0: minden törekvése csak is a szabadság fokozására irányul. A gazdagság és szegénység, a hírnév és az ismeretlenség, a hatalom és a függőség, az erő és a gyengeség, az egészség és a betegség, a műveltség és a műveletlenség, a munka és a szabadidő, a jól lakottság és az éhség, az erény és a bűn, mindez csupán a szabadság magasabb vagy alacsonyabb foka. Lélek és szabadság nincs, mert mi egy ismeretlen időszakban a majomtól származtunk, mondják, írják és nyomtatják korunkban. Rövidlátók. Ha az ember egy ismeretlen időszakban a majomtól származott, az legfeljebb annyira érthető, mint az, hogy az ember egy marék agyagból jött létre. Az első esetben az idő az X, a másodikban a származás.
1: A matematika nagy dolog, kisasszony. Nos, ezek itt egybevágó háromszögek. Tetszik látni? A, B, C szög. Az ismeretlen
2: Munker,
1: pedig...
2: Munker, ne kínozzon tovább. Mondja meg, mit írt önnek Kutuzov herceg. Mondja meg, Munker.
1: Mit írt Mihail Ilarionovics? Mit? Na, ezt írta... Ezt írta, olvasd!
3: Az ön fia szemem láttára, az ezred élén a zászlót tartva, hősi harcban elbukott. Méltó maradt apjához és családjához. Sajnálatomra és az egész hadsereg sajnálatára mindmáig nem tudjuk, éle a fia vagy sem.
1: Gazemberek!
2: Ne forduljon el tőle, Munker! Sírjunk együtt!
1: Tönkre teszik a hadsereget! Vágóhídra viszik az embereket! Na, menj! Menj és mondd meg Lizának! Mondd meg, hogy elesett egy ütközetben Austerlitznél, ahol Vágóhídra vitték a legkülönbb oroszokat. Sárba taposták az orosz dicsőséget.
4: Hogy rugdal? Fiú lesz biztosan. Milyen jó, hogy jössz, Mari. Hagyd csak ide a fejed a hasamra. Ide. Ugye hallod?
5: Igen.
4: Mozog. Olyan furcsa érzés. Tudod, Mari, én nagyon fogom szeretni. Sírsz. Mi lehet mása?
5: Semmi. Csak úgy elfogadt a szomorúság. Busulok André miatt.
4: Valami hírt kaptatok róla?
5: Nem. Hisz tudhatod, hogy még nem jöhetett hír. De Munker aggódik. És én is félek.
4: Így hát semmi?
5: Semmi.

0: Ez gyönyörű volt, Natasha, gyönyörű.
1: Nem tudom, gróf, említettem már, hogy az én Borisom már a törzskarnál van? Hála Istennek.
0: Nagyszerű, Anna Mihajlovna. Remek.
1: Pierre Bezúv? Ő is eljött?
0: Lelkemre mondom, örülök.
2: Állítólag már hónapok óta nem látta senki társaságban. És most, hogy a mi Nikolájunk hazaérkezésének örömére adott vacsorán mégiscsak megjelent.
0: Ez megtisztelő, lelkemre mondom, megtisztelő.
1: Á, kedves barátom, Bezúhov nagyon boldogtalan.
0: Boldogtalan? Ugyan miért? Bocsánat. Fioxi, jó, hogy jössz.
3: Uram.
0: El ne felejtsd, hogy kakastarét is tégy a teknős béka levesbe. Kakastarét is, érted?
3: Igenis.
0: Na, eredj.

0: verset Bagration herceg tiszteletére, az udvari költő szerezte.
1: De szerencsés, Napóleon! Bőrén tapasztalt, hogy ki Bagration, s nem zaklatja többé az orosz alkidákat. Zeng, diadal! Vigagy, vitéz, oroszhon!
2: Krófúr, tálalva!
3: Rendben van, Pörcsi.
4: Foglalj a helyet, kedves Bezuhov.
5: Köszönöm.
6: Dolohov.
4: Mindjárt érkezik a kecsege.
6: Remek. Vajon igaz, amit a ma reggeli névtelen levél? Az a galád élcelődés, hogy négy szemmel is rosszul látok, mert már csak előttem titok, hogy élen és Dolohov. A gazember... Nem felejtem el az arcát azon a medvés éjszakán. Neki igazán semmi megölni valakit. Bizonyára azt hiszi, hogy mindenki fél tőle, és ez bizonyára kellemes neki. Bizonyára azt hiszi, hogy én is félek tőle. És csak ugyan félek.
1: A cár egészségére! Hurrá! Hurrá! Nem áll fel és nem iszik? Talán nem hallotta, hogy urunk a cár egészségére?
6: Tessék, bocsánat, elgondolkodtam. Hurrá!
7: No most meg a szép asszonyok egészségére. Te nem iszol?
6: Hozzám szólsz, Dolohov?
7: Hozzád, Petrusok, ki máshoz? Brumba, brumba. Ja. A szép asszonyok egészségére, Petrusa, meg a szeretőik egészségére.
6: Azonnal tegye le azt a poharat.
7: Nem teszem.
6: Maga! Maga csirkefogó! Kihívom! Párbajra!
7: Holnap Szokolnyikiben.
8: Mindjárt jönnek.
7: Március van, és még mindig havazik.
8: Te ilyen nyugodt vagy?
7: Ez a párbaj titka. Ha kiállsz, és végrendeletet írsz, meg gyengéd levelet a szüleidnek, ha arra gondolsz, hogy esetleg megölnek, akkor bolond vagy, és biztos, hogy elpusztulsz. De ha azzal a szilárd elhatározással még párbajra, hogy te ölöd meg a másikat, amilyen gyorsan és biztosan csak lehet, akkor minden úgy megy, mint a karikacsapás. Ahogy egy kosztromai medvevadász mondta, ki nem fél a medvétől? De ha meglátja az ember, elszáll a félelem. Csak arra kell vigyázni, hogy el ne szalasszuk. Brumma, brumma.
6: Tulajdonképpen mi oka lett volna Dolohovnak, hogy őrködjék egy idegen férfi becsületén? Az ő helyében talán én is ugyanezt tettem volna. Hát akkor minek ez a gyilkolás? Minek ez az egész?
9: Kezdhetjük már?
8: Igen.
9: Kész van minden?
8: Nem teljesíteném a kötelességemet, gróf, ha ebben a fontos, nagyon fontos pillanatban nem mondanám meg a teljes igazságot. Úgy vélem, hogy erre a párbajra nincsen elég ok. És hogy ezért a csekélységért nem érdemes vértontani. Önnek nem volt igaza, csak elragadtatta magát.
6: De hát igen, roppant ostoba
8: dolog. Akkor engedje meg, hogy tolmácsoljam a sajnálkozását. Tudja, gróf, sokkal nemesebb dolog beismerni a hibánkat, mint jóvátehetetlen lépést elkövetni.
6: Nem, ne szaporítsuk a szót, most már mintegy. Csak azt mondja meg, hogy hová és hogyan menjek, meg egyáltalán...
8: A két hóba szúrt kard jelöli a sorompót, ameddig egymással szemben haladniuk kell. De ha mégis
7: semmi meggondol... bocsánat kérés! Semmi! De sem!
6: Tehát kész?
7: Kezdjük!
8: Mivel a két ellenfél nem hajlandó kibékülni, jobb, ha elkezdjük. Vegyék kezükbe a pisztolyt, és háromra induljanak a sorompóhoz.

0: Ha sorompóhoz érnek, akkor lőhetnek, amikor akarnak. Egy, kettő, három!
1: Essünk túl rajta. Essünk túl. Hol van? Nem is látom a ködben. Mindegy.
2: Dolov! Hol sebesültél meg? Csupa vér vagy. Várj, bekötözlek.
3: Nem. Még nincs vége. Majd föltámaszkodom.
1: Istenem! Hadd segítse!
3: Állj! Vissza! A sorompóhoz! Ja, tessék!
2: Bezuhov! Ne düllessze a mellét! Oldalvást, álljon és fedezze magát a pisztollyal, gróf! Fedezze magát!
3: Mellé.
0: Hogy érzed magad?
3: Pocsékul. Nem ez a baj. Én nem számítok, őt megöltem. Ez nem éli túl. Nem éli túl.
0: Kicsoda?
3: Az anyám. Az anyám az én angyalom. Az én imádott angyalom. Az anyám. Megöltem a feleségem szeretőjét. Igen, ez történt. De miért? Hogyan jutottam idáig? Ez mind azért történt, mert feleségül vettem. Az a bűnöm, hogy akkor a szalomban vacsora után kimondtam. Élem. Szeretem. Hazugság volt. A hazugságnál is rosszabb. Az egésznek egyetlen szörnyű szóval nyitja. Romlott. Egyszer azt kérdeztem tőle. Nem érzi-e, hogy teherbe esett? Azt felelte. Nem olyan bolond, hogy gyermeket kívánjon, és egyébként is tőlem különben sem lesz gyermeke. Közösséges és romlott. Én vagyok a hibás, és türelemmel kell viselnem. Hogy mit? Konvenció. Konvenció, a gyalázat is, a becsület is, mind tőlem független dolog.
4: Hát ez meg micsoda? Mit művelt maga, kérdezem?
3: Én? Hát mit műveltem?
4: Lám csak, micsoda hősünk akadt. No, feleljem. Miféle párbaj volt ez? Mit akart ezzel bebizonyítani? Ha nem felel, majd megmondom én. Magának azt mondták, hogy Dolohova szeretőm. És elhitte. De mit bizonyított ezzel a párbajjal? Hisz úgy is tudta mindenki, hogy a maga fajankó. Rajtam röhög majd egész Moszkva. És miért hitte el, hogy a szeretőm? Mert szeretem a társaságát. Ha maga volna az okosabb és kellemesebb, akkor a maga társaságát becsülném többre.
3: Ne szóljon hozzám. Könyörköm.
4: Miért ne szóljak, ha egyszer beszélhetek? Bátran meg is mondom, hogy kevés asszony akadna, aki ilyen férj oldalán, mint ön. Nem tenne szert szeretőkre.
3: Jobb, ha külön válunk.
4: Váljunk külön! Jaj, de megijesztett! Tessék, váljunk! De csak akkor, ha vagyont ad.
3: Megöllek!
4: Pierre! Tegye le azt az asztalt!
3: Meghatalmazást kap tőlem valamennyi magyarországi birtokom hasznának élvezetére. És most takarodj!
5: Hallod, lelkem? Sápat vagy. Jaj, de sápat vagy.
6: Talán a mai füstök ártott meg.
5: Hívjam a bábasszon.
6: Nem. Félek. Biztos csak a gyomrom, csak
5: ne
6: a gyomrom.
5: Ne félj, angyalom, ne félj, kurázs!
6: Mondj.
5: Azt hiszem, kezdődik Mária Bogdanovna.
7: Na, hála Istennek, hercegnő. Már megyek is. De hát hogy nem jött még meg Moszkvából az orvos?
8: A doktor nélkül is rendben lesz minden.
1: Ki az?
7: Megkezdődött a szülés, Momper.
1: Szóval megkezdődött. Na jól van, hagyd magamra. Március van, és mégis havazik. Csihon! Csihon! Csukd be az ablakot, és gyújtsd meg újra a gyertyákat!
7: Végre megjött a doktor. Hála Istennek.
9: Megjött ő is.
7: Andrej! Istenem, Andrej!
9: Az utolsó postaállomáson találkoztunk. Elhoztam magammal.
7: Siessen, doktor úr!
10: Igenis, hercegne.
9: Szóval megkezdődött. Milyen is a sors? Édes másám.
7: Hadd öleljelek meg. Mi meg már azt hittem.
9: Nem kaptátok meg a levelemet? Mindegy. Engedjenek be! Mi az? Bezárták?
7: Nem szabad! Nem szabad!
9: Minek hoztak ide gyermeket? Hogy a miénk? Megszületett a gyermekünk?
7: Nálam, herceg. De a herceg.
9: Liza? Liza? Ne nézz így. Mi legyen előbb? A temetés? Vagy a keresztelő?
4: Rossz ember.
0: Natasha, nem értette Dolohovot.
4: Ő rajta nincs mit megérteni. Rossz ember, és nincs benne érzés. És hiába vezetted be a családba, és hiába tetszik mindenkinek, nekem akkor sem. Nem tudom, hogy is magyarázzam meg. Ő bennem mindenki van számítva, és én ezt nem szeretem.
0: Hidd el, Natasha, meg kell érteni, micsoda nagyszerű lélek az a Dolohov. Látni kell, hogyan bánik az anyjával. Jártam hozzájuk eleget, amíg sebesülten feküdt, tudom. Micsoda szív.
4: Hát én ezt nem tudom. De kellemetlen a társasága. És azt tudod-e, Nikolinka, hogy beleszeretett Szonyába?
0: Micsoda ostobaság.
4: Én biztos vagyok benne. Majd meglátod.
11: Nézd, Rostov, én tudom, hogy engem rossz embernek tartanak. Nem baj. Én nem adok senkire, csak azokra, akiket szeretek. De akit én szeretek, azt úgy szeretem, hogy odaadnám ért az életemet is. A többit meg mind eltaposom, ha az utamba állnak. Van egy imádott drága jó anyám. 2-3 barátom, te is köztük vagy. A többiekről csak annyiban veszek tudomást, amennyiben hasznomra vagy káromra vannak. Majdnem mind káromra vannak. Kivált a nők. Igen, kedves barátom. Nők közt eddig még csak megvehető teremtéseket láttam. Grófnő, szakácsnő. Egyre megy. Nem találkoztam még azzal a mennyei tisztasággal, odaadással, amelyet a nőben keresek. Ha találnék egy ilyen nőt, az életemet is odaadnám érte. De ezek... Persze, te nem érted ezt.
0: De! Nagyon is értem.
9: Nem értem, nem értem, nem értem!
5: Mi történt, Andrej?
9: A levelet kaptam a főhadiszállásról.
5: Apánktól?
9: Nem. Ő a népfölkelő főparancsnokságra utazott. Ezt Bilibin írta.
12: Tudja, kedves hercegem, Austerlitz óta egy percre sem hagytam el a főhadiszállást, és amit ez alatt a 3 hónap alatt láttam, az hihetetlen. Az emberi nem ellensége immár nem ellenségünk. Bonaparte helyett maga a pravoszláv had lett az ellenség, a saját hadseregünk. Egetverő lármával kenyeret, húst, cibakot, és mit tudom én még, mit nem követel. A raktárak üresek, erre a pravoszláv had elkezd fosztogatni, lángba és vérbe borítanak mindent. A lakosság koldusbotra jutott. Az ezredek fele martalóc bandákba verődik, kétszer már a főhadiszállást is megtámadták. Az egyik rajtaütés alkalmával elvitték a házi köntösömet. Az uralkodó fel akarja hatalmazni valamennyi hadosztályparancsnokot a martalócok agyonlövésére, de én nagyon félek, hogy akkor a hadsereg egyik fele kénytelen lesz halomra lőni a másikat.
13: Nem értem.
0: Kész az alakoma? Nem sokára indulok vissza az ezredhez. Szép emlékekkel akarok távozni.
6: Nikolinko, gyere. Már kerestelek.
0: Mi történt?
6: Én megmondtam, de csak nem akartad elhinni.
13: Mit?
6: Dolohov megkérte Szonya kezét.
0: Micsoda?
13: Nagyszerű.
0: Természetesen el kell felejteni minden gyerekkori ígéretet, és el kell fogadni az ajánlatot.
6: Képzeld, kikusarazta. Kereken elutasította. Azt mondta, hogy más szeret.
13: Az én Szonyám.
6: A barátnőm. De olyan barátnőm, hogy tűzbe teszem érte a kezemet. Ide nézz.
13: Úristen, a karod. Mit csináltál, Natasa?
6: Ezt én égettem ide, hogy megmutassam, mennyire szeretem. Megtüzesítettem a vonalzót, és ide szorítottam.
13: Te kozák.
6: Várj, várj, ide küldöm Szonyát.
13: Kikosaraztam. Nem is viselkedhetett másképp.
6: Nikolaj.
13: Szonya. Hiszen ha csak egy ragyogó, előnyös partit akarna visszautasítani, de hát ő nagyszerű, nemes lelkű ember. A barátom.
6: Már visszautasítottam.
13: Ha miattam utasította vissza, attól tartok,
6: ne beszéljen erről, Nikolaj.
13: Nem, beszélnem kell. Lehet, hogy az elbizakodottság részemről, de jobb, ha elmondom a teljes igazságot. Én szeretem magát. Azt hiszem jobban, mint akárki.
6: Nekem elég ennyi.
13: Nem. Én még fiatal vagyok. És mamán hallani sem akar a házasságunkról. Egy szóval, én nem ígérek semmit. És kérem, gondolkozzék Dolohov ajánlatán.
6: Ne mondja ezt. Én nem akarok semmit. Úgy szeretem magát, mint bátyámat, és mindig is szeretni fogom. És nekem nem is kell egyéb.
13: Maga angyal. Én nem is vagyok méltó magához. Attól félek, hogy csalódik bennem.
11: Bankuraim, osztok. A pénzt kérem, tegyék a kártyákra, különben belezavarodom a számolgatásba.
14: Rostov gróf.
11: Egy pillanat, uraim. Köszönöm, hogy eljöttél.
13: Üzentél? Itt vagyok. Kerestelek otthon is. Hát, amíg elérlek, mielőtt a klubba jössz.
11: Akkor rán kezdtük a játékot. Te is tehetsz. Vagy te nem mersz velem játszani?
13: Nincs nálam pénz.
11: Hitelezek. Ülj le. Egy szóval enyém a bank, uraim. Te pedig ne zavartasd magadat Rostov. Mi majd elszámolunk. Örülök, hogy itt vagy. Vártalak.
15: Elég volt. Nem várok tovább.
16: Könyörgök, kegyelmes uram, higgy el, hogy az egész postaállomáson nincs egyetlen ló sem. Utárlovak. Azokat meg ugye nem adható.
15: Borravalót akar?
16: Látom, nem hisz nekem ő kegyelmesége. Alázatosan kérem, csak két kurta órácskát várjon még. Pihenjen le addig. És akkor lesz, ami lesz. Odaadom a futárlovak.
11: Hazudik. Csak még magasabb borravalót akar kicsikarni. Rossz ez vagy jó? Ha nekem jó, de más utasnak rossz. Ő neki magának meg elkerülhetetlenül szükséges, mert nincs egy betevő falatja sem. Én azért lőttem bele Dolohovba, mert vérig sértve éreztem magam. 16. Lajost meg azért végezték ki, mert bűnösnek tartották. Egy év múlva meg azokat írtották ki, akik őt kivégezték. Mi a jó? Mi a rossz? Mit kell szeretni? Mit kell gyűlölni?
3: meghalok, mindennek vége lesz. Ha meghalok, mindent megtudok, vagy abba hagyom a kérdezősködést. Az ember semmit sem tud kiokoskodni. Nem jön rá semmire. Csak azt tudhatjuk, hogy semmit sem tudunk. És ez az emberi bölcsesség legmagasabb foka.
11: 43 000-rel tartozik Gróf.
13: Igen.
11: Jaj, de kifárad az ember, ha ilyen sokáig ül. Mikor kaphatom meg a pénzt, Gróf?
13: Nem tudom azonnal megfizetni mind. Fogadj el egy váltót.
11: Ide hallgass, Rostov. Ismered azt a mondást? Aki szerencsés a kártyában, szerencsétlen a szerelemben. Az unokahúgod szerelmesben.
13: Ennek semmi köze az én unokahúgomhoz. Róla nincs mit beszélni.
11: Tehát mikor kapom meg a pénzt?
13: Holnap.
16: Bátorkodom megkérni kegyelmességedet.
3: Igen. Mit?
16: Bátorkodom. Szorítson egy kis helyet az úrnak. Most érkezett.
3: Hogyne. Persze.
17: Ha nem tévedek, Bezuhov grófhoz van szerencsém.
3: Igen.
16: A lovakat rövidesen befogják.
17: Hallottam önről. És az öntért csapásról is. Na, ezt nem kotnyereskedésből említem, ja, meg, kedves uram, sokkal fontosabbokból. Ön boldogtalan és fiatal. Én öreg vagyok. Szeretnék segíteni önön, amennyire tőlem telik.
3: Igen, nagyon hálás vagyok. És honnan tetszik jönni?
17: Ha valami okból kellemetlen beszélgetnie velem, csak mondja meg, kedves uram.
3: Egyáltalán nem, ellenkezőleg. Ne haragudjék, hogy megkérdezem. Ön szabadkőműves? A halál feje a gyűrűjén.
17: Igen. Mm-hmm. A szabadkőművesek testvériségéhez tartozom, és mind a magam nevében, mind az ő nevükben testvéri jobbot nyújtok önnek.
3: Hát, attól félek, hogy az én felfogásom a világ mindenségről annyira ellentétben áll az önökével, hogy nem értjük meg egymást.
17: Én nagyon jól ismerem a felfogását.
3: Igen?
17: És az ön felfogása, melyet ön a gondolkodás termékének tart, csupán a lustaság, a büszkeség, a tudatlanság.
3: Uram.
17: Ízetlen gyümölcse. Az ön felfogása sajnálatra méltó eltévejedés.
3: Ugyanilyen módon énnek azt gyaníthatnám, hogy ön tévejedett el.
17: Korán sem állítom, hogy én ismerem az igazságot. Egyedül senki sem juthat el az igazsághoz. Csak millió nemzedék munkájával, követ kőre rakva lehet felépíteni azt a templomot, amely majd méltó hajléka lesz a nagy Istennek.
3: Be kell vallanom, hogy én nem hiszek Istenben.
17: Ki vagy te? Mi vagy te? Azt képzeled magadról, hogy bölcs vagy, mert ki tudod ejteni ezeket az Isten káromló szavakat. Pedig ostobább és oktalanabb vagy annál a kisgyermeknél, aki egy remekbe készült óra alkatrészeivel játszogatva azt merné mondani, hogy ő nem hisz az órásmester létezésében, mert nem érti az óra rendeltetését. Nehéz megismerni őt. Ésszel nem foghatjuk fel. Csak életünkkel.
3: Nem értem. Hogyan juthatnál az emberész olyan megismeréshez, mint amiről ön beszél?
16: Előállt a váltás, kegyelmes uram.
3: Még maradok. Szóval?

0: Papa, majd el is felejtettem, beszédem ma magával. Pénz kellene.
1: Jó. Nézd, Nikolinka, én sosem szoktam neked a pénzügyi nehézségeimről beszélni, de az a 2000 rubel, amit a minap adtam, légy egy kicsit takarékosabb, mert most egy darabig... Persze gondoltam, hogy úgy sem lesz elég. Sok kell?
0: Nagyon sok. Vesztettem egy keveset, vagyis hogy sokat, nagyon sokat. 43 000.
1: Mit? Hol? Ne tréfálj.
0: Azt ígértem, hogy holnap megfizetem.
1: Holnap?
0: Mit csináljunk? Kivel nem esett még meg?
1: Mi? Igen. Attól tartok, nehéz lesz előteremteni. Kivel nem esett még meg? Persze, persze. Kivel nem esett
0: Papa
1: még meg?
0: Bocsásson meg!

0: Ignát levelet hozott a papától.
1: Meglöktél. Tessék, kétszer annyi orvosság csorrant a pohárba, mint kellene. Adj egy másik poharat.
0: Kedvesem, jobb, ha vársz, még Nikolinka fölébred.
1: Rosszabbul van. Beadom.
0: Te nagyon kimerült vagy. Két napja nem aludtál.
1: Jó, akkor add be te.
0: Beadom.
1: Na, mi az a sürgős?
2: A jelen helyzetben felettébb örvendetességet kaptam egy futár révén. Ahogyan nem hazugság. Bennigsen állítólag teljes Viktóriát aratott Pricey Highlownál.
1: Épp akkor, amikor én nem szolgálok a hadseregben.
2: Pétervárot mindenki újjong, és töménytelen sok kitüntetést osztottak ki a hadseregnek.
1: Mit bánom én? Csak a gyermek meggyógyuljon.
2: Hanem amióta kineveztek névfölkelő főparancsnoknak, ilyen gazemberség még nem történt a rám bízott kormányzóságban. A korcsevai parancsnok bizonyos Handrikov nevezetű meg nem foghatom mit művel. Mindez idáig nem küldte el a póttartalékosokat, meg az élelmiszert. Azonnal nyargalj oda, és mondd meg, hogy fejét veszem, ha egy hét múlva itt nem lesz minden.
1: Nem. Már megbocsásson, de addig nem megyek, amíg a gyermek jobban nem lesz.
2: Ilja Rostov gróf pedig, a nemesség vezetője, nem állította ki a létszám felét sem. Viszont egyből meghívott ebédre. Hát adtam én neki ebédet, de olyat...
0: Andrej!
1: A fiam!
0: Múlik a láz, megizzadt.
1: Hála Istennek! Egyedül ő maradt meg nekem.
3: Rostov! Mi áradban? Te régen láttalak.
4: Utoljára Austerlisztél találkoztam.
3: Na mit szólsz? Gondoltad volna? Közös szemle a franciákkal, a nagy kibékülés örömére. Egyik oldalon a Preobrazhenszki gárda ezred, a másik oldalon a francia gárda. És együtt huráznak a két császárnak. Gyere, nézzük meg a kitüntetési ceremóniát.
4: Kitüntetni?
3: Ki tudja? Fő az egyenlőség. Tegnap az volt a jelszó Napóleon, France, Bravo, ma Alexandre, Russie, Grandeur. Egyik nap a mi császárunk adja ki a jelszót, másik nap az övék. Tegnap Sándor cár tüntetett ki egy francia gárdistát Szent György rendel, ma a Napóleon egy orosz gárdistát Becsület rendel. Meg kell adni a módját.
5: Kérem felségedet, engedje meg, hogy legbátrabb katonájának átnyújtsam a becsületrendet. Annak, aki a legbátrabban viselkedett ebben a legutóbbi hadjáratban.
6: A megengedi felséged, megkérdem a segédtisztem véleményét.
7: Kinek adják?
6: Akinek parancsolja, felség.
7: Torsan, mert válaszolni kell. Nézd, hogy kutat a szemével. Nem a harcférendővel ki volt a legbátrabb, hanem most.
8: Engem néz. Csak nem engem.
9: Lazarev, kilépni! A becsületrend!

0: Andrej.
1: Pierre! Hát ezt nem vártam. Nagyon örülök. Mi hozta erre?
0: Végig látogattam a déli birtokaimat, és gondoltam, ha már erre járok, most valóra váltom régi szándékomat.
1: Mióta? 2 éve nem találkoztunk.
0: El sem mondhatom, milyen sokat éltem át ez alatt az idő alatt. Magam sem ismerek magamra.
1: Igen. Sok minden megváltozott azóta.
0: És ön? Milyen tervei vannak?
1: Terveim? Hát látod, építkezem. Apám rendelkezésemre bocsátotta ezt a birtokot. Rendbe hozom, és jövőre teljesen ide akarok költözni. Bogucsarovóba. De most csak futólag tanyázom itt. Tudod mit? Megebédelünk, és átmenjünk a szülői házba, Lisziegoriba. Ha nem tudod, amikor meghallottam, nagyon elcsodálkoztam.
0: Ja, pár baj. Hát igen. Csak azt köszönöm Istennek, hogy nem lőttem agyon azt az embert.
1: Ugyan miért? Veszett kutyát agyonlőni nagyon is helyes dolog.
0: Embert ölni nem helyes dolog. Igazságtalanság.
1: Embernek nem adatott meg eldönteni, mi igazságos és mi igazságtalan.
0: Igazságtalan az, ami másnak rossz.
1: És honnan tudod, mi rossz másnak?
0: Mi rossz? Mi rossz? Mindnyájan tudjuk, mi rossz nekünk magunknak.
1: Én csak 2 igazi rosszat ismerek az életben. Az egyik a lelki ismeret furdalás, a másik a betegség. És csak egy a jó. Ha nincs ez a 2 rossz, magamnak élni. Csak is ezt a 2 rosszat kerülni. Ez most az én egész bölcsességem.
0: És a fele baráti szeretet, az önfeláldozás. Csak úgy élni, hogy ne tegyünk rosszat, hogy ne legyen mit megbánni, az kevés. Én is így éltem, csak magamnak, és tönkretettem az életemet. És csak most, hogy másokért élek, csak most tudom, mi teszi igazán boldoggá az életet.
1: Ugye?
0: Ő sem gondolja komolyan, amit mond.
1: Én épp az ellenkezőjét tapasztaltam. Én a hírnévért éltem. És hát, mi a hírnév? Ugyancsak szeretet mások iránt, az a vágy, hogy tegyünk valamit másokért, a vágyakozás mások megbecsülésére. Így hát én másokért éltem, és nem majdnem, hanem tökéletesen tönkretettem az életem. És csak azóta lettem nyugodtabb, amióta csupán önmagamért élek.
0: Hogy élhet önmagáért? Hát a fia, a húga, az apja.
1: Ez a 3 mind én vagyok. Hanem a többiekért, a fele barátainkért, az eltévejedés.
0: Tréfál. Ugyan mi rossz van abban, ha szerencsétlen emberek a muzsikjaink számára, akik ugyanolyan emberek, mint mi, de úgy élnek és halnak meg, mint az állatok, ha az ő számukra orvosról, kórházról, iskoláról gondoskodom.
1: Látom, vitatkozni akarsz. Na, csak rajta. Menjünk az erkélyre. Szép az idő. Szóval azt mondod, iskola, oktatás, és így tovább. Te ki akarod emelni az embert, a muzsikot mostani állati sorából, és erkölcsi igényeket akarsz beléoltani. Én szerintem azonban az állati boldogság az egyetlen lehetséges boldogság, és te épp ettől akarod megfosztani. Én irigylem őt, te meg azt akarod, hogy épp olyan legyen, mint én, de az én vagyonom, az én eszem, az én érzéseim nélkül. Meg akarod könnyíteni a munkáját. De a fizikai munka éppen olyan szükségszerűség létfeltétel neki, mint a szellemi munka neked vagy nekem. Én kénytelen vagyok gondolkodni, akár akarom, akár nem. Ahogyan ő kénytelen szántani, kaszálni, máskülönben a kocsmát járja és betegségbe esik. És csak nyűg mindenkinek.
0: De hát ez borzasztó. mi serkenti önt élni ilyen gondolatokkal? Nekem is voltak ilyen pillanataim, de olyankor én annyira elcsüggedek, hogy nem is élek. Olyankor mindent galádnak látok. Magamat a leggaládabbnak. Olyankor nem eszem, nem mosakszom.
1: Miért nem mosakodnám? Az tisztátalanság volna. Élek, és erről nem tehetek, tehát el kell élnem holtig valahogy, de minél rendesebben, úgyhogy ne zavarjak senkit.
0: Csak üljön az ember, meg sem moccanjon, ne fogjon semmibe. Miért nem tesz valamit? Miért nem szolgál a hadseregben?
1: Austerlitz után. Nem. Köszönöm alással. Megfogadtam, hogy én nem szolgálok többé hadrakelt orosz seregben. Akkor sem, ha Napóleon itt áll Smolensknél, és Lisszie Gorit fenyegeti. Apám most kinevezett népfölkelő parancsnok. Neki segítek.
0: Egy szóval, mégiscsak szolgál.
1: Szolgálok?
0: Na ugye.
1: Mit na ugye? Megmondom, miért szolgálok. Apám kora egyik legkiválóbb embere, de már öregszik. Félelmes, ha megszokja a korlátlan hatalmat, most pedig ilyen hatalmat kapott az uralkodótól, mint népfölkelő parancsnok. Őt akarom megkímélni olyan cselekedetektől, amiket később szörnyen bánna.
0: Csak őt?
1: Csak őt.
0: Nem szabad így gondolkodnia.
1: Miről?
0: Az életről. Az ember rendeltetéséről. Ez lehetetlen. Én is így gondolkoztam, és tudja, mi mentett meg? A szabad kőművesség. Na, ne mosolyogjon. Csak a mi szent testvériségünknek van valóságos értelme az életben. Minden egyéb puszta álom. Ha belép a mi társaságunkba, ha nekünk adja, a vezetésünkre bízza magát, mi...
1: Kik azok a mi? Emberek. Honnan tudtok ti mindent? Ti látjátok a földön a jó és az igazság uralmát. Én meg nem látom.
0: Hiszen a túlvilági életben?
1: A túlvilági életben? Nos,
0: ha van Isten, és van túlvilági élet, akkor van igazság, és van erény. És az ember legfőbb boldogsága, hogy ezeket igyekezzék elérni. Élni kell. Szeretni kell.
1: Bár csak így volna.
0: Hinni kell, hogy nem csak most élünk ezen a sártekén, hanem öröktől éltünk, és örökké élni fogunk.

0: Háború és béke. Lev Tolsztoj regényét Makai Imre fordításának felhasználásával rádióra alkalmazta Békés Pál. A harmadik rész hangzott el. A szereposztása következő volt. Nyikolaj Bolkonszkij, Szabó Sándor. Andrej Bolkonszkij, Balkai Géza. Mária, a húga, Takács Kati. Pierre Bezuhov, Vajda László. Ellen, a felesége, Básti Juli. Dolohov, Szilágyi Tibor. Nyikolaj Rosztov, Rudolf Péter. Natasa Rosztova, Udvaros Dorottya. Szonya, Csonkai Ibolya. További szereplők: Csíkos Gábor, Dengyel Iván, Galkó Balázs, Gábor Miklós, Gera Zoltán, Götz Anna, Győri Franciska, Izsóf Vilmos, Kállai Ilona, Mádi Szabó Gábor, Oszter Sándor, Pusztai Péter, Sinkó László, Vallai Péter, Vas Éva, Velencei István. Zenéjét összeállította Molnár András. A dalokat szerezte és zongorán kísért Darvas Ferenc. A felvételt Kis László és Borlai Kinga készítette. Dramaturg Varga Viktor. Rendezte Varga Géza.
1: A regény rádióváltozata 1991-ben készült, és utoljára 2012. január 14-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt most hallgathatják meg.
0: Háború és béke. Lev Tolsztoj regényének rádióváltozata. Negyedik rész.

0: Tavasi felhőgomolyok futnak ide és tovar ragyogó kék égen. A nyírfa erdőben az avar alól az óleveleket emelgetve zsenge fű és lila ibolya bújik elő. A ragadó zöld levelekkel telehintett nyírfák közt egy tölgy áll. Bizonyára tízszer tövénebb a nyíres többi fájánál, és kétszerte magasabb, tízszerte vastagabb, mint akármelyik nyírfa. Két örre való hatalmas tölgy. Gajai már régen letöredeztek, foszló kérgét bibircsókok borítják. Kajrán szétterpesztett otromba bütykös karjaival meg ujjaival, mint egy fitymáló, dühös, vén torzszülött állott a nyírfák között. Mint ha így szólna. Tavasz, meg szerelem, meg boldogság. Hát hogy nem unjátok már ezt az örökké újra kezdődő ostoba és értelmetlen csalást? Mindig ugyanaz a nóta, mindig ugyanaz a csalás. Nincs se tavasz, se nap, se boldogság. Nézzétek! Én szétterpesztettem töredezett, hámlott ujjaimat, akárhonnan nőttek ki, a hátamból vagy az oldalamból. De ahogy kinőttek, úgy állok itt ma is. És nem hiszek a ti reményeitekben, csalók ábrándjaitokban.
1: Jaj, mennyi csillag! Gyönyörű éjszaka.
2: Na, hadd nézzelek meg titeket még egyszer magamnak. Aha, jó, nagyszerű. Az első pár.
3: Szonya, Natasa, ne felejtsétek, hogy hivatalos az egész diplomáciai testület, sőt, az uralkodó is.
1: És Pierre megígérte, hogy eljön, és gavallérokat mutat be.
3: Ejha.
2: Szonya, igazítsd meg a rózsát Natasa derekán.
1: Jaj, menjünk már, mama.
3: Ideje lesz igazán, és te vagy a legkülönbb, külön, mint akármelyik lány.
2: A ruhám illja. Vigyázzon, meggyűrődik.
4: Mégiscsak kedvesek, nagyon kedvesek ezek a franciák. Nézze csak a követüket, olyan akár egy cár.
1: Nincs náluk kedvesebb társaság.
4: Ah, Rostovi és a lányok. Charmant.
5: Üdvözlöm, kedves Anna Pavlovna.
4: Hát nem gyönyörű. Zene, virág, tánc. Péter már egész ragyogó ifjúsága.
2: Nézzék csak kiállót.
5: Bezuhova grófné.
2: Péter vár cárnője.
6: Amott meg a férje.
2: Hát nem váltak el?
4: Most azonban kibékültek. Gyönyörű asszony. Udvarol is neki öregje, fiatalja, és milyen szellemes.
7: Une femme charmante et spirituelle.
4: Az öccse is szép szállegény. Ott az a daliás, lovas testő, Anatole Courage.
2: Igen, igen.
6: Hanem a férje. Most őszintén, kedves grófné, hát hogyan fest a felesége mellett ez a Pierre, ez a szemüveges, kövér ember, ez a világra szóló szabadkőműves? Hasonlítsa csak össze a feleségével. Egy paprika Jancsi.
2: Most megy oda Bolkonszki herceghez.
4: Ismerik Andrej Bolkonszkit? Nemrég jött Pétervárra a falusi magányból. Ki nem állhatom. Pedig bálványozza mindenki. Határtalanul kevés. Az apjára
5: utat.
4: Mindenféle katonai szabályzatokat meg tervezeteket írogat valami bizottságban.
6: És hogy viselkedik a hölgyekkel? Beszél hozzá a hölgy, ő meg elfordul.
8: Megbocsásson, asszonyom.
9: Pierre!
8: André!
9: Szóval itt van ön is.
5: Örülök, hogy úgy döntött, visszatér az életbe.
9: Igen, 31 éves korban még nincs vége mindennek. Rájöttem, nem elég, ha én tudom, mi minden van bennem, az kell, hogy mások is megtudják.
5: Helyes, helyes. Nagyon örülök. Tudja, én mindig...
10: A cár!
5: A cár!
1: macár!
10: Húzódjanak hátrább, kérem!
1: Már úgyis a falnál állunk. Felkéri a házi asszonyt.
10: Zene!
4: A férjem azt mondja, hogy ő felsége, rendkívüli beszédet mondott az államtanácsülésén. Nyíltan megmondta, hogy a kormányzásnak nem az önkényen, hanem szilárd elveken kell alapulnia. Az uralkodó táncol, és táncol mindenki, csak én nem. Csak ugyan senki sem jön ide hozzám. Csak ugyan nem táncolok az elsők közt, csak ugyan nem vesznek észre ezek a férfiak. Hiszen tudniuk kell, hogy én táncolni szeretnék.
5: André, ő szokott táncolni. Itt van az én kis protezsém, a kis rostovlák. Kérje fel.
9: Hol van?
5: Ott, az ajtó mellett. Kislány, milyen vesztelen a válla. Sokkal vékonyabb, mint élené. De élet már szinte lakkal vonta be a testén végig sikló ezer meg ezer tekintet. Rajta viszont látszik, hogy kislány, akit először bújtattak érlenkeltözetbe.
9: Kedves grófné!
2: Engedje meg, hogy bemutassam a lányomat.
9: Örvendek. Szabad?
1: Köszönöm.
4: Az önök Natasája remekül táncol.
5: Igen. Mit a gadás?
2: Úgy látom, az ifjú Bolkonszki a legjobb táncos a társaságban.
4: Meg kell hagyni. Kellemetlen ember. Fölöttébb rátart ide. Meg kell hagyni. Táncolni azt tud.
9: Csak úgy löktet a púzosa. Csupa boldog izgalom.
1: Mindenki engem néz. Milyen bájos teremtés ez a Natasa. Csinos, fiatal, és a légynek sem árt. Ez vagyok én.
9: Olyan bájos, olyan különleges. Egy hónapot se táncol végig. Már is férhez megy.
1: Az első bál, az első táncos. Éppen most kellett Pétervárra jönnie, amikor mi is itt vagyunk.
9: Pierre-nek igaza volt. Hinni kell a boldogság lehetőségében. Hogy csak ugyan boldog legyen az ember. A helyére kísérem, ha megengedi.
1: Köszönöm.
10: Ha megengedi, grófnő, ha megtisztelne, hogy velem táncolja a következő négyest.
1: Szívesen. Ne haragudjon, herceg.
9: Parancsoljon, kérem. Az első bálon egyetlen táncot is vétek kihagyni.
1: De a négyeshez még hölgyek kellenek. Majd én szólok.
9: Ha előbb az unokatestvéréhez megy, és csak aztán egy másik hölgyhöz, akkor a feleségem lesz.
1: Szonya! Szonyicska, gyere!
9: Az unokatestvéréhez ment. Micsoda badarságok jutnak néha az ember eszébe.
1: Szonyicska, gyere már! Mindjárt kezdődik!
2: Jó, jó, megyek!
9: Szabad ember vagyok, és élnem kell a szabadságommal, amíg ilyen sok erőt, amíg ilyen fiatalságot érzek magamban.
1: Alszik, mama?
2: Mi az? Mi történt?
1: Nem lehet elmondani. Ilyesmi még nem volt velem soha.
2: Vége a bálnak. Próbálj aludni.
1: De amikor nem tudok, mama. Nem tudok. Mamácskám, ilyesmi még sosem volt én velem. Hát gondoltuk volna mi ezt.
2: Nem, dehogy.
1: Mama, nem szégyen az, hogy özvegy ember?
2: Ugyan, Natasa. Imádkozz. A házasságok az égben köttetnek.
1: Mamácskám, lelkem, úgy szeretem magát. És olyan boldog vagyok.
9: Édes barátom, sosem éreztem még ehhez foghatót.
3: Pierre, Én szerelmes vagyok.
5: Natasa rossz tovább, ugye?
9: Kibe másba? Sose hittem volna, hogy ez az érzés erősebb nálam. Nem élet volt az eddigi. Csak most élek igazán. De nélküle nem élhetek. De vajon tud-e szeretni engem? Hiszen öreg vagyok hozzá. Miért nem szólsz már?
5: Én mindig ezt gondoltam. Az a kislány olyan kincs, de olyan. Arra kérem, kedves barátom, ne okoskodjék sokat, ne aggodalmaskodjék. Vegyél. De hát ő szereti magát.
9: Ne beszélj butaságot, Pierre.
5: Én tudom.
1: Már 2 hete. 2 teljes hét óta.
2: Nyugodj meg, Natasa. Nyugodj meg. Majd jönni fog. Előbb-utóbb biztosan eljön.
1: Nem gondolok én rá. És nem is akarok rá gondolni. Járt ide egy darabig, aztán elmaradt. Hát elmaradt. És én egyáltalán nem akarok férjhez menni. És én félek tőle. Most egészen, de egészen megnyugodtam. Nekem így is jó.
11: Jelentsen be a grófnénak!
1: Mama! Megjött! Mama, ez szörnyű. Ez kibírhatatlan. Én nem akarok kínlódni. Most mit csináljak?
11: Bolkonszki herceg teszi tiszteletét.
3: Natasa!
9: Grófné?
2: Már régen. Foglaljon helyet. Már régen nem volt szerencsénk.
9: Édesapámnál voltam. Meg kellett beszélnem vele egy nagyon fontos ügyet. Csak tegnap éjjel érkeztem vissza. Grófné? Beszélnem kell önnel.
2: Menj ki, Natasa. Majd hívlak.
9: Azért jöttem, grófné, hogy megkérjem a lánya kezét.
2: Az ön ajánlata? Az ön ajánlata kellemesen érint bennünket, és én elfogadom, és nagyon örülök neki, a férjem is. Remélem. De a lányomtól függ a dolog.
9: Neki is megmondom, ha megnyerem az önök beleegyezését. Megadják?
2: Igen. Biztos vagyok benne, hogy a férjem is beleegyezik. De az ön édesapja...
9: Tudtára adtam édesapámnak, mi a tervem, és beleegyezett. De azt szabta szigorú feltételül, hogy az esküvőt csak 1 év múlva tarthatjuk meg. Ezt is közölni akartam önökkel.
2: Igaz, hogy Natasa fiatal még, de olyan soká.
9: Nem lehetett másképp.
2: Beküldöm.
9: Az én szememben most 2 részre oszlik az egész világ. Az egyik ő. Ott minden csupa boldogság, remény, világosság. A másik mindaz, ahol ő nincs.
12: minden csupa búbánat és homály. Natasa, reméletek?
1: Minek kérdezed? Minek kételkedsz abban, amit hold biztosan tudsz?
12: Szeret?
1: Igen. Igen.
12: Miért sír?
1: Olyan boldog vagyok.
12: Megmondta a mamája, hogy az esküvőre csak egy év múlva kerülhet sor?
1: Nem.
12: Ez alatt az idő alatt próbára teheti önmagát. Addig ön szabad. Eljegyzésünk titok marad, és...
1: Miért beszél így?
12: Egy év alatt megismeri majd önmagát.
1: Egy egész esztendő? Miért? Nem lehet másképp.
12: Édesapám feltétele.
1: Ez borzasztó. Szörnyű. Nem győzöm én kivárni azt az egy évet. Én belehalok. De nem. Nem. Mindent megteszek.
12: Még valami, Natasa. Az eljegyzés után, tudom, nehéz lesz. Az eljegyzés után elutazom. Svájcba megyek gyógykezeltetni magam. A sebem, amit Austerlitznél szereztem...
1: Ne menjen el! Miért néz így? Mit keres bennem? Mit akar kifürkészni ezzel a nézéssel? Mi lesz, ha nincs meg bennem, amit ezzel a nézéssel kutat?
12: Amíg távol leszek... Natasa, ugye maga régóta ismeri Bezóvot?
1: Igen, Pierre remek ember, de nagyon mulatságos.
12: Gyermekkora óta ismerem. Arany a szíve. Arra kérem, Natali, ha elutazom, Isten tudja, mi történhet. Ön esetleg kiábrált. No, tudom, hogy nem szabad erről beszélnem. Csak annyit, bármi történjék is magával, mi alatt én oda leszek.
1: De mi történhet?
12: Akármilyen baj. Csak is ő hozzá forduljon jó tanácsért és segítségért. Csak is ő hozzá.
1: Ne menjen el!
13: Írt. Szóval neked írt. Na, szépen vagyunk. Láthatnám azt a levelet?
1: Tessék, Monper.
13: Na, lássuk. Te tudod már, milyen viszonyban vagyok apámmal. Nekem nem kell tőle semmi, én mindig független voltam, és az is leszek. Igen? De elrontaná fele boldogságomat, ha szembeszállnék akaratával, ha magamra vonnám haragját, holott talán már nem sokáig maradt közöttünk. Értesíts, van remény, hogy csökkentse 3 hónappal a határidőt. Üld meg a bátyádnak, várjon, míg meghalok. Nem tart sokáig. Hamar feloldom.
1: De Monper, nem lehet...
13: Meg.
1: André, annyira szeretni, ha elengedné neki.
13: Édesfiam, előkelő atyafiság. Okos emberek, mi? Gazdagok, mi? Hát igen, szép mostohája lesz Nikolinkának. Üld meg, felőlem megnősülhet akár holnap is. Nikolinkának az lesz a mostohája, én meg elveszem Mademoiselle Bourienne-t, a társalkodónőt. Csak hogy Andrej se ússza meg mostoha nélkül. De azt kikötem, az én házamban

0: mit nézel?
1: Egészen más vagy.
0: Te megcsúnyultam?
1: Ellenkezőleg. Olyan méltóságos lettél. Hercegné.
0: Igen. Igen, igen. Az leszek. És te mit szólsz hozzá? Már csak néhány hét van hátra. És most olyan nyugodt vagyok. Olyan boldog.
1: Nagyon örülök. Kitűnő ember. És te? Szerelmes vagy belé?
0: Hogy is mondjam? Én már voltam szerelmes. Hát tudod, Borisba. Meg másba is. A tanárunkba, a gyerekkorunkban. De ez egészen más.
1: Hát, ahogy gondolod. És mondd, találkoztál már az öreg Bolkonszkijjal, meg Andrej herceg húgával?
0: Még soha. De rövidesen. Néhány nap múlva Moszkvába jönnek, hogy itt töltsék a karácsonyt. És akkor tiszteletünket tesszük.
2: Nos, hát, meglátogatjuk őket, ahogy illik. Azután pedig elmegyünk az operába.
0: Operába?
2: Igen, igen, a nagynénét szerzett jegyet épp az utolsó pillanatban. Holnap után a vidéki birtokokra kell utaznom. Összegyűltek a tennivalók. A pénz, mint mindig Nikolinka kártya adóssága. Az operába máskor nem is mehetnénk, csak ma este. Az öreg nagyon heves természet. Képzeld, kislányom, egyszer meghívtam ebédre a népfölkelés szervezésekor, és...
0: Megérkeztünk?
2: A moszkvai Bolkonszki palota. Nos hát, uram, segíts!
0: Mennyire örülök. Foglaljanak helyet.
2: Nos, kedves hercegnő, elhoztam önnek az én pacsirtámat. Nagyon-nagyon örülök, hogy megismerkednek. És a herceg?
0: Monper, sajnos gyengélkedik.
2: Ó, mennyire sajnálom. Elmondani sem tudom, mennyire.
0: Igazán nagyon örülök, hogy végre... hogy megismerkedhetünk. Én is nagyon örülök.
2: Ha megengedi hercegnő, egy kis időre itt hagyom az én Natasámat. Én meg lemegyek a szobát Siapros csatkára, Anna Szemjonovához, akivel... Azután majd visszajövök érte.
0: Hát akkor ismerkedjünk meg. Persze, ismerkedjünk. Őszintén szólva nem is tudom, hogy hogyan és miről. Úgy hallom, Monper.
3: Kisasszonya, hogy is csak rossz a gróf, kisasszonya, nem tévedek. Bocsánatot kérek, nem tudtam, kisasszonya, tudtam volna, semmiképpen sem zavarok. Isten látja a lelkem, nem is sejtett.
0: Azt hiszem, igazán itt az ideje, hogy induljak.
4: Ne vegye a szívére. Édesapám gyengélkedik.
0: Most már igazán mennem kell.
4: De hiszen még nem is jött vissza önért a gróf.
0: Utána megyek Anna Szemjonovához.
4: Kedves Natali, tudja, én igazán nagyon örülök, hogy a bátyám ön mellett megtalálta a boldogságát.
0: Mennem kell, hercegnő.
2: Kedves Billy Bean, jöjjön be a páhajunkba, jöjjön. Hát visszajött a követségből.
5: Csak ideiglenesen egy kis pihenőre. Moszkva, az Moszkva.
0: Istenem, ha most itt volna Andrej, megölelni, de nem úgy áll, mint régen, ostoba tartózkodással, hanem úgy, ahogy még soha. Mi közöm nekem az apjához, meg a húgához? Én csak őt szeretem. Őt. Nem bírok én várni tovább. Mindjárt sírva fakadok. Ki a hibás? Én vagyok a hibás.
6: Nézd csak, Iler. Kik azok?
7: Na csak. Hogy megszépült a két rossz toblány. Egészen feltűnő.

0: Természetesen az a... ott, balról. Hogy is hívják?
1: Hiszen láttad már Anatol. A bálon. Natasa Rosztova.
0: Ez igen.
2: Nézzék csak, milyen kalap van Anna Mihajlovna Drubetszkája fején.
3: Mulatságos. És jól látom, hogy vele van az ő Borisza is.
2: Hogyne, a mennyasszonyával, Julie Karignával. Friss eljegyzés.
1: Nézd csak, Natasa, hogy les minket Borisz. Most meg a mennyasszony a fülébe sugdos.
4: Látom. Bizonyára megnyugtatja a mennyasszonyát, hogy ne legyen féltékeny miatta. Kár az izgalomért. Ha tudnák, mennyire nem törődöm egyikükkel sem.
3: Szonya, látod ott azt a daliás fiatalembert perzsaviseletben?
1: Hogy ne látnám, ha így feltűnősködik.
3: És megismered a régi imádódat?
1: Ugyan, mama.
5: Mondja, Bilibin, honnan került elő ez a dolog? Hiszen eltűnt valahová a jó madár, de nem?
2: A Kaukázusban volt, de onnan megszökött. Azt mondják, valamelyik perzsa uralkodó herceg minisztere lett, és megölte a sah testvérét. Na, hát ez kell a moszkvai asszonyoknak. Odáig vannak érte. Ha meglátogat valakit, vendéget hívnak rá, mint valami kecsegére. Dolohov meg Anatol elvette minden asszonynak az eszét.
0: Csak te segítesz? Szeretnék megismerkedni a kis Rosztov lánnyal.
1: Anatol, már megint.
0: Nézzétek, micsoda táncos. Dipol. Fantasztikus.
4: Lámgróf úr, ha ön nem teszi nálam tiszteletét, akkor nekem kell megtenni az első lépést.
0: Megtisztel, grófné. És én készültem is.
4: Örvendünk. Ismertessen össze bájos lányaival, grófné. Az egész város róluk áradozik, és amíg nem ismerem őket.
1: Grófné, grófné.
4: Már otthon Pétervárat is hallottam önről, Natalie.
1: Kitől hallott rólam a grófné?
4: Andrej Bolkonszki hercegtől, a férjem jó barátjától.
1: Andrejtől?
4: Kérem, engedjék át a kisasszonyt az én páholyomba, hogy jobban megismerkedhessünk. Hadd nézze onnan az előadás hátralévő részét.
0: Kérem, kedves grófné.
1: Hadd mutassam be a bátyámat, Anatolt.
0: Boldog vagyok, grófnő.
1: Örvendek.
0: Hát nem csodálatos ez a Dipor. N'est-ce pas qu'il est admirable?
1: Ah, oui.
0: Hanem tudja-e, grófnő, rövidesen jelmezes lovas tornát rendezünk. Okvetlenül ott kell lennie. Nagyon jó mulatság lesz. Jöjjön el, kérem, ugye eljön?
1: Még nem tudom. Hogy néz? A vállamot bámulja. Akkor már inkább a szemembe nézzen. Igen, a szemembe.
0: Gyönyörű a szeme, grófnő.
1: És hogy tetszik önnek Moszkva?
0: Hát, eleinte nem nagyon tetszett, mert hiszen mit tesz kellemessé egy várost? A szép nők, nem igaz? De most már nagyon tetszik. Kedves grófnő, jöjjön el. Ön lesz a legszebb. Jöjjön el, és ezt a szálvirágot a bokrétájából adja nekem számot.
1: Én... Mit mondjak? Mit tegyek? Veszedelmesen közel van. Nem válaszolok. Megszorította a karom. A könyököm fölött.

0: Jó bor. Nemes bor.
1: Tokai. Manapság ritka kincs.
0: Játszunk?
1: Nincs kedvem kártyázni. Te, Dolohov, ilyen szép vállat, ilyen kecses kart, én még életemben nem láttam.
0: Csinos, csinos komám, de nem nekünk való.
1: Szólok a hugomnak, hogy hívja meg ebédre.
0: Inkább várd meg, míg férhez megy.
1: Tudod, imádom, lépötit fíj, a kislányok azonnal elveszítik a fejüket.
0: Ne felejtsd el, hogy egyszer már jól megjártad egy petit fíjjel. Ha jól emlékszem, tavaly előtt az a lengyel kisbirtokos pisztollyal szorított rá, hogy elvedd a lányát.
1: Aj,
0: és attól, hogy fakkétél hagytad Lengyelországban, ja, és kialkuttad magadnak a jogot, hogy nőtlen ember hírében állhass, attól te még nős ember vagy. Mennyit fizetsz érte?
1: Eleget.
0: Hát csak vigyázz magadra, nehogy még egyszer csapdába ess.
1: Tudod mit? Játszunk mégis.
0: Nálam a bank.
2: Szonya, indulunk haza.
3: Igen, mama.
2: Natasa hova tűnt?
3: Megigazítja a ruháját. Bezúlva grófné kikísérte az öltöző szobájába.
1: Natali, ön elbűvölő.
3: Hova tűnt a nővére?
1: Szeretem, Natali. Szerelmes vagyok önbe.
3: A szeme. Ne mondja nekem ilyeneket, én mennyasszony vagyok.
1: Őrülten szeretem magát.
3: Anatól kérem, hogy szorítja a kezem, Istenem, a szeme.
1: Natali, egy csókot.
3: Aj, szédülök. Szabad vagyok. Szabad.
4: Pardon, én nem láttam semmit. Csupán annyit akartam mondani, hogy a kisasszonyt keresi az édesanyja.
3: Megyek.
0: Jutalomjáték. Jótékonysági egylet. Dáridó. Szabadkőműves páholy. Egyház. Könyv. Bor. Ki alapított iskolákat, kórházakat? Ki szabadította fel a parasztjait? Én. Ki akart köztársaságot teremteni Oroszországban? Ki akart hol filozófus lenni, hol Napóleon? Hol Napóleont legyőző hadvezér? Én. És ki vagyok? Egy hűtlen asszony gazdag férje.
3: Kit szeretek hát? Andrej herceget. Hát persze, hogy őt. De Anatolt talán nem. Máskülönben hogyan eshetett volna meg mindez? Hogy mit tegyek? És Bolkonszkaja hercegnő találkozót kér. Kérem, ne gondolja, hogy édesapám nem szíveli önt. Apám beteg öreg ember. Meg kell bocsátani neki, különben jó, nagy lelkű, és szeretni fogja azt, aki boldoggá teszi a fiát. Kérem, tűzön ki egy időpontot, amikor ismét találkozhatnánk.
5: Cher princess, de hát mit írjak? Visszavegyem a szavam, csak ugyan vissza kell vennem, ez rettenetes. De miért nem lehet a kettő? Andrej és Anatol együtt. Választanom kell.
3: Na mi az?
6: Kisasszony, egy ember a lelkemre kötötte, hogy ezt a levelet adjam át.
1: Tegnap este eldőlt a sorsom. Vagy megnyerem szerelmét, vagy meghalok. Más út számomra nincs. Jól tudom, az ön szülei semmiképpen nem adnák önt hozzá. Ennek titkos oka van, és ezt az okot én egyedül önnek, csak is önnek tárhatom fel. De ha szeret engem, Natali, csak egyetlen szót kell kimondania. Igen, És akkor semmilyen emberi erő nem akadályozhatja meg az üdvösségünket, mert a szerelem mindent legyőz. Ha kell, elrablom önt, és elszöktetem a világ végére.
3: Igen, igen, igen. Szeretem, és most már tudom, mit kell tennem. Cher princess, bocsássa meg, ha röviden írok. Élve André herceg nagy lelkűségével, aki elutazása előtt teljes szabadságot adott nekem, kérem önt, princess, felejtsen el mindent, és bocsássa meg nekem. Bocsássa meg, ha vétettem ön ellen, de én immár nem lehetek André herceg felesége.
7: Olvasás helyett egyre inkább csak fecsegés. Fecsegés helyett alvás és bor. Hazugság. Zűrzavar. Látom én jól, de hogyan magyarázzam el másoknak, amit látok? Ők is látják, csak úgy igyekeznek, hogy ne vegyék észre. Azt mondják, hogy a katonák a háborúban, ha fedezékbe bújnak a tűz elől, és nincs mit csinálniuk, minden áron valami szórakozást keresnek, hogy könnyebben kiállják a veszélyt. Mindannyian ilyenek vagyunk. Menekülünk. Ki politikával, ki nőkkel, ki törvényhozással, ki borral. Csak azt ne lássuk, azt, a végsőt, az iszonyút.
6: Natasha? Natasha?
2: Alszol. Ruhástól alszik az ágyon.
6: Milyen édesen mosolyog álmában. Miféle levelet szorongat a kezében? Hogy nem láttam én ebből semmit? Hogy juthatott a dolog idáig? Hiszen a vak is látja, hogy Anatol Kuragin csaló, gazember. Lehetetlen, hogy Natasha szeresse őt. Natasha! Natasha!
3: Szonya?
6: Natasha!
3: Szonya, te elolvastad a levelet?
6: Igen.
3: Hát tudd meg, szeretjük egymást, és ő elvisz innen.
6: És Bolkonszki?
3: Jaj, Szonya, ha sejtenéd, milyen boldog vagyok. Te nem tudod, mi a szerelem.
6: És szakítasz Andrej herceggel? Lehetetlen. Egy teljes éven át szeretted, Kuragin meg csak háromszor láttad.
3: Úgy érzem, mintha százesztendeje szeretném. De te ezt nem érted. Mondták nekem, hogy van ilyen, de nem hittem. Amint megláttam, éreztem, ő az én uram. Parancsolóm, én meg a rabnője.
6: Gondold meg jól, mit teszel.
3: Mondtam már, nincs én bennem akarat. Csak az övé.
6: Akkor majd én lépek közbe, elmondok mindent.
3: Mit beszélsz az Istenért? Boldogtalan akarsz tenni? El akarsz szakítani tőle?
6: Miért nem kéri meg nyíltan a kezedet? Gondoltál már arra, Natasha? Mi lehet az a titkos ok, amiről a levelében ír?
3: Nem élhetek nélkül.
6: Én féltelek.
3: Haj, mitől?
6: Hogy a vesztedbe rohansz.
3: Igenis, vesztembe rohanok. Minél hamarabb a vesztembe akarok rohanni. Semmi közötök hozzá. Nem a ti bajotok, hanem az enyém. Hagyj engem, gyűlöllek.
6: Natasha.
3: Gyűlöllek, örök harag. Ellenségem vagy.
8: Gyűjte!
9: Gyűjte! Hajd, dolohok! Nem akárhová megyünk. Úgy szágult, mint az ördög. Csapja a lovak közé, de kimélt.
8: Gyíj,
6: megszökik vele, az egyszer biztos. De Istenem, miért nincs itt a bácsi? De mit tegyek én? Szeretem Nikolajt. Nem tűröm, hogy ilyen szégyen szakadjon a családra. Nem.
10: Ó,
1: Maradj itt a szánnál, Dolohov. Indulásra készen. Én bemegyek.
0: Csak óvatosan.
10: Uram?
1: Hé, itt a hátsó kapunál nem szokott inasálni. Na mindegy, az úrnőthöz jöttem.
10: Szíveskedjék befáradni.
1: Mit állsz a hátam mögé, ahelyett, hogy előre mennél és mutatnád a... Ki vagy te?
10: Azt parancsolták, vezessem oda. Gyerünk befelé!
1: Hogy már? Eresz! Dolohov! Árulás! Eresz már!
0: Huregin! Vissza! Vissza!
1: Te! Eresz! Takarodj! Hajts! Hajts az istenit!
0: Gyi! Gyá! Gyi!
3: Pierre, igen. Úgy örülök, hogy végre... Mondja meg nekem az igazat. Könyörgök.
7: Miféle igazat?
3: Azt hallottam valakitől. Ugye nem igaz, hogy Anatol Kuragin nős?
7: De igaz.
3: És már régóta? Becsület szavára?
7: Becsület szavamra.
3: És Moszkvában van még?
7: Úgy tudom, igen.
3: Hagyjunk magamra, Pierre. Kérem.
1: Anatol!
4: Pierre, nem is tudod, milyen képtelen helyzetbe került az öcsém.
1: Tudom, ahol ön van, ott az ülés és a rossz.
4: Hogy merész?
1: Távozzon! Anatol, beszédem van magával.
11: Nos?
1: Házasságot ígért Rostova grófnőnek? Meg akarta szöktetni?
11: Kedves barátom, én nem vagyok köteles felelni az ilyen hangnemben feltett kérdésekre.
1: Micsoda?
11: Mi van? Miért rángat? Ne! A gallérom, a gumbom.
1: Alá, való gazember! Nem tudom, mi tart vissza attól az élvezettől, hogy szétverjem a koponyáját. Házasságot ígért neki!
11: Én nem úgy gondoltam, és nem is ígérhettem, mert...
1: Tudom, tudom! És most már ő is tudja. Egy... Ide adja Natasa összes magához írt levelét. Kettő. Holnap elutazik Moszkvából. Három. Soha egy szót sem szól a történtekről.
7: Utóvégre csak meg kell értenie, hogy a maga kéjelgésén kívül létezik egyéb is. A mások nyugalma és boldogsága. És maga gátlástalanul tönkretesz egy életet, csak mert épp szórakozhatnék javar.
11: Ön olyan...
1: Aljas!
11: Mondd nekem, hogy aljas? Én, mint becsületes ember, az ilyesmit nem tűrhetem.
1: Mi?
11: Igaz, négy szem közt történt, de azért...
1: Csak nem elég tétel.
11: Legalább vonja vissza ezeket a szavakat, jó? Ha azt akarja, hogy teljesítsem a kívánságát.
1: Jó, visszavonom. Még pénzt is adok az útra, ha kell.
11: Kell.
1: Súnyi galád. Szívtelen fajzat.
3: Menjenek.
12: Kislányom, alig jöttem meg.
13: Natalia, én jót akarok neked. Feküdj, nem bánom, én nem nyúlok hozzád, de ide hallgass. Ide hallgass, ha hozzád beszélek.
3: Menjenek innen, menjenek.
13: Olyan szégyenbe keverted a családot.
3: Hagyjanak magamra, engem mindenki megver.
12: Rosszul vagy, Natasa?
3: Igen, beteg vagyok.
12: Igen. Tökéletesen meggyógyultam. A fürdő jót tett. Csak az a kérdés, hogy kinek kell az egészségem.
7: Valóban jó színben van, Andrej. Én meg csak...
12: Ne haragudj, hogy ezzel terhellek. Rostova grófnő felbontotta az eljegyzésünket, és hallom, a sógorod kérte meg a kezét. Ja,
7: ez csak részben igaz, ugyanis...
12: Itt vannak a grófnő levelei, meg az arcképe. Ja. Add vissza neki, ha találkozol vele.
7: Nagyon beteg.
12: Szóval még itt van Moszkvában. Hát Kuragin herceg?
7: Rég elutazott. A grófnő szinte halálán volt.
12: Nagyon sajnálom, hogy beteg. Eszerint Kuragin úr nem tartotta magához méltónak Rostova kisasszony.
7: Nem vehette el, mert nős.
12: Azt üzenem Rostova grófnőnek... Szabad volt mindig. Most is az. És minden jót kívánok neki.
7: Emlékszik még arra a pétervári vitánkra, amikor azt mondta, hogy meg kell bocsátani a bukott nőnek?
12: De azt nem mondtam, hogy én meg tudok bocsátani. Én nem tudok.
3: Pierre... Bolkonszki herceg annak idején azt mondta nekem, ha baj van, forduljak önhöz. Most, hogy visszajött, kérem, mondja meg neki, bocsásson meg. Tudom, mindennek vége. Csak az bánt, hogy vétettem ellene.
7: Én megmondok neki még egyszer mindent, de szeretnék tudni valamit. Valóban szerette ön azt a romlott embert?
3: Ne szígy a romlottnak. Nem tudom. Nem tudok semmit.
7: Ne is beszéljünk erről többet, kedves. Én mindent megmondok Andrejnek. Csak arra kérem, tartson jó barátjának. És ha ki akarja önteni a lelkét, valamikor, nem most, hanem ha majd minden kitisztul a lelkéből, akkor gondoljon rám.
3: Ne beszéljen velem így. Nem érdemlem meg. Számomra minden elveszett.
7: Minden elveszett? Ha én nem én volnék, hanem a világ legszebb, legokosabb és legderakabb férfia, és ha szabad volnék, akkor most ebben a pillanatban térden állva kérném a szerelmét és a kezét.
14: És most hová, gróf úr?
7: Hová? Hát hova mehetnék én most? Csak az ég elég magas. És az égen ott áll fölfelé csapott hosszú farokkal a vakító fehér fényű 1812-es óriás istökös, amiről azt mondják, a legszörnyűbb borzalmakat a világ végét jövendőli.
14: Haza!

0: Háború és béke. Lev Tolsztoj regényét Makai Imre fordításának felhasználásával rádióra alkalmazta Békés Pál. A negyedik rész hangzott el. A szereposztás a következő volt. Nikolaj Bolkonszkij, Szabó Sándor. Andrej Bolkonszkij, Balkai Géza. Mária, a húga, Takács Kati. Natasa Rosztova, Udvaros Dorottya. Rostov gróf, Gera Zoltán. Rostova grófné, Kállai Ilona. Pierre Bezuhov, Vajda László. Anatol Kuragin, Máté Gábor. További szereplők. Almási Éva, Básti Juli, Csellár Réka, Csonka Ibolya, Gábor Miklós, Győri Franciska, Izsóf Vilmos, Jáki Béla, Lukácsi József, Rudolf Péter, Székely Tamás, Szilágyi Tibor, Vallai Péter. Zenéjét összeállította Molnár András. Darvas Ferenc szerzeményeit a Zsoldos Együttes adta elő. A felvételt Kis László és Borlai Kinga készítette. Dramaturg Varga Viktor. Rendezte Varga Géza.
1: A Regény Rádió változata 1991-ben készült és utoljára 2012. január 15-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Névjegy. Kordos László paleontológussal B. Fülöp Katalin beszélget.

0: Kíváncsiak vagyunk a földtörténeti korok évmillióinak misztikus világára. Szeretnénk megismerni. Ennek bizonyítéka, hogyha a mozivásznon megjelennek mondjuk a dinoszauruszok, az biztos filmsiker. Ám az őslénytan kutató tudása nélkül nem lenne hiteles ez a kép. A földi élet kialakulásának titkát a csontok őrzik, amelynek jó ismerője a paleontológus. Dr. Kordos László őslényleletek vizsgálatával eltöltött több évtizedes munkája után meg tudja elmondani, hogy mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás?
1: A tojás volt hamarabb.
0: Ezt ilyen biztosan kimeri jelenteni?
1: Ez egészen biztosan ki lehet jelenteni, hiszen ha az őslénytani leleteket és a mai felfogást erről végignézzük, akkor azt kell mondanom, hogy madarak tulajdonképpen nincsenek. A madarak élő dinoszauruszok, hüllőknek valamilyen változatai, és azok pedig tojással szaporodnak, és a hüllők korábban voltak, mint a madarak. Tehát a tojás is korábban volt, mint a madár.
0: Ha most én mutatnék egy madárcsontdarabot, vagy egy emberi, vagy állati fogat, akkor ön kapásból meg tudná nekem határozni, hogy az mikor élt, és milyen életkörülményei voltak?
1: Valóban kapásból, ahogy úgy tetszik az orvos egyetemi vizsgán, a földobjuk és mire leesik, meg kell mondani, hogy mi volt az a csont, azt meg tudom mondani, hogy madárcsont, vagy emberfog volt. Az van egy további kérdés, hogy mit tudok ebből kiolvasni. Itt kezdődik a tudomány. Ehhez kell az ismeret, a gyakorlat és a tudománynak a mai állása. Tehát valóban ezek a leletek, amik a múltunknak, az évmilliós múltunknak kézzel fogható bizonyítékai, ezek rengeteg információt hordoznak magukban. A kérdés csak az, hogy mennyit tudunk ebből kiolvasni, mi áll rendelkezésünkre, hogy megtudjuk, hogy valóban milyen élőlény volt ez, hol élt, mikor élt, milyen környezetben. Ez egy valóban egy nehéz tudományos munka. Az a dolgunk, hogy minél többet kiolvassunk belőle. Tehát adott esetben valóban nagyon sokat tudunk meg belőlük. Lényeges kérdés az, hogy hát miért fontos az, hogy tudjuk ezeket a dolgokat? Kit érdekel ez? Meg kell mondanom, hogy engem érdekel. Azt tudom, hogy másokat is érdekel, de azt is tudom, hogy nem mindenkit érdekel. Azt is tudom, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy hát miért fontos ez, hogy tudjuk, hogy az ember honnan származott, hogy a madárnak a dinoszaurusz rokonsága van, vagy egyáltalában mi történt a múltban?
0: Miért költsünk erre pénzt?
1: Hát valóban, ezt konkrétan föl is szokták tenni, sőt, a magam gyakorlatából tudom, hogyha nem is kérdeznek vissza, hogy miért költsünk rá pénzt, egyszerűen nem adnak rá pénzt. Tehát én máshonnan közelíteném meg a dolgot. Egyszerűen van egy emberi érdeklődés, egy kíváncsiság. Van, aki bélyeget gyűjt, van, aki sörös kupakot gyűjt, és így tovább. Én magam nem gyűjtő vagyok, én az ősmaradványok foglalkozom, és megpróbálom a múltunkat, élővilág múltját, legalábbis annak egy kis darabját kideríteni. Most ez azért fontos, például számomra, induljunk ki magamból, de gondolom másoknak is, mert ezáltal évmilliókban tudok gondolkodni. Tudom, hogy a nagy összefüggések, a nagy földi jelenségek, azok hogyan kapcsolódnak egymáshoz, mi határozza meg az ember létét ezen a földön, és ennek tükrébe tudom szemlélni a világot, ha úgy tetszik, ez egy hitet ad, ha úgy tetszik, ez ugye nekem nem tetszik, de ez egy vallást ad. Mindenesetre egy szemléletet, ami meghatározza az én saját egyensúlyomat, és nagyon szeretném, hogyha nagyon sokan természettudományos alapon így tudnak szemlélni a világot, azt hiszem, hogy sokkal kiegyensúlyozottabbak lennének. Talán ezért fontos.
0: Van, aki szereti az emlősöket, szereti a fákat, a virágokat. Azok olyan szépek, olyan látványosak. Már a hüllőket kevésbé szeretik az emberek. És mi szép van egy csontban?
1: Hogy mi szép egy csontban, azt sokféleképpen föl lehet fogni. Hát az ősvilági csontok, a megkövesült csontok időnként meg kell mondani gyönyörűek. Szép színűek, tömörek, kristályok ülnek benne. Az emberben megvan az a tisztelet, hogy ezek már évmilliók óta ott hevernek és túlvészeltek mindent. Tehát valóban sokszor esztétikai szépséget is nyújtanak. Természetesen akinek ez a szakmája, és nem amatőr, nem a szépséget keresi elsősorban benne, annak teljesen mindegy, hogy egy kígyót, egy békát, egy kolibrit, vagy éppen egy pockot tanulmányoz. A legfontosabb az, hogy mihez ért, ez már nagyon sok tényező befolyásolja.
0: Említette, hogy a csontokból kiolvassa a múltat. Mi mindenre jött rá már az elmúlt évek csonthalmazából?
1: Nagyon sok mindenre választ tudnak adni a csontok. Hát az első dolog az, hogy megmondjuk, hogy ez milyen állat volt. Ez egy róka volt, egy nyúl volt, stb. Ki tudjuk olvasni, hogyha egymás után rakjuk korban, időben ezeket a csontokat, hogy kiből ki lett, melyik fajból melyik származott. Hogyan változott meg ez a faji átalakulás? Hogyan változott méretében, morfológiájában, mozgásviszonyában, táplálkozásában? Aztán, hogyha tovább lépünk az egész faunára, az életközösségre, akkor ott meg tudjuk mondani, hogy hogyan változott maga az életközösség. Ugye ma Magyarországon él egyféle természetes állatvilág, de több gyökeresen különbözött 20 ezer évvel ezelőtt, amikor csak néhány faj volt még jelen abból, amelyek ma is élnek. Tehát megváltozik az egész életközösség, megváltozik fölöttük a környezet. Tehát ki tudjuk olvasni a fauna összetételéből, hogy milyen volt a klíma. Kreczoly Miklós indította el azt a vizsgálatot, amit aztán továbbfejlesztettem, és talán a nevemhez fűződik az, hogy híressé vált a pocok hőmérő. Ez a pocok hőmérő nem egyéb, mint ugye a pockok azok kis rágcsálók, nagy tömegben élnek, és ezek nagyon környezet és táplálék és hőmérséklet igényesek. És ezekből egy bizonyos számítás után ki lehetett számoltani, hogy egykor, amikor az az állattársaság élt, akkor milyen volt a júliusi középhőmérséklet. Mindez 25 évvel ezelőtt történt, amikor ezeket a vizsgálatokat végeztem, talán túl korán, akkor az ilyen eredmények még nem voltak szembetűnek. Ma viszont, aki a globális felmelegedéssel és a globális környezetváltozással foglalkozik, az pontosan tudja, hogy ezek az elmúlt 10-15 ezer évben bekövetkezett klimatikus változások mennyire fontosak ahhoz, hogy az emberiség túlélje önmagát.
0: 1999 nyara, Rudabánya és Gabi. Sokszor hallottunk, hiszen világhírűvé tette önt és a kutatótársakat.
1: Valóban az őslénytan és ezen belül gerinces őslénytan időnként világszenzációkat produkál. Ha valaki felfedez egy dinoszaurusz csontvázat, akkor már is az élvonalba kerül. Mások, akik a tengeri egysejtőekkel foglalkoznak és felfedeznek néhány új fajt, azt kell mondanom, hogy soha nem lesznek világhírűek. Tehát ez egy szakmából fakadó közönség kapcsolat. Tehát a Gabi Rudabányáról 1999 nyarán előkerült, 10 millió évvel ezelőtt élt emberszabás ősmajom, akit Rudapithecus hungaricusnak nevezünk, és neki az a jelentősége, hogy ő az emberré válás folyamatában a csimpánz, gorilla, valamint az emberhez vezető fejlődési vonalnak a közös őse lehetett. Ez az evolúciós lépés egy rendkívül fontos, hogy megismerjük, hogy ténylegesen hogyan zajlott le az emberré válás folyamata, és Gabi mindezek között, a leletek között, az egész világon a legteljesebb lelet. Belőle lehet a legtöbbet kiolvasni, és ezért volt ilyen szenzációs maga lelet. Egyébként Rudabányán, ahol ez előkerült, ott éppen Kreczoly Miklós kezdte el a kutatásokat, 1971-ben indultak az ásatások, akkor én mint hallgatója vettem részt, majd későbbiekben, a 70-es évek végétől átvettem tőle a stafétabotot, és az elmúlt 20-25 évben pedig magam vezetem ezeket az ásatásokat.
0: A paleontológus vissza-vissza jár egy-egy helyre 10-20 év múlva?
1: Az őslénytani lelőhelyeknek az a sajátossága, hogy ha megmaradnak, hogy oda időnként vissza kell térni. Az időnkénti visszatérés az lehet, hogy évenként ellenőrzem, hogy na mi került elő a tavaszi holvadástól, mi pergett, ki jött-e új lelőhely, vagy egy működő bányánál megnézem, hogy milyen új hasadékot, barlangot tártak föl. De vannak olyan lelőhelyek, amelyeket akár 100 éve kutattak utoljára. Tudjuk is, hogy hol van. Most például egy ilyennek a feltárására készülünk. Baltavár községnél egy nagyon híres ősgerinces lelőhely van. 5 méter föld borítja. Tervünk az, hogy a közeljövőben ismét föltárjuk ezt a lelőhelyet, hiszen 100 évvel ezelőtt még nagyon keveset tudtak megmondani arról, hogy mi is került onnan elő, illetve nagyon sok csont előkerült, csak kevésbé tudjuk értékelni, mert azok a kutatási módszerek, amiket akkor alkalmaztak, az szabályos csak gyűjtés volt, ásás volt, azok nem voltak alkalmasak arra, hogy megválaszoljuk a ma felmerülő kérdéseket. Tehát ma egy egészen más szempontú, új kérdésfeltevésű, új kutatást szeretnék indítani. Tehát igen, ha lehet, visszatérünk a régi lelőhelyekre, ezért is kell ezeket a lelőhelyeket megőrizni. Nem azért, mert ezek természetvédelmi értékek, nem azért, mert szépek, hanem azért, hogy az ismereteinknek a forrásai legyenek, és a későbbiekben további újabb adatokat tudjunk onnan szerezni. Sajnos nagyon sok lelőhely megsemmisült, bányák lebányásszák, vagy elhagyott bányákat feltöltik, vagy utakat építenek rá, nagyon sok módja van annak, hogy régi klasszikus lelőhelyek megsemmisüljenek, amelyeket bizony ma újra kellene vizsgálni.
2: Lesz erre lehetőség, vagy van erre pénz? Mi szabhat ennek gátat, és egyáltalán ennek a tudománynak a képviselői meg tudják-e akadályozni, hogy nagyon fontos területek így elpusztuljanak?
1: Az őslénytan kutatóinak természetesen nagyon fontos az, hogy ezek a lelőhelyek megmaradjanak, de azt hiszem, hogy másoknak ez kevésbé ennyire lényeges. Úgy néz ki, hogy a lelőhelyek elpusztulását vagy megőrzését különösképpen nem tudjuk befolyásolni. Van ugyan egy olyan program, amelyik most is működik, amelyik a Magyar Rétegtani Bizottságon keresztül történik, amikor akik be akarnak valamilyen elhagyott bányagödröket tölteni, és erre támogatást kapnak az államtól, kötelezve vannak arra, hogy szakvéleményt kérjenek, hogy a szakmai szempontból azt a bányagödröt betömhetik-e, vagy megsemmisíthetik-e. Bizony, ez föl van azt a szakterületekre, és én is meg tudom mondani, hogy igen, ez betömhetik, a másikat pedig nem. A pénz az egy nehezebb kérdés, mint mindenki számára. Rudabánya példája legyen itt az, ami előttünk van. Rudabányán gyakorlatilag 30 éve történnek kutatások, ebből körülbelül 18-20 évig gyakorlatilag állami támogatással és nagyon komoly állami támogatással történt a kutatás. Rövid ideig, 4 évig volt OTKA, tehát magyar kutatási finanszírozás. Az elmúlt 10 évben pedig kizárólag csak külföldi pénzből, nemzetközi kutatási alapokból és nemzetközi együttműködéssel tudjuk a kutatásokat folytatni.
2: Csak idehaza kutatnak-e? Vagy eljutnak-e külföldre, más földrészre?
1: Én magam részéről külföldön kutatást nem végeztem, és meg kell mondanom, hogy nincs is szándékomban. Ugyanis Magyarországon épp elég lelőhely van ahhoz, hogy itt a kutatásokat mi végezzük. Az a célom, hogy ezeket továbbra is mi irányítsuk. És szerencsére nem vagyunk abban a helyzetben, mint egy amerikai vagy egy angol, akinek például az emberi válláshoz semmi nem ülelete nincsen, és ezért kénytelen Afrikába és Ázsiába, vagy éppen Magyarországra jönni, mert otthon egyszerűen ilyen leleteket nem talál. Viszont tudomásul kell azt venni, hogy azért mégiscsak a pénz onnan jön, és a kutatási háttér az ott sokkal magasabb szintű, mint Magyarországon. Ebben a kényszerhelyzetben vagy belenyugszunk, vagy pedig itthon se kutatunk.
2: Egy-egy szakmánál, akár legyen az orvos vagy növényvédő, a kutatás mindig háttérbe szorult. Így volt ez régen az önök, vagy az ön esetében, vagy csak most az utóbbi 10 évben látszik az, hogy nem igazán szánnak rá állami támogatást, hogy a kutatás és a kutatás tudománya fejlődjön, vagy előbbre kerüljön?
1: Végig lehet gondolni azt, hogy a kutatás miért szorult vissza, legalábbis az alapkutatás része. Azt hiszem, hogy a dolog rém egyszerű, és nem szabad úgymond túl lihegni. Ez a kutatás pénzt visz el, és nem pénzt hoz be. Tehát az a kutatás, amelyik valamilyen megbízásból történik, mondjuk ott van az M3-as autópálya építése, és annak a régészek nagyon ügyesen egy nagyon kis töredékét biztosították arra, hogy az autópálya építés kapcsán régészeti feltárásokat végezzenek, akkor ott ez megvalósult. De tudomásul kell venni, hogy vannak olyan szakterületek, amelyek sohasem fogják megtermelni a befektetett összeget. Ez nem egy profitképes, pénzbe profitképes tevékenység. Az egy egészen más dolog, hogyha belegondolok, hogy a rudabányai lelet például, Gabi, mit jelent az ország ismertsége szempontjából, mit jelent a tudományos közéletben, azt, hogy a különböző helyről küldenek nekem újságkivágatokat, hol cirilbetűset, hol kanadait, és így tovább, ahol megjelent és büszkék rá kint az emberek, hogy na hát Magyarországról ilyesmi előkerült. Ez körülbelül, én úgy fogom föl, olyan, mint amikor valaki olimpiai aranyérmet szerez.
2: És még sincs megbecsülve.
1: Az, hogy megbecsülik-e vagy sem, ez sokféleképpen lemérhető. Nekem a legnagyobb megbecsülés az lenne, mondjuk a normális fizetésen kívül, hogyha azok a lehetőségek rendelkezésemre állnának, és minden vitatkozás nélkül, ami mondjuk egy amerikai egyetemi hallgató számára megvan. Egy amerikai egyetemi hallgató számára az a számítógépes háttér, az a könyvtár, az a pályázati rendszer, és az az ösztöndíj rendszer, amivel ő kezdőként indulhat. Ez a lehetőség számomra nem adatik meg itt Magyarországon, és nem csak számomra, hanem az az érzésem a legtöbb alapkutatással foglalkozó számára sem.
2: És a jövő magyar paleontológusai számára ők mekkora hátránnyal indulnak, ha világméretekben nézzük?
1: Szerencsére van néhány rendkívül jó hallgatom, akik most már egyrészt megvédték a doktori címüket, másrészt azon dolgoznak. Meg kell mondanom, hogy sokkal jobb alapokkal indulnak, mint akár én is indultam. Tehát nyelveket kitűnően beszélnek. Ennek következtében nincsenek kommunikációs gondjaik. Én arra szorítom rá őket, hogy célirányosan dolgozzanak, tehát nemzetközi folyóiratokban publikáljanak, mert erre szükségük van, csak azt veszik figyelembe. Ez meg is teszik, és ennek következtében olyan minőségi feltételeket állítok velük szemben is, amelyeket aztán később önmaguktól is megkövetelnek, és természetesen ők abban sokkal jobb helyzetben vannak, hogy a mai egyetemi hallgatók számára, ha akarnak, akkor a világ nyitva van. Tehát tudnak utazni bárhova, tudnak pályázni bárhova, és aki akar, ezzel él is, és utána a saját tehetségén és elgondolásán, életszemléletén múlik, hogy valóban ki lesz belőlem.
2: Minden kutató megszállott valahol. A kutatás az egy verejtékes, nagyon nehéz és élete végéig tartó munka?
1: Nagyon nehéz megmondani, hogy egy kutató számára mit jelent a kutatás, és annak milyen lépcsőfokai vannak. Én úgy fogom föl, hogy a kutató az egy életforma, ez egy érdeklődés, az egy valamilyen tényleg egy megszállottságig menő munka, nem a bolond megszállottságig, de egy az új iránt érdeklődésből tevődik össze. Na most nyilvánvalóan valaki, amikor 20 éves, akkor tudnak a legjobb gondolatai születni, hiszen akkor legfogékonyabb az újdonságra, a világra, és főleg nem elkötelezett még. És ennek következtében még a későn érő típusok is azért életüknek az első felében produkálják az igazi új eredményeiket. A későbbiekben aztán ritka kivételtől eltekintve ugyanezt ismétlik, és nem tudnak kitörni a saját maguk vonzásából. Az egy egészen más dolog, hogy a kutatásnak mi az értelme, és miért csináljuk mindezt. Meg kell mondani, hogy nagyrészt hobbiból. Tehát azért, mert szeretjük, ezért csináljuk. A kutatás megítélése viszont az egy egészen külön kérdés, és ez talán keveseknek adódik meg, hogy a kutatásnak ténylegesen akkor van értelme, legalábbis a tudományos kutatásnak, hogyha az valóban újdonságot produkál. Olyan dolgot fedezünk föl a világból, olyan új összefüggéseket mutatunk ki, amelyekre még mások nem jöttek rá.

0: Ön mikor határozta el, hogy ezt a misztikus világot, ami évmilliókkal ezelőtti földtörténeti korokat jelent, meg akarja ilyen mélyen ismerni, mint ahogyan ezt teszi évtizedek óta?
1: Természetesen sohasem élt bennem az a vágy, hogy én most valamilyen tudatosan kívánjam megismerni az élővilág múltját. A dolgok rém egyszerűen kezdődnek, nyilvánvalóan gyermekkorban. Amikor én Miskolcon laktam, és Miskolc és a Bükk és a barlangok, ezek magával hozták a barlangok iránti érdeklődést és szeretetet, nem egyszer kilógtam a Bükkbe, aztán barlangkutató lettem, a barlangban ott vannak a csontok, a barlang valamilyen földtani képződmény, ebből egyenesen vezetett az út ahhoz, hogy ebbe az irányba gondolkodjak, és ebbe az irányba járjak tovább iskolába. Tehát kialakult az az érdeklődési köröm, ami meg kell mondanom, még mindig túl széles. Talán praktikusabb, célszerűbb lenne, hogyha szűkíteném. Tehát a lényeg az, hogy végül kikötöttem a kezdeteknél az, hogy a csontok, az ősvilági csontok érdekelnek elsősorban. Most pedig eljutottam oda, hogy a csontok érdekelnek, ezek a munkaeszközeim, de nem az érdekel, hogy mi az a csont, hanem az érdekel, hogy mit lehet belőle kiolvasni, és mit tudok meg a múltunkról, az egészről. Ez a legfőbb kérdés pillanatnyilag számomra.
0: Ön kiktől tanult? Kik azok a nagyon nagy szakemberek, akik megmutatták a járható utat önnek?
1: Azt hiszem, hogy szerencsés vagyok a tanítómestereimet illetően, hiszen én középiskolában Budapesten a geológiai technikumban jártam, ami abban az időben egy meglehetősen embernyúzó és nehéz középiskola volt. Gyakorlatilag utána az egyetemen azokat a tantárgyakat, amit ott tanultunk, egyáltalán nem kellett tanulni, mert többet tudtunk, mint az ottani egyetemi végzősök. De ugyanebben az időben én már rendszeresen bejártam a Természettudományi Múzeum Föld és Őslénytárába, János Dénes-hez, Kecskeméti Tiborhoz, ahol akkor egy nagyon élvezetes munkát végeztem, amit egyébként most is szeretek, hogy apró csontokat, vagy foraminiferákat, egysejtőek, mészvázait válogattam ki napokon keresztül, és tényleg élvezettel mentem. Na most ez követte azt, hogy később elmentem János Dénes ásatársaira, Tarkői kőfülkéhez, az esztramosi barlangokhoz, amely rendkívül jó iskola volt, és ezt most veszem észre, hogy ez mennyire fontos, és a nagynevű amerikai és egyéb kutatóknak mennyire hiányzik az a gyakorlat, amit ott szereztem. Ez pedig abból állt, hogy egy hónapon keresztül kint voltunk a terepen, ott megtanultuk a munkafázisokat, hogyan kell gyűjteni, hogyan kell kiszapolni az anyagot, hogyan kell kiválogatni, és amikor válogattuk, az asztal mellett ott ültünk 4-5-en, és napi 8 órába keresztül egyébről sem beszélgettünk, mint azokról a csontokról, amelyek a kezünkbe kerültek, és így egy hónap alatt több 10 000 csontmaradvány ment keresztül a kezünkön. Tehát egy olyan gyakorlatot szerzett az ember, ami nélkülözhetetlen ahhoz, hogy ezt a szakmát művelni tudja. Aztán később az egyetemen Kreczói Miklós volt a professzorom, akitől viszont semmiféle gyakorlati tapasztalatot nem szereztem, mert ő soha egyetlen csontot nem mutatott meg nekünk, soha egyetlen csontról nem mondta meg, hogy mi annak a jellegzetessége, viszont tőle tanultam meg az elméletet, az őslénytan, az evolúció elméletét, a gondolkodásmódot, a szemléletet. Hát alapvetően ők indítottak el, nekik köszönhetem a múltomat. Természetesen a későbbiekben ez csak egy jó alapot jelentett, de aztán az ember már maga alakítja az életét.
0: Mit csinál most? Csak oktat?
1: Én alapvetően a Magyar Állami Földtani Intézet múzeumát vezetem. Ez egy meglehetősen nagy adminisztrációs feladat, ráadásul még a könyvtár is hozzám tartozik, tehát ez az én polgári foglalkozásom, ami szerencsésen egybevág a hobbimmal. Mert azon belül ugye bennülök az ország legnagyobb földtani gyűjteményében, és amikor szabadidőm marad, ez rendszerint nem a munkaidő, akkor ezekkel a bizonyos csontokkal foglalkozom elsősorban. Nagyon sok kutatási projektet vezetek, a rudabányai kutatásoknak a feldolgozása az, ami még éveket igénybe vesz. Pillanatnyilag a mecseki kőszénbányákból előkerült dinoszaurusz lábnyomok feldolgozásával foglalkozom, de ugyanígy rengeteg egyéb kisebb témával is, vagy tengeri emlősöknek a kialakulásával, fejlődésével, a tengeri teheneknek a fejlődésével foglalkozom. De emellett én nagyon is nagyon szeretek tanítani, előadást tartani, és sokfelé tanítok is. Tehát a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen vagyok címzetes egyetemi tanár, és ott mindenfélében egy vagy két tantárgyat tanítok, de ugyanígy az Állatorvostudományi Egyetemen PhD hallgatóim vagy szakdolgozóim vannak az Eötvös Loránd Tudományi Egyetemről. Ezek meglehetősen nagy időelfoglaltságot jelentenek, hiszen egy órára többet kell fölkészülni, mint amennyit az ember megtart. De egyrészt szeretem csinálni, másrészt az eredménye feltétlenül megvan, mert az az évenkénti 2-3 érdeklődő szakdolgozó vagy doktorandusz, akikből 10 évenként 2-3 úgy kialakul, hogy utánpótlásnak lehet tekinteni, azt nem csak megéri, hanem kötelesség is.
0: Ön, mint a Földtani Intézet múzeumának igazgatója, hogy látja, van jövője még egyáltalán ennek a múzeumnak, vagy egyáltalán a múzeumainknak?
1: A múzeumokra mindig szükség van, és ha jól belegondolok, nagy múzeumokat, múzeumi tárgyakat megszüntetni, megsemmisíteni nem lehet, már egyszerűen csak fizikai képtelenség is, mert többe kerülne a megszüntetésük, mint a fenntartásuk. Ez egy durva álláspont, de azért a valósághoz közel áll. Na most, hogy mire jó egy múzeum? Hát jó arra, hogy bemutassunk kuriózumokat, különlegességeket, régi tárgyakat, szép tárgyakat. Tehát azért a múzeumnak nem alapvetően csak ez a feladata. A múzeumok feladatai között csak egy kis töredék az, hogy a kiállításon bemutassuk, hogy mi van, hogy a közönségszolgálati tevékenységet teljesítsük. Ha tárgyakat nézzük, akkor ezek néhány tizedét teszik csak ki, amit a nagy közönség láthat. Ami hátul van, a raktárakban, az nem holtanyag, még akkor is, hogyha a polcokon van és esetleg porlepi, hanem azok olyan tudományos kincses házak, amelyeket kutatni kell, és ma azért ezeket kutatják. Ezért vannak a muzeológusok, ezért vannak a múzeumban alkalmazott kutatók, hogy a lerakott információ bázisokból, adatbázisokból, hiszen ilyen egy kép, egy csont, egy műtárgy, azokból minél többet kiolvassanak, és ne csak a múltra visszamenőleg, hogy ki csinálta, meg mikor volt történt, hanem azt is, hogy mit mond ez a mai embernek és a jövőnek. Tehát ezek élő tárgyak, nem halott tárgyak, csak föl kell eleveníteni őket. És akkor már is a múzeumok az életünk szerves részét alkotják, és nem pedig egy temetőt.
0: A beszélgetésünk elején említette, hogy tulajdonképpen az egy vallás, amit ön képvisel. Más világnézet, mint amit a ma élő emberek a Földön vallanak, ismernek és használnak. A vallás mit jelent egy ennyire földhöz kötött, foglalkozást űző embernél?
1: Valóban egy rendkívül érdekes dolog, és magam meglehetősen sokat foglalkoztam azzal a kérdéssel, hogy nem az, hogy mi a vallás, mert az azt hiszem elég könnyű meghatározni. Mi a hit? És arra jutottam, mint az emberi válás tényleges leleteivel foglalkozó kutató, hogy a hit az az emberi válás folyamatának az egyik rendkívül lényeges, hanem az egyik talán legfontosabb jellemzője. Tehát a hit az emberi válással, az embernél kialakult tényező. Ugyanis a kutyának vagy a gilisztának nincsen hite. Tehát ez csak az emberre jellemző, és azt is nagyjából tudjuk, hogy ez mikor jött létre, hiszen a barlangfestmények, a sziklakarcok egy hitvilágot, egy tudatos emberi tevékenységet, egy reakciót tükröznek, és ezek körülbelül 25-30 ezer évvel ezelőtt jelentek először meg. Már a Homo sapiensnél, az értelmes embernél, nem a neandervölgyinél, nem korábban, hanem itt. Na most ebből kiindulva azt kell mondanom, hogy ez egy evolúciós, egy biológiai fejlődési eredmény. Az okok kialakulását természetesen vitatni lehet, vannak elgondolások rá, de azt mondom, hogy a hit minden embernek a tulajdonsága, ugyanis nincsen olyan ember, aki nem hisz. Aki azt mondja, hogy nem hisz, az abban hisz, hogy ő nem hisz. Az egy teljesen lényegtelen számomra, hogy ki mibe hisz. Az magánügy, nem firtatom, hogy ez egy vallási rendszerbe történik, hogy egy kereszténység, egy buddhizmus, egy hindizmus. Ez teljesen lényegtelen. A hit szerintem egy olyan agyi struktúra, amelyik meghatározza a gondolkodásmódunkat, és akinek nincsen ilyen struktúrája, nem tudja a világot elhelyezni a maga agyában, viselkedés módjában, az nem hitetlen ember, az már beteg ember.

0: munkája során ön optimista vagy pessimista emberré vált?
1: Azt hiszem, én egy picit pessimista vagyok, de inkább realistának szeretném magamat tartani. Az emberiség jövőjét, hogyha az őslénytan kutató távlatából nézem, aki ismeri, hogy egy faj meddig élt, és mi a faj átalakulásának, továbbélésének és kihalásának a kritériuma, akkor azt kell mondanom, hogy az ember, a homo sapiens, az értelmes ember, egy nagyon rövid életre ítéltetett fajnak ígérkezik, hiszen kb. 200 ezer évvel ezelőtt alakult ki, a kulturális története az 10-12 ezer évre tekint vissza, és egyre inkább specializálódik, egyre inkább elszakad a környezetétől, egyre inkább a saját maga által kialakított környezetben képes csak megmaradni, és mint minden specializálódott állatfajnak, köztük az embernek is, rövid úton az a vége, hogy kipusztul. Ez egy ténykérdés, hogy ez mikor következik be az emberiségre nézve, ezt nehéz megmondani, de akár néhány évezredet lehet csak mondani. Egyetlen lehetősége van az emberiségnek, hogy rendelkezik egy olyan az élővilág fejlődése során megszerzett tulajdonsággal, amit az agyunk produkál, és ami a gondolkodás, és lehet, hogy végül külső és belső kényszerítő tényezők hatására az emberi gondolkodás rákényszerül arra, hogy saját túlélésével foglalkozzon, és akkor talán megtalálja azt a lehetőséget, amire továbbélését majd biztosítani tudja.
0: Az őslénytan kutatónak az értékrendjében az ember hol helyezkedik el?

0: ezt nyújtja az ősténytankutatónak, vagy a idővel foglalkozónak a távlata, hogy belássa, hogy az ember nem az emberért van. Az ember egy nagyon kis tényező ebben a környezetben, és jobban teszi, hogyha természetesen a saját érdekeinek biztosítása mellett a nagyobb környezetet, a természetet azt jobban tiszteletben tartja, és azt szerint próbál megélni, hogy tudja, nem az ember az egyedüli a Földön.
1: Egyes emberek nemhogy a többi élőlény, de a saját őstörténeti emlékeiket sem tisztelik. Szégyenünk, s talán a magyar ismeretterjesztés kudarca is, hogy Rudabányán az egyedülálló Rudapithecus lelőhelye fölül széthorták a védőépületet. Jobban járt az Ipolytarnóci ősállatlábnyomos terület, amely Brüsszeltől a természetvédelem magas színvonalának elismerése jeléül Európa diplomát kapott. Dr. Kordos László paleontológus a helyszínen vezette a kutatásokat.
0: Ipolytarnóc egy világszínvonalon kiépített, mindenki által csak dicsért ősmaradvány lelőhely, ahol több mint 3020 millió évvel ezelőtt élt ősállatnak a lábnyomát lehet tanulmányozni, cápafogak kerültek elő, növényvilág, az egész akkori földtörténeti eseményeket, hogyan lett a tenger után vulkán, ezt nyomon lehet követni. Ennek a kutatásnak a kezdeti szakaszán, tehát amikor elkezdődött a kiépítés, akkor kapcsolódtam be, ez a 80-as évek legeleje volt, amikor föl kellett tárni újra a lábnyomos felszínt, mert elkezdődött az építkezés, a bemutató csarnok építés, és így tovább, és ezek után, miután szakmámhoz tartozik, beletanultam a lábnyomoknak az ismeretébe, és hát mai napig tulajdonképpen a tudományos tanácsadója vagyok ennek a területnek. De nem ennek köszönheti az Európa diplomát, hanem annak, hogy ide valóban rendkívüli mennyiségű pénzáramlik, gazdája van, állandó felügyelete van, egy jól fejlesztett szakterület, amelyik jól fejlesztett terület. Tehát valahogy így kellene kinézni nagyon sok más őslénytani lelőhelyünknek is. Természetesen tudom, hogy erre nincsen pénz, és örülök, hogy van egy ilyen lelőhelyünk, amelyik európai mérték elismertségnek örvend.
1: Valahol természetvédő is a paleontológus, hiszen a régmúltat mélységében ismeri, és talán ezzel segít a jelenkor természetét, környezetét védeni.
0: Sokkal nehezebb kérdés arra válaszolni, hogy az ősténytani és múltbeli tapasztalatokon alapuló szemléletem az mennyire vág egybe a természet és környezetvédelem kérdéseivel. Én úgy gondolom, hogy teljes mértékben, de azt hiszem, hogy nagyon sokat vitatkoznánk a mai természet és környezetvédőkkel, mint ahogy meg is teszem egyébként, ugyanis egészen más fogalmakban gondolkozunk, és egészen más célokban gondolkozunk. Legyen szabad azt mondani, hogy Ipolytarnóc valóban egy fantasztikus földtani feltárás, különlegességekkel, kuriózumokkal. Az én szememben mégsem természetvédelmi terület. Azért nem természetvédelmi terület, mert én úgy azt mondom, hogy a természetvédelme az nem más, mint egy olyan emberi cselekedet, amikor a természet folyamatait kell biztosítanunk. A természet folyamatai azok, azért tudnunk kell, az embernél sokkal erősebbek és hatékonyabbak. Az ember még nem tudott olyan mértékben, hál' Istennek, beleszólni a természeti folyamatokba, nem tud még eljegesedéseket okozni, nem tudja a tenger vízszintjét megváltoztatni, nem tudja a fenyőerdőt lecserélni tölgyerdőre, és így tovább, bár pusztaságot létre tud hozni. Tehát az ember legyen szerény, próbáljon visszafogni önmagát, és olyan cselekedeteket végrehajtani, amelyikből a természetes folyamatokat, az embertől mentes természeti folyamatokat elősegíti. Na most itt van akkor Ipolytarnóc, mit csinálunk? Kiássuk a földből a lábnyomokat, szelvényeket, bemutatóhelyeket alakítunk ki, csarnokokat építünk, telefont viszünk oda, vizet viszünk oda, tűzoltóvizet, eltereljük a patakot, hidakat építünk, táblákat rakunk ki. Ezek a tevékenységek az embernek szükségesek, de nem hiszem, hogy a természeti folyamatokat ezzel elősegítettük. Ez az egyféle szemületem. Aztán természetesen nem tartom a természetvédelem alá tartozó kérdésnek, hogy védjük azt a fát, amihez Rákóczi kikötötte a lovát. Ez egy kulturális örökségünk, de semmiképpen

0: sem egy természetvédelmet szolgáló kategória. A környezetvédelem az egy egészen más, az egy sokkal globálisabb kérdés, mert az embernek önmagát kell megvédeni a saját maga által okozott kérdésektől. Ez egy egészen más dolog, ott inkább egyetértek azokkal a tevékenységekkel, ami a környezetvédelem címszólat folyik, természetesen nem az üzleti részével, hanem a hatékony részével.
1: Az őslénytan kutató tud-e olyan bizonyítékokkal szolgálni a környezetvédőknek, vagy a még ma nem környezetet védő emberiségnek, hogy mire vigyázzon, mire kell odafigyelnie, hiszen ön a pusztulást is látja az ősleletekből.
0: A mai ember számára, meg a következő generációk számára az őslénytan akkor tud a legtöbbet mondani, hogyha valami konkrétat mutat és előrejel számukra. Ilyenkor a gond mindig az, hogy más léptékben gondolkodunk. Nekem a néhány ezer év a legkisebb időszak, az embere számára pedig ugye néhány évtized, vagy néhány száz év az, amelyik a belátható távolság. Természetesen a kutatásaink, és nem csak az enyém, másoknak a kutatás is arra irányulnak, hogy minél pontosabban megismerjük a ható tényezőket, mi mivel függ össze, és mi mit okoz. Most ennek megfelelően tudjuk, hogy a Földünk környezete, a természet egy rendkívül érzékeny rendszer. Tehát, hogyha megváltoztattunk egy tényezőt, akkor nem is tudjuk sokszor kiszámítani, hogy milyen irányba megy el. De például konkrétan az emlős faunánk változásában azt pontosan tudjuk, hogy néhány ezer évvel ezelőtt milyen állatfajok éltek, tudjuk azt, hogy abból az emberi hatásra nagyon kevés tűnt el. Pedig azt mondjuk, hogy ugye óránként, percenként hány faj tűnik el a Föld élővilágából. Nem vagyok benne biztos, hogy a számítások konkrétak. Mindenesetre a magyar gerinces faunából az ember nagyon kevés faj tüntetett el, viszont annál többet hozott be. Tehát én a veszélyt nem ott látom, konkrét mai veszélyt, hogy a farkas az most megjelenik-e nálunk újra, mint őshonos vagy a medve. Sokkal jobban féltem Magyarország és akár a környező világ faunájának az összetételét és változását a behurcolt és a bejutatott állatoktól. Éppen a Komjádi uszoda mellett jöttem el, ahol van egy kis melegvízű tavacska, mesterséges tó, és abban például egy ilyen mexikói nagyra nőtt ékszerteknős úszkál, amit valószínűleg valaki szabadon engedett, mert otthon megunt. De hát tudjuk, hogy piráját találtak a Margit-szigeti tóban is, és ehhez hasonló dolgokat. Tehát ha végig gondoljuk, a háziasítás, a biotechnológia, a behurcolás, ezek mind olyan tényezők, amelyeket valóban az ember irányít, nagyságrendileg nagyobb átalakulást okoz a természetben, mint önmaga a természet, vagy amit az ember okoz a természet pusztításával.
1: Az ön munkája, kutatói munkája szorosan összefügg a történészével. Milyen a kapcsolatuk?
0: Nagyon érdekes a kapcsolat az őslénykutató és a történész között. Elvileg semmi. Őslénytanú kutató munkája akkor fejeződik be, amikor az ember és az emberi tevékenység, a történelem megjelenik. Na most a kettő között azért van sok átfedés. A mai régészetben van egy nagyon erős és nagyon jó irányzat, ami a környezetrégészetet jelenti. Tehát amikor azt próbálja a régész rekonstruálni egy régészeti lelőhely kapcsán, hogy milyen volt ott a domborzat, milyen volt a növényzet, milyen volt az állatvilág, milyen volt a klíma, ez hogyan hatott annak a telepnek a létrejöttére, a gazdálkodás módjára, és így tovább. Tehát ezeket a kérdéseket most már azt kell mondanom, hogy jó két évtizede néhány hazai régésszel is nagyon szoros együttműködésben végezik. Ez az egyik kapcsolódási pont. A másik az pedig az általános az evolúcióval kapcsolatos dolog. Ugyanis az ember evolúciójával foglalkozom, de az embernek én tulajdonképpen csak a fizikai evolúcióját tanulmányozom, tehát van más is. Hát mi más a néprajz, hogyha nem egy evolúciós kutatás, ami az emberi viselkedésformák, a tárgyi, a szellemi néprajz adatainak, jelenségeinek az átalakulásával foglalkozik, vagy a nyelvészet történet, ami szintén egy emberi jelenség fejlődésével foglalkozik, vagy egy technika történet, ami a lovaskocsitól a versenyautóig terjedő időszakot tanulmányozza. Ezek számomra úgy jelennek meg, mint az evolúciónak a különböző léptékű, különböző jelenségei, és így módon rendkívül érdeklődöm ezek iránt.
1: Egy kicsit már utaltunk a jövőre, hogy aki ennyire látja a múltat évmilliókra visszamenőleg, az beleláthat a jövőbe is. A számtalan kutatás eredményéből tud-e nekünk akár erre az esztendőre, akár az elkövetkezendő századra valamit jósolni?
0: Természetesen az évezredekkel, vagy évmillió évekkel ezelőtti történésekből egy évre előre nem lehet semmi konkrétumot mondani. De hosszabb távra előre azért néhány dologban teljesen biztosak lehetünk. Teljesen biztosak lehetünk, még ha kedves hallgatót nem is érdekli, hogy 15-20 ezer év múlva nyilvánvalóan Európában ismét eljegesedés lesz. Tehát olyan, amikor 20 ezer évvel ezelőtt itt mamutok éltek, gyapjas országok, ugyanazok nem jönnek vissza, mert kihaltak, de itt tundrai körülmények lesznek. Ebben meglehetősen biztosak vagyunk. Abban is biztosak vagyunk, bár ez nem a én kutatásomból jön ki, hanem elsősorban meteorológusoknak a modelljeiből, akik azt mondják, hogy 50 év múlva a tengerek vízszintje minimum fél méterrel meg fog emelkedni, akkor is, hogyha a légköri hőmérséklet a jelenlegi szinten marad. Egyszerűen, mert a hőátadás következtében ez egy lassú folyamat, a víz tágul, és egyszerűen az óceánok vize kitágul, és a fél métert vagy egy métert megemelkedik az óceánok vízszintje, akkor elgondolhatjuk, hogy milyen probléma lesz Hollandiában, Bangladesben, New Yorkban, és így tovább. Most ez egy olyan konkrét dolog, amit az unokáink érezni fognak, az ő életükre ez ki fog hatni, nem arról lesz szó, hogy most volt három hideg tél, és utána most elolvadt, és egy belvizet okozott, vagy sem. Ezeket nem kell csodálkozni, ezek a folyamatok természetes folyamatok, amelyeket ilyen nagy léptékben előre tudunk jelezni, és ma azt kell mondanom, hogy a tudományos világ jelentős része pont ezekkel a globális előrejelzésekkel foglalkozik, és nem csak a tudományos részével, hogy valóban milyen pontosan tudjuk előrejelezni ezeket a nagy folyamatokat, hanem azoknak milyen társadalmi, szociális, gazdasági, stb. Kihatásai lesznek néhány évtized múlva már, és arra azok a vezetők, azok a kormányok hogyan tudnak fölkészülni, hogyan tudják a stratégiájukat átalakítani ahhoz, hogy fölkészüljenek ilyen mindenképpen bekövetkező globális változásokra.
1: Saját magának erre az esztendőre mit szeretne, illetve mit tűzött ki így az év elején, illetve az elkövetkezendő 10-20-30-50 évre?
0: Év elején mindenki próbál valamilyen tervet készíteni magának. Most az én tervem egyik oldalról egy nagyon egyszerű. Azt kell mondanom, hogy túl sok mindennel foglalkozom, túl sok mindent kellene megírnom, megcsinálnom, tehát ami kötelezettségem, azt természetesen szeretném megcsinálni úgy, ahogy én szeretném meg, vagy mások elvárják tőlem. Hát ez még azért néhány hónapot igénybe vesz, és néhány határidő módosítást is.
1: Ez azt jelenti, hogy ön maximalista magával szemben és a környezetével?
0: Azt kell mondanom, hogy igényes vagyok inkább. Tehát nem maximalista, mert a maximumot senkiből nem lehet kihozni, de az, hogy valaki igényes legyen önmagával szemben, és amit megcsinál, az a tudásának, lehetőségének megfelelően a legjobb színvonalú legyen, ezt azért mástól is elvárom, és természetesen magamtól is. Hát a legfontosabb dolog az, amit szeretnék befejezni. A következőkben pedig, hát azt kell mondanom, hogy valamilyen váltást szeretnék, mert a csontokból egy kicsit átváltani a csontokból történő következtetésekre. Tehát pont ezekre a globális kérdéseknek a megválaszolására. Ha úgy tetszik, én mindig úgy mondom, hogy a mai ember, akinek mondjuk 60-70 év adatik meg statisztikusan, az tulajdonképpen két életet él. Arról az egyik élete az befejeződik, hogy 40 év körül, és azt követően kezd kialakulni egy másik élete. Valaki ezt végig gondolja, akkor azt hiszem, hogy igazat ad nekem. Kicsit durván úgy szoktam fogalmazni, hogy aki 40 elmúlt, az most már ne kutatással, hanem tanítással foglalkozzon. Ez jelenti, hogy egy bizonyos váltásnak kell bekövetkeznie. Természetesen nekem is végig kell gondolnom, hogy a mai magyar viszonyok között van 12 éven nyugdíjig, amikor aztán végképp befejeződik az ember pályafutása, mert utána legfeljebb teljén megy a közértbe, hogy addig mi az, amit még szeretne befejezni. Természetesen nekem is van néhány ilyen gondolatom. Ezek között talán a legfontosabb az, hogy a Magyarország vagy a Kárpát-medence emlős faunájának kialakulását, történetét egy könyvformában szeretném megírni. És azt hiszem, hogy ez ki is tesz egy jó 10 évet.
1: Ehhez minden tárgyi feltétel adott? Már úgy arra gondolok, hogy mindent végigkutatott már ebben a régióban ahhoz, hogy ez majd írásban megjelenhessen?
0: Természetesen egy munkához senki nem kutat mindent végig, senki nem mondhatja azt, hogy én teljességre törekszem, de az eddigi munkám elég adatot termeltek ahhoz, hogy ezt reálisan meg tudjam csinálni. Remélem sikerül. Azt tudjuk, hogy a Magyarországon élő, vadon élő emlősöknek a száma 60-70, esetleg 80 körül mozog, teljesen lényegtelen, hogy mit mondunk, de ezek a fajok, amik ma itt éltek, ezek nem mindig együtt éltek. Ezek között vannak olyanok, amelyek 3-3,5 millió éve alakultak, és azóta itt élnek a Kárpát-medencében. Ilyen például a törpe cickány, vagy 2-2,5 millió éve itt él az erdei pocok. De mondjuk az ősz meg a szarvas az csak néhány 10 000 éve alakult ki, és azóta él a Kárpát-medencében. De egészen más fajösszetétel volt néhány 10 000 évvel ezelőtt, vagy akár 3 000 évvel ezelőtt is, mint napjainkban. Tehát a faunánk állandó változásban van, tehát azt szeretném tudni, hogy azok az állatok, amelyek minket körülvesznek, szerintem mi a múltja? Hogyan alakultak ki ezek a faunák, és mi lesz belőlük? Ezekre a kérdésekre szeretnék választ adni. Kutatónak és kutatás eredményességnek majdnem kizárólag azt tekintem, aki újat tud produkálni, aki újat is megalapozottan fedez föl. Mindaz, aki ismétli mások eredményeit, vagy kibővít, ez egy tisztességes ember, nagyon jól dolgozik, nagyon hasznos a tevékenysége, de hát azért nem ez a kutatásnak a feltétlen célja, tehát nem ez az irányító. Időnként hangoztatom is, hogy 40 fölött, ezt megtehetem, hogy ezt mondom, 40 fölött most már ne mindenképpen új műszert akarjunk és új kutatási irányzatokat megvalósítani. Nagy rész letelt az az időszak, amikor képesek vagyunk kitörni önmagunkból és valami új összefüggésnek a megfigyelésére. Inkább a tapasztalatainkat adjuk át, legyünk tanárok, de még inkább menedzserek. És ezzel többet segítünk a tudománynak, mint hogyha a saját karrierünket szeretnénk tovább öregbíteni, vagy éppen lerombolni.

Elhangzott névjegy Kordos László paleontológussal B. Fülöp Katalin beszélgetett. A portré műsor 2000-ben készült, és utoljára 2000. január 30-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz. Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Magyar Hírlap, 1975. október 1-e, szerda. A Közlekedési és Postaügyi Minisztérium jelenti, hogy a Malév 240-es Budapest-Beiruti járata szeptember 30-án a hajnali órákban 8 perccel a beiruti repülőtérre való leszállás előtt eddig ismeretlen okból a tengerbe zuhant. A gépnek 50 utasa volt, köztük egy magyar. A gépen 10 főnyi személyzet teljesített szolgálatot. Valamennyien életüket vesztették. A szerencsétlenség színhelyén mentőhajók tartózkodnak és folytatják a kutatást a gép utasai után. A szerencsétlenség kivizsgálására bizottság utazott a helyszínre, és a libanoni hatóságok közreműködésével megkezdte munkáját.

0: Malév 240-es beiruti járatának fedélzetén teljesített szolgálatot a 24 éves Tallér Ágnes junior stewardess. A hivatalos közlés szerint a személyzetből senkiét, így az ő holttestét sem találták meg. Férje Németh László ebben és sok minden másban is gyökeresen más véleményen van. A kezdés teljesen hétköznapi. Gimnáziumi szerelem, házasság. Mindkettőjük állása sok külföldi utazással, a biztos jövő lehetőségével jár. Németh a budapesti Honvédnál kosarazott, és a testnevelési főiskola tanári szakán szerzett diplomát 1975-ben. 20 évvel ezelőtt távozott az országból már új családjával, és 10 éve telepedett le egy angliai kisvárosban. Ő az angol férfi kosárlabda válogatott szövetségi kapitánya. Csapatával járja a világot, a sikeres edzők nyugalmas életét élhetné, ám 7 évvel ezelőtt úgy döntött, elege van a ködösítésből. Szabad idejét egyetlen dolog tölti ki, s erre nagyon sok pénzt költ. Szeretné végre megtudni feleségének és a többi áldozatnak miért kellett meghalnia. Kik a felelősök az ügyben, és hogyan lehetne elérni az erkölcsi kárpótlást, az áldozatok illő eltemetését.
1: Hogyan emlékszik vissza erre a napra, amikor a felesége felszállt az utolsó útjára?
2: Ezen a napon világosan emlékszem, hogy tudta jó előre, hogy jelentős késés lesz.
1: Honnan tudta?
2: Kitelefonált a reptérre. Mondták neki, hogy nem kell kijönni a jelzett időre, csak gyere ki a legutolsó busszal, az is jó lesz. Maga a gép úgy tudom Párizsból érkezett, és eleve késéssel. Tehát a fordítási idő, meg az akkori szervizelés és egész más körülmények között volt. Az biztos, hogy a késés adott volt. Na most itt ugye számtalan variáció, feltételezés és a többi. Ugye itt van egy tanú, aki azt állítja, hogy a kargó és a fegyverrakodás ő látta, nem tudom.
1: A kargó a teherszállítás.
2: Igen, ellenőrizhető, ellenőrizhetetlen. Ugye Zamek Vladimir, aki egy ilyen kétes KGB alak volt a magyar repülés történetében, és ugye ott ő döngött, állítólag volt, aki látta őt aznap este. Tehát itt sokféle teóriát lehet elővezetni, hogy miért volt a késés.
3: Hétfő délután Harmati Sándor, a Magyar Szolidaritási Bizottság elnöke átadta Abdul Rahim Jajjábnak, a Palesztinai Felszabadítási Szervezet Végrehajtó Bizottsága magyarországi állandó képviselőjének, a PFS budapesti irodáját. Az eseményen, amelyre a szolidaritás és az együttműködés jegyében került sor, részt vettek a Magyar Szolidaritási Bizottság képviselői. Jelen volt Khaled Fahoum, a Palesztinai Nemzeti Tanács elnöke.
1: Szeptember végén Budapesten tartózkodott egy palesztin delegáció, akik egyes feltételezések szerint ugye az utaslista hivatalosan nem került önhöz, csak nem hivatalosan. Tehát egyes vélemények szerint ennek az 50 palesztinnak is a gépen kellett volna lenni.
2: Egyet mondhatok ennek biztosan, bár a Magyar Légiforgalmi Vállalat mai vezetése tagadja, hogy bármilyen dokumentumok van az utaslistáról, nekem a kezemben van az utaslista. Azt is abszolút minden kétséget kizáróan tudom, hogy 53 no-show utas volt erre a járatra. Egy biztos, ez az 53 embernek esze ágába se volt kijönni a reptérre, amit őrült módon keresgéltek indulás előtt. Ami az abszolút döbbenet az, hogy a vizsgáló bizottság, amelyik egy tisztázatlan körülményű katasztrófát vizsgál, soha semmilyen módon nem említi, hogy kik voltak ezek az 53 no-show utas, mi lett a sorsuk, miért nem jelentek meg, hova mentek, megérkeztek egyáltalán Budapestre, kik voltak, mik voltak. Nem ismerem még én sem eddig a neveket, bár kőkeményen utána vagyok, és megítélésem szerint ez az 53 ember, vagy ezek között az 53-ból egy csoport volt a cél.
3: Az egyetlen magyar utason, Glauzius Gáboron kívül a gépen utazott 4 francia apáca, a Majdani család 2 angol és egy iraki-libanoni nemzetiségű tagja, 2 finn, Mauri Krohn, ENSZ munkaügyi tisztviselő, aki Jordániában teljesített szolgálatot, Heikki Pávola, az ENSZ tűzszünetet ellenőrző bizottságának tagja, valamint libanoni, szaudarábiai és egyiptomi állampolgárok, és egy személy Angolából.
4: Fonyódi Gézáné.
1: Azon az ominózus estén este 7-től reggel 7-ig volt szolgálatban, mint a stewardessek szolgálatvezetője.
5: Mindig az utaslétszámot bemondták a cateringből, ugye, mert annyi ételt adtak föl, és akkor nekünk pedig az utaslétszámhoz kellett igazítani a légutas kísérők számát. úgy emlékszem pontosan, a Beirut állandóan ingadozó volt, úgy értve, hogy először megkaptam, hogy X számú utas lesz, mondjuk bemondták, hogy 110 nap mondjuk, és hát természetesen a 6 utas kísérő megy. És nagyon sokszor adódott, hogy 2 visszajött, mert nem kellett az utas létszámhoz, mert nem jött össze az utas létszám. Na, most is ez történt, adtak egy majdnem maximális utas létszámot, 103, és utána hallom, hogy nem kell, még a 6. utas kísérő sem kell, aki elkésett, de még így is fölmehetett volna, de leszólta a Ricsi, hogy nem kell a 6. légutas kísérő, az utas létszám nem indokolja, tehát így maradt életbe a 6. légutas kísérő, hát lecsökkent az utas létszám nagy hirtelen.
4: Dr. Fülöp András, a Malév nyugalmazott főpilótája, a Magyar Vizsgálóbizottság tagja volt.
6: Azt tudom, hogy a repülőgépet hátra vontatták, és a hangár előtti valamelyik állóhelyen pakolták, és oda vitték ki az utasokat is, és ami nagyon gyanús, az az, hogy erre a gépre utasként egy palesztin csoport is tartozott. Ennek a csoportnak egy részét elvitték, és amikor a utas beszállítás volt, akkor nagyon gyanús körülmények között körülbelül egy olyan 8-10 percre megszűnt a világítás. Áramszünet volt.
1: A repülőgépen?
6: A repülőgép környezetében. És olyan történetet kreáltak, vagy igaz, nem tudom, erre bizonyíték nincs, de hihető, hogy ez alatt a sötétség leple alatt annak a palesztin gerilla csoportnak a nagy részét egy kerülőúton elvitték onnan. És csak egy nagyon kis része került föl a repülőgépre. Nekem az egyik ismerősöm, aki szigorúan megtiltotta a nevének a közlését, az azt mondta, hogy ők erről tudtak, és ezek már mint a személyzet és az utasok is, a repülőgépen lévő emberek, ezek az áldozatok voltak. Valahogy azt sejtette az illető, hogy ők már tudták azt, hogy ezt a gépet le fogják lőni. Tehát a meséhez hozzátartozik az, hogy ezt a gépet tulajdonképpen azért lőtték le, mert ez a palesztin delegáció rajt volt, és ezt akarták megsemmisíteni, csak hogy az utolsó pillanatban, ugye, ezt a delegációt levették a gépről, és másképp, más úton juttatták vissza hazájukba őket. Az biztos, hogy ez a történet, amit én most elmondtam, ez valakinek olyannak a szájából fogalmazódott meg, aki nagyon közel volt a tűzhöz.

0: Dön egyik fontos megállapítása, hogy ezen a beiruti gépen egy nagyobb fegyverszállítmány is utazott. Ezt a feltételezést mire alapozza?
1: Egy fotós látta a berakodást, aki ezt a tanúvallomást tette. Ezzel együtt nem sikerült fellelnem semmiféle a kargóra vonatkozó hivatalos okmányt. Ágnes egyik osztálytársával egyszer összetalálkoztam a tragédia után, és mondta, hogy hát finnek is voltak ezen a repülőgépen, mert az ő barátai Finnországban dolgoztak, és a finn sajtó erről írt elég nagy terjedelembe. És erre emlékeztem, erre a beszélgetésre, 20-valahány év után is, és kiderült a finnektől, hogy ők akartak még mások is a Pávola kapitány mellett erre a járatra jegyet venni, de azzal lettek elutasítva, hogy nincs hely. Ugye? Végül is csak 60-an voltak ezen a repülőgépen. Ugye tegyük fel, hogy 53 no-show utas volt, akik ugye nem jelentek meg, tehát akkor még mindig számos szabad hely maradt volna. Most inzsinér kollégánk azonnal számítást végzett, és elmagyarázta nekem megint, hogy a terhelés számítás, stb. Hogy van. Tehát mindez azt jelzi, hogy olyan súlyú, terjedelmű és természetű kargórakomány került a repülőgépbe, ami nem tette lehetővé azt, hogy további utasokat vegyen föl ennél a tervezett 100-valahány számnál.
2: Dr. Fülöp András.
3: Van egy bizonyos lista, ami megengedi a repülőgépen szállítható árukat. Ezeket sajnos akkoriban a malév gépek úgy szállították, hogy a árukísérő okmányok nem azokat a tárgyakat tüntették fel, ami valóságban volt.
0: Mi volt a fegyver neve?
3: Írógép alkatrész, aztán számológép alkatrész, varrógép alkatrész.
0: Csak önök honnan tudták, hogy ez fegyver?
3: Azért, mert akik szállították, ugye általában a győriek, akik gyártották ezt, aztán a fegyvergyár. A
0: fegyver és gázkészülékgyár?
3: Igen, igen. Meg volt egy pár cég Magyarországon, amelyik ezzel foglalkozott, és az ott dolgozók közül mindenki tudta, hogy Magyarország annak idején rengeteg ilyen árut szállított ugye Közel-Keletre, hisz ez óriási üzlet volt.

0: Deák Péter, biztonságpolitikai elemző, a 70-es, 80-as években ezredes volt.
1: Hallomásból hallottam arról, hogy egy rövid ideig valamilyen céllal egy kis létszámú palesztin csoport kiképzése is folyt valamelyik vidéki helyőrségben.
2: Most ez a valamilyen cél, ez sokak szerint azt jelenti, hogy közönséges terrorista kiképzés folyt Magyarországon. Ez lehetséges?
1: Lehetséges, hogy ilyenfajta kiképzés folyt, ha bár abban az időben a harcmodor Izrael és a palesztinok között más volt, mint ma. Tehát ma ugye ez az aszimmetrikus helyzet egy kifejezetten csak terrorizmusra építő csoport volt. Az is elképzelhető, hogy akkor diverzásoknak lehetett volna nevezni őket, de én el tudom képzelni, hogy olyan szakemberek kiképzése folyt, akik az akkori kezdetleges műszerekkel ismerkedtek meg, vagy légvédelmi rakétákkal, légvédelmi eszközökkel. Körülbelül egybeesett ez azzal az időpontban, amikor Carlos Magyarországon tartózkodott.
2: Lehet itt valami összefüggés?
1: Elképzelhető, hogy lehet összefüggés talán, hiszen a Carlos ügyben volt egy nemzetközi alkú, ezt most már nagyon jól tudjuk, amíg itt van, addig nem csinál disznóságokat. Ebben a tekintetben pedig lehetett egy ilyen fajta nyomásgyakorlás Magyarország felé, elsősorban az üzleti partnerek részéről, hiszen azt nem említettem, hogy Libiának mi voltunk az egyik legnagyobb szállítója abban az időben, szintén rádiózavaró eszközökből, és általában nem igen fizettek. Úgyhogy egy ilyenfajta nyomás elképzelhető volt ebben a biznisz tartományban, amelynek következtében ilyen kiképzés folyt.
0: Németh László.
3: A gép leszálláshoz készülődött, valamennyi reflektora fel volt kapcsolva, a kifutók kint voltak, és valamennyi utas be volt kötve már az ülésekhez.
2: Ezt honnan tudja?
3: Mert ugye senkit nem találtak én meg, de mint később kiderült, mégiscsak 37 embert kihaláztak a vízből. Nem egy ilyen megállapította a boncolási jegyzőkönyv azokat a nyomokat, amik arra utaltak, hogy a biztonsági övbe be volt csatolva. Készen álltak arra, hogy perceken belül megérkeznek a célállomásra.
2: Hát a gép csökkentette a sebességét és süllyedt.
3: Süllyedt a rádiólevelezésben is. Kitűnik, hogy úgynevezett siklópályán volt, leszállás előtti állapotban, amikor hátulról ez a találat érte. Motor és a kormány szerkezeteknél, amelyik ugye három motor van a 254-esben hátul, és a rakéta robbanó töltete súlyra nagyon kicsi, és ez a találat egyértelműen teljesen kormányozhatatlanná tette a repülőgépet, de nem okozta a repülőgép levegőben történt felrobbanását. A találat után a gép kormányozhatatlaná vált, és nem volt lehetőség arra, hogy vízleszállást is kísérjeljenek meg, hanem egy teljesen kormányozhatatlan, magatehetetlen szerkezet belezuhant a tengerbe, és a víz ilyen esetben sokkal keményebb, mint a beton, és a becsapódáskor következett be, hogy a gép ekkor felrobbant, és egy limitált égés következett be a helyszínen, amelyik nem tartott sokáig.
2: Konkrétan megfogalmaz egy feltételezést, tehát kiknek, melyik országnak át érdekében ez az akció, hogyha ez történt?
3: Nézze, ez az akció egyértelműen Izrael érdekében állt. Számtalan oldalról jött be magánúton ez az információ, tehát a világ nem tudom hány területén élő, egymás soha nem ismerő, teljesen különböző funkciókban dolgozó emberek ugyanazt állítják, olyanok is, akik radarképernyők előtt ültek, akkor nehéz azt mondani, hogy ezek összebeszéltek, mert egy országot akarnak kompromittálni, mert ugye nyilván erre az lesz a reakció, hogy mi, micsoda hazug antiszemitizmus, nem, itt szó sincs erről. A palesztin és az izraeliek között nem vagyok hajlandó ebben az ügyben valamelyikük pártjára állni és igazat adni nekik. Harcoló felek, akiknek föl kell adni az ellenségeskedést bármi áron is, mert ez engem, de lehet, hogy holnap magát, lehet, hogy holnap után azt, aki ezt hallgatja, és utolérheti. És erre a legfontosabb ez a dokumentum, ami itt van előttem.
4: A budapesti finn nagykövet szigorúan titkos levele a finn külügyminiszternek 1976. március 18-án.
5: Külügyminiszter úr, 1975. október 31-i jelentésemben úgy véltem, a gépet azért lőtték le, hogy az utasok egy részét likvidálják. A szerencsétlenségben, amelynek körülményei szigorúan titkosak Magyarországon, életét vesztette két finn utas. Az egyikük ENSZ munkaügyi tisztviselő, a másik pedig az ENSZ békefenntartó erőinek tagja volt. Jelentésemben lehetségesnek tartottam, hogy az esemény kapcsolódik a palesztin küldöttséghez, amely éppen a szerencsétlenség előtti napon részt vett a palesztinai felszabadítási szervezet újonnan megnyílt irodájának megnyitóján. Ez az utasszállító gép egy másik csoportot is szállított Beirutba. A magyarok számára különösen fontos volt az, hogy ezt titokban tartsák. Arról a 80 fős csapatról van szó, akik hosszú ideig tartózkodtak Magyarországon, ahol katonai kiképzésben részesültek. Ezek az emberek a Hotel Budapestben laktak, és innen naponta kocsival vitték ki őket a Magyar Határőrség kiképzőközpontjába, amely Budapest határán kívül van. Ez a csoport a szóban forgó géppel tért vissza Beirutba. Egy olyan géppel, amelyet a szovjet Aeroflot adott ki használatra a magyar kormánynak. A kérdés az, hogy ki akarta megakadályozni azt, hogy ez a 80 ember élve visszaérjen Beirutba. Izrael számára igen előnytelen lett volna, ha katonailag kiképzett palesztinok térnek vissza Libanonba. De ugyanígy a palesztin keresztényeknek is, hiszen otthon már tartott a háború. Lehetséges az is, hogy a gépet egy olyan bomba pusztította el, amelyet valaki felvitt a fedélzetre. Ezt vagy Libanon, vagy Izrael szervezte. A magyaroknak minden okuk megvolt arra, hogy ne hozzák nyilvánosságra az ügyet, és hogy ne verjék azt nagy dobra. A fentiekből az is világossá válik, hogy miért olyan nehéz megszerezni a két finn utas halotti bizonyítványát a magyar hatóságoktól. Amikor tegnap előtt megszereztük a bizonyítványokat, akkor azokban nem tettek említést a szerencsétlenségről, amiről pedig a finn külügyminisztérium igazságügyi főosztálya tudni szeretett volna. Tisztelettel Paul Jyrkänkallio, budapesti finn nagykövet.

0: Ez a találat a repülőgép teljes megsemmisülését eredményezte, ami könnyen néz ki balesetnek, leszállás előtt, ugyanis a legtöbb baleset akkor történik. Semmilyen körülmények között, kivéve a térséget figyelő, akkor velük szövetséges nyugatiaknak ennek az akciónak nyoma nincs.
1: Hogy lehetséges, hogy a radarképeken nem látszik a támadógép?
0: A környezetekben lévő főleg szovjet gyártmányú radarokat jól ismerte Izrael, és nagyon komoly elektronikus szűkítő képességgel és úgynevezett countermeasures, ezt az angolok így mondják, ne haragudjon, hogy nem tudom a magyar kifejezését, rendelkezik, amit képes volt alkalmazni. Tehát a üzemelő radarkészülékek előtt ülőknek az az impressziója, hogy a radar normálisan működik, ugyanakkor annak hatósugara jelentősen beszűkül. Ezáltal a fedésben rések keletkeznek, ami mellett támadó repülőgép nagyon könnyedén be tud repülni, és onnan ki is repülni úgy, hogy azt senki semmilyen körülmények között nem tudja detektálni.
1: Úgy tudom, hogy a távolban mégis volt egy állomás, amely észlelte, hogy itt van egy támadógép, illetve már jött, ment és lőtt.
0: Ezek a hallgatózó figyelő állomások, amik kémállomások voltak, ezek mindenütt működtek. Működtek angol kezelésben Cipruson, a 280-as Signal Unitnak hívják. Észlelték a megtörténteket, iktatták, betették, nem az ő dolguk volt, hogy ezzel foglalkozzanak. És azzal fejezték be, hogy Olympus radar állomás confirmed the shutdown of the aeroplane, azaz megerősítette a repülőgép lelövésének tényét. Őket senki meg nem kereste ebben az ügyben.
2: Jessica, tanú, személyazonosságát nem kívánja felfedni. 1975-ben közel állt a 280-as szignál egységhez.
3: Ez nem baleset volt. Információim szerint a megközelítő szakaszban a várakozási pontnál azt kérték a gép személyzetétől, forduljanak vissza és ismételjék meg a megközelítést. Cipruson van az Olympus radarállomás, a 9280-as számú egység kezelésében ők megerősítették a malév gép lelövésének tényét. Ez egy, mintegy két mérföld távolságból két hőkövető rakétával végrehajtott támadás volt. A gép hátulját találták el. A brit Royal Air Force megerősítette. Az akciót egy sugárhajtóműves katonai repülőgép követte el, amely természetesen Sidewinder hőkereső rakétákkal volt felszerelve, és a találat hátulról jött.

0: Dr. Fülöp András.
1: Beirutban a katasztrófa után a vállalat vezérigazgatójával beszélgettünk egy ottani irányító tisztviselővel, aki az Eprócson szolgál.
2: Ez a légiforgalmi irányítás?
1: Igen, ez a közelkörzeti irányítás, és az illető elmondotta ott nekünk természetesen azzal a megjegyzéssel, hogy ezt nem hajlandó hivatalos közegek előtt elmondani, hogy kaptak egy értesítést a repülőtér a városból, hogy a gépet, ezt a gépet, amíg ők vissza nem igazolják, ne engedjék leszállni. Ez az úr elmondotta, hogy a gépet két rakéta találat érte, egy repülőgép jelent meg, amikor a gép már a várakozási körbe volt, tehát a BOD fölött. Ez a BOD egy rádió irányadó, beiruti repülőtérnek egy azonosító navigációs pontja, ami fölött a várakozási eljárást kellett csinálni, és ott ebbe a légtérbe már len volt a repülőgép 4000 fiten, tehát 1200 méter magasságban, és ott lőtték le. Lehetett jól látni a becsapódást, a rakéta, amikor eltalálta a repülőgépet, nagy villanást, és kész. Ezt egyébként a földi egy-két tanúvallomás is igazolta, hogy látták a becsapódást.
0: Deák Péter.
3: Azt biztos, hogy ebben az időben Líbia is, és a többi országok is rendelkeztek, Szíria is, azokkal a szovjet földi légelhárító rakétákkal, a föld levegő várról indítható Strela típusú rakétákkal, sőt Kubbal is.
2: A légvédelmi rakéták kilövésének az eshetősége az ön szerint mennyire valószínű?
3: Hát én azt hiszem, hogy ennek viszonylag a legnagyobb a lehetősége, vagy a valószínűsége, ugyanis nem kell hozzá szervezettség, nem kell hozzá reguláris légvédelmi alakulat, ezek várról indítható rakéták voltak, és ezzel bárki a maga politikai vagy egyéb célja érdekében egy bizonyos intézkedésre ezt a gépet le tudta lőni.
2: És van egy harmadik variáció, egy hátulról a manévgép hátába kerülő vadászgép rakétával lőtte le az utasszállító gépet, ezt el tudja képzelni?
3: Azért tudom nehezen elképzelni, mert ebben az esetben a repülőgép személyzete már időben jelezte volna, hogy ez megtörtént, ugyanis a légtér zavartsága jelentkezik ebben az esetben, és 75-ben a malév gépekről már ezeket észlelni lehetett volna.
2: Erre azt mondják rádiolokáció szakemberek, hogy bizonyos közel-keleti országok rendelkeztek olyan technikával, amely lehetővé tette, hogy a radarok között egy olyan folyosót létesítenek, amelyet nem érzékelnek a radarok, és ezek között cikázhat egy gép.
3: Hát én az 1975-ös időszakról ezt még nem tudom elképzelni. Abban az időszakban még nem voltak azok a fajta gépek, amelyek védve vannak a radarrendszer előtt, tehát egy bizonyos műanyagborítással. Azokról a gépnek valahonnan fel kellett szállni, a gépnek meg kellett közelíteni vizuálisan is bizonyos távolságról, mert akkor még nem voltak ilyen precíziós rakéták, amelyek hőpellengációval pontosan betalálnak.
2: Egy szakértő két konkrét országot nevezett meg, mint lehetséges elkövetőt. Ön konkrétan mely országokat nevezni meg, akik szóba jöhetnek?
3: Hát az egyik az Assem Libia ebben az időszakban. A másik pedig talán az a palesztin csoport, amelyet Szíria támogatott, nem tartom valószínűleg, hogy az izraeliek lőtték volna le ezt a repülőgépet.
2: Miért nem?
3: Számukra ez a fajta tevékenység, ez a fajta cselekmény 1975-ben sem politikailag, 73 után vagyunk, és 82 előtt, sem egyéb szempontból nem volt indokolt. Ha rajta vannak a palesztinok, egy ilyenfajta nemzetközi szemreányás, az akkori izraeli kormányzatnak nemzetközi vonatkozásban nem igen hiszem, hogy használt volna.
0: Tom Norcross 1975-ben az angol királyi légierő őrnagya volt, ma már nyugdíjas. Annak a C-130-as Herkulesnek volt a navigátora, amit a malév gép keresésére küldtek.
4: I was leaving an RAF base in southern Cyprus in the middle of the night on a routine return flight when we were asked by the tower to contact a limited
5: Cipruson kaptuk a parancsot, hogy repüljünk a szerencsétlenség helyszínére. Körülbelül másfél óráig maradtunk ott, mert nagyon sötét, horizont nélküli éjszaka volt, ami annyit jelent, hogy az ég és a víz teljesen egybeolvadt. Egészen kivilágosodásig a szerencsétlenség helyszíne fölött köröztünk. Minden légi szerencsétlenségnél egy speciális rádiós vészjelzést ad a lezuhangép. Ezt nem észleltük, ezért amikor világos lett, leereszkedtünk kismagasságra, megszemléltük a helyszínt. Ez egy rendkívül veszélyes manőver. A legjobban nem a fedélzetről lehet látni, hanem 250 láb magasságból. Úgyhogy a Herkules hátsó ajtaját kinyitottuk, onnan vettük szemügyre a roncsokat. Relatíve nagyon kis területen szóródtak szét a maradványok, amit körülbelül 2-300 méterre becsülnék. Minimális kerozin és olajfolt számtalan apró törmelék úszott a vizen, de nem láttunk nagyobb repülőgép darabot, illetve még a lecsökkentett sebesség mellett is nagyon nehéz volt meghatározni, hogy milyen testek is úsztak a felszínen. Az első pillantásra látszott, hogy itt mindenképpen bekövetkezett egy robbanás, mert a felszínen nem voltak nagyobb repülőgép darabok, de nagyon sok apró roncs volt. Szerintem, ha egy repülőgép irányítottan próbál meg vízre szállni, akkor valószínűleg nagyobb roncsokat találtunk volna, és esetleg mentőcsónakokban még túlélőkre is bukkantunk volna. A roncsok kis területen való elhelyezkedése miatt feltételezhetően a víz felszínén vizetéréskor következett a robbanás, mert ha a levegőben történik, akkor sokkal nagyobb területen szóródtak volna szét a roncsok. Az egész repülési feladat körülbelül 3-4 órát vett igénybe. Ebből a helyszínen körülbelül 2 óra 15 percet repültünk. Végül oda irányítottuk a hajókat, majd visszarepültünk Ciprusra.
6: A Magyar Vizsgálóbizottság, a Nemzetközi Repülésügyi Szervezet és a Libanoni Légügyi Hatóság jelentése Szőrén szálán eltűnt. Legalábbis a megkeresésekre minden hivatalos szerv azt válaszolta, hogy semmilyen érdemi dokumentum nincs birtokukban, amiből következtetni lehetne arra, hogy mi történt a géppel. Végül informális úton lett meg az angol nyelvű változat, aztán meg a magyar is.
0: Repülőgép baleseti jelentés TU-154 HALCI. Üzemeltette a Maliv, Magyar Légi Közlekedési Vállalat. Bekövetkezett 1975. szeptember 30-án, Beirut, Libanon.
7: Részlet egy szemtanú, Hassan Shbib őrmester jegyzőkönyvbe vett vallomásából.
8: Körülbelül 5 percig láttuk a repülőgépet kis magasságon, úgy 200 méteren a víz fölött haladva. Nagyon kis sebességgel repült. Először azt gondoltuk, hogy egy hajó. Akkor hirtelen kialudt a fény, és megkezdődött a tűz, ami lement a vízre, és akkor felrobbant a vízben, amelyből szürke füst szállt fel 2-300 méteres magasságig. A becsapódási pont a parttól mintegy 5 kilométeres távolságra volt. Mialatt a telefonhoz futottam, robbanást hallottam magam mögött. Hátrafordultam, és láttam, hogy szürke füst száll föl a vízről.
0: A Maliv 240 és a Beirut ACC közötti rádiólevelezés átirata nem áll rendelkezésre. Beirut nemzetközi repülőtér Philips EL 3590 típusú 24 csatornás magnetofon berendezéssel van felszerelve. Az a csatorna, amely a 119,3 MHz-es frekvenciát rögzíti, a megközelítés időpontjában műszaki hiba miatt üzemképtelen volt. Az átirat helyett az ATC irányító saját feljegyzése alapján írta le a rádión lefolytatott levelezést a baleset után. Titkos táviratok. Tóth Sándor ügyész Beirutból.
8: Címzettek: Marjai elvtárs, Farkas Endre, a KPM légügyi főosztály helyettes vezetője, dr. Szijjártó Károly legfőbb ügyész, Hűvös Sándor légügyi főosztály. 1975. október 15-e, 119-es számú rejtjeles távirat. Kassar, a Mali vezérképviselője felveti, hogy saját költségén kész pert indítani a libanoni polgári repülési hatóság ellen. Elsősorban a magnetofon felvétel körüli hanyagság címén, annak kiderítésére, hogy a felvétel nem szándékosan került-e megsemmisítésre. Sokáig nem lehet várni, mert a szeptemberi magnetofon felvételeket a szabályok szerint egy hónap múlva megsemmisítik.
0: Németh László a 20 év után előkerült jegyzőkönyvből tudta meg. 37 embert megtaláltak a gépen utazó 60 közül. Korábban azt állították, senkinek nem került elő a holtteste. A helybeli államügyész utasítására a város pénzén ismeretlen helyen eltemették a maradványokat.

jelentkezett nálam egy rendőr, aki Szabó századosként mutatkozott be, és azt állította, hogy az 5. kerületi kapitányságról van. Kőkeményen nyomozom ezt az embert, nem tudnak róla a belügy 5. kerületi személy nyilvánt, stb. Számtalan feltételezés van, hogy életvédelmi osztály elhárítás, 3 per valamennyitől volt, előbb-utóbb szerintem megtaláljuk, ha még életben van, mint ahogy sok mindent megtaláltunk ebben az ügyben. Udvariasan részvétet nyilvánított, a mindenféle kérdéseket tett föl, tudomásomra hozta, hogy nem kell itt nagyon kérdezősködni, sem most, sem a jövőben. Na most nekem ott akkor rögtön leesett a tantusz, hogy itt valami a 2 meg 2, az itt nem 4, hanem 5 vagy 3. És ugye azért az ember tisztában volt az esélyeivel a akkori rendszerben, de akkor kőkeményen elhatároztam, hogy azért itt kérdés lesz, ha megélem. És nagyon örülök, hogy most az az időszak van, amikor kőkemény kérdések következnek. Ma a dolgot ügyvédi kézbe, jogász csapat, támogató csapat, önkéntesek, vizsgálók, hírszerző szakértők, repülők, mérnökök, önkéntes csapata segít, és hát én azt hiszem, hogy a megoldás kapujában állunk.

0: Az egyetlen magyar utas özvegye és a személyzet tagjainak özvegyei közösen próbálják érdekeiket képviselni. Glauzius Gáborné és Kvasz Károlyné a másodpilóta özvegye.
1: Előfordult-e olyan, hogy megkereste önöket valamilyen rendőr, tiszta vagy a BM-ből valaki, és figyelmeztette önöket arra, hogy jobb ezzel az ügyel nem foglalkoznak?
2: Igen, én egy hétig voltam ezután otthon, és amikor elkezdtem dolgozni, nem tudom, hogy első vagy második nap fölhívott valahonnan valaki, hogy szeretne velem beszélni. Ő a férjem barátja volt, mondtam, hogy a munkahelyen ne keressem, mert ez nem alkalmas. Azt mondta, hogy semmi baj, majd ők azért jönnek, és letette a kagylót. Rögtön beruhantam a főnökömhöz, és kértem, hogy ne engedélyezze se azt, hogy itt megkeressenek, se azt, hogy innen el kelljen menni. Két férfi bejött, egyenesen a főnököm szobájába kopogott, bementve, és jöttek ki, és két perc múlva, hogy a főnököm engedélyezte, hogy velük elmenjek. Ezek után beültettek egy kocsiba, és hazavittek. Azt állították, hogy az én férjem katona barátai, de biztos vagyok benne, hogy nem azok voltak, mert elővettem a férjemnek katonakori képeit, a csoportképek, ahol természetesen nem tudták kiválasztani, hogy melyik a férjem. Konkrétan nem fenyegettek meg semmivel, de ebből pontosan megértettem azt, hogy legjobb, hogyha a továbbiakban nem beszélek az ügyről semmit és senkivel. És napokig csak az a hír volt, hogy a mentés folyik, nem mondták meg, hogy vannak-e túlélők konkrétan, és nem engedélyezték azt se, hogy a helyszínre, az azonosításra ki tudjak menni.
3: Amikor meghaltak a hozzátartozóink, akkor nagy lelkesen mondta a személyzetiről az a bizonyos hölgy első nap, hogy hát ilyen még nem fordult elő, hogy még a halotti anyakönyvi kivonatok nincsenek is kiállítva, és nekünk már a nyugdíjintézet folyamatba tette a nyugellátást, meg az árva ellátást, az özvegyi nyugdíjat. Szóval végig én azt hiszem, csak akkor talán nem éreztük annyira, de valahol bennünk volt az, hogy mi nekünk a további életünk is függ attól, hogy viselkedünk. Szóval valamennyire a burkolt formában, és de mi meg voltunk félemlítve.
0: Egy ottani fotós kint volt a helyszínen. A mentésről készített képei megjelentek az arab lapokban. Németh László felkutatta ezt a fotóst. A képek egy részét megvásárolta tőle. Több mint 20 évig úgy tudta, nem került elő felesége holtteste. 2001-ben ismerte föl őt egy fényképen, a tengerből kiemelt halottak között.
1: 100%-ig biztos abban, hogy itt a felesége látható?
4: Biztos vagyok benne. 100%-ig azért nem helyes mindent megdönthetetlenre és 100%-ra kijelenteni. Megpróbáltuk a fényképet digitálisan lebontani, és egy ilyen összehasonlító programmal más fényképpel összehasonlítani. Azt mondhatnám, hogy rendkívül nagy a valószínűsége annak, hogy ez egy pozitív azonosítás. Eleve maga a fotók ténye. Eleve az a tény, hogy a boncolási jegyzőkönyvek a kezemben van. Élből megcáfolja azt az alapvető magyar hivatalos hazugságot az időből, hogy senkit nem találtunk meg. Teljesen abszolút elképzelhetetlen az, hogy az elhunytak a megtalált emberi maradványok között egyetlen személyzeti tag sem volt, mint ahogy ezt a Magyar Légiforgalmi Vállalat állította.

0: Repülőgép baleseti jelentés.
1: A repülőgép vezető nem jelentett tüzet a fedélzeten. A holttestek boncolása és orvosi vizsgálatai nem tártak fel semmilyen a tűzre, égésre utaló jelet a fedélzeten. Fémrészecskéket és olyan termékek jelenlétét sem tárták fel, amelyeket robbanóanyagok összeállításánál használnak fel. Nem volt szénmonoxidra vagy mérgezésre utaló bizonyíték sem.
0: 1975. október 6-a. 108-as számú rejtélyes távirat. Az eddig ismert adatok figyelembevétele alapján nagy valószínűséggel a légikatasztrófa bekövetkezését nem befolyásolta időjárás, földi irányítás, hajózó személyzet ténykedése. A körülmények és a bizottság által meghallgatott szemtanúk vallomása alapján nem zárható ki a diverzió lehetősége. Ez utóbbival egyetértenek a jelenlévő szovjet szakértők is. Janovszky László, a bizottság vezetője. A körülmények és a bizottság által meghallgatott szemtanúk vallomása alapján nem zárható ki a diverzió lehetősége.
2: A hivatalos jegyzőkönyvben még csak feltételezésként sem írták le ezt a megállapítást.
1: A kivizsgáló bizottság képtelen az MA-240 balesetére vonatkozóan következtetést levonni. A rendelkezésre álló bizonyíték és a roncs kizár minden olyan ténymegállapítást, amellyel meg lehet határozni ennek a balesetnek az okát.

0: biztosítva nem fizet. Na most ebben az ügyben is azért, ha emlékszünk rá, 75-ben polgárháború zajlott Beirutba, mindenki tudja, hogy ez háború, innentől kezdve, hogy bármi történik, mindenki a saját felelősségére megy, senki, tehát nem kellett volna, hogy fizessen a biztosító. Ugyanis, ha kiderült volna, hogy kifizették az egész ügyet, tehát jogtalan, jogalap nélkül kárkifizetés történt, akkor úgy gondolom egy-két embernek ugye a sarkára léptek volna az állami biztosítónak, a viszontbiztosítója alól szólt. És ezért az angol viszontbiztosító kifizette az állami biztosítónak a gép teljes vételára, de alapos agyanú arra, hogy a magyarok már viszont kárkori értéken fizették ki, és a új gép értékének az ára, valamint a használt gép értékének az árának a különbözet a 36 millió. Érdekes kérdés számomra, hogy felvetődik, hogy ez hogy lehetett akkor kivitelezni, az oroszok ebben mi mentek bele. Állami biztosító, viszont biztosító az angol Lloyds, hogy ezt hogy boltolták le. Erre nem akarok tippeket adni, mindenki, aki úgy gondolja, élénk fantáziával kitalálhatja, hogy ezt hogy oldották meg.
1: Kelőpénz?
0: Pénzt azt nem mondanám, érdekelté tehet a angliai viszont biztosítónál a döntésre jogosult személyt. Azt azért tudni kell, hogy ennek vannak nyomai. Ennek be kellett érkezni Magyarországra, és ezt a Magyar Nemzeti Banknak bevételezni kellett, majd onnan eljutott a pénz az állami biztosítóhoz, majd az állami biztosító fizetett az orosz félnek, hogy mi alapján, még ezt sem tudom határozottan, erre a kérdésre a választ. Azt viszont tudom, hogy a Malév az kapott 36 millió forintot, amit úgymond külön zárolt számlán tároltak, majd a 76-os úgymond zárszámadásukban ez már nem szerepel.
1: Mit ért az alatt a gép lezuhanását, illetően, hogy itt polgárháborús vagy háborús cselekmény miatt veszett oda a gép?
0: A rendelkezés álló adatok alapján azt kell, hogy mondjam, hogy a gépet lelőttünk egy levegő-levegő típusú rakétával. A rendelkezés álló adataink alapján, illetve a 254-es gépnek a katasztrófájának az elemzése alapján én nagy valószínűséggel merem azt állítani, hogy ez kizárt, hogy hajtómű okozta a gépnek a lezuhanását.

0: Dr. Fülöp András.
1: Az akkori szovjetek jelentkeztek volna ők arra, hogy felhozzák a fekete dobozt, mert ők fölajánlották, hogy felhozzák a fekete dobozt. Tudomásom szerint az amerikaiak is, csak a vállalat ezt tűzzel, vassal megakadályozta, félve attól, ugye, hogy kiderülnek azok a dolgok, és akkor a biztosító társaság és a vállalat között pénzügyi galiba keletkezik.
2: A finn külügyminisztériumban 30 évre titkosították az esettel kapcsolatos aktákat. Hasonló visszajelzéseket kaptak az áldozatok családtagjai is a világ különböző pontjain. Sehol senki nem állt velük szóba, se a légitársaság, se a minisztériumok. Megkapták a biztosítási összeget, kérdésnek helye nincs.
0: Deák Péter.
3: Ezeket az áldozatokat valóban haza kéne hozni, ezeknek az áldozatoknak a hozzátartozói részére meg kellene adni az úgynevezett bocsánatkérés, hiszen a múltban elkövetett dolgokért a bocsánatkérés, ez egy természetes és ma egy normális folyamat.
4: Kinek kéne bocsánatot kérni?
3: Elsősorban a Malévnek, függetlenül, hogy a jelenlegi vezérigazgató meg elnöknek ez az ég adta világnak semmi köze. Az áldozatokat haza kellene hozni, illően el kellene temetni, mint egy olyan időszaknak a halottait, amelyben olyan nemzetközi bolyodalmak voltak. Az enyhülés ellenére 1975 a Helsinki csúcs aláírása, amelyek azért az előző bipoláris világgal összefüggenek, a hidegháborúval összefüggenek.
0: 2003. november 26-án a műsorszerkesztője a következő levelet kapta. Köszönjük a Malév számára biztosított megszólalási lehetőséget, de nem kívánunk élni vele. Üdvözlettel, Imre Zita, kommunikációs csoportvezető.

0: Földesi László, repüléstörténész, a 70-es években a Ferihegyi repülőtéren dolgozott, mint repülőgépszerelő.
1: Angliában is, az USA-ban is, a Szovjetunióban is tudják, hogy mi történt, és ez ott valahol egy archívumban megvan. Kérdezheti egy laikus, na jó, hát akkor mi akadálya van annak, hogy akkor tessék megmondani, hogy kérem, ez történt. Itt lehet valamilyen politikai szempont, hogy kinek miért kellemetlen ezzel foglalkozni, de van egy másik szempont is, sajnos egy praktikus, hogy a szolgálat, hogyha kiadja, hogy mit tud, akkor abból esetleg lehet rá következtetni, hogy ő hogy szerezte meg azt az információt, a technikai úton vagy egyéb módon, és ez 50%-ban igaza van, hogy nemzetbiztonsági érdekből titkolja. Mi nem tudjuk kívülállók megítélni, hogy most is jogos-e egy 27 évvel ezelőtti dolgot titkolni, vagy nem. Én, mint repülés történész azt mondom, sajnos, hogy ezt kell mondjam, hogy ennek az eseménynek a történelmi távlata még nem jött el a korrekt megértéséhez. Én nekem az a véleményem, hogy titkosszolgálati archívumokból az igazság csak akkor fog kiderülni, ha legalább olyan szintű módon foglalkozik vele a nemzetközi sajtó, mint annak idején Amerikában a Watergate üggyel. Viszont nem látom az érdekeltségét sajnos a nemzetközi sajtónak abban, hogy ezt a dolgot kiderítse, holott egy nagyon fontos dolgot még hozzátennék, nem tudunk olyan katasztrófáról, erőszakos cselekményről. Így vagy úgy ne vizsgáltak volna ki, amiről így vagy úgy, ha meg nem tudtuk volna, hogy mi történt. Ez egyedülálló a világban a malév 1975-ös beiruti katasztrófája abban, ha valamire igaz a mondás, hogy a vizsgálat lezárult, felejts el, sajnos erre igaz. Polgári civil eszközökkel pedig nagyon nehéz bebizonyítani, hogy mi történt, ha csak valakinek valamilyen csoda folytán a lelkiismerete fel nem ébred.
2: Németh László azt tervezi, hogy megpróbálja elérni a brit hadügyminisztériumnál, hogy a katasztrófa tanúit mentsék fel a titoktartás alól, illetve oldják fel az esetre vonatkozó bizonyítékok titkosságát. Ma még az is súlyos több évi szabadságvesztéssel büntetendő fegyelemsértés, ha valaki csupán azt elmondja, hogy látotta a balesetre vonatkozó anyagokat. Németh László az angol légierő lapjában hirdetést adott fel, amelyben azt kéri, keresse meg az, aki tud valamit a balesetről. Eddig 16-an jelentkeztek.
0: Paul Booth ügyvéd, a Baxter & Caulfield ügyvédi iroda társtulajdonosa.
3: The first thing which needs to be dealt with is to overcome the clear inadequacies of any investigation which has taken place in the past.
4: Egyértelműen bizonyított számunkra, hogy az akkori vizsgálat nem volt megfelelő. A vizsgálat korlátainak okaiként számtalan politikai, háborús és egyéb körülményt említettek, amelyek 30 éve valóban érvényesek voltak, de ma már a helyzet úgy Magyarországon, mint Libanonban jelentősen megváltozott. Ezért az elsődleges célunk az, hogy a vizsgálatot újra megfelelően le kell folytatni. Erre első számú felelősként a malévet, másodszorban a civil repülésügyi hatóságot nevezték meg.
3: The response of Malev is to say virtually nothing. There was to be an inquiry.
4: Három irányba kezdeményeztünk jogi lépéseket. Elsőként Nagy-Britannia hadügyminiszterének írtam, hogy az üggyel kapcsolatos információikat bocsássák rendelkezésünkre. Ő ezt továbbította az angol királyi légierő történetkutató ágazatához. Természetesen a malévet is megkerestem, ahol először azt válaszolták, hogy újra vizsgálják az egész ügyet. Majd egy olyan pársoros választ adtak, amely mindennek nevezhető, csak új vizsgálat. Ezt természetesen nem vagyok hajlandó elfogadni, ezért ismételt határozott felszólítást küldtem. Harmadikként a civil repülésügyi hatóságot kerestem meg. A szervezet is hasonló szellemben nyilatkozott, bár az ügy egy részinformációját kiadta. Újabb felszólítást tartalmazó levelet küldtem a vizsgálat újraindításának érdekében. Kiemelném, hogy az Európai Emberi Jogi Konvenció bizonyos alapelveket rögzít. Közülük számunkra a legfontosabb az élethez való jog, ami a múltban történt eseményeken is számon kérhető. Ezt a jogot minden államnak minden körülmények között respektálni kell. Az élethez való jog egyetlen állampolgártól sem vehető el. Ez alól egyetlen kivétel van, ha az állam háborúban áll. Emellett itt a családi jogok is súlyosan sérültek, melyeket szintén megszegett az állam. Ebbe a körbe tartozik az is, hogy mindannyiunknak szembe kell nézni szeretteink természetes úton bekövetkező halálával is, és hogy megfelelő végtisztességet kell biztosítani az elhunytaknak. Ebben az esetben ez nyilván túlmegy az érintett családtagok lehetőségein, és erre az állam kötelezhető. Az alapvető célkitűzés nyilvánvalóan az, hogy ezeket az elhunytakat végre végső nyughelyükre lehessen temetni. Másik fontos célkitűzésünk, hogy a vizsgálat megfelelő, korrekt módon induljon újra. És végül azt szeretnénk, ha a közvélemény, a teljes nyilvánosság megtudná, hogy egész pontosan mi is történt. The recovery of bodies and the proper treatment of bodies is taken now, and that proper acknowledgement is made of what happened.

Elhangzott a titkok légijárata. Közelműködött Bognár Monika, Kovács M. István, Séfer Andrea, Szilágyi Zoltán, Tarján Péter, Varga János, Zahorán Adrien. A felvételt Kornédesz Tamás és Váli Marian készítette. Zenei szerkesztő Kakó Gyula. Dramaturg Borenics Péter. Markovics Ferenc dokumentum műsorát hallották.

A Dokumentum műsor 2004-ben készült, és utoljára 2008. április 26-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Bródi János előadó művésszel Varga Júlia beszélget.

0: Itt van két kitüntetés doboz, meg egy oklevél, és két Rubik kocka volt rajta. Mi közel kettőnek egymáshoz?
1: A kockákkal a nagyfiam szokott néha játszani, de időnként a legkisebb is a kezébe veszi.
0: A két évével?
1: Hát ne szépek a színek rajta.
0: És ez a zöld doboz?
1: Meg a hozzátartozó oklevelek a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje. A Magyar Köztársaság elnöke adta Bródi János Kossuth díja zeneszerzőnek, szövegírónak, előadó művésznek. A könnyű zene terén végzett több évtizedes, nagy népszerűségnek örvendő sokoldalú munkássága elismeréseként.
0: Ezt most 2006. március 15-én kaptad a parlamentben. Gondoltad volna úgy 30-40 éve, hogy egyszer Kossuth díjas leszel, meg egy ilyen kitüntetéssel gazdagabb?
1: Ahogy annak idején Arany János írta, a Margóra gondolta a fene. A 60-as években engem elragadott a zene. A Műszaki Egyetemre és az Illészenekarba szinte ugyanakkor kerültem, 64-ben. Becsülettel el is végeztem, okleveles villamosmérnök vagyok. Ezek alatt, az évek alatt vált az Illészenekarból egy országosan ismert zenekar. Olyannyira, hogy ugyan az egyetemi éveim alatt még nagy nehezen összetudtam egyeztetni azért a tanulmányokat és a zenekari részvételt, de hát teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy amikor el kellett volna helyezkedni, mint kezdő mérnök szigorú munkarendbe, azt már a zenekar mellett nem lettem volna képes. És hát lehet, hogy meggondolatlanul, de akkor a zenész életforma mellett döntöttem.
0: A te zenei pályafutásod, hát finoman szólva, nem volt zökkenőmentes. Sorozatban jöttek olyan események, amik miatt egy hétköznapi szülő a szívéhez kap.
1: Nézd, én azt gondolom, hogy azért a szülői felelősség, a gyermek nagykorúsága tájékán véget ér. És hát persze aggódtak, de azért nem egészen azonos gondolkozásúak a szüleim. Talán ennek köszönhetően viszonylag korán el is váltak, amikor én 10 éves voltam, de nem voltam elveszett gyerek. Az apám azért méltányolta azt, hogy én nagyon eredményesen működök a magam által választott pályán. Az anyám pedig nagyon erősen támogatott engem minden olyan morális és erkölcsi magatartásban, amiben az akkori környezettel szemben ugyan konfliktusokba keveredtem, de hát ennyi idő után most már nyugodtan mondhatom, hogy a konfliktusok többségében mégiscsak nekem volt igazam.
0: Ez mindig egy tudatos dolog volt, hogy te mikor, hol, hogyan foglalsz állást, és nem egyszerűen csak egy zenész életformát vittél, hanem a dalszövegeiddel sokakat bosszantottál.
1: Nem akarok nagyon mélyre menni a politikai elemzésben, meg nyilvánvaló, hogy nem is volt kezdetben tudatos ez a magatartás, de hát nyilvánvaló, hogy egy olyan társadalmi környezetben, ami azért mindenképpen szabadság hiányos volt. A személyes szabadságjogokat igen erősen korlátozták. Aközben én egy olyan helyzetben voltam, mint autonóm művészféleség, amelyik azért az egyéni vagy a kis csoportos szabadságjogokat védte, talán leginkább éppen azokkal a szövegekkel, amiket írtam, és amelyek egy egészen új műfaj jelentkezése következtében Magyarországon viszonylag frissen is a technikai evolúció következtében egészen új formákban és új lehetőségekben rendelkezett.
0: Ez egyáltalán rockzene volt a szó valódi értelmében?
1: Igen, ma már rockzenének nevezzük ezt a kulturális innovációt, hogy mindazt, ami együtt jelentkezett, egyébként miután Műszaki Egyetemre jártam, ezért néha el is ismerem, hogy ez egy technikai civilizáció következtében jött létre. Létrejött ugyanis a Gutenberg galaxis, az írásbeliség minden hatósága után egy olyan kommunikációs, információs technika, amivel az énekelt szövegek újra nagyon nagy tömegben voltak gyárthatók, közölhetők és terjeszthetők. És ezért az énekelt ritmusos szövegek, a dalok hihetetlen új lehetőséghez jutottak. Ha valaki nem emlékezne rá, akkor csak úgy jelzem, hogy amikor én tinédzser voltam a 60-as évek elején, abban az időben, ha valaki valami olyan zenét akart hallgatni, amit szeretett volna, akkor el kellett menni oda, ahol azt a zenét játsszák. Mert akkor a hangrögzítés, a hangterjesztés még alig-alig volt kialakulva. Mondhatni, hogy akusztikailag szinte üres és berendezetlen térben léteztünk. És a 60-as években jött létre, hát a ma már nagyiparrá fejlődött tömegkommunikáció, és valójában minden háztartásban és minden emberhez eljutott az énekelt dalszöveg, ami ezért rengeteg olyan emberhez juthatott el, akihez addig a kultúra más formái csak nagyon nehezen vagy nagyon közvetett módon juthattak el. És mindez egybeesett a 60-as évek új generációjának a jelentkezésével, amely keleten-nyugaton egyformán valamiféle új szemléletet hozott a világba. A maga módján mindenhol a második világháború utáni konszolidáció következtében kialakult establishment ellen. Vagyis hát azok a felnőtt korosztályokkal szemben, akik úgy gondolták, hogy most a világ már végérvényesen berendezkedett, és ezen már mindenfajta változtatás meglehetősen kockázatos, ezzel szemben jelentkezett egy új generáció, amelyik nem akart úgy élni, ahogy a szüleik. Az akkori diákmozgalmaknak egyébként sokféle ideológiája volt, de én emlékszem egy könyvre, amelyik megpróbált ezt összefoglalni, és ahol a motto az volt a hátoldalon, hogy most egy olyan forradalom következik a történelemben, ami mindig eddigitől eltérően nem fog erőszakot használni, de semmiféle erőszak nem tudja megakadályozni a győzelmét.
0: Ennyire tudtad ezt 19-20 évesen is, vagy hát így most 60 évesen gondolod ezt így?
1: Hát valószínűleg most gondolom már egy kicsit mélyebben, de azért arra emlékszem, hogy amikor ezt az erőszakmentes forradalom gondolatát olvastam, és ez borzasztóan tetszett, de mégiscsak azon gondolkoztam, hogy hát azért a történelemben a nagy változások, azok mindig valamiféle fegyveres eszközrendszer konfliktusai voltak, és hát hogy is fog működni ez a társadalmi változás, ha nincsen semmiféle eszköze, nincsen fegyvere. És akkor egyszer úgy arra a gondolatra jutottam, hogy talán lehet, hogy éppen ez a zene, a dal az ennek az új mozgalomnak a fegyvere, amely olyan erős hatással jut el olyan széles tömegekhez, hogy valóban képes létrehozni azt a társadalmi változást csupán az énekelt dalok erejével. Hát igen, hittem abban, hogy a dalok forradalma fogja megváltoztatni a világot. Ezt például ma már nem hiszem. Egy olyan világban, ahol a szó végül is veszélyes fegyver volt, és a többség fegyvertelennek látszott, mi nagyon erősen fel voltunk szerelve, és mire megpróbálták a hatásunkat korlátozni és tiltani, addigra már nagyon népszerűekké váltunk, hiszen ha egy dal egyszer megszületett, akkor a soha többet nem lehetett már betiltani és megszüntetni.
0: Soha nem ijedtél meg? Tehát azért, amikor bíróság előtt álltál, államellenes bűncselekménnyel vádolva, akkor azért annak fele se volt réfa.
1: Hát ez 73-ban történt ez az eset, és gondoltam akkor arra, hogy befejeződik a zenekari pályafutásom. De abban biztos voltam, hogy azok a dalok, amik addigra már megjelentek lemezen, és széles körben ismerté váltak, hogy engem ugyan elzárhatnak, vagy becsukhatnak, vagy betilthatnak, de a dalokat nem lehet se elzárni, se betiltani, se megszüntetni.

0: haragosabb volnék, akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, s nem lennék játéka mindenféle szélnek.
1: 60-as években sokszor gondoltunk arra, hogy aki 30 évesnél öregebb, az már nyilvánvalóan nem normális. Hát nem gondoltam arra, hogy ez a zenei műfaj ennyire komoly és ennyire tartós marad.
2: Kossuth-díjas műfajjá válik.
1: Hát az semmiképpen sem, hogy manapság már majdnem, hogy elfogadottá vált, hogy a rockzenéről és a rockzene történetéről, mint a nemzeti kulturális örökség részéről beszélnek, igen komoly politikusok.

0: fölmerült benned, hogy más leszel, de akkor mire gondoltál?
1: Pont 73-ban, amikor az államellenes izgatás vágya miatt olyan rendőri felügyeletféle alá kerültem, és nem is lehettem együtt a zenekarral. Azt hiszem, hogy többek között ennek következtében az Illés zenekar fel is bomlott. Viszonylag rövid ideig úgy gondoltam, hogy a zenészi pálya befejeződött, és én jelentkeztem szociológia szakra az egyetemre. Meg akartam ismerni a világot, és azt gondoltam, hogy ez a legjobb módja. Egy nagyon kedves fiatal tanársegéd, aki amúgy a felvételi vizsgára készített volna, felmagyarázta el nekem, hogy ha van rá mód, akkor én folytassam azt, amit eddig csináltam, mert annak lényegesen nagyobb a jelentősége és a társadalmi hatása is.
0: És akkor végül is mikor billent át ez a dolog?
1: Nem olyan sokára kiderült, hogy új zenekar alakul, a Fonográf együttes.
0: Tényleg azért soha nem kaptál szemrehányást, hogy ezzel az állandó rosszalkodó magatartással kockára tetted a zenekarnak a létét?
1: Valójában az én működésem a zenekarban nagyon meghatározó volt, miután én írtam a zenekar összes dalának a szövegét, sok dalnak a zenéjét is írtam, még azoknak is, amik nem feltétlenül az én nevem alatt jelentek meg. De az én feladatom volt az is tulajdonképpen, amit ma aféle PR tevékenységnek neveznének, tulajdonképpen, hogy a zenekar mondani valóját, üzenetét a körülöttünk lévő társadalmi politikai térben elhelyezzem és kommunikáljam. Bizonyos értelemben az Illés zenekarnak én voltam a lelke, tehát ha nem is tetszett nekik minden, de hát látták, hogy a sikerek szempontjából ez egy fontos összetevő. Amikor a konfliktusok elkezdődtek, és különösen akkor, amikor például a útlevelünket bevonták, meg különféle fellépéseinket.
0: Még Budapesten nem szerepelhettetek.
1: Igen, volt egy év, még az 1970-es év, amikor egy interjú miatt ki voltunk tiltva a nyilvánosság területéről. Ezek már teremtettek feszültséget a zenekaron belül is, és egyébként a manapság előkerült dokumentumok ismeretében, itt Szőnyei Tamás dolgozatára gondolok, aki feltérképezte a titkos szolgák ügyködését a zenekarok körül. Bizony voltak ilyen operatív elképzelések is arról, hogy a zenekar tagjait hogyan fordítsák egymással szemben. Tehát lehet, hogy ennek következtében is már azért a zenekaron belüli harmónia is megbomlott.
0: Tényleg te kikéretted a rólad szóló okmányokat?
1: Igen, én végignéztem.
0: Ért meglepetés?
1: Azt kell mondanom, hogy azért olyan nagyon nem fordult meg velem a világ, hiszen mindig is tudtuk, hogy figyelnek minket. Azért egy-két olyan meglepetésért, hogy főképp akkor, amikor zenész kollégákról derült ki, hogy ők is dolgoztak a megfigyelő rendszernek.

0: Mi arról beszélünk, hogy te szövegíró vagy, és zenész, muzsikus. De hát azért nem a muzsikus tudásod volt igazán a meghatározó.
1: Valójában ez egy új műfaj volt, amelyben egészen újszerű technikákkal dolgoztak az új művészek az újra felfedezett hangszereken, hiszen az elektromos gitáron egészen más technikával kell játszani, mint a hagyományos klasszikus gitáron. Ez valójában a technikai háttérrel együtt alakult ki, ez az új hangkeltési forma. Gyakorlatilag az új műfajjal együtt születtek az új művészek, amelyeknek jelentős része nem rendelkezett semmiféle klasszikus előképzettséggel. Akiben volt valamilyen minimális zenei előképzettség is, hát bennem is volt, mert hát gyerekkoromban én is tanultam zongorázni, és jártam szolfézsra. Talán Kodály Zoltánnak is köszönhetően a magyar zeneoktatás nagyon magas színvonalon állt, és bizony nem véletlen, hogy Magyarországon olyan robbanásszerűen olyan sok zenekar alakult, hiszen valamennyi zenei képzettséggel majdnem mindenki rendelkezett. Ehhez már csak egy kis kreativitás kellett, egy kis olyan művészi lelemény, amivel az új eszközök birtokba vételét hamar megoldották, és hamar feltalálták magukat az új helyzetben.
0: Igazából a szabályokat kellett fölrúgni.
1: Új szabályrendszer alakult ki.
0: Igen, de azért a magyar zenekarok először külföldi nótákat játszottak el. És ti voltatok azok, akik nagyot fordítottak azon, hogy te elkezdtél itt beleokvetetlenkedni a magyar versekkel.
1: Hát valójában valahogy úgy alakult, hogy én írtam az első magyar szövegeket. A minap olvastam egy nagyon vastag könyvben, ami már két újságíró komoly tanulmányai következtében jött létre, a címe a Magyar Rockzene története, hogy szerintük az Illés Zenekar első 4 számos kislemezétől számítható a magyar rockzene története. Tehát a Légy jó kicsit hozzám, az Ómond, a Mindig veled és az utcán című dal volt rajta.
0: A te pályafutásodnál folyamatosan megjelenik valahogy a közélet és a politika. A rendszerváltás idején te nyíltan vállaltad, hogy egy liberális eszmeiséghez tartozol, de az elmúlt 16 évben azért ezek az áramlatok is igencsak változtak, és a te magatartásod is változott.
1: Mennyiben?
0: Annyiban, amennyiben a politikától, mintha most nagyobb távolságot tartanál.
1: Nem politikusnak készültem, de hát kétségkívül, amikor meg akartam érteni azt a világot, amiben élek, akkor azért szükségem volt némi segítségre, mondanám így az eszmélkedésemhez, hogy mégis mi az, amit helyesnek tartok, és valahogy úgy alakult, hogy a 60-as években ismerkedtem meg azzal a közös eszménnyel, amit az Egyesült Nemzetek Szervezete 1948. december 10-én fogadott el, és ez az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata. És hát akkor is úgy gondolkoztam már, hogy ha van egy ilyen közös eszmény, amelyben a világ különféle kultúrái, különféle nemzetei meg tudtak egyezni, akkor valószínűleg ebben nagyon sok igazság van, és ez az, aminek a képviselete helyes keleten és nyugaton is, és a különféle vallások által meghatározott kultúrákban is. Hiszen arra már nagyon korán rájöttem, hogy a vallások nagyon kultúrafüggőek, és bár teljes magyarázatot próbálnak adni az életre, de hát bármely vallás gyakorlója gyakorlatilag a világ többségének szemében istentelen és a hamis bálványoknak áldoz, hogy mondjam ezt a régi szakkifejezést. Tehát nagyon kerestem valami olyasmit, amit az emberiség többsége tud elfogadni, és ez a 20. századi nagy kataklizmák, háborúk és földrengések után úgy tűnt, hogy ez az Egyesült Nemzetek Szervezete által elfogadott olyan eszmény, amit a preambulum mondja, amelynek elérésére minden népnek és minden nemzetnek törekednie kell. Hát azt gondoltam, hogy ezek olyan rokonszembes, humánus tételek, hogy ezeknek az érvényesítésénél szebb feladata végül nem lehet egy magát még a rockzenében kifejezni vágyó művésznek sem. És hát valószínűleg ennek következtében kerültem nagyon közel ahhoz a társadalomhoz, társadalmi csoporthoz, amely persze a régi társadalmi rendben elsősorban, mint demokratikus ellenzék nevezte meg magát, aztán ebből kialakult a szabad kezdeményezések hálózata, majd végül párta alakult a Szabad Demokraták Szövetsége. Velük tartottam is, amikor megkértek arra, hogy az első választások alkalmával segítsek nekik, akkor én vállaltam azt.
0: Sosem merült fel, hogy te magad politikussá válj?
1: De hát felmerült persze, hát abban az időben minden párt megpróbálta a közismert és népszerű embereket valahogy a tagjai közé fogadni, és nekem is felajánlották, hogy rajta lehetek a pártlistán. De én úgy éreztem mindig is, hogy a politikai pártok valójában olyan hasonló gondolkodású emberek közösségei, akik úgy gondolják, hogy miután egyénileg külön-külön nincs lehetőségük a hangjukat hallatni és a véleményüket nyilvánosságra hozni, ezért társakat keresnek, de nekem nincs szükségem arra, hogy egy politikai párt tagja legyek, mert hiszen én személyesen megszereztem magamnak az önálló vélemény formálás és a vélemény közlés jogát. Nekem nem kell magam helyett képviselőt választani. És ennek ma már örülök, mert látom azért, hogy hát meglehetősen, ahogy Bibó mondta, zsákutcás kelet-európai politikai történetben azért a magyar köztársaság politikai rendszere sem úgy alakul, mint a mai napig, ahogy az én véleményem szerint igazán üdvös lenne. A politikai hatalomért folytatott a harcban nagyon sok eszme és érték esik áldozatul, és hát sajnos még mindig érvényes az, amit én éppen az emberi jogok nyilatkozatára írt oratórium egyik számában fogalmaztam meg, hogy hát azért még mindig összekeverik a hatalom szeretetét a szeretetét.

0: Előfordult olyan, hogy valóban elbizonytalanodtál, és azt gondoltad, hogy most másba kezdesz?
1: Nem tartozom azok közé, akik kitűznek valami célt, és afelé törekednek. Inkább hajlamos vagyok egy kisé a keleti filozófiák következtében arra gondolni, hogy az életünkben nem a cél az igazán fontos, hanem az az út, amit megteszünk. Persze az ember mindig valamiféle célok felé indul, de a célok változnak, imbolyognak, és igen, határozott véleményem az, hogy semmiféle cél érdekében nem szabad nemtelen és erkölcstelen eszközöket felhasználni. Na, ezt csak azért mondom, hogy nem tervezem, hanem igyekszem mindig megtenni azt, ami éppen előttem áll, annak a feladatnak megfelelni, azt a dalt megírni, annak a felkérésnek eleget tenni. Úgy alakult, hogy 1980-ban megjelent az első önálló lemezem, a Hungarian Blues, nagy siker lett, és ez előadó művészi avatott, és azóta nagyon sok felé hívnak, és kiderült, hogy az én előadásom úgy is érdekes, hogyha nem nagy zenekar áll mögöttem, hanem csak egyedül állok egy színpadon. Mindig vannak olyan találkozások a közönséggel, ami jól esik, és amikor úgy érzem, hogy talán még nem kéne lemondanom arról. Szóval miután egyedül vagyok ebben a helyzetben.
0: Ezek a barátságok megmaradtak? Mert azért a kettőtök viszonya Leventével, hát hogy finoman fogalmazzak, nem lett felhőtlen az elmúlt 15 évben.
1: Nem, Levente nagyon más utat járt be, de azért a régi kollégák többségével a mai napig is jóba vagyok. Tolcsai Lacival most készülünk egy újabb kórusműre, Konzsuzsinak most fejeztük be egy újabb verslemezét. Ha időnként nagyobb koncertre hívnak, akkor a régi zenész kollégákat hívom el. És hát egyébként az sem titok, hogy hát a különféle zenei, meg szakmai szervezetekben a kollégák bizalmából nagyon sok helyen én képviselem ennek a műfajnak mindenfajta gondját, baját. Ebben a műfajban egyébként nagyon furcsa a szabályrendszer, nevezetesen az, hogy az előadó, aki a színpadon áll, ő jelent mindent. Az, hogy én olyan szövegíró vagyok, akit sokan ismernek, az annak köszönhető, hogy a színpadon is álltam sokáig, sőt, hogy hát ma is ott állok. Körülbelül sejtik, hogy ezeket a dalokat én írtam. De azt például kevesen tudják, hogy ezen kívül még milyen sok dalt írtam, és milyen sokan énekelnek mások olyan dalokat, amiket én írtam. Ha Halász Jutka énekel, akkor az a Halász Jutka dala, ha Konzsuzsi énekel, az a Konzsuzsi dala. És ha az Oránnak írtam egy dalt, amit az Orán énekel, kevesen tudják, hogy a Nevárda májust azt én írtam. És tulajdonképpen csak véletlenül került az Oránhoz azért, mert annak idején nekem nem engedték fölvenni a lemezre. És hát különösképpen látom azt, hogy azok a színpadi darabok, amiknek a létrehozásában jelentős szerepem volt, azért azokról sem mindegyikről tudják, hogy az én vagyok, hogy azt én írtam most a legutóbb, hát abban a helyzetben lehettem, ami nagyon megtisztelő, hogy Enzo Lloyd Webber szerzőtársa lehettem a Volt egyszer egy csapat című Madách színházbeli produkcióban, de ahogy figyelem a darab sikerét, nem rólam beszélnek, nem rólam szól a dolog, hanem a szereplőkről, az énekesekről, a szereposztásról, hogy ki milyen jó a maga szerepében.
0: Foglalkoztat téged a korod, ha már itt a 60 évnél tartunk?
1: Hát csak annyiban, hogy ez olyan nagyon érdekes, hogy újra a 60-as évek vesznek körül majd engem most 10 évig, és folyamatosan eszembe jutnak, talán azért is, mert ez már az akkor, amikor összegezni szokott az ember, hogy hát én végül is a 60-as évekből indultam el.
0: Te egy 4 gyerekes apa vagy. Mielőtt bekapcsoltuk a Magnót, akkor itt a legnagyobb fiaddal beszélgettünk egy jó ideig. Érdekes volt figyelni, hogy ő hogy látja a világot. Te egy ilyen rendes apuka voltál?
1: Igyekeztem rendes apuka lenni. Igyekeztem a lehető legkevesebbet beszélni arról, ami nekem hát a közismert társadalmi szerepem, tehát otthon én az apa szerepét játszó családtag voltam, és ennek megpróbáltam a lehetőség szerint megfelelni.
0: Másképp vagy most apa egy 2 éves gyerekkel, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt?
1: Na hát ez persze teljesen természetes. néha ironikusan úgy érzem, hogy tulajdonképpen a sors megadta azt a lehetőséget, hogy apja lehetek az unokámnak, akiről nyilvánvaló, hogy sokáig fog élni még, amikor én már nem leszek. Ebben a fiatal apukák nem gondolkoznak, hogy a gyermek a jövő, akiben tovább fog élni.
0: De akkor ezek szerint te nézed másképp, hiszen másik három gyerekeddet fiatalabban szemlélhetted.
1: Még főképp a két nagyobb, akkor azért önkritikusan el kell ismernem, hogy sokkal többet dolgoztam, és ezért sokkal kevesebb időt töltöttem otthon. Ennek következtében ők egyébként nagyon keveset is tudnak arról, hogy úgymond a zenei életben én ki voltam, mi voltam.
0: Nekik például van olyan, hogy kedvenc Brody vers vagy nóta?
1: Ezt én nem tudom.
0: Nem hallgatnak?
1: Lehet, hogy a legkisebb lányom, aki egyébként ilyen retromániás, lehet, hogy időnként meghallgat. Bizonyos műveimmel most már azért a történelemkönyvekben is, iskolai tananyagban is találkozhatnak. Ahogy ezt a nagyobbik lányom mondta, hogy apu tananyag vagy, mert valahol felfedezett, azt hiszem az István királyról volt szó valamelyik könyvben. És most egy kicsit úgy kíváncsiak, és ők is fölfogják, hogy ezt nem fogom örökké csinálni, tehát, hogy egyszer csak ez már nem lesz, és még időnként eljönnek megnézni egy nagy koncertet, mint ahogy mondtam nekik legutóbb, hogy most kell eljönni az Illés zenekart megnézni, mert valószínű, hogy többet ilyen koncert nem lesz. És hát lesz most is egy ilyen koncert, ami nagyon izgalmas, a Húsvét vasárnap, április 16-án a Madách Színházban, ahol volt egyszer egy csapat sztárjai, fognak Brody dalokat énekelni. Mondjuk úgy, hogy nekem ajándék vagy meglepetés. És hát persze én is ott leszek ezen az előadáson, és valószínűleg elkerülhetetlen, hogy fölmenjek a színpadra. De azért számomra nagyon izgalmas az, hogy ilyen nagyon tehetséges fiatal előadók hogyan fogják azokat a dalokat elénekelni, amelyeknek azért nagy részét én énekeltem.

Brodi János előadóművésszel Varga Júlia beszélgetett. A dokumentumműsor 2006-ban készült, és utoljára 2006. szeptember 20-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Szombathelyen 93 MHz. Pontosan 6 órakor hírek következnek a Kossuth Rádióban. Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Harcsás Gergely nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Feljelentést tett 4 Exim bankos hitel miatt a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A hitelintézet összesen mintegy 1000 milliárd forint értékben adott jelentős mértékű kölcsönt nagy kockázatú, gyenge biztosítóké ügyletekhez. Ezek között az egyik a volt kormány fővejéhez, egy másik az előző kormányzat közbeszerzéseinek gyakori nyerteséhez köthető. Ságódi Attila, a Paks 2 Atomerőmű ZRT új vezérigazgatója, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, az új vezérigazgatótól elvárja az átlátható irányítást, a költséghatékony projekt megvalósítást, valamint a nukleáris biztonság legmagasabb szintű érvényesülésének biztosítását. Tudományos testületet hoznak létre a jégkármérséklő rendszer vizsgálatára. A szolgáltatással kapcsolatos aggályokat független szakemberek és tudósok értékelik. Bóna Szabolcs miniszter közölte, a rendszer működéséről a gazdák is elmondhatják véleményüket. Az észrevételeiken alapuló felmérést az Agrárkamara készíti el. Látványos mérföldkőhöz érkezett a déli körvasút építése. A napokban a helyére kerül a Soroksári út fölé az új acélhíd, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a környéken forgalomkorlátozásokra és terelésekre kell számítani a hétvégén, de a közösségi közlekedés végig biztosított marad. Nemzetpolitikai konszenzus sürgettek a külhoni magyar szervezetek vezetői tusványosan. Több felszólaló is azt kérte az anyaországi politikusoktól, hogy a nemzetpolitika ügyét emeljék ki a pártcsatározások szintjéről. Németh Zsolt, a Fidesz frakció vezető helyettese jelezte, hogy pártja készen áll a kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszédre a nemzetpolitikai kérdésekben. Eltávolították a Románia felől érkezett szennyezőanyagot a fekete körösről, tájékoztatott a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság. Az előző nap talált uszadék vélhetően marha fekália volt. A vízmintákból laboratóriumi vizsgálat mutatja ki, volt-e baktériumfertőzés. A Békés megyei kormányhivatal általános horgászati és halászati tilalmat rendelt el a feketekörös teljes magyarországi szakaszán, valamint egyelőre tilos fürdeni a gyulai és a dobozi szakasz szabad strandjain. Évekig tarthat az újjáépítés a földrengések után Venezuelában, ahol több mint 5000-en vesztették életüket a júniusi földmozgás következtében, közölte a Nemzetközi Vörös Kereszt szóvivője, összesítve az egy hónappal ezelőtti katasztrófa következményeit. Szakértők szerint a legsürgetőbb feladatok közé tartozik az egészségügyi ellátás biztosítása, a mentális egészség támogatása és az ivóvízhez való hozzáférés javítása. Az érintett térségben az egészségügyi központok, az iskolák, valamint a víz, áram és szennyvízrendszerek megsemmisültek vagy súlyosan megrongálódtak. Végül a várható időjárásról. Jelenleg általában 5 és 14 fok között alakulnak a hőmérsékleti értékek az országban, Budapesten 12-18 fokot mérnek. A fátyol és gomoly felhők mellett országszerte napos idő valószínű, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy zápor. A szél helyenként megélénkül. Délután 25-30, késő este 16-22 fok várható. Holnap több helyütt 30 foknál is melegebb lesz. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 7 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A régi Bécs. Kedves hallgatóink, Ódor László műsorát hallják.

Köpcös, kövérkés alakú határőr megáll a lépcsőn és int. Nem készséges, távolról sem barátságos, mosolynak nyoma sincs az arcán. Mozdulatával nem fejez ki örömöt. A szegény, küszöbön toporgó rokonnak intünk így, hogy ha már itt vagy, tér beljebb, s már fordul is vissza üvegfalú irodájába, anélkül, hogy egy pillantásra is méltatná a feléje nyújtott útlevelet. A határállomás Nikelsdorf mögött egy csapásra megváltozik a földi világ. Élénk színű mezők között asztalsíma út kanyarog, nagy ablakú házak kísérik. Tágas, zöld kertekben állnak, s a házak és az út aszfaltszalagja közötti sáv is gondosan rendezett, tiszta, ápolt. A cégtáblákon még föl-föl villan egy magyar fölirat, s itt-ott a piros-fehér-zöld is, mintha búcsút intene. De ezen az úton nem tudok elbúcsúzni. Cenki kastélyából Széchenyi István egy nap alatt ellovagolt abba a városba, amelyek kurta 70 kilométeres oldalút végén vár. Magyar embernek mindenképpen önmagára ismeréssel, új öntudatra eszméléssel. Közép-európai tudatra ébreszti ez a széles sugárutakkal, pazar palotákkal ékes, és rejtett zegzugos utcákkal bujdokló város, mely történelmében magyar is, s nem csak azért, mert közép-európai.

0: A régi Bécs születésétől fogva a nemzetiségek városa. Kultúrák mesdje vidékén teremtődött a rómaiak egykori határmenti katonai táborának védőfalai között és fölött. Innen ered a latin Vindabonából a német neve. A magyar Bécs szó pedig éppen úgy a szláv sütésre, kemencére, s az ebből kialakuló régi magyar barlang szóra vezethető vissza, mint Pest település neve. A bécsiek mosolyogva mesélik, hogy egy svájci eredetű család, az aargaui Habsburg fiai vetették meg országuk alapjait. S mi magyarok csöndben hozzáfűzhetjük, hogy az alapító uralkodó Rudolf eleink segédletével diadalmaskodott a morvákon, s került trónra 1273-ban. Osztárichi akkor persze még pici ország volt. A mai Ausztriának mindössze két tartományára terjedt ki. Megtette ütköző zónául az egymásnak feszülő két nagyhatalom a németek és a magyarok között. Akkor már 100 éve állt, magvában legalábbis, a híres Hofburg, mely később a Habsburg birodalom jelképe lett. A bábenbergi második Henrik alapította. E hercegek udvarában évtizedeken át fennen virágzott a középfelnémet líra gazdag ága, a minezengerek művészete. Itt kezdte működését, Reimár tanítványaként, a német középkor legnagyobb szerelmi és politikai költője, Walter von der Vogelweide, míg heves mérmérséklete, tomboló életkedve szembe nem fordította mesterével, s attól fogva bolyongás, hontalanság és keserűség volt az élete. A pápaság elleni kritika és a viszonyok miatti kesergés a lírája. Az elmúló jó világot siratta, a fiatalság romlásán kesergett 800 évvel ezelőtt.
1: Újjaj, hogy élnek itt most az ifjú emberek! Bűnbánat nincs szívükben, s mind gondok közt remeg, és mind aggódik folyton. Így élni jó talán? E bús világban látom, senki sem vidám. Nincsen tánc, sem ének, gond marta szerte szét. Keresztény ember még így ászosan nem élt. Az asszonyok fejéke régen nem ragyog, paraszt gúnyát viselnek büszke lovagok. Araggal írt levélben intett meg minket Róma, örömünk nincs, s a bánat oly szívet szaggató ma, hogy teljesen kifáraszt, jól éltünk hajdanán, s most, mintha régi kedvünk búra váltanám. Az égi vadmadár is bánatos felettem. Csodálható-e hát, hogy én is csügget lettem? S mit mondtam, vén bolond, most sok bajom között? Aki gyönyörben él itt, mennyekben lesz száműzött, örökre már, ó jaj!
0: Bizony így megkeseredett az a hang, mely ifján oly híres szenvedéllyel szárnyalt a hársak alatt fű ágynyomot hagyó szerelemről. De Bécsről végig odaadással szólt. Nem volt szebb udvar hajdanán, írta róla, s benne saját életére is, mint álomvilágban és jólétben töltött évekre emlékezik. Arany, mén, köntös, drága fajta, ez mind enyém volt, írta. Walter von der Vogelweide mindig udvarokról és dinasztiákról beszélt. Az európai nemzetek tudatába is csak századokkal később került bele a nemzet, az elkülönülés és az összetartozás tudatának fogalma. Bécsbe, Ausztriába, még a reformáció után is csak nagy-nagy késéssel érkezett meg. Nem csoda, hiszen 1806-ig évszázadokon át Habsburgok ültek a német államocskák közös császári trónján. A történelmi térképre visszarajzolt Ausztria külön közös tudatára semmi sem adott volna addig okot. Igazul mondta Kossuth.

0: 1945-ben a történelem szorításában született meg az osztrákság, mint közösségi tudatfogalom. A különválás előjelei persze már korábban is mutatkoztak. Először a napóleoni ágyuk fényénél lehetett észrevenni, hogy a németségnek mind nagyobb része fordítja tekintetét az ausztriai Habsburgokról a porosz királyság felé. Ennek felismerésétől kezdett ébredezni az osztrák öntudat. Az osztrákoknak van hazájuk, amit szeretnek, s van okuk rá, hogy szeressék, írta a magyar reformkor legjelentősebb osztrák kortárs költője Franz Grillparzer. Fölbomlóban volt a dinasztia békéje, melyre még a következő század elő boldog béke idejéből is nosztalgiával gondolt vissza a bécsi ember, mint Hugo von Hofmannsthal az 1760-as évekre, ahogy verse címében mondja, a régi Bécsre.
1: Tiszafák és sok magas rács, címerek avitt aranya, csillogó szfinx a sűrűben, kordul a kapu, s csikordul. Álmosító vízesések, álmosító bús tritónok, rokokó, porlepte, édes. Nézd, ez Canaletto Bécse, 1760-as Bécs. Barna, zöld, szelíd tavacskák, sima párkány, sima márvány, s hajráznak, mint vízilányok, az arany s ezüst halacskák. Módosan nyírt pázsit alján a karcsú leandereknek hercigül egyforma árnya. Ágak boltáboltozódnak, ágak fülkévé feszülnek, és feszes szerelmi párra, hősre és hősnőre várnak.
0: Abban az időben, melyről Hofmannsthal verse szól, még a középkori erőt falai övezték a várost. A túlsó oldalon pedig a Dunában tükröződtek a falak s a szélső házak. A dinasztia nyugalma és biztonságérzete határozta meg a város légkörét, melyet egy-egy tartomány holmi lázadásocskája, apró csetepatik zaja nem igen zavart meg. Ha végigjárjuk az erdei forrás mellett az egykori malom és vadászkastély helyén épült Schönbrunni palota nyitott termeit, s bolyongunk a gondosan nyírt növényzetű part sétaútjain, beledermedünk, ahogy olvassuk. A tervek megrajzolásától számítva 19 év alatt készült el a hatalmas és pompás épület főrésze, s éppen 1713-ban, tehát pontosan a Rákóczi szabadságharc évei alatt épült, s nem említi egyetlen leírás sem, hogy a háború miatt épít vagy építő egy szempillantásra is megrendült volna díszpalota emelő szándékában vagy a munkában. Bécs levegőjében megfért az a nagyhatalmi naivitás és együgyűség, melyet a rossz indulat önhittségnek és ostobaságnak láthatott. De inkább megmosolyogni való a hatalmukba vetett bárgyú biztonsághit, ahogy a Metternich száján kicsúszott a szelíd kérdés, amikor a magyar ifjúság forradalmának hírét vette, dürfen sie das denn? Tehát szabad ezt nekik csinálni? Valóban hitték a Metternichek, hogy konzervativizmusukkal a jót őrzik, s hogy a változtatásoknak józan elme semmi értelmét sem látja. A 48-as forradalmi hullám utáni csöndben, 1854-ben ezt írta a volt nagyhatalmú kancellár egyik grófi barátjának.
2: Az éjszakának született ellensége és a fénynek született barátja vagyok. Kicsiny különbséget látok a teljes sötétség és a félhomály között, mert ez utóbbiból éppen az éltető világosság hiányzik. Amerre csak nézek, ellentmondást látok a szavak és a tettek, a tisztességgel elgondolt szándékok és a megkezdett utak között. Nem tudtam felfedezni sok újat a meghirdetett újdonságok között. A dolgok a régiek, s egy idő után már azzal sem törődik senki, hogy új ruhába öltöztesse a régit. Olyan ez, mintha egy színdarab színészei egymás között fölcserélnék a szerepeket.
0: A fiatal Ferenc József ilyen igazi konzervatív újító volt. Erős kézzel nyúlt a régi városhoz, kitágítatta körülötte a tért egészen a bécsi erdő lábáig, lebontatta a belső város falait, s az így támadt széles sávra középületeket emeltetett. Így született a ring, a bécsi körút palota sora. Szemed gyönyörködtető látvány, mely a széles sétányon lépdelő ember két oldalán, mint két fríz sor elvonul, az operaháztól a túloldali Votívkirchéig. Nem csoda, hogy a frissen épített bécsi körút szépsége

0: megigézte az Egyesült Budapest városatyáit és építészeit is. Így aztán 20 évvel később Pest városfalait szintén lebontatták. De itt soványabb volt a fal, s nagyobb az építői sietség. Így a Bécsinél keskenyebb lett a pesti kiskörút, s az egyetlen valamire való középület, mely ékesíti a Nemzeti Múzeum, az meg már ott állott a falbontás előtt. Bécs egy-egy épülete igézetével is hatott építészeinkre. Az operaházak vállalt rokonságán kívül be kell vallanunk, hogy országházunk elődje igazából nem is annyira a Temzeparti Westminster Palace, hanem a bécsi Rathaus. Steinl Imre sem titkolta ezt a példavételét, hiszen neves építész professzorától nem csak a neogotika szeretetét fogadta el, hanem azt a historizáló szándékot is, hogy a gotika homlokzatát összeházasítsa a reneszánsz kupolával. Amit Schmidt professzor, egy meghökkentően karcsú és egységesen szárnyoló, könnyed körtemplommal Bécsben meg is valósított. Ezt a példát követte a tanítvány, Steinl Imre a pesti Dunaparton. Így épült Bécs a ringen kívüli lakóváros abban a rohamos iramban, ahogyan a múlt század végén Közép- és Kelet-Európa városai Nyugat-Európa metropoliszai után lendültek, s teremtettek ők is óhatatlanul Janus arcú várost. A palotasorok mögött a nyomor negyedeivel, a nagyváros ajvilágát. Rilke imakönyvéből ezekre a fohászversekre írt saját hangján, saját stílusában fordításokat Kosztolányi Dezső, mintha a szegény kisgyermek panaszaiból olvasnánk.
1: Uram, a nagyváros oly rémítő. Itt minden szétzül, szerte széjjel. A legnagyobb is menedékhely. Nincsen vigasz, csak kín és kételj. S úgy elröpül fölötte az idő. Az emberek itt búsan tengenek a mély szobákba, bágyatag mozogva. Félénk ebben, mint a fiatal csorda. Míg künn a föld piheg nagy darabokba, de ők nem tudják, s élnek csüggeteg. A gyermekek itt ablaklépcsőn nőnek, s egyhangú árnytól bús pici szívök. És nem tudják, hogy künn az ébredő reg dallal, virággal köszön a mezőnek. S oly szomorú gyereknek lenni ők.
0: Nehezen viselte el a nyugalomhoz szokott császárváros a kapitalista nekilódulást. Nehezen viselte el, hogy bizonytalanság is létezik, s hogy a kulisszák mögé és közé mindenki beláthat. Az üzletté váló sajtó szenzációra éhezett, s nem torpant vissza a Hofburg vagy Schönbrunn díszes kerítés bejáratánál. Mint a hirtelen növő kamaszon, a neurasztenia jelei mutatkoztak a városon. Nem véletlen, hogy 1890-ben itt Bécsben a 7. kerületi Bergstrasse 19-ben nyitotta meg pszichoterápiai rendelőjét Freud doktor. Azóta is folyvást emlegetik, hogy Bécs az öngyilkosság terén világelső. Azt az irodalmat, mely itt a századfordulón született, ez a meghasonulás, ez a tudathasadás villantotta fel. Nem akar tisztázni semmit. Tehetetlenségből kisírt, kivajúdott szépség maradt. Állóképek, a mozdulatlanság szépsége, igazi dekadencia, a szó, pusztán a szó gyönyörűsége.
2: Hugo von Hofmannsthal, eloltom a fényt. Eloltom a fényt, a kezem lágy, puha, s lehullik a világ, mint egy tarka ruha. Sötétbe merülök, pucéran, csak én, a mélyé leszek, s a mély az enyém. Csodák suhannak sűrű erdőkön át, erek fakadnak szívem bolyhainál, s bár fakadna sok még, szöknék virágban magam, nőnék világ szívében, hol közel és távol, egyenlő messze van.
0: Ez a végső relativizáció tökéletes életidegenséget teremtett az irodalomban. Valódi lárpurlárt, melynek stílus hangulatában benne van azért a kor emberi rajza is. Hatni is nyilván ezért hatott egykor, s hat azóta. Rainer Mária Rilkének a transzcendenciából, az égben fonnyadó kertekből hulló levelei alatt hullik a föld is, és tértelen magányba hullik vele a rajta élő ember.
1: Kavarognak a búcsúzkodó szélben, hullanak levelek, ringva száldogálnak, mintha ott fenn égi kertek hervadnának. Így hullik alá a súlyos föld az ében, csillagok teréből, tértelen magányba. Így hullunk mind, nézd, hullik-e kéz is, s látod másban is, hullik és enyész. És mégis valaki gyöngéd lágy tenyérrel hullásunkat végig kíséri.
0: Ezek a versek a századfordulót az emberiség őszének, a magány korának festik. Bécs nem vált a századvégi német bohémiának olyan otthonává, mint München vagy Berlin. Levegőjében sok maradt meg évszázados tartózkodásából, a biztonság közérzetéből, egy nemes, értékőrző konzervativizmusból, melyhez az illesztékeit szétrázó modern világban a bécsiek fokozottan, szinte görcsösen ragaszkodtak. Azóta, hogy a németségen belül fölénybe kerültek a poroszok, az osztrákok fölnagyították különvalóságuk jegyeit, olyan tulajdonságokat, melyek tulajdonképpen nem osztrák, hanem délnémet, vagyis közép-európai sajátosságok voltak. Magas eszmetörténeti fejtegetőzés helyett elegendő, ha bedugjuk orrunkat egy bécsi konyhába, egész közép-európa ott fog illatozni. A csehek talkedlije, az olaszok rizibizije, a szerbek lecsója, a lengyelek tarhonyája, s a mi gulyásunk. Maguk az osztrákok legfeljebb a Wiener Schnitzel márkanévben fölmagasztosult rántott borjú szeletet, s a sült sonka meg a rántott csirke eszméjét adták e közép-európai ínyenckedésbe. Ők még, nagy nyugalmukban, a várfalaik alatt táborozó törököktől is képesek voltak tanulni. Mint tudjuk, a kávézás szép szokását, de még a kifli ideáját is tőlük csenték. Ez utóbbit egy bécsi pékmester másolta le a török jelvényként díszelgő félholdról, mely ideig óráig a Stefánsdom főtornyának, a Steffünnek a csúcsán is fennpompázott. Innen a délnémetesen ejtett Gipfel csúcs szóból ered a Gipfel kifli elnevezés. Azt meg még a legnagyobb kurucos dacosságban sem lehet eltagadni a bécsiektől, hogy mestereik a sütemény dolgában korszakalkotó újdonságokat teremtettek. Metternichnek ugyan sok magyar ellenes intézkedését nem lehet elfelejteni, de el kell ismernünk, hogy ő volt az egyik zahertorta megrendelője. A palacsinta őshazáján még vitatkozhatunk, de a rétes is mindenképpen bécsi születésű. Mintha a békeévekre nosztalgiával emlékező Krúdi Gyulánkat olvasnánk németül, Robert Neumann rajongó vallomásában, mely valójában nem más, mint szépírói zsenialitással illatosított recept.
2: Vagy almás rétes, fél kiló liszt, egyetlen tojással összetapasztva, de micsoda tojás ez, micsoda ősosztrák tyúktojta tojás. Bécsi hegyi forrás vizével fel kell verni, s erről a vízről is kár több szót vesztegetni, oly csodás. S az így nyert tésztát fél óra hosszat kell gyúrni, Istenem, micsoda kézzel. Egy igazi kezi csókolom kézzel, mely oly törékeny, mint amilyen kemény fogású. Aztán előkerül a fehér vászonkendő, ó, hogy győzik húzigálni az ellapított tésztát ezek a kezi csókolom kezecske ujjacskák. E szakértő ujjak alatt megsokasodik egy ilyen fél kiló tészta lepény. És akkor lép a színre az almareszelék, és mazsola töltet, de bölcsmértékkel ám, s a tudósasszony nem feledkezik meg a cukorról, és a bécsi kemény zsömléből maga reszelte prézliről sem. Mielőtt gondosan göngyölgetni kezdi, még egy utolsó, bájoló pillantást vet erre a bűvös töltetre. Aztán, de nem, elég ennyi, túlságosan fölizgattam magamat.

0: Ez a rétesnek szóló hódolat nem osztrák, hanem német írótól származik, aki csak eljátszotta az osztrákot. A tartós értékek biztos tudatában, a nemes konzervativizmus légkörében, a századforduló Bécsében nem sok vizet zavartak a fölszín nyugtalanjai. Nemigen keltettek figyelmet. Stefan Zweig emlékezése hihető, valós, s a 20. századi folytatást illetően lesújtó, de szomorúan igaz.
1: Jól, könnyen és gondtalanul lehetett élni a ma régi Bécsben, s az északi németek némi bosszúsággal és megvetéssel pillantgattak le ránk a dunamenti szomszédokra, akik ahelyett, hogy derék emberek módjára szigorú rendet tartottak volna, élvezettel merültek el az élet örömeiben, jókat ettek, színházakban is mindenféle ünnepeken ejtőztek, s mindenhez pazar zenét szolgáltattak. A német tüstikkájt helyett, mely végül is minden más népnek megkeserítette az életét, e mindenki mást megelőzni akarás mohó vágya, e folytonos önhajszolás helyett, a bécsi ember szeretett kedélyesen csevegni, meghitten együtt üldögélni, s mosolygós, könnyed türelmességgel, minden kényszeredettség nélkül hagyta, hogy ebben bárki részt vegyen. Élni és élni hagyni. Ez volt a híres bécsi alapelv, olyan eszme, mely szememben még ma is emberségesebb, minden nagyhangú kinyilatkoztatásnál. És ez az alapelv az élet valamennyi terében diadalmaskodott. Bár olykor kicsúfolták egymást, mégis békésen együtt éltek itt, szegények és gazdagok, csehek és németek, zsidók és keresztények. És még a politikai és társadalmi mozgalmak is nélkülözték azt az iszonyatos gyűlölködést, mely csak az első világháború mérgező üledékeként került bele a korvér keringésébe.
0: Ezeket a sorokat Stefan Zweig a II. Világháború megkeseredettségében írta, amikor már zsidó ember lévén nem élhetett szeretett városában. Nem tudhatta, hogy Bécs, mint az egészséges szervezet, helyreállítja rendjét, hogy emberi viszonyait tekintve Bécs ismét Bécs lesz. Nem csak az elébb leírt békés, belenyugvó mentalitás támad föl újra, de újraél az a színészkedő kedv is, mely a dolgokat halálosan komolyan vevő északi németeket oly nagyon zavarja. A bécsi életben a nyelvnek kiemelt jelentősége van. Hozzátartozik a színpadi teljesítményhez. A németek szótári korrektségű beszédéhez képest itt színnel, ízzel, dallammal, ezernyi nyelv mögötti jeggyel, jelzéssel telik meg a szó. Hogy csak a bitét emlegessem, melyet a bécsi eladó vagy pincérlánykák oly elragadó csücsörítéssel tudnak csábítóan felédrebbenteni, mint ahogyan kis idő múltán összeszorított ajkakkal a fokuk köz szűrve tudják felét sziszegni, ha már túl sokáig ültél a pohárka söröd mellett, vagy már megvetted a vágyott portékát tőlük, hogy eredj tovább, add át a helyedet az új kuncsafnak, a színjáték új részesének. A nyelvit nem kevésbé fontos eleme a szellemi életnek sem, mint mifelénk. Közép-európai azonosság ez is. Valószínűleg abból ered, hogy etájt a nemzetek és a nemzetiségek a történelem nagyobb részében egymás mellett szorongva éltek, s hogy a közösségi tudat e folytonos megmérettetésben és veszélyeztetettségben szinte egyetlen támaszul, értékőrzőül, hagyományozható vagyonul a nyelvvel rendelkezhetett. Az irodalmi szó mögött ezért tárul ki széles jelentéstartomány, hiszen rengeteg sok minden nyelven kívüliségnek kell beleraktározódnia. Ezért lesz az irodalmi beszéd inkább hátteresen, hangulatilag érzékelhető, mint érthető. Ezért uralkodik itt az irodalomban bizonyos barokkosság, Biedermeieresség. Ezt a nyelvi barokkosságot elméletileg is megindokolta az a Karl Kraus, aki szatirikusan próbált azon szörnyűségek ellen hatni, melyekért Stefan Zweig bűnös századunkat tette felelőssé. Törvényszerű az is, hogy amikor századunk kíméletlensége a korábban elképzelhetetlen brutalitásig fajult, ez az irodalom végképp a nyelv védelmébe húzódott. Karl Kraus szava, ma újraolvasva, mintha ködökbe burkolózna, olyan világtávoli.
2: Átváltozás. Őszi hang, holdnak megsápadt nővére, ki sír fölül elszállsz, világból kikelsz, szűzi jegyese a rivalkodó szélnek, menekvő csillagzatok alatt lebegsz el. Szellemhívása vonzott-e fel magadhoz, homokvihar sodort-e vissza életedbe? Nézd csak, amott visz épp egy emberpárt az Isten újólag a megszentelt szigetre. Most tavasz van. Mámorok rebbenő hírnökeként szállt át világtelén egy aranyló lepke. Boruljatok le, s áldva hallgassátok, mély néma a föld. Könyről és kínokról csak ő felelhet.
0: Ez a távollét, ez a távolságtartás, vagy nevezzük földön kívüliségnek, kapcsolatban volt és van azzal a régi bécsi biztonságérzettel, mely a Habsburg ház tőszomszédságában élők érthető közérzete volt, s amelynek nem kellett e silány földi világ apró cseprő gondjaival, bajaival törődnie, bíbelődnie. Távolról sem érthetetlen, hogy a biztonságosan körülkerített világban legtisztábban fölhangzó emberi hangokat a zenészek, a komponisták szólaltatták meg. Amilyen arányosan tagoltan, diszonanciát és konfliktus sem eltagadva épült fel a város, és életerővel élt benne a bécsi ember, úgy hajlunk, sugárzik, árad és sodor magával a zenéje. Glucktól kezdve mind, ez a zeneteremtő, csodálni való gárda. Talán ez a mély áram, e történelemből táplálkozó nyugalom állította talpra a várost a háború után. Ez a szememben mindig valami régi, századunktól idegen, avitt és mégis oly vonzó, és mondhatom-e, hogy andalító nyugalom és megnyugvás légköre. Múlt és jelen harmóniája, amennyire csak lehetséges ma, él Vindobónában, Közép-Európa sokszínű, egykor oly kevert nyelvű és vérű Bábelében, ahol ma a közös tudat egyik legvaskosabb pillére az aktív semlegesség, a felelős különállóság tudata. Hogy Ausztriában a zene után mindig csak másodhegedűs volt az irodalom, nem lehet vitatni. Mégsem csoda, hogy a szomszédból, Svájc német nyelvű részéből Max Frisch Ausztriára pillantott, és éppen Karl Kraust emlegette, amikor a reáliák, a gátlástalanságok világában, világunkban az irodalomnak szánt szerepet, az irodalom valódi és teljesíthető szerepét megjelöli. Max Frisch gondolatai mögött Bécs, a régi Bécs szelleme, a hitel és az ösztönző fedezet.
1: A szavak árfolyamáról. Tudom, amit Karl Kraus ebben az értelemben elkövetett, nem óvta meg Bécset semmitől sem. De talán túlzottan szerénytelenek vagyunk, hiszen nyugodtan felróhatjuk az irodalom érdeméül, hogy olyan szavakat, mint a hadakozás vagy a háború, legalábbis Európában már nem lehet vonzerővel felruházni. Errefelé a hadügyminisztereket honvédelmi minisztereknek nevezik. Ez is magától értetődően frázissá válik újra. Ezért kell az irodalomnak rátapadnia az idő ütőerére. Az irodalomnak, amíg csak élő, a nyelvet újra meg újra rá kell ébresztenie a valóságra. Ez a küldetése annak az irodalomnak is, amely nem óhajt közvetlenül beavatkozni az életbe. Feladata ez talán főképpen az ilyen irodalomnak. Kövessétek egyszer a frázisokat addig a pontig, amikor testé valósággá lesznek, mondja a Dantonban Büchner. Nézzetek körül, mindezt ti beszéltétek. Ezt mondja az irodalom, amíg megérdemli a nevét. Ami ezen kívül esik, az sikerirodalom, belletrisztika.

0: Kedves hallgatóink, Ódor László műsora hangzott el a régi Bécsről. Közreműködött Farkas Zsuzsa, Bőzsöny Ferenc, Szokolai Otto. A szemelvényeket Kosztolányi Dezső, Radnóti Miklós és Ódor László fordította. A zenei szerkesztő Dobozi Borbála volt, szerkesztő Kövesdi Zsuzsa. Rendezte Egressy István.
1: Az irodalmi összeállítás 1987-ben készült és utoljára 1987. augusztus 25-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg.

0: A Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: Zene és költészet a régi Bécsben. Kedves hallgatóink, Ódor László műsorát hallják.

0: hogy miért lett Bécs a zene fellegváros, nem mondjuk az irodalomé? Örök kérdés ez, melyre válaszul annyi mindent föl lehet hozni. Hogy kultúrák mesdjevidékén fekszik, hogy a feudális környezet olyan biztonságot, sugalló világot teremtett itt, melyben mód és igény volt a zenélésre. Hogy a főnemesi udvartartásokban voltak zenészek és zenekarok, s volt zeneszerető és értő közönség is. Azon a tényen semmiképpen sem lehet vitatkozni, hogy a vegyes nemzetiségű bécsiek szépségvágya a nyelvtelen zenében talált közös hazára. Ez az igény, a zené már évszázadok óta munkált itt. Bécs a középkor szerelmes énekének, a Minnesangnak egyik otthona volt. Fontos eseménynek számít aztán, hogy Maximilián császár 1498-ban megalapította a Zengeknábent, a fiú kórust. Ez az udvari kórus naponta szerepelt a miséken, s alkalmanként ünnepi koncerteken is fellépett. Zenei igény alapját vetette meg a népben is. Brahms, Bruckner, Haydn, s még annyian töltötték gyermekkorukat e zeneközpontú közösségben. Schubert is. A 47 csodaév, a bécsi zenei géniusz első lobbanása éppen a német irodalom fényes felívelésének az idejére esett, 1781 és 1828 közé, s a bécsi zene ekkori ötös csillagzata, Gluck, Haydn, Mozart, Beethoven és Schubert közül ő Schubert csüngött a legnagyobb odaadással e ragyogó kortárs német irodalmon. Ezen lelkesedésének része volt dalköltészete kibomlásában, de még zenei nyelvének a kialakításában is. Sikerekben oly sovány élete igazán dalaival váltott ki visszhangot. Kora klasszikus német költőit szólaltatta meg, legszívesebben és leggyakrabban Johann Wolfgang Goethét, akit feltétlen hódulattal övezett. Több mint 70 versét zenésítette meg. Egyetlen napon, 1815. augusztus 19-én 6 Goethe dalt írt. 17 éves volt, s ebben az egyetlen évben 150 dalt szerzett. Köztük a Vándor éji dalának első próbáját, mely nekem jobban tetszik, mint az ismertebb második.
1: Ki mennyeknek ura vagy, kint és fájást csillapítsz. Azt, kinek nyomora nagy, nagy kegyedben részesítsz. Harcom bajai beletörtem, mire még a kín s a kéj. Béke, földem, fogadj be, ó magadhoz végy.
0: Az első Schubert dal születése egy évvel előzi meg e vers megzenésítését. Az első csoda 1814. október 19-én történt. Goethe játékos a rokka pergésével pergő verse váltotta ki az ifjú zeneszerzőből az első dallamot. A Gretchen am Spinnrad, a Margita rokkánál zenésen keringő szakaszai, Mein Ruhe ist hin, mein Herz ist schwer, ich finde sie nie mehr und nimmer mehr, békém elveszett, a szívem nehéz, nem lellek soha meg, soha sem én. Az igazi nagy Schubert dal születésének ideje ez a mámoros nap, visszaemlékezésében ő használta ezt a szót. Ahogy Dietrich Fischer-Dieskau írta, a dibdáb rímelők után Goethe versei végre a tudás fölényét sugározzák. Schubert nem riadt vissza az olyan filozófiai súlyú Goethe versektől sem, mint amilyen a Ganymédész. Ez a dal kapcsolta össze végleg a még ismeretlen Schubertet és a dalait ismerté tevő híres énekest Mihály Fogt. Goethe a Ganymédészt az Olimposzra emelő Zeus mondáját egy nyári reggel látomásává szépíti.
2: Hajnali glóriádban, hogy körülizzol tavasz, te drága! Ezer szerelem gyönyörével szakadt szívemre örök meleget szent ároma, végtelen szépség. Bár foghatnálak a karjaimba. Ó, kebleden feküszöm, ájulok, s virágait, füveit szívemre tolulnak. Keblem szomjú tüzét hűtögetett drága hajnali szél. A párás völgyből édesen ide szól a csalogányod. Megyek. Megyek. Hova? Ó, hova? Föl! Valami visz! Lefele szállnak a felhők. Felhők hajnalok a sóvár szívhez. Hozzám! Hozzám! Az öletekben fölfelé. Ölelten ölelni. Föl a kebledre. Világok szíve. Atyám!
0: Schubert Bécsében virágzott a dalköltészet. Zeneszerzők és félműkedvelők egymással versenve komponáltak dalokat, egy-egy vershez olykor többet is. Schubert Bécs zenei légkörében nem tett mást, mint úszott az árral. Divat volt klasszikus versek megzenésítése, komponált hát zenét Aeschylus, Ossian, Petrarca, Dante, Shakespeare szövegeihez, s a németekéhez is. Klopstock nyelv és szellemújító életműve előtt 13 verse megzenésítésével tisztelgett, s épp így dallamokat szentelt kora klasszikusainak, a természetétől oly különböző Schillernek, s később a fiatal Heinének is. Leginkább mégis a weimari agmester hódolója maradt. Egyik költő barátja, von Schober, elküldte Weimarba Goethe dalait, de máig tisztázatlan okokból nem érkezett onnan semmiféle válasz. Ki tudja, eljutottak-e egyáltalán kottalapjai Goethe kezébe, vagy a gondos Eckermann titkár úr előválogatásának estek áldozatul. Köztük volt a talán legismertebb Goethe-vers dala, az Erlkönig, a Rémkirály is.

kivágtat az éjben a vadszelena. Egy apa rejti ölébe fiát, karjában tartja jószorosan, melengeti, védi óvatosan. Hova bújsz, fiam? Arcod oly zilált. Apám, nem látod a rém királyt? Jaj, nézd, koronája, uszája van. Felhő csík szállott, kisfiam. Édes kisgyermek, jöjj velem, gyönyörűt játszom majd veled, folyópartján csupa tarka virág, anyám ad rád majd aranyruhát. Apám, apám, füledik sem ér, a rém király halkan mit ígér? Maradj nyugton, kicsim, ne beszélj, száraz leveled zizzent a szél. Finom arcú fiúcska, jöjj én velem, puha lányaim várnak éjfelen, körtáncba ring sudár alakuk, elringat, elaltat, elhúz a daluk. Apám, nézd, ott a sötét csalit mélyén rém király lányait. Fiacskám, látom én, csak aludj, a szürke fűzek derengenek úgy. Szeretlek, vonz halovány alakod. Nem akarsz, ne várd az erőszakot. Apám, apám, visz már, de fáj. Jaj, bánt az a szörnyű rém király. Az apa vágtat, borzongva remeg, s csak tartja a fuldokló gyereket. Nagy kínnal az udvarházig ér, karjában a kisfiú már nem él.

0: Schubertnek, aki tudott dalainak Weimarba küldéséről, ezzel a kísérlettel egyel több csalódásban volt része. Megszokta a csalódásokat, s látszólag nemigen törődött velük. Rendületlen hévvel járt a művész barátaival a bécsi vendéglőket, vidám volt és bohém, legalábbis látszólag. A költő Hoffmann von Fallesleben olyannak festette le, mint bármelyik bécsi bohémet. Olyan embernek, aki mindig kényesen ügyel öltözetére, fényes cilinderben jár, bécsi hanglejtéssel beszél, és küllemével ellentétben mégis oly bohém, hogy még lakása sincs, hol egyik, hol másik barátjánál lakik. A barátságukért hálából beemelte az ő verseiket is költői tárába. Innen a személyes kapcsolatuk melegéből ered, hogy míg Rilpárczer, akivel szemben sosem tudott feloldódni, mindössze 3 verssel szerepel dal antológiájában, addig a költőnek olykor bizony gyengécske barátok, mint a pénzügyminisztériumi valóságos titkos tanácsos Franz von Schlechta úr, a cenzori hivatalt vállaló költőbarát Johann Mayrhofer, vagy lovagbarátja, akinél évekig lakott Franz von Schober, több tucatnyi verssel szerepel e dallistán. Összegeződik persze a Schuberti 600 dalban a felvilágosodás századfordulójának szinte teljes német irodalma. Mind szerepeltek benne, akik csak föltűntek a német költészetnek akkor annyi csillaggal ragyogó egén. Megjelent itt a rügeni lelkész Ludwig Rosegarten, a két Stolberg gróf, a Schlegel fivérek, a lübeki fűzfa poéta, Georg Philipp Schmidt éppen úgy, mint a század előbb bécsi divatköltőnője, a bécsi Szafónak dicsőített Gabriele von Baumberg, aki a mi Bacsányi Jánosunk felesége volt. Schubert egyszerűen beléjük szeretett, legtöbbször csak rövid időre, és sokszor akár egy nap alatt több versüket is átélte zenébe, felemelte őket az örök fénybe. Hiszen akkor a dalírás bécsi divatjában gondolta-e volna például a megbecsült Christoph Kufer, aki a német mise szövegét írta, hogy a zene szerzője révén nyeri el a vágyott hírnevet s az örökké valóságot. Ebbe a nagyöblű merítésbe belefért szépen korának legjelentősebb német irodalma is. Csak így lehetett képes rá, hogy egymástól teljesen különböző hangokat és hangulatokat is megszólaltasson, a forradalmi indulataitól szeszélyes, s végül romantikusan hősi halált haló Karl Theodor Körnert, a higgadt, racionálisan, pontosan szerkesztett schilleri verset, az ódát, s épp így szöveghez illeszkedően és mégis egyénien zenésítette meg Friedrich Rückert éterien egyszerű nyelvét, mely olyan, mint egy szerelmes ima szövege barokkos ragyogásban.
1: Te vagy a csend, te vagy a csend, a béke, lágy sóvárgó rend, s az enyhe vágy. Megáldom most szívem, szemem, lakásodul gyötrelmemet, térj be hozzám, és csukd be jól magad után az ajtót. Házamból űzd ki mind a bajt, szívemben ne tűrd meg a zavart, lényeddel töltsd színültig lényem, fényeddel töltsd teli egészen.
0: A barátok nagyon jól tudták, hogy Schubert élete ingája végletek között leng. Mayrhofer, a költőbarát, ezt írta róla később. Lényében törékenység keveredett durvasággal, élfajhászás, szigorú hűséggel, a társaság öröme a magány mélylabújával. 1822-ben a Hámor szimfónia komponálásának évében papírra vetett allegórikus önéletrajzában Schubert is így írt önmagáról. Amikor csak fájdalmat akartam énekelni, szerelmes dal tört elő belőlem. Mindig két része szakított engem, a szerelem és a fájdalom. Ennek a belső feszültségnek, a bizonyosságon belül tátongó ürességnek ellenszere volt az akart harmónia, a béke népdalos imádása, áhítása. Az a vágy, mely a kordivatos költőjének, Ludwig Heinrich Christoph Hölty-nek a versében megragadta. Akarni kell a tavaszt, akarni kell, hogy viruljanak a virágok meg a fák. Ezt mondja, magyarázza, szinte szájbarágósan.
2: Tavaszi dal. Az ég oly kék, a völgy oly zöld, gyöngyvirággal teli a föld, és kankalinnal tarkál. A rét alja már oly tarka, és minden reggel tarkább. Ezért mind kit május éltet, jöjjön, csodálja a rétet, s áldja jóságát az Úrnak, mitől fénylik föld az égig, s fák és virágok virulnak.
0: 30. éve körül, mintha érezné a halál közellétét, komor színek tűnnek föl Dalai hangulatában. Vonzódik a reménytelenség sötétjéhez. A fiatal költő, sziléziai muzsikus és énektanár Heinrich Panofka dekadenciájában él. Így énekeli az őszt. Úgy húznak a felhők komolyan, sötéten, tünedeznek a csillagok mennyei kékben, mint égen a csillagraj menekül, úgy tűnik az élet reménye belül. Mintha halni költözött volna 1828. szeptember 1-én külön lakásba, mintha elbújt volna barátai folyton tarkán és vidáman hullámzó körei és összejövetelei elől, a Kettenbrücke Gasse 6-os számú ház második emeleti kicsiny lakásába, a Winkel unter der Erde, a föld alatti szeglet magányába, 3 apró szoba csöbbelépővel. Ma múzeum van itt. A legnagyobbik, deszkapadlós szoba közepén kecses, karcsú derekú, lakkozott hátú zongora áll, Heinrich Elverkember bécsi műhelyében készült. Mennyit ülhetett előtte Schubert, emberi szóra, keresve várva, éteri visszhangot. 32 évesen váratlanul érte a halál. A halálos ágyán megragadta bátyja Ferdinánd kezét, és suttogva ezt kérdezte. Du, was geschieht denn mit mir? Mondd, most mi történik velem? A gyászmisét Anselm Hüttenrekmiemjével és Grill Pácel közreműködésével a belvárosi Augustiner Kirche fehér, karcsún fölfelé sugárzó oszlopai között tartották meg. Ott, ahol életének egyetlen igazán komoly sikerének örvendhetett. 17 évesen a német mise előadásának. A Weringer Ortsfriedhofban ez áll a sírkövén, Grill Pácel emelkedett fogalmazásában. Nagy kincset temetett itt el a zeneművészet, de még nagyobb reményeket.
3: Részlet Dietrich Fischer-Dieskau a Schubert dalok nyomában című könyvéből. Schubert életéről alapjában nem sok mondani valónk lehet. Teljességgel belső élet volt ez. A komponálás kényszere határozta meg. A komponálásé, melyel életének is formát keresett. Amit ő maga nem élhetett meg, képzeletével pótolta. Ezért fordulhatott olyan szeretettel a költőkhöz. Ők adtak neki ösztönzést és buzdítást, általuk ismert meg olyan képeket, formákat, eseményeket, amelyekről máskülönben nem tudott volna. A szavak birodalmába lépett, bensőséges kapcsolatba került velük, s erre csak azért lehetett módja, mert önmaga, a saját élete sohasem vette igénybe teljesen.

0: Zene és költészet a régi Bécsben. Kedves hallgatóink, Ódor László műsorát hallották. Közreműködött Farkas Zsuzsa, Bőzsöny Ferenc, Szokolai Ottó. A szemelvényeket János István és Ódor László fordította. A zenei szerkesztő Dobozi Borbála volt. Szerkesztő Kövesdi Zsuzsa. Rendezte Egressy István.
1: Az irodalmi összeállítás 1987-ben készült, és utoljára 1987. augusztus 30-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Műsorajánló.
2: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
3: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 7 óra. Hírek következnek a Kossuth Rádióban. Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Demet Íme a nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Feljelentést tett 4 Exim bankos hitel miatt a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A hitelintézet összesen mintegy 1000 milliárd forint értékben adott jelentős mértékű kölcsönt nagy kockázatú gyenge biztosítékú ügyletekhez. Ezek között az egyik a volt kormány fővejéhez, egy másik az előző kormányzat közbeszerzéseinek gyakori nyerteséhez köthető. Ságódi Attila, a Paks 2 atomerőmű ZRT új vezérigazgatója, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, az új vezérigazgatótól elvárja az átlátható irányítást, a költséghatékony projekt megvalósítást, valamint a nukleáris biztonság legmagasabb szintű érvényesülésének biztosítását. Menesztette a Magyar Természettudományi Múzeum, az Országos Széchenyi Könyvtár és az Iparművészeti Múzeum vezetőjét a kultúráért is felelős miniszter. A döntést megelőzte, hogy a tárca háttérintézményeinek átfogó átvilágítása során meghallgatták az intézményvezetőket, az üzemi tanácsokat, az érdekképviseleteket és a munkavállalókat. A tárca közölte azt is, elkezdték a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ decentralizációjának előkészítését is, hogy a tagintézmények szakmai önállósággal működhessenek tovább. Nemzetpolitikai konszenzus sürgettek a külhoni magyar szervezetek vezetői tusványoson. Több felszólaló is azt kérte az anyaországi politikusoktól, hogy a nemzetpolitika ügyét emeljék ki a pártcsatározások szintjéről. Németh Zsolt, a Fidesz frakcióvezető helyettese jelezte, hogy pártja készen áll a kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszédre a nemzetpolitikai kérdésekben. Donald Trump amerikai elnök részvételével Washingtonban megtartották a tavasszal merénylet kísérlet miatt félbeszakadt fehérházi tudósítók gála vacsoráját. Áprilisban az eseménynek helyet adó épület előterében a hatóságok egy felfegyverzett férfit fékeztek meg, aki az amerikai adminisztráció tagjai ellen akart merényletet végrehajtani. A kiemelt biztonsági intézkedések mellett megrendezett tegnapi eseményen a kormányzat számos tagja jelen volt. J.D. Vance alelnök és Marco Rubio külügyminiszter azonban nem vett részt. A Westminster hídnak ütközött a brit folyami rendőrség egyik hajója Londonban, 5 rendőr megsérült. A baleset a brit főváros központjában a parlament és a híres Big Ben óratoronynál található átkelőnél történt, az eseményeket az ott tartózkodó tömeg a hídról figyelte. A rendőrség közölte azt is, hogy tudomásuk szerint a rendőrökön kívül más nem sérült meg, az eset körülményeit alaposan kivizsgálják. A hídat később kiürítették, a forgalmat pedig leállították. Az INA horvát és a Petrol szlovén olajipari vállalat átmenetileg 300 literben korlátozta az egyszerre tankolható üzemanyag mennyiségét Horvátországban. Az intézkedést a nyári idegenforgalmi szezonban megnövekedett kereslettel és a nemzetközi energiapiac bizonytalanságával indokolták. A korlátozás nem vonatkozik az autópályák töltőállomásaira és a hajókra. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett országszerte napos idő valószínű ma, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy zápor. A szél helyenként megélénkül. Délután 25-30, késő este 16-22 fok várható. Holnap több helyütt 30 foknál is melegebb lesz, de záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 8 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
4: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Na hát, Rudolf, maga nyit ajtót nekünk. Két hete itt laknak már Brüsszelben, és még mindig nincs cselédje.
1: Báronő, Ali, micsoda meglepetés.
2: Tony rágta a fülemet, hogy Párizsban már nincs társasága. Magyarok csak átutazóban jönnek, és csupán a gazdagok maradnak, akik mulatásával mi nem tudunk lépést tartani. De nyitott kapukat döngetett. Párizsi lakásunk éves bérlete lejárt.
0: Szegény Émi, ebbe a két kicsi szobában kell szűkölködnie. Hol bujkál?
1: Nincs ide haza. Fülöpöt vitte egy homeopatához. Nemrégiben újra elővette az asztma a kis ártatlant. Émit álmatlanság kínozza emiatt. Fejfájás gyötrés.
2: Az asszonyok már csak ilyenek, barátok. Hamar lebetegszenek, ha csak rájuk pislant az ember.
0: A tromba tréfái vannak elemér.
2: Mi egyelőre szállodában lakunk, de már bejártuk a Palace Royal környékét. Tóninak tetszik, hogy a párizsi lakás bérén itt egy egész házat bérelhetünk. Szóval az a lényeg, hogy mi is ide költözünk.
1: Nagy öröm.
2: Mi lelt, édes barátom?
1: Bocsássanak meg, hogy a társalgásban hasznavehetetlen vagyok, de igen, nagy csapás ért az imént.
2: Miféle csapás?
1: Még csak átfutottam a most érkezett levelet. Az öcsém családi ügyekről ír.
2: Mi itt az emigrációban egy nagy magyar család vagyunk. Olvasd.
1: Bevallom, megfettem Émit, amikor Párizsban a bárónő szeánszáról hazaérve bizarr eseményekről számolt be. De bogarat tett a fülembe. Úgy írtam az öcsémnek, hogy álmomban anyámat ravatlanul láttam. Nyugtasson meg, hogy nem jósálom volt. Öcsém soha nem látott gyorsasággal válaszolt.
2: Olvasd hát.
1: Drága bátyám, anyánk valóban így hagyott bennünket. Halálának okát a dolog kényes természete miatt nem osztanám meg veled levélben, de tudd, hogy nem szenvedett sokat. Talán ha a perceket. Nehet kezeit csókolom szerető testvéred Elemér.
2: Akkor hát csak az anyád?
1: Nagylányunk is küldött pár sort. Már tud írni. Kedves szüleim, remélem soraim jó egészségben találják kedves szüleimet. Magam is jól vagyok, szerető gyermekük, Luisa.
0: Na hát, milyen hűvös van itt. Egészen kirázott a hideg.
2: És a pénzedről mi hír? Egy majorátust akart az apád csinálni méghozzá neked, nem?
1: Mivel én vagyok a legidősebb. De amíg él, apám a földesúr. Apám még megvan. Pedig anyám volt az ifjabb. Ön is látta őt, bárónő, azon a szeánszon?
0: Csak Émi és a komornánk. Zsán kiváló médium, és nagyon hűséges hozzánk. Ide is elkísért.
1: Én tiszteletben tartom az asszonyok passzióját. Láma vaktyúk is talál szemet. Tényleg halott az anyám. De megfoghatatlan, hogy miért kell belőle fej nélküli lovas csinálni, mint egy rémregényben. Nyilván abban a női bajban szenvedett ki, minek okán már 10 esztendeje járja a fürdőket. Vagy a szíve a sok aggodalom miatt. Sokat aggódott miattam, hogy én vagyok az elsőszülött, és mégsem lesz belőlem semmi. S nem is lett. Ebben a hiszemben kellett szegénynek meghalnia.
0: Bocsásson meg, nem tudtuk. Ugye?
2: Honnan tudhattuk volna?
0: Nem is zavarjuk tovább gyászában.
2: Osztozok fájdalmadban, barátom. Alkalmas időben majd találkozunk.
1: Bárónő, Ali, jó, hogy az embernek vannak még igaz barátai.
2: Szegény Bárdi, úgy látszik, fokonként kell megtudnia.
0: Az Isten szerelmére, Aladár, itt a falnak is füle van.

0: Miben segíthetek, asszonyom?
1: Az álomképességét szeretném visszanyerni. Ugyanis nem tudok aludni.
0: Akkor rossz helyen jár. Én nőgyógyász vagyok.
1: A fájdalmaim miatt. Eddig homeopata szerekkel kuráltam magam, de ezúttal eredménytelenül.
0: Nem csoda. Kapott már morfiumot?
1: A harmadik szülésem után. A gyermekágyban erős fájdalmaim voltak. A sebeim miatt.
0: És most? Most miféle fájdalmai vannak?
1: Gyakran fáj a derekam, és itt, lent.
0: Mi lenne, ha adnék valamit most azonnal, hogy ne fájjon semmije? Aztán, ha nem szűnik, újra felkeres. A morfium injekció ilyen esetekben mindig hatásos. Egy pillanat. Így? Meg is vagyunk.

0: Bocsásson meg, hogy levelem.
1: Bocsásson meg, hogy levelemmel zavarni merészlem. Tudomásomra jutott, hogy önök Belgiumban. Legyen óvatos almás. Az önmúltjának titkai.
0: A férje.
1: Csakis az önboldogsága érdekében.
0: Hód alatt teljes üdvözletem.
1: Teljes.

0: Istenem!
1: Csak hogy felébredt.
0: Már reggel van?
1: Mindjárt dél.
0: Magával álmodtam, Rudolf. Nápolyban vagy Marseille.

0: érdekeivel. Kimentette magát azzal, hogy gyengélkedik.
1: Ma reggel nem fáj semmi.
0: Akkor nem hiába járt orvosnál tegnap.
1: Rudolf.
0: Igen?
1: Jöjjön ide, kérem.
0: Fényes nappal?
1: Kérem, mon ami.
0: Könyörögve kérem, ne szólítson a barátjának, mert kiugrom az ablakon. Én magának a férje vagyok, a hites ura, nem a jó barátja.
1: Miféle degradálót talál abban, ha én barátomként szólítom meg magát?
0: Ez szennyes párizsias frivolitás, amit nem állhatok.
1: Amikor Almási bizonyos szavakat kimond, Grisett, Lorett, Kurtizán, Prostitué, mindig magára néz, vagy kacsint. Olyankor maga mindig vörös lesz. Rudolf!
0: Hozattam ebédet. Fehér kolbász, savanyú káposzta és krumpli gombóc.
1: Nem bírom az idegen ételeket. 15 esztendeje nem ettem egy jót. De igaza van. Egy asszonynak nem is kell örülnie. Egye csak meg az enyémet is.
0: A francia étek hiányzik magának?
1: Inkább iszom egy rumos teát. Az elveszi az éhséget.
0: Tudja, hogy fölöttünk magyarok laknak? Két nehéz sorsú honvéd. Az idősebbik lábát ellőtték. Megnyomorodott.
1: Nekem ne emlegesse a kenyértelen megnyomorodott honvédeket, mert én ezt nem érdemlem. Az én életem méltatlan arra, hogy éljem.
0: Ugyan?
1: Hány embert megöltek, és mi még mindig élünk? Ez vigasztaljon! Tűrtem és dolgoztam eleget, hogy joggal várjak el egy jobb életet. Forduljon el, amíg felöltözöm.

0: Gyászban jár, Émi.
1: Úgy is mondhatjuk. De tél van. Meg más színű látogatóruhán pillanatnyilag nincs.
0: Hát szegény Rudolf, hogyan viseli a veszteséget?
1: Egy férfi nem fog hajat tépe gyászolni, de szomorkodik sokat. Csak hát az ember a mi helyzetünkben már nem nagyon válogatja szét, hogy éppen miért is lehangolt.
0: Jött azóta újabb levél?
1: Valamiért még mindig nem írták meg nekünk világosan, hogy mi is történhetett.
0: Mi lenne, ha megkérdeznénk a szellemeket?
1: A férjem annak ellenére ellenzi az efféle praktikákat, hogy a legutóbbi alkalommal beigazolódtak a szeánszon kiderült hírek.
0: Nem kell tudnia róla, ha jöjjön csak. Zsánnal a komornámmal együtt hárman éppen elegen vagyunk, és ez a buta flamand asztal talán lesz olyan kegyes, és táncol nekünk.
1: Érzek valakit. Egy gyermeket. Nem. Egy fiatal nő jelenlétét érzékelem.
0: Talán gyermeklány?
1: Nem. Felnőtt nő. Már látom is. Ott lebeg a sarokablak függönye előtt.
0: Milyen?
1: Ezt a ruhát ismerem. De az arca... Az arcát nem látom jól. Átsüt rajta a nap. Galambszürke úti ruha. Véres. Az ölénél. Nem áll el a vérzés. Egyre növekszik.
0: De ugye nem fog a vér a szőnyegemre csöpögni?
1: Nem ő vérzik. Csak a régi ruhája véres, amit emberként viselt. De most már ő is fekete kötköpenyeget hord.
0: Kicsoda?
1: Szegény kis angol nő, akivel együtt voltam Biarritzban. Mrs. Fitzjamesnek hívják.
0: Nem is kopogtatott az asztallal?
1: Nem. De minek mutogatná itt a véres ruháját, ha él? Csak ennyit akart mondani. Szegény Effi. Már megy is. Ahogy egyszer majd mindannyian elmegyünk.

0: Óvatosan azzal a ládával! A lépcsőn is vigyázzanak vele! Miféle sánta segítőket komendáltál nekem, Rudolf?
1: Honvédként szolgáltak otthon. Minden fillér jól jön itt nekik. Az ifjabbik sebesülten keveredett haza a falujába. Ott fogták meg a zsandárok. Láncra verték. Sebesült lába kacskán forrott össze a bilincsben. Végül elengedték, mert sántán nem tudták volna besorozni az osztrák seregbe. Az idősebb török földön bújdokolt. Régi jó barátok. Ide már együtt kerültek. A mi lakásunk fölött bérelnek szobát.
0: Merék ember barát vagy. De ha boros ládáimat leejtik, 10 fonton bánja, és a tére jó bor nélkül maradunk.
1: Fitz James and Company.
0: A borkereskedő neve. Szokása a ládákra írni. Így is hirdetvén szolgáltatásai.
1: Valahonnan ismerős nekem.
0: John Fitz James. Kapitális egy alak. Még Párizsban találkoztam vele. Főleg portugál érdekeltségei vannak. Képzeld, tavaly előtt még Magyarországon is járt.
1: Szó nélkül beengedték.
0: Pécsben nem szívesen adnak passzust angoloknak, mert aztán hazamennek, és tele kiabálják az újságokat, hogy micsoda sanyargatás megy. De ha valaki üzleti úton jár, az más. Remek portóit szállít nekem. Ugor fel hozzánk, ha már úgyis erre jársz. Megkóstolunk egy üveggel. Vigyázzanak az utolsó két ládára is! A cseléd majd kifizeti magukat.
2: Köszönjük!
0: Na gyere! De mi nem a cseléd lépcsőn megyünk.

0: A színe az gyönyörű.
1: Meglátod, az íze is pazar. Egészségünkre.
0: A hazára.
1: Jaj. Hanem ez a Fitz James, a borkereskedő. Amúgy is egy fura alak. De ez egészen beleszerelmesedett a magyar férfiakba. Egy órán át traktált azzal, hogy a hideg futkosott a hátán, amikor meglátta otthon a sok szálfa termetű, széles melkasú magyar daliát átsorogni a debreceni piac.
2: És a nőkről mit mondott?
1: Egy másút látott már szebbeket is. De nem vethetsz rá követ, mert tetteid azt bizonyítják, hogy hasonlóképpen véleked.
2: Miféle tetteim?
1: Hódításaid. Az a szépséges cselédnő, aki 18 éves korodban belopózott a szobádba, szurgokon, nem román volt? Párizsi Adélod meg mulatt. A nejed skót.
2: Valóban.
1: A román cselédnő ura nem állította hátadba a szekercéjét? Hm? Nem féltél, hogy egyszer embereket gyűjt maga köré, és megtorolja a nején esett gyalázatot?
2: Mila kikapós asszony volt. Százakat írthattak volna ki miatta.
1: Ki is írtotta?
2: De nem azért, mert te vagy én meggyaktuk az asszonyaikat. Háború volt. Úgy iszom ezt a nehéz bort, mint a vizet.
1: Na, még egy pohárral. Ijunk a közelgő amnestiára.
2: Te képes volnál kegyelmet kérni?
1: Nem kell kérni. Ha császárné fiút szül, akkor teljes amnestiát kapunk.
2: Ki mondta? És ha így is lenne, kinek kell? Otthon nem zavarna, hogy hazánk továbbra is idegenek gyarmata. Én addig oda be nem teszem a lábam, amíg el nem mondhatom, hogy nem volt hiába való rááldoznunk életünket a szabadság ügyére.
1: Én már unom a sok áldozatot, barátom.
2: A bor beszél belőled, Almási báró. Ismerem én a szívedet, Ali.
1: Akkor ígyunk a magyar szívekre. Proszit!

0: Nevem Madame Bardi. Már jártam itt néhány hete.
1: Igen.
0: Most még erősebb fájdalmaim vannak.
1: És most hol, kedves asszonyom?
0: Itt.
1: Tehát az ágyéka. Ilyenkor elengedhetetlen megkérdeznem, hogy havi tisztulása közeleg, esetleg fennáll a... Úgy minden bizonnyal gratulálnom kell. Bár a terhességben majd akkor lehetünk biztosak, ha megmozdult a gyermek sem előbb, sem utóbb.
0: Ez nem gyermek.
1: Asszonyom, ön 33 éves. Minden bizonnyal együtt él a férjével, ugye? Az utóbbi 9 évben többször is bebizonyította, hogy képes megtermékenyülni és kihordani egy magzatot. Miért zárkózik el olyan mereven az egyértelmű következtetéstől?
0: Kezelést szeretnék kapni, hogy elmúljon a fájdalom. Ön végezze műtétet.
1: Legutóbb éppen akkor vágtam bele várandós asszonyba, amikor ön itt járt. Egy elhalt magzatot emeltem ki az anya testéből. Miért feltételezi, hogy vágást ejtenék önön, amíg nem vergődik 3 napig magán kívül a szülőágyban?
0: Ha szűzlány lennék, és akkorára duzzadna a hasa, mint egy félidős várandós nőnek, akkor megműtene?
1: Hoztak ide már olyan szűzlányt, akinek 2 hete volt hátra a szülésig. Mindazonáltal mellékesen jegyzem meg, hogy a polgári törvénykönyv 310. cikkelye értelmében nekem mindenkor kötelességem jelenteni egy gyermek születését. Ezt esetleg fontos lehet tudnia. Hiszen gyakran a férjes nőket is aggasztja, ha állapotosak. Ha különféle okok miatt a növekvő gyermek esetleg nem illene a már kihordott gyermekek sorába.
0: Értse meg, nem vagyok várandós. Beteg vagyok. Daganat van a hasamban.
1: Észrevettem, hogy ezt akarja sejtetni velem, asszonyom. A daganatot illetően azonban meg kell várnunk, ami kellőképpen kinövi magát. Ha várandós, akkor persze azt hiheti, hogy sietnie kell.
0: Én skót vagyok, és a hazembeli orvosok már megpróbálnak segíteni a szenvedő nőkön. Műtétet végeznek, mielőtt nagyobb lenne a baj. Még azelőtt...
1: Akkor menjen a hazájába, kedves asszonyom. Mi felénk hasfelmetszőnek hívják az ilyet, nem orvosnak. Engem mélyen felháborít az a mentalitás, amely azt akarja elhitetni a nőkkel, hogy nem Isten kezében vannak, és egyetlen vágással gyereket, daganatot, fölös szerveket kiszedhetnek magukból. Amit ön keres, azt magukat bábának mondó kapzsi nőszemélyek végzik. Sötét sikátorokból nyíló házak hátsó szobáiban, egy mocskos vaskampóval. Az ilyet nálunk gyermekgyilkosságnak hívják, asszonyom!

Elhangzott Nyughatatlanok. Negyedik rész. Szereplők: Émi, Gubik Ági, Tóni Bárónő, Szabó Gabi, Bárdi Rudolf, Kálid Artúr, Almási Aladár, Józsa Imre. Szécsi Noémi regényét rádióra alkalmazta és rendezte Horváth Péter. Hangmérnök Kis Attila. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. A felvételt az MTVA megbízásából a Kaneta produkció készítette a Híd Média Stúdióban 2014-ben.

Regény Rádió változata 2014-ben készült, és utoljára 2023. március 29-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg.

0: Trüffel Milán, avagy egy kalandor élete. Részletek Kerékgyártó István regényéből. Felolvassa Máté Gábor. Negyedik rész.
1: Ha fel akar adni, akkor téved, ha azt hiszi.
2: Győző. Nem érti, hogy én magával vagyok? Tisztelem önt, és nagyra becsülöm. A lapomban hőst csináltam magából, rázom meg a karját. Már kezdem azt hinni, hogy végre megért engem, elernyeszti testét, s a szemembe néz. És ekkor oly lehangoló dolognak leszek tanúja, hogy először el sem akarom hinni, érzéki csalódásnak vélem. Kecskeméti elsírja magát. Remeg a válla a kriminál hérosznak, úgy szokog. Mikor végre szólni képes, szipogva mondja.
3: Uram, én megbántam. Én szégyellem, amit tettem.
2: Alig kapok levegőt. Az én hősöm, akár egy ostoba cselédlány, akit lepedő lopáson kaptak, úgy ri nekem. Megszorítom a vállát, hogy ébredjen. Győző, maga igazi nagymenő, egy gauner fejedelem.
3: Én csak egy elveszett ember vagyok, kérem. Mit szólnak majd a barátaim, a harcos társaim?
2: Azzal elébem löki a levelet, amelyet az imént fejezett be.
3: Nézze, mivé lettem.
2: Olvasni kezdem. Kedves Ádám, a helyzet megváltozott. Küzdöttem, reméltem, hogy sikerül diadarra vinnem a fennel lobogtatott büszke zászlót, de megkezdett művem be nem fejezhetem. Oly tettet követtem el, melyet jóvá nem lehet tenni. Nem tudom, mi vit rá, de egy pillanat alatt oly démoni hatalom ragadott magával, mart szívembe vasmarokkal, melytől nem szabadulhattam. Megtörtént. Kezem reszket, szeretném visszafordítani a történteket, de nem lehet. Istenem, elvesztem. Mellékelve küldök 3 forintot tartozásaim kiegyenlítésére. Kijelentem, hisz tudod magad is, hogy soha egy krajcárt sem fordítottam a közpénzből a magam hasznára. Feledj el, édes Ádámom, én elvesztem úgyis az életre nézve. Üdvözöl, Kecskeméti. Ki ez az Ádám? Kérdem lesújtva. Az Egyetemi Nemzeti Párt alelnöke. Feleli, s újból elsírja magát.
3: És mi az, hogy egy pillanat alatt ragadta el az a vasmarok?
2: Hát a fiákere, mikor fölment Győri Altiszt az orvoshoz. Maga nem így tervezte? Nem azért küldte fel, hogy
3: nem, nem, sipít. Én nem vagyok bűnöző. Egy erő, egy pillanat alatt.
2: És mikor félrevezette a kocsist, hogy Berlinbe utazik?
3: Nem vezettem én félre, kérem, senkit. Tényleg nem volt aprom, és féltem, hogy fölismer valaki, ha visszamegyek. Mikor láttam, hogy utánam jött a vonatra a kocsis, hát leugrottam, és átszálltam a szomszéd szerelvényre.
2: És miért nézte meg Miksa kastélyát?
3: Nem néztem én meg, kérem, semmiféle kastélyt.
2: Hát Miramáréban?
3: Ott én leugrottam a vonatról, mert gyanúsnak tetszett egy ember a folyosón.
2: És Velence?
3: Oda indult a legközelebbi vonat.
2: De a szépséget már csak maga csípte föl, kivel galambokat etetett a Szent Márk téren.
3: Csúf volt az, kérem. Azért reméltem, hogy gyorsan a kegyeibe férkőzhetem. Levelet írtam a szüleimnek, és kértem, hogy adja föl azt nekem Németországban. Úgy tudják, oda utaztam.
2: Végre valami, amit ez a szerencsétlen maga tervelt ki, és nem csak véletlenségből esett meg vele, sóhajtok. Mert a folytatásból is az derül ki, hogy beteges rettegése és tévképzetei vezérelték útján, cél nélkül cikázott, kitalált üldözői elől, menekült a kaszinóba, szállt Tidzába a hajóra. Egy ostoba, beszari amatőr, aki a véletlenek láncának köszönhetően szerencsésen megúszta eddig. Ide figyeljen, ragadom meg a vállát. Ha most hazamer menni, és tönkreteszi a képet, amit magáról festettem, hát kitekerem a nyakát. Ő csak hebegi, meg folytatom, eltakarodik Brazíliába, és meghúzza magát egy darabig, még egy lapot sem ad föl, megértette?
3: Igen is, kérem, feleli remegve.
2: Utoljára még szúrósan a szemébe nézek, és ott hagyom. Leszámoltam magamban Kecskeméti mítoszommal. Beláttam, hogy egy szerencsétlen senkiből kreáltam kriminál héroszt. De most már be kellett fejezni művem. A hegyoldalra épült vendéglő teraszán megírtam utolsó tudósításomat, miszerint Korzika egyik kikötőjében beszéltem a tettére büszke, ügyes bűnözővel, aki nevetve intett nekem búcsút, hogy távoli, ismeretlen célja felé hajózzon, s ezzel örökre, megoldatlanul hagyja ezt a kapitális bűnesetet. Letettem a tollat. A pincér mirtusz gyümölcséből erjesztett pálinkát hozott, s ahogy kortyolgattam az italt, s egyre jobban a fejembe szállt, ezt mondtam magam elé. Te következel, Trüffel Milán. Véget vetsz a bűnügyi riporterkedésnek, eztán nem írni fogod, hanem csinálni.

A játékklubban és a Pannonia szálláiban megfigyelt öltözködést, úri viselkedést megbízhatóan elsajátítottam, hisz a nemesholmikat hordani is kell tudni. Otthonomban méretes tükör előtt gyakoroltam, hogyan kell csippentett nadrágszárral határozottan, mégsem lehuppanva a székbe ülni, s kimért mozdulattal keresztbe vetni lábam. Persze frak esetén alig látható mozdulattal annak szárnyait emelintettem föl előbb. Zsalud Ede még kártyás koromban így oktatott. Ha a tartásod van a smokinghoz, úr vagy Milán, ha nem, hát főpincér. Tudod, fiam, annak az angol gondolkodónak, Edmund Burke-nek igaza lehetett, mikor azt állította, hogy a király bárkit nemesi rangra emelhet, de gentlement senkiből nem faraghat. Csupán generációk sora csiszolhatja ki az úri viselkedést, öltözködést. Kivéve persze néhány egészen kivételes talentumot. És nekem? Nekem van esélyem erre? Kérdeztem mohón. Hogy tagja lehetsz-e a kiváltságosoknak, kik pontosan színlelik a legfinomabb főurakat? Erre gondolsz, Milán? Erre, Ede bátyám, hadartam. Tán adottságaid lennének hozzá, de hogy kitartásod lesz-e? Azt nem tudhatom, tárta szét a karját. Különösen tetszett nekem, ha egy patinás grófi família sarja egyenruhába bújt, és huszárkapitányként csillogtatta magát békeidőben. Ugyanis egy efféle úrfi gáláns kalandjaival, kártyaadósságaival szemben valahogy elnézőbb volt a világ, s ha valaki megfelelően viselte a jelmezt, akár a legmagasabb körökhöz tartozónak mondhatta magát. Elhitték róla. Ehhez azonban csak a huszártiszti uniform is felelt meg. E fegyver nem csupán azon ifjak kiváltsága volt, akik otthonról annyi zseppénzt kaptak, mint amennyi a zsold volt, aminek következtében, ha gróf vagy báró fiú lépett katonai pályára, hát föltétlenül e kékzubbonyos kompániát boldogította. Elsétáltam tehát a Váci utcába, Beck Vilmos egyenruházati intézetébe, akinek cégérén a Csé és Kir Főherc, kamarai és herc, udv, szállítók cím hivalkodott. Kék aranyzsinóros Attilát rendeltem, a féle kis társasági uniformist, századosi parolival és fekete babsapkával, szétszedhető triumf kardbojtot, kardkötőt, szaffián bőrből, két pár csizmát, sarkantyút, szóval mindent, ami egy főúri tiszt ruhatárába kívánkozott. Mindenből a legjobbat, biztattam Becket. Méltóságod ilyen fiatal, és már is kapitány? Lantolt nekem a szabó. Tudja, mester, nálunk zsigrai grófoknál ez régi hagyomány. A bátyám, Edömér gróf, ki nálam csak egy esztendővel idősebb, már 2 éve őrnagy. A szabó úgy hajlongott, hogy majd a derekát törte, én pedig életemben először fürödtem főnemesi rangon fényében. Mit mondjak? Jól esett. Mikor átvettem a csillogó garnitúrát, rohantam haza, hogy kigyönyörködjem magam huszárkapitányi pompámban. De hamar rájöttem, hogy a drága arzenált nem tudom viselni. A kard becsúszott a lábam közé, a hordkarika átfordult, poharak csörömpöltek, tárgyak repültek, amerre fegyverem billegett. A belvárosban korzózó tiszteket kezdtem figyelni, hogyan védik ki az efféle baleseteket. Napok teltek, mire lelestem, miként kell a kardot súlyba helyezni, vagyis a két csatlékszíj között tartani, és megtanultam kaszálni, mely most már megvédett a botlástól. Minden lépésnél bal sarokkal aprót kellett rúgnom a hüvely végébe. Ez az elegáns huszársét a titka. És ezzel minden készen állt. Éreztem, felnőttem a kényes bevetésre, amelyet már jó ideje terveztem.

A Szép utcánál kiugrottam a fiákerből, és elegáns kartpöccingetéssel a Nemzeti Kaszinó bejáratához lépdeltem. Este 11 óra lehetett. Az ablakok füzére sárgás fényben izzott. Az út mellett hintók, magánfogatok várakoztak. A kapuból elősiető portásnak, aki tagságomat készült ellenőrizni, odadobtam a kardom és a csákóm, rá sem pillantottam, hanem higgadt sarkantyú pengéssel föllépdeltem a vörös szőnyeggel borított lépcsőn. Ott két lakány nyitotta a főajtót. Az első, majd a második teremben is kártyaasztalok álltak. A mágnás kaszinó kitüntetett tagjai játszottak, vagy kisebb csoportokban beszélgettek. Szél Kálmán Orlai Lajoshoz hajolt, az egyik asztalnál Bánfi Dezső osztott éppen, Andrási Gyula Percel Dezső házelnökkel diskurált. A ruletterem felé indulok, az asztalnál úgy 20-an ülnek. Elégedetten bólintok, hisz majd mindenkit felismerek. A nagy családok sarjait mindenképpen. Egy Sönborn, egy Széchenyi, két Károlyi, egy Batthyány, sorolom magamban. Nyulánk férfi áll most föl. Felismerem a turfról, Eszterházy Miklós. Előveszi tárcáját, nagy köteg ezrest és százast húz ki belőle. Néhány bankót a rulettasztalra hajít, majd sarkon fordul, s az ablak melletti karosszékbe telepszik. Oldalról közelítem meg. Bokázok, s mielőtt alaposabban végigmérhetne a herceg, már mondom is. Kérlek, Miklós, egy percre. Ő rám mered. Emlékeiben kutat, miközben tétován feláll. Közel hajolok hozzá, közelebb, mint a szokásos. Légy szíves, adj kölcsön, holnapig 6000 koronát. Mondom pattogó határozottsággal, de mégis halkan. De kérlek, Coburg herceg elnyerte minden pénzemet viszten. Ennyivel még adós is maradtam neki. A herceg reggel Bécsbe utazik. De öcsém, ez nem szokás. Bocsáss meg, én azt hittem, hogy emelem föl hárítón karomat, ha nehezedre esik, felejtsd el, hátrálok. Most Eszterházy lép felém, a tiszti szalagrendemre néz, aztán megszólal. Ne haragudj, fiam, nem úgy értettem. Veszi elő tárcáját, s leszámol a kezembe 6 ropogós ezrest. Holnapig kérlek. Verem össze bokámat, fordítok neki hátat, sietek le a lépcsőn, veszem át kardomat, csákómat, dobok egy ezüstöt a gardrób pultjára, és távozom rezdületlen arccal. Gyalog indulok a Duna irányába, csak az utcán kezd remegni kissé a kezem. Megcsináltam, bólintok. Aznap nem vetettem bele magam semmiféle mulatozásba, mi sem lenne ennél veszélyesebb, jutott eszembe Csombor posztkiszlis esete. Hisz a bizsergető érzés, az erős kényszer, mely napok óta fűtött, csak lassan hűlt ki. Hazasétáltam a tabámba, s mivel elaludni nem tudtam, az ágy szélén üldögéltem, ahol a zubbony ujjára tévedt tekintetem, az arannyal kivart medvemancs díszítésre, és az anyám jutott eszembe. Krajcárokért varta az efféle díszeket. Milyen büszke lenne, ha most látna, saját tabáni házában üldögél a fia, tiszti mentében, 6000 koronával a zsebében. Megjegyzem, én akkor az előkészületeket tisztes munkának, a vásárolt eszközöket üzleti investíciónak, a csapolást pedig egyenesen hőstetnek tekintettem, s álmomban sem jutott eszembe, hogy anyám esetleg alávaló szélhámost kiáltana rám. Aztán számolni kezdtem. Amit ma megkerestem, anyám 10 év kemény munkával hozta volna össze. Hisz egész életében csak kétszerte ennyit hímzett össze. A herceg meg a nevem sem kérdezte, úgy kölcsönzött, s lehet, hogy az éjjel még ennyit el is vesztett. Hisz megint csak a kibillent világrendjét állítottat helyre trüffel, legyintettem. Aznap éjjel ismét az igazak álmát aludtam mélyen és édesen. Csak reggel felé találtak meg az álmok, kedves gyerekkori képek. A Gellért-hegyi tojásbúcsún jártam a cimboráimmal húsvét hétfőjén. Csapatokba verődve dobáltuk egymást a színes tojásokkal. Török mézet ettem, meg krahedlit ittam. Az édes lé csorgott lefelé az államon. Aztán mire letöröltem volna, hirtelen tél lett. Fáztam az éles szélben, mely sült krumpli illatát sodorta felém. A tabáni krumpli búcsún lépdelten dedám mellett,
Ferences barátok éneke hallatszott, aztán a sáni temetésen ugráltam körül a mosóteknőt, benne a bábuval, a részegség jelképével. Koszorúja virsliből, hagymából volt, s éppen borral locsolgatták. Mulatság, ünneplés. Régi életem kitüntetett alkalmai igéztek, s mikor felébredtem, meg is fejtettem ennek értelmét. Mi mást, mint a sikeremet ünnepeltem álmomban. Hát nem járna e nekem némi ováció? Ünneplés. Azonnal egy nyargonccal levelet küldtem Zelmának, hogy délben érkezem hozzá, tegye magát szabaddá délutánra. Boldogan készültem a játékra. Godül vendéglősnétől valami forhantos kalapot kerítettem, kockás mellényt húztam, és csak úgy zakó és nyakravaló nélkül indultam el otthonról. Rebbentek a függönyök az Aranykacsa utcában, tegnap huszár uniform is, előtte frak, most meg ez a hintás legény jelmez, ingatták a fejüket a ténsasszonyok. Hogy nézel ki, Milán? Mi ez a maskara? Nevetett Zelm, amikor meglátott a kockás mellényben. Öltözzél csak te is cselédlánynak, jelmezed van hozzá, ma így mulatunk. A lány nem kérdezett, rám bízta magát. Azt terveztem, hogy Barokaldi apu birodalmába látogatunk, a Vursli királyához, akit a nép csak Garibaldinak hívott, mert ezt a nevet már régebben megtanulta. A szomszédos Hermina mezei korcsma is a szabadságharcos nevét viselte, cégérén a vörös inges marsal pompázott, pedig helyesebb lett volna Barokaldi Józsefet odapingálni, feketére festett harcsabajuszával, szalonkabátban, fehér mellényben. A néparénát akkor már több mint 30 éve működtette a talján, de még mindig fáradhatatlanul csapdosott ostorával a fák ágai közt megbúvó potyázók felé, akár gyerekkoromban. A bejáratnál cilinderes, sárga kockás kabátú Gigerli áldogált. Zelma kuncogva dúdolni kezdett. Giggel sein, das ist fein. Giggel kann nicht jeder sein. Vagyis, hogy milyen finom dolog Gigellinek lenni, s erre nem mindenki képes ám. Azért nekem menne, próbáltam utánozni a ficsúr grimaszait, aki éppen elrikkantotta magát. Itt a világ közepe, ki nem hiszi, jöjjön be! S Zelma már indult is, hogy saját szemével győződjön meg egy kevés szavak igazságáról. Bent pofozógép méretes fakalapáccsal, földíszített mén hátán balerina piruettezett, körhintává előkelősödött ördög motollák pörögtek. Aztán ott állt a rejtelmek sátora. A madárfejű gyereket mutatták. Megtudtuk polgári nevét is, Dobos Janinak hívták. Keskeny arca meg sem rezdült, midőn pálcával mutogatták csirke szemét, horgas orrát. Aztán jött maga a rémület, a vad szerecsen kannibál. Pokoli üvöltéssel vetette rá magát egy csirkére, elevenen kopasztotta, elharapta a nyakát, épp szívta volna párolgó vérét, mire Zelma kimenekült. Mikor utána mentem, a sátor előtt egy cselédlány vigasztalta, hogy nem olyan veszélyes ám a szerecsen, ismeri ő jól. Köteles Víg Mihálynak híják. Polgári foglalkozását nézve meg ferencvárosi kardnyelő és csepürágó. Csak az utcáról már kikopott a művészetével. Az óbudai zsidó handler török kaftánban, vörös fezben Ibrahim effendiként árulta a török mézet. Buffalo Bill lovas produkciójában a harcias szíjú főnök toldísze mögött a Haris bazár szabadságos halvé árusa rejtezett. A kötéltáncos parherdet vitt magával, tüzet rakott a magasban, és palacsintát sütött, hogy rettentő éhét csillapítsa. A hintás legény, a kannibál, mindenki alakított, mímelt, másnak mutatta magát. Másnak, akárcsak Zelma a színpadon, és én a mágnás kaszinóban, akinek erről persze hallgatnia kellett. Nagyon nehéz volt ez. Véghez vinni egy világra szóló tettet, leszedni valakit 5 perc alatt 6000 koronára, aztán hallgatni róla. Ahogy egy régi cimborán mondogatta Gersli bácsi körutcai kocsmájában, már amíg beszélni tudott, mert igen erős sasadi bort mért az öreg, tudod, komám, egy finom kis krisztinai polgárleányt elcsábítani a farsangi mulatságban, és arról nem beszélni a cimboráknak olyan, mint titokban által úszni az óceánt. Ezt éreztem akkor.
De fű alatt azért ünnepeltem magamat. Megint kölyök lettem, és tiszta szívből élveztem az alacsony népségnek szóló ámítást. Egész nap a mutatványos bódéknál szórakoztunk, este meg a zöld vadász beszappanozott pallóin táncoltunk, és olyat vacsoráztunk, mint egykoron. Huszárrostélyost. Egy darab kockára bevagdalt, ív alakra sült szalonnát hatalmas karépirítós kenyérrel, melyhez fokhagyma is járt. Azzal dörzsöltük illatosra. És persze a porció része volt a liter zöld boris szódával. Mindezt 50 fillérért. Abban a gúnyában, ott, a wursli mellett ennél fölségesebb fogást el sem tudtunk volna képzelni. Zelma kacagott, repült a táncban, falta az ételt, majd zsírtól fénylő ujját nyaldosta. Láttam, hogy boldog, és én is az voltam. Alig telt el néhány nap a wurstliban tett kirándulásunk óta, mikor Zelma bátortalanul előadta kérését, melyen csöppet sem csodálkoztam, hisz már erősen sütött a tavaszi nap, közelgett a virágvasárnapi színészvásár, mely minden teátristát bizsergéssel töltött el. Ilyenkor mozdulni vágytak a komédiások, akár a vándorló madarak. Hát még akik játék nélkül töltötték a szezont, mint kedvesem. Zelma előadta, hogy igencsak nyomasztja a semmittevés, erősen kívánkozik a deszkákra. Esélyem, egy ilyen évad után persze csak valami országjáró társulatnál lenne, súgta a fülembe, és nagyokat pislogott, mit szólok tervéhez, ki mondja-e ezzel kapcsolatunkra az áment. Nekem meg kapura jött a lehetőség, terveimbe éppen passzolt egy kis országjárás. Szívesen elhagytam volna a fővárost, ahol egyre forróbb lett a gyalogkő a kaszinói szakításom után. Főleg, hogy még két gyors látogatást terveztem oda, hogy az úton semmiben se szenvedjünk hiányt. Puhább, sárosabb utakra, és főleg kevesebb fényre vágytam. Boltíves, csendes fogadókról ábrándoztam. Ha akadna alád deszka, veled tartanék, drágám, feleltem neki. Na, nem a társulattal lakom majd, de arra mennék, amerre a trupp. Ismerkednék a hazával. A lány elsírta magát, menekülési kényszerem igazi szerelmi vallomássá nem esült. De nem csak a kényszer hajtott, hogy elhagyjam az én tabánomat, hanem a kíváncsiság, a kalandvágy is. Minél több tájat, várost szerettem volna látni, élvezni ügyesen végrehajtott csapolásom gyümölcsét. De még kevés volt a pénz ahhoz, hogy kedvemre utazgassak. Ezért az egyik este ismét a Szép utcához hajtattam. A portás már ismerősként tisztelgett, megint a ruletterembe mentem. Csak most két pörgetés között hívtam félre emberemet, ezúttal egy Zicsi grófot. Nyerő paszban szórakozottan lépett mellém. Hogy 5000 koronát? Megbocsáss, fiam, de ki is vagy te? Pálfi Norbert herceg, kérlek. Vágtam össze sértődötten a sarkantyúmat. Na hát, és hogy van a kedves édesapád? Betegeskedik szegény, csak ritkán jön Pestre. Ó, szegény, és mi baja? Köszvénye van, tudod, kérlek, az a sok bifsztek angolosan. Még Oxfordban szokott hozzá, pedig eltiltották tőle az orvosok. Na, csak vigyázzatok arra a ragyogó emberre, húzta elő Zicsi a tárcáját, és számolta le kezembe a pénzt.

0: Trüffel Milán, avagy egy kalandor élete. Részletek Kerékgyártó István regényéből. Felolvassa Máté Gábor. A negyedik rész hangzott el. A műsort Kakó Gyula, Táncos Tamás és Zoltán Gábor készítette.
1: A regény rádióváltozata 2009-ben készült, és utoljára 2010. május 6-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Szombathelyen 93 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
2: 150 éves a Bayreuth-i ünnepi játékok fesztiválja. A nyitó esten Wagner magával ragadó dallamai és Beethoven örömódája csendül fel. Élőben kapcsoljuk a Bayreuth-i Fesztivál Színházat július 25-én 17:55-től a Bartók Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
3: A pontos idő 8 óra. Hírek következnek a Kossuth Rádióban. Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Demet Íme a nevében is, a mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Feljelentést tett 4 Exim bankos hitel miatt a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A hitelintézet összesen mintegy 1000 milliárd forint értékben adott jelentős mértékű kölcsönt nagy kockázatú gyenge biztosítékú ügyletekhez. Ezek között az egyik a volt kormány fővejéhez, egy másik az előző kormányzat közbeszerzéseinek gyakori nyerteséhez köthető. Ságodi Attilát nevezte ki a Paks 2 Atomerőmű ZRT új vezérigazgatójának a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, az új vezérigazgatótól elvárja az átlátható irányítást, a költséghatékony projekt megvalósítást, valamint a nukleáris biztonság legmagasabb szintű érvényesülését. Jövőre 11 korszerű IC motor vonat áll forgalomba a Gyesevnél, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a klímás, alacsonypaddós, büfé automatákkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatok a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon közlekednek majd. Hozzátette, a bővíteni tervezett IC szolgáltatáshoz szükség lesz mozdonyos vagonos szerelvényekre is. Ezek fejlesztése és újak beszerzése egyaránt szerepel a tervekben. Az ukrán elnök szerint hiba volt megtartani a Kijev melletti védelmi ipari kiállítást. Volodymyr Zelenszkij esti videóüzenetében megerősítette, hogy 10 életüket vesztették, és csak nem 100-an megsebesültek tegnap, amikor orosz támadás ért egy dróngyártók által szervezett rendezvényt. Az ukrán hadsereg közlése szerint az eseményt nem a felügyeletük alá tartozó helyszínen tartották. A régi ügyvivő kormányzója közölte, hogy ma egész napos gyászt tartanak a térségben. Donald Trump amerikai elnök részvételével Washingtonban megtartották a tavasszal merénylet kísérlet miatt félbeszakadt fehérházi tudósítók gála vacsoráját. Áprilisban az eseménynek helyet adó épület előterében a hatóságok egy felfegyverzett férfit fékeztek meg, aki az amerikai adminisztráció tagjai ellen akart merényletet végrehajtani. A kiemelt biztonsági intézkedések mellett megrendezett tegnapi eseményen a kormányzat számos tagja jelen volt. J.D. Vance alelnök és Marco Rubio külügyminiszter azonban nem vett részt. Évekig tarthat az újjáépítés a földrengések után Venezuelában, ahol több mint 5000-en vesztették életüket a júniusi földmozgás következtében, közölte a Nemzetközi Vörös Kereszt szóvivője, összesítve az egy hónappal ezelőtti katasztrófa következményeit. Szakértők szerint a legsürgetőbb feladatok közé tartozik az egészségügyi ellátás biztosítása, a mentális egészség támogatása és az ivóvízhez való hozzáférés javítása. Idehaza a tűz miatt 23 lakónak kellett elhagynia egy 10 emeletes panelépületet Tatabányán, a Sárberki lakótelepen, közölte a katasztrófa védelem. A lángok egy 7. emeleti lakásban csaptak fel, egy szoba kiégett. A tüzet megfékezték, sérültekről nem tudni. Híreink végén az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett országszerte napos idő, valószínűleg fejebb északkeleten lehet egy-egy zápor. A szél helyenként megélénkül. Délután 25-30, késő este 16-22 fok várható. Holnap már az ország nagy részén 30 foknál is melegebb lesz, de záporok, zivatarok is előfordulhatnak, majd a jövő héten visszatér a hőség, akár 35 fokot is meghaladó hőmérséklettel. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 9 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Kedves és tiszteletre méltó hallgatóink, engedjék meg, hogy üdvözöljük Önöket. A nevem Próza Márki, és örömmel tudatom, hogy hamarosan egy rendkívül tanulságos történetet fognak hallani. Természetesen nincsen rá semmi biztosíték, csupán reményemet fejezhetem ki az iránt, hogy mindenki jól fog szórakozni. Ugyanakkor tisztában vagyok vele, hogy lehetnek olyan személyek Önök között, akik mesejátékunk után, illetőleg annak hatására, az eredeti kedélyállapotuknál jobb hangulatba fognak kerülni. Mások, és ezek száma is jó néhány főre rúghat, ellenben talán elszomorodnak, és alkalmasint felülvizsgálják az életről eddig alkotott nézeteiket. Még egy lehetséges harmadik csoport. Megkockáztatom, talán ezek lesznek a legkevesebben, még ha a százalékos eloszlást bajosan tudnánk is így előre megállapítani. Nos, a harmadik csoport talán pontosan ugyanolyan kedvű marad, mint előtte volt.
5: Hallod, miket beszél ez az epikumi? Mint a gumi. Olyan neki a nyelvezete. Nem kérdés, hogy az unalom általi kínhalálba elvezete.
6: Ja, ezek az epikumiak sótlanok és nyersek, és nem szavalnak egyáltalán például verset.
5: Na, Spondeuszkám, te aztán kötekedni tudszám.
6: Jól van, most pusztán mert te ilyen fürgönc vagy, Pirikiuszkám. Olyan éles eszűnek lenni, mint a beretva, nem mindenki szeretna.
4: No, már látom. Valakiknek szándékukban áll alásni jól felépített és nagy érdeklődése számot tartó konferálásomat. Ezen illetőknek rossz hírrel szolgálhatok. Nem fog valóra válni az alantas elképzelés.
7: Ó, vicc neki, le sem esett.
8: Reménytelen esett.
4: Nos, itt állok tehát Önök előtt, hogy elmeséljek egy történetet, mely történet két országot érint.
5: És nem elég, hogy minden mondata egy méter, még szó is métel.
4: Az egyik a becsületes epikumi birodalom, mely ország lakosai jellemzően igazat mondanak, más szóval az őszintesség legmagasabb fokán állnak. A másik, a minden szempontból velük szemben álló erkölcstelen és hazug ország, egy bizonyos Líria.
9: Kedves hallgatók, én előre szólok, hogy szellemdúsabb szónok ez a Próza Márki, mint az országából bárki.
10: Bizony. Epikumnak még ennél is szárazabb és laposabb a legtöbb lakosa.
4: Rendkívül problematikus tulajdonságuk
6: továbbá. Ők tényleg nem szoktak az igazságon másítani, de emiatt muszáj rajtuk ásítani.
4: Rendkívül problematikus... Rendkívül problematikus tulajdonságuk továbbá a folytonos hasonlítgatás. Épp ezen okból tört ki a nagy háború a két ország között. 447 éve, 7 órája és 11 perce.
5: Na? Megint adatot halmoz majd adatra.
6: A földhöz van szegény ragadva.
4: Líria, akkori királyának fia, Limerick herceg egy alkalommal ocsmány kifakadásában tulipánhoz hasonlította a fenséges királynőt, arra a nem létező összefüggésre hivatkozva, miszerint mindkettő egyaránt piros és húsos.
6: Jaj! Csak kérdezzék meg erről Poézis királyt. Ő erre így kiált.
11: Mit nekünk tények, meg más gyanús izék? Az igaz, ami szép.
5: És a dolgokat hasonló színben nézi a felesége, szinesztézia.
12: Ezt hívják költői szabadságnak, király uram!
4: Arcátlankodott a líriai. Mire a mi királynőnk azt mondta. Háborút indítok az értelmetlenség ellen. Az első csatában Epikum egyértelmű győzelmet aratott.
6: kikérjük magunknak hőzöngve.
5: Abban a csatában titeket Líria győzött le.
13: Az ütközetben, amint mondottam, a mi hadseregünk kerekedett felül.
5: Igaz, hogy mi voltunk kevesebben, de bátrabban küzdöttünk és hevesebben.
6: Nem segített láblendítés, se hapták. Lengyű lábunk a fenekükbe kapták.
13: Ez nem így történt. Történelem hamisítás. Befogom a fülemet, hogy ne halljam, amit a líriaiak mondanak. Engem lehet hallani azért? Mit mondtam?
6: Még hogy ti nyertetek! Egy kutyagumit!
5: Egyetlen emberünk lekaszabolt 15 epikumit!
6: A másik meg felugrott a csillárra, és 4 embert rugott le a ballába. Mi alatt a jobb keze pofon ütött 5-öt?
14: 6-ot.
15: 5-öt?
14: Tisztán emlékszem, hogy pofonból 6-ot adott.
13: Befogott füllel is hallom őket. Elkezdek búgni!
15: 5-öt ütött.
14: 6-ot adott.
15: 6-ot.
14: 6-ot.
15: 6-ot.
10: Mit csinál?
7: Búg és befogja a fülét.
6: Ezek az epikumiak hülyék.
13: A gazdasági helyzet válságos.
7: Ja.
13: Az élelmezés akadozik. Nem telik bele egy év, és epikum népe éhen pusztul.
7: Jaj, a háború?
5: Nem is az éhezés a baj, hanem a búskomorság, ami emiatt Líriára ráborul. A szóvirágok egyre hervadoznak, és ami rosszabb, hogy van, akinek a búbánattól már verselni sincs kedve. A vígrímeket elnyeli a búzsák.
11: Fegyverek közt hallgatnak a múzsák. Mert amikor a lélek lába csetlik, olyankor a nyelv is megbicsaklik.
9: Ezt szépen mondtad, Spondikám.
11: Na, egy szóval a népünk nem vidám.
13: Fölényesen el tudnék még itt társalogni önökkel, csak hogy a pontos időközben 15 óra 23 perc lett, és én természetesen nem késhetem el az epikumi főurak 15 óra 25 perckor tartandó kötetlen 6 perces tea délutánjáról. Hát akkor, hogy országunk szellemes udvari bolondjának, Krokinak híres tréfájával éljek. Kedves hallgatók, nézzék el nekem, hogy távozom. Még találkozunk.
9: Na, ez elvonult, mint a tavaszi zápor.
6: Nem is túl nagy baj igazából.
9: Csak így nekünk kell elmondani a kedves hallgatóknak, hogy azt fundálta ki a két ország koronája.
6: Mármint a királya.
9: Két ország királya, költőileg mondva koronája. Hogy a két fiatal trónörököst összeboronálja. Az epikumi király kisasszonyt.
6: A nyilván nem túl delikát epikát.
9: És Líra királyfinkat, aki Líriának legdicsőbb és legdélcegebb éke.
6: Hogy legyen most már béke.
9: Ne vágj bele folyton a szavamba, te bamba.
6: Jó, de most már ne beszélj te se. Ezt egyszer kimondom. Kezdődik
9: a mese.
6: Nem kíváncsi rád senki, menjél már.
16: Líra és Epika. Szabó Borbála és Varró Dániel mesejátéka. Első rész.

0: Leányom, készen vagy.
1: Igen.
0: Nem szűk, nem bő a ruha sehol?
1: Nem.
0: Rendben van. Induljunk.
1: Anyám, szép ez a ruha?
0: Micsoda kérdés ez? Mitől ne volna szép? Jó szabónál, jó anyagból varrattuk, és a méret is megfelelő.
1: És jól áll rajtam?
0: Hogy jól áll? Kitől hallasz te ilyen szavakat?
1: Senkitől. Csak van egy ilyen szó.
0: Nagyon megérdemelnél egy pofont, Epika. De a butaságra a legjobb gyógyszer a...

0: No, de egy csokor nyakkendő, hiszen az, amint felállítják, nyomban összeesik.
1: Pontosan! Micsoda ész!
0: Csak jó lenne kívülről is látni magamat ebben a ruhában.
2: Ezt fejezd be, nagyon kérlek. A végén odáig jutunk, hogy tükröt fogsz követelni. Olyan akarsz lenni, mint ők? Csak önmagaddal foglalkozni és minden percben hazudni, mint a líriaiak?
0: De akkor miért akarják, felséges anyám, még hogy Líra királyfihoz menjek feleségül?
2: Véget kell vetni a több évszázados viszálynak, vagy elpusztul a birodalom. Apád meg én abban bíztunk, hogy te fogod képviselni abban az erkölcs nélküli világban becsületes hazánkat, de már látom, hogy nem vagy erre alkalmas. Most azonnal üzenek, hogy lemondjuk az esküvőt.
0: Futár!
3: Igen, felség?
2: Levél megy Líriába.
0: Bocsásson meg, anyám.
2: Megbocsássak? Mert éhen pusztul Epikum népe? Ne is törődj vele, leányom. A legfontosabb a te boldogságod. Poézis királynak, Líria uralkodójának és Színesztézia királynénak...
0: Ne, anyám! Hozzá megyek Líra királyfihoz.
2: Csak azt nem értem, miért nem előbb közölted, hogy ellenedre van ez a házasság. Nagyon kellemetlen helyzetbe hoztál bennünket.
0: Anyám, szeretném megmenteni Epikumot.
2: És nem fogsz többé illetlenségeket beszélni?
0: Nem fogok, ígérem.
2: Na, nem bánom. Megbocsátok. És teljesítem a kérésedet. Futár!
3: Igen, felség.
2: Nem megy levél Líriába.
3: Igen, felség.
2: El is mehetsz.
3: Igen, felség.
2: Ha elkészültél, induljunk.
0: Csak még az, hogy... megnézhetném a királyfi képét, amit a festő hozott.
2: Ne aggódj, Epika, jó helyre került. Az udvari fűtő befűtött vele, és ez is mehet a kemencébe. Minden fecni papír érték.
0: Nem is néztem meg.
2: Hogy mondod?
0: Hogy meg se néztem a festményt.
2: Beszélhetnél rendes hangon, nem így motyogva az orrod alatt. Háziasszonyként bizony nem lesz hasznos, ha a szolgálók nem hallják meg a parancsaidat.
0: Igen, anyám.
2: Tessék?
0: Igen, anyám.
2: Induljunk!

0: Megházasulandok.
1: Milyen lesz? Kedves? Kedves lesz.
0: Vagy undok?
1: Az arca hó.
0: De nem.
1: Van rajta pűr.
0: Szeme fekete gyöngy.
1: Vagy kék zafír. S a haja. Milyen lesz vaj az a haj?
2: Aj, haj.
3: Aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj.
0: Mi az, kedves barátom Spondeus? Miért jön ki szádon sóhajként a szusz? Spirikius, téged miért tesz a bánat? Ha? Nálatok van a képe szép arámnak?
2: Nálunk.
3: Ajajaj, le is esett az állunk.
2: Nálunk a kép.
3: Igen, ezért sóhajtozunk e kép.
1: De hát az arca nem hó.
2: Hó?
3: Atya-gatya.
2: Nos, hát annak latyakos.
3: Kásásabb, mint mit elképzelni tudsz.
2: Hát. És vannak rajta buckák.
0: Buckák? Jaj, nem. Vége életemnek. Szórjátok, hambaim.
4: Vagy eltemettek?
0: Akkor zöld völgyölé legyen a sír.
1: De a szeme, az ugye kék zafír.
3: Kéknek kék, de hogy zafír, az erős. Inkább vüzenyős. Mm-hmm. Meg hogy is mondjam, gülű.
2: És elálló fülű.
0: A füle eláll. Sújts le rám, halál.
1: No, de a haja?
4: Szőke búza tábla, mely hullámzik a szélben bizonyára.
3: Mm-hmm. Nem. Sajnos rossz irányba kutakodsz.
2: A haja a csupakóc.
3: Nem segít rajta fésű sekefe. Olyan csimbókos eleve.
4: Jaj, hogy lehet a haja csupa csimbók?
1: Hisz úgy képzeltem el, mint rózsabimbót, kit rímpukedlik illetnek, s rímbó...
0: Csim-csim.
4: De termete?
0: Alakja?
2: Behemót.
0: Tám még az orra is nagy.
2: Fenemót.

0: Mód.
1: Jaj, nem lehet! Jaj, bele pusztulok! Tiporjon elit helyben húsztulok! Nem? Tigris tépjen szét! Nem is! Oroszlán, mit bánom immár álmaim orosztán vadfogaiddal, ha te rágol szét?
0: Igazából szép.
2: Csak vicceltünk.
3: Nézd, ő az itt a képen.
2: Szép, nem?
1: Nem. Nem mutassátok. Ha szép, akit a kép mutat, szépsége elvakít. De hogyha rút és krumpli orra nőtt, mit nézegessek én egy ronda nőt?
3: De hát mondjuk, hogy szép.
2: Bájdús, csecse.
0: Ilyen szépséget nem festhet ecset.
2: De ecset festette a festmény.
0: Ez tény? De mit nekünk ti fásult bamba tények? Mennyasszony a csecse? Ez itt a lényeg.
1: Hogy kíméltek ti két igaz barát, kik szépnek hazudják a rút arát? De tudom én, hogy csúf, ilyen a sors. Hát nászi ágy helyett, te hőkoporsó!
3: Ó, ne fuss el, vár az oltár, és egy csomó gombot félregomboltál!

0: Üdvözlet a felséges kollégáknak, epikumbeli, nagybecsű udvari pár, és mind akik prózában povedálnak. Üdvözlet ez, ünnepi!
1: Jó napot! Akkor kezdjük.
2: Tessék, tudtam előre, hogy félre lesz gombolva az ünnepi öltönye.
1: Értelmetlen problémázás. Tudtuk, kihez adjuk epikát. Hol az anyakönyvezető?
3: Itt.
4: Ez a király kisasszony.
3: Ez.
5: Ó, boldogság! Szebb asszony nincs a mennybe, és a hasonlat még ránézve enyhe.
4: Miért nem mondtátok, hogy szép?
3: Mi mondtuk.
6: És ott volt a kép.
5: És szépséget hogy bírjon el a lélek?
7: Én azt hiszem, itt menten el a lélek.
3: Nem szabad!
6: Várj egy percet, Líra herceg!
8: Melyik Líra királyfi, a sovány vagy a nagykövér?
2: Tudnod kell, leányom, hogy az életben csak a belső tulajdonságok számítanak. A becsület, a megbízhatóság és a józanság. Úgy tudom, hogy a középső, az a pislogós.
8: Az a csillag szemű.
9: Ekkérem a fiatal pár két tagját, lépjenek közelebb, hogy ezen a mind gazdasági szempontból, mind az érzelmek tekintetében jelentékeny napon megkötessék a szerződés, amely fordulópontot jelenthet a két ország történetében. Ebből az alkalomból indítványozom a házasulandók felsorakozását, illetve a tollak a szerződés hitelesítése céljából történő kézbevételét, amelyet ezek után az aláírás aktusa követ. Majd...
1: Ez az, csak gyorsítsuk fel egy kicsit. Fiatalok, tollak, szerződés. Csak effektíven.
0: Na, álljon csak meg a násznép. Az anyakönyv vezető személyével vitáznék. Az esketés a tisztelendő atya feladata. Úgy helyes, hogyha ő intézi a szertartást. Igaz, szinesztézia?
8: Bizony, poézisom. A leghelyesebben akkor járnak elők, ha Isten szín előtt vallanak színt fehéren, feketén, ahogy... Emlékszel? Egykor neked én?
1: Állj! Szerződés nélkül nincsen üzlet.
0: Állj! Az esküvőhöz kell a pap!
10: Vagy a fejetlenség lábra kap.
1: Na jó. Előbb a pap, aztán a szerződés. Csak kezdjük, mert mindjárt este lesz.
0: Atyám, adja össze őket.
11: Köszöntöm az örömszülőket, de legkivált az ifjú párt, az öröm ifjút és az örömlát!
5: Elbúdít a királylány iránti szimpátiám.
3: Királyfi, most nincs idő magadból kivetkezni.
6: Mindjárt te fogsz következni.
11: Téged kérdeznek először, Líra herceg, Líria birodalom trónörököse. Az itt jelenlevő epikát. Szereted-e?
5: Szeretem-e? Ó! Nem!
12: Nem!
5: Szavamra nem!
12: Nem!
5: Mert túl kopott a szó, hogy szeretem. Nem!
12: Nem!
5: Én imádom, mint csengést a sorvég, mint sört a dán, mint heringet a norvég, disznó a makkot, majom a banán.
2: Micsoda arcátlanság! Egy egész állatkert!
5: Persze egy feleség, nem majomeleség, nem úgy értem, csak a hasonlat gyanánt.
1: Jó van, fiam, elég is a hasonlatokból, meg a hasonlókból. Realizálódjon végre a frigy.
5: Azt még sugallni sem akarnám, hogy szép arám holmi takarmány, kiből lós malac étkezik. Csupán költői képezit.
8: Milyen szépen kutyúja, nősz, poézis!
6: A te fiad.
8: Meg a tiéd is.
2: Micsoda visszataszító gondolatmenet.
11: Na jó, de akarsz-e vele házasságban élni? Ha akarsz-e...
5: Nem akarom! Hisz mi az akarás? Alantas vágy csak, mint a vakarás. És nem puszta viszketés szolgálma oknak, hogy vakarjam, mit vakargatni szoktak. Az én vágyam nem alulról vezérel. S nem kívánom venni őt ezért el.
2: Minket nem érdekel az undorító altesti tevékenysége. Akarja a lányunkat feleségül, vagy nem? Nem fogunk könyörögni.
5: Mármint nem ezért kívánom, de másért. A halhatatlan elhatározásért. Egy ellen értve. Ugye hallani lehet, mit meg szeretnék vallani. Hogy elveszem, de nem azért veszem, de hogy miért, az most nem jut épp eszembe.
2: Eleget hallottunk.
1: Nyugalom. Tisztelendő. Sürgősen tegye fel az utolsó kérdést, aztán jöjjön az üzlet.
11: Ígéred-e, hogy mellette leszel örömében? Bánatában? Még a halál el nem választ?
5: Náma!
12: Náma!
5: Náma! Miért pont addig? A halálon túl és a síron át följövök én a föld alól is értett szerelmem, hogyha kell, úgy, mint kísérte.
4: De nem azért, hogy ijesztgesselek? Túl jó hasonlata szemesselek?
1: Nem.
5: Szóval, félre ne értsél ám valahogy, nem öltenék ám rémes alakot, s nem fog takarni hófehér lepel. De ne pucíron képzelj persze el.
2: Tisztelt Líra herceg! Egy életre végeztünk önökkel! Gyerünk!
1: Idióták!

0: A szűk szájú kalamárisát! Hány elszórt rím, fölösleges trapa! Hát meg se hallgatják, mit mond az ember!
1: Szándékosan kiforgatják, papa!
0: És amit nyomnak hozzá még beszédül, még azt a nyögvenyelős rossz rizsát! Hát fejemről a korona leszédül! A szűk szájú kalamárisát!
1: Anyám, te mit szólsz?
2: Kisfiam, nekem az érzéseim kisé pepiták! Sajnálom ezt a szegény Etikát.
1: Etikát?
2: Olyan rózsásan, olyan sejmesen nézett rád.
1: Az arca, mint a dzsemben megforgatott túrógombóc. Olyan volt.
3: De a szülei ritka nagy fajankók.
2: Jaj, szívem! Bóbításan belejajdul abba, hogy ez a szép kis Erika.
1: Epika!
2: Mit orrozhat most? Csak eszembe hatlik, mi lett volna, ha a mi esküvőnk botránlik hajdani így áll. Ó, kicsi dinnyém! A mélabó! A barna! Szétszilál!
0: Kis bogárkám, szinesztéziám, ne búslakodj már!
2: Zengő sütőtök! Hogy ne búslakodnék? A fiunk boldogsága itt a tétmelykockaként fejünk fölött lebeg. Anyai szívem, ne orrontsa meg, hogy Léra herceg lelke összehutjan az ő kis elvirája nélkül.
1: Úgy van. Az élet mit sem ér, anyám. A Epika nem lesz enyém.
0: Ne sírjatok már, gyerekek, mert én is sírok, pedig egy királyhoz nem méltóak a könnyek.
1: Miért sújtasz minket? Mit vétett nagy ég ellenet, Poézis király? Vagy én? Vagy anyukám? Vagy hát akárki innen Líriában?
4: Rendbe fog jönni minden!
0: Ne sírjatok!
1: Oda minden remény! Jövel!
0: Halál!
2: Igen! Szívünk helyén jobb lesz, ha már a halál bordó karfiója véget.
0: Valóban ez jó ötlet, kisfiam. Várjuk együtt az enyhítő véget. Na, én inkább fogom a seregem, és lemészároljuk őket, gyerekem. Helyes?
1: De jó, papa! Én is megyek! Hányunk kordélre minden bükkfejet!
0: Helyes! Meghalni mégis ki akart. Hülye ötlet volt, kisfiam. Na mindegy, töröld le könnyeire, és kard ki kard!
2: Na de fiúk, én nem hiszek a számnak, ha nem saját szememmel hallanám. Csak nem akarjátok szegény kis Emma családját bántani.
0: Itt nincs dilemma. Fel lesz koncolva mind a sok ügye. Kis cikém, te az érzelmekhez értesz, a háború a férfiak ügye?
1: Úgy van!
2: A fülem úgy látszik, hogy néma. Nem a szerelem volt előbb a téma?
0: Szerelem, halál, ezek nagyon hasonló dolgok, angyalom. Induljunk!
5: Hát, mint akik messze tettek. Háború kell! Ne szerettek! Ne szerettek koncolást hallgatózó füleimre! Még ilyen kretén bagás! Azt akarjátok ledöfni, ki kell békét kinekötni?
1: Ne válts minket, licencia!
2: Ó, Csencikém, de jó, hogy látgatóztál! Rám nem hallgatnak, dallamos retek.
6: Licencia?
0: Nem fenekelheted királyod el. A rend mivé fajul, ha minden jött ment szoba alá.
5: Majd én adok messze rendet a felséges fenekednek.
0: Te őrült nő, egyszer még lecsukatlak.
5: Felesesz, örülj, ha szájon nem kaplak, uram királyom. Figyeljetek ide rám. Van nekem egy ideám. Egy furfangos tervem, és ahhoz nem kell kard, csak elmet. Pár szolját, meg némi elmet.

0: Nos, ennyi volt. Legjobb lesz, ha el is felejtjük az egész felháborító esetet. Szolga!
1: Igen is, fenség?
0: Hozzon egy tányér durumbúzakását. Reszelt almával. És sárga répalével.
1: Igen is, fenség.
2: Magának, Prozetta, ennyivel el van intézve minden. Durumbúza, zöldséglevek. Miközben tudom is én, hány száz éve tart már ez az úgynevezett háború, ez a pazarlás.
0: Ha nem tudja felséget hány száz éve, meg kell nézni a kalendáriumban. Szégyen, hogy ilyen vastag porlepi birodalmunk legfontosabb könyvét.
2: Na igen, mit is van? 450 éve kulminál ez az abszurd konfliktus országaink között? Micsoda időhúzás!
0: Pontosan 447 éve januárban kezdődött.
2: Okkal, ok nélkül konfrontálódunk. Már is jön az újabb költséges hadművelet, és nyomában tombol a recesszió.
0: Jól hallom, hogy ön először kétségbe vonta az egészséges táplálkozás, majd az erkölcs jelentőségét?
2: A hallása perfekt. Kétségbe vontam.
1: Felséges királyné, jelentem. Elfogyott a durumbúza.
0: Ha akkor hozzon szójagolyókat. Éhes vagyok.
1: Az sincs. Csak kacsasültet tudok hozni párolt káposztával és burgonya krokettel.
0: Felségség, és olyat nem kérek.
1: Igenis, felség.
2: Ne látja, nem telik már az ön, finoman fogalmazok, specifikus étrendjére. Pedig ad abszurdum, még gazdag ország is lehetnénk. Márpedig a gazdagság, boldogság. Ezt nem érti meg az a líra gyerek. Miért nem tud ez rendesen érdekből praktice annak rendje és módja szerint megházasodni?
0: Most már elég, felség! Líra királyfi megsértett bennünket. Haladéktalanul újabb hadjáratot kell indítani ellenük.
2: Faktum, hogy nincs más választás. Mégpedig ön miatt, asszonyom. Epika, hol vagy?
3: Itt vagyok, apám.
2: Te meg mit érzékenykedtél ott az esküvőn, mi? A szenzibilis mindenségedet.
3: De apám, én meg se szólaltam az esküvőn.
0: Ne feleselj felséges atyáddal.
3: De hát nem is kérdeztek, végig a királyfi beszélt.
2: Papperlapap! Nem kérdeztek. De akkor is csak átállod szomorúan, arckifejezéssel. Minden konstruktivitás nélkül.
3: Nem érdekel! Nem érdekel a konstruktivitás, se az erkölcs, meg a becsület. Líra királyfi, gyűlölöm, mert egyszerűen nem szeret engem, mert nem akart elvenni feleségül.
0: No, de leányom, mi ez a vadhang?
2: Meghűltél talán? Holmi infekció? Elhívjuk a doktort!
3: Nem hűltem meg, nem kell, doktor, hagyjanak!
2: Meglep a viselkedésed, Epika lányom.
0: Tudom én, mi kell neked most. Egy kis humor, igaz? Az minden bánatra gyógyír. Kroki!
3: Nem, nem akarom, nem akarom, nem, nem, nem, nem, nem, nem akarom, nem akarom!
0: Nem akarod Kroki tréfáit meghallgatni?
3: Nem. Unalmasak és rosszak, nem akarom.
0: Mars a szobádba!
4: Na. Hát nincs azért semmi baj. A jó öreg Kroki nem haragszik ám.
0: Jaj, Kroki. Még hogy te, öreg. Ez nagyon humorosan hangzik.
4: Téfának szántom. Hogy felvidulj egy kicsit a felséges család.
2: Nos, én visszavonulok a könyvelésre.
0: Menjen csak, felség, nézegesse a számoszlopait. Te meg, Kroki, folytasd azonnal a humorizálást. Más öröme már nincs az embernek, mint a te szellemességed.
4: Parancsára, felség, de...
2: Talán tudnék valami mást is, ami örömet szerezhet.
0: Kroki! Igazad van! Hozd be azt a kacsát! De meg ne lásson valaki!
4: Nyugodt lehet, asszonyom.
2: Kroki érti a dolgát.

0: sült kacsa. De egy igazi királynő megeszi. Egy igazi felséges királynő megeszi, lerágja, lecuppogja az utolsó egészségtelen, guztustalan falatot is, nehogy a hű alatt való betegedjenek meg tőle. Jaj, nehogy! Nehogy, nehogy! Mit képzel maga? Megmondtam, hogy mindig kopogjon, mielőtt belép. Legközelebb lenyakasztatom.
1: Bocsánatát kérem, felség, de egy kelme árusnő érkezett az udvarba, bebocsátást kér.
0: Kelmi?
1: Igen. Mondtam neki, hogy az ilyesmi asszonyomat nem érdekli, tekintetbe véve Eposz király parancsát, miszerint semmilyen vásárlást nem eszközölhet, felséged, amíg az államháztartási hiány százalékos aránya meghaladja.
0: Hallgass, hogy... arcátlan! Epikum királynyával beszélsz! Azonnal küld be azt az asszonyt!
1: Parancsára, felség!
0: Üdvözöllek az udvarban! Vezesd elő a portékáidat!
2: Máris, csak türelem! Hadd tegyem le az ünnepem! Lábam csupa bütyök hólyag! A hátamról le is szólja!
0: Nem üldögélni hivattalok! Siess!
3: Hűha, milyen száraz modor! Te nem mézes mázaskodol?
0: Mit suttogtál oldalra? Kivel beszéltél? Talán bolond vagy?
2: Én ugyan nem, kérem szépen!
4: Bolond? Csak aztán nehogy még elvegye tőlem a munkám az a ennyire nagy bolond. Ezt most úgy értem, hogy mivel a bolond egyébként én vagyok itt az udvarnál, az ő foglalkozása pedig különben kelmeárus nő, esetleg elfoglalná a helyemet, ha kiderülne, hogy ő is bolond, és akkor fölvennék őt ide dolgozni az én helyemre udvari bolondnak, én meg mehetnék kereskedő nőnek. A nőnek én. Nagyon különös helyzet lenne. Nem tudom, elég érthető volt most ez a vicc.
0: Nagyszerű volt, Kroki. Ezt föl kellene írni, emlékeztes majd rá. Te meg mutasd a kelmédet, asszonyom. Utoljára, kérlek.
2: Emez, nem ez. Amut, pamut. És fogja meg, felség, amaszt. Milyen ritka, pompás damaszt. Van itt vastag, sosem foszló ördög, bőr és törökposztó. Finom csipke, tül, sejem. Csak ilyet viselnék, hogyha szebb volna a külsejem. Én szerintem eme kelme felséged ellen remekelne. Persze, muszáj rá egy úszáj, ha lesz az vagy ez a bál, amin a sok úri töpve tudja felség beszabát. Pardon, kérem engedelmét. Nézze, felség, ezt a kelmét. Puha, mint a most köpült faj. Fényes és lágy, mint a lányhaj. Sejmes, mint a napsugár.
4: Hallja, királynő, milyen díszes a beszéd, és ugyanakkor milyen alantas. Septében leírtam ide néhány szót, amelyek megsérthették fölséges személyedet. Megengedi elolvasnom őket?
0: Tessék.
4: Azt mondta, sok úri tökfej. És? Hogy ezek bezabálnak.
0: Mit is mondtál? Honnan való vagy, te asszonság?
4: És a külsőm szó helyett pedig nagyon gyanúsan azt mondta, külsejem.
0: Igaz is. És mintha... Hogy is mondtad? Vaj, haj, úszáj... Muszáj! Nem poézis király alattvalója vagy, te véletlenül!
4: Nem a mi legnagyobb ellenségünk egy bizonyos, ellel kezdődő, ível és erre folytatódó, ijára végződő nevű birodalomból való vagy, te véletlenül!
0: Felej, mielőtt börtönbe vettetlek!
2: Jól van, beszéljünk világosan. A nemez meg a pamut tényleg elég jók. A damasztal kapcsolatban viszont túloztam, amikor pompásnak neveztem. Valójában elég másodosztályú kelme, és ahhoz képest nem is olcsó. Igényesebb vevőinek nem ajánlanám.
0: Ez a beszéd. Miért nem így kezdted? És a finom csípke, a tül, a sejem, gondolod, hogy tényleg jól mutatna rajtam?
2: Semmiképp. Csak fiatal és légies teremtéseknek való. Főséged biztosan nevetség tárgya lenne.
0: Őrség! Fogják el ezt az asszonyt!
5: Úgy is van!
6: Igen is, felség!
2: Na, de kérem, mit véd? Ettem! Csak az igazat mondom!
0: Mégis mikor? Először azt állítod, hogy szép vagyok, és remekel majd rajtam a ruha. Most meg sértegetsz, hogy nem vagyok elég fiatal és légies? Mégis melyik az igazság?
2: Ön szerint, asszonyom?
0: Ezt neked kell kitalálnod. De ha rosszul felelsz, mehetsz a sóbányába dolgozni.
2: Természetesen az igazság az, hogy nem vagy épp fiatal és légi.
0: Vigyétek!
2: Csak igaz, annyira, bácsi. Mint a szellők szárnyán szálló felő a lágy hajlón átszál, vagy mint a kis cica reszkető bajsza, így értettem. Pardon, ha nem voltam elég világos.
5: Na de asszonyom, nem furcsa egy kicsit, ahogy jön megint...
0: Komolyan mondod? És ez az utolsó szavad?
2: Komolyan ez?
0: Tetszik az őszinteséged. Őrség, engedjétek szabadon!
6: Igenis, felség.
2: Köszönöm, felség.
0: Vannak, akik szeretik a hazugságot.
2: Vannak.
0: Én azonban nem tartozom közéjük. Nos, akkor megegyeztünk. A nemezből és a pamutból adj 10-10 métert, a többit meg viheted tovább. Kroki majd kifizeti az árát.
4: Én?
0: Elmehet!

0: Hagyjál csendbe, főség, mert nyakon csíp még az őrség.
1: Ön ismer engem, asszonyom?
0: Hogy ne ismernélek, Osztén királylánka, mint a rossz pénzt. Te vagy Lópikulum fránya, szépséges királylánya, és a délceg Líra herceg szép arája mind a mellett.
1: Nagy tévedés, én nem vagyok senkinek az arája.
0: Mérget is vennél reájt?
1: Azt is.
0: Hát le, akkor én hiába jártam ezt a trotli lábam. A királyfink Líriából, onnan jövök egyen este. Hát fülig van beleesve. Gyöngéd érzelmeket ápol egy szép úri hölgy iránt. Ám, talán az egy másik királylány.
1: Sajnálom, asszonyom, de az önök királyfia megsértette országunkat, ezért én már azt is elfelejtettem, hogy a világon van. Azt se tudom, milyen királyfiról van szó.
0: Valamit beszélni róla már pedig lent, de ha nem, nem. Számat nem nyitom ki szóra, hagylak sopánkodni szentem. Váltok, jöttem út irányán, ég veled, te bús királylány.
1: Ne menj még, várj! Megsajnáltalak a hosszú útért, amit hiába tettél meg, úgyhogy tessék csak mondjad.
0: Ha persze, nagy kegyesség, alig várja már a percet, hogy hallja, hogy van a herceg.
1: Ne magad mellé a levegőbe suttog, inkább kezd el!
0: Bú és bánat lepik a szívét, kedves Epika. Olyan fájón jaj veszékel, hogy az ember majd beszékel, hogy illetlenül ne mondjam. Szép külsője egyre rogyan. Te miattad néz, kis nasszon. Érted, hulla könyv, te mérdek. És az orra, jaj, kisasszony, borgonyányi lett szegénynek. És az orra és a szája között fekvő kis csatorna is piros lett és kiszáradt. Annyi könnye taknya árat. Szentek, kik a mennybe vagytok, sosem láttam ennyi taknyot. Ennyi könnyet, mit beszélek? Nem láttam, mióta élek. Hát, hogy ennyi könny kifoljon. És így sír sóhajtozva folyton. A szerelem lepipált. Őt szeretem. Epikát.
1: Hát akkor ide nézz. Ezen a lapon összeírtam mindent. Az egyik oldalon, ami a házasság mellett, a másik oldalon, ami ellene szól. És sajnos az jött ki, a házasságunk nem lenne eredményes. Tessék, mutatom.
0: Na nézzük csak. Csinos kastély, szép környezet, jó levegő, egészséges életmód, lovaglási, teniszezési lehetőség, stb. És a rossz oldalom? Hiúság, összevisszaság, csapongó életmód, hajlam a hazugságra. Nem tudják, jobb vagy balkezes közlekedés van az utakon. Már ez is baj. Na még ilyet. Nálunk, aki jobban siet, elsőbséget mindig az kap.
1: És nincsenek ebből balesetek?
0: Vannak olykor, de én mondom, szükség is van egy kevéske ütközésre, döccenésre. Így van mit mesélni otthon. Ám, egy dolgot, Epikám, kihagytál te, de ki ám?
1: Az nem lehet. Nagyon alaposan összeírtam mindent.
0: Ez nem holmi számadatka, és sokat nyom ám alatba. Tudod mi? A szerelem.
1: Tényleg? Szerelem.
0: De buta, nem az az oszlop. A jóhoz ír, ne a rosszhoz.
1: Dehogy nem, ez ide jön.
0: Francokat! A szerelemnél nincs szebb dolog a világon, higgyed el nekem, virágom. Rügyez, mely a kebelen kél. Ott fakad ki, mint a bimbós, oly csapongva kacskaringó, mint egy kerge kis patak, mindent elsöprő atak. Ugyanakkor égi béke, mely szívünk legszebbik éke.
1: Elég! Tulajdonképpen azt se tudom, miféle rügyről, meg patakról van szó, és a fent említett érzelemtípust sem éltem még át sohasem. De tudod mit? Megkérdezem, talán a katonaságunkban akad olyan, aki már érzett ilyesmit. Őrség!
0: Ez is milyen egy ökörke?
1: Őrség!
0: Az anyjától örökölte.
2: Hová siet, asszonyság?
3: Itt egy újabb fapofa.
2: Megmondaná, mi intézkedni valója volt a király kisasszony lakosztályában?
4: Mondja meg neked a rosszabb. Azért nőtt arcodra orr, hogy mindenbe beleüssed? Mit lében kanálkodol?
2: Nem tudom követni a beszédét, anyu.
3: Anyu álma, te jó édes, tudsz követni némiképp, bükkfaképű némikéd.
2: Hát ő miféle zűrzavar nyelven nyilvánul, meg kérem, hogy alig lehet érteni. Hová valósi?
3: Jaj, nem, már ez is kezdi eztet, hogy honnan vagyok való. Mennyi bávatak falu?
2: Mit suttog oldalra a levegőbe, hogy ne halljam?
3: Ezekkel valami baj van.
2: No, álljunk csak meg, kérem szépen. Engedtessék meg egy rövid kérdés. Nem a mi legnagyobb ellenségünk. Egy bizonyos, ellel kezdődő, ível is errel folytatódó, iarra végződő nevű birodalomból jöttöm véletlenül?
4: Rinaldok és krucifixek. Most hallottam ezt a viccet 5 perccel a trónteremben. Már akkor is jót nevettem. Azt nem mondta, hogy a sajátod?
2: Természetesen nem. Ez a mi humoros udvari bolondunk, a kroki vicce. De hát miért szorulnék erre saját tréfák megalkotására, amikor ott vannak a már meglévő, remek élcek? Az ember a házába se maga faragja a berendezést. Arra van az asztalos.
4: Jól megmondtad ezt te most?
2: Ez is a mi Croking aforizmája, az 1018. élc.
4: Hát nem tudom, hogy itt mi járja, de mi nálunk Líriába.
2: Hát ebben a pillanatban derült ki önről, hogy egy líriai? Egy kép? Itt folytatott nyomozást Epika király kisasszony körül, igaz? Ide bilincselem magamhoz, öreg anyám, nézze csak! Az ön csuklója egy bilincs, az én csuklóm meg két bilincs. Így bizony. Most aztán nem lesz lehetősége megszökni. Irányát vegye, legyen szíves, a börtöncellák felé.
4: Nincs szerencsét, kisfiam, hogy öreg anyádnak neveztél.
3: Licencia, most okoskodj, ebből vágd ki jól magad.
2: Hiába minden oldalra beszél, és nem menekülhet el.
3: Tércegi ifjú, hogy neveznek?
5: Még nem mondtad eddig ezt meg.
2: Próza Márkinak, de te közben meg... Hirtelen már nem is vagy olyan öreg?
5: Nem bizony. Bevallom én, jóvágású Próza Márki. Nem jött volna rá akárki. Nem vagyok koráncsevén. Azért bújtam áruhába, hogy bejussak így a várba.
2: Csak ugyan? Ó, na de mi okból? Pontosabban mi célból? Szóval, hogy miért akartál te bejutni? Mert esetleg, hogy tényleg kém vagy, igaz?
5: Az utolsó szóig. Az. Nem nyomhattam el a vágyat, hogy kémkedjek te utánad.
2: Én utánam?
5: Te utánad. Ahogy megláttalak ottan, először az esküvőn, azt kérdeztem én magamban. Ki az a fes illető? Ki áll ott oly szépen, állva, egyenesen, mint a szálfa, aki olyan szilajon néz szemével, az a stram és deli ember. Ki vajon?
2: És ki volt?
5: Te.
2: Na hát, én álltam ott.
5: Te bizony, magadhoz fűztél te rögtön eltéphetetlen bilincsel, amiből kibújni nincs csel. Ezért kellett visszajönnöm. És most íme szó szerint megbilincseltél megint.
2: Hát, de te is kellemes külsővel rendelkezel azért ám.
5: Így gondolod, igazán?
2: Igen, a hajad olyan hosszú, a szemeid meg... Nagyok, és olyan csillogon előre gúvadnak, vagy hogy mondjam.
5: Értsem úgy, te nagy tülök, hogy a szemeim gülük?
2: Jaj, nem! Bár tényleg igaz, hogy eléggé kidudorodnak, de furcsa módon mégsem visszataszítóak egyáltalán, hanem csak...
5: Egy dologra megtanítlak. Nem kell mindig pont, ami szíveden van, azt a száddal éppen úgy kimondani.
2: Nem?
5: Nem.
2: De akkor mit mondjak helyette?
5: Hát, ha nem jut más eszedbe, nem kell semmi töltelék. Mondd, hogy szép. Az épp elég.
2: Hát jó. Nagyon. Nagyon szépek a szemeid.
5: Köszönöm a bókot, Márki. Igen, érző szíved, Tárki. A bilincset leveszed?
2: Jaj, hát persze, persze. Elfelejtettem. Ejno, de hol található a kulcs?
5: Tréfálsz velem?
2: Nem, őszintén mondom, elveszett itt a bonyodalom közepette.
5: Felejtsd azt el, amit mondtam, és az igazat mondd nyomban.
2: Igazat mondtam.
5: Dil is! Akkor elvesztünk mi is.
6: Líra és Epika. Szabó Borbála és Varró Dániel mesejátékának első része hangzott el. Szereplők: Eposz király, Epikum uralkodója, Mucsi Zoltán. Prozetta királyné a felesége, Jelinek Erzsébet. Epika király kisasszony, a leányuk, Patocskai Katalin. Kroki, prózai udvari bolond, Zrínyi Gálvince. Próza Márki, epikumi lakos, Kró Balázs. Anyakönyvvezető és szolga, Jaskó Bálint. Tisztelendő atya, Várkonyi Eszter. Poézis király, Líria uralkodója, Kálida Attúr. Szinesztézia királyné a felesége, Lasbea. Líra herceg, a fiúk, Lőrinc Sándor. Pirikkius és Spondeus, két tréfás líriai apród, Horváth Sebestyén Sándor és Polgár Péter. Licencia, líriai udvarhölgy, Guari Szandra. A rendező munkatársa Kálmán János. Zenéjét szerezte Rubik Ernő Zoltán, Hangszerelte és vezényli Dinnyés Dániel. Hangmérnök Kulcsár Péter és Liszkai Károly. Dramaturg Turai Tamás. Rendezte Göttinger Pál.
7: A mesejáték 2010-ben készült, és utoljára 2017. augusztus 12-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Műsorajánló.
1: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
2: Az is a küldetésünk, hogy országszerte elmélyítsük a Kresszel kapcsolatos ismereteket.
3: Az online tesztet kitöltő legjobb 10 játékos, akik a televíziós döntőben a Kressz témájában mérik össze tudásukat.
2: Merre mennél az autóddal, ha innen jönnél? Mi ennek a jelző táblának a jelentése, Vivien? Mi a helyes áthaladási sorrend?
3: Nagy diák teszt. Vasárnap 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Deme Tíme a nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Hírek következnek a Kossuth Rádióban. Nagy összegű fejlesztésre készül esztergomi gyárában a Suzuki. A 76 milliárd forintos beruházás az elektromos járművek és akkumulátorcsomagok gyártását is érinti, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a fejlesztés célja, hogy több magyar beszállítót és mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon. Minisztériumi vizsgálat indult a parlamenti választás után 3 nappal megítélt 500 millió forintos támogatás miatt, amelyet a Magyar Turán Alapítvány kapott a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól, közölte a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin hozzátette, Hankó Balázs miniszter tárcája közvetlenül a választások előtt és után összesen 3 milliárd forint értékben ítélt meg támogatásokat különböző szervezeteknek. Ezek jogszerűségét és a közpénzek felhasználását vizsgálják, és ha szükséges, megteszik a jogi lépéseket. Nevelőszülői hálózatok vezetőivel egyeztettek a Szociális és Családügyi Minisztérium államtitkárai. A találkozón szóba került a bántalmazások kezelésére vonatkozó ágazati protokoll megújítása, valamint a nevelőszülőket érintő problémák, mint az elhúzódó alkalmassági vizsgálat, a túlzott adminisztráció és a mentális támogatás súlyos kapacitás hiánya, közölte Kátai Németh Vilmos tárcavezető. Nemzetpolitikai konszenzus sürgettek a külhoni magyar szervezetek vezetői tusványoson. Több felszólaló is azt kérte az anyaországi politikusoktól, hogy a nemzetpolitika ügyét emeljék ki a pártcsatározások szintjéről. Németh Zsolt, a Fidesz frakció vezető helyettese jelezte, hogy pártja készen áll a kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszédre a nemzetpolitikai kérdésekben. Eltörölni a közjegyzői díjat a diákok albérleti szerződésénél a Momentum. A pártelnöke a felvételi ponthatárok kihirdetése kapcsán emlékeztetett, a kormány még májusban ígéretet tett a díjak felülvizsgálatára, de változás nem történt. A közjegyző előtti hitelesítés gyakran a 100 000 forintot is meghaladja, amit a diákok esetében az államnak kellene átvállalnia a Momentum szerint. Tűz miatt 23 lakónak kellett elhagynia egy 10 emeletes panelépületet Tatabányán a Sárberki lakótelepen, közölte a katasztrófavédelem. A lángok egy 7. emeleti lakásban csaptak fel, egy szoba kiégett, a tüzet megfékezték, sérültekről nem tudni. 3 napos színkópé fesztivállal ünneplik az idén 80 éves Kövér Béla Bábszínházat Szegeden. Az augusztus 21-én kezdődő eseményen óriás bábos felvonulásokkal, bábelőadásokkal, koncertekkel várják az érdeklődőket az új szegedi Erzsébet-ligetben. Emellett a résztvevők interaktív programokon, egy 7 állomásos kalandpályán végighaladva ismerhetik meg a Bábszínház történetét. Megdőlt az országos napi hidegrekord a Borsodabolyai-Zemplén vármegyei Lénárdarócon, hajnalban 4,6 fokot mértek, közölte a Hungaromet. A korábbi rekord 4,7 Celsius fok volt, amit 40 éve rögzítettek Gajatetőn. Ami pedig a folytatást illeti, a fátyol és gomoly felhők mellett országszerte napos idő valószínű, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy zápor, a szél helyenként megélénkül. Délután 25-30, késő este 16-22 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 10 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
4: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Volt a világon egy szegény asszony. Egyedül élt a nagy erdőben. És mert magánosságában szíve egyre egy kisgyerek után vágyakozott, felkereste azt a százesztendős öreg anyót, aki híres volt különböző varázslatairól.
1: Segíts rajtam, öreg anyu! Úgy vágyom egy icipici gyerek után. Megfizetem a fáradtságodat, mindenemet neked adom. Egész vagyunk ám itt van a bugyromban.
2: Ide hallgass hát, te szegény asszony! 12 ezüst pénzért adok neked egy búza szemet. Te jól vigyázz rá! Nem olyan búza szemez, amilyen a parasztok földjén terem, s olyan sem, amilyent az éhesen kaparászó tyúkok elé vetnek. Ahogy hazaérsz vele, ültesd el! De nem ám akárhová, hallod-e? Hanem egy vadonat új, nem is kicsi, nem is nagy, virágcserépbe. Jól figyelj! Van, ami még a perzselő napnál is melegebb. Az kell, hogy megérlelje.
0: Vitte a szegény asszony a búzaszemet, vitte, s ahogy kunyhócskájába hazaérkezett, sietve elültette egy vadonatúj, nem is kicsi, nem is nagy virágcserépbe.
1: Csak tudnám, hogy mivel melengessem. Mi az, ami még a perzselő napnál is melegebb?
3: A szeretet!
1: Azám! Kicsi fecske, hogy én erre nem gondoltam. Átölelem, ide szorítom a szívemre, úgy melengetem.
0: A búza szemecskének se kellett több. Ahogy megérezte a szegény asszony szívének melegét, azonnal kihajtott. Gyönyörűséges virág lett belőle, szakasztott olyan, mint egy tulipán. És amikor a szegény asszony elragadtatásában megcsókolta a szirmokat, azok egyszeribe pirossá váltak, mint a hajnal. Most lehetett csak látni, hogy igazán tulipán volt.

A virág szétnyílt, s bent a virágölében, kicsi zöld széken, icipici leányka ült.

0: Kicsi leány, ó, de aranyos vagy, ó, de kedves. Álmomba se láttam nálad szemben. Te tudod mit? Amiért akkorka vagy, mint az a magocska, amit a cserépbe ültettem, elnevezlek búza szemecskének.
1: Búza szemecske? Búza szemecske? Helyes, ez a név nekem is nagyon tetszik, és azt hiszem, pontosan rám is illik.
0: Jaj, de szép a hangod is, búza szemecske. Éppen ilyen kicsi leány után vágyakoztam mindig.
1: Én pedig ilyen anyácska után. De most adj kérlek ennem valamit, olyan éhes vagyok. És készítsd el a fekvőhelyemet is, anyácskám, mert úgy elálmosodtam.
0: Futok, szaladok, drágaságom. Nézd csak, nézd, milyen szép fénylő dióhajacska. Ez lesz a bölcsőd. Ibolya szirmot hozok derékajnak, rózsalevelet paplannak.
1: Ó, pompás kicsi bölcső. Állíts csak ide, anyácskám, az ablak elé az asztalra. Hadd gyönyörködjön benne a napocska. Éjjel pedig a csillagok is. De még valamit szeretnék.
0: No, búzat.
1: Hogy kicsi tavacskám lehetne. Olyan tavacskám, amelynek partján virág nyílik.
0: Hát, mi sem könnyebb ennél, búza szemecském. Egyetlen tányérkámat teleöntjük vízzel. Így. Most körülfonjuk virággal. És itt a csónakod, a tulipán szirom. Ülj csak bele, próbáld ki, búza szemecském.
1: Varázsló vagy te, anyácskám. Igazi varázsló.

0: Így élt, így dalolgatott egész nap a szegény asszony házacskájában Búza szemecske. Igen ám, de a házacska közelében széles patak folydogált. A patak friss volt, tiszta vízű, de a partja mocsaras, ingományos. Egy csúf varangyos béka lakott benne a fiával. Undok volt, kövér és nyálkás, s a fia egészen az apjára ütött.
1: Hol vagy szépséges fiacskám? Hol vagy egyetlen? Mindig csak ezt hajtogatod, micsoda szégyen. Hát nem tudsz egyebet mondani? Pedig feleséget kellene keressél magadnak. Ideje már, hogy megnősüljél. Jó. De kit vegyél el? Akárki nem lehet az én megem. Megvan a kecske béka lányát. Jó, ne karatyolj a szavamba. Nekem se tetszik. Titkolják, de az az érzésem egyik lábára sánti. Ugye? A leveli béka kisasszony. Nem jó. Igen, magasan hordja az orrát. Csak tudnám, hogy miért. Persze, mert az anyja időjós. Hopp! A varangyét. Jó, nekem se kell. Ne félj!

0: És szerencsémre, hol világ van, a házikon pedig ki van törve egy ablak. Szép kislányka. Nagyon szép kislányka. Igaza volt a szitakötőnek. Pompás feleség lesz a fiam számára. Nem is tudnék elképzelni ennél szebbet. És milyen finom rózsapaplanja van. Legjobb azt is magammal viszem. Meg az ágyat. Elvégre egy lányal jár némi hozomány is. Jaj, de könnyű, mint a hattyúta. Itt a mennyasszonyod, nézd, ugye helyre való, mi? Csuda bájom. Csendesebben még feléjed. Vigyük a patakba, tegyük a vízilélom levelére, ott biztos helyen lesz. Mert feléjed el kell készítsük mindent. A szobátokat a mocsár fedekén, az lesz egész házamban a legdíszesebb. Siessünk, nyár van, hamar virat, mintha már valahol kukorékolna is egy kakas.
1: Aludtam benned, kicsi dióhéjam. Anyácska, te meg elaludtál? Egy szót sem szólsz hozzám? Mi történt velem? Hová kerültem? Hol vagyok? Mennyi víz? Ez nem az én kicsi tavacskám. Biztosan a tenger, az óceán.
0: Jó reggel, te jó reggel! Én, és itt a fiacskám is, ő lesz a férjed.
1: Mit karatyóz, csúnya béka, ő? Te, hallgatsz el, mindjárt, sohase, különben is, eszem ágában sincs, hogy férjed menjen.
0: Oda lenn a mocsárban már mindent előkészítettem, széjjel küldtem a meghívókat is. Gyönyörű lakodalmatok lesz a pók, a rák, a pióca, a vízisikló, minden jönnek. Meglásd, hoznak nálsz ajándékot is.
1: Nem kell, nem kell. Vigyetek azonnal vissza az anyácskámhoz. Biztosan felébredt az utak.
0: Levisszük szépen az ágyadat. Te gyönyörködj addig a patakban. Mindjárt visszajövünk, érdez?
1: Jaj, mi lesz velem? Hogyan segítsek magamon? Nem leszek a béka felesége, nem? Én inkább meghalok.
2: Ne sírj! Egyet se sírj, búza szemecske!
1: Mi az? Ki szólít megint? Ezek nem a békák, kedves kicsi hangok.
2: Nem bizony, mi szólunk hozzád a kis halacskát?
1: Mindent láttunk.
2: Mindent hallottunk.
3: Hidd el, nekünk is fáj, hogy le kell menned a mocsárba a varangyos békák közé.
2: Azért mégse sír. Megpróbálunk segíteni rajtad. Sokan vagyunk ám, el se képzelem. Megvan. Nagyszerű gondolatom támad.
1: Nos,
2: elrágjuk a vízilillium levelének a szárát. Akkor aztán megmenekültél. Vissza patak. Elúszhatsz, búza szemecske. Senki se tud többé utolérni.
1: Igen, ez jó gondolat volt, igazán remek.
2: Minden kis halacska ide, ide. Irány a vízilillium levele.
1: Ó, kedves, aranyos kicsi halacskák, hogyan köszönjem meg a kedvességteket? Hát igazán, igazán megmenekülhetek.
2: Így. Most pedig ne húzzuk az időt tovább, a békák minden pillanatban itt lehetnek. Isten veled, kis búza szemecske, siess!

0: Veletek, kis halacskák, Isten veletek, soha, soha se felejtelek el benneteket.
1: Hol van az én kis mehem? Hol van az én kis lánykám? A vízi lilium levelét se látom. Mi történt itt?
2: Miám, az, hogy nem viszed le a mocsárba,
0: nem zárhatod a házadba, bulda szemecski.
1: Mit magoltak? Mit magoltak? Mindjárt bekaplak benneteket.
2: Adám, ha olyan fürge lennél, mint mi.
1: Elúszott. És én széjjel küldtem a meghívókat. Rajtam fog mulatni.

Úszott, úszott a patakban búza szemecske, a vízililium levele, mint egy igazi csónakocska, vitte, vitte, egyre messzebbre, messzebbre. A part fái, bokrai integettek, s a fákon a madarak, amint meglátták a csepp kis leánykát, vidám dalba kezdtek.

0: A nap rásütött a vízre, a víz olyan lett, mint az arany. És akkor egy szép fehér kis pillangó kezdett röpködni körötte.
1: Kis leányka, mi volna, ha együtt utaznék veled? Nagyon megtetszettél nekem. Különben is kettesben utazni sokkal kellemesebb. Vagy te nem így vélekedel? Fehérke a neve?
2: Az enyém meg búza szemecske. Utazzunk együtt, igazad van, itt sokkal kellemesebb.
1: Csak a szél ne fújna annyira. Nekem semmi súlyom sincsen. Könnyen letalál sodorni innen.
2: Oho, azt már nem. Barátságot kötöttünk, és én az ilyesmit komolyan veszem. Vár csak, a derekamon van egy szallag. Leoldom, s azzal a levélhez kötöm. Pompás! Fehérke! Mintha vitorla lennél. Most még gyorsabban megy a hajónk is. Igazán, mintha repülne.
3: És ha szabad érdeklődnöm, hová megyünk?
2: Nem tudom, de itt talán még sokkal érdekesebb. Az előbb madarak énekeltek.
3: Most meg te énekelj. Tudsz-e énekelni, búza szemecske?
2: Persze, hogy tudok. Figyelj csak ide.

0: Jaj, búza szemecske! Vigyázz, nem látod? Egy cserebogár! Óriási cserebogár üldözőbe vett minket!
1: Ugyanis abból miből lehet?
0: Jaj, jaj, segíts, Fehérke! Maricál a fejünk felett! Árnyéka egészen elsötétítette a vizet! Patakocska, patakocska, vigyél! Repíts minket gyorsabban, sebesebben!
1: Jaj, késő!
0: Kinyújtotta a csápja! Ó, szegény búza szemecske! Megfogott! Végem van! Végem!
2: Hogy lenne véged? Mit ijedezel?
0: Hová viszel?
2: Csak ide az erdőbe. Felrepülünk egy fára. Itt el én már öreg cserebogár vagyok. Tudom, mit beszélek. Ott sokkal biztonságosabb, mint a vizen. Van egy csomó kislányom. A játszótársuk leszel.
0: Állj meg, cserebogár, állj meg, és a kis pillangóval mi lesz? Oda kötöttem a levélhez.
2: Ne törődj vele! Viszi a víz! Nem is látni már sem erre sem.
0: Fehérke! Fehérke! A hangomat azért hallod még, ugye? Vigyázz magadra! Kapaszkodj a levélbe erősen!
1: Kapaszkodom! A szalagodat pedig elteszem emlékbe!
0: Szervusz, pillangócska!
1: Szervusz, búzaszemecs!
2: Ne pityeregj már! Az orrod vörös lesz. Egyél inkább egy kis virágmézet. Itt a fán nagyszerű dolgod lesz. Szép vagy, bár a cserebogarakhoz nem hasonlítasz egy cseppet se.
0: Egy cseppet se? Bajasz?
2: Magam sem tudom. Várj csak, hívom a lányaimat. Barátkozzatok össze.
0: Jó.
2: Cserebogárkáim, gyertek csak, gyertek! Gyönyörű kislányt hoztam. Ismerkedjetek meg vele.
0: Gyönyörű? Azt mondod? De hiszen csápja sincsen. És csak két lába van szegénykének, no dereka meg karcsú. Akár az embereké, milyen nevetséges.
3: Csúnya kislány ez. Vidd vissza oda, honnan hoztad.
0: Csúnya bizony, nem játszunk vele.
2: Csúnya? Igazatok lenne. Hadd nézzem csak meg jobban. Úgy látszik, megöregedtem. Nem bízhatom már a saját szemembe. Na, na, sok szerencsét!
0: Cserepukár, hallod, de ne hagyj itt! Ne hagyj egyedül! Jaj, mihez kezdjek most? Mihez? Amikor nem kellek még a cserebogaraknak sem, olyan csúnya vagyok.

0: Mit tehetett más búza szemecske? Ott maradt az erdőben. Ágyat font magának a fűszálakból, egy nagy sóska levelet akasztott föléje, hogy ne éri az eső. Virágmézet evett, harmad cseppet ivott. Egész nap csak azt hallgatta, hogy csivitelnek a feje felett a madarak, a pinty, a fecske, a rigó. A fecske hangját szerette mindegyik között a legjobban. A szegény asszonyra emlékeztette, s arra a házacskára, amelyben először látott napvilágot. Igen ám, de elmúlt a nyár, végéhez közeledett az ősz is. A madarak elrepültek a feje felől, lehullatták leveleiket a fák, a virágok. A nagy sóska levél is egészen összezsugorodott, csak a sárga aszott szára maradt meg. Egy nap pedig havazni kezdett. Búza szemecske rettentően fázott, mert már a ruhája is széjjel esett. S mert olyan finom volt és piciny, ő is tudta, hogy meg kell fagynia. Ha egy hópehely ráhullott, majdnem eltemette. Beburkolózott egy száraz falevélbe, és nekivágott a világnak. Ment egészen addig, amíg egy hatalmas gabona földhöz ért. A gabonát már rég betakarították róla, csak puszta csonkszárak álltak ki a földből, de búza szemecske számára ez is akkora volt, mint egy erdő. Elindult közöttük, reszkeltve a nagy hidegben, és egyszerre egy kis ajtócska elé ért.
1: Lakik itt valaki? Úgy fázom. Meggémberedett már minden tagom. A szél is mindjárt elvisz. Akárki legyél is, sajnálj meg. Nyissál ajtót.
2: Hogy itt ki lakik? Özvegy mezei egérné. Hát, te ki vagy? Úgy látom, valamiféle koldus leánykod.
1: Ha csak egy árpa szemecskét kaphatnék, két nap óta nem ettem egy árva falatot sem. Éhen veszek, megfagyok ebben a hidegben.
2: Ó, no még ilyet, szegény kicsi féreg. No, gyere be hozzám, az én szobám meleg.
1: Jaj.
2: Ebédelj velem.
1: Köszönöm. Jaj, de jó itt nálad. Jaj, de szép.
2: Ugye? Nézd meg hát a konyhámat, nézd meg a kamrámat is.
1: Mennyi élelem, rózs, árpa, búza, és ez mind a tiéd?
2: Persze, hogy az enyém. Magam gyűjtöttem. Előrelátó természetű vagyok. Jó házi asszony hírébe álltam mindig. Én pedig sokat adok az ilyesmire.
1: Jó lehet ilyen kellemes otthonban lakni télen.
2: Neked miért nincs otthonod? Ezt nem is értem.
1: Volt. Méghozzá milyen kedves, milyen aranyos. De elloptak a varangyos békák. Előlük kellett menekülnöm.
2: A varangyosok, ismerem őket, fertelmes népség. Hát, ha így van, tudod mit? Maradj itt nálam, amíg a tél elmúlik.
1: Ó, milyen jóságos vagy. Igazán itt maradhatok?
2: Itt. De a napot nálam nem lophatod. Én már kissé nehezen mozgok. Takarítanod kell a szobámat, a konyhát, a kamrát is.
1: Örömmel! Hol a seprű? Hol tartod a lapátod? Varrok, mosok, vasalok is.
2: Ez mind nagyon helyes. De tudsz-e szép történeteket mondani?
1: Tudok.
2: És hát énekelni, mert én igazi zenebarát vagyok.
1: Azt is. Tessék csak meghallgatni, kedves özvegyegér néni.

0: Na hát valóban nagyon szép volt. Jaj, de most igazállás munkához. Nem sokára vendéget kapunk. Hetenként egyszer meglátogat a szomszéd úr. És sokkal gazdagabb, mint én. Nagy termei vannak. 20-szor is nagyobb a lakása, mint az én. Jaj, és milyen gyönyörséges prémbundát visel. Majd meglátod. Igazán remek. A legválogatottabb történeteket kell neki elmesélned, mert ő, akár csak én, nagyon szereti hallgatni őket. Ő ugyanis nem lát a szemével.
1: Vak?
0: Ő a vakondok.
1: Szegény, semmit se ér akkor neki a nagy gazdagsága.
0: Ne beszélj bolondokat. Neki egyáltalában nincs szüksége arra, hogy lásson. Nem is szereti. Egyenesen gyűlöli a világosságot. Jaj, bár csak feleségül venne téged, igazán jól el volnál látva. Ha jön, majd énekelj neki.
1: A vakondoknak? De én egyáltalában nem akarok férjhez menni egy vakondokhoz.
0: Ugyan, Lári Fári, majd meglátod, milyen okos és milyen előkelő.
1: De...
0: Jaj, de mintha már közelednék is. Nemrég pompás folyosót épített az én lakásom és az ő lakása közé.
2: Jó estét, jó estét. Ha jól hallom, kedves szomszédasszony, nincs egyedül.
0: Nem bizony. Egy gyönyörű kislány állított be hozzám. Szavamra akár egy kicsit tündér.
2: Valóban? És tud talán énekelni is?
0: Persze, hogy tud. Csodálatos hangja van. Énekelj gyorsan valamit. Látod, már is kíváncsi a hangodra, ha a vakondok úr.
1: Nem vagyok én, nem vagyok. Csak egy kis leányka, aranyszínű búza szemben.
2: Bravo. Remek. Csodálatos volt. Ilyen szépséges hangot nem hallottam még soha életemben.
0: Ugye?
2: És ha szabad kérdeznem, meddig marad itt a kisasszony? Mert én azt szeretném, ha igen sokáig itt maradna.
1: Én? Nagyon sokáig?
0: Ó, egészen tavaszig. Vagy ki tudja, talán tovább is. Kifürkészhetetlenek az élet útjai.
1: Nem, tavasszal biztosan el kell mennem. Akkorra már melegen süt a napocska megint, és virágok is nyílnak. Én nagyon szeretem a virágokat.
2: A virágokat? Ne haragudjék, de én nem értek egyet kegyeddel. Vagy meg tudnám mondani, hogy kinek van haszna belőle? A napsütés meg egyenesen kellemetlen. De beszéljünk másról, hogy ne unatkozzék a kedves kisasszonyka. Idelem, felajánlom a folyosómat, ott aztán sétálgathatám kedvére.
0: Jaj, micsoda ajánlat, nagyszerű ötlet. Hát nem is tudom, hogy hogyan háláljuk meg önnek. Köszönnek, te is, buza szemecske.
1: Köszönöm, igazán nagyon kedves. Nem sétálhatnánk már is egyet?
2: Már is? Hogyne?
0: Hogyne?
2: Persze. Mindhármunk számára nagyon jó időtöltés lesz. Csak arra kérem a hölgyeket, hogy ne ijedjenek meg.
0: Jaj, mitől, szomszéd úr, beszéljen?
2: Valamiféle nagy madár fekszik a folyosómon. Nemrég halhatott meg, későn vettem észre, hogy éppen ide temették el. Alig, hanem a hideg ölte meg.
1: A hideg? Szegényke. És miféle madár?
2: Miféle? Sok tolla van és nagy csőre. Ha megengedik, előre megyek. És hogy kedvébe járjak a kisasszonynak, az orrommal kilökök egy kis lyukat, hogy behatolhasson a világosság, aztán majd betömöm újra, mert én, tetszik, hogy nem állhatom a világosságot. Erre parancsoljanak.
0: Azért én egy darabka redves fát is vinnék magammal. Tudja, szomszéd úr, ez a mi lámpásunk egész jól világít.
2: Hát akkor erre tessék, ugye? Ez az én folyosóm. Szép, hosszú, ugye? Magam építettem, méghozzá több éven keresztül.
1: Hol a madár, vakondok úr, kérem?
2: A madár? Egy-két lépés, és már oda is érünk. Tessék, pontosan felette nyitottam egy kis világosságot.
1: Egy fecske.
2: Fecske. Legalább nem csivitel többet. Annyi bizonyos, siralmas dolog, ha madárnak születik valaki. Megnyugtat, hogy egyetlen gyerekem se fog annak születni.
0: Nem, nem, egészen bizonyosan. Jaj, hogy milyen szerencse.
2: Mert ugyan mi haszna van abból egy madárnak, hogy csivitel, ugye? Ha jön a tél, megfagyhat éhen. És kegyed, kisasszonyka, ha megengedné, én is búza szemecskének nevezném. Kegyed mit szól mindehez?
1: Én? Mit is mondhatnék? Talán éppen ez a fecske volt az, ki oly szépen csivitelt a nyáron, és annyi örömet szerzett nekem is.
0: Hát, későre jár. Ideje, hogy hazamenjünk.
2: Hát, ahogy gondolják, ugye? Elkísérem a hölgyeket.
0: Köszönjük. Jó éjszakát.
2: Jó éjszakát, a viszontlátásra. Viszontlátásra, búza szemecske.
1: Viszontlátásra, vakondok úr.
0: A mi hamarabbi viszontlátásra, vakondok úr. Na, és most gyorsan, búza szemecske, ketten vagyunk. Lefekszünk. Én úgy elálmosodtam. Vesd meg az ágyat. Készíts éjszakára egy kis friss vizecskét.
1: Igenis.
0: Feküdj le te is. Én már alszom is. Igenis, vakondok úr. Persze, vakondok úr. Természetesen. Legyen máskor is. Szerencsénk.
1: Elaludt. Szegény kicsi fecske. Mi lenne, ha kimennék hozzá egy kicsit? Ha kivinném neki a takarómat, hogy ne fázzék, hogy ne feküdjön a hideg földön. De merre is vezetett minket a vakondok? Megkeresem a kicsi lámpát. Redves fa, világíts! Világíts! Itt a fecske. Ő az az én kicsi fecske. Köszönöm, hogy amikor még nyár volt és melegen sütött a nap, amikor oly szépen zöldeltek a falevelek, olyan szépen csiviteltél. De hiszen ver a szíved. Jól hallottam. Élsz. Élsz, kis madárkám.
3: Köszönöm, hogy eljöttél hozzám, búza szemecske. Nem haltam meg, csupán megdermesztett a hideg.
1: S hogy sebesültél meg, kicsi fecske?
3: Egy tüskebokor sebezte meg a szárnyamat. Amikor délre indultunk, akkor hullottam le a földre is. A szeretet az, ami most felmelegített. A szíved melege, búza szemecske.
1: Csak hogy élsz. Csak hogy élsz, kicsi fecske.
0: Búza szemecske. Búza szemecske, hol vagy? Szólítgatlak. Mi nem felelsz?
1: Pszt, felébredt az özvegy mezei egérnén.
0: Igazítsd meg a derékaljam. Lecsúszott rólam a takaró is. Csak nem mentél ki a folyosóra? Jaj, te oktondi! Még belebotlasz abba az undok madárba.
1: Meg sem ukkany, kicsi fecském. Az özvegy mezejegérnek meg a vakondoknak nem kell tudniuk, hogy élsz. Jövök már, jövök már. Csak egy csepp vizet kerestem. Nagyon szomjas vagyok.
3: Búza szemecske. De hát miért kell neki azt hinnie, hogy nem élek? Te is mondtad, milyen szépen csiviteltem a nyáron. Öröm volt hallgatni. Ők nem szeretik a csivitelést.
0: Búza szemecske, meddig várjak még?
1: Hallgass, madárkám, és tedd csak azt, amit mondok. Ők nem szeretnek téged, szegény fecské.
4: És búza szemecske egész télen át ápolgatta a kicsi fecskét. S ezt nem sejtette se az egérnéne, se a gőgös vakondok úr. És egy nap, amikor odakint megcsillant az első napsugár, és melegíteni kezdte a földet, amikor erejét érezni lehetett, az egér meg a vakondok üregében is, éppen ezen a napon halkan szólítgatta a kis fecske búza szemecskét.
3: Búza szemecske, érzed? Odafenn a föld felett már beköszöntött a tavasz. Itt az ideje, hogy innen kikerüljünk. Te is, meg én is.
1: Igen, odafenn már valószínűleg tavasz van. Újra virágoznak a fák. A kis halacskák kergetőznek a vízben. Táncukat járják a pillangók. A minap kikukantottam egérnéni ajtaján. De sok szépet láttam.
3: Most már csak arra legyen gondod, hogyan tudnánk kijutni innen.
1: Igen, igen. Most éppen jó alkalom van erre. A vakondok ott van az egérnél. Valamiben törik a fejüket. De szívesen laknék egy sóska levél alatt is, megint csak világosságban élhessek.
3: Tegnap körülröpködtem a folyosót. Tudod-e, Búza szemecske, a folyosón semmiféle nyílás nincsen.
1: Hazám, erről megfeledkeztünk mind a ketten. Nincs, semmi sincs, kicsi fecske. Hiába virágoznak odakinn a fák, hiába kergetőznek a lepkék. Nem látjuk őket soha, soha többé.
3: Soha, soha többé.
1: Kicsi fecske, a vakondok egyszer nyílást vágott a mennyezeten, aztán betapasztotta ismét. Ha megtalálnánk ezt a nyílást, megmenekülhetnénk.
3: De hol? Hol van az a nyílás, Búza szemecske?
1: Hát, hol? Vár csak, hadd gondolkozzam egy kicsit. A fejed fölött volt, amikor a kis lámpácskával rád világítottunk, amikor mozdulatlanul feküdtél.
3: De hiszen akkor itt kell lennie valahol. Megvan! Megvan, Búza szemecske! És nincs is nagyon betapasztva. Könnyen kitolhatom a csőrömmel. Már látom a napot.
1: Én is, én is.
3: És az év is látszik már.
1: Milyen kék.
3: Ülj a hátamra gyorsan, Búza szemecske. Kapaszkodj belém, s már itt se vagyunk.
1: Erdő, virágok, rétegig meg sem állunk. De nem. Mégsem. Menj csak magad. Nem mehetek veled, kicsi fecském.
3: Mit beszélsz, kis Búza szemecske? Nem jöhetsz vele?
1: Nem mehetek veled. Az özvegy mezei egérnéne nagyon jó volt hozzám. Befogadott, amikor már majdnem elpusztultam az éhségtől és hidegtől. Hálátlanság lenne elszöknöm most. Ég áldjon.
3: Búza szemecske. Akkor hát ég áldjon. Találkozunk még.
0: Búza szemecske, már régen nem hallottam énekedet. Mit szomorkodsz állandóan? Nagy munka vár rád, a nyáron meg kell varnod a kelengyédet.
1: A kelengyémet? És ugyan miért?
0: Miért? Miért? Egy olyan kislénkánunk, mint te, nem illik annyit kérdezősködnie. Mert a szomszéd úr megkérte a kezed. Vászt nagy gyapjút, mindenből kapsz majd elegendőt. Jaj, micsoda szerencse! Semmibe se lesz hiányod, ha a felesége leszel.
1: De én nem szeretem a vakondokot, csúnya fekete.
0: Ó, te hálátlan! Inkább adj hálát az Istennek, hogy ilyen szépséges férjet kapsz. A királynak sincs olyan bundája, mint neki.
2: Bocsánat. Zavarok.
0: Tessék.
2: Nem is kérnem a választ. Lehet, hogy ez a házasság leereszkedés a részemről, de sose voltak előítéleteim. Jól hallom?
3: Kisi, csak nem az én kedves kis mennyasszonyom.
0: Dehogy is, drága szomszéd úr. És ha úgy is volna, a boldogságtól sír, kedves szomszéd.
2: Négy pókot fogadtam fel.
1: Jaj.
2: Mától kezdve éjjel-nappal fonnak és szőnek.
1: Jaj.
2: A nap most odafenn olyan forrón süt, hogy teljesen kiszárította a földet. De majd csak vége lesz az uralmának, nem tart örökké semmi sem.
0: Jaj.
2: Ősszel megtartjuk a lakodalmunkat.
0: Elment. Milyen kedves és figyelmes. Forgasd a rokkád, Búza szemecske. Szabd a vásznat. Hagyd szépet. Jaj, de ne ilyen bánatosan, énekelj hozzá, búzaszemecske.

0: Vége a nyárnak. Eljött a lakodalom napja. Elkészültél mindennel, buzza szemecske?
1: Mindennel. Csak a szoknyácskámon egy-két töltés van még hátra.
0: Hát csak gyorsan, gyorsan. A vakondok szomszéd úr mindjárt itt lesz.
1: Drága jó özvegy mezei egérnéni, csak azt engedd meg, hogy egy icipicit kimenjek az ajtód elé, hogy elbúcsúzzam a napfénytől.
0: Hát, jó, jó, de nagyon siess.
1: Sietek, nagyon sietek. Drága napocska, úgy fáj a szívem, búcsúzom tőled. Nem is tudom, hogy fogok majd élni nélküled. Ha látod a kis fecske madarat, mondd meg neki, kérlek, hogy tiszteltetem.
2: Búza szemecske, itt vagyok. Magam veszem át az üzeneted. Ugye mondtam, hogy még találkozunk.
1: Kicsi fecském, de örülök, hogy látlak.
2: Búza szemecske, közeledik megint a tél, és én messze tájra szállok. Gyere velem, oda viszlek, hol örökké nyár van, s még melegebben süt a nap, mint itt. Hegyeken, tengereken túl.
1: Hegyeken, tengereken túl, s még melegebben süt a nap, mint itt.
2: Oda, oda.
1: Vigyél hát, kicsi fecském, vigyél, vigyél.
3: És búza szemecske felült a madár hátára. Szállt, repült a fecske erdők, hegyek, tengerek felett, és sok-sok nap múlva olyan országba érkeztek, ahol sokkal fényesebben sütött a nap. Kétszerte olyan magas volt az ég, s a kertekben virágzott a narancs és a citrom, illatozott a mirtusz és a fodormenta. De a kis fecske nem állt meg, még messzebbre szállott. Egy kék vízű tó mellé. A kékvízű tópartján márványkastély állott, szőlőlevelek borították a magas oszlopokat. S a tetején sok-sok fecskefészek volt.
2: Megérkeztünk, búza szemecske. Itt az én kis házacskám.
1: Jaj, de szép! Jaj, de gyönyörű! Ugye, kis fecském, ezentúl én is veled lakhatom.
2: Velem? Nem minném, hogy kényelmesen éreznéd magad a fészkemben, búza szemecske. Jobb lesz neked egy illatos virág kelyhében. Nézd csak, mennyi nyílik oda lenn. Válasz magadnak egyet, a legszebbiket.
1: A legszebbiket? Nézd csak azt a kis kék virágocskát, ott a tó mellett. Vigyél oda, drága kicsi fecském.
2: A kék virágot választottad? Jól van, búza szemecske. Gyere, gyere.
1: Fecském, egy pici legényke ül a virág kelyhében. Jaj, de szép. És milyen gyönyörű aranykoronát visel a fején. És csillogó szárnya is van. Áttetsző, akár az üveg. Ki vagy te, szép legényke?
2: Ki vagy te, szép leányka?
1: Én, búza szemecske.
2: Én pedig a virágok tündére. Vártalak már, tudtam, hogy egyszer találkozom veled, és hogy akkor azt kérdem majd, búza szemecske, akarsz-e a virágok királynője lenni? Neked adom a koronámat, legyél a feleség.
1: Hallod, kicsi fecske, hallod?
2: Hallom, hallom, búza szemecske.
1: Igent mondok, igent, igent.
2: Legyetek boldogok!
4: Én ajándékot is hoztam, búza szemecske.
1: Ajándékot?
4: A szitakötő küldte.
1: Hú, nicsak! Szárnyacskák, uram, királyom! És ha felveszem, én is tündér leszek. Virágtündér. És én is repülhetek.
2: Repülhetsz, búza szemecske. Virágról virágra. Hiszen minden virág a testvérkéd lett. Induljunk el. Add a kezed, szépséges búza szemecske.
1: Menjünk, uram királyom.
3: És amikor a szegény asszony kunyhója körül, meg a folyópartján újra kivirágzott a gólyahír, meg a nefelejts. Amikor még a békák is azt kuruttyolták, kvák-kváksz, brekeke, már megint tavasz lett. Visszaérkezett messzi országból a kis fecske. Vissza bizony, ő mesélte el. Így hallottuk mi is ezt.

0: Búza szemecske. Kedves hallgatóink, a Gyermekrádió műsorát hallották. Andersen meséje nyomán írta Ács Kató. A szereposztása következő volt. Mesélő Rádai Imre, Búza szemecske Váradi Hédi, Boszorkány Majlát Mária, Szegény asszony Jancsó Adrien, Öreg varangy Keleti László, Fiatal varangy Csákányi László, Fehér pillangó Mednyánszki Ági, Öreg cserebogár Völcsei Rózsi, Cserebogár gyerekek Schubert Éva és Géci Dorottya, Özvegy mezei egérni asszonyság Péri Piri, Vakondok úr Benedek Tibor, Fecske Bicskei Tibor, Királyfi Baracsi Ferenc, Virágtündérke Havas Gertrud, Halacska Darvas Magda volt. Közreműködött Andor Ilona gyermekkórusa. A betétdalokat szerezte Rónai István. Rendezte Zsuzs Éva.
1: A mesejáték 1957-ben készült, és utoljára 1998. október 25-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: 150 éves a Bayreuth-i ünnepi játékok fesztiválja. A nyitó esten Wagner magával ragadó dallamai és Beethoven örömódája csendül fel. Élőben kapcsoljuk a Bayreuth-i Fesztivál Színházat július 25-én 17 óra 55 perctől a Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: A pontos idő 10 óra. Jó napot kívánok! Hírek következnek itt a Kossuth Rádióban. A hírszerkesztő Demet Émea, a mikrofonnál Beslin Bettina. Újabb a román légtérbe behatoló drónt lőtt le a román légierő. Ma reggel 10 kilométerre a Dunadelta legdélibb településétől, Szentgyörgytől, közölte a román államfő. Tájékoztatása szerint a pilóta nélküli szerkezetet egy román pilóta lőtte le egy F-16-os vadászgéppel. Tegnap hasonló incidens történt Románia délkeleti részén. Az volt az első pilóta nélküli repülőszerkezet, melyet az orosz-ukrán háború kitörése óta lelőttek Románia területén. Az ukrán elnök szerint hiba volt megtartani a Kijev melletti védelmi ipari kiállítást. Volodymyr Zelenszkij esti videóüzenetében megerősítette, hogy 10 életüket vesztették, és csaknem 100-an megsebesültek tegnap, amikor orosz támadás ért egy dróngyártók által szervezett rendezvényt. Az ukrán hadsereg közlése szerint az eseményt nem a felügyeletük alá tartozó helyszínen tartották. A régió ügyvivő kormányzója ma egész napos gyászt rendelt el a térségben. Feljelentést tett 4 Exim bankos hitel miatt a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A hitelintézet összesen mintegy 1000 milliárd forint értékben adott jelentős mértékű kölcsönt nagy kockázatú, gyenge biztosítékú ügyletekhez. Ezek között az egyik a volt kormány fővejéhez, egy másik az előző kormányzat közbeszerzéseinek gyakori nyerteséhez köthető. Ságodi Attila, a Paks 2 atomerőmű ZRT új vezérigazgatója, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, az új vezérigazgatótól elvárja az átlátható irányítást, a költséghatékony projekt megvalósítást, valamint a nukleáris biztonság legmagasabb szintű érvényesülésének biztosítását. A Fidesz frakció szerint már nem csak az üzemanyagok drágulása okoz problémát, hanem az ellátás biztonsága is veszélybe került, ezért azt követelik a kormánytól, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket. A képviselőcsoport közlése szerint egyes töltőállomás hálózatoknál gázolaj hiányról számoltak be, valamint van, ahol korlátozták az egyszerre tankolható üzemanyag mennyiséget. Hozzátették, Magyar Péter választási kampányában még 480 forintos benzinárat követelt, kormányra kerülve azonban megszüntette a védett üzemanyagárakat, a drágulás pedig a családok, a gazdák és a vállalkozások fizetik. Tűz miatt 23 lakónak kellett elhagyni egy 10 emeletes panelépületet Tatabányán a Sárberki lakótelepen, közölte a katasztrófa védelem. A lángok egy 7. emeleti lakásban csaptak fel, egy szoba kiégett, a tüzet megfékezték, sérültekről nem tudni. Sikeres volt a SpaceX vállalat új generációs rakétájának tesztrepülése. A visszatérés során a Starship, mielőtt az Indiai óceánba zuhant, újraindította fedélzeti motorjait, hogy talpra álljon, azt szimulálva, hogyan kellene landolnia a szárazföldön egy valódi küldetés során. Emellett szakértők sikerként értékelték, a Starship hővédő pajzsa minimálisan károsodott. Elon Musk űrvállalata ugyanis olyan külső pajzsot próbál létrehozni, amelyet használat után nem kellene felújítani, így az űrhajó a repülőgépekhez hasonlóan rutinszerűen repülhetne. Éreink végén az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett országszerte napos idő valószínű, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy zápor. A szél helyenként megélénkül. Délután 25-30, késő este 16-22 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb délben jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Feltételes megállók, 10. rész. Az urgai fogoly. Krasznahorkai László utazása.

hogy mivel is kezdődött történetem. Már egy héttel hazatérésem után érdeklődőt s válaszolót, mint egy ugyanarra a lejtőre állítva így, azt feleltem valakinek, az úttal kezdődött, és azzal is fejeződött be. Ama rendkívüli úttal, tettem hozzá, mely Urga és Pejcsink közt, nagyjából egy nappallal, egy éjszakával és egy újabb nappallal volt mérhető. És ez a nagyjáboliság, ez a még csak nem is leplezett körülbelüliség, az adatok rám igazán nem jellemző, nagyvonalú, azaz költői kezelése. Egy szóval az tehát, hogy nemet mondva az egyenes válasz iránti szenvedélyem máskor szinte gyötrelmes kényszerére, az időtartam megjelölésével fejeztem ki egy távolságot, azonnal a kellős közepébe helyezett engem annak a rejtélyes, nehéz szomorúságnak, amelynek szelíd, de könyörtelen örvényéből nem szabadultam azóta sem. Akárhányszor próbáltam is, és mindig más irányból, hogy kijussak belőle végül. Ebbe a rendre elbizonytalanodó tudósításba, ebbe a gyakran zavarba fulladó tájékoztatóba, ebbe az alkonyati jelentésbe, hogy minek nevezzem, belekezdeni. Történetem összes részletének a tudatában voltam, és vagyok. Fogódzóiban megfogódzkodni, alapelemeit felidézni és kifejezni őket természetesen, valamint előre haladni közöttük, a kezdet kezdetétől képesnek éreztem, mint hogy ma is képesnek érzem magam. Azt viszont a szóba foglalásnak már az első kísérletétől fogva nem bírtam, amiként még most sem bírom megmondani, hogy az egész miről szól, és hogy miért, és kicsoda foszt meg a pillanattól, amelyben ráébredhetnék az itt következő különös esemény eligazító értelmére. Arra, amit a történet maga mondani akar. A lényeget illetően vagyok tehát tanácstalan. A lényeget nem értem szégyenemre. És azt hiszem, őszintén bevallhatom, hogy a lényegből való ilyetén kiebrudalás igen fájdalmasan érint. Hiszen az ítélet azt a lényt sújtja így, aki mindeddig egyetlen pillanatra sem szűnt meg önmagát a létezésben feltett eszmei mondani való remény nélküli kutatójának tekinteni. És akiben még csak föl sem merült ez idáig, hogy kissé régi módi megszállottból nem is csupán a lényegre törés semmire kellője, de egyszer még egyenesen a lényeg elcsapott lovagja lesz.

0: Krasznahorkai László első kötete, a Sátán tangó című regény jelentős eseménye irodalmi életünknek. Igazi nagyszabású koncepció, rendkívül pontos szerkesztés és cselekménybonyolítás, az alakok ritkán látott lélektani plaszticitása, nagy lélegzet, az epika vitális hömpölygése és az író egészen eredeti világlátása avatja eseményé. Régi prózai hagyomány születik újjá itt, amelyről sokáig talán joggal hitte irodalmi közvéleményünk egyik része, hogy végképp kiüresedett és nem folytatható. Ez pedig egy adott világnak működő természetként való ábrázolása és kibontása, olyan teljességérzés fölkeltése, amely szigorúan a realitás és az itt lét határain belül maradva, végül az emberi természet többnyire megoldhatatlan kérdéseivel szembesít. A történet középpontjában egy valószínűleg délkelet-magyarországi telep, település lakói állnak. A telepet évekkel ezelőtt ismeretlen indokkal homályosan érzékelhető hatóságok felszámolásra, halálra ítélték, mostanáig ott tengődő maradék lakosai csak vegetálnak. Többek között egy a hivatalából fölfüggesztett doktor, aki ablaka mögül naphosszat figyeli és regisztrálja a legapróbb észlelhető eseményeket is, sőt még az ebben a térben és időben megállíthatatlanul zuhogó őszi esővájt, a földjáratok és sáralagutak változó térképét is.
1: Valóban nem is tett mást, csak azon őrködött, hogy emlékező képességét megóvja a körülötte pusztító enyészettől. Attól kezdve, hogy miután kimondták a telep felszámolását, ső úgy döntött, él a lehetőséggel is itt marad, míg megérkezik a fölfüggesztését feloldó határozat, felment a malomba a nagyobbik horgos lánnyal. Végignézte a lármás rakodást, a rikácsoló emberek lázas kapkodását, a szinte menekülő teherautókat a távolban, s úgy tűnt neki, a halálos ítélettől az egész telep megrodjant egy kissé. Attól a naptól kezdve érezte, túlságosan gyenge ő ahhoz, hogy egymaga feltartóztassa ezt a diadalmas romlást. Bárhogy kapálózik, ennek a mindent, házakat, falakat, fákat és földet, a magasból alámerülő madarat és surranó állatot, emberi testet, vágyat és reménykedést pusztító, lerontó erőnek nem tud ellenállni. Úgy sem lenne képes, hiába próbálnám megállítani ezt az emberi teremtés elleni gyalázatot támadást. Ezért már idejében belátta mindaz, amit tehet, hogy emlékezetével szegül szembe e bajós és alattomos bomlásnak, mert bízott abban, hogyha már mindaz, amit itt kőműves megépített, asztalos megfabrikált, asszony megvart, mindaz, amit itt férfiak és nők keservesen megteremtettek, kusza föld alatti járatokba futó, titokzatos rendeltetésű nedvekké lesz is, még mindig eleven marad az ő emlékezete, egészen addig, míg szervei föl nem mondják a megegyezést, amelyben üzleti kapcsolatuk nyugodott, míg csontját és húsát meg nem támadják a romlás halálos kesejűi. Eldöntötte, hogy mindent alaposan megfigyel, s folyamatosan dokumentál, arra törekedve, hogy egyetlen apróságot se bulasszon el, mert rádöbbent, hogy látszólag jelentéktelen dolgokat figyelmen kívül hagyni egyenlő a beismeréssel. Védtelenül állunk a szétesettség és a fölfogható rend közti híd hullámzó háncsaiba veszve. Bármely apróságot, amely megtörtént, legyen az akár dohánymorzsák által az asztalból kihasított terület, vadlibák érkezési iránya, vagy akár semmit mondónak tűnő emberi mozdulatok egymás utánja, állandó figyelemmel kell követni és megragadni. Így reménykedhetünk csupán abban, hogy egy nap mi magunk is nem válunk-e bomló és örökösen épülő sátáni rend nyomtalan és elnémult fogjaivá. Nem elég azonban a puszta, lelkiismeretes emlékezet. Ez önmagában még tehetetlen, s nem volna képes megbirkózni a feladattal. Meg kell találnia azokat az eszközöket,

0: majd a lakókat életük esőmosta kelepcéjéből, a szürke nyomor és a belső romlás, rothadás fogságából. Az első rész két párhuzamos mozgásban tartott cselekményszála, a telepiek készülődése az eljövetelre, illetve a szélhámosok, krampuszok közeledése, gyaloglása a telep felé.
1: Az Irodalmi Szerkesztőség Feltételes Megállók című sorozatában ma Krasznahorkai László Sátántangó című regényéről lesz szó. Az imént hallott bejátszások közül az első, az Urgai Fogoly rádióváltozatából volt egy rövid részlet, Máté Gábor előadásában 1992-ből. A második bejátszás egy 10 évvel ezelőtti felvétel. A fiatalok stúdiójában Balassa Péter beszél a sátántangóról, és Bárány Frigyes olvas fel részletet a műből. És most következzék a jelen, a beszélgetés résztvevői Dérci Péter, Kálmán C. György és Szirák Péter. A műsorvezető Mészáros Sándor.
2: 1985-ben jelent meg Krasznahorkai László Sátántangó című regénye. Egy akkor még fiatal író első könyve, aki előtte szinte alig publikált a folyóiratokban. A könyv mostani fogalmak szerint nagy sikert aratott, jelentős kritikai, illetve olvasói siker volt ez. A mai beszélgető partnereimmel, Dérci Péterrel, Kálmán C. Györggyel és Szirák Péterrel arról beszélgetnénk először, hogy milyen olvasói elvárásoknak felelt meg ez a könyv, és mi volt az az újdonság, amit Krasznahorkai hozott a magyar irodalomba.
3: Szirák Péter. Valóban első könyvesként meglepően jó megalkotottságú könyv volt, tehát a sikere nyilván ezzel is összefügg. A 90-es évek elején néhány írásból kikövetkeztethető, hogy mi is volt a könyvnek a sikere, miben állt a sikere, milyen tényezők segítették hozzá ehhez a sikerhez, és ugyanakkor mi volt az, ami mondjuk néhány évvel vagy egy évtizeddel a megjelenése után azt okozta, hogy bíráló, vagy legalábbis a sikerültségét némiképp kétségesé tevő írások is megszülettek róla. Na most a sikeréhez, ahogy mondtad, a 80-as évek közepi elvárásrendszer bizonyára hozzájárult, különösképpen Radnóti Sándor akkori kritikájából érzékelhető, hogy valami olyan hiányt töltött be ez a könyv a 80-as évek közepén, ami az akkora már tulajdonképpen evidensé váló szövegszerű, a történetszerűséget háttérbe szorító és a jelentés intenciókat tekintve is összetettebb irodalmiság. Itt hát mindenek előtt például Eszterházi, Márton László, Nádas könyveire gondolok, hogy azzal szemben bizonyos értelemben a történetszerűséget és a akkori köszöntőírásokból érzékelhetően a tragikus látásmódot állította vissza, vagy erre tett ez a könyv kísérletet, vagy még pontosabban egy olyan könyv született meg, amelyik alkalmasnak látszott arra, hogy így olvassák.
2: Dérci Péter.
4: Én Szirák Péterrel ebben nagyjából egyet is értek, bár a történetszerűség az talán ennél bonyolultabb, de hát nyilván majd szólsz erről bővebben is. A tragikus látásmódalával viszont abszolút egyetértek, de talán nem visszaállításként értelmezném. Tehát 85-ben nem hiszem, hogy így nevezem szövegirodalom olyan uralkodó lett volna a magyar prózában, hogy egyfajta ilyen tragikus látásmódot, szemléletet vissza kellett volna állítani. Ez érvényes volt szerintem a korábbi évtizedekről még, csak éppenséggel ezt bizonyos formákban, bizonyos részletekben Krasznahorkai megújította. Na most, ha lehet ilyet mondani, hogy valamilyen olvasói élményről számoljak be, ami megint csak egyezik azzal, amit te itt a kritikai visszhangról mondtál, hogy 85-ben, amikor olvastam a könyvet, én bár nem írtam róla, de nagy olvasmány élményem volt, most 10 évvel később közel nem okozott olyan örömöket a könyv, és hát
2: miért?
4: Tudom, hát ennek sok oka van. Az egyik talán az, amit nagyon durván egyelőre csak úgy fogalmaznék meg, hogy egyszerűen túlírtnak gondolom a könyvet, tehát sokkal kevesebb van igazából a szövegben, mint ami ilyen mennyiségű ez a szöveg. És szerintem a szövegirodalom most sokkal inkább uralkodó, ezzel a fajta irodalommal szemben, tehát ez lehet, hogy egyszerűen előítélet vagy valami rossz közelítés mód, tehát amiről gondolom szintén fogunk beszélni, ennek a szövegnek van két rétege, mármint a sátán.

0: tangónak. Van mondjuk egy ilyen ontológiai jellegű rétege, és van egy, hogy így mondjam, egy szociológiai rétege. Na most ebben a műfajban az idők során, tehát 85-től számítva, én úgy gondolom, hogy nagyobbat, összefogottabbat, koncentráltabbat alkotott például Tar Sándor a Mi utcánk című regényében, vagy hát esetleg lehetne más könyveit is említeni. Tehát itt valahogy a Sátán tangóban még ez a szociológikum és ontológikum alkalmanként elválik, úgy gondolom, egymástól.
1: Kemász egy jött?
2: Én nem hiszem, hogy bármi újat tudnék hozzátenni a fogadatáshoz, én csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy két hagyományról van szó, erről már Szilágyi Péter beszélt, és valószínűleg tényleg a két hagyomány közül a nem, amit Samáson úgy neveztünk, hogy a szövegirodalom hagyománya, tehát nem annak a áramába illeszkedik Krasznahorka, vagy nem abba illeszkedett akkor, úgy tűnt, hanem egy másik szintén megszakított, vagy nem létező, vagy felelevenítendő hagyományba illeszkedett, ami hát nagyon kellemetlen szó, de azt kell mondani, hogy valahol a realista regénynél indul, valami módon ezt folytatta, és most itt ismét Tar Sándorhoz kapcsolódnék, akit Délszi Péter említett, ez a Tar Sándor féle von, ami ma már nagyon erőteljes, vagy legalábbis ahogyan Tar Sándor ezt műveli, rendkívül erőteljes és friss és új prózát hozott, ennek valahogy az első átütő és esztétikailag is valahogy újdonságot jelentő megjelenésének tűnt akkoriban a Krasznahorkai. Hogy aztán ez már ahogy változott és az megítélés hogyan módosult, ez más kérdés. De ez biztos, hogy ez a hagyomány az, amelyik egy megszakított, vagy tudj Isten, hogy mikor létező hagyomány volt, mindenesetre egy vágyott hagyomány volt, ebbe lépett bele Krasznahorkai ezzel a művével, és ezért vált nagyon fontossá.
0: Egy valamit még a saját szavaimhoz is, és Kálmán C. Gyuri szavaihoz is hadd tegyek hozzá, ez talán durva lesz, vagy akkor cáfoljatok rám, hanem így gondoljátok, hogy van talán még egy nagyon vékony harmadik rétege is ennek a szövegnek, ami politikum. Bizony itt azért ezt a könyvet úgy is olvastuk, talán lehet így mondani 85-ben, hogy hát ez a létező szocializmusnak a szétrohadásáról van szó, ugye ez az esőverte rohadt ország, ahol az Ezüst Kossuthot szívják, és a többi, és a többi. Tehát én úgy gondolom, és van egyébként más szöveg, tehát kimutatható szövegesen is utalásokban ez a politikum, tehát úgy gondolom, hogy talán ez is vitte egy kicsikét fölfelé a regényt, de mondom, ez úgy gondolom a másik két vonulathoz képest ez egy szűk kis réteg.
1: Ezt akartam érinteni, hiszen már mind a hárman említettétek ezt az újraolvasásnak a különbözőség tapasztalatát, tehát azt hiszem, hogy semmiféle szégyelnivaló nincs abban, hogy a 80-as évek közepén olvasva másképpen hangzott ennek a szövegnek a politikai kontextusa. Ma ez miképpen olvasható?
3: Amit Délszi Péter mondott, a politikai kontextus, ami felerősített bizonyos tényezőket a műben, vagy legalábbis bizonyos hatásokat felerősített, és ami miután szertefoszlott vagy átalakult, megváltoztatta a mű olvashatóságát vagy olvasásmódját. Azt hiszem, hogy leginkább azért vált a Sátán tangó esendővé, noha itt most kevéssé beszélünk a műnek az erényeiről, úgy látszik, hogy inkább a hibái kerültek az előtérbe, de talán az biztos, hogy e tekintetben esendővé tette a művet, az, hogy túlságosan is összekapcsolja a mű a szegénységnek a tapasztalatát, tehát mondjuk mint élettapasztalatot, vagy akár mint metafizikai adottságot, túlságosan is összeköti az emancipáció nagy elbeszélésének a szertefoszlásával, tehát azzal, hogy a szegénység földi keretek között megszüntethető, és még ráadásul egy eszkatológikus szókincsel is összekapcsolja. Emiatt nem csak, hogy megemeli a szegénységnek a szociológiai tapasztalatát, hanem az érem másik oldala az, hogy ugyanakkor ezt a tapasztalatot túlságosan is összekapcsolja a megváltoztathatatlanságnak az élményével. Na most itt nem csak Tar Sándornak az irodalomban való jelenléte, az irodalmi kommunikációra való hatása fontos szerintem e tekintetben. Van egy olyan réteg, amit a sátántangót Tarsándor felől olvassuk, akkor látszik az esendősége. Van egy másik rétege, amit, hogyha Bodor Ádám Szinisztra körzete felől olvasunk, akkor válik igazán esendővé, és ez éppen ennek a, ezeknek a nagyobb távlatoknak a túlságosan is, egyfelől túlságosan konkretizált volt, másfelől pedig túlságos összekapcsolása az emancipáció, tehát mondjuk így a kommunizmus üttanával vagy ígéreteivel.
1: Konkrétabban a regény kapcsán szeretném kérdezni, melyik, milyen részek azok, amelyek a mai olvasatban kevésbé tűnnek frissnek vagy jelentősnek? Melyek azok a fejezetek vagy részek? Nem akarok semmit intencionálni a kérdésben, de nyilvánvaló, hogy nem az egész regénynek, legalábbis számomra nyilvánvaló, hogy nem az egész regénynek egy olyan fajta átértékelés, hanem bizonyos részeknek a meggyöngülése, esztétikai olvasatban a meggyöngülése tapasztalható.
2: Hát számomra most az új olvasás alkalmával az Irémiás és Petrina, valamint a hatalom kapcsolatát ábrázoló részek voltak ilyenek, amelyek már akkor is persze nagyon komikusak voltak, de akkor ezek rendkívül hatásosak voltak, szóval egy felszabadító nevetést válthattak ki. Mára megkoptak ezek a dolgok, de én azt hiszem, hogy visszatérve egy pillanatra az akkori olvasáshoz, ez a rettenetesen sötét világkép, ami ebből kibontakozik, azért már akkor is furcsa volt. Szóval ez valami olyan szörnyűség és olyan sötétség, ami már-már komikus. Tehát én nem akarom úgy beállítani, mintha már akkor tudtam volna, hogy ezt másképp kell olvasni, de az tény, hogy ez a rettenetes komor kép, ez valami olyan szinte már-már eltúlzott színekben áll előttünk, hogy ez nem is vehető igazán komolyan. Tehát ez a folyamatos esőzés például, ebben már van valami olyan fajta ismétlődés, ami a komikum határát súrolja. És nem gondolom ezt, hogy ez hiba, hanem ebben valószínűleg van némi szándékosság, vagy én legalábbis úgy olvastam annak idején, hogy ez éppen ezekkel az eszközökkel a komikum felé hajlik. Most visszatérve ahhoz, hogy mi vált ma avittá. Hát azt gondolom, hogy ezek, ha olvashatók úgy, éppen ezek az elemek, amik már akkor is ilyen túlzottan sötétek voltak, mint amik hát kicsit megkaptak. De mondom, ez a hatalommal való viszony, ez feltétlenül ilyen. Ez kicsit már akkor is leegyszerűsítettnek tűnt.
3: Mert hogy túlságosan is kiszolgáltatja magát a szöveg az akkori politikai beszédrend szerkezetének. Ugye mondjuk a 47. oldalon azt lehet olvasni, én azt akarom, hogy értsük egymást, jegyezzék meg, hogy itt most béke van, az emberek elégedettek, és ennek így kell lennie. De ha olvasnának újságot, tudnák, hogy odakint válságos a helyzet, és mi nem engedjük, hogy ez a válság begyűrőzön és szétrombolja a vívmányainkat. De ez nagy felelősség, értik, nagy felelősség. De például ez a passzus, amit most itt találomra idéztem, világosan mutatja, hogy bizonyos értelemben parodizálni akar egy politikai beszédformát, amit más művek természetesen szintén parodizáltak, itt elég, hogy a termelési regényre utalnom, csak hogy ott a jelentés intenciók azok nem egyfajta viszonyt jelöltek ki a parodizált szövegvilághoz. A sátántangó az nagyon is súlykolja, hogy ez a dolog, tehát így az egyén és a hatalom viszonya, vagy egy kis közösség és a hatalom viszonya, az egyféleképpen értelmezhető. Tehát amikor az előbb Bodorra utaltam, akkor például ebben látom az alapvető különbséget, hogy az egy kicsit talán problematikusnak látszik a sátántangóban, hogy a hatalom és az egyén viszonyát, vagy a hatalom és a közösség viszonyát az én ízlésem vagy meglátásaim szerint túlságosan egysíkúan látja, pontosabban átláthatónak látja. Ezzel szemben ugye hát általában a világtapasztalat inkább az ellenkező irányba hat, noha ez persze nem egészen belső szempont. Ugyanez vonatkozik Irémiás nagy beszédére, ami a prédikációt, valamilyen evilági profán prédikációt és a politikai szónoklatot keveri egybe, valóban komikus effektusokra hagyatkozva.
2: A Szirák Péter idézett, ez, ha jól tudom, akkor az előről a második fejezet, most én a hátulról a második fejezetből szeretnék idézni. Én nem is idézni, csak felidézni ezt a fejezetet, amikor átírják Petrina és Irémiás jelentését. Ez nagyon mulatságos valóban, de azért itt is arról van szó, hogy a két nyelvet nagyon nyíltan szembeállítja egymással, tehát a kétféle nyelvhasználatot, a hatalom nyelvhasználatot, amelyik a hatalom számára könnyűvé teszi a kommunikációt, és azt a nyelvhasználatot, amely a hatalom számára kicsit veszélyes és gyanús, ami éppen az ő emberéknek a nyelvhasználata. Na most erre egy fejezetet szánni, ez nekem soknak tűnik, ahhoz képest, és most már hagyjuk abba egy kicsit a regény szidalmazását, ahhoz képest, hogy a regényben éppen az a fantasztikus, hogy a nyelveket hogyan keveri, tehát az, hogy a szólamok állandóan egymásba fonódnak, és a beszédek, nyelvek valami hihetetlen folyondárként egymásra tekerednek, ehhez képest ez a merev szétválasztása ebben a fejezetben a nyelveknek, ez kevésbé sikerült. De mondom, hogy és itt ismét kénytelenek vagyunk Tarsándorra hivatkozni, ez a végtelenül hosszú, tulajdonképpen elbeszélő nélküli, ilyen indázó mondatokban való beszéd, ahol felbukkannak mások beszédei, nem is mindig tudjuk pontosan, hogy kinek a beszéde, szólamok szólalnak meg, ez nagyon jellemző a Sátántangóra, és ez például egy olyan újítása volt, ami feltétlenül megérdemelte a sikert.
1: Kámaszé György azt javasolt, hogy hagyjuk tovább a regény szidalmazását. Még egyetlen ponton, legalábbis a kritikai részéhez szeretnék kötődni egy kérdésemmel. Más vonatkozásban, amit már Szirák Péter említett a Irmiás beszéde kapcsán. Tudnélik arra, hogy az első résznek valóban azt gondolom, egyik nagy bravúrja az a nagy epikusokat idéző várakozás kelt, és hogy miképpen érkeznek meg ezek a megváltók, és ezt valóban mesterien tudja az olvasóval fölkelteni ezt a várakozást, és addig a regénynek a kompozíciója is igen jeles, és ezt minden kritika igen elismerően említette. Valóban azt gondolom, hogy különösen első könyves, bár ennek nem sok értelme van ennek a szónak, de mindenképpen egy fiatal írótól szokatlan mesterségbeli felkészültsége és nagy kompozíciós fegyelemmel alkotta meg. Számomra akkor is problematikusnak tűnt, ha nem írtam róla, ez először ott akadta meg az Irmiás beszédénél, hogy ott valamiféleképpen lelepleződik számomra. Tehát addig az a fajta játéka a szövegnek, az a idézőjelben ezt a játékszót, amelyben a szereplők horizontjából vártam, láttam, hogy ki fog jönni, és akkor megérkezik ez a piti csirkefogó, aki elmondja ezt a beszédét, amely egyszerre egy ilyen a közösség bűntudatára appelláló beszéd, és akkor hirtelen átlátok rajta. Aztán az egész regény folytatódik, ez valahogy nem jött össze. Vagy nagyszabásúbbat vártam volna, vagy valamiféle megoldatlanságot érzékeltem a szövegben. Nem tudom, hogy ezt hogyan látjátok.
0: Most én még egy részben visszakanyarodnék az előzőekhez is. Nekem két érzetem van a szöveggel kapcsolatosan. Ugye egy Kafka idézettel kezdődik az egész regény, és gondoljunk bele abba, hogy Kálmán Gyuri, Szirák Péter is beszélt a szöveg komikusságáról, bár abban a tekintetben, hogy itt egy elavult szöveg használatról, illetve ellenpontozásról van szó, ugye hatalom és kiszolgáltatottság ellentételezése. De nekem eszembe jutott az, hogy ugye Kafka az írásainak egy részét nagyon humoros, vidám írásnak szánta, és ugye vannak följegyzések arról, hogy a hallgatóság csapkodta a röhögéstől a térdét. Na most ezeknek a szövegeknek egyikét sem olvassuk komikus, humoros írásnak. Na most nekem, ami érdekes volt számomra, hogy most éppen egy ilyen...
1: A szerző maga is önértelmezésében ezt állítja, hogy ez egy humoros könyv.
0: Igen, és a fülszövege is így ajánlja az olvasónak. Most miután, hogy úgy mondjam, a politikai része nekem lekopott, megpróbáltam ilyen szempontból nézni, van benne komikum, egy kicsikét a nyögős, nyögvenyelős komikum, de mégis van benne. Ez az egyik része. A másik része pedig a megint csak az ellentételezésre, hogy ez a könyv valaminek a határán áll, és ennek először illusztrált lássaképpen fölolvasnék néhány mondatot a könyvből. Szóval lehet, hogy történt valami, de hogy pontosan mi is ez a történet, az vélte közös erőfeszítéssel fejthető csak meg úgy, hogy újabb és újabb változatokat hallgat meg az ember, hogy aztán ne is legyen tovább más dolga, mint várni. Várni, hogy az igazság egyik pillanatról a másikra egyszer csak előtűnjön, és nem folytatom tovább. Talán az idézetből is kitetszik, hogy van itt egy ellentmondás, valami ambivalencia van, ugye, hogy különböző változatok. A könyv, különösen az első része, ezt valósítja meg, ugye? Ugyanannak a napnak ugyanazokat az óráit, részleteit elevenítik meg az egyes fejezetek, különböző nézőpontokból elmesélve. Ugyanakkor a mondatban ugye az van, hogy az igazság aztán csak egyszer csak előkerül, egyik pillanatról a másikra. Na most A változatokban úgy gondolom, hogy a könyv előrelép a saját hagyományaihoz képest, amikor azt állítja, és végül szövegesen struktúrájában is azt állítja, hiszen egyszer csak a könyv végén strukturálisan elkezdődik magának az igazságnak a megírása, ugye, amikor visszafordul az első fejezet első részéhez, akkor pedig azt mondja, hogy van egyetlen igazság, és ez előbb-utóbb elő fog bukkanni.
3: Ha megnézzük azt, hogy milyen a műnek a horizontja, tehát milyen magának a műnek a tudása a dolgokról, akkor ez egyértelműsíthetőbbé válik ez a helyzet. Arra gondolok, hogy noha itt a változatoknak a megmutatása, tehát egy ugyanazon időpontnak más, legalábbis elvileg más nézőpontból való megmutatása, az valóban formaelve az első szakasznak, sőt a második részben is vannak ilyen események, de az is látnivaló, hogy a narrátor az csak helyenként helyezkedik bele a szemlélődőnek a tudatába, de igazából, nyelvileg ugye semmiképpen nem, de igazából nem veszi át annak a nézőpontját, tehát van egy állandó fölérendelt tudás, ami a világról, a figurákról, mindenről egészen bizonyosat tud. És éppen emiatt a komikum, az, amiről itt ugye joggal beszéltünk, ennek a komikumnak a szerkezete nem az iróniára emlékeztet, tehát nem olyan típusú, ami a dolgoknak a megfordíthatóságát láttatná be, vagy azt, hogy lehetséges máshogyan is látni a dolgokat, hanem merőben nevetségessé akarja tenni mind a figuráknak a vágyakozásait, ugye még hát néhol helyen ugye nyelvileg is furán jelentkezik ez, tehát nyelvi humor is következik belőle, a figuráknak, a hatalomnak az elképzeléseit, és végül minden olyan erőfeszítést, ami a földi életet, vagy ennek a telepnek az életét megváltoztatni akarná. Ez egy olyan negatív bizonyosságnak a tapasztalatát akarja az olvasó elé tárni, ami végig uralkodik a műben, és amit igazából semmilyen más tényező nem von kétségbe. Ez ugye összefügg ez a dolog azzal is, hogy nyelvileg lényegében egységes megformáltságú könyvről van szó, ha lehet mondani, ugye végig emelt tónusú, és a nyelvi humor is inkább ettől a tónustól való különbözésben, vagy bizonyos idétlenül használt szavaknak a választásában mutatkozik meg. Tehát nem abban, hogy itt különböző nyelvi világok lennének, és ezek egymással, mint másfajta nyelvi és világtapasztalások egymással párbeszédben állnának. Tehát ez a fölérendeltség, ez általában jellemző Krasznahorkainak az első két regényére. Tehát a Sátántangóra épp úgy, ahogyan az Ellenállás melankóliájára.
0: Ezben annyit hadd tegyek még hozzá, bár tényleg most már lassanként úgy néz ki, mint hogy sárba akarnánk taposni, abba az esőverte sárba, amiről a könyv is szól, ezt a regényt, holott nyilván nem erről van szó. De azt azért hadd tegyem hozzá Szirák Péter szavaihoz kapcsolódva, hogy van még a szövegnek egy ilyen, és ez az orvosnak a figurájában ragadható meg, egy ilyen morális pressziója is. Tehát az, hogy az igazságnak a lejegyzése. Amikor Kálmán C. Gyuri arról beszélt, hogy a realista hagyományokhoz is kapcsolódik, ugyanakkor ugye ezen keresztül ehhez a morális magyar irodalom történeti hagyományhoz is kapcsolódik a szöveg, méghozzá nagyon erőteljesen, hogyha belegondolunk, hogy hogyan fejeződik be a könyv, tehát ugye bezárkózni, az a morális feladatunk, bezárkózni, megfigyelni és leírni.
1: Igen, én ezt magamban úgy kereszteltem el, hogy ez egy heroikus könyv. Tehát éppen ennek a kitartott pozíciónak egy ilyen nagyon végletes.
0: Heroikus és tragikus.
1: És hogy valójában lehetséges, hogy a berzenkedésünk, vagy a mostani olvasatunkban ez a fajta tartózkodásunk, vagy hogy másképpen olvasunk, talán ennek a pozíciónak az elvesztéséből adódik, mint egy mi nem vagyunk birtokában annak a pozíciónak, amit a 80-as években így úgy jóval inkább olvastuk, ennek a heroizmusa legalábbis személy szerint nekem jóval inkább tetszett. Tehát valamilyen módon ezt az ember kevésbé vette észre azt, amiről Szirák Péter itt a narrációnak a különbözőségéről vagy összenemiléséről beszél.
2: Most egészen furcsa módon, pontosan az ellenkezőképpen merült fel annak idején az a probléma. Radnóti Sándor azt írta a könyvről, hogy itt nincs egyetlen külső írói szem, hanem ugye, állandóan változik a nézőpont, és így tovább. Most erre válaszolt Spirú György, és azt mondta, hogy már pedig ez csak látszólagos, valójában csak külső írói szem van a könyvben, és éppen ezért nem tetszik Spirónak a könyv, vagy éppen ezért vannak erős fenntartásai, azt mondja, hogy ez a külső írói szem, vagy külső írói kéz bármit megcsinálhat, játszhat, és éppen ezért az egész mű számára egy kicsit a játék szintjén maradt.
3: A könyv egésze utal egy külső nézőpontra, illetve egy olyan kitörési pontra, vagy a földi viszonylatok meghaladására vonatkozó helyre, az ugye az Estike története mutatja, ugye, amit a figurák nem érthetnek meg, mert az csak egy angyali távlatból látszik. Tehát nagyon is, hogy egy külső vonatkoztatási pont van a műben, ez a bizonyos angyali távlat, tehát valamilyen módon a telep világán, vagy a földi világon túlra helyezi azt a pontot, ahonnan belátható ennek a világnak a rendje. Ez egyébként némiképp még az iskola határára is emlékeztet. Egyáltalán az a mentális ajánlat, hogy vegyük tudomásul, hogy nincsen olyan pont, ahonnan beláthatóvá válna ez a földi káosz vagy rendetlenség. Ugyanakkor a sátántangó nem tartalmaz olyan biztosítékokat, hogy ez valóban esztétikai tapasztalattá váljon. Tudnélik, hát ugye magának a fölé rendelt elbeszélői tudásnak a szilárdsága is ilyen, ami ugye ezt kizárja, ezt az értelmezést, vagy az, hogy ugye általában némi gúnnyal kezeli a figurák aspirációit, kivéve az Estikéjét. Tehát ugye kivéve ezt az egyetlen egyet, tehát másfelől ez nem erősödik meg ez a tapasztalat, és hát ugye a doktornak ez az immanens létbezártsága, az aspirációinak a tökéletes megsemmisülése, és hát ilyen módon ugye a teremtőíróvá való válása is inkább ezt az értelmezést erősíti föl.
0: Akit szintén nem illet gúnnyal, de strukturálisan is ugyanez mondható el, hiszen a könyvnek a szándékai szerint ugye, és a tartalomjegyzéke szerint is, ugye a táncrend szerint, ez egy kör alak. A struktúra egy kör, amit ugyanakkor kinyit a doktor, amikor elkezdi a doktor írni a tényleges regényt, tehát kinyitotta. Én számomra ez is azt bizonyítja, amit te az előbb mondtál, hogy valóban egy felső-külső nézőpontról van szó.
1: A regény kapcsán már előkerült, hogy a műben egyfajta ilyen szociológiai várakozás, vagy egy hosszú ideig folytatatlannak hit plebejus tradíciónak, vagy a szegénység mély világának a megmutathatósága, ábrázolhatósága válik kétségessé a 60-as, 70-es évek magyar epikájában, és Krasznahorkai regényében, minthogyha ezt a mély világot másképpen ábrázolná. Most ez az újraolvasás mennyiben győz meg benneteket, vagy mennyiben elégíti ki ezeket a várakozásokat? Tehát itt valójában mi a viszonya Krasznahorkainak a szegénység világához?
0: Én nem tudom, hogy egyébként pontos ez, hogy szegénységről beszélünk a könyvnek a kapcsán, mert ugyan valóban itt szegény emberek vannak, de ahogy az előbb beszéltünk, az egy Estikét, meg talán a doktor figuráját kivéve itt mindenki mocskos, tehát és nem a szegénység a jellemző rá, mert egyébként mindenki szegény, mindenki lent van a sárban, de igazság szerint valahogy nekem végig a mostani olvasat az érződött bennem, hogy ez az aljasság, a mocskosság az, ami inkább előjön, vagy amit inkább előhív a szöveg, és nem a szegénység és a kiszolgáltatottság. Tehát volt bennem egy olyan feszengő érzés az újraolvasásnál, hogy mintha valami nem stimmelne ebben az ügyben. Hogy
1: én a szegénységet akkor lehetséges, hogy pontatlanul használom, akkor talán azt az ajánlatot mondanám annak a szónak, és ami a regényben viszont nagyon erőteljesen benne van, hiszen megnézem a műnek a történelem képét, a világnak az alkotóságát, tehát akik elszenvedik a világot. Tehát abban az értelemben használtam a szegényt.
0: Hát abban az értelemben mondjuk a Dosztojevszki értelemben lehet
3: sok
0: használni.
3: Sok köze is van nyilván.
0: És nyilván sok köze is van, tehát ebben az értelemben mindenképpen lehet a megszomorítottak és megalázottak értelemben használni a szegénység fogalmát.
2: A várakozás nem pont ennek a szociológikus ábrázásnak szólt, szerintem ez egy eleme volt majd az akkori 85-ös várakozásoknak, hanem hogy elmondható történetük van-e ezeknek az embereknek, akik szociológiailag egyébként leíratlanok, vagy legalábbis a leírások hagyománya megszakadt. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy szociológiailag mennyire pontos, és hogy mennyiben használható, mint egy szociográfiaként, mert ez egy másik kérdés. Inkább arról van szó, hogy ez összekapcsolódik a történetvágyával, és összekapcsolódik ugyanakkor szerintem valamelyest a valami mitológikusságnak, fantasztikumnak a vágyával. Tulajdonképpen nem véletlen, hogy ebben az időben volt a dél-amerikai irodalomnak nagy divatja, tehát amíg még máig is tart Magyarországon, ahol végül is a Márquez-féle regény ezt valamelyest illetve nyilván egész másképp, de valamiért beteljesítette ez efféle várakozásokat. Tehát azt mondom, hogy nem éppen a szociológiát kell rajta számon kérnünk, bár nyilván azt is lehet, vagy megnéznünk, hogy hogyan működik benne, hanem mindezt együtt. Tehát ez egy komplexebb várakozás volt, mint pusztán a szociológiai.
3: Mondjuk a szegénység, vagy a történelmi elszenvedőinek a szempontját érvényesítve, talán érdemes abba belegondolni, hogy van-e valami rokonság a sátántangó és Konrádnak a látogatója között, abban a tekintetben, hogy a műnek milyen tudása van a szegényekről, és az milyen nézőpontból mondja el. Ugye, ez világos a különbség, ugye Tar Sándornál egy bizonyos távolságtartó nézőpontból, de ugyanakkor ezeknek az embereknek a nyelvi világát megidézve jelenik meg a szegénység, és ez talán az irodalmi szolidaritásnak az egyik formája. Itt a Konrádnál sem, és itt sem ez történik, hanem egy értelmiségi dilemmának a problematikája jelenik meg, tehát nem a saját törvényei szerint vizsgálja meg mondjuk ezt a szocietást, amit itt felidéz, hanem mintegy fölébe kerekedve valóban ebben hajlok Kálmán C. György véleményre, tehát valamelyes laboratóriumként mutatva meg azt, kísérli meg ezt a mondjuk történetfilozófiai dilemmát valamilyen módon megoldani, és két ponton, ugye Estike és a doktor esetében valamilyen mentális ajánlatot tesz is arra nézve a mű, hogy mi a teendő. Egyébként roppant érdekes, a korabeli értelmezők azok, ha jól emlékszem, Balassa Péter úgy értette a szegénységet, hogy nyelvi értelemben is, tehát, hogy mintegy a kifejezéstől megfosztottak helyet beszél itt valaki, és bizonyos nézőpontból nyilván lehet így is érteni azt, amit én mondjuk egy nyelvi fölérendeltségnek látok. Egyébként ez a nyelvi fölérendeltség akár a hierarchiában is megmutatkozik, ez egy hierarchikus világszerkezet, ami itt van, nyelvileg ilyen értelemben tagolt, ahol a nietzschei vezér és nyáj képzete folyton visszatér, mint ahogy egyébként egy másik nietzschei képzet is az örök visszatérésnek az elve, és a körkörösség, vagy legalábbis az evilág körkörösségnek a fogalma. A másik, ami roppant érdekes, ez a múltszázadi oroszokhoz való kapcsolódás, illetve hát főként Dosztojevszkijhez, illetve Márkeszhez, csak hogy ott megvalósul valamifajta polifónia. Itt viszont inkább a világtapasztalásnak az egyneműsítése történik. Tehát ilyen értelemben nagyszabású mű a sátántangó, de ugyanebben rejlik az esendősége is. Tehát inkább olyan olvasatok erősítik meg, akik úgy olvassák, hogy szükségük van ezekre a megerősítő tapasztalatokra. Amikor inkább a nyitott műveket kedvelik, tehát azok a korszakok, és ez egy jövendő mondásnak is lehet tekinteni, tehát azok a korszakok, amelyek inkább a nyitottságot, a több értelmiséget kedvelik, azok soha nem fogják szeretni a sátántangót.
1: Itt még nyilván egészen nem tartunk, hanem és nem is szeretnék semmiféle ilyen végösszegzét mondani, de mindenképpen arról faggatnánk tovább, hogy akkor a mai olvasatban melyek azok az erényei valóban a műnek, amelyek úgy tűnnek, hogy tartósabbnak bizonyulnak, mert eddig többé-kevésbé a problémái felől közelítettünk, és nem is valamiféle kiegyenlítő értékszemlélet jegyében, hanem kérdezem, és nem állítok semmit ezzel kapcsolatban, hogy valami milyen erények mutatkoznak, amelyek esetleg az akkori olvasással szemben felerősödtek volna. Vagy egyértelműen az a tapasztalat, hogy a 85-ös befogadásnál azt tapasztalt az ember, hogy egy jelentős műnek értékelt, és sőt, ugye a remek mű kifejezés is többször elhangzik a kritikákban, és a mai olvasat ebben nem erősít meg.
0: Hát én szerintem tulajdonképpen mind végig erről beszéltünk, független attól, hogy a hibákról beszéltünk, de ezek a hibák úgy gondolom, hogy a 10 év távlatában jelentkeznek. Tehát az erényei, hát ez egy paradoxon, de az erényei lényegében ugyanazok, mint a hibái, tehát amiben tovább lépett, vagy megpróbálta megújítani a realista hagyományt, vagy ezt azt a fajta realista struktúrát megújítani, vagy egyébként én nem lennék olyan szigorú a nézőpont kérdésben, hiszen ezek a időnként rettentő, barokkos indázású mondatai Krasznahorkainak azért azok sokszor valóban több nézőpontú lehetőségeket hordoznak magukban. Mondanám azt is, hogy van egy erőteljes belehelyezkedő nézőpont is, tehát a függőbeszédnek az alkalmazásával ez megerősödik. Tehát én summa summarum azt tudom mondani még egyszer, hogy az erényei egyben a hibá is, tehát sok mindent megújított, kontextust, az egy más kérdés, hogy ezek ilyen ambivalens módon jelentkeznek a szövegben, és 85-ben kevésbé voltak ezek evidensek számunkra, 10 évvel később pedig felerősödtek ezek a hibák, és már nem tekintünk arra a történeti értékre, természetesen tekintünk, csak éppen nem olyan súllyal, ami 85-ben jelentkezett a szövegben.
2: Aztán van egy csomó olyan dolog, amit már akkor észrevettünk, vagy is észrevett a kritika, és ami ma is érték. Most egészen felszínes dolgokat tudnék mondani, például az, hogy egy igazi történetről van szó végül, és egy abszolút vérbeli, és ha úgy tetszik, sülcsalista, persze nem az, de mondjuk sülcsalista történetről van szó, amelyet úgy tud megírni, hogy rendkívül szellemesen, kifinomultan tudja megszerkeszteni az egészet, hogy valóban körbeérjen. Tehát, hogy magyarul, hogy egy egészen más hagyományt, tehát ezt a két hagyományt, az, hogy valami, a szöveg nagyon meg van csinálva, hogy nagyon ki van találva, hogy lehet spekulálni rajta, és ki is van spekulálva, hogy ezt valósítja meg egy olyan anyagon, amelyik elvileg egy másik hagyományhoz tartozna, egy klasszikus történetről van szó. Tehát, hogy ezt a kettőt mennyire össze tudja hozni, ez például már akkor elénye volt.
0: Még valamit megemlítenék, és most éppen Kálmán Gyurihoz kapcsolódva a történettel, hogy azt érdemes lenne megvizsgálni, gondolom, erre itt most nem igen van már módunk, de hogy nem előfutár-e valamilyen módon, igaz, hogy más típusban, más hagyományban, de gondoljunk bele, hogy a 90-es évek arról szólnak, különösen az úgynevezett fiatalabb irodalomban, fiatalabb prózában, hogy a történetnek valamilyen módon való visszacsempészése a szövegbe, tehát a Darvasitól kezdve Térei Jánoson is át nagyon sokakat lehetne itt megemlíteni, akik mind valamilyen módon a történet körül forgolódnak, hogyan lehet visszahozni, miközben hát mindenki tisztában van vele, hogy nem lehet már a hagyományos módon történeten mondani, és 85-ben Krasznahorkai ezt már pontosan tudta, az egész szöveg többek között, hogyha nagyon általános szinten vizsgáljuk, akkor arról szól, hogy nem lehet történetet mondani, és mégis történetet mond.
1: De éppen én a fordítottját gondolom, és lehetséges, hogy ebben nagyon nem értünk egyet, hogy a 80-as évek közepének irodalmisága valóban egy ilyenfajta kezdet lehetőséget mutatta. A 80-as évek végén, 90-es éveknek az irodalmában egyáltalán nem tüntetik Krasznahorkait, mint lehetséges hagyományt, vagy őt. Tehát legalábbis úgy látom, hogy az új próza bizonyos formális politikai problémákon túl nem Hajnóci vagy Krasznahorkai tartja fontosnak, és ezt akarom másodjárban mondani, hogy Hajnócihoz köthető igazából Krasznahorkai, akinek szintén a mai olvasata bizonyos értelemben meggyöngíti
0: hát ezeket. Természetesen, mert nem ez az újabb, tehát a 90-es években születő újabb próza, hogy így mondjam, vagy fiatalabb próza, az nem erre a realista, és különösen nem erre a morális hagyományra appellál, ugye, amire Hajnóci és Krasznahorkai nagyon erőteljesen appellálnak, de ettől még a történetnek a problematikusságának az előre való látása, tehát valamilyen módon, én nekem legalábbis fölidéződött bennem ez, hogy lehet itt valamiféle kapcsolódás nagyon általános szinten.
2: Azt hiszem, hogy máshonnan indulnak, és valahol hasonló helyre lyukadnak ki. Nyilván egészen máshonnan indulnak.
3: Igen, hát ugye a krasznahorkai pályán is mondjuk a hagyományos értelemben vett regényépítkezés vagy történetmondásnak valami fajta fellazulásáról, vagy egészen más fikcióépítő technikáknak a megjelenéséről van szó. Tehát én itt fontosnak tartom külön választani azt, hogy egyrészt ugye a sátántangó az közvetít valamilyen világtapasztalást, és jellemzi bizonyos regénytechnikai megoldás, aminek egyáltalán, hogy felvetik azokat a dilemmákat, amiket itt beszéltünk, az már azt jelenti, hogy végső soron egy impozáns építményről van itt szó, amit hát újabb olvasatok esetleg problematikusnak tarthatnak, de egyáltalán azért tarthatnak problematikusnak, mert rendkívül nehéz feladattal birkózik Krasznahorkai ebben a könyvben, mert valóban ugye arra nem beszéltünk, hogy mondjuk a jelképiesítés vagy a különböző szimbolizációs eljárások azok rendkívül gazdagon jelennek meg a műben, tehát a dolognak erről az oldaláról nem beszéltünk. Amit például az újabb elemzések feltárnak egy egészen friss tanulmányban, például ugye éppen arról értekezik a tanulmányíró, hogy egy furcsa határhelyzetben lévő mű van, amelyik egyszerre élvezi és ugyanakkor tagadja azt a fajta világképet vagy világtapasztalást, aminek a jegyében létrejött. Tehát mindenképpen tanulságos könyvről van szó, és az is igaz, hogy megpróbálkozik felújítani a történetmondást, vagy legalábbis annak egy lehetőségére valamilyen módon kísérletet tesz, és e tekintetben vannak hasonló gesztusok a 90-es évek első felében is. A fikció megújíthatósága és ilyen értelemben mondjuk a történetmondás lehetőségének a keresése valóban fontos szerepet játszik a 90-es években, hogy aztán Krasznahorkait a mostani recepció ilyen értelemben nem tekinti hagyományteremtőnek, az hát ez egy bonyolult kérdés, mert látszik, hogy vannak a könyv újabb megjelenése kapcsán vannak új értelmezések például. Ez mindenképpen arra mutat, hogy az újabb szembenézést azt, vagy hogy itt egyáltalán beszélgetünk a műről, az is arra mutat, hogy az újabb szembenézést azt azért a irodalmi köztudat fontosnak tartja, de nyilván nem látja megújíthatónak azt a világtapasztalást, ami ebben a műben még konkretizálódik.
1: Záró kérdésként nyilván erre részletes kifejtésére nincs mód, de mégis ott motoszkál bennem annak a megkérdezése, hogy a Sátántangót újraolvasva és Krasznahorkai pályának alakulását nézve, nem befolyásolta bennünket az, amikor ezt megfogalmazzuk, hogy a Sátántangó utáni Krasznahorkai művekben bizonyára ezeknek a dilemmáknak a megismétlődését tapasztaljuk?
0: Hát én csak röviden szólnék erről, abszolút úgy gondolom, hogy ez így van, tehát az ellenállás melankóliájáról már írtam, és akkor ott határozottan azt éreztem, hogy egy nagyobb formátumban, a formátumot most úgy értem, hogy egyszerűen nagyobb mennyiségben ismétlődik a Sátántangó, vagy inkább úgy mondanám, hogy a tekintet nem mozdul el. Tehát ugyanaz a tekintet van az ellenállás melankóliájában, a kegyelmi viszonyok novelláiban is, azok ugye egyébként nagyjából egy időben születtek a Sátán tangóval, és aztán folytathatnám tovább a sort az Urgai fogójjal, vagy a Tézeusszal. Tehát a probléma, és talán ez befolyásolt bennünket, hogy a Sátán tangó több értéket hordoz magában, több újdonságot hordoz magában, önmagában is ott 85-ben nézve, mint hogyha a 95-ből visszanézünk, ráadásul ezeknek a könyveknek a tapasztalatával, tudásával, ismeretével, amelyek már nem nyújtották azt az újdonságot semmiképpen sem, ami a Sátántangóban így úgy ambivalensen, de mégis megvolt.
2: Igen, azt gondolom, hogy ez biztos, hogy befolyásol, hogy olvastuk a későbbi műveit, mert az van valahogy belénkvés, vagy azt várjuk az írótól, hogy lépjen túl valamin. Most nyilvánvaló, vagy nem tudom mennyire nyilvánvaló, de én is úgy érzem, hogy Krasznahorkai nem igazán lépett túl, bár azt hiszem, hogy az Urgai fogolynál, ha nem is túl, de ellépett, tehát más irányba mozdult el. Nem biztos, hogy ezen túl lehet lépni, szóval éppen arról van szó, hogy ez az út egyáltalán nem biztos, hogy folytatható, ami nem azt jelenti, hogy az értékére nézve a műnek bármit is mondanánk, csak nem biztos, hogy itt valamiféle egyenes út vezet bárhová is. Ez megszületett a Sátántangó, és lehet, hogy utána kénytelen volt ismételni magát, mert nem tudott túllépni, nem is biztos, hogy lehet.
3: Én is azt gondolom, hogy az Urgai fogolynál van valami fajta belső fordulat, vagy lehet, hogy ez még túlzás is, de van valami, tehát az írásmód és a világhoz való viszony tekintetében is van valami változás, hát egészen pontosan talán annak a belátása, hogy nem lehetséges egyetlen pontból, vagy egy összesűrített pontból nem lehet a világ ról szóló tapasztalást összefoglalni. Tehát valami ilyesmi történik, amit egyébként a rákövetkező könyv, a Tézeusz általános is némiképp megerősít, tehát talán ez a két könyv egy új vagy egy más korszakot nyit Krasznahorkai pályáján.
4: Leültem egy padra a váróteremben. Felnéztem egy órára a fejem fölött. És az az óra 9:50-et mutatott. Október 21. Gondoltam. 1990. És akkor eszembe jutott a két gyerek az iskolatáskával. És ez a két gyerek, ahogy ott ültem a gép indulására várva az óra alatt, hirtelen bevilágított az emlékezetemben egy már nagyon régóta nem bolygatott sarkot, és előhalászott onnan egy nagyon régi képet önmagamról, amikor még egész kicsi voltam. és azt gondoltam, milyen mérhetetlenül messze van, és milyen csodálatos lesz, ha eljön a 2000. év. 2000. Ízlelgettem újból a szót, és tisztán láttam akkori önmagamat. De tisztán láttam-e mostanit is, ahogy itt ül egy urgai váróterem padján, a kézi csomagjait az ölében összefogva. Feje fölött egy óra azt mutatja 9:50. És ahogy arra gondol búcsúzón, az a komolyság Mönchtemrel szemében. Az a 6 bádog bögre a portásfülke asztalán. Az az elképzelhetetlen és felfoghatatlan jövő. Az a 2000. Felnéztem az órára. Már csak 10 perc. És azt gondoltam, már csak 10 év.

0: Az Irodalmi Szerkesztőség Feltételes Megállók című sorozatában Krasznahorkai László Sátántangó című regényéről hallottak beszélgetést, amelynek résztvevői Dérci Péter, Kálmán C. György és Szirák Péter voltak, a műsort Mészáros Sándor vezette. Szerkesztette Bán Magda.
1: A felvétel 1995-ben készült, és utoljára 1995. november 20-án hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk.
1: Tonio Kröger. Thomas Mann elbeszélését Lányi Viktor fordítása alapján rádióra alkalmazta és rendezte Török Tamás. Első rész.
2: Hans Hansen.
3: Tompán és tejfehéren, szegényes tündökléssel derengett át fehér felhő rétegeken a szűk város fölött a téli nap. A csúcstetős utcák nedvesek és léghúzatosak voltak, és olykor valami puha csapadék esett, amely nem volt se jég, se hú.
4: Csak hogy jössz már, Hans.
5: Tessék? Ja, igaz. Jó, hát akkor járjunk még egy kicsit. Szervusztok, megyek egy kicsit Krögerrel.
3: Hans Hansen és Tonio Kröger ráért iskola után sétálni, mivel mindketten olyan házból valók voltak, ahol csak 4 óra körül volt az ebéd. Apáik, tekintélyes nagykereskedők, közhivatalokat töltöttek be, mint aféle városi hatalmasságok. Hansenéké volt már több emberöltő óta a nagy kiterjedésű fatelep lent a folyónál, ahol nagy sustorgással és pöfögéssel hatalmas gőzfűrészek aprították a fatörzseket. Tonio pedig Kröger konzul fia volt, akinek gabonás zsákjait a széles fekete cégnyomással nap-nap után lehetett látni, amint az utcán fuvarozták. És elejének régi nagyháza a legnagyúribb volt az egész városban. Hans rövid szalagos dán matróz sapkája alul kigöndörödött hajának egy lent szőke fürtje. Feltűnően csinos, jó alakú fiú volt, széles vállal, keskeny csípőkkel, nyílt, éles pillantású acélkék szemekkel. Tonio kerek prémsüvege alul ellenben barnás és déliesen éles metszésű arcából sötét, szeliden árnyékolt, túlságosan súlyos pillájú szempár pillantott elő álmodozón és kissé félénken.
4: Tudni illik, nem feledkeztem meg róla, Tonio, hanem csak azt gondoltam, ma már úgysem lehet semmi a sétából, olyan esős és szeles az idő. De én ezzel nem törődöm, és roppantul örülök, hogy mégis megvártál. Már azt hittem, egyedül mentél haza, és bosszankodtam is.
5: Jó, hát akkor menjünk ki a sáncokra. Végig sétálunk a Malomsáncon, meg a Holsteinsáncon, és haza kísérlek, Hans. Hogy aztán egyedül kell haza mennem. Hát aztán. Legközelebb te kísérsz haza engem.
3: A dolog úgy állt, hogy Tonio szerette Hans Hansent, és már sok mindent elszenvedett miatta. Aki jobban szeret, az alul marad és szenvedni kénytelen. Ezt az egyszerű, kemény tanulságot az ő 14 éves lelke már megkapta az élettől. A tanítási órákon a gótikus boltívű osztályteremben többnyire azzal foglalkozott, hogy ilyesféle felismeréseket gyökeréig átérezzen és végig gondoljon. És ez a foglalatosság elégtétellel töltötte el, egészen olyannal, mint amit akkor érzett, ha a hegedűjével, mert tudott hegedülni, fel alá járt a szobájában, és ami lágy hangot csak képes volt kicsalni a hangszerből, mind belezendítette a szökőkút csobogásába, amely lent a kertben a vén vadgesztenyefa ágai közszöktette magasba vízsugarát. A szökőkút, az öreg gesztenyefa, a hegedű és távolban a tenger, a keleti tenger, amelynek nyári álmait szünidőben kedvére megleshette, ezek voltak azok a dolgok, amiket szeretett. Ezekben valósággal átlényegült. Belső élete csupa ilyen dolgok közt játszódott le, mert az ilyenek nevei hatásosan alkalmazhatók versekben, és csak ugyan minduntalan fel is hangzottak Tónió saját verseiben, amelyeket néha napfaragott. Mint hogy otthon elherdálta az idejét, az iskolában tunya és szórakozott volt, és a tanároknál rosszul elkönyvelve, azért állandóan a leggyavajásabb bizonyítványokat vitte haza, ami miatt az apja, gondosan öltözött, tűnődő, kékszemű, magas úriember, aki a gombjukában mindig egy szál mezei virágot hordott, sokat mérgelődött és emésztődött. Tónió anyja azonban, az ő szép, fekete szemű mamája, aki a keresztségben a Konzuéla nevet kapta, és általában oly nagyon elütött a város többi hölgyétől, mivel Kröger papa annak idején valahonnan a földabrosz legalsó szegélyéről hozta fel, az édesanyja édeskeveset törődött vele, milyen a bizonyítvány.
4: Miért is vagyok én olyan különc, és mindennek ellenszegülő? Miért állok hadilábon a tanárokkal, és idegenül más fiúk között? Nézd csak, nézd a jó tanulókat. Milyen rendesnek, és mindennel, és mindenkivel egyetértőnek érezhetik magukat azok. Az jó lehet, a tisztes középszerűek. De mi van én velem? És mi lesz mindennek a vége?
3: Ez a mód, ahogyan magát és az élethez való viszonyát szemlélte, fontos szerepet játszott Tóniónak Hans Hansen iránt érzett szeretetében. Szerette őt először is azért, mert szép volt. Azután, mert minden tekintetben saját ellentétét látta benne. Hans Hansen kitűnő tanuló volt, amellett helyrelegény, aki lovagolt, tornázott és úszott, mint egy hős, és közszeretetnek örvendett. Tónió Krögernek, amióta csak ismerte, elég volt őt megpillantani, hogy vágyakozást érezzen, irigy vágyakozást, amely ült a mellén és égette a szívét.
4: Ha az embernek olyan kék szeme lenne, és olyan szép rendben és boldog közösségben élne mindenkivel a világon, mint te. Hogy te mindig olyan jóra való és általánosan becsült módon tudod elfoglalni magad. Ha elintézted a leckét, akkor lovaglórát veszel, vagy lombfűrésszel dolgozol, és még szünidőben is, a tenger mellett. Igénybe vesz az evezés, a vitorlázás és úszás. Mialatt én naplopó módjára elveszetten heverek a homokban, és elbámészkodom a tenger arc kifejezésének titokzatosan örökké változó játékán. De hát éppen azért oly tiszták a szemeid. Ha olyan lehetnék, mint te.
3: Tónió, aki irigyelte Hans Hansen létformáját, állandóan azon volt, hogy őt saját létformájára vonja, ami legfeljebb csak pillanatokra, és akkor is csak látszólag sikerülhetett.
4: Valami csodálatosat olvastam. Valami nagyszerűt. El kell olvasnod, Hans. Tudnélik, Schiller Don Carlosáról van szó. Ha akarod, kölcsönadom.

0: csattan.
1: Csattan? Hogy-hogy? Ott van például az a rész, ahol a király sír, mert a Márki elárulta. De a Márki csak a herceg kedvéért árulta el. És most a belső szobából kijut a hír, hogy a király sírt. Sírt? A király sírt? Valamennyi udvaron szörnyen megdöbben, és az emberen végigfut a hideg, mert a király rettentően rideg és szigorú valaki. De úgy meg lehet érteni, hogy mégis sírt. És én voltaképpen jobban sajnálom őt, mint a herceget és a Márkit együtt véve. Mindig olyan nagyon egyedül van, és szeretet nélkül. És most azt hitte, hogy talált egy embert. És ez az ember elárulja.
2: Hans Hansen oldalvás nézte Tónió arcát, és ebben az arcban kellett, hogy legyen valami, ami őt a tárgy számára megnyerte, mert hirtelen megint karon fogta Tóniót, és ezt kérdezte.
1: És mondd, Kröger, hogyan árulja el?
3: Igen, azért hívlak néha Krögernek, mert a keresztneved olyan bolondos, már ne haragudj.
1: Az úgy van, hogy anyámnak egyik bátyja után kereszteltek, akinek Antónió a neve, mert hát anyám onnan túlról való.
2: Azután a pályaudvar közelében letértek a sánc sétányról, nézték, ahogy nehézkes sietséggel tovadöcög egy vonat. Időtöltésből megszámolták a vagonokat, és integettek annak az embernek, aki fülig bundába burkolódzva az utolsó kocsin ült. Megálltak a Lindenplatzon, Hansen nagykereskedő villája előtt, és Hans töviről hegyire megmutatta, milyen jó szórakozás ráállni a kertkapu alsó keresztrúdjára, és ide-oda himbálódzni a sarokvason, hogy csak úgy recseg. De azután elbúcsúzott.
3: Sajnos be kell mennem. Szervusz, Tónió! Legközelebb én kísérlek haza téged, ne félj!
1: Szervusz, Hans! Jól esett a séta.
3: Különben legközelebb elolvasom a Don Carlost. Az a rész ott a király dolgozó szobájában nagyszerű lehet.
2: Tónió Kröger egészen átszellemülve és szárnyra kapva indult el. Hátulról érte a szél, de nem csupán ez volt az oka, hogy oly könnyen járt. Hans tehát el fogja olvasni a Don Carlost. Milyen jól értik egymást. Ki tudja, talán még ráveszi arra is, hogy verseket írjon úgy, mint ő. Nem, nem, azt nem is akarja. Hans ne legyen olyan, mint Tónió, hanem maradjon meg olyannak, amilyen, olyan derűsnek és erősnek, ahogyan mindenki szereti őt, és Tónió a legjobban. Hanem azért nem fog ártani, ha elolvassa a Don Carlost. Tónió áthaladt az ódon, alacsony kapuboltozaton, végigment a kikötő hosszában, a meredek, léghúzatos, nedves, csúcstetős utcán felszülei házáig. Akkor élt a szíve. Vágy volt benne, és mélabús irítség, icipici megvetés, és tiszta, szeplőtlen boldogság.
4: Ingeborg Holm.
2: A szőke Inge, dr. Holm leánya, azé, aki a piacon lakott, a kőcsipkével dúsan magasodó gótikus kút mögött, ez a lány volt az, akibe Tónió Kröger 16 éves korában beleszeretett. Hogyan történt? 100 meg 100 alkalommal látta a lányt. Egy este azonban egy bizonyos világításban látta, ahogyan egy barátnőjével beszélgetve egy bizonyos rakoncátlan mozdulattal kacagva oldalt vetette a fejét, s a kezét, nem éppen keskeny, nem éppen finom kislány kezét, egy bizonyos módon a feje búbjához emelte, úgy, hogy könyökéről válláig csúszott a ruha fehér muszlinújja, valami meleg csengés volt a

0: hangjában, és ettől boldog elragadtatás fogta el Tónió szívét. Sokkal erősebb, mint amin őt régebben érzett olykor, ha meglátta Hansent. Akkoriban, amikor még buta kisfiú volt. Fölváltva gyűltek össze más-más szülőházában, hogy tánc és illemtanításban részesüljenek. Külön ecélból minden héten megjött Hamburgból Knack balettmester.
1: J'ai l'honneur de vous me représenter. Mon nom est Knack.
0: Tónió jól látta, hogy Inge Holm, a jókedvű Inge, gyakran önfelett mosolyjal követi Knack mozdulatait. Ostobának kell lenni ahhoz, hogy az ember úgy tudjon lépdelni, mint ő. De akkor az embert szeretik, szeretetre méltónak tartják. Nagyon meg tudta érteni, hogy Inge, az édes szőke Inge úgy nézett Knack úrra, mint ahogy nézett. De hát ő rá vajon sohasem fog így pillantani egy leány. Tónió nézte, nézte keskeny meccésű kék szemeit, amelyek tele voltak boldogsággal és csúfolódással, és irigy vágy, vad szilajfájdalom ülte meg, és égette szívét, amiért a leány elzárkózik tőle, és örökké idegen marad.
1: Első pár, en avant!
0: Francia négyest gyakoroltak, és Tónió Kröger nagy ijedelmére Inge Holm egy és ugyanazon kárréban táncolt vele. Inge ide-oda imbolygott Tónió előtt, előre és hátra, lépve és perdülve. Az illattól, amely a lány hajából, vagy ruhájának lenge fehér kelméjéből áradva néha megcsapta, a fiú szeme mindinkább elhomályosodott. Szeretlek téged, kedves, édes Inge, mondogatta titokban, és ezekbe a szavakba beleöntötte egész fájdalmát, amiatt, hogy a lány oly jókedvűen, szívvel, lélekkel táncolt, és ő rá ügyet sem vetett. Storm gyönyörű költeménye járt az eszében. Szeretnék aludni, de neked kell a tánc. Gyötrődött a megalázó képtelenség miatt, ami abban rejlett, hogy az embernek táncolnia kell, amikor szerelmes.
1: Compliment! Moulinet des dames! Tour de main! Második pár, en avant!
0: Tónió Kröger volt soros a hölgyével.
1: Compliment!
0: Tónió Kröger meghajtotta magát.
1: Moulinet des dames!
0: És Tónió Kröger lehajtott fűvel és összevont szemöldökkel kézen fogta a négy hölgyet, Inge Holmot is, és a Mouliné szabálya szerint táncolt.
2: Ajajajaj! Megállás, Kröger! A hölgyek közé került! En arrière, Kröger kisasszony! Vissza, fidónk! Mindjárt megértetik, csak kegyed nem! Tessék visszamenni, hes-hes!
0: Kivette sárga sejem zsebkendőjét, azzal hesegette vissza helyére Tónió Krögert. Szünet volt. Tónió Kröger kiosont a szobából. Kiment a verandára, és ott hátratett kézzel az egyik ablakba állt, nem gondolva rá, hogy az ablak leeresztett zsalugáterén át semmit sem láthat. Így hát nevetséges ott állni.
3: Miért nem jön az a lány? Miért nem veszi észre, hogy én már nem vagyok mellette? Miért nem érzi, mi megy végbe a lelkemben? Miért nem osan utálom titokban, ha csak szánalomból is, hogy a kezét a vállamra tenni, és azt mondaná, jöjj be hozzám, légy víg, szeretlek.
0: És maga mögé hallgatózott. És várta értelmetlen feszültséggel, hogy jöjjön a lány. De annak nem vitt ő hozzá az útja. ilyesmi ebben a világban nem szokott valóra válni. Talán Inge is kinevette őt úgy, mint mindenki más.
3: Pedig csak azért táncoltam a hölgyekkel együtt a Moliné de Dámot, mert egészen kába voltam Inge közelében. És aztán, mi van ebben? Eljön a nap, amikor híres ember leszek, amikor mindent kinyomtatnak, amit írok. Meglátjuk, hatással leszek-e majd Inge Holmra, a kék szemű, jókedvű Ingére. Soha. És akkor nem, de hiába az egész.
0: Kirekesztve és reménytelenül állt egy leeresztett zsalugáter előtt, Tonio mégis boldog volt, mert élt a szíve. Melegen és szomorúan vert te éretted, Ingeborg Holm, és a lelke boldog önmegtagadással ölelte át a te szőke, világos és öntelten közönséges kis lényedet.
4: A szó és a forma gyönyöre.
0: Már mielőtt elhagyta volna szűk utcás szülővárosát, lassanként feloldódtak a kapcsok és a szálak, amelyek őt a városhoz kötötték. A Krügerek régi nemzetsége hova tovább a letöredezés, a fölbomlás állapotába jutott, és az embereknek minden okuk megvolt rá, hogy Tonio Krüger egész lényét és létezését is ennek az állapotnak jelei közé számítsák. Apai nagyanyja, a nemzetség feje meghalt. Nem sok idő múlva követte őt a sírba apja is. A magas, tűnődő, gondosan öltözködő úr, aki még élt, gombjukában mezei virágot hordott. A nagy Krüger ház méltóságos történelmi múltjával egyetemben eladó volt, és a cég kimúlt. Tonio édesanyja azonban, az ő szép és tüzes anyja, a gyászév leteltével újból férjhez ment, mégpedig egy muzsikushoz, egy olasz nevű virtuózhoz, és elment vele világgá. Tonio Krüger ezt egy kissé léha dolognak érezte, de hát hivatott volt-e rá, hogy tiltakozzék? Verseket írt, és még csak arra sem tudott válaszolni, hogy vajon mit gondol, mi lesz belőle. Elhagyta a zegzugos szülővárosát, melynek csúcstetői körül hűs, nedves szél fütyült. Elhagyta a tengert is, amelyet úgy imádott, és nem érzett fájdalmat miatta. Mert hát nagy és okos ember lett belőle, és felsőbséges gúnnyal nézte az otromba és hitvágy életet, amely oly sokáig tartotta őt a maga szűk körében. Egészen átadta magát annak a hatalomnak, amelyet legmagasztosabbnak látott e földön, melynek szolgálatára magát hivatottnak érezte, s amely neki nagyságot és dicsőséget ígért. Átadta magát a szellem a szó hatalmának, mely mosolyogva trónol az öntudatlan, néma élet fölött. Ekkor a megismerés kínjával és gőgével együtt reátört a magányosság, mert az ártalmatlanok a vidáman tompult agyúak körében nem tűrték meg őt. Azokat megzavarta a homlokán világító bélyeg. De mind jobban és jobban megédesedett benne a szó és a forma gyönyöre, mert amint mondani szokta, és már fel is jegyezte magának, a lélek megismerése egymagában menthetetlenül mélabússá tenne minket, ha a kifejezés öröme fel nem virítana. Nagyvárosokban élt, és délen, melynek napfényétől művészetének dúsabb érettségét várta. Lehet, hogy az anyai vérség vonzotta őt oda. És a neve, az a név, melyen egykori tanárai korholva szólongatták, melyet a gesztenyefa tövében, a szökőkút mellett és a tengerparton született első rímei alájegyzett volt. Ez a délből és északból egybetett hangzás, ez az egzotikus illatú polgárnév hamarosan kiválóságot jelentő formulává lett a közszájon. Mert tapasztalatának fájdalmas alaposságával ritkamód szívós és becsvágyó szorgalom párosult, amely a válogatós és ingerlékeny ízlésével való harcban heves kínok közt hozott létre rendkívüli alkotásokat. Nem úgy dolgozott, mint aki azért dolgozik, hogy éljen. Mert aki él, az nem dolgozik. És meg kell halni ahhoz, hogy valaki egészen az alkotók sorába jusson.

0: Rosszkor jövök?
1: Legyen könyörületes, Tony Okröger, és lépjen be ceremónia nélkül. Úgy is tudjuk, hogy jó nevelést kapott, és tudja, hogy mi illik, mi nem.
0: Igen, de maga dolgozik. Hadlám. Ó, szépen haladunk.
2: Münchenben, a Schellingstrasse egyik hátsó épületében, több emelet magasságban a világos alkonyat aranyderűje akadálytalanul öntötte el a falak széles kopár területeit. Jókedvűen világította meg az ablak alatt álló üvegcsékkel, tubusokkal és ecsetekkel megrakott durva deszkaasztalt, és a kárpitozatlan falakon lógó keret nélküli tanulmányképeket, a szakadozott selyemből való spanyol falat, amely az ajtó közelében egy stílusosan berendezett, lakó és pihenő zugot határolt el. Megvilágította a festő állványon születő művet, és előtte a festőnőt és a költőt. Lizaveta Ivanovna körülbelül egyidős volt Tónióval, vagyis valamivel túl a 30-on. Festékfoltos, sötétkék kötényruhát viselt, és állát tenyerébe támasztva alacsony zsámolyon ült. Simára fésült barna haja, amely oldalvást már kissé őszes volt, lágy, hullámos választékban takarta halántékát, és keretezte szlávos idomú, barnás, végtelenül rokonszenves arcát, melynek pisze orr, élesen kidomborodó arccsont és apró fekete fényes szempár adott jellegzetességet. Feszülten, bizalmatlanul és ingerlékeny, ferdén összehunyorított szemmel vizsgálta a munkáját. Tónió mellette állt, jobb kezét csípőjére tette, bajával pedig gyorsan pödörgette barna bajuszát. Miközben sötéten és erőlködve mozgatta rézsútos szemöldökeit, rendes szokása szerint maga elé fütyült. Rendkívül gondosan és választékosan volt öltözve, ruhájának színe nyugodt szürke, kabátja úri volt.
1: Iszunk egy csésze teát, maga pedig ki fogja beszélni magát, mert látom jól, hogy ma sok minden van a begyében. Addig pedig legyen szíves, vonuljon el valahova, például ott arra a ládára, ha ugyan nem félti a patríciusi ruházatát.
0: Ugyan, Lizaveta Ivanovna, hagyjon békét a ruházatommal. Jobban szeretné, ha rongyos bársony zekében vagy piros sejemmel lényben szaladgálnék. Elég kalandorság már az is, ha az ember művész. Külsőleg öltözködjünk rendesen a mindenét, és viselkedjünk rendes ember módjára. Látja, megesik gyakran, hogy leveleket kapok idegen kézírással, dicsérő és köszönő írásokat olvasóim köréből, meghatott emberek bámulatának közvetlen kifejezéseit. Olvasom ezeket a sorokat, és megilletődés fog el a meleg, gyámoltalan érzés láttára, amely a művészetem nyomán támad. Valami szánalom fog el a rajongó naivság iránt, amely a levelekből szól hozzám, és elpirulok a gondolatra, mennyire kiózanodna ez a derűs ember, ha valaha bepillantana a kulisszák mögé, ha ártatlan lelke valaha megértené, hogy egy jóra való, egészséges és tisztességes ember egyáltalán nem ír, nem színészkedik és nem komponál. Maga csak ne szóljon közbe, Lizaveta. Mondhatom magának, sokszor halálosan fáraszt, hogy embernek kell mutatnom magam, holott semmi közöm ahhoz, ami emberi. Egyáltalán férfi-e egy művész? Meg kell kérdezni ez irányban a nőt. Nekem úgy tűnik, mi művészek mindnyájan osztozunk egy kissé a ma preparált pápai énekesek sorsában. Elbűvölően énekelünk, csak éppen...
1: Szégyelhetné magát egy kicsit, Tónió Kröger. Na, jöjjön teázni. A víz mindjárt felfor. Tessék, cigaretta. Nyújtson rá! A szoprán éneklésnél hagyta abba, folytassa ugyanott. Szégyelje magát. Ha nem tudnám, milyen büszke szenvedélyen oldódik fel hivatásában.
0: Csak azt nem mondja, hogy hivatás! Lizaveta Ivanovna, az irodalom általában nem hivatás, hanem átok, ha tudni akarja. Jó, csak nevessen. Pedig én csak félig meddig tréfálok. Nincs a világon gyötrő probléma, mint a művész léte emberi kihatásában. Vegye csak a legtipikusabb és épp ezért leghatalmasabb művész legcsodálatosabb alkotását. Vegyen egy olyan beteges és mélyen szép értelmű művet, ami a Tristán és Izolda. és figyelje meg a hatást, amelyet az a mű egy fiatal, egészséges, erősen normális érzésű emberre tesz. Neki bátorodást, megizmosodást, jóra való, meleg lelkesedést észleni rajta. Esetleg felbuzdulást arra, hogy maga is művészit alkosson. A született műkedvelő. Mi művészek. Alapjában másfélék vagyunk, mint amilyennek ő az ő meleg szívével és becsületes rajongásával álmodni merni. Láttam nem egy művészt, akit nők és ifjú emberek ünneplő lelkesedése rajongott körül. Holott én tudtam róluk. A művész élet eredetét, velejáró jelenségeit és feltételeit illetően minduntalan a legfurcsább tapasztalatokat szerzi az ember.
1: Másoknál, Tony Okröger, bocsásson meg, vagy nem csak másoknál. Kérem a csészéjét. Nem erős a tea.
0: Nézzen rám. Ugye, nem teszek valami túlzottan vidám benyomást. Egy kicsit vén vagyok, éles arcvonása és fáradt. Nem de? Azzám. Lizaveta, az irodalom fáraszt. Emberi társaságokban, higgy el, velünk, akik csupa szkepszisből tartózkodunk a véleménymondástól, megeshetik, hogy ostobának tartanak. Holott csak gőgösek és bátortalanok vagyunk. Elhiszi nekem, milyen büszkévé és boldoggá tenne, ha emberek közt barátot bírhatnék. De mindez ideig még csak démonok, koboldok, mélyenszkedő szörnyetegek és megismeréstől néma kísértetek. Vagyis irodalmárok közt akadtak barátaim. Nem találom, amit keresek, Lizaveta. Esetlen testű és finom lelkű embereket találok. Olyanokat, akik mindig bedőlnek, hogy úgy mondjam, hiszen maga ért engem. És akik számára a költészet nem egyéb, mint enyhe bosszúállás az életen. Mindig csak szenvedőket és vágyakozókat és szegényeket találok, és soha senkit a másfélékből. A kék szeműekből, Lizaveta. Azokból, akiknek a szellemre semmi szükségük sincs. De nem találja Lizaveta, hogy ma a hamleti ékes szólás hangulatában vagyok?
1: Befejezte Tony Okröger?
0: Nem. De nem beszélek többet.
1: Elég is volt. Akarja a válaszomat?
0: Van válasza?
1: Azt hiszem, igen. Jól odafigyeltem, Tony, jó elejétől végig. És azt a választ akarom adni, ami mindarra ráillik, amit ma délután mondott, és ami teljes megoldása annak a problémának, amely magát oly nagyon nyugtalanítja. Nos hát, a megoldás az, hogy maga, úgy, ahogy ott ül, egész egyszerűen nem más, mint egy tipikus polgár.
0: Tessék?
1: Ugye? A szó súlyosan érinti. Nem is lehet másképp. Épp azért kissé enyhítem az ítéletet, mert megtehetem. Maga Tony Okröger a polgár, aki tévútra jutott.
0: Köszönöm, Lizaveta. Most bizvást hazamehetek. El vagyok intézve.

0: Ősz felé Tonio Krüger így szólt Lizaveta Ivanovnához.
1: Elutazom, Lizaveta. Ki kell szellőzködnem? Szedem a sátorfámat. Megyek világgá.
2: Na mi az, bátyuska? Megint Itáliába méltóztatik?
1: Ugyan hagyjon békén Itáliával, Lizaveta. Itália annyira nem érdekel, hogy szinte megvetem. Rég volt az, amikor azt képzeltem, hogy oda tartozom. Művészet, ugyebár. Bársonykék égbolt, tüzes bor és édes bujaság. Nem kérek belőle. Tudom nélkülözni. Az egész Bellezza idegesít. És azt a sok rettenetesen élénk embert ott lenn, őket se szenvedhetem. Azt a sötét állati pillantásukat. Ezeknek a római leszármazottaknak a szemében nincs lelkiismeret.
3: Nem, hanem elmegyek egy kicsit Dániába.
2: Dániába?
3: Oda. Azt hiszem, jót fog tenni. Véletlenség, hogy arra föl még sohasem utaztam. Pedig egész ifjúkoromban milyen közel voltam a határhoz. Mégis régtől fogva ismerem és szeretem azt az országot. Apámtól kellett, hogy örököljem ezt az északi hajlandóságot, mert anyám voltak éppen mégis Bellezza párti volt, már amennyiben nem volt neki minden mindegy. De vegye csak a könyveiket, Lizaveta. Azokat a mély, tiszta és humorisztikus könyveket, amelyeket azok ott fenn írnak. Számomra nincs különb irodalom, úgy szeretem. Vegye a skandináv étkezést. Azokat a hasonlíthatatlan ételeket, amelyek csak erős, sós levegő mellett bírhatók ki. Ismerem őket kisé hazulról, mert nálunk otthon már szinte egészen úgy szokás étkezni. Vegye a neveket is. A keresztneveket, amikkel az emberek ott fenn ékeskednek, és amelyek közül nálunk nem egy otthon is használatos. Hogy hangzik például? Ingeborg. A makulátlan költészet hárfazengése. Aztán meg a tenger. Az északi tenger. Ott fenn. Egy szóval, odautazom, Lizaveta. Viszont akarom látni az északi tengert. Újból hallani akarom azokat a keresztneveket. Azokat a könyveket olvasni ott a helyszínén. És meg akarok állni Kronborg várának teraszán, ahol Hamletet meglátogatta a szellem. Halálveszedelembe sodorva azt a szegény, nemes lelkű fiatalembert.
2: Hogyan utazik Tonio, ha szabad kérdeznem? Milyen útvonalat választ?
3: A szokásosat. Igen. Érinteni fogom a kiinduló pontomat, Lizaveta. Most, 13 év múltán, ami meglehetősen balul üthet ki.
2: Erre voltam csak kíváncsi, Tonio Krüger. Hát, utazzon Isten hírével. Aztán írjon nekem, hallja, nem ulassza el. Számítok rá, hogy majd szép levélben számol be élményekben gazdag útjáról Dániába.
0: És Tonio Krüger elutazott északra. Meg sem pihent, amíg föl nem magasodtak előtte a szürke levegőben a szűk város tornyai, melyek közül valaha elindult.

0: Elhangzott Tonio Kröger. Thomas Mann elbeszélését Lányi Viktor fordítása alapján rádióra alkalmazta és rendezte Török Tamás. A szereposztása következő volt. Az író Mensáros László, Tonio Kröger, Csernák János. Közreműködött Dunai Tamás, Hanák Dávid, Murányi Márton, Tamási Eszter, Varga Kata. A zenét Horkai Rózsa állította össze. A felvételt Bán Péter és Váli Marian készítette. A rendező munkatársa Orbán Jenő, szerkesztő Kövesdi Zsuzsa. Az első részt hallották.
1: A hangjáték 1988-ban készült, és utoljára 2000. június 6-án hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg.

amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben, hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig hallhatóak. Hallgassák, akár éjféltől éjfélig, a kicenzúrázott hangjátékokat. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Szombathelyen 93 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Kedves hallgatóink! Ma délben a Budapest belvárosi Szent Mihály templom harangja szól a Kossuth Rádióban. A pesti belváros szívében a Váci utcában áll a Szent Mihály templom, melyet a domonkos rend épített a 18. században. A prédikátor testvérek a rendalapító Szent Domonkos életében 1221-ben megtelepedtek Magyarországon. Pesti konventjüket az 1230-as években építették a mai templom közelében. A török hódoltság idején a domonkosokat elűzték az országból, csak 1699-ben térhettek vissza Pestre. A jelenlegi helyen ideiglenes kápolnát emeltek, amely azonban leégett. 1720-ban kezdődött a szerény külsejű kolostor és kápolna építése, amely 1730-ra készült el. 1745 és 65 között megépült a homlokzat, a torony, a sekrestye és a papi kórus. A homlokzat Madonna szobra 1749-ből a korszak híres barokk szobrásza Georg Raphael Donner tanítványai köréhez kapcsolható. Szent Domonkos és Aquinói Szent Tamás szobra 1755-ben került az oldalfülkébe. 1784-ben II. József feloszlatta a domonkosok pesti konventjét, amelyet az angol kisasszonyok tanítórendjének adott át. Ők 1950-ig leányiskolát működtettek, az államosítás után pedig egészségügyi iskola kapott helyet a rendházban. A templomban a lelkipásztori szolgálatot 2018 óta a gödöllői premontrei apátság látja el. A pesti Szent Mihály templom tornyában eredetileg 4 harang lakott. Közülük 2 trekviráltak, egy pedig a zugligeti Szent Család templom tornyában szolgál. Az egyetlen megmaradt 300 kilós harangot Eberhard Henrik öntötte 1809-ben Pesten.

0: Jó napot kívánok! Hírek következnek a Kossuth Rádióban. A hírszerkesztő Deme Tímea, a mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. A világ helyzetének megértése helyett ma Magyarország helyzetének megértésére kell fókuszálni, jelentette ki Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktáborban. A volt kormányfő szerint a Tisza egy új önkényuralmi rendszert akar kiépíteni, és illegitim döntésekkel akarja ellehetetleníteni a Fideszt. Orbán Viktor szerint bosszú kormányzás zajlik, visszamenőleges hatályú alkotmánybódosítással leváltották a köztársasági elnököt, az alkotmánybíróság elnökét, eltávolították a legfőbb ügyészt, szerint ezzel megszüntették a jogállamot. Magyarországon veszélybe került a szabadság, ezért önkritikára épülő ellenzéki politika helyett most ellenállási politikára kell váltani, jelentette ki a Fidesz elnöke. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán a Fidesz elnökének tusványosi beszéde után néhány perccel azt közölte, menthetetlen, bukott maffia főnökkel foglalkozni felesleges, és azt írta, köszönjük a bölcsességet és a bizalmat, Magyarország. Tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Augusztustól Budapestről még több településre, egyebek mellett Biator, Bágy és Pomász térségébe lehet majd könnyebben eljutni, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a járatokat az utolsó metrókhoz és a hívek, valamint vonatok menetrendjéhez igazítják. Újdonság egyebek mellett, hogy Újpest városkaputól egészen Visegrádig lehet majd utazni éjszakánként. A részletes menetrend a MÁV csoport oldalain érhető majd el. Újabb szerződést mondott fel a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség. 1,5 milliárd forintot kapott a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó cégcsoport egy Hősök terére tervezett esemény megvalósítására, közölte Posfai Gábor belügyminiszter. A tárcavezető a felmondott szerződések egyik elemét ismertetve közölte, a Mándoki koncert elnevezésű megrendelésben sem a rendezvény pontos időpontját, sem a fellépőt nem jelölték meg. Orosz dróncsapásban 3 civil vesztette életét az ukrajnai Szumiban. Egy postai logisztikai létesítményt ért támadás, az áldozatok a cég sofőrjei voltak. A régió katonai közigazgatási vezetője szerint az oroszok szándékosan támadták a civil létesítményt. Újabb, a román légtérbe behatoló drónt lőtt le a román légierő ma reggel 10 kilométerre a Dunadelta legdélibb településétől, Szentgyörgytől, közölte a román államfő. Nikusor Dán tájékoztatása szerint a pilóta nélküli szerkezetet egy román pilóta lőtte le egy F-16-os vadászgéppel. Tegnap hasonló incidens történt Románia délkeleti részén. Az volt az első pilóta nélküli repülő szerkezet, melyet az orosz-ukrán háború kitörése óta lelőttek Románia területén. Tombol a hőség Japánban, 5. napja mérnek 40 fok körüli hőmérsékletet. A hőhullám különösen az ország nyugati és középső részét sújtja, ott a hőmérséklet már kora reggel megközelítette a 30 Celsius fokot. Ami a hazai időjárást illeti, a fátyol és gomoly felhők mellett országszerte napos idő valószínű, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy zápor. A szél helyenként megélénkül, délután 25-30, késő este 16-22 fok várható. Holnap már az ország nagy részén 30 foknál is melegebb lesz, de záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 13 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Boldog karácsonyt, szabad Románia! Hangemlékek az 1989-es romániai forradalomról, a Magyar Rádió hangarchívumából. Első rész.

0: Románia dicső vezére és kondukátora virágoztatta fel hazánkat. Nikolaje Ceausescu elvtársat köszöntjük mi gyermekek szívünk örök szeretetével. A nyárnapja süt már sok éve. Őt ragyogja be trikolórunk fénye. Éj sokáig szeretett vezérünk, ezt kívánják neked az ünnepen úttörői. A küldöttek szavalókórussal ünneplik. Ceausescu és a párt, Ceausescu és a béke. Románul Ceausescu pace. A mindgyakrabban úgy hangzik ez, hogy Ceausescu pűjne. Ceausescu adj kenyeret. A kondukátor a terembe harsogja jelszavait. Éljen a munkásosztály szolidaritása. Balra mellette a felesége, Elena, a rezsim második embere, 67 éves. Elias Canetti Nobel-díjas író írja Tömeg és hatalom című könyvében. A hírnév embere kórusokat gyűjt. A dicsőség szomjasnak csak árnyék a tömeg, a neve pedig önálló, mohó életet él.
1: Az imént hallott, 1986-ban bemutatott osztrák dokumentumfilm részlet kitűnően érzékelteti azt az euforikus hangulatot, amely az USA és a nyugat szimpátiáját és támogatását élvező Nikolaje Ceausescut, a román szocialista köztársaság elnökét és hitvesét Elena Ceausescut, az ország második emberét övezi. A helyszín a román parlament 1985. március 29-én, amikor a nagy nemzetgyűlés feltétel nélküli támogatást ad a Kárpátok géniuszának, a kondukátornak, a nemzeti kommunizmust a század végére megvalósítandó diktatórikus eszméihez. A 80-as évek végére azonban a dicsőítést harsogó szavalókórusok hangereje már nem tudja elnyomni a tisztelt ház falain kívül rekedt, politikailag üldözött, megalázott, szegénységben nyomorban tengődő több nemzetiségű lakosság szabadságvágyának egyre erősödő hangját.
2: Greco Lenza úrnak, a szolidaritás elnökének, Lengyelország. Tisztelt elnök úr! Ne vegye tolakodásnak, hogy ismeretlen ismerősként levelemmel megkeresem, hiszen a testvériesülő Európában és közép-kelet-európai sorsközösségünkben mi sem természetesebb, mint hogy keressük egymással a kapcsolatot. Lengyel barát magyarként és hívő emberként írom, hogy ön és harcos társai új tartalmat adtak a szolidaritás eszméjének. E szolidaritás szellemében kérem figyelmét és a lehetséges segítségét ügyünkben. Évek óta súlyos zaklatásoknak és hátrányos megkülönböztetésnek vagyok kitéve, melyek az utóbbi hónapokban üldözessé fokozódtak. A hatósági terror kiterjedt egész családomra, barátaimra, közvetlen környezetemre és gyülekezetem tagjaira. A titkos rendőrség barázdálkodásainak halálos áldozata is van. A félelem és keserűség lett úrrá a lelkeken. Helyzetünk tarthatatlan és válságos. Egyházunk opportunista vezetősége egy kézre játszik a diktatórikus állami közegekkel, minek folytán állásomból törvénytelenül elhelyeztek és kizártak a papságból. Karhatalommal akarnak kilakoltatni otthonomból, állapotos feleségemmel és 3 éves kisfiammal együtt. Az országos méretű társadalmi elnyomorodásban a vallási és nemzeti kisebbség sorsa kétszeresen sanyarú. A menekülés és az erőszakos asszimiláció létünkben fenyeget bennünket. Kérem az elnök urat, vesselatba megszenvedett és megérdemelt tekintélyét, és emelje fel messze hangzó szavát érdekünkben, nemes ügyünk védelmében. Kérjük hathatós támogatását, tisztelő szeretettel, híve Tőkés László lelkipásztor, Temesvár 1989 adventjében.
1: Temesvárot, Ceausescu titkos rendőrsége a Securitate által folyamatosan megfigyelt és zaklatott református közösség már napok óta élő láncot alkot a parókia körül, lelkipásztoruk és családja kilakoltatása ellen. A rendfenntartó erők december 16-áról 17-ére virradóra bekövetkező erőszakos tömegoszlatása jelenti azt a szikrát, amely a sorsfordító események kirobbanásához vezet az ország életében.

0: December 18-a, hétfő. Ceausescu hatalma megdönthetetlenségének biztos tudatában rövid baráti látogatásra Iránba utazik. A Magyar Rádió budapesti és vidéki hírszerkesztőségeinek munkatársai, szerkesztők, riporterek, műszaki kollégák akár 24 órás szolgálatot is vállalva követik a romániai eseményeket. Ekkor hangzanak el az első interjúk és tudósítások a hétvégén Temesváron történtekről.
1: Hozzátartozói Temesváron orvosok a kórházban. Hajnalban beszélt is velük. Mit tud arról, mi történik most Temesváron?
2: Hát jelenleg Temesváron, ha igaz, akkor ismét elcsitultak a harcok. Tudnélik, éjszakánként felfellángolnak. Általában este 10 órakor és hajnalig tartanak. Nappal viszonylag nyugalom van.
1: A legfrissebb értesüléseimig?
2: A halottak száma 300-400 ellentétben az eddig híresztelt 10-15 halottal. Borzalmas sebesülésekkel emberek százai fekszenek a kórházban. Lőtt sebek, zúzott sebek, harckocsik által okozott sebek. Szükségesnek tartom megjegyezni, hogy a vérengzés első óráiban központi parancsra a mentőknek tilos volt az utcára menniük 2 órán keresztül. Olyan is előfordult, hogy orvost, illetve járókelőket letartóztattak mindössze azért, mert elsősegélyt nyújtottak az utcán heverő sebesülteknek. Konkrétan az egyik kórházban 250 fölött van a halottak száma, hangsúlyozom, ezek csak azok a halottak, akik már a kórházban hunytak el. Tehát az utcán meghaltakról nincs pontos szám, nincs pontos adat.
1: Mikor jöttünk be a stúdióba, szörnyű esetekről beszéltek el.
2: Igen, előfordult olyan, hogy egy terhes anyának a hasába katona szuronyt vágott. Több szemtanú is látta, akiket később géppisztoly tűzért, de egyik katona állítólag rosszul is lett a látvány hatására. Továbbá arról is hallottam, hogy 12-13 éves gyerekek csoportjába belelőtt a katonaság, azután, hogy a gyerekek látva a felnőttek megfutamodását, elkezdte kiabálni és ütemesen skandálták, hogy gyávák vagytok, gyávák vagytok.
1: Ez egy magyar megmozdulás?
2: Nem, hangsúlyozták hozzátartozóim is, hogy nem magyar megmozdulás. A halottak, illetve a sebesültek mindössze 20%-a magyar, tehát 10 sebesült közül mindössze 2, a többiek románok.
3: A magyar-román határon Nagylaknál végeláthatatlan hosszúságban kamionok több órás kényszerpihenőn. Délelőtt, amikor ott jártam, csak ezeket az áruszállító kocsikat engedték be Romániába, 4-5 óránként egyet. A személygépkocsikat utasaik nemzetiségére való tekintet nélkül visszaküldték. Odaátról is alig-alig érkezett valaki. Kora délelőtt néhány nyugati felségjelzésű autó gurult át a határon és pár lengyel kocsi. Románok se gyalog, se kerékpáron, ahogy a kis határengedéllyel rendelkezők szoktak, sem személygépkocsival nem jöttek. Román állampolgárokat nem is engednek a határ közelébe, tudtam meg egy rokonlátogatóból haza az NSZK-ba igyekvő fiatalasszonytól, aki elmondta, hogy Temesvár közelébe érve rendőrök állították meg őket, papírjaikat átvizsgálták, s miután meggyőződtek róla, hogy román állampolgár nincs a kocsiban, tovább küldték őket, megtiltva, hogy a városban valahol is megálljanak. Amikor behajtottak Temesvárra, mindenütt fegyveres katonákat, tankokat láttak, betört kirakatokat és utcai lámpákat. A

0: Romániára is. És a városok és a falvakban megerősített katonaság, rendőrség, sőt a gyári munkásokat is bevonják ilyen munkásőrség gyanánt, úgyhogy 5-ös-6-osából cirkulálnak az utcákon. Ez ugyanúgy éjszaka folyamán is megvan. Aradon most, hogy keresztül jöttem, ott szintén azt lehet észrevenni, hogy az egész laktanya, de nem csak Aradon, erre visszafelé még Arad Temesvári elálkozónál lehetett tapasztalni, hogy tulajdonképpen valami történt Temesváron, mert már ott kiszűrték a kocsikat, hogy ki merre megy, és ez a szűrés egész a határig 5-ször megtörtént. 4-5-ösével állnak, mondom, a rendőrök és a katonák. Az ember egy-két laktanya mellett előtt ott lehet látni a készültséget.
1: Aki a stúdióban most velem szemben ül, annak a nevét azért nem mondjuk el, mert az illetőnek a szülei, rokonai most is Románia területén élnek. Ő jó néhány éve áttelepült Magyarországra, de előtte a román ÁVÓ főhadnagya volt. Miféle kiképzést kapnak, miféle eligazításokat kapnak arra az esetre, hogyha tüntetőtömeggel, tüntetőkkel találkoznak?
2: A román állam biztonsági szerveknek a birtokában olyan térképek állnak rendelkezésére, városokról, faluhelyekről, amelyeken föl vannak tüntetve az összes ösvények, tisztások, és népfelkelés esetén az első teendő, hogy lezárni azt a területet, ahol ez éppen folyik.
1: De ez iszonyatosan sok ember kell ezek szerint.
2: Sok kis katona van, ezt sor katonákkal szokták megoldani. A fellázadt csoportokat alakulatok körülveszik, úgy, ahogy most a temesvári események kapcsán is. Felszúrt szuronnyal egészen zárt körben veszik őket, és egy pár elrettentő példával próbálják megfélemlíteni a többieket.
1: De sok ezer ember esetében ez nem tudom, hogy mennyire használható.
2: Mivel a szekuritátumnak ezredei vannak, tehát egy-egy alakulat az ezredből áll, a létszám nem lehet gond.
1: Ön szerint mekkora, vagy miféle esélyei lehetnek a temesvári felkelőknek? Vagy hogyha esetleg más városokban?
2: Véleményem szerint ez a folyamat, ez már elindult. A nép mindenre elszánt. Nekem nagyon sok barátaim, ismerőseim, rokonok élnek kín, és mikor beszélgettem velük, akkor beszélgetés fürdőszobában történt megeresztett csapok mellett, és elmondták, hogy úgy egyedül kimenni az utcára nem mernek. Szervezkedni nem lehet, mert 3 ember már csoportot jelent, és akármikor lekapcsolhatják őket, de ha sor kerül, hogy 10 ember kimegy, akkor ő lesz a 11. Tehát a véleményem az, hogy most kiment elég sok ember, és sok ilyen gondolkodók vannak, ezeknek a száma szaporodni fog. A folyamatot nem lehet megállítani, minden csak azon múlik, hogy most 1000 vagy több ezer embernek a vérében fog kerülni.
1: Tehát ön úgy gondolja, hogy az, ami most történik Temesváron, illetve esetleg más városokban is, az a Ceausescu rezsim végjátéka?
2: Szeretném remélni, hogy igen.
3: A romániai diktatúra Ceausescu negyedszázados uralma alatt egyre elviselhetetlenebbé válik. Ördögi következetességgel fejleszti tökélyre a szekuritátét és annak besúgó hálózatát. Minden harmadik lakost beszerveznek. Vannak, akik kényszer, fizikai erőszak hatására, vannak, akik a jobb életkörülmények reményében vállalják. A megfigyelt, besúgott embereket és családjukat ellehetetlenítik. Egyesek csak munkájukat, egzisztenciájukat veszítik el, míg számosan szabadságukkal, életükkel fizetnek úgynevezett rendszer ellenességükért.

0: December 19-e, kedd.
1: Romániából ma hajnalban hazatért szemtanúk állítása szerint Temesváron a hétvégi zavargások során a tömeg megfutamította a rendőrséget. Ezután teljes egészében a hadsereg vette át az események irányítását. A város egyik részén a tömegnek sikerült 5 tankot megállítania és a katonákat kiszállítani a járművekből, majd trolibuszokkal torlaszolták el a tankok előtt és mögött az utcát. A katonák, miután Temesvár központjában tüzet nyitottak a tömegre, hajtóvadászatot indítottak a megmozdulás részvevői után a városban. Ennek során minden olyan házba bementek, ahová tüntetők menekülhettek. A szemtanúk szerint voltak olyan esetek is, hogy ezekben a házakban lőtték agyon a felvonulókat. Az embervadászat hétfő hajnalig tartott. Tegnap az egyik temesvári kórházban állítólag 50-en haltak meg, és a hétvégi megmozdulások 160 sebesültjét ápolták. Hangsúlyozott

0: Hangsúlyozom, ez csak egy kórház adata. A most hazatértek továbbra is állítják, hogy a megmozdulások részevői közül csak minden tizedik volt magyar, a többi román nemzetiségű. A hazatértek cáfolták azt a korábbi hírt is, hogy Arad szigorú katonai ellenőrzés alatt állna. Ugyanakkor elmondták, hogy Tőkés Lászlóval tartott kapcsolata miatt egy hete házi őrizetben van Cség Gyimes Éva, a kolozsvári magyar tanszék tanára, és Kántor Lajos, a Korunk című folyóirat munkatársa. Közben a Reuters brit hírügynökség jelentette, hogy a román hatóságok lezárták az ország Szovjet-Moldáviával közös határát is. Így gyakorlatilag Románia légmentesen lezárta minden határát.
1: 11 óra előtt néhány perccel jelentkezett egy kollégánk, akinek sikerült délelőtt telefonálni a Temesvárra. Elmondták neki, hogy nappal viszonylagos a nyugalom. Időnként élelmiszert is lehet vásárolni, beváltják a húsjegyeket. Ugyanakkor éjszaka szabályos fronthelyzet van. Akik átélték a világháborút, azt mondják, hogy pontosan olyan háborús állapotok uralkodnak, mint akkor. Hivatalosan nem hirdettek rendkívüli állapotot, de a román államvédelmi alakulatok minden fontosabb pontot ellenőriznek, igazoltatják a járókelőket, megállítják az autókat. A város csak nagyon nyomos indokkal hagyhatja el bárki is. Tőkés Lászlóról továbbra sincs semmi hír. Azt azonban, mint föltevést elmondták kollégánknak, hogy nem kizárt, a tüntetők provokáció áldozatává váltak, ugyanis a Tőkés László miatt tartott tüntetés békés volt, és ehhez a békés tömeghez csatlakoztak részegek, lumpenelemek, ők törték be a kirakatokat és kezdtek fosztogatni, és ezt használta föl ürügyül a katonaság arra, hogy tüzet nyisson. A város fölött helikopterek vannak, és egészen bizonyos, hogy az összecsapásoknak soka hal, de nem tudni, hogy mennyi.
2: A temesvári tüntetések véres megtorlásáról szóló hírek rendkívüli gyorsasággal járják be a világ sajtót. Hatásukra erőteljes tiltakozás robban ki Európában és az Egyesült Államokban, az eddig kitüntetésekkel, díszdoktori címekkel elhalmozott Ceausescu ellen.
3: Nem válogatnak a jelzőkben a mai nyugatnémet lapok, amikor a hétvégi aradi és temesvári eseményekről, Ceausescu diktatúrájáról írnak. Többről van most szó, mint arról, hogy a magyarok meg akarták akadályozni egy lelkész letartóztatását, olvasom a Rohrnachrichtenben. Kelet-Európa egyetlen népe se szenvedett annyit, mint a román. Egyetlen kisebbséget se nyomtak el annyira, mint a magyart és a németet a hatalom megszállottja Ceausescu országában. Így fogalmaz a Stuttgarter Nachrichten. A reformok láthatóan feltartóztathatatlan mozgalma, most őket is arra bátorítja, hogy fellázadjanak a börtönőrök ellen. A perestroika, a magyar és a lengyel bátor külön út az MDK demokratikus forradalmának világában, nincs hely egy olyan elaggott embernek, aki nagyzási űrületében a titánok titánjának nevezteti magát, ítélkezik a Müncheni Abendzeitung. A Kölni Express úgy látja, a nyugtalanság ott robbant ki, tehát a magyar-jugoszláv határkörzetben, ahol az emberek a rádióból és a televízióból megismerhették, hogyan bomlottak fel a diktatúrák a népek nyomása alatt. Ceausescunak nehéz dolga lesz más vidéken is. Már nem számíthat arra, hogy külföldi szövetségese megtámogatja. Az Allgemeine Zeitung szerint, ez Mainzban jelenik meg, az a kérdés, hogy a tiltakozás megáll-e a magyar határvidéken, vagy átterjed-e Románia más területeire. Most a korrupt diktátor, az utolsó hatalmon lévő sztálinista a kínai példát követi. Utolsó érve a harckocsi és a bajonett, azzal akarja garantálni túlélését, hogy lánctalpakkal tiportatja el a szabadságot és a demokráciát. Sok ideje nem lehet hátra, véli a legtöbb nyugatnémet kommentár.
4: Tőkés László családjától származó információk szerint a református lelkészt és feleségét a román állambiztonsági szervek Szilágy menyőre szállították. Abba a Szilágy szekhez tartozó alig pár száz lelket számláló vegyes lakosságú faluba, ahová eredetileg is akarták kilakoltatni. Az Újvidéki Rádió magyar szerkesztőségéből Madarász Árpád jelentkezett.
5: Románia hermetikusan el van zárva a világtól. Ezt mondhatom innen Jugoszláviából, Újvidékről is, ahonnan Temesvár légvonalban mindössze 120 kilométerre, magától a határtól pedig alig 25 kilométernyire van. De eljutni oda lehetetlenség. Ezt tapasztalták ma Tanyug és több jugoszláv szerkesztőség újságírói is, akik angol, amerikai és más kollégáikkal együtt két helyen is megpróbálták átlépni a határt. Mondanom sem kell, eredménytelenül. Csak a Romániából érkező jugoszláv és külföldi állampolgároktól, például átutazó szovjet turistáktól és az ünnepekre hazatérő görög egyetemi hallgatóktól lehetett megtudni részleteket a hétvégi temesvári eseményekről. Ezek megerősítik a tömeges tiltakozásról, a hadsereg könyörtelen és véres leszámolásáról szóló jelentéseket. Az Újvidéki Rádió Verseszi tudósítója röviddel ezelőtt a határól azt jelentette, hogy Temesváron ma is volt lövöldözés. Szemtanúk jelentése szerint a fiatalok késsel támadnak a géppisztolyos katonákra. A tömeg állítólag behatolt a megyei tanács épületébe és szétverte a berendezést. Hogy mi történik másút Romániában, azt innen sem lehet megállapítani. A Tanyug állandó bukaresti tudósítója szerint a fővárosban nyugalom van, de ez a séri csend az úgynevezett négyes járőrök éberségének a következménye. Hasonlóképpen járják a város, mint a nemrégi pártkongresszus idején. Nyugtalanság egyelőre csak az egyetemista otthon falain belül tapasztalható. A fővárosban tanuló diákok szolidaritást vállaltak fiatal temesvári és aradi társaikkal, és utalva Ceausescu egyik nemrégi beszédére, körtével teleaggatott nyárfát állítottak föl. Ceausescu ugyanis azt mondta, hogy a kelet-európai változások szele csak akkor érheti Romániát, ha a nyárfán körte terem. A jelképes fát a Securitate emberei gyorsan eltávolították. Mint ahogy gyorsan igyekeztek eltüntetni a külföldiek szeme elől a temesvári utcákon heverő halottakat is. A Jugoszláviába érkező kisszámú utas azonban olyan képet fest, mint amilyen Pekingben volt látható júniusban. A Tiananmen téri szörnyű látvány tehát karnyújtásnyira van innen, itt, a szomszédban, Európában.
4: Bolgár György tudósít New Yorkból.
5: A magyar ENSZ képviselet már is eljuttatta az ENSZ főtitkárához a magyar parlament állásfoglalását Tőkés László temesvári lelkész ügyében. Esztergályos Ferenc nagykövetet, a misszió vezetőjét azonnal fölhívtam telefonon, és azt kérdeztem tőle, mit is jelent az, hogy hivatalos dokumentumként fogják körözni a Magyarországgyűlés határozatát.
6: Ez egyértelművé és mindenki számára hozzáférhetővé teszi a teljes szövegét az országgyűlés állásfoglalásának, és ugyanolyan hivatalos dokumentum, mint amit különböző kérdések tanulmányozása érdekében, döntések hozatala érdekében a tagállamok megfogtak. Milyen gyakran élünk mi ezzel a tiltakozási formával, hogy egy magyar állásfoglalást köröztetünk a világszervezetben? Személyre szólóan nem szoktunk. De már a hármas bizottságban való felszólalásom alkalmával is hangsúlyoztuk, hogy a magyar ENSZ képviseletnek és a magyar ENSZ delegációnak általában nem szokása egyes személyekre kivetítve beszélni bármilyen kérdésben. De mi szükségesen tartottuk ezt akkor, hogy ezt a lépést megtegyük, mert az volt az érdésünk, hogy Tőkés László, és nem csak az ő személye, hanem az egyházközségeket tartozó tagok is veszélye vannak. És mi ezzel a nyilvánossággal próbáltuk az ő személyét és az egyházközséget tagjainak a védelmét biztosítani. Sajnos az események bizonyítják, hogy mennyire indokolt volt ez akkori fellépés.

0: December 20-a, szerda.
1: Az esti órákban is nyugtalanságról érkeztek hírek Temesvárról, ahol ma délután és este több mint 100 000 főnyi tüntető tömeg vonult fel a város utcáin. Miközben a demonstráció zajlott, teljesen váratlanul, minden előzetes bejelentés nélkül Nikolai Ceausescu megtörve a tömegtájékoztatás több napos hallgatását a temesvári eseményekről, a televízióban és a rádióban kemény hangú beszédet intézett az ország lakosságához, Románia népéhez. A helyzet súlyosságát érzékelteti az a tény, hogy szavai alig néhány órával azután hangzottak el, hogy a román párt és állam vezetője, a fegyveres erők főparancsnoka hazaérkezett hivatalos baráti látogatásáról Iránból. Huligán, fasiszta, revansiszta bandák tevékenységének tulajdonította a Temesváron történteket. Szólt arról, hogy a rendbontók, imperialista, reakciós körök idegen kéménylőségek szolgálatában állanak, amelyek idejében is alaposan előkészítették az ország függetlensége, szuverenitása és területi épsége ellen irányuló akciójukat. Ezt bizonyítja az is, hogy a történtekről, mondotta Ceausescu, a budapesti és más rádióállomások nyílt kampányt indítottak Románia ellen. Ceausescu szerint a hadsereg teljes mértékben teljesítette kötelezettségét a nép, a haza, a romániai szocializmus ügye iránt. Felhívást intézett az ország népéhez, hogy a rendfenntartó szervekkel és a hadsereggel együtt védje meg a szocializmus vívmányait, az ország függetlenségét és területi épségét. Nyomatékot adott beszédének az a tény, hogy a bukaresti televízió később megismételte fontosabb kijelentéseit. Ahogy elhangzott a beszéd ismétlése, a televízió közölte az elnöki rendeletet, amely Temes megye egész területére elrendelte a szükségállapotot.
0: A Temesvárról kiinduló Ceausescu ellenes tiltakozások megállíthatatlan hulláma vonul végig az erdélyi városok egy részén. Kolozsvár, Arad, Nagyvárad, Brassó, Nagyszeben lakossága, köztük értelmiségiek, diákok, munkások, valamint az elpusztított, földig lerombolt falvak, külvárosokba, igénytelen falanszter-szerű tömbházakba kényszerített lakói, dacolva a hadsereg és a Securitate megújuló fegyveres támadásaival, kitartóan tüntet a diktatúra ellen.

0: December 21-e, csütörtök.
1: Egy frissen érkezett romániai hír.
2: A román miniszterelnök első helyettese tagadta, hogy ezrek vesztették életüket a temesvári tüntetések során. A törökországi látogatáson tartózkodó György Oprea azt mondta, nemhogy több ezren, de még tizen sem haltak meg az összecsapásokban. Hozzátette, Temesvár ott a hadsereg két napi türelem után kénytelen volt beavatkozni, mert az alkotmány kötelezi az ember életek és a javak megvédésére.
1: Budapesten most is tart a tüntetés a román nagykövetség előtt. Érczfalvi András helyszíni riportja.
3: Tököli úton a román követség előtt átmeneti szállásra kezd hasonlítani a követség bejárata.
4: De abszolút nem szállásnak használjuk fel a helyzetet, hanem annak, hogy azért mégis ha esik az eső, épp azért akkor is itt tudjunk lenni. De akik itt vagyunk körülbelül állandóan egy olyan 40-50 fő titokba, egy nagyon kicsit a redőnyt fölengedik, és sokszor ottan látjuk a villantást, ahogy elmegyünk a másik főbejárat elé is. Épp ezt beszéljük állandóan, ha már egy ember is jön, hogy nem neki menni az autóknak, nem fölugrálni.
3: Meddig tudjátok ezt folytatni szerintetek?
4: Sokáig, mert akaraterőnk van, és hát eleve nem azért jöttünk ide, mint hogy mulassunk, vagy hogy átmeneti szállás legyen, hanem azért jöttünk, hogy kinyilvánítsuk őszinte részletünket.
5: Mindenképpen addig szeretnénk csinálni, amíg vagy megnyomítják a határokat, vagy pedig valami alapvető változás nem történik Romániában.
1: Honnan csak lehet, igyekeztünk információkat szerezni Romániáról. Így például fölhívtuk a Honvédelmi Minisztériumot is, ahonnan Keleti György szóvivő közölte a következő híreket, amelyek elsősorban a bukaresti eseményeket foglalják össze.
6: Mintegy másfél órával ezelőtt teljesen megbízható forrásból kaptunk információkat a Bukarestben kialakult helyzetről. Nyilván a kedves hallgatók tudják, hogy 12 órakor Bukarest palota terén mintegy 100-150 ezer ember részvételével nagygyűlés kezdődött. A szervezők szándéka az volt, hogy a nagygyűlés résztvevői hitet tegyenek Ceausescu mellett. A kondukátor beszédet intézett a tömeghez, amelyben helyzetük életkörülményeik javítását ígérte. A beszéd alatt mintegy 5-6 ember kivált a tömegből, hogy hitet tegyen Ceausescu mellett. Ezzel egy időben a tömeg le Ceausescuval jelszóval ellentüntető tömeggé változott. A tömegben a jelszavak kiabálása mellett címertépést és más Ceausescu ellenes megnyilvánulást lehetett tapasztalni. A tömeg közeledett Ceausescuhoz, és néhány pillanatra körbevette. A biztonsági erők szabadították ki a tömegből. Ekkor, amint erről a Magyar Rádió már hírt adott, a televízió és a rádió is megszakította adását. A tömeg tüntetése tovább folytatódott, ennek ellenére Ceausescu folytatta beszédét, legalábbis a tévé ezt közvetítette. Körülbelül délután egy óra körül bevetették a tömeg szétoszlatására az ott lévő alakulatokat. Ezek az erők mintegy két órás kézitusa után a tömeget visszaszorították a teret alkotó utcákba. Az utcáknak a teret elválasztó részén kordont alkotva, melynek első sorában katonai egyenruhába öltöztetett biztonsági erők vannak. Mögöttük páncélozott harcjárműveket állítottak föl. A téren mindössze két harckocsit láttak, azt is rövid ideig. Délután 4 óra után 40 percre a teret a tömegtől megtisztították. A térről kiszorított emberek 15-25 ezres tömegekben, csoportban vonultak az utcákon, kiabálva le Ceausescuval. Délután 4 óra körül a tömeg fölött Mi-8-as helikopterek jelentek meg, a különböző irányokba mozgató tömeget követték, mintegy 2-300 méter magasságban. A téren lévő biztonsági erők és a tömeg között párbeszéd alakult ki, a tömeg mindenütt a hadsereg velünk van jelszót kiabálta. 17 óra körül a magyar nagykövetség felé szimpátia tüntetés céllal gyertyákkal a kezükben egy nagyobb csoport vonult. 17 órára megállapítható, hogy a helyzet teljesen áttekinthetetlen, a Bukarestben folyó események alapján az a következtetés vonható le, hogy a vezetés a biztonsági hadserők vezetése körében is jelentős széthullás, szétmozsolódás van.
7: Tehát ezek szerint komolyan lehet venni azt a jelszót, amit a tömegskandál, hogy velünk van a hadsereg?
6: Meggyőződésem szerint igen.
1: Még mindig tart a megemlékezés Budapesten a román nagykövetségnél és a Hősök terén. Érszfalvi András tudósítása.
8: Le a rabszolgassággal Romániában, hitet, szabadságot, demokráciát. Ilyen és hasonló feliratok és fekete lobogók alatt gyülekezett ma délután a Hősök terén több száz román menekült, a román antikommunista liga tagjai. Szóvivőjük békemenetre hívta fel az egybegyűlteket, melyre a karácsonyi ünnepek után kerül majd sor, Budapesttől egészen a román határig. Hitük szerint nagyon fontosak ezek a megmozdulások, hiszen az otthon maradottak csak ebből meríthetnek erőt. A tüntetés mai utolsó helyszíne a román nagykövetség előtt lesz, ahol a liga tagjai gyülekezőt szerveztek minden Romániából menekültnek.

0: December 22-e, péntek.
1: Röviddel ezelőtt kaptuk a Magyar Távirati Iroda bukaresti tudósítójától, Oltványi Ottótól a következő jelentést.
2: Éjszaka megtisztították a belvárost a tüntetőktől, s az akció a hajnali órákban fejeződött be. Egész éjszaka viszont lehetett hallani a katonai járműek mozgását, maraját. Mentőautók száguldoztak. Reggelre viszonylagos csend lett, de később megindultak a város minden irányából, a gyárakból, üzemekből a dolgozók a központ felé, ahol tegnap a Ceausescu ellenes nagy tüntetést tartották. Még most is gyülekeznek a csoportok, és számukat lehetetlen felbecsülni, mert már lehetnek 100 000-nél többen is. A felvonulók állandóan érkeznek, akik Ceausescu leváltását, demokráciát, szabadságot, normális életet követelnek. Látni, hogy a felvonulók felé az ablakokból az otthon maradottak integetnek. Teljes a lakosság rokonszenve. Közben az államtanácsi épületében a vezetés megosztottsága következett be. A rádió rendkívüli közleménye szerint Vasile Milea nemzetvédelmi miniszter nem adott a legfelső vezetés számára pontos információkat a temesvári helyzetről, és ezzel összejátszott az imperialistákkal, így árulóvá lett. A közlemény tudatja, hogy Milea öngyilkos lett. Ugyancsak rendkívüli közleményként ismertették, Nikolai Ceausescu államfő az egész ország területére elrendelte a szükségállapotot. Ezek szerint a hadsereg, a belügyminisztérium valamennyi egységét és hazavért gárdáját riadókészültségbe érték. A szükségállapot idején tilos bármilyen nyilvános gyűlés, és nem engedik, hogy 5-nél több személy csoportosan közlekedjen. Éjszaka 23 órától tilos az utcákon járni. Csak az éjszakai váltásban lévő dolgozók mehetnek a lakott területeken. Elrendelték, hogy valamennyi üzem vállalat vezetője köteles intézkedést tenni azért, hogy a termelés folyamatos legyen. Helyre kell állítani a rendet és a fegyelmet, meg kell védeni a közjavakat. Az illetéges szerveknek kötelességük, hogy biztosítsák a lakosság ellátását. Az ország lakosságának szigorúan be kell tartania az ország törvényeit, biztosítani a közrendet és nyugalmat, megvédeni a közjavakat, tevékenyen kell részt vennie a gazdasági társadalmi tevékenység normális lebonyolításában. Amikor tudósításomat adom, a helikopterek egész mélyen köröznek itt a diplomata negyedben, ahol lakom. A tüntetők egy csoportja elindult és vonul Ceausescu tóparti villája felé az Aviatori sugárútján. A főként fiatalokban álló tömeg Ceausescu leváltását követeli. A helyzet Bukarestben drámaian feszült.
3: Szabadtéri istentisztelet lesz ma délután 14 órai kezdettel Budapesten, a március 15-e téren a romániai áldozatok emlékére. Az eseményt a Magyar Demokrata Fórum és a Keresztény Demokrata Néppárt szervezi. Egy másik hír, a Magyar Izraeliták Országos Képviselete és a Rabbikar a világ összes zsidó szervezetét arra hívta föl, hogy kegyelettel emlékezzenek meg a romániai terror áldozatairól, magyarokról és románokról, mindazokról, akiket meggyilkoltak, illetve gyilkolásra kényszerítettek. A zsarnokság hatalmi tépajában bűnbakokat keres és áldozza fel az embereket, hazug és hitszegő érvek alapján hangoztatja a közlemény.
4: Ceausescu román államfő megvált a hatalomtól. Ezt jelentette be néhány perc a bukaresti rádióban Dinescu román költő, neves ellenzéki személyiség. Ezekben a percekben olvassák fel a haza megmentésének frontja néven a hatalmat átvevő csoport felhívását. Ezt a csoportot Corneliu Manescu volt külügyminiszter vezeti. Ő egyike volt annak a hat egykori vezető politikusnak, aki néhány hónapja nyilatkozatban támadta a kondukátort. A bukaresti jelentésekből az a helyzet rajzolódik ki, hogy a tüntető tízezrek minden fronton győztek. Nem csak a rádiót foglalták el, hanem behatoltak az elnöki palotába is. Előzőleg a hadsereg nyilvánvalóan átállt a nép oldalára, mert bejelentették, hogy a harckocsizó egységek kivonultak Bukarestből, és egymás után jöttek a hírek az erdélyi nagyvárosokból is, hogy a katonák barátkoznak a tüntetőkkel. Nincs megbízható értesülés e pillanatban arról, hogy valójában hol tartózkodik Ceausescu. Egy belgrádi telefonbejelentés szerint állítólag már kora reggel elmenekült Teheránba, más források viszont úgy tudják, hogy már korábban elő volt készítve távozása az országból, de e források szerint Kínába akart menni. A délelőtti információk szerint egyébként a romániai helyzet úgy alakult, hogy reggel a biztonsági erők még több helyütt tüzet nyitottak a tüntetőkre, majd a rádió bejelentette a szükségállapotot. Igen szigorú intézkedéseket hoztak gyülekezési és kijárási tilalommal. Ez azonban már nem segített, országszerte minden nagyvárosban, vagy majdnem minden nagyvárosban nagy tömegek vonultak az utcákra, és néhány órán belül a rendszer végérvényesen megbukott. Szinte percenként érkeznek az újabb és újabb jelentések, ezekről híradásainkban majd folyamatosan beszámolunk, most azonban érdemes idézni az Újra Szabad Bukaresti Rádió első felhívását.
3: A Román Rádióból közvetítjük 40 év után az első szabad híradást. Ez a gyerekek és a fiatalok forradalma volt. A diktátor megbukott. Az ország szabad. Saját kezünkbe kell venni sorsunkat. Kérünk mindenkit, hogy ne ítélkezzék saját maga. Nem akarunk több vérengzést. Testvéreink, legyetek boldogak és szabadok, mint mi. Őrizzétek meg nyugalmatokat. Nekünk most újra kell építenünk az országot, nem rombolni. Egy tiszta, becsületes és őszinte nemzet akarunk lenni. A legkorrektebbek leszünk a világon. És legyen végre béke a mi országunkban is.
4: A rádió műsorban a felhívás előtt megszólalt egy szerkesztő, és bocsánatot kért az összes hazugságért, ami az elmúlt években a rádióban elhangzott. Éltette a szabadságot és a demokráciát. Elmesélte, hogy a téren, kinn az utcákon a tankok félrevonultak, helyet adva a népnek. A tankok ágyücsövein kenyér és tej volt. Stefán Csokonáru, a Szkintely, a szerkesztője, bocsánatot kért az összes hazugságért, amit leírtak az újságokban, és megígérte, hogy holnaptól egy szabad és igazat beszélő pártlap fog megjelenni. Mircea Monteanu, szintén rádióbeli szerkesztő, ezt mondta a műsorban, elég volt a félelemből, a terrorból.
5: Romániában lemondott a miniszterelnök és a kormány. Az Agerpress hivatalos hírügynökség jelentette, hogy megalakult a Nemzeti Demokrácia Bizottsága, amelynek tagjai a nem lejáratott katonai parancsnokok, a felkelést vezető diákok és értelmiségiek. Stefan Gusza tábornok vezérkari főnök bejelentette, hogy az összes belügyi csapatot alárendelték a Nemzetvédelmi Minisztériumnak. Bukarestben megalakult a Magyar Demokrata Tanács is, amelynek elnökévé Domokos Gézát, a Kriterion kiadó igazgatóját választották. Felhívták a romániai magyarságot, hogy a román néppel együtt legyen építő ereje a demokratikus és szabad jövőnek. Romániában megszűntek a párt és a kormány régi szervezetei, és demokratikus országot építenek fel, mondta Ion Iliescu, a Nemzeti Megmentési Tanács előkészítő bizottságának tagja. A politikus egyúttal felszólította az embereket, hogy hozzák létre a helyi bizottságokat is, amelyek garantálják a rövidesen kiirandó szabad választások megtartását Romániában. Holnap délben a felkelés győzelmének tiszteletére egész Romániában megszólalnak a harangok, a szirénák és a dudák, mondták a bukaresti nagygyűlésen. Mazilu, aki hosszú ideig házi őrizetben volt, az ENSZ-nek írott tárgyilagos helyzetjelentése miatt Bukarestben kijelentette, Románia következetes békepolitikát és jó szomszédi viszonyt óhajt kialakítani a környező országokkal. Ion Iliescu, a Romániában megalakult Nemzeti Megmentés Tanácsa előkészítő bizottságának tagja, délután egy bukaresti nagygyűlésen arról beszélt, hogy tudomása szerint Târgoviștében elfogták Nicolae Ceaușescut, aki helikopteren szökött meg Bukarestből. Iliescu azt mondta, hogy amint megerősítik ezt a hírt, azonnal a közvélemény tudomására hozzák, és a volt diktátort bíróság elé állítják. A román televízió egyenes adásban közvetítette Ion Stan ezredes beszédét is, aki a Securitate nevében elnézést kért mindazért, amit elkövettek, és kijelentette, hogy önként letették a fegyvert, mert a biztonsági szerveknek is a román nép mellett a helye. Az átállást spontán román akciónak nevezte. Nyilatkozott a bukaresti televízióban a volt román külügyminiszter Manescu is. A politikus azt mondta, hogy a jövőben békében akarnak élni Magyarországgal. Manescu már évekkel ezelőtt szembeszállt Ceaușescuval. A most hatalomra került ellenzék a romániai eseményeket nem tartja nemzetiségi konfliktusnak. Néhány perce érkezett az a hír is, hogy Király Károly neves ellenzéki személyiség mégis életben van. Ezt Sütő András közölte telefonon. Korábban olyan hírek terjedtek el, hogy Marosvásárhelyen egy gyűlésen beszélt, amikor a tömegből rálőttek.
1: Nemzetközi sajtóértekezleten kommentálta a romániai fejleményeket Horn Gyula külügyminiszter. Az esti magazint Kerekes András képviselte, aki itt ül a stúdióban.
6: A magyar diplomácia vezetője mindenekelőtt kifejezte meggyőződését, hogy a forradalom győzelmével történelmi lehetőség nyílik arra, hogy ismét egymásra találjon a magyar és a román nép.
7: Mi az igazi, a tényleges demokratikus átalakulásba vagyunk érdekeltek, Románia. És ezúton is szeretném hangsúlyozni, hogy mi készek vagyunk az új alapokon, a jó szomszédság jegyében rendezni a közös dolgainkat Romániában.
6: A magyar kormány megítélése szerint valódi népfölkelés és forradalom zajlik Romániában a diktatúra ellen. Ceausescu politikailag gyakorlatilag már tegnap megbukott, de hatalma megmentése érdekében még megpróbált erőszakos módszereket alkalmazni. Új fejlemény volt, hogy a hadsereg több helyütt szembefordult a biztonsági erőkkel, végül is meghatározónak bizonyult, hogy a nép oldalára állt. Horn Gyula hozzátette, hogy a helyzet nagyon képlékeny. Egy kérdésre válaszolva a magyar diplomácia vezetője a bizonytalansági tényezők ellenére visszafordíthatatlannak nevezte a folyamatot, amelynek hőse, katalizátora Tőkés László volt, szimbóluma pedig Dojna Kornéa asszony. Horn Gyula azzal kapcsolatban, hogy most formálódik a népmozgalom vezérkara, első helyen említette Cornélio Manescu nevét. A volt külügyminisztert jól ismerik nálunk, emlékeztetett rá, hogy a magyar társadalom is megmozdult érdekében, amikor börtönbe akarták zárni. Kiemelte, hogy a nemzetiségek együtt vállalták a küzdelmet, és az áldozatok között is megtalálhatók valamennyi nemzetfiai. A romániai forradalomra óriási hatást gyakoroltak a Kelet-Európában végbe menő változások is. Természetesen hazánk példája, hiszen mi vagyunk a legközelebb, és itt indultak el legelőször a lényegi változások, emlékeztetett Horn Gyula.
1: Kedves hallgatóink, drámai hírt kaptunk ebben a pillanatban a stúdióban. Úgy látszik, a román fővárosban vannak még olyan erők, amelyek a diktátor mellett állnak.
5: Az amerikai hírügynökség legfrissebb jelentésében Bukarestben dolgozó kelet-európai tudósítókra hivatkozva közölte, hogy a román fővárosban harcok vannak. A csehszlovák hírügynökség azt jelentette, hogy helyi idő szerint 19 óra után a város több részén is támadást indítottak a Ceausescut támogató erők. A város minden részéről halottakról és sebesültekről érkeznek hírek, írta a hírügynökség. A belgrádi televízió mindenféle forrás megjelölés nélkül halottak százairól adott hírt.
1: A budapesti István kórháztól nem sokkal ezelőtt indult el az első segélyszállítmány. Horváth Katalint hallják.
8: Nem tudtam megszámolni, de nagyon sok autó indult el innen az István kórház elől. A lakosság által felajánlott élelmiszereket, ruhákat, a Vöröskereszt által összeállított gyógyszereket, műszereket viszik. A felhívásra pillanatok alatt összegyűltek az adományok, és összegyűltek a taxisok is, akik önként vállalták, hogy átviszik a küldeményeket Romániába. Hát persze elég nagy fejetlenség alakult ki, itt ugyanis több volt a taxis, mint a csomag. A szervezők minden esetre kérik a lakosságot, hogy ide az István kórház elé most már ne hozzanak semmit. Ugyanúgy kérik a véradókat is, hogy ide ne jelentkezzenek véradásra. A kórház előtti plakátról olvasom, hogy véradás holnap a Péterfi Sándor utcában, a Péterfi Sándor utcai kórházban már reggel 7 órától lesz.
1: Megindult tehát a magyar segítség, a magyar segítők áradata, ezzel kapcsolatban van néhány információnk.
5: A magyar kormány rendkívüli segítséget akar nyújtani a Romániában megsérült emberek orvosi ellátásához. A magyar egészségügy fölkészült arra, hogy a Vöröskereszt közvetítésével gyógyszereket, vért, egészségügyi felszereléseket és szakembereket küldjön Romániába. A kormány egyúttal kéri a lakosságot, hogy segítő szándékukkal ne a romániai ismerősökhöz, hanem a magyar Vöröskereszthez forduljanak. A Vöröskereszt számlaszámot nyitott az erdélyiek javára.
9: Keszthelyi Gyula kollégánk beszélt a kolozsvári Igazság című lap szerkesztőségével.
10: Halló, Igazság szerkesztősége? Szent Egyiáru Igazság? Mi van Kolozsváron?
11: Most már csend van. Nagyjából csend van, tömeg van, tüntetnek, megszűntek a lövések, elfoglalták a Néptanács megyei párbizottság épületét. Csend van, és csináljuk az új lapot.
10: Mi lesz a holnap Igazságban?
11: Lesznek beszámolók az eseményekről. Két Imes Éva, Kántor Lajos ír benne, Pidik László, Boris Szabó Zoltán.
10: Miről ír Imes Éva?
11: Egy epizódot említ fel, a ma délelőtt az ortodox templomnál Dojna Korneával találkozott, és egy román ügyvéddel, és ezt az epizódot, hogy hívták oda őtet is, hogy együtt menjenek oda, ott voltak magyarok, románok a katedrális lépcsőjénél. Dojna Kornea beszélt a tömeghez, aztán kijött az egyik pap, megáldotta őket, letérdeltek, közösen mondták a mi atyánkot, románok, magyarok együtt.
1: Ma délután 14 órakor a fővárosban a március 15-e téren szentmise volt a romániai áldozatokért. Az esemény óriási tömeget mozgatott meg. A helyszínről hozta tudósítását Németh Miklós Attila.
12: Délután 2 órára több ezren gyülekeztek a budapesti belvárosi templomban arra a gyászmisére, amelyet a romániai vérengzések áldozataiért mutattak be. Ám nem csak a templom telt meg, hanem a március 15-e tér is, ahol a különböző politikai pártok, egyesületek gyűltek össze nemzeti színű gyászszalagos zászlókkal, Tőkés László képeit magasra emelve. Ceausescu képeit is vitték, ám az akkor már egykorinak számító elnököt rács mögött és fasiszta egyenruhában ábrázolva. Az emberekhez először a demonstrációt szervező Magyar Demokrata Fórum elnöke Antal József szólt.
13: Nem hittük, amikor elindítottuk ezt a mozgalmat, és nem hittük, amikor a mai gyászmisére készültünk, hogy egyben Ceausescu bukását is megünnepelhetjük. Ezek az órák nem arra valók, hogy pártok, politikai szervezetek betélkedjenek egymással, nem csak azért, mert karácsony előestéjén vagyunk, hanem azért, mert itt az egész nemzet, egész Európa és az egész szabad világ összefogására van szükség. Arra kell felhívnunk Románia népeit, hogy ne szabaduljon el most a pokol, és amikor erre hívjuk fel a figyelmüket, akkor a magyar kisebbségre is gondolunk, amely mindig áldozatul eshet minden szenvedélynek és minden gyűlölködésnek. Értük, aggódunk, de nem csak velük vagyunk, hanem Románia valamennyi népével, és ehhez kérjük Európa segítségét. Magyar mértéktartással, magyar hittel, igaz európaisággal, az európai kereszténység legjobb hagyományai szerint küzdjünk azért, hogy Európa határai egybeessenek földrajzi határaival. Itt készüljünk az ünnepre, és így kívánjunk mindnyájunknak elsősorban Románia valamennyi népének a megújódáskor, erdélyi magyar testvéreinknek egy boldogabb új esztendőt, a karácsonyi, nem könnyű, szomorú és mégis boldog ünnep után.
14: Kérem, hallgassák meg Andrej Kirillét, a Román Antikommunista Liga képviselőjét.
15: A románok nevében, a román menekültek nevében nagyon szépen köszönjük a magyar minden emberre, minden pártagát, minden pártot, ahhoz még létezik, aki embernek érezte magát, köszönjük a segítségét, hogy melék áldnak, és továbbra is emberek akarunk maradni, se magyarok, se románok, se más nemzetiségű, emberek akarunk maradni. Mutasson meg Európának, hogy mi kezdünk emberekkel is, az egész Európa utána legyen emberek. Ezt akarunk Európában, és szabadságot minden népnek Európában.

0: Boldog karácsonyt, szabad Románia! Hangemlékek az 1989-es román forradalomról, a Magyar Rádió hangarchívumából. Az első rész hangzott el.
1: A Dokumentum műsor 2009-ben készült, és utoljára 2009. december 20-án hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt ma 16 óra 4 perctől hallgathatják meg. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10 óra 4 perctől hallható a Kossuth Rádióban.
2: 150 éves a Bayreuth-i ünnepi játékok fesztiválja. A nyitó esten Wagner magával ragadó dallamai és Beethoven örömódája csendül fel. Élőben kapcsoljuk a Bayreuth-i Fesztivál Színházat július 25-én 17 óra 55 perctől a Bartók Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
3: A pontos idő 13 óra. Hírek következnek a Kossuth Rádióban. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is, a mikrofonnál Beslin Bettina. A kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében számolják fel a demokráciát és a jogállamot Magyarországon, jelentette ki Orbán Viktor a Fidesz elnöke Tusnádfürdőn. A Fidesz elnöke a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktáborban mondott beszédében úgy fogalmazott: Magyarországon veszélybe került a szabadság, ezért önkritikára épülő ellenzéki politika helyett most ellenállási politikára kell váltani. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán a Fidesz elnökének tusványosi beszéde után néhány perccel azt közölte: menthetetlen, bukott maffia főnökökkel foglalkozni felesleges, és azt írta: köszönjük a bölcsességet és a bizalmat, Magyarország! Az erdélyi magyarság fogyására figyelmeztetett, az Orbán kormány nemzetpolitikáját méltatta Tusnádfürdőn Tőkés László, az erdélyi magyar nemzeti tanács elnöke. A korábbi Királyhágó melléki református püspök úgy fogalmazott: a romániai magyarság Európa veszélyeztetett népcsoportjai közé tartozik. Újabb, a román légtérbe behatoló drónt lőtt le a román légierő ma reggel 10 kilométerre a Dunadelta legdélibb településétől, Szentgyörgytől, közölte a román államfő. Tájékoztatása szerint a pilóta nélküli szerkezetet egy román pilóta lőtte le egy F-16-os vadászgéppel. Tegnap hasonló incidens történt Románia délkeleti részén. Az volt az első pilóta nélküli repülőszerkezet, melyet az orosz-ukrán háború kitörése óta lelőttek Románia területén. Kedden találkozhat Washingtonban az amerikai és az ukrán elnök, írja a Reuters fehérházi forrásra hivatkozva. Donald Trump és Volodymyr Zelenszky találkozójának tervét ukrán források is megerősítették, hozzátéve, hogy Kijev várja a hivatalos megkeresést. Közben az ukrán és amerikai tisztviselők megvitattak egy az Ukrajnában zajló háborút lezárni hivatott újabb békejavaslatot. Moszkva eddig minden hasonló kezdeményezést elutasított. Újabb szerződést mondott fel a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség. 1,5 milliárd forintot kapott a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó cégcsoport egy Hősök terére tervezett esemény megvalósítására, közölte Pósfai Gábor belügyminiszter. A tárcavezető a felmondott szerződések egyik elemét ismertetve közölte: a Mándoki koncert elnevezésű megrendelésben például sem a rendezvény pontos időpontját, sem a fellépőt nem jelölték meg. Tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Augusztustól Budapestről még több településre, egyebek mellett Biatorbágy és Pomász térségébe lehet majd könnyebben eljutni, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte: a járatokat az utolsó metrókhoz és a hívek, valamint vonatok menetrendjéhez igazítják. Újdonság egyebek mellett, hogy Újpest városkaputól egészen Visegrádig lehet majd utazni éjszakánként. A részletes menetrend a MÁV csoport oldalain érhető majd el. Híreink végén a várható időjárásról. Többnyire napos az idő az országban, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy zápor. A szél helyenként megélénkül, délután 25-30, késő este 16-22 fok várható. Holnap már az ország nagy részén 30 foknál is melegebb lesz, de záporok, zivatarok is előfordulhatnak, majd a jövő héten visszatér a hőség, akár 35 fokot is meghaladó hőmérséklettel. Kedves hallgatóink! Hírekkel legközelebb 14 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Madár János látszólag nem csinált semmi különöset. A központi bizottság épületének folyosóján haladva benyitott acélelvtárs irodájának ajtaján. Annyira biztos volt benne, hogy Acél György nincs a szobájában, hogy még csak nem is kopogott. A legnagyobb meglepetésére Acél ott ült az íróasztal mögött, munkába merülve, nem is tekintett föl.
1: Bocsánat.
2: Gyere csak, Kádár elvtárs.
1: Az irodalomról támad kedvem beszélgetni az Acél elvtársal, hogy haladott a munka. Írnak az írók.
2: Írnak.
1: És a költők költenek.
2: Természetesen.
1: Akadnak új tehetségek is, ugye?
2: De még mennyire. Ott van például a Váci Mihály, a Ladányi Mihály.
1: Na lám, csupa Mihály.
2: Na azért, nem mind Mihály. Van Gáborunk is. Garai Gábor.
1: És milyen költő ez a Garai?
0: Acél György kivárt egy pillanatot, kereste a megfelelő választ, a taktikusat, okosat.
2: Fiatal, energikus.
1: Szóval haladó szemléletű. Van már József Attila díja?
2: Még nincs.
1: Hát akkor adjunk neki. Megérdemli, nem?
2: De.
0: Kádár János rápillantott az órájára, s már állt is föl.
1: Mennyire szívesen beszélgetnék még veled, Acél elvtárs, csak ne volna ez az állandó rohanó idő.
0: Acél György egyedül maradt a szobájában. Gondolkodott. Nem sokáig a gondolatokat tett követte. Az ünnepélyes díjosztás napján bemondta a rádió, közölte a televízió, megírták az újságok, hogy Garai Gábor költő, egyebek közt a Tűztánc című vers írója, József Attila díjat kapott. Semmelyik méltatás nem tért ki arra, hogy Garai egy irodalmi műsorban a legnagyobb nyilvánosság előtt megevett egy lila virágot, mégis mindenkinek ez jutott az eszébe róla. Ha pedig megette és díjat kapott, akkor az a virág nem lehet ártalmas mégse, ezt a következtetést mondta le a közvélemény. A televízióban a természetjáró sorozat egy teljes darabját a lila virág bemutatásának, méltatásának szentelték. Csak az első számú botanikus szerepeltették benne, és szó sem esett arról, hogy létezik, létezhet más tudományos felfogás, mint az övé. Miután megint kifejtette azt a véleményét, hogy ez az egyelőre névtelen, csodálatos mutáció az ibolyával és a gyöngyvirággal áll a legközelebbi rokonságban, divat lett a nőknek ibolyával és gyöngyvirággal kedveskedni. Az újszülött lánycsecsemők nagy számban kapták a gyöngyi és az ibolya nevet. Szép idő is lett. Erősen tavaszodott. Kádár János felesége épp a tyúkokat etette a házuk mellett dróthálóval elkerített Baromfi udvaron, amikor Ronaldo elvtárs elhaladt a közelben.
3: Jó reggelt!
4: Jó reggelt!
3: Itt a Kádár elvtárs kocsija, de hiába csöngetünk, nem felel.
4: Alszik. Beteg.
0: A személyi testőrök parancsnokát meglepte a hír, mert Kádár János még sosem mulasztott egyetlen munkanapot se egészségügyi okokból. Ezért aztán elég bambán és értetlenül kérdezte.
3: Mi baja?
0: Mintha bizony a Kádár elvtárs felesége doktor lenne, sürgősen ki is javította magát.
3: Hívjunk orvost.
4: Lázas, de ismeri őt milyen? A fehér köpenyről azonnal a fekete koporsó jut az eszébe.
3: Akkor most mi legyen?
4: Itthon maradok. Ápolom. Azt kérte, hogy a telefont is húzzuk ki.
0: Ronaldo elvtárs mosolygott magában. Nem kellett volna kihúzni semmit, van ott egy kapcsoló. Mondani nem mondott egy szót se, tudomásul vette a hallottakat, indult intézkedni. Egész délelőtt autózott. Délfelé megcsörrent a telefon, a titkos külön vonal, a K-vonal. Itt tilos volt neveket mondani, számokat használtak, ő volt a 67-es, a 202-es kereste. A barátja volt a 202-es, az esztergomi városi pártitkár.
2: Mi van, jól vagy?
3: Csak is.
2: Na jó, még azt mondd meg, hogy van az öreg?
3: Beteg.
2: Az is tud lenni. És mit csinál ilyenkor? Otthon fekszik?
0: Ronaldo kis szünet után felelt, mert ilyen információt kiadni a szolgálati szabályzatba ütközött.
3: Ja. Van még kérdésed?
0: Mordult egyet a barátja, és letette a telefont. El nem tudta képzelni Ronaldo elvtárs, mi járhatott a fejében. Aztán kapcsolt. Ez a megérzések napja, a barátja telepatikus alapon tárcsázott. Pedig szó se volt telepátiáról. A pártitkár kémei délelőtt azt jelentették, hogy egy Kádár Jánoshoz hasonló személy tűnt fel a városban. Palko elvtárs eléggé hitetlenkedve fogadta a hír, de azért gyorsan bepattant a szolgálati kocsijába, és szépen lassan elgurult az illető mellett. A Kádár Jánosnál kisebbnek látta, elnyűjt volt az arca, mondhatni bamba, szó ami szó hasonlított. Nem nyugodott meg, hallott a Kádár Jánosról már ezt, azt eszébe jutott a haverja. Annak percnyi pontossággal tudnia kell, merre van a fűnöke, és 100%, hogy őt nem vágja át. Schnellben elfütyülte a Rákóczi indulót. Ekközben szokott gondolkodni, ha gyorsan kellett döntenie. Csak azután tárcsázott. Mikor lerakta a telefont, mutató ujjával a halántékát kopogtatva szólt az emberének, hogy van ilyen hasonlít. Szálljanak le a férfiról, menjen ahova akar. Kádár János ment is. Mendegélt. Hirtelen olyan éhség roham tört rá, hogy nekiállt, befalta az első szendvicset. Ott helyben az utcán, kicsit restelkedve, de az emberek csak futólag néztek rá, hogy milyen éhes lehet ez a valaki. Nem is mindegyik arra elhaladó, csak némelyek.
1: Más városokban, ha megreped a járda szélén az aszfalt, már bújnak is ki a kis lila virágok.
0: Gondolta Kádár János, de itt az átellenben lévő köztéri kertben sem fedezett föl egyetlen példányt se, akárhogy erőltette a szemét. Az épület előtti tér két oldalán a virágágyások itt se tűntek gondozottabbaknak, mint másutt.
3: Benn vannak a szemetek?
0: Szólalt meg közvetlenül mögötte egy hang. Kádár János megfordult. Egy borostás, barna svájci sapkás férfi állt szinte a sarkában.
1: Milyen szemetek?
3: Hát, nem szemetek?
1: Kék.
3: Mind szemét? Egytől egyig?
1: Miért haragszik annyira rájuk?
3: Oltári nagy szemetek. Egyik nagyobb szemét, mint a másik.
1: Mondja meg már, hogy mit vétettek magának az itt dolgozók.
3: Szemetek.
0: Legyintett a férfi. Ott hagyta Kádár Jánost, aki újra ellenőrizte a pontos időt az óráján. A rövid séta után beült egy kis vendéglőbe. A körömpörkölt a kedvenc ételei közé tartozott, de általában megfeküdt a gyomrát, ezért kétszer is meggondolta, hogy azt rendeljen-e. Mikor végzett vele, megállapította magában, hogy jól esett. Körbe törölte a száját egy papírszalvétával, kért utólag egy fehér kis fröccsöt is. Megitta. Kb. Fél órával azután, hogy Kádár János megtörölte körömpörköltől szaftos szája szélét, a sziget spicnél, ahol elvált a kis ág a Duna főmedrétől, egy hajó kötött ki. Nem sokan utaztak rajta, csak pár férfi. Ki se léptek a stégre, hanem átmásztak egy tetővel, ponyva oldallal fedett, berregő motorosra, amely melléjük simult. A motoroson eredetileg a kapitányon kívül még hárman tartózkodtak. A parton Palko elvtárs és az embere várta őket. Némán biccentettek a városi pártitkárnak, s már nyargaltak is arra, amerre Palko vezette a csoportot, az alváz raktár felé. Nem készítettek be se székeket, se asztalt. Az alvázakra lehetett ülni, a térdükre támaszkodni, így többen állva maradtak. Azok hárman, akik már előbb ott ültek a motoroson, külön húzódtak, bár Palko elvtárs kérte őket szlovákul, hogy jöjjenek közelebb, esetleg üljenek le. Ők ugyanis csehszlovák elvtársak voltak. Azért kerültek korábban a motorosra, mert azzal jöttek át a túlparti Csehszlovákiából.
2: Vasil Vilák a nevem. A mögöttem álló elvtárs pedig Gusztáv Huszák. A tárgyra térek. Olyan vezetőket engedtünk magunk elé, akik nem sejtik, hogy a mi szekerünket tolják, mégis kiválóan működnek. Az utóbbi időben, hála a mi rendíthetetlen támogatásunknak, egyenesen veszélyes utakra tévedtek. Moszkvában már egy PB ülésen elhangzott, hogy Csehszlovákiában valamit tenni kell.

0: hagynál garázdálkodni, nem avatkoználnak közben a szovjet elvtársak, mert együtt vadászik velük. Sőt, én nem tudom, mit szeretnek benne, de imádják.
1: Ez meg a német Károly elvtárs hangja volt. A megkezdett beszélgetésre figyelve, a jelenlévők már egyébként se rejtőzködtek annyira, és anélkül, hogy megszólaltak volna, föl lehetett ismerni a Lakos László elvtársat is, és a nagy Komócsiny kisöccsét, a Mihályt. Huszák elvtárs megköszörülte a torkát, jelezve, hogy beszélni szeretne. Pár pillanatot várt a hatás kedvéért, majd Bilánkkal ellentétben lassan a mondatok közt szünetet tartva adta elő véleményét, hogy a tolmács munkáját ne nehezítse.
0: Maguknál más a recept. Azok a bizonyos vágyak a szovjetek szerint csak akkor veszedelmesek, ha a lakosság nyugtalanságával párosulnak. Sajnálhatják, hogy elmulasztották a legutóbbi alkalmat.
2: Milyen alkalmat?
1: Huszák, miután a tolmács lefordította a közbeszólást, készséggel válaszolt.
0: Mi odaátról érdeklődve figyeltük a kis lilavirág sorsát. Azt hittük, maguk állnak az egyre éresedő ellentétek mögött, és vártuk a folytatást.
1: Az eddig hallgató Palkó elvtárs nem bírta tovább tűrtőztetni magát.
2: Ki kellett volna tépni? Szét kellett volna taposni azt az összes rahat virágot. Mi itt meg is csináltuk.
0: Szép, szép, Palkó elvtárs. De láthatja, mi történt? Semmi. Egy város nem elég. Maga ráadásul rögtön elnyomta a tiltakozók hangját. Nem, hogy a közvéleményt nem sokkolta, de még Kádár elvtársa értesült az ellenszegüléséről.
1: Megmozdult valami, a gyűlés résztvevői odakapták a tekintetüket. A raktár falának támasztva farost lemezek sorakoztak, legalább 2 méteresek. Onnan jött a zaj. Az egyik lemez újra megmoccant.
3: Kijövök már, mert mindjárt megfulladok.
1: Az ismerős beszéd nyomában megjelent maga a közbeszóló is. 4 kéz láb mászott elő a farost lemez mögül. Fölállt, leporolta a ruháját, majd homlokát gúnyosan ráncolva közeledett a többiekhez.
3: Örülök a látogatásuknak. Utólag tekintsük úgy, mintha meghívtuk volna önöket. Csak hogy ez a meghívás rövid időre szólt. Úgyhogy jó utat. Gondolom, ismerik a járást visszafele is.
1: A 2 csehszlovák elvtárs és a tolmács az alvázakat kerülgetve sebes léptekkel elhagyta a raktárt. Kádár János megvárta, még becsukódik mögöttük az ajtó is, csak aztán kezdett foglalkozni a többiekkel. Megnézte magának őket egyenként szótlanul.
3: Na végre, magunk közt vagyunk. Mert én úgy gondolom, hogy amiről szó lehet köztünk, az belügy.
1: Megállapodott a tekintete a városi pártitkáron.
3: De bátor ember maga, Palkó elvtárs. Kitépkedni azokat a kis virágokat. Talán a nagyobbak lennének, ki sem merte volna uzigálni őket. Mi nem tetszik rajtuk? Az, hogy lilák? Vagy hogy egyáltalán virágok? Ahogy így elnézem a városát. A titkár elvtárs nem sok munkát ad a kertészeknek. Vegyék tudomásul az elvtársak, hogy mindennek megvan a maga ideje és a módja. Most pedig elmegyünk mindnyájan a pipába fröccsöt inni.
1: Mindenki megkönnyebbülten egyezett bele, még Palkó is buzgón bólogatott, pedig Kádár János őt nem is hívta.
3: Maga titkár elvtárs nem jön velünk, mert akkor fölismernek mindnyájunkat. Visszamegy az irodájába, összegyűjti a kertészeket, és röpgyűlést tart. Lehetnek itt még olyan pazar kertek, hogy ide járnak majd az egész országból mintát venni, sőt, még talán Csehszlovákiából is. Na ugye?
1: Tette hozzá Kádár János, most már a szokásos hamiskás mosolyával, ami megnyugtatónak tűnt az adott körülmények között.

0: Alkónak ez túl szép volt ahhoz képest, amit várt.
1: És te, János, hány pohárral fogyasztottál?
2: Kérdezte Kádárné, amikor Kádár János hazaérve beszámolt neki a nap eseményeiről.
3: Hármat.
1: Összesen?
3: Összesen.
1: Azt is beleszámolod, amit az imádott körömpörköltöthöz ittál.
3: Azt is.
2: Kádárné emésztette a hallottakat, majd pár perc múlva megint kérdezett.
1: És mi lett volna, ha jár arra valaki?
3: Merre?
1: A kerítésnél. Épp akkor, amikor mászol át.
3: Hát, ha mindent tudni akarsz, elmondhatom, hogy jött egy targoncás.
1: És?
3: Az az én emberem volt.
1: Hogy a te embered? Mást is beavattál rajtam kívül?
2: Kádár János átölelte a feleségét.
3: Ne ársd bele magad, jobban a politikába, Mariska. Elégedj meg ennyivel.
2: Kádárné durcásan elfordult a férjétől. Már ágyban feküdtek. Úgy tett, mintha aludna. Egy idő múlva mégse állta meg, hogy ne kérdezzen tovább, mert valami nagyon furta az oldalát.
1: Te, János, miért nem vágtad pofon azt az embert?
3: Melyiket?
1: Azt a svájci sapkást, amelyik szitta a pártmunkásokat.
3: Miért vágtam volna?
1: Mert szitta a pártmunkásokat.
3: Azt mondta csak, hogy szemetek. Lehet, hogy azért haragszik, mert piszkos a város. Tényleg az. Majd, ha elkészülnek az új kertek, másképp fog beszélni.
1: Gondolod?
3: Remélem.
1: Az ilyeneknek mindig lesz valami bajuk.
2: Kádár János le akarta zárni a napot.
3: Na, jó éjszakát.
2: Nagyon fáradt volt. El is aludt rögtön.
4: Igazságos Kádár János. Csaptár Vilmos regényét Németh Gábor alkalmazta rádióra. A szereposztás a következő volt. Mesélő Vallai Péter. Kádár Blaskó Péter. Kádárné Básti Juli. Acél Palkó Bilák Biszkó Helyei László. Ronaldo svájci sapkás Németh Károly Huszák Szarvas József. A hangfelvételt Gera Csilla, Kerekes Endre, Liszkai Károly és Maksai Helga készítette. A műsor zenéjét Molnár András állította össze. A rendező munkatársa Csepeli Sándor volt. Rendezte Zoltán Gábor.
5: A regény rádióváltozata 2005-ben készült, és utoljára 2012. május 28-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Arc, vonások.
1: Az irodalmi szerkesztőség mai műsorában beszélgetést hallhatnak Csaptár Vilmossal külső és belső sétaterekről. Ezt a hangos csavargást ajánlja megtisztelő figyelmükbe a szerkesztő riporter Jánosi Lajos. Nekem mindig is az volt az alap benyomásom rólad, hogy ugyan folyamatosan a könyveiddel jelen vagy az irodalomban, 86-tól egészen mostanáig évente jelentek meg könyveid, és hát amúgy előtte pedig ugye 71-től. Tehát a könyveiddel folyamatosan jelen vagy, ugyanakkor pedig mindig azt éreztem, hogy van egy olyan fajta autonómiád és szuverenitásod, aminek okán, én legalábbis így képzelem, valahogy mindig kívül voltál a dolgokon, kívül voltál az úgynevezett aktuális, a kánonon, kívül voltál trendeken. Te hogyan látod ezt a szerepedet, ezt a kívülségedet?
2: Ezt látom én a legkevésbé. Magamat, amin kívül vagyok, valamin, miközben a belült se látom, azt a kívült még kevésbé, és benne magamat még kevésbé. Nem is tudom, hogy milyen támpontot találjak ahhoz. Ráadásul az egész egy olyan körbe helyezkedik, ami még nehezebb, mert az ember, én azt gondolom, másokat még csak-csak megismerhet, felmérhet, de magát nem. Ebben sok minden akadályozza az is, hogy saját magán belül van, és nincsenek támpontok, mert mindent lehet. Nincsenek olyan szilárd fogozók, amiket az ember mások felé, a külvilág felé kiépített. Erre megvan a szemléletünknek, az érzékelésünknek a rendszer, hogy ami kívül van, azt hogyan közelítjük meg. Az egész emberiség hosszú-hosszú ideje ezen nőtt fel, az agya ezen barázdálódott, hogy ki, ami kívül van, azt megfogja, föl tudja mérni, alkalmazkodni tudjon hozzá, használni tudja. Ami belül van, az mindig sokkal nehezebb volt. És hogyha én kívül vagyok, és egyszer is, mint belül vagyok, mert rólam van szó, azt elég nehéz megmondani. Úgyhogy olyan kérdést tettél föl, amire, és ez most az én arcvonásomhoz hozzá fog járulni, nem is nagyon tudok válaszolni. Úgy valahogy mondott.
1: Tegyük még személyesebbé a dolgokat. Azt is tudom rólad, hogy te nagyon sokat sétálsz. Azt szeretném egy kicsit kidolgozni, vagy finomítani azokat az életmódbeli stratégiákat, amelyek úgy tartoznak hozzá az életedhez és az íráshoz, hogy nélkülözhetetlenek.
2: Azt gondolom, hogy szoktam mondani, vagy gondolni magamról, hogy még én a halálos ágyamon és azon fog gondolkodni, hogy hogyan kellene élnem. Szóval úgy érzem, hogy állandóan nyitott minden, bizonytalan nyitott, szóval életmódban, magánéleti formákban eléggé kusza és változékony az, amit élek, és semmivel nem tudok belenyugodni, semmi. Nem azt csinálom, ami lehet, hogy sokkal célszerűbb lenne, hogy valamikor utána 25 és 30 éves korod között lefixálod azt a magánéleti keretet, felségül veszel valaki, gyerekeket szül az a valaki, van egy család, attól fogva ezzel nincs gondod, az megy a maga útján, és te pedig éled az élet. Én nem tudtam ezt megcsinálni. És nem is úgy néz ki, hogy én bármiféle élethelyzetben úgy még most sem, pedig hát most már 50 éves elmúltam, sőt 52 is, hogy nem úgy néz ki, hogy én erre alkalmas vagyok. De vajon miért nem? Ugyanakkor viszont vannak olyan életmódbeli hát sajátosságuk.
1: Mondjuk ezeket szokásoknak esetleg?
2: Hát amelyek ahhoz a léthez kellene, hogy az ember az egyik naptól a másikig kibírja, amikor újraírni kezd. Ugye van az egyik nap írsz, befejezed, aznap már nem írsz, de másnap írni akarsz. Most ez valahogy ugye ki kell tölteni, vannak feladatok, de az a jó, amikor nincsenek. Viszont úgy, hogy ne gondolj arra, hogy mit fogsz írni, nehogy olyan kondícióban maradj másnap reggelig, hogy az ne rosszabb legyen, ne fáradt legyél, ne agyon gondolj valamit. Tehát el is szakadj tőlük, de mégis a közelében maradj, tehát az holnap egy folytatás, tényleges folytatás legyen. Hát minden író számára megvannak ezek a stratégiák, és nem csak író számára, sportoló számára, akárki számára, aki bármiféle teljesítményszerű munkát végez, hogy kialakulnak azok a szokások, amelyekről azt gondolja, hogy ez a legmegfelelőbb ahhoz, hogy azt folytatni tudja, másnap azt a valamit tudja csinálni. Nekem a séta az egyik. Hát mindig is eléggé fizikailag, eléggé szerettem a testemet mozgatni, és sokat sportoltam fiatalabb koromban, most is igénylem nem csak a sétát, az úszást is, sokszor mindenféle súlyzózást is időnként, vannak bizonyos szakaszok, de hát ugyanúgy hozzátartozik az életmódomhoz, pláne időnként, ha nem is állandóan, de hozzátartozik az, hogy bemegyek kocsmákba, kijövök, bemegyek egy másikba. Nem a legjobb módja ez a másnapra való készülődésnek, ezt megmondom őszintén. Nehéz azt az egyensúlyt megtartani, hogy az ember ne túl sok energiát használjon el úgy, hogy az másnapra nem térül meg, de hát ilyen szokásom is van, és általában véve nem vagyok elég szorgalmas, precíz, rendszerető, fegyelmezett életmódú ember, olyasmiket is megcsinálok, amiket nem kellene, amik nem hasznosak, olyan messzire is, most maradjunk képletesen a te kérdésed, olyan messzire is elsétálok, amilyen messzire már talán nem kéne elsétálni, mert nehéz, vagy fáradtan érek vissza másnap reggelre. Ez a messzeség, mondom, képletesen értendő, mert egyébként konkrétan a séta az mindig megtérül, mert az egy jó dolog szerintem. Van, aki a futást szereti, én a sétát, úszást, és még ilyen, és néha nem mindig, de ilyen kimondottan ilyen izmokat növelőzi. Az is jó, de változik, hogy mikor jó. Van, amikor hosszú idők keresztül ezzel nem is törődik. A séta az akkor is megmarad talán, azért az... De valamikor ezt a város közepén csinálom, valamikor még a hegyekbe általában, amivel ott följebb lakom arra a Budán, jobban szeretem, az jobban kötődök, valamikor egy hétig le se jövök a városba, ugye Sváb egy oldalában lakom, az egy olyan közeg, föl lehet fogni egy falunak, föl lehet fogni egy kirándulóinak, kilépek az ajtón, és 5 perc múlva már olyan helyen vagyok, ahova mások fölmennek kirándulni, tehát ugyanakkor viszont vannak ilyen kis közösség, gócpontok, ilyen faluközpontszerű helyek, mindenkit ismerek, boltokba, itt-ott, kocsmákba, szóval egy ilyen falusi élet, ami nagyon jó tud lenni, és ami mondom, eltart napokig, egy hétig is, hogy nem szakítom meg, tehát el is felejtem ezt a városnak, ezt a lenti részét.
1: És akkor ott megvannak az útvonalaid, vagy pedig ott is teljesen szabadon válogatsz az ösvényekkel, vagy nem tudom, mert nem
2: szoktam egy útvonalhoz ragaszkodni, de hát azért az útvonalak száma is korlátozott, úgyhogy vannak benne ismétlődések. Különösen akkor, hogyha ezt kocsmához kötöd, akkor azok nagyon meghatározottak, mert elég messze esnek ottan jó helyek, és ahhoz már nem tudsz kerülő úton menni, mert már elég oda eljutni, meg visszajutni, hogyha ezt ugye gyalog teszed meg. Ennek a gyalogos létnek van egy ilyen útkeresés, útfelfedezés jellege. Hát ez néha azzal jár, hogy az ember boká is ülöd a sárba, meg végigjárom az összes ilyen csurgó, vannak arra, hogy ezek a csurgó utcák, amik csak vízzel vezető árkok, igazából nem is utcák, de azért van neve, a kőszívű ember összes fia, lánya, mindenki ott van a kis utcákban, ugye a Jókai lakott valamikor arra, és a sok utca elnevezés emlékeztet rá. Hát ez ilyen, nagyon jó tud lenni, minden évszakban jó tud lenni, tehát ez nagyon jó, és ez ártalmatlan. Ha nem sokat mész be kocsmákba, sétált közben, akkor ez nagyon jó tud lenni másnapra. Szeretek beszélgetni emberekkel, akiknek semmi közük ahhoz, amit én csinálok, egész más problémáik vannak, de el tudok beszélgetni velük, és nem egyszerű kedvtelésből, vagy nagy lelkűségből, hanem tényleg igazi érdeklődéssel. Valamiért engem minden érdekel. Bár mostanában már kicsit valahogy a szűrőm erősebb lett, úgy veszem észre, de eléggé tudok beszélni olyan emberekkel, akik tényleg a környékbeli iparosok, ez az, amaz foglalkoztatja őket, olyan, ami nekem soha eszembe nem jutna, de tőlük szívesen meghallgatom, még hozzá is tudok szólni. a fogorvostól a beldugosig, a mindenféle. Hát ez egy olyan közeg, érted, hogy mondom, minden évszakban ad egy olyan hatást a táj, a közeg, az utcák, a részletek, amiben tetszésed szerint tudod magadat ide-oda helyezni, és jól érzed magadat. Mondom, van, aki ezt futás közben csinálja. Én futni nem nagyon szeretek, én úszás és séta közben tudok gondolkodni szabadon, és az jól is esik nekem. Ha futok, akkor olyan zsúfolt lesz az agyam valahogy. Azt nem olyan nagyon szeretem, bár szoktam. De mondjuk arra felé nem olyan jó, akkor ahhoz föl kell menni sík területre a normafához, mert azt nem szeretem, hogy lefölfutok. Valamelyik évben még írtam is róla, mert annyira foglalkoztatott, meg is halt egy ember, aki így futkározott ott rendszeresen a dombon le, dombon föl, és akkor szombat reggel kilépett az ajtaján, és rögtön fölfelé kezdett el futni egy szokásos útvonalon, és mire aztán valahol távolabb lefelé ment, ott olyan szívrohamot vagy agyvérzés, hogy mit kapott, hogy ott helyben meg is halt. Na hát ez nem kívánatos dolog, mert inkább megállítólag az ízületeknek is az a jó, hogyha az ember nem lefölfut, lefelé még rosszabb is tám, mint fölfelé, ami viszonylag sík területen, az pedig csak ott följebb van. Volt idő, amikor futottam is, de mondom, hogy az valahogy annyira magába szív, hogy nem tudok olyan nagyon jól gondolkozni futás közben. Érdekes mondom, úszás közben inkább.
1: Az előbb elég pregnánsan megfogalmaztad, hogy hát nem alakult ki olyan úgymond rendszeres élet, ami mondjuk egy ilyen, mit tudom én, 50 éves elmúlt el az utóbbi 30 éves periódus jellemezni. Ezen egészen biztos, hogy sokat töprenghettél, hogy ez miért van itt, de mondjuk nem arról lehet szó, hogy itt, ahogy én látom, meg amennyire ismerlek, hogy itt annyira erősen jelen volt és fontos volt mindig számodra az írás, hogy ez családi élet szempontjából magányosá vagy befelé fordulóvá tett, és kevésbé tudtál figyelni olyan dolgokra, hogy kialakíts bizonyos életformát.
2: Nem tudom, én sose hittem azt, hogy én családban tudok élni, és ilyen gyerek nevelgetés közben írni. Aztán volt ez a holland korszak, a lányom és az anyja ugye szobrász, és a lányom kicsi volt, és ottan voltam így fél éveket, és nagyon, nagyon szoros, éltünk egy ilyen családi házban, és nagyon szoros napirend volt. Délelőtt én dolgoztam, délután 3-ig, addig a lányom anyja intézte az ügyeit, meg a háztartást, meg minden, és akkor 3-kor, vagy én mentem a gyerekével, vagy ő hazahozta, én átvettem a gyereket, és ő kezdett el dolgozni. És ez bevált, szóval én a játszótéren is üldögélve nagyon pontosan tudtam gondolkodni arról, amiről akartam. Hát néha a lányom mondta, hogy nézzek oda, hogy ő mit tud csinálni, meg hova mászott föl, meg honnan esik mindjárt le. De ez nagyon, nagyon jó volt. Ehhez hozzátartozott egy elég erős izoláció is, mert ez egy kis helyiségben volt, és a nyelvi izoláció is volt, mert ugye én nem tudtam hollandul, angolul beszéltem ugyan, de mégis csak egy nyelvi lezártság volt, és ez nagyon bevált. Hát így írtam a Látkép története című komoly, hosszú, vastag, szóval több évi elmélyült munkát kívánó regényemet, és ez bevált, és aztán azt gondoltam, hogy ez itthon is beválik, úgyhogy aztán egy másik variációval próbáltam folytatni már, de azért vannak ennek, ahogy ezt te is a kérdésedben elrejtve mondtad, vannak akadályai. Az, hogy például ugye az író, vagy akárki, aki valamit van nagyon fontosnak tart, annak mindig az az első számú. Bármiféle szerelem, bármiféle házastársi kapcsolat, bármiféle mély, jó együttélés is legyen az mindig egy második pont. És ezt nem nagyon szereti a másik ember. Na most persze az okos író, vagy az okos valaki, az megtalálja azt a nőt, aki ezt mégiscsak szereti, és ezt elfogadja, sőt segíti is. Most én általában véve olyan együttéléseim voltak, vannak, ahol a másik fél is valamit fontosnak tart, és nem ez az elfogadás, hogy te vagy az első számú, neked van valamid, és akkor én vagyok a háttér, és akkor biztosítom neked. Valahogy nekem nem ilyen asszonyok, nők, lányok jöttek össze, ennek is lehet biztos oka, a véletlen vagy valami más is, És ezért nehezebb megélni, és ezért az ember mindig menekülésben megy át. Ha nem jó, akkor azt mondja, hogy akkor nem jó, és akkor inkább más kellene. És akkor elkezdenek terhesek lenni azok a rutin feladatok, amelyek különben, mint említettem, a hollandi időszakban nagyon jobb beváltak, de lehet, hogy ott is azért váltak, mert tudta, hogy fél év múlva hazajövök, akkor lesz egy szünet, és utána megyek vissza, tudod? És volt egy ilyen különlegesség, mert ott még nem voltam, tehát egy ugyanezt Magyarországra helyezve folyamatosan és nem fél éves szakaszokban lehet, hogy az nem ugyanaz. Nem tudom, hát erre mondtam azt, hogy még a halálos ágyamon is, ami remélem, hogy odé még van. Eltart egy darabig, amíg ebbe a helyzetbe kérdezem meg, de fel vagyok készülve erre. Bár az utóbbi időben érzem magamon azt, hogy egyáltalán nem olyan tragikus ez, hogy most hogy meg mint, hanem valahogy kiadja magát, és hát igen, az, hogyha én, aki sose voltam olyan nagyon szorgalmas és lelkiismeretes és állandóan dolgozó valaki, annak ellenére, hogy itt emlegetted, hogy ennyi könyv, nem, sokkal-sokkal szorgalmasabb is lehettem volna. Most azt kezdem érezni, hogy nem nagyon érdekel más, már csak a munka, és az előbb említett kör, ami körbeveszi egyik napról a másikra. Ez úgy látszik, hogy életkori dolog. Ez is lehet akadálya annak, hogy az ember intenzíven más emberrel megoszta az életét.
3: Nyilván az életedben, ezt tudjuk is, voltak, és mind a mai napig gondolom, hogy vannak olyan emberek, akik meghatározóak voltak, sőt, odáig megyek, hogy mondjuk hatással is voltak rád.
2: Rám nagyon sok ember van hatással, sok ember például rossz hatással, szóval elég az, hogy kimegyek a boltba, és ott valami nem stimmel, tehát tulajdonképpen ilyen szempontból Hollandia jó volt, mert ott mondom, volt egy nyelvi és élménybeli, meg mindenféle fal, tehát nyugodtan tudtam kommunikálni emberekkel egy köztes idegen nyelven. Sem az érzelmeik, sem az emlékeik, semmi nem kötött olyan szenvedélyesen hozzájuk, és egy nagyon ideális dolognak tűnt. Ugyanez már itt nem történik. Azon kívül meg jobban is működik ez az ország. Tehát ott nem értek olyan élmények, hogy váratlanul elmész egy egyszerű rutin feladatot ellátni, mondjuk vásárolsz, és ott váratlanul olyan dolgok érnek, ami nem szokásosak és fölidegesítenek. Ott ilyen nem volt, annak ellenére, hogy azért ott is vásároltam. Az emberek... Hát óvakodni kell az emberektől szerintem, amikor dolgozik az ember, tehát én nem szeretek kimenni sem reggel, addig, ameddig valamit is, azt hiszem, hogy ezen megint csak nem hagyok egyedül. Az impulzusok, a benyomások, ne érjék az embert. Ez a legjobb, hogyha fölkelsz, és az úgynevezett emberek majd csak után jönnek, ha már befejezted a munkádat. Ez sokszor még a szűkebb körre is érvényes, akik a lakásban vannak, nem hogy a tágabb körre. Tehát az, hogy a barátságok, meg a különféle szerelmek, hát persze, hát azok, de hát azok nem ilyen napi értelemben, ahogyan az mondjuk életmódról beszélünk. Hát most elkezdeném emlegetni az embereket, hát a barátságaim, meg a szerelmeim, vagy efélék, ezek vannak, de hát ezeknek mondjuk szerencsére azt mondhatom, hogy sok barátom is volt, és még van is, tehát vannak jobbak, vannak ilyenek, olyanok, de mindenkiből van valami bennem, szóval például megfigyeltem azt, biztos, hogy te is ismered ezt az érzést, hogy valakivel elkezdesz barátkozni, nem tudod, hogy miért. Az első periódusban azt érzed, hogy teljesen különböztek egymástól. Nem is tetszenek dolgai, és mégis valami vonzalom van, és akkor ott, ha ez a barátság tart, akkor egyszer csak föltelő, és kiderül, hogy mi az a közös, amiért barátkoztuk. És kiderül, hogy egyáltalán nem vagytok annyira különbözőek. És ez egy jó érzés, amikor az ember lebontja a magát és a másikat, és kiderül az, hogy az a vonzalom, amiért valami módon tart ez a barátság, találkozgatások, közös ügyek, egyebek, kitárulkozások, beszélgetések formájában, akár gondolati, akár magáncélú ilyen őszinteségek, ami ugye a barátságnak tartozik, hogy akkor kiderül előbb-utóbb, hogy nem véletlen, hogy te pont azzal az emberrel szoktál találkozni és kerültél baráti viszonyba. Ezek például érdekesek, és ezek hatnak az emberre, saját magad hatsz magadra ilyenkor, például van úgy, a másikon keresztül. és valamilyen tulajdonságodat jobban megérted és felismered egy baráton keresztül, mint ha csak úgy egyedül észre se vetted volna, mert hiszen épp azért volt különös, mert az elején te nem is vetted észre, hogy mi az, amiért barátkozol vele. Na, ezek például érdekesek.
3: Sosem mulasztja az ember ezeket a pillanatokat?
2: Sose, az nem is olyan
3: nem elmulaszthatók ezek a pillanatok olykor?
2: Hát de hogy nem, hát az élet az egy spontán rendetlenségbe folyik. Szóval olyan nincs, hát a munkában van legfeljebb olyan, hogyha írsz, de még ott se érzed azt, hogy nem mulasztottál semmit. Sose érzed, ugye? Sose érzed, hogy sose mulasztasz el semmit. Szóval az, hogy te csak úgy érsz, hogy mit mulasztasz el, mit nem, hát hogyne, hát a... De hát az elmulasztások is benne vannak az ember személyiségébe, illetébe, és annak is van valamilyen következménye, nem feltétlenül rossz. Természetesen nagyon sokszor kerülsz még jó baráttal és olyan helyzetbe, hogy utólag, amikor vége van egy találkozásnak, egy üdvétnek, akkor úgy érzed, hogy nem történt az, aminek kellett volna, mert olyanok a körülmények, nem mindig lehet olyan jól beszélgetni, vagy akármilyen érintkezésbe lépni, úgyhogy hogy azt érezd, hogy na ez most pont olyan volt. Ez is véletlenül van, amikor valami úgy sikerül. De hát az ilyesféle barátságokban pont az a jó, hogy a nem sikerült is valahol sikerül, szóval azon, hogy most mit mulasztottam el, akkor gondolkodom, hogyha ez inkább más helyzetekre vonatkozik, amit utána már nem lehet jóvá tenni. Egy barátságban minden beépülhet, de az emberek vannak olyan kapcsolat, hogy akár nőkkel, akár bármiféle más helyzetben, ahol ha valamit elmulaszt, ugye akkor utána az már nem ismétlődik meg még egyszer. Ez szerencsére a barátságokban nincs így.
1: Az irodalmi szerkesztőség műsorában beszélgetést hallhattak Csapdár Vilmossal. A szerkesztő riporter Jánosi Lajos volt.
4: A portré műsor 2000-ben készült, és legutóbb 2000. június 6-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Műsorajánló.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
2: Az is a küldetésünk, hogy országszerte elmélyítsük a Kresszel kapcsolatos ismereteket.
3: Az online tesztet kitöltő legjobb 10 játékos, akik a televíziós döntőben a Kressz témájában mérik össze tudásukat.
2: Merre mennél az autóddal, ha innen jönnél? Mi ennek a jelző táblának a jelentése, Vivien? Mi a helyes áthaladási sorrend?
3: Nagy diák teszt. Vasárnap 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Poják Adrián, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Szonnevent Pált, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére, jelentette be Facebook oldalán a képviselőcsoport vezetője. Bujdosó Andrea azt írta, Szonnevent Pál szakmai életútja, alkotmányjogi tapasztalata és nemzetközi elismertsége garancia arra, hogy az alkotmánybíróságban a jog, az alkotmányosság és a függetlenség értékei képviseletet kapjanak. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a Tisza frakció olyan alkotmánybírót jelöl, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Folytatódik a gazdasági és energetikai minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása, közölte a tárca vezetője közösségi oldalán. Kapitány István azt írta, egyenként, alaposan, minden esetben dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket és a korábbi döntéseket, amit pedig feltártak, továbbítják az illetékes hatóságoknak. Kitért arra is, hogy az elmúlt hetekben szakmai szervezetekkel, szakszervezetekkel, vállalkozókkal és a magyar gazdaság meghatározó szereplőivel egyeztetett a tárca. Az irány változatlan, átlátható működés, felelős döntések és folyamatos párbeszéd. A kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében számolják fel a demokráciát és a jogállamot Magyarországon, jelentette ki Orbán Viktor Tusnádfürdőn. A Fidesz elnöke a 35. bálványosi nyári szabadegyetem és diáktáborban mondott beszédében úgy fogalmazott, Magyarországon veszélybe került a szabadság, ezért önkritikára épülő ellenzéki politika helyett most ellenállási politikára kell váltani. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán a Fidesz elnökének tusványosi beszéde után néhány perccel azt közölte, menthetetlen bukott maffia főnökkel foglalkozni felesleges, és azt írta, köszönjük a bölcsességet és a bizalmat Magyarország. Az erdélyi magyarság fogyására figyelmeztetett, az Orbán kormány nemzetpolitikáját méltatta Tusnádfürdőn Tőkés László, az erdélyi magyar nemzeti tanács elnöke. A korábbi királyhágó melléki református püspök úgy fogalmazott, a romániai magyarság Európa veszélyeztetett népcsoportjai közé tartozik, egyúttal szorgalmazta Székelyföld és Partium történelmi régiók elismertetését. Egyre nagyobb gondot okoz az erdőtűz Franciaországban és Spanyolországban. Már Madridot és Bordót is fenyegetik a lángok, több mint 250 ezer embert evakuáltak. A spanyol főváros közelében 3 ponton gyulladt ki tűz, majd ezek egybeolvadtak. Bordó elővárosaiban hajnalban mintegy 60 ezer ember kimenekítését rendelték el. A tűz egyelőre 40-50 kilométerre van a várostól, de a szél arra fújja a füstöt. Az Európai Unió repülőket, helikoptereket, valamint szakembereket is küldött segítségül. Itthon holnap a napsütés mellett nyugat, délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és a nap második felében már nagyobb eséllyel fordulhat elő kisebb eső, zápor, zivatar. Az ország nagyobb része azonban várhatóan így is száraz marad. A szél gyakran megélénkül, nyugaton meg is erősödik. Éjszaka 10 és 18, holnap napközben 29 és 35 fok között alakul. Híradással 15 órakor jelentkezünk legközelebb, 14 óra 4 perc.
0: archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Kosztolányi Dezső Édes Anna című regényéből Gábor Miklós olvas fel.
5: Vizi Kornél államtitkárságáról egyre határozottabb formában beszéltek. A jelölt a kormány teljes bizalmát bírta. Sokszor már úgy volt, hogy a kinevezés másnap megtörténik, de az ügy megakadt, elaludt valahol. Erre piszkálgatni kezdték, és újra fölloppant. Elsősorban Tatár Gábor meg a barátjai szorgoskodtak. A parlamenti folyosóról, a pártkörökből azt a választ kapták, hogy minden rendben van. Közben kitavaszodott. A krisztinai gesztenyefákon ismét megjelentek a fehér virággyertyák. Az alagút tojásdat Biedermeier kerete zöld lombokat mutatott az április aranyporában, s a vargák ismét kiálltak a műhelyeik elé régies, C-szerű bőrkötényeikben. Vizinné nagyszombat délutánján a föltámadási körmenetre ment. Már lassan megindultak a zászlók, a tömeg fölött sétálva, mint egy maguktól járva, mikor odalépett hozzá Tatár Gábor, s gratulált neki, mint államtitkárnénak. Másnap az újságok közölték a kinevezést. Vizi legnagyobb álma beteljesedett, államtitkár lett. Nem igazi államtitkár, ahogy remélte, csak helyettes, de olyan széles ügykörrel, hogy becsvágya kielégült. A húsvéti ünnepeken egymásnak adták a kilincset a gratulálók. Ezeket méltó módon fogadhatták. Lakásukat a várakozás hosszú hónapjai alatt kicsinosították. Egy kristálycsillár lógott a mennyezetről, s a falikarok, melyeknek villanygöbjeit piros selyem sipkák borították, színpadi fényt szórtak az új tapétákra. Állandóan az asztalon álltak a konyakos palackok, szivarok, cigaretták. Vizi már állami autón robogott a ház elé. Most nem lehetett tovább halogatni az estét sem. Össze kellett hívniuk barátjaikat, akiknek annyira le voltak kötelezve. A háború óta egyetlen egy nagyobb estét sem adtak. Mikor lajstromot készítettek azokról, akiket okvetlenül meg kellett hívni, kiderült, hogy legalább 25-30 vendégre számíthatnak. Vizi súlyt helyezett rá, hogy az esté méltó legyen az alkalomhoz. Az asszony arra is gondolt, hogy még egy cserédet fogad a régi mellé, de egyelőre nem volt cserédszobája, a konyhában pedig ketten nem alhattak. Május végén egy lanyha derült napon tartották meg az estét. Ekkor már az egész ház vendéglővé és cukrászdává alakult. Etel a száraz süteményeket vállalta, Steffi a tortákat. Délután befejeződött a napokig tartó hajsza. Megkezdődött egy másik sürgésforgás. A vendégek elhelyezését úgy oldották meg, hogy a dolgozót, ebédlőt, szalont csak nem teljesen kirakták. Ebben a három szobában terítettek föl. Moviszterék és drumáék kölcsön adták az ezüstjeiket, a székeiket. Vizi Kornél házan ragyogott. Amikor este Ficsor az ünnepi egyenruhájában kinyitotta a kaput és beengedte a vendégeket, látni lehetett a lépcsőházat, mely a tetővilágításával egyetlen kis zárt palotává varázsolta a házat. A lépcsőkön piros gyökérszőnyeg futott az első emeletig. Itt a legmagasabb lépcsőfokon állt a házigazda szalonkabátban, és nagyon szeretetreméltóan integetve az érkezők felé, szinte fiatalabbá válva, megszépülve a tudattól, hogy mindent elért, amit életében elérhetett. Minisztériumi barátai jöttek, az ismerősei, akikkel üzletügyek kötötték össze, néhány katonatiszt és pap. Tatár Gáborék a két lányukkal, Jancsi frakban érkezett. Nagy virágkosarat hozott Angéla nénének. Pont 9-kor haladt föl a lépcsőn a miniszter, az ő reszort minisztere a feleségével. Vizi pár lépcsőfokkal eléjük sietett, kezet csókolt a kegyelmes asszonynak, valamit mondott a miniszternek, ezen mind a ketten hallgatáztak, aztán bekísérte őket. A többi vendégeket már mint pótházigazda csak druma fogadta. Etel és Steffi szolgált ki, úri szobalánynak öltözve, fehér kötényben, fejükön bóbitával. Anna konyhában maradt. Ő a rántott csirkét sütötte, zsírral locsolgatta a fiatal libákat, hogy szépen piruljanak. Ezek a lányok, akik kibejöttek a tálcákkal, időnként hírul hozták, hogy mi van benn. A méltóságos asszony a minisztere mellett ül, lila bársonyruhában, fülében azokkal a nagy gyöngyös aranykarikákkal, a méltóságos úr a miniszternének udvarol, Jancsi kérem a doktornénak. Most a miniszter szónokolt, aztán Tatár méltóságos úr, aztán druma, végül Vizi. A taps, az éjjelzés meg megújult. Miután Etel bevitte a májusi bort is, és kioszta a tálakat, ezt újságolta Steffinek. A nagyságák már bementek a szalomba. Mit csinálnak? Beszélgetnek. Miről? Hát miről? A cselédekről. Másról se tudnak azok beszélni, szólt Steffi elbigyeztve száját. Együnk, indítványozta Etel. Ölébe vett egy pecsenyéstálat, kézbe fogta a liba püspök falatját, és harabdálni kezdte. Steffi késsel villával evett finoman. Maga miért nem eszik? Kérdezte Etel Annát. Majd eszek. Miért spórol nekik? Biztatgatta Etel. Ne sajnálja őket. Most van maguknak, szólt Steffi is. Az, gyökkintett Etel. Maguknál is nagyban megy a ronyszedés. Tarkát nem is szednek. Nem sokára majd inast meg szakácsot tartanak. Komornyikot, tette hozzá Steffi gúnyosan mosolyogva. Úgy, mint nálunk volt a gróféknál. Etel csemcsegett. Steffi a tűzbe bámult. Nálunk a komornyiknak télen még az újságokat is meg kellett melegíteni. Miért? Mert kívülről hozták, és hidegek voltak. Az öreg gróf egyszer visszaküldte a komornyikkal, hogy melegítse meg. Aztán mindig meg kellett melegíteni. És tudja Etel, hogy mivel tüzelt a szakács a háborúban, mikor nagy láng kellett neki? Zsírral. Merőkanál számra dobta a tűzre, úgy ám? Mit fáj az magának? Kérdezte tőle Etel tele szájjal. Rágta a csirkék nyakát, feltörte a koponyájukat, hörpintkedte belőle a velőt, kenyérbeleket mártott a lébe. Jól tették, helyeselt, ha tehették. Legalább magának is jutott. Az a fő, hogy legyen mit enni. Az embernek úgy sincs egyebe, csak amit megeszik. Etel még mindig nem fejezte be vacsoráját. A tányérokról kivett egy-egy csontot, és leszopogatta. Nem utálta ő az urak száját. Összeöntögetett magának egy kis bort a különböző poharakból, és ivott. Ben megzendült az ongoraszó. Etel kitárta a konyhajtót, hogy jobban hallja. Bólintgatott a muzsika ütemére, a fehér bóbitájával, mint egy kövér, öreg angyal. Már táncoltak. Etel meg Steffi félreúszta az asztalokat. A párok nem fértek el, sokan az előszobába szorultak. Jancsi is kilebegett Movisternéval. Csupa tréfából áttáncolt a hálón át a lakásba körbe-körbe. Egyszer, mikor a fürdőszobába értek, az úrfi magához szorította a párját, belecsókolt a nyakába. A szép doktorné fölkacagott búgva. Anna, aki az előszobában ácsorgott a tűzhely lángjától piros füllel, meghallotta ezt, oda tekintett. Vissza akar futni a konyhába, de neki ment a falnak. A lámpák valami kancsal fénnyel föllobogtak. Különben a mulatság sokáig tartott. Csak Movister szökött meg mindjárt vacsora után, a többiek maradtak. Még a miniszter sem mozdult. Kitűnően érezte magát. Mindenki kitűnően érezte magát. Tatár azért, mert a miniszter is kitűnően érezte magát. Derűs könnyed lármaz izeget, nem vitatkoztak, hanem fölolvadtak, elterpeszkedtek egy diadalmas jó érzésben. Kis pletykák sisterektek, hogy ki vált el, ki halt meg, ki kövéredett és kisoványodott meg, és az emberek, akik egy-egy bizonytalan ismerősüket összetévesztették egy másikkal, miután értesültek, hogy az, akire gondoltak, nem az, hanem egy másik, és aki elvált, már másodszor nősült, és az, akit élőnek képzeltek, már régen halott, és a sovány tulajdonképpen kövér, és a kövér tulajdonképpen sovány, elhelyezvén az illetőket agyuk megfelelő rekeszeibe, megnyugodtak. Vizinét egyre jobban izgatta vendégeinek vidámságon. Ideges ásításokat nyelt le torkába. Kimerült a többnapi háziasszonyi teendőktől, de főként az üres gratulációktól, melyekre épp oly üres szavakkal kellett válaszolnia. Figyelte az urát a füstön át, ki messze tőle a harmadik szobában a miniszter körül buzgolkodott, s bókolt a hölgyeknek azzal a hazug kedvességgel, melyből annál több marad, minél inkább pazarolják. Valahol egy ablakmérdésben rábukkant egy csinos szőke bécsi asszonykára, akivel ma este még nem beszélt. Ez valami nagy vállalkozó felesége volt. Mint hogy nem tudott magyarul, nem vehetett részt az általános társalgásban, s így épp úgy el volt szigetelve, mint ő. Vizinél leült melléje, nagyon részletesen elmesélte neki németül a kisleánya halálát. De ezt már annyiszor elmesélte, hogy most csak kopogó gépjes szavait hallotta, még a fájdalom vigasztalását sem érezte. Az inga órát nézegette, alig várta, hogy menjenek. Háromkor a miniszter fölkelt, vastag füst volt. A kék göngyölegek egészen eltakarták a csillárt, nem is világított jobban, mint novemberi éjszakákon a ködben egy utcai gázlámpa. Bizi az asztal szélén bóbiskolt lógó fejjel. Hallgatta, hogy kordul a miniszter autója, hogy pihen el lassanként a távozók lármája. Minden jó volt, gondolta, minden szép volt, csak hogy ez is megúlt, de már csuklott. Szóda bikarbonát vett be és lefeküdt. Az asszony ott maradt az asztalnál. Szemlélte ezt a pusztítást. Szeszélyes, futurista színfoltokban rémlett eléje egy üvegtányérkán a barackrekvár sárga maszatja, és egy késpalló, káposztás rétes és sajtharang, húgpiszkáló és majonéz, bagúré és májusi bor a szagos mügével. Szeretett volna ismét rendet teremteni, vagy lesöpörni mindent a kezével. Annyira fáradt volt, hogy azt kérdezgette magától, miért is esznek az emberek. Bejött a három cserét, kiszellőztetett velük, Steffit és Etelt fölküldte. Anna ott motozott az asztalon az orra előtt. Fölemelt egy kancsót, aztán megint visszatette. Hagyja, lamentált Biziné, eltakarva tenyerével a szemét. Úgy unom már, látni se szeretem, az Isten áldja meg, ne zörögjön. Csukja be az ablakokat, és menjen maga is aludni. Majd holnap leszed, ne zavarjon, reggel pedig föl ne keltsen, aludni akarok sokáig. Az ura az égő villanynál horkolt. Ő kikapcsolta a ruháját, odadobta valahová, szinte beleugrott az ágyba. Alig 5 percre rá, nem még annyira sem. Az ebédlő ajtaja kinyílt, s belépett Anna. Anélkül, hogy lámpát gyújtott volna, ismét babrált az asztalon. Talán mégis le akarta szedni, hogy reggel ne legyen annyi dolga. A sok kacaj terefere után nagy csönd volt itt. Ben az úr fürészelő horkolása csak még nagyobbá tette. Egyszerre oly zaj dördült végig a földült szobákon, mint a pisztollyal lőtték volna. Anna, aki nem ismerte az idegen bútorokat, földöntött egy gyöngyfaszéket, moviszter

0: borult, mint aki akarna innen menni valahová. De mást gondolt. Hangosan a fürdőszobába futott. Onnan a sárga tapétajtón a hálóba. Vizéné arra ébredt, hogy az ágya szélén valaki ül. Kicsit felemelkedett a párnáról, kinyitotta álomittas nehéz pilláit, s bámulta ezt az alakot. A kétes holdfényben olyan volt ez, mint valami szellem, ezüst párával körülvéve. Nem rettent meg tőle. Az illető a bal kezével megfogta az ő kezét. Tágra nyílt szemeik egész közelről egymásra meredtek. Mit akar? Suttogta Vizini. Anna, maga az? Menjen aludni. A jövevény nem felelt, csak ült. Csak fogta a kezét, nem engedte el. Lassan mozgott. S pusztán ettől a furcsa lassúságtól borzadt meg, mert oly lassan mozgott, oly lassan, hogy azt nem lehetett kivárni. Vizini a még szabad karjával a leány nyakához kapott, hogy eltaszítsa. Ellenben oly ügyetlenül lökte el, hogy csak még jobban magához szorította. Valósággal ölelte már. Kornél, sikoltott egyszerre. Kornél, ki ez itt? Kornél, segíts! Segítség! Segítség! Akkor már egy ütést érzett a mellén, egy hatalmas ütést, amilyent még nem érzett. Őrült, mondta Alélton, és visszaesett a párnájára. Vizi, akinek a feje elnehezedett a bortól és áramtól, motyogott valamit, de már kiugrott az ágyból. Ott állt a szoba közepén, hosszú, térden alul érő hálóinkben. Mi az, ordított? Ki az? Segítség! Gyilkos! Gyilkos! A késfényet pillantotta meg, a pengét, a nagy-nagy konyhakést. Azzal hadonázott a leány. De hogy ki van itt és mit művelt, hogy férfi vagy nő, arról fogalma sem volt. Csak azt látta, hogy valaki a szalon ajtaja felé oson menekülni próbál. Utána vetette magát és dulakodva visszacipelte. Nehéz közelharc volt. Anna megrémült, hogy bántani akarja őt, s épp úgy félt, mint a gazdája. A testi munkától izmos bal karjával átköpte a derekát, gáncsolta és teperte. Rövid ideig birkóztak. Vizi a fehér diványnal elvesztette egyensúlyát, a diványra bukott, innen le a földre. A leány vad düvel mellére térdelt, és döfte szúrt, ahol érte a mellét, a hasát, a torkát. Aztán a kést a sarokba ajtotta. Nem törődött semmivel. Áttántorgott a szalomba. Megmosta a kezét a vízvezetéknél szappannal. Majd visszajött a szalomba. Valami csöpögött a másik szobában is. Csip-csöp, mint a vízvezeték, amikor nincs elzárva a csap és szivárok. Csip-csöp, csip-csöp. A vér csurgott. Horpolt az úr, mozgolódott, egyre halkabban morgott. Anna ledőlt a hencsérre és elaludt.
1: Kosztolányi Dezső, Édes Anna című regényének 16. részét Gábor Miklós olvasta fel, szerkesztette Manger Gabriella, rendezte Déri Éva. A hangfelvétel 1976-ban készült, és utoljára 2024. március 9-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg.

0: A Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Kosztolányi Dezső, Édesanna című regényéből Gábor Miklós olvas fel.
1: Reggel 6-kor a kapujuk előtt csöngetett a szemetes. Indult, hogy kiadja a szemetet, és utána majd takarítson. Fényes hajnal volt. Szemeit dörzsölgetve nézte a lakom a dúsroncsait, ezt a cirkuszi összevisszaságot, még mindig nem tudva, hol van, hogy került ide. Most megállt, és már nem ment tovább. A hálószoba két ajtószárnya be volt hajtva, csak egy új nyírés maradt. Úgy látszik, ő vonta be maga után, amikor kitámolygott onnan. Nem mert benézni, hallgatózott. Semmit se hallott, csak a csöndet. A mélységes csöndet. Ekkor két tenyerét arcára tapasztva eliszonyodott magától. Úgy félt, hogy szíve jéggé dermedt. Kapkodva szedte rongyait, összekötötte a batyut. Ki innen, menekülni hamar, el innen. A ház a Mudi után még aludt. A padlásra is futhatott volna, vagy talán a pincébe. Elbújni a mángorló mögé. De attól tartott, hogy a lépcsőházban valaki leselkedik rá. Batyúját ledobta. Kinyitotta az Attila utcára néző összes ablakokat, hogy ne legyen olyan egyedül. Már énekeltek a rigók, füttyel köszöntötték ezt a gyönyörű nyári reggelt. Csilingeltek a villamosok is. A svábasszonyok a szomszédos házokba vitték a tejet. 11-ig senki se zavarta. Gubbaszkodott a hencseren, térdére könyökölve. 11 után valaki csöngetett a külső ajtón, sokáig csöngetett, mindenáron be akart jönni. Alszanak! Kiabált fel ennek a valakinek Ficsor. Mit csönget annyit? Hozza le, majd én átveszem! Viatoris kis fűszeres inasa volt, aki ilyenkor szokta feladni a fűszert. A házmester még ezt mondta neki. Nagy mulatság volt itt az éjjel. Movisztenni az zongorához ült, amint szokott ilyenkor, és játszott, énekelt a feje fölött. Csengett a telefon. Anna felemelte a kagylót, de visszatette. A telefon csengője aztán folytonosan berregett. Úgy délután 2 felé zörögtek az ajtón. Nyissák ki! Nem hallják! Nyissák ki! Még alszanak, az nem lehet. Meg kell nézni az utcáról. Az Attila utcából is felszóltak. Hé, valaki! Ki van ott? Ott van valaki! Biztosan van ott valaki! Az ablakokat már kinyitották! És egyre több hangot lehetett hallani, itt meg ott mindenütt. De ha mondom, hogy nem mentek el, nagyságos úr, azt nekünk látnunk kellett volna. Anna! Anna, alszol! Föl kell kelteni! Csak dörömböljenek! Dörömböljenek jobban! Törjék be az ablakot! Az ajtót törjék be, az ajtót! Feszítsék föl! Azt nem szabad, mondta Druma hangja. Tüstén szaladjon rendőrét. A biztos úr megérkezett. Hallotta, milyen cécó volt itt az éjszaka. Előbb ő is csöngetett, kulcssal kopogtatta a kirincset, de gyanúsnak találván az esetet lakatosért küldött. Az feltörte az árat. Két tanút kért maga mellé, Druma nagyságos urat meg a lakatos mestert, azokkal meg Ficsorral lépett be az erőszobába. Mondtam, hogy itt van valaki, bizonykodott a házmester, s megpillantotta Annát, aki már állt a hencser mellett. Hát te itt vagy, miért nem nyitsz ajtót, süket vagy? A rendőr ügyet se vetett rá, ment, dobogva hatalmas lépéseivel a hálószoba felé. Belökte a két ajtószárnyat, s ott egy városligeti borzalomkamra minden iszonyatot árult a szem elé. Ő maga is visszahőkölt. Most először fedezett fel ilyen gyilkosságot. Futó lépésben rohant a lány felé, megragadta a vállát, s magáról megfeledkezve teljes erejéből rázta. Te voltál! Anna lesütötte szemét, mint aki vall. Miért tetted? Ordított rá a rendőr, szélesre tárva nagy száját a harcsabajuszával, és a szeme kidüllett. Föl fognak akasztani! Üvöltötte szinte magán kívül, kimondván az ítéletet, mint az első fórum. Anna tudta ezt, de most szívét, mely megfagyott az éjszakai halálos szorongásban, egyszerre mégis valami melegség járta át, mint a tavaszi szellő, hogy tegezték, hogy ez a parasztrendőr, aki olyan volt, mint a legények a falujában, tegezte őt, és nem is látta benne a hivatalos szemét, aki kötelességét teljesíti, csak valakit, aki az ő atyafia.
2: Az előszobában egy csomó ember verődött össze a háziakból, idegenekből. Ezek bekukucskáltak az ebédlőbe. A rendőr erélyesen kiutasította őket. Hozoljanak, mondta. Gyilkosság, mindenki adja el a lakást, a törvény nevében. Házfelügyelőné, zárja be a kaput. Senki sem mozdulhat a házból, maga felelős érte. Antal bácsi, Szűcs Antal bácsi, a sarki őrszem, akit Anna is ismert, intézkedett. Megnyugodva nézték mindannyian. Hol a telefon? Kérdezte Annát. Az a fejével arra felé biccentett, ahol volt. Halló, szólt a rendőr. Egy kerületi kapitányság? Halló, halló. Szűcs Antal, 1327-es rendőr, őrmester, alázattal jelentem a fogalmazó úrnak. Gyilkosság történt. Kettős gyilkosság. Attila utca 238, első emelet. Vizi, mi a másik neve? Gornél. Igenis, Gornél. Mind a kettő meghalt. A tettest elfogtam. A helyszínt fönntartom, igenis. Fogadta a fogalmazó rendelkezéseit. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. A lányt a szalon kályhája mellé kísérte, odaállította a fal felé, hogy meg ne ugorhassék, és ettől kezdve egyik szeme a gyilkoson volt, másik az ajtón. Levette a sapkáját, megtörölte a homlokát, nagyot fújt az izgalom után. Ficsor megsemmisülten magába rogyva a padlót nézte. Druma is a lakatos suttogott. Már is végig sivalkodott az Attila utcán a rendőrautók tülke. Két kocsi jött. Az elsőben az ügyeletes tiszt kíséretében egy tanácsos, a főkapitányságtól, a vizsgáló bíró és a rendőrorvos, a második teliszteli detektívvel. Jelentem alásson a nagyságos tanácsos úrnak, tisztelges Szűcs Antal vigyázállásban összeverve bokáit, én, mint az őrszemes rendőr, ma délután 2 órakor. Ez a gyilkos? Kérdezte a tanácsos megszakítva a szavait. Igenis, mutatott rá a rendőr. A cserédjük. Csodálkozva nézték az urak. Hosszú gyakorlatukban még nem fordult elő, hogy a gyilkos a tetszín helyéről ne menekült volna, vagy legalább meg ne kísérelte volna a menekülést. Furcsa volt. Gyorsan körülfogták, mintha attól félnének, hogy elszökik. A daktiloszkópus felfedezett 2 ép és használatú új nyomot. Mindjárt magával vitte a paplant, a párna húzatot, hogy megrögzítse. A fényképészek fotografáltak. A rendőrorvos a tanácsossal, a vizsgáló bíróval, a fogalmazóval bevonult a hálóba. Az áldozatokon már mutatkoztak a hullafoltok. Akik annyi szörnyűséget láttak életükben, a bűnügyi bizottság tagjai maguk is elborzadtak, milyen vadállati kegyetlenséggel végzett velük a gyilkos. Amikor egyikük másikuk átment a szalomba, arcán behozta oda a rémület vízfényét, mint egy tükörben. Minden arcon a rémület volt, mert nem értették, hogy miért történt, és igyekeztek megérteni. Csak Anna arcán nem volt rémület. Ő sem értette, hogy miért tette, de ő elkövette, amit tett. És mint hogy már elkövette, ott belül mélyen, nagyon mélyen bizonyára lehetett valami, amiért föltétlenül, szükségszerűen meg kellett tennie. És aki belülről lát valamit, az másképpen látja, mint aki csak kívülről látja. A sarokban megtalálták a kést, félretették, mint bűnélet. Leltárat készítettek a bútorokról, centiméterről centiméterre mérték a szobát széltében hosszában, felvették a tervrajzát, belé rajzolták a 2 holttestet. A doktor diktálta a jegyzőkönyvet. Ekkor kijött a tanácsos, utasítást adott a detektíveknek. Kutassák át a szobákat. Csak erre vártak, mint a kopók, melyek egy füstjelre kirohannak a vadász területre, mind a különböző szobákba rontottak, nyomoztak, csapkodták az ajtókat. Az egyik azonnal letépte a hencserről a terítőt, alája bújt, mint a keresne ott valakit. Kinyitották a zongora födelét. Még a vendégséges asztal ételei között is kotoráztak a habostortában egy üvegkanállal. Nyilván a rablott pénzt, az ékszereket kutatták. De sehol se volt semmi. A cserédszobában fölhányták, szétszették Anna tábori ágyát. Egyik széken meglelték összekötött batyuját. A detektív behúzta és kibontotta. Ott volt benne minden, amivel valaha átlépte ennek a háznak a küszöbét. Az a pár rongyos zsebkendő, az a néhány fejre való kendő, a kézitükör, a vasfésű, a gyerektrombita, meg egy papírzacskó megszenesedett maróni is. Csak a kék kartonruha meg a fűzős férfi cipő hiányzott belőle. Azt már régen elnyűjtte. A detektív jelentette a tanácsosnak. Az ágya se volt megvetve. Ez fontos, mondta a tanácsos. Jegyzőkönyvbe kell venni. Le se akart feküdni. Előre készült rá. Most a kályha mellől maga elé vezettette, szembeállítatta az ablakból beáramló fénynek, a nagy májusi fénynek, és ezt kérdezte. Maga tette? Én. Miért? Én. Haragudott rájuk? Bosszút akart állni? Vagy bántották? Valamiért csak tette? Anna ráncolt a fiatal, de korán redős paraszt homlokát, és tördelte a kezét, sóhajtozott. Jaj, mondta. Jaj. Kétszer is végig simított a haját, azzal a modoros eszelős mozdulattal, melyet még az asszonyától tanult. A rendőrorvos tárgyalt valamit a tanácsossal. Annát az orvos még közelebb állította az ablakhoz. Becsukott tenyerét a lány szeméhez tartotta, s elkapta onnan gyorsan, sokszor egymás után, mintha játszanék. Oda nyúlt a fülekhagylója mögé, erősen nyomogatta. Kérdezősködött erről-arról. Leültette egy székre, veregette a térdét. Akkor vette észre a tanácsos, hogy a lány ingén még két vérfolt vöröslik, akkora, mint két pipacs. A baja van, magyarázta az orvos. Erre az a sok férfi, aki ott volt, mind Annára tekintett, aztán félre pillantott férfias szeméremmel. Különben alig véres, mondta a tanácsos, amíg tovább vizsgálgatta és emelgette a karját. Csak itt, meg itt né. Mosakodott? Kérdezte tőle. Hol mosakodott? Ben majd úgy is levetkőztetik, mondta a többieknek. Mit vitt el? Na mondja meg szépen, hová dugta? Jobban teszi, fiam, a bevallja. Mi úgy is rájövünk mindenre. Kiadta a rendeletet. Motozzák meg. Föl a kezet, vezényelt a rendőr. Anna ügyetlenül nyújtotta föl a két karját, a könyökben kisébben hajlítva. Egyenesen, igazította a rendőr. Most már egyenesebben tartotta a két karját. S a gyilkos lány a legszörnyűbb bűnnel tetézve az ott lévőknek egy pillanatig valami régi, félszeg oszlopszentet idézett az emlékezetükbe, aki égnek tárt karokkal áll. A detektívek hozzáláttak a motozáshoz. Kést, lőfegyvereket kerestek nála. Végig tapogatták keblét, szoknyáját, elől-hátul. Semmi, mondták, semmi. Meg is fejezték a helyszíni szemlét. Jöhettek a hullaszállítók. A rendőrorvos meg a tanácsos aktákat írt alá az asztalon. Most a tanácsos odafordult a két detektívhez. Kísérjék be. Anna még mindig fölfelé tartotta a két karját. A detektívek intettek neki, hogy most már leengedheti. És ezt mondták. Menjünk. A lány nem mozdult. Erre közrefogták, az egyik detektív a karjához ért, ő azonban egész könnyedén eltolta magától. A tanácsos, aki lefölsétált a szalomban, megállt. Oda szólt a detektívnek. Bilincselje meg. A detektív a lány csuklóit egymásra tette, körültekette a lánccal, mely halkan csattant. Anna ezt már engedte. Kíváncsian nézte meg bilincselt két kezét. A bilincs egészen új volt, még fényes is, vékonyka hitvány lánc, de azért erős, nem lehetett szétszakítani. Vastagabbnak gondolta, meg rozsdásnak, valami ormótlan golyóbissal a végén. Mégis úgy tetszett, hogy ismerte valahonnan, régi időktől fogva, talán a népmesékből, amelyekben a királyi palota mellett mindig ott a börtön. Már nem is csodálkozott rajta. Közönösen szemléltes úgy álltott, mint aki már régtől fogva viseli, és már régtől fogva megszokta. A detektív föltette fekete kemény kalapját, s útnak indította. Künn a folyosón suttogta körülötte. Gyilkos. Itt a gyilkos. Steffi és Ethel sápadtan hajolt előre a második emeleti folyosó korlátján, csapkodta a kezét. Az egész ház reszketett. Később ugyanezen a lépcsőn két fekete fakuporsót hoztak föl. Abba beleemelték az áldozatokat, a törvényszéki bonztani intézetbe szállították a fagyasztóba. A fölfordult házban Ethel házmesterkedett, és Druma vette át a parancsnokságot. Két válaszos sürgönyt küldetett a postára Steffivel. Az egyiket a megboldogult asszony testvérbátyjához Egerbe, a másikat Jancsihoz, aki már visszautazott Bécsbe. Állandó összeköttetésben volt a rendőrséggel. Ő fogadta a riportereket is, akik a gyilkosság hírére egymás után jelentkeztek. Interjúkat kértek tőle, a cselédektől is. A megirandó színes riportok számára.
0: Kosztolányi Dezső Édes Anna című regényének 17. részét Gábor Miklós olvasta fel, szerkesztette Manger Gabriella, rendezte Déri Éva. A hangfelvétel 1976-ban készült, és utoljára 2024. március 10-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Kosztolányi Dezső Édesanna című regényéből Gábor Miklós olvas fel.
1: Minden szenzáció gyorsan elmúlik. Pár napig lobog, az emberek beszélnek róla, aztán fölemésztődik a maga gyújtotta tűzben. Ez az eset is ilyen volt. Eleinte lázasan vitatták a környéken, anélkül, hogy közelebb jutottak volna mi voltához. Mindenki azt kérdezte magától és másoktól, hogy miért történt. Erre azonban senki se tudott kielégítő választ adni. Az áldozatokat a társadalom nagy és osztatlan részvétel mellett temették el a sír mellé, melyben egyetlen kislányuk Piroska nyugodott. Édesannát a rendőrségen beismerő vallomása után letartóztatták. Új nyomatot vettek tőle, háromszor lefényképezték, aztán átkísérték az ügyészségre, a Markó utcai fogházba. Amint belépett ide, úgy tetszett, hogy rádőlnek a falak. Foglárjai fölvezették a harmadik emeletre, becsukták egy cellába. Egy ágy volt itt, egy szék, egy asztal, meg a klozet, de a cella eléggé tiszta volt. Világosabb és valamivel nagyobb, mint az ő konyhája. Szinte el se hitte, hogy csak ilyen egy börtön. Azt hitte, hogy a börtönben almon fekszenek a rabok, s a kígyók, békák szemei világítanak nekik a sötétben. Leült a székre. Nem sírt, de sokat töprengett. Este az ágy elé térdepelt és imádkozott. Mikor először jöttek érte, Anna keresztet vetett, Istennek ajánlotta lelkét abban a hitben, hogy már is a vesztőhelyre viszik, és azonnal fölakasztják. Egy sovány, kopaszos úr elé állították, aki készen vett nyakkendőjében melltűt viselt, s a szőrös nagyujján arany karika gyűrűt. Anna az igazsága szorgalmas, szerényen díjazott hivatalnokát valami nagyon nagy, nagyon gazdag úrnak képzelte. Később látta, hogy nem rossz ember. Finoman, jóindulatúan beszélt vele, megszokta őt, már unta is, annyit faggatta. Anna semmit se tagadott. Csak arra a kérdésre nem tudott felelni, hogy miért követte el tettét. Sorra beidézték a ház összes lakóit. Ethel bőbeszédű, homályos vallomásában akadt egy figyelemre méltó mozzanat. Tavasszal, egy vasárnap délután kirándult Annával a Gellért hegyre, a Citadellához. Anna lefeküdt a fűbe és elaludt. Pár perc múlva fölriadt, szaladni kezdett lefelé, karjait lóbálva és sikongva, mint valami bolond. Nem tudták, hogy mi van vele, csak akkor állt meg, mikor rákiabált. Akkor is sokáig reszketett még. Steffi viszont a gyilkosság előtt körülbelül 2 héttel a Márvány utcában találkozott vele. Egyedül őgyelgett a ház előtt, ahol valamikor Jancsi úr filakott. Anna észrevette őt, de beszaladt a lépcsőházba, és amikor később megkérdezte tőle, hogy mit keresett ott, csak hebegett. Most sem tudott erre vonatkozólag pontosabb fölvilágosítást adni. A vizsgálóbíró idézést küldetett Patikárius János bécsi címére. Bécsből a rendőrség azt felelte, hogy az illető ismeretlen helyre távozott, egy lengyel táncosnővel lakott együtt, az azonban már föladta 5 szobás lakását, elutazott Varsóba. Mindez nem tetszett fontosnak tekintve, hogy Patikárius János több mint 1/2 éve nem lakott Budapesten. Édesannát előre megfontolt szándékkal elkövetett 2-gyilkosság címén vád alá helyezték. Hivatalból rendeltek ki melléje védőt. A kis kezdő ügyvédke, akinek eddig csak egy hagyatéki tárgyalása volt meg egy lakáspöre, belemélyedt az ügybe. Ezzel akarta megalapozni kriminalista karrierjét. A terem emelkedő pacsorait zsúfolásig megtöltötte a hallgatóság, jobbára az áldozatok barátjai, személyes ismerősei. Látni lehetett az Attila utca 238-as számú ház egész keresztmetszetét lakóival és cserédjeivel. Pont 9 órakor bevonult a törvényszék, a főtárgyalási elnök meg a 2 bíró. Az elnök csöngetett. A főtárgyalást megnyitom, tárgyalásra kerül Édesanna gyilkossági ügye. Hol a vádlott? Vezessék be, parancsolta egyik teremőrnek. Anna sok embert látott fönnlent, lámpákat, képeket, nagy meleget érzett. A félresztendős fogság testileg nem viselte meg. Arca kissé megtelt, mint a raboké, bőrét valami földszín sápadtság márványozta. Nagy nyugalom áradt belőle. Hogy hívják? Kérdezte az elnök, s már is a referensbíróhoz fordult. Itt az anyakönyvi kivonata. Aztán ő maga felelgetett helyette. 20 éves, hajadon, nincs gyermeke, nem volt büntetve. Üljön le, mondta rásit tekintve. A vádlott leült, mellé két fegyőr, lába közé kapva puskáját. Egy piros papírról olvasták a vádiratot, mely így kezdődött. Édesanna, római katolikus, vagyontalan, magyar. Hosszú vádirat volt. A felolvasása fél órát vett igénybe. Miután a vádirat felolvasása véget ért, az elnök így szólt. Álljon föl, édesanna. Megértette a vádat? Emelt hangon beszélt hozzá, mint azokhoz, akik süketek, vagy nem állnak a mi értelmi színvonalunkon. Magát az ügyész úr azzal vádolja, hogy meggyilkolta a gazdáit. Bűnösnek érzi magát? Bűnösnek érzem, felelt Anna. Az auditorium susogott, a referensbíró ránézett, a szavazóbíró pedig a másik tenyerébe hajtotta fejét. Hát akkor, folytatta az elnök már elbeszélő hangon, mondja el szépen, hogy mi történt, de részletesen, figyelmeztetem, ha mindent beval, segít magán ellenben a tagad, és itt ismét emelte hangját, csak árt magának, mert nekünk majd módunkban lesz mindent rábizonyítani. Na, kezdje. Az ügyvéd integetett védencének, hogy kezdje. De annak a torkán egyetlen hang se akart felszakadni. Erre az elnök a segítségére sietett. Visszazarándokolt az időbe, tapogatózva haladt előre. Kereste az igazságot a vádlottal együtt, vezette őt, noha ő maga sem látott még ebben a sötétben, és olykor arra várt, hogy majd a vádlott vezeti őt a pont felé, ahol egyszerre valami fény gyullad, mely érthetővé teszi az egészet. Tehát, kezdte, próbáljon csak visszaemlékezni. Miért vette magához a kést? Mit érzett akkor? Anna hallgatott. Az elnök tolmácsolta az érzését, a kifejezhetetlen érzést, mint egy lefordítva értelmes emberi nyelvre. Azt érezte, hogy haragszik rájuk, agyát hirtelenül elborította a vér, nem bírt uralkodni magán, eszébe jutott talán, hogy egyszer asszonya megszitta, bosszút akart állni. De miért? Az elnök sejtette, hogy itt lehet valami. Egy titok, melyet közülük senki sem tud. Talán maga a vádlott sem. De tovább haladt. Tudta, hogy egy tettet nem lehet megmagyarázni se egy okkal, se többel, hanem minden tett mögött az az egész ember a teljes életével, melyet az igazságszolgáltatás nem fejthet föl. Beszéljen, nógatta a vádlottat. Amikor a hálóba ért, a gazdái már aludtak. Mit tett akkor? Akkor én... Na csak mondja ki, szólt az elnök nagyon szigorúan. Akkor maga odalépett az asszony ágyához, és amíg aludt, a szívébe mártotta a kést. Ezt a késni? Ez volt az? Ez, mondta Anna, és hátra torpant, mert úgy érezte, hogy most a szívében forgatják meg a kést. Végre eldadogta, hogy történt. Nem is annyira a saját szavaival, mint inkább azokkal a szavakkal, melyeket a rendőr tisztviselőtől meg a vizsgáló bírótól hallott, eléggé folyamatosan adta elő a gyilkosság lefolyását. Megölte az asszonyát, ismételt az elnök. Megölte a kenyéradó asszonyát, aki magát soha se bántotta. Menjünk tovább. Mit csinált azután? Kifutottam a szalomba. Nem, még nem futott ki, csak ne siessünk. Maradjunk egyelőre a hálóban. A gazdáját is leszúrta, mint egy orgyilkos. 9-szer döfte beléje a kést. Így volt? Így. De én a méltóságos urat nem akartam bántani. Megijedtem tőle. A bűnétől ijedt meg. A rossz lelkiismeretétől, és megint gyilkolt. Később mi történt? Akkor már jöttek, értem. Dehogy is jöttek még. Most maga arra a széles díványra feküdt, ott pedig elaludtam. És tudott aludni ilyen égbe kiáltó gazság után? Akkor sem ébredt a tudatára, hogy mit művelt? Hogy bűnös? Tessék? Elkövetné újra, amit tett? Nem, ért fel Anna. Nem. Leülhet, szólt az elnök. A vádlott kihallgatása befejeződött. Következtek a terhelő tanuk. A vád koronatanúja Druma Szilárd volt, a piros arcű ügyvéd. Kifejtette, hogy a leány izgatott viselkedése már este szemet szúrt neki. Figyelni kezdte. Éjjel kettőkor a vádlott semmi más se keresedett a fiókban, csak a kést. Ezt nyilván elrejtette valahol. Aztán mielőtt elment volna, még egyszer rajta ütött, akkor a vádlott a fürdőszobában leselkedett. Még borra valót is akart neki adni, de az rémült elugrott be a hálószobába. Anna a szembesítésnél megtört, bevallotta, hogy így volt. Drumáné a leányt zárkózottnak tüntette fel. A vallomások már semmis részleteket hántorgattak, fecsegéssé posványodtak. Az elnök szólította a következő tanút. Moviszter Miklós. Doktor Moviszter orvos. Nincs itt? Kézbesítették neki az idézést? Nem mentette ki magát. Hol van? Ott ült egészen hátul, elveszve a tanúk széksoraiban, elveszve a bundájában, ezen a novemberi napon, már-már kihűlve az elmúlás közelségétől. Időbe telt, míg előre topogott a botjára görnyedve, már olyan kicsire zsugorodva, hogy sokan fölálltak, úgy nézték, hogy van-e. Jelen, mondta meghajolva az elnök felé. Az elnök látva, hogy milyen állapotban van a tanú, közölte, hogy ülve is megteheti vallomását. Ő ezt nem fogadta el. Ön, doktor úr, kérdezte az elnök, szintén fönntartja a vizsgáló bíró előtt tett vallomását? Igen, mondta Moviszter alig hallhatóan, úgyhogy az elnök töltsérgyanánt füléhez emelte a tenyerét. Okolja meg, mire alapítja ezt? Verték, éheztették, agyon dolgoztatták, nem fizették meg a bérét. Ridegen bántak vele, jelentette ki Moviszter erősebb hangon. Ez volt mindig az érzésem. Szeretet nélkül bántak vele, szívtelenül. És miben nyilvánult meg ez? Azt én nem tudnám pontosabban körülírni, de határozottan ez volt az érzésem. Akkor valóban csak érzések ezek, doktor úr, sejtések, afféle finom árnyalatok, melyeket a törvényszék ilyen durva és szörnyű bűnténynél alig ha vehet figyelembe. A tárgyalás elhúzódott. Az elnök gyorsította az ütemét, s hogy az ügyész megtette indítványait, és a védő bejelentette 27. semmiségi panaszát, a bizonyítási eljárást befejezetnek nyilvánította. Szünetet rendelt. Délután 2 órakor került sor a perbeszédre. Az ügyész hamar végzett. Annál hosszabb volt a védő. Ez a kis megindító mitugrász remekbe készült irodalmi védőbeszédekkel állt elő. Emberfeletti erőfeszítést fejtett ki, hogy védencét tisztára mossa. S a köteret, melyet a vádlott meg a terhelő tanúk nyakára hurkoltak, bogonként föloldozza. Túl buzgósága nevetségesnek tetszett. A törvényszék ítélethozatalra vonult vissza. Közben megerett a havas eső. Sokan, akik ernyő nélkül jöttek, azon gondolkoztak, hogy kerülnek majd haza. 3/4 óra múlva az elnök meg a bírák szinte szaladva léptek a dobogóra. Kihirdetem a törvényszék ítéletét a magyar állam nevében. A padok megint dübörögtek. Csak szófoszlányokat lehetett hallani az ítéletből. Bűnösnek mondta ki, és ezért összbüntetésül 15 évi fegyházra, politikai jogainak elvesztésére. 15, adták tovább meglepődve. 15. S legtöbben emberi megindultságot éreztek, mert az ítéletet igazságosnak tartották. Néhány nő könnyezett is. Megértette? Kérdezte édesannát az elnök a régi erős hangján. Magát a törvényszék 15 évi fegyházra ítélte. Jogában van föllebbezni. Ügyvéd és ügyész egymás szavába vágva föllebbezett. De akkor a hallgatóság már elhagyta a termet. Édesanna úgy szólván egyedül maradt a bíráival. vigyék, mondta az elnök csöndesen a fegyvőröknek. Pár nap múlva átszállították a gyűjtőfokházba. Itt várta meg a királyi tábla ítéletét, melyet tavasszal osztak meg, és a kúria ítéletét, melyet egy év múlva karácsonytáján hirdettek ki. Mind a két föllebbviteli fórum helyben hagyta a törvényszék ítéletét. Ezeket az újságok nem is közölték, annyira nem érdekelte már az embereket. Édesanyát egy szigorú januári napon két fegyőr a vonatra tette, elkísérte Mária Nosztrára. A fegyház kapuja becsukódott mögötte. Itt törzskönyvezték, megnyírták, megfürdették, számot kapott, darósz ruhát, megkezdte fegyenc életét. A Krisztina városban néha-néha még beszéltek róla, egyre ritkábban. Egy asszony állt meg egyszer az Attila utcai ház előtt, és így szólt az urához. Itt lakott. Nem emlékszel rá? Olyan magas lány volt, erős, fekete szemű, nagy kezekkel. Csúnya volt, mondta a férfi. Elég szép volt, szólt az asszony. Szép volt. Így homályosodott el az emléke. Most már senki se tudta róla, hogy kicsoda volt. Egészen elfelejtették. És ha nem élt volna még a Mária Nosztrai női fegyintézetben, hanem ott pihent volna valahol Dunántúlon, a Balaton főkajári temető akácai alatt, akkor se semmisülhetett volna meg jobban.
0: Kosztolányi Dezső Édesanna című regényének 18. befejező részét Gábor Miklós olvasta fel, szerkesztette Manger Gabriella, rendezte Déri Éva. A hangfelvétel 1976-ban készült, és utoljára 2024. március 10-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Anyai örökség. Új sorozat. Minden hétköznap 18 óra 55 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Polyák Adrien, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Szonnevent Pált, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére, jelentette be Facebook oldalán a képviselőcsoport vezetője. Bújdosó Andrea azt írta, Szonnevent Pált szakmai életútja, alkotmányjogi tapasztalata és nemzetközi elismertsége garancia arra, hogy az alkotmánybíróságban a jog, az alkotmányosság és a függetlenség értékei képviseletet kapjanak. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a Tisza frakció olyan alkotmánybírót jelöl, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Folytatódik a gazdasági és energetikai minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása, közölte a tárca vezetője közösségi oldalán. Kapitány István azt írta, egyenként, alaposan, minden esetben dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket és a korábbi döntéseket, amit pedig feltártak, továbbítják az illetékes hatóságoknak. A kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében számolják fel a demokráciát és a jogállamot Magyarországon, jelentette ki Orbán Viktor Tusnádfürdőn. A Fidesz elnöke a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktáborban mondott beszédében úgy fogalmazott, Magyarországon veszélybe került a szabadság, ezért önkritikára épülő ellenzéki politika helyett most ellenállási politikára kell váltani. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán a Fidesz elnökének tusványosi beszéde után néhány perccel azt közölte, menthetetlen, bukott maffia főnökkel foglalkozni felesleges, és azt írta, köszönjük a bölcsességet és a bizalmat Magyarország. Visszautasította a balatonfüredi Anna Bál fővédnöki tisztségére szóló felkérést a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök. Forstoffer Ágnes azt írta, az Anna Bál hungarikum, hagyomány, valamint generációk emlékeit őrző esemény, amelynek kizárólag a kultúráról, a táncról, a zenéről és a hagyományok ápolásáról kell szólnia, nem pedig pártpolitikai szereplők kiemeléséről. Tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Augusztustól Budapestről még több településre, egyebek mellett Biatorbágy és Pomász térségébe lehet majd könnyebben eljutni, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid közölte, a járatokat az utolsó metrókhoz és a hévhez, valamint a vonatok menetrendjéhez igazítják. Újdonság egyebek mellett, hogy Újpest városkaputól egészen Visegrádig lehet majd utazni éjszakánként. A részletes menetrend a MÁV csoport oldalain érhető majd el. Háromnapos Szinkópé fesztivállal ünneplik az idén 80 éves Kövér Béla Báb színházat Szegeden augusztus 21-e és 23-a között. Óriás bábos felvonulásokkal, báb előadásokkal, koncertekkel várják az érdeklődőket az újszegedi Erzsébet ligetben. Országszerte süt a nap, csak a Dunától keletre vannak felhősebb területek. Holnap a napsütés mellett nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és délután már előfordulhat kisebb eső, zápor, zivatar. Az ország nagyobb része azonban várhatóan így is szárazon marad. A szél gyakran megélénkül, nyugaton meg is erősödik. Éjszaka 10 és 18, holnap napközben 29 és 35 fok között alakul. Híradással 16 órakor jelentkezünk legközelebb. 15 óra 4 perc.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Amikor a rádió felkért, hogy vezessen, nem is vezessem ezt a beszélgetést, hanem tulajdonképpen arra kért fel, hogy üljek veled szembe, legyen, akinek beszélj, akkor én arra gondoltam, hogy itt az alkalom, hogy elmond az emlékirataidat. És kíváncsi lettem, rettentően kíváncsi lettem azokra a történetekre, amiket tőled már hallottam, és amiket még gondoltam, hogy hallani fogok. Aztán utána egyre inkább arra lettem kíváncsi, hogy micsoda is az a rész Pál, aki kritikus, aki irodalomtörténész, aki a nagy szép irodalmi könyvkiadó szerkesztője, aki a Holmi főszerkesztője, de hogyha egy foglalkozást kéne mondanom rád, akkor azért mindenképpen csak azt mondanám, hogy a részpál foglalkozása az, hogy részpál.
4: Részben. Részpál hangos memoárja. A beszélgetőtárs Parti Nagy Lajos.
5: Az a baj az ilyen emlékekkel, hogy az ember már nem arra emlékszik, ami történt, hanem arra emlékszik, hogy ezt hogy meséli te el 20 évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt, 30 évvel ezelőtt, és a sztori színezi, kerekíti tovább, vagy rövidíti, és akkor már rég nem az esemény van, hanem a lemez, amit elmondasz.
6: A történelem maga is egy ilyenfajta elrajzolás.
5: Hát igen.
6: Hiszen hát az események azáltal vannak, ahogy a meséled.
5: Hát igen, csak kérdés, hogy mennyire azt mesélem, ami valami lényeges volt. Nagyjából így kellett, hogy történjen, azt hiszem.
4: A piros úr.
5: Nérivel találkoztam 51-ben talán, már a Szép Irodalminál dolgoztam, és Vas Pista fordította, szerkesztette a Felelet első kötetét, de akkor nem voltak nagyon jó viszonyban, és mikor a második kötetet megírta Déri, akkor átpasszolta nekem, mint fiatal szerkesztőnek a szerkesztését. És Déri, aki nagyon hiú ember volt, most úgy mutatott be, hogy hát nagy tisztelője vagyok, és levitt egy presszóba, és elkezdett kolokváltatni. Elkezdett kérdezni a befejezetlen mondatban, melyik karja beteg a fiúnak. Mit csinál Cisz, hogyha a poloskákkal? Hát ugye az volt, hogy kört rajzol a falra, és a poloska benne marad, akkor békén hagyja, kimegy, akkor adja a nyomja. Hogy hívják a Vidovicsnak a szeretőjét? És elkezdett, mint egy egyetemézében, csak hát sokkal részletesebb dolgokat kérdezett. Hol lakott Parcell Nagy Lőrinc a várban? Melyik karját vesztett el a spanyol polgárháborúban? Hogy lett öngyilkos Parcell Nagy Károly? És így tovább. És föltett 50 kérdést. Na most én tökéletesen megfeleltem, mert kétszer vagy háromszor is elolvastam, akkor még jó volt a memóriám. Nagyon szerettem a könyvet, úgyhogy átmentem a vizsgán, és akkor Tibor hátra dölt, és ilyen nagyon nagy lelkűen azt mondta, hogy na jó, megszerkesztetted a Felelet második kötetét. Ja, Feleletből is kérdezett az első kötetből. Jó, hát megszerkesztetted.
6: Már akkor is olyan kellemetlen ember volt, mint ahogy az öregkori Dériről hírlik?
5: Hogy mondjam, Déri, kellemetlenek akart látszani. Ő elhatározta, hogy ő egy kellemetlen ember, mert egy nagy íróhoz kellemetlen ember. Füst Millán az egy kellemetlen ember volt, akit ő szeretett, és aztán meggyűlölt. Hemingway egy ronda fráter volt, tehát ő is egy ronda fráter. Nem volt az. Csak ezt a poszt tartotta a legméltóbbnak magához. Önző volt nagyon. Rendkívül önző volt, de hát ki nem önző a te kivételeddel, mindenki önző. Úgyhogy még én is. Úgyhogy nagyon önző volt. És amellett még egy elmélete volt a mű, ami mindennél fontosabb, és hát feladozom önmagamat a műért, hát még aztán a feleségemet, a házmester gyereket, aki sivalkodik, akkor le kell vágni a fejét, mert én különben nem tudom megírni a novellát. A mű a fontos. Na most ezben sok póz volt, meg majomkodás, imádott játszani, azért hát sok szürrealista hülyeskedés volt benne, egy darabig legalábbis, és nem volt olyan kellemetlen ember.
6: Dériről te a barátja voltál?
5: Igen. Azt hiszem lehet mondani, hogy barátok voltunk, amennyire ő vele lehetett barátnak lenni. Velem lehet. Azt sem szeretett, felolvasta, mindig ő imádott felolvasni. Elég kezdemes.
6: Meséltet, hogy a Gia úrt azt hallottad,
5: amit felolvastam. Teljes Gia úrt felolvasta, amikor kijött a börtönből, az egy gyötrelem volt, de hát nem lehetett megtagadni tőle, mert ugye azt ott bent írta, kihozta, nem volt közönsége, csak a smasszerek, hát azt azért végig kellett hallgatni, és nem tudom, hány éjszakán, Abodi meg ilyen voltunk ott, meg Böbe. Itt olvasta föl ebben a lakásban a kedves Bópert. És olvasta fel az elején, és úgy olyan néma csend volt. És van egy olyan rész az elején, hogy az apa, egy fia születik, és az a párhuzamosan, hogy a fiának a fityije nő, ő érzi a halálát közelegni. És a fia fityije növekedése neki az ő halálát jelenti. Méghozzá ez a kifejezés szerepelt folyton, hogy csöp, pöcs. És olvastam, és akkor csönd volt, mit szólsz hozzá, és mit szóltok hozzá, és akkor Klári mondta, hogy hát ne haraguljon Tibor, meglepő élesen is, tapintatlanul szinte, ami aztán igazán nem volt rá jellemző, hogy hát ezt elképzelni nem tudom, hogy egy apának ilyen gondolatai legyenek, hogy a fia növekedése és az ő halála, és ez a csöppöcs, ez elég idétlen is, már ne haraguljon, és látszik, hogy magának nem, ez elég gondok mondatot, látszik, hogy magának nem volt soha gyereke. Hát én akkor részben, mert egyetértettem vele, részben, hogy mellé álljak, mondtam, hogy én is azt hiszem, hogy ez egy nagyon művi dolog. Nem hiszem, hogy ez eszébe jutna valakinek a fia pöcséről, akár csöpp, akár nem. És akkor erre Tibor nagyon idegesen is, abszolút nem érdekelt a kritika, és soha nem fogadott-e semmit. Azt mondta, hogy ez nem élet, ez irodalom, ez egy regény. Nem az az érdekes, hogy az életben van-e ilyen, hanem hogy a regényben mennyire van helye ennek. Mondta, a regényben sincs helye.
3: Ezeket te nem szeretted már, ezeket a későjéket?
5: Nem nagyon. Nagyon szerettem egy néhány novelláját, a Szerelem című novelláját, bevallom neked. Hogy... Na most igen, hát ez akkor ezt hadd mondjam el. Kérlek szépen, ugye emlékszel a két asszony történetére, hogy a mama ugye nagyon öreg, már kicsit gyenge is, és a fiú börtönben van. Na ez pontosan így történt a valóságban, és az Lávó nagyon elegánsan engedélyezte, hogy Tibor német nyelvű leveleket írjon a börtönben, ezek meg is vannak, nálam is meg van másolatuk. És azt írja benne, hogy Amerikában vagyok, és itt milliókat keresek, mama, megyek majd haza, nyugalom, viszek neked ajándékot, csak. Most Böbe vitte ezeket, már elég nyomor volt. Én akkor szerveztem ilyen fehér segét, és 5 vagy 6 embert megkértem, hogy adjanak egy néhány száz forintot havonta, és ezeket minden hónapban elvittem a Böbének, ezt úgy hívtuk akkor, hogy fehér segély, és a befejezetlen mondat hátára fölírtam mindig, hogy mennyi pénzt vittem. Ezt Tibor egyébként visszaadta a szabadulása után, és én visszaadtam azoknak, akiktől kaptam. Csináltam ezt később is, aztán szilenciummal sújtott íróknál. És azok nem adták vissza. Elég szegény volt Böbe, hát én néhány 1000 vagy 100 forintja volt. Próbál dolgozni, kendőt festeni, de mindenhonnan kirúgták. De elég ronda a korszak volt ez a 57-60, szóval ez egy kemény dolog volt. Utána mentek az embereknek, és Acin nagyon undok volt ebben az időben.
6: Kompenzálta is utána délután.
5: Igen, szóval ebben az időben nagyon keményen csinálta a dolgokat. Na, az történt, hogy a mama elkezdett idegeskedni, hogy mi van az ő fia, Tibuli, úgy hívta Tibort. Mi van a Tibulival? Mama nem tudott jól magyarul. Bécsi asszony volt. És 90, nem tudom, hány éves volt. És akkor egyszer arra kért, hogy menjek el vele, és mondjam azt, hogy most jöttem Amerikából. És találkoztam Tiborral, és nagyon jól van ott, és hát még ott kell maradni 3 hónapig. El is mentem a Bajza utcán, az Irosz egységtől nem messze volt egy pici lakás a mamának, Tibor tartotta őt mindig, ezt is Böbe meg kellett, hogy tartsa, szóval Böbe hősiesen csinálta ezt anyagilag, és volt egy házvezetőnő is a mama mellett, a mama ágyba feküdt már. És elmentem, és akkor elkezdtem ezeket mesélni, és akkor a mama mondta, hogy és nem kártyázik a Tibor? Mondom, dehogy nem, velem is kártyázott. Mit? Mondom, pókert. És ki nyert? És ami hülye voltam, nem bírtam ki, és mondom, én. El fogja veszteni az összes pénzét a Tibori. Mondom, igen. Nem fogja. Sokat keres ott. Na, mama azért úgy megnyugodott, és jöttünk el Böbével, és Böbe megdicsért, hogy jól csinálta, minden rendben van. És aztán én minden héten akkor kimentem hozzá a Krecsányi utcára, és akkor elmondta, hogy megint volt a mamánál, és a mama azt mondta, hogy azzal a piros úrral ne hagyják kártyázni a tibulit, mert elnyeri a pénzét. Mert ugye a németben a rót van a vörösre és a pirosra egyaránt, és hát ő nem tudta lefordítani a vörösre. És hát akkor ez rajtam maradt, Tibor aztán mindig így hívott, hogy a piros úr. Aztán volt sok politikai ellentét is Tiborral, később nagyon ellene volt az ellenzéki mozgalomnak, amiben én belekeveredtem, és akkor engem mindig nagyon letolt. És ebben elég sok vitánk volt. Ezt meg kell adni. És akkor az első volt, a Havel lecsukták, és akkor ezzel nem tiltakoztunk, még akkor aránylag kevesen, 20 vagy 30 valánya, és akkor azt nyilatkozta egy német, vagy svéd, vagy nem tudom milyen televíziónak, hogy ez a cseheknek nem használ, a magyaroknak meg árt. És akkor volt egy elég undok beszélgetésünk. Mondtam neki, hogy amikor téged lecsuktak, akkor az egész világ tiltakozott, és azért az nem esett, az nem volt ma, és akkor ez most hogy van. És úgyhogy, de aztán később már nem beszéltünk politikáról.
7: Feleletvitas hiányzik még.
5: Feleletvitas.
7: Abba te érintve voltál.
5: Hát hogy ne én szerkesztettem. Kérlek szépen, a feleletet ideadta, volt, amilyen volt, azért voltak benne szép részek, egy viharrész van, ami gyönyörű benne, amikor jön be kis tacsáról a gyerek, meg ilyenek. És hát láttam, hogy nyomdában megjelent, és akkor jött a Révai eszméletlen éles támadáson. És aztán neki mentek, én velem nem volt semmi. Egy idő múlva volt a Fészek klubban egy úgynevezett lektori konferencia, vagy kongresszus, az első lektori konferencia, és azon két könyvet támadtak nagyon élesen, a Juhász új versek című kötetét, ami az első ilyen ellenzéki kötete volt, vagy nem tudom milyen, és ezt. És akkor ez a Simó, aki annyi jót tett velem, fölállt, és azt mondta, hogy Rákosi Jártás elolvasta a feleletet, második kötetét, és azt mondta, hogy a feleletet, ha az ellenség írta volna meg, azt se tudta volna jobban megírni, amivel persze nem akarom azt mondani, mondta Rákosi Jártás, hogy Déri Jártás ellenség. Én ezt most alkalmazom Rézpárra, és felolvasta a lektori jelentésemet, ami vitatkozott előre kicsit Révaival. Ezt a lektori jelentést az ellenség se írhatta volna meg jobban, mint Rézeftárs. Amivel persze nem akarom azt mondani, hogy Rézeftárs ellens. Na most ez azért nem volt a nagyon jó dolog, ez 52 őszén volt. És én akkor nagyon nagy szerelemben voltam. Az volt a szerelmünk hajnala. És ilyen módon valahogy nem fogtam föl Isten igaz.

0: Igaz is, de csak egy évig voltam, aztán lecsuktak és elvittek ki koncentrációs táborba. Gyakorolj önkritikát. És akkor megöleltem, és mondtam, hogy hát ez borzasztó kedves és jó. Visszamentem, ez egy nagy pártember volt ez a szerényi, nagyon helyes ember. Visszamentem, és a szünet után is fölálltam, és az Darvas vezette egyébként nagyon rondán ezt is. Fölálltam, és azzal kezdtem, de Isten látja lelkemet, hogy nem gúnyból, hanem őszintén akartam valami kompromisszumot, vagy nem tudom én mit. És azt mondtam, hogy hát elolvastam a Révai Eftes tanulmáját, és azzal nem lehetne egyet érteni. És erre kitott a röhögés. Mert ezt mindenki úgy értelmezte, hogy én, mint egy ilyen pima szavak, azt akartam mondani ezzel, hogy próbálnék én azzal nem egyet érteni. Ugye? De tényleg nem ezt akartam mondani, hanem és mindenki az asztal alatt, vagy a székek alatt röhögött. Na még ez is, ugye, amikor én önkritikát gyakorolok a legnagyobb jó indulattal, vagy aljassággal. És akkor valahogy belezavarodtam, Vas Pista is önkritikát gyakorolt a Juhász Köztöte miatt, ő szerkesztett az új verseket, és akkor valahogy elaludt az ügy. Vér nem lett belőle. Hát ez volt a feleletnek. De aztán volt még egy cirkusz, kérlek szépen, amikor ez a fele előtte. Volt neki egy rémes felesége akkor, mert mint Dérinek, a Zorovec Paula, az is írónő volt. És az nagyon vallásosan párt ember volt. És én írtam egy lapot, én valahol vidéken voltam, amikor megjelent a Révai cikke, és írtam Tibornak egy lapot, hogy kedves Tibor, olvastam, majd ezen is túl leszünk, ölel Pali. Ezt is kibírjuk, hogy valami ilyesmi volt. Paula megnálta a lapot, és azonnal bevitte ennek az szépernő kapcsán említett Márté pártitkárnak, azzal, hogy hát hogy fejlődjön az ő férje, hogyha a barátai ilyen lapokat írnak neki. És ebből aztán lett valami eljárás, de be is hívtak az Írószövetségbe, de én nem voltam írószövetségi tag. És a Máté ott valamit kezdett mondani, hogy ez van, és mondtam, hogy nem illetékesebb az ügy, mert Máté Eftás nem tartozom az Írószövetséghez, úgyhogy nagyon érdekes, amit mond, de nem áll jogában velem foglalkozni. És akkor ettől úgy megzavarodott és elengedett, és nem nyúlt utána. Úgyhogy ezek voltak. De nem ez volt az érdekes, hanem Dini az élete végén egy ilyen ugye, természet, nem tudta a virágok neveit, vett egy Rapa is Rajmundot, növény meghatározott, megtanult a virágokat. Böbe az falusi lány volt, azt tudta, vagy vidéki lány. És akkor ilyen új földes úr lett, ezt mindig mondtam neki, hogy Anker Schmidt úr, és ott ugrattuk ezzel, de nem lehetett, mert neki ez rettent. Egyébként kellyesen, kedvesen csinálta, hogy mondta, olyan bonyolult virágneveket, én se tudtam persze. Smucig volt öregkorára, Goloász szívott, és mindig így a zsebéből vette ki, és nem kínált meg soha. És akkor Böbe, aki nagyon nagyvonalú nő volt, mindig azt mondta, hogy Dajcsúr vegye elő a cigarettát, és kínálja meg a vendégeket vele. Ez volt, ezt ezerszer hallottam, és akkor Tibor nagyon rossz kedvűen kivette a Goloászt, és tessék, mondta. Mondtam, köszönöm, utáló. Úgyhogy rengeteget röhögtünk, nem tudom, azt hiszem, hogy fontosabb volt nekem az életemben, mint amilyen fontos a Tibor, nem tudom.
1: Úgy az, hogy ilyen zsugori, egy ilyen elegáns kártyás.
0: Nézd, ez egy mellék dolog, amit most mondani akarok, hogy a kártyások általában zsugoriak, mert a kártyára spórolnak. Tehát az az igazi kártyás, aki nem taxival megy a partira, hanem villamossal, mert azt a 200 forintot megspórolja, hogy elveszíthesse. Ez a kártyás pszichológia egyébként. Hát elfele már persze, hogy gyalogjon, vagy villamosra, mert már nincs pénze. De oda menet is, hogy 200 forinttal, vagy régen 40 forinttal több legyen a zsebébe. Ez az egyik rész. A másik a pénz kérdés, most függetlenül Déritől meg egyáltalán. Öregkorban valóban van, azt szokták mondani, hogy öreg zsidók azok smucikok. Azt hiszem, ez egy hülyeség. Az öreg emberekben általában van egy félelem az éhehalástól. Na most én bennem is már ezt érzem. Nálam van egy szerencsés ellenpont, mert utálnám. Én soha nem voltam zsugori, sőt, elég nagy vonalú voltam. Ha volt például, hogy Klári meg hát elképesztően. Hogyha valaki azt mondta, hogy milyen szép a táskád, akkor rögtön azt mondta, hogy hát akkor vidd el. Milyen szép a cipőd, akkor levette. Szóval elképesztő volt ebben. Hát én ezért ezt ennyire nem. Most egy ellen dolog van, az, hogy a betegség, a Klári betegsége idején jöttem rá, hogy hát a pénz nem

0: csinálni semmit. És akkor volt egy olyan, hogy utolsó nap, amikor telefonáltak, hogy átvitték a Kútvölgyiből a kardiológiára, még valamit megpróbálnak, ott van egy különleges ballon, amit megpróbálnak. Mint az őrült rohantam oda, és még találkoztam vele akkor utoljára. És a taxival rohantam, és azt hiszem volt már 1000 forintos feltehetőleg, igen. Emlékszem, amikor kiugrottam a taxiból, akkor ott adtam a legnagyobb pénzt, ami volt, és rohantam be a kórházba, hogy még ne vigyék be a műtőbe. És a sofőr akkor rohant utánam, hogy uram, hát ha 1000 forintos volt ez, akkor mondjuk az út volt 60 forint, és hát visszajár még 900. És azt úgy hagyjon, és gyűrtem be a zsebem, és rohantam tovább. És akkor ez megmaradt, ott sokat kellett várni aztán, és akkor úgy gondolkoztam ezen, és megmaradt bennem, hogy hát nem érez semmit, ezért rohany ez a papír. Most mit tudok ezzel a papírral csinálni? Na és akkor mi van, hogyha az embernek van egy néhány tízezre vagy százezre? Szóval ez a haláltánc versek vagy képek közhelye, hogy a gazdagot és a szegényt ugyanúgy táncba viszi a halál. Tehát ez van, mint ellenpont. És ez elég intenzíven segít nekem abban, hogy ne hűljek ebbe meg. De én technikai dolgokban már látom, papírokat kettén vágom, elteszem a régi papírokat, amire gépelve van, még a hátára jó lesz írni valamit. Ez régen nem volt. Örkény azt állította, hogy ez mindenkinél van, aki a háborút végigcsinálta. Hogy egy spárgát én elteszek. Ha kapok egy csomagot, akkor leveszem róla egy könyvet az írókönyvesboltjából, a Parti nagy új kötetét, akkor leveszem a spárgát, és beteszem a fiókomba. És nem vágom el egy ollóval, hanem kibogozom egy fél óráig. Úgyhogy te elteszed a spárgát egy ilyen csomagból?
1: De.
0: Hogy? Nem teszed el. Kidobod a papírral együtt.
1: Ki, nekem volt egy spárgafóbiám egy időben, ugyanis én 20 éves koromtól kb. 18 helyen laktam. És a könyveket kellett állandóan kötözni, és egy darabig mindenféle madzagok, aztán utána egy nagy nélénytől rám maradt 4 kiló úttörő és kisdobos sípzsirór. Így.
0: Hát az egy óriási kincs.
1: Óriási kincs, és azóta ezek használtak.
0: És még mindig megvan?
1: Egy csomó még mindig megvan, mert egyszerűen kifogyhatatlan a dolog, már úttörő nincs. Síp nem volt a végükön. Ezek megmaradtak. A spárga, az nekem ez a úttörő sípzsirór.
0: Az öregedéssel ez valószínűleg azért együtt jár, mondom, ez az éhenhalás félelem is, hát most karikírozom, de valamennyire, és ez még azt kell ugye délire visszatérve, hogy hát szerintem az utolsó 20 évben nem evett egy kilót Tibor, mert nagyon sovány volt, és abszolút nem evett semmit, kis sajtocska volt a vacsora. Böbe pedig élvezte, hogy van pénzük, nagyon helyes nő volt Böbe, akármit szidják, meg rosszakat mondanak róla, politikailag, meg emberileg, én nagyon szerettem. Nagyon sok jót tett ő. És hát ő óriási vacsorákat rendezett, és élvezte, és nagyon jó volt ott a kaja, és akkor ott elköltött, mit tudom én, hány száz vagy 1000 forintot, és Tibor pedig egy pici kis sajtot evett egy kis kenyérrel, és gondolom vérzett a szíve, hogy itt most mi történik. És Böbe megszórta a pénzt. Úgyhogy...
1: Hát meg az 50 filléres iskolai füzetek, ami beírta az utolsó könyveit.
0: Egyébként Déri mentségére hadd mondjam azt el, hogy egyszer elmondta, Böbe rengeteg, sokat utaztak, Böbe szép asszony volt, és rengeteg ilyen kenceficét vásárolt. 500 aftershave, meg ilyen parfüm, meg olyan parfüm, meg kenőcs, meg nem. Abodi, aki nem volt egészen normális, az ezeket mindig megette, és megitta. Ez volt a rögeszmény, hogy kiment az üdvözlőszobába, és jött, és ez a szappannak milyen jó íze volt, mondta. És tényleg elett egy kicsit belőle kenőcsöket. Parfümben az fölhajtott. Egyébként ez a csurkának a bálanyájában benne is van, hogy kimegy, és ott fölhajtja a hajszeszt, vagy nem
1: tudom. Ez Abodi.
0: Ez Abodi, persze. Dériéknél isteni fölhajtani való aftershave-ek voltak, és Dibor egyszer elmesélte, hogy kiment, és ott nagy katonás rendben sorakozott az a, mit tudom, 60 ilyen méreg drága nyugati izé. Egyszer csak úgy megdühödött, és azt mondta, hogy ez egy őrület, hogy ezek engem rabságba ejtenek, és így lesöpörte, és összetört az egészet. és lent egy bokáig állt ez a sok kenőcs és folyadék, és nem tudom, miből sivalkodott, és azt mondta, hogy nem érdekel, nem fogok megőrülni ezektől a hülye nyugati maraságtól. És akkor befogta a szelcs, feltörölte őket. Ez nekem nagyon imponált, hogy nem leszek rigolyás, és nem fogok minden borotválkozás előtt egyikkel bekenni magamat, és utána másikkal, és utálom ezt. Hirtelen egy ilyen anarchista, fiatalos őrjöngés jött rá.
1: De miből volt ennyi pénz a Dérinek?
0: Itt az történt, hogy a lecsukása után közvetlenül nyugaton rengeteg könyvét kiadták. Tehát 56 után a Nikit mindenütt kiadták óriási példányszámban, és a novelláit és a regényeit német nyelvterületen, angol nyelvterületen, de spanyolul, portugálul, Dél-Amerikában, olaszul, mindenütt. És hát azért az nagyon sok pénz. Ezek vastag könyvek voltak, vagy vastagok is voltak, és ezek a pénzek bejöttek. Böbe ügyes üzletasszony volt, és ebből vett telket, meg házat, meg amíg ült Tibor. Mindenféle dolgokat. Úgyhogy mikor Tibor kijött, akkor egy gazdag ember volt a börtön után. És akkor 3-4 évig nem jelent meg, mert Köpeci volt akkor a kiszabadult írókkal foglalkozó ember.
2: Szép feladat.
0: Igen. És beívta, és Tibor vitte neki a Magyar Lány című darabját, amit bent írt, az egy elég rossz színdarab, és a Georix bent, azt is bent írta, ami azért jó könyv. És azt mondta Köpeci, hogy előbb tedd le a garast, Tibor. Ha leteszed a garast, akkor kiadjuk a Georix-ben. Tedd le mellettünk a garast. És akkor Tibor azt mondta, akkor még azért olyan ellenálló volt, és azt mondta, hogy hát nem teszem le a garast. És akkor vacakoltak, eltelt egy-két év, vagy több is, és egyszer csak írt egy novellát, ami arról szólt, hogy itt egy nagyon rossz novella volt, hogy parasztnak elviszik a tehenérbe, viszik a téhezbe, és ott rosszul bánnak vele, éhezik a tehén, majdnem megdöglik, aztán paraszt asszony volt, és a paraszt asszony beszökik a téhezbe, és ott eteti a tehenét. És ezt bevitte. És akkor azt mondta Köpeci, hogy hát ezzel nem tetted a garast, hát ez nem olyan vonalas írás. És azt mondta, de igen, letettem. Hát miért? Hát miért tetted ezzel? Mert garas községbe játszódik. Mondta Tibor. Ezért. Akkor még ilyen volt ő az elején, aztán később már nem.
1: Ezekbe a játszmákba Acéli és Acél Déri, te igazából nem láttál bele, és nem is nagyon voltál részese.
0: Hát én Acéllal soha nem voltam. Egyszer voltam társaságban, azt akarod elmondom, és nem, ebben nekem semmi részem nem volt. Az nagyon rosszul esett, amikor a Déri végrendeletét megmutatta Böbe, amiben az volt, hogy nálam fiatalabb barátaim közül egy emberben bízom, meg igazán őre bízom a Böbe sorsát, és a írásaimat, és mindent, Acél György. Ez mondjuk nem volt nekem nagy öröm. És egy kicsit úgy átrajzolta az egész múltat is. Mert van ilyen, hogy egy esemény a múltat is megváltoztatja. De egyébként nekem ez semmi kapcsolatom nem volt. Egy dolog volt, hogy egyszer Vas Pista telefonált, hogy Acél meg van hívva hozzá, és menjünk mi is el. És én rögtön azt mondtam, hogy nem. Kérdezte, hogy miért nem? Hát mondtam, mert jöttem. Ez már ellenzéki periódus elején volt. Hogy ebből csak baj lesz, és össze fogunk veszni, vagy házigazdáként neked kellemetlen lesz, nem. És letettem a kagylót, és jó mondta, ahogy gondolod. És valahogy jelezte, hogy ezt Acél kívánta. És akkor legnagyobb meglepetésemre, hogy ebbe a szobában volt a telefon, másik szobában Klári hallotta, és átjött, és mondta, hogy mi volt ez, és mondta, menjünk el, mondta. Teljesen rendhagyó volt ő rá, és érthetetlen. Mondom, miért akarsz te erre elmenni? Én kíváncsi vagyok, hogy Vasék hogy viselkednek, és hogy zajlik le egy ilyen, mondta Klári. Már rögtön visszahívtam Pistát, és mondtam, hogy te, Klári, érdekli, elmegyünk. És akkor elmentünk, és kiderült, hogy tulajdonképpen Acél kérte ezt, és az volt a... Ő akkor kádereket keresett. És két hét múlva Illéshez meghívott a Matyit ugyanígy. Domokos Matyit. Ugyanúgy zajlott a két beszélgetés egyébként. Hát ilyen társasági csevei volt, és hogy hát nem volna kedvem egy lapot csinálni. És mondtam, hogy dehogy nem, boldogan. És hát hogy képzelem ezt el? Hát mondom úgy, hogy én csinálom a lapot. Ez az egyetlen, amit erről egyelőre tudok. Na jó, de mit értek ezen? Mondom, hogy nem maga csinálja, hanem én. Úgy képzelem el. Nem tesz a nyakamba egy politrukot, nem küld kell fölküldjem a kéziratokat, nem fogom a szocializmus támadni ebben a lapban. Nem erről fog szólni a lap. De én csinálom. Ja, hát akkor nem kell, mondta ő. Hát mondom, aztán másról beszélgettünk ott, vasiképként nagyszerűen viselkedtek, és ez tartott egy darabig, és akkor, amikor jöttünk el, akkor azt mondta, hogy ugye maga Jászai téren lakik. Mondom, igen, hát ezt is tudja, igen. Hát kocsival van? Mondom, nem. Hát ő igen, és itt hazahoztak, és kiraktak. Úgyhogy ez volt a... De én ezben a felső 10 000-be, hát hogy is tartoztam volna évben. Úgyhogy ez nem volt.
1: Őrkény.
0: Jelenleg ővele elég korán megismerkedtem, nagyon élveztem a dumáját őrkénynek, mert nagyon jó volt együtt lenni, szikrázó feje volt. Nagyon szerettem a Pistának ezeket a régi novelláit is, és a humorát. Hát ez még a 50-es évek már közepe, második fele. Őrkén a háborúról szeretett nagyon beszélni, a frontról, és hát arról rendkívül mulatságos történetei voltak. Elég cinikus ember volt a szónak, én ezt nem negatív szónak tartom, nála néha már negatív van, is lehetett értékelni ezt. Ő akkor már teljesen ki volt ábrándulva mindenből. Egyszer elmesélte, hogy ezt meg is írt aztán később, hogy lent volt Dunai városon, kellett írjon a Sztálin városról valami riportot, és akkor mutatta neki a főmérnök, hogy itt fog állni a nagy kohó, és itt a nem tudom micsoda, és aztán lejöttek, és mondta, beültek az irodába, és mondta, hogy hát Örkény úrhoz van szerencsém, hallottam a nevét, igen. Maga nem rokon az Örkény Patikusnak, akit én ismertem? De igen, a fia vagyok, mondta Örkény. Maga fia, hát akkor megmondom magának őszintén, hogy hát itt nem nagy kóhó fog állni, lófasz fog itt állni Örkény. És akkor ő írt egy nagy riportot, mesélte a nagy kóhóról. És akkor kérdeztem, hogy te ez hogy van, hogy hát ezt hallottad, hogy itt nem fog nagy kohó állni, és mégis megírtad, hogy fog, és most erre a történetre emlékszel, és mondom, nem világos ez nekem. Hát majd egyszer világos lesz, mondta ő. Na, két történetet mondjak, mert Örkény műveiről hát nem érdemes, mindenki ismeri. Az egyik az, hogy ez is némileg Dérivel kapcsolatos, hogy mikor mind a kettőket ugye erősen támadták az 50-es években, elhatározták, hogy írnak egy olyan könnyű, vidám regényt. És lementek a Balatonra, és ott elkezdték írni ezt. És mikor megvolt valamennyi belőle, akkor én leutaztam oda. És Örkény nagy viccmester volt, megállás nélkül ugratott mindenkit, és félrehívott Pista, és azt mondta, hogy odaadom neked, most odaadjuk ezt a regényt, és olvasd el éjszaka, nem volt kész még, mint a 100 oldal, vagy 80 oldal volt belőle, és mondd aztán azt, hogy vacak. És akkor az egy jó hec lesz. Mondd azt a Tibornak, hogy ez vacak. Mondtam, jó. Elolvastam, a regény vacak volt. És másnap aztán reggeliztünk, és milyen, ugye Tibor ilyen nagyképű volt, és arisztokratikus, és kedves, és hát mondom, ez nem sikerült, mondom, ez nem jó. És elkezdtem mondani, hogy miért nem, hogy két teljesen különböző humor találkozik, és hát az Örkény humorra, meg a tied, ez valahogy sehogy nem jön össze, és úgy eléggé szakmailag kezdtem beszélni róla, hogy mi. Örkény állati boldog volt, és röhögött hátul, és mutogatott, és nem tudom mi. Tibor meg egyre rossz kedvűbb lett, és ez komolyan, na, én ezt azt hiszem, ne, ilyet igazán nem szívesen mondok ilyen két nagy írónak, de ezt abba kell hagyni, ennek semmi értelme nincs, ebből nem lesz papsolat, csak az időtöket vesztegetitek. Erre ez nem egy könnyű regényt, egy ilyen nyári Aszlányi Károly regényt, amit én nagyon szeretek, de ezt te nem tudsz írni, ez nem te vagy. Hát egy nehézkes, németes humorú, ez nem megy nekem. Hát Örkény, mint akit vajjal kenegettem. Tibor az elvonult, sértetten sziasztázni, és akkor nagyszerűen csináltad, mondta Örkény. Hát mondom, te annál könnyebb volt, mert ez tényleg nagyon rossz ez a regény. Na ne folytasd a viccet, most jössz azzal, hogy most engem is. És azt mondom, tényleg ez a véleményem, és kezdtem neki mondani, és most át akarsz ejteni, hát is érzi. Mondom, nem, tényleg rossz a regény. És aztán ezt sokáig mondtam neki, amíg végén elhitte. Egyébként abba is hagyták ezt a regényt, de nem azért
1: megjelent
0: az. Ez az, és meg is írja ezt a történetet Örkény, ott vagy másút, már nem emlékszem. Nem ezért hagyták abba, mert én mondtam, hanem közben jött a forradalom, meg fontosabb dolgok, de ez nagyon gyenge, ami megvan, egy ilyen nagyon erőltetett semmi, úgyhogy ez abban marad. De hát ez mint dupla fenekű vicc volt mulatságos Örkénynek ez a csapdája, amit ugye aki másnak vermetás maga esik bele dolog. Na, ez az egyik ügy, amit róla el akarok mondani. A másik az, hogy egyszer meghívott, ezt név nélkül mondom el, a társaságba, ez is akkoriban volt, és egy nagyon furcsa, nagyon tisztességtelen ember a mi szakmánkból ott volt, és ebben a forradalom előtti furcsa hangulatban elkezdett vallani az életéről, és elmondta egy, be is volt egy kicsit rúgva, és elmondta egy cselekedetét, politikailag nagyon olyas cselekedetét, ilyen Dosztojevszkijes önmarcangolással. És amíg mondta, addig én egyszer valahogy értékeltem, annyira fölháborodtam rajta, tényleg egy véres történet volt, és mondom neki, hát hogy csinálhattál ilyet? Hát mondom, borzasztó. És Örkény intett, hogy menjek ki. És kimentem, és akkor borzalmasan letolt, és azt mondta, hogy soha nem lesz belőled író, és hülye vagy, ezt az embert meg kellene ismerni, és hogyha te most azt mondtad neki, hogy ez helytelen volt, és hogy csinálhattál ilyet, akkor bezárkózik, és nem meséli tovább a történetet, és nem tudjuk meg, hogy ez hogy volt, és azt kellett volna mondani, hogy persze, hát ez természetes, hogy így viselkedtél, de máshogy nem is cselekedhettél, és akkor meséli tovább a dolgot, amikor biztonságban érzi magát. És olyan hülye vagy, mint a nem tudom micsoda, és itt eltoltad nekem, most nem fogom soha megtudni, hogy ez hogy is volt valójában. Mondtam, bocsánat. Nagyon érdekes volt az a gondolkozás módjára. Egyébként hát bizonyos értelemben igaza volt.
1: Hát meg ez a profi írónak csak ez lehet a gondolkozás módja, neki igen. Anyag kell minden áron.
0: Igen. Egy Móricz gondolkozás, Móricz volt ilyen. Igen. Úgyhogy nem moralizál, mert akkor a pasos bezárul, hanem lefekszik neki.
1: Karinthy Ferenccel te milyen viszonyban volt?
0: Jóba, kérlek szépen, sokáig, a budapesti őszig. Jóba. Csak vele is elég sokat voltunk együtt, 55 Örkénnyel elég jobban volt, ő köztük volt mindig egy versengés, nőkbe, írásba, minden, mert Örkény a végén lekörözte a cínét, ez nagyon fáj cínének. De nem volt rossz író Karinthy cíni sokáig, és de mindig volt egy ilyen párharc, főleg a Karinthy részéről. Voltunk sokat hármasban is együtt, úgyhogy nagyon jól asszociáltad most ide a nevet. Ugrattuk egymást, még 50-es években még a Báthori utcán többször voltak nálunk, és akkor mindig Cini ilyen isteni telefonvicceket csinált. Emlékszem, egyszer fölhívtuk Gáspár Endrét augusztus 18-án valamelyik évben, és azt mondtuk neki, hogy a rádiótól beszélünk, és mondtunk egy valóságos rádiós nevet, és azért hívjuk, hogy Csohány Gabriellának van egy verses kötet, az a cím, hogy Dal az alkotmányról. Egy hosszú vers. És ezt holnap után a német adásba be kell olvasni, németül, úgyhogy kérjük a mestert, hogy fordítsa le németre. És hát mondta, dühösen Gáspár, későn este hívnak, és hát egyébként is két nap alatt egy 1000 soros verset, én nem tudok, vagy 1500 soros verset nem tudok lefordítani, de hát a párt kéri erre, mert ez nagyon fontos, hogy a német elvtársak lássák, hogy az alkotmány, és amellett pedig 3-szoros honoráriumot adunk a sürgősség miatt, mondta Cini. Hát ezeket elkáprázatos tudással csinálta, és hát mi ott majd megpukkadtunk a szobába, és na addig, amíg azt mondta a Gáspár kegyesen, hogy jó, hát akkor megcsinálja. Nagyon egyszerű a formája, elmondta, ott volt a kezem a kötet, én mutattam neki, és kegyetlen viccek voltak ezek, és hát hogy lehet eljutatni, hát sajnos nincs altisztünk, nem tudom, de leadjuk a portán, és hát Gáspár elvtárs nevére le lesz adva, és tudom én, Somos elvtárs leadja, és lesz. Ha lehet, most azonnal jöjjön érte. Jó. Ezzel befejeződött, a Gáspár nyilván azon a taxiba ült, és oda rohant. Na, ilyeneket elég nagy mennyiségben csináltunk.
1: Mesélj még néhány ilyen, emlékszel ilyeneket.
0: Hát én küldtem tűzifát a Cini lakására például, meg is jelentek ott egy csomó tűzifával, azt hiszem nyáron, ha jól emlékszem, és akkor mondjuk nem tudta átvenni. Aztán ilyen telefonvicekre már nem emlékszem, arra emlékszem, azt csak mesélte, az volt talán a legjobb, hogy az Ági, a felesége, az egy miniszter titkárnője volt, és egyszer bement, hogy akar vele beszélni, de az éppen bent volt a miniszternél, ahol valami értekezlet volt, és a másik titkárnő mondta, hogy hát üljön le, és majd kijön. És ő ült már egy fél órája, és a felesége még mindig bent volt, és unta, és akkor azt mondta ennek a másiknak, hogy ne haragudjon, de hát nem tudok már tovább válni, hanem izgatott vagyok, menjen be, és mondja meg neki, azonnal jöjjön ki, mert gyereke született. És a nő fölállt, és bement, és ott folyt az értekezlet, és azt mondta, Ági, gyerek, itt az urad, megszületett a gyereke, gyere azonnal. Ági fölugrott, és azt a Jesszus, és kirohadt ki. Hát ez zseniális azért, valljuk be.
1: És hát is rengeteg keringett a legendákban a városban.
0: Ezt ismerted? Ezt a gyerek...
1: Ezt most, hogy mondtad, ezt ismerted. Igen. És rengeteg gyönyörű terjedő. Csak ezekre tényleg nem...
0: Hát össze kéne írni őket, igen.
1: Volt az a történet, vagy állítólag volt Szigligeten, az a tréfa.
0: Igen.
1: Ezt te ismered, ezt a bizonyos meséldeztel, ez gyönyörű, csak én nem tudom.
0: Egyszer lent voltak Szigligeten, és akkor Cini bekopogod Érihez, és azt mondta neki, hogy te, én gondolkoztam ezen a részleten, ami megjelent az ítélet, és meg az egész életemben, és én rájöttem, hogy tulajdonképpen könnyen elképzelhető, hogy nekem nem Karinti Frigyes az apám, hanem te. Úgyhogy engedd meg, drága apám, hogy most én téged köszöntselek. Na most hát ugye ez nyilvánvalóan abszurdum volt, egyrészt mert időben nem jött ki, mert Cini 19-ben vagy 20-ban született, és hát ez a kapcsolat 10 évvel később volt, másrészt hát kiköpött az apja, úgyhogy ez egy totál hülyeség volt, és hát Cini Hetznek is szánta. Téri egy darabig ugye eltűnődött, és mondta, hogy hát igen, hát lehetetlennek tartom, hát nem, és kezdte neki komolyan magyarázni. És akkor egyre több érv jutott az eszébe, hogy hát az évek nem stimmelnek, és hát anyád soha nem volt terhes tőlem, és hát nem, és szóval hosszú ideig magyaráztanak, és akkor egy fél óra után rájött, hogy hát hülyéskedve van, és akkor elkezdett röhögni, és akkor, tehát elég ízléstelen volt azért Cini részéről ez, akárhogy is vesszük. Na most vele nem lehetett viszont viccelni. Rettenet, mint általában azokkal, akik másokkal ilyen kegyetlen vicceket csinálnak.
1: A bemutatás.
0: Ja igen, hát ugye róla mindig ugye volt az, hogy mi a különbség a Hamlet és a budapesti tavasz között. A Hamletben benne van az apja szelleme, a budapesti tavaszban nincs. Ez volt az ő legérzékenyebb pontja, az apja. Amit hát nem is csodálok, mert mondjuk Karinti Frigyes fiának lenni az azért nem egy könnyű feladat. Na elég az hozzá, hogy hát ez tő nehezen viselte el. És egyszer egy nagyon szép nővel álltam a New York liftjénél, a Kányedi feleségével, Magdával, és jött Cini, és kerülgetett bennünket, és láthatólag hát nagyon szerette a nőket, és hát hogy gyönyörű volt Magda, és szóval látszott, hogy nagyon akarja, hogy bemutass, hogy megismerkedjen ezzel a nőt. Mondtam, hogy Cini, gyere már ide, hát oda jött, és mondtam, hogy engedje meg Magda, bemutassam, ez az író fia, a Karinti Ferenc. Na most ez egy igazán rossz kis vicc volt, és megőrült tőle, és elkezdett ott mindjárt helybe örjöngelni, pedig hát egy parlagi, alpári vacak vicc volt. Úgyhogy vele, de egyébként se lehetett vele viccelni. Na most az volt a baj, én ezt nagyon nem szerettem, ezt a budapesti őszt. Ezt én nagyon hazugkönyvnek éreztem. És mikor megjelent és elküldt, akkor írtam egy hosszú levelet, hogy én többször írtam a könyveiről, de nagy elismeréssel is, mert az irodalmi történeteket nagyon szerettem, meg sok mindent. Na jó, jó író ő. Most van divatja múlt, mert ezt a fajta irodalmat nem szeretik, de nagyon jó író. És főleg a novellái közül egy csomó. Bár van egy korai regénye is, ami nagyon szép. Már elég az, hogy erről írtam akkor egy hosszú levelet, hogy a fél igazság az nem igazság, meg az rosszabb, mint a hazugság, és hogy ez. És akkor kaptam egy válaszlevelet, meg van, amiben azt írta, hogy 200 levelet kaptam erre a könyvre, és 199 gratulálót, és egyet, és akkor mit gondoljak, hogy micsoda komisság van e mögött, és felháborító, amit írtál, és politika, és nem irodalom a te szempontod, és rettenetes, gyűlölködő, boldogtalan levelet. Én nem ismertem embert, aki jobban szeretett volna élni, mint ő mindent. Nők, ennivaló, utazás, siker, állandóan bizonyítani kellett neki, hogy ő neki mindenki lefekszik, ő mindent meg tud enni, ő neki van a legjobb autója, őt japánul is kiadják, mert ehhez volt benne egy ilyen mohó örjöngés.
1: Még egy nagyról beszéljünk, akiről kevés szó esett, Vörös Sándor.
0: Nem ismertem igazán közelről. Tehát jártam nála persze többször, meg dolgoztunk is együtt, mert nyersfordításokat csináltam neki, főleg románból. Egyszer fölvittem valami román költőt, aztán Benyukot vagy kicsodát, és ugye én elég otok románul, hát megcsináltam a nyersfordítást, és a rímképletet, meg a metrumot, és hát úgy belenyúlt egy kicsit, és kicsit vacakolt, és kész volt a vers valami boszorkányos módon. Hát jó, nem volt az első rangú, de az eredeti se. És én azt hittem, hogy ott hagyom, és akkor majd ő ezen dolgozni fog, de azt mondta, hogy nem, maradj, hát mindjárt megcsinálom, és akkor leült, és úgy a keze alatt valahogy úgy hirtelen abból egy kész vers lett, egy olyan, amilyen, de kész vers lett. Hát úgy boszorkányosan tudott mindent. Én nem tudtam vele beszélni, mert sose tudtam eldönteni, hogy most ugrat engem, hogy valóban olyan infantilis-e, vagy pedig úgy döntött, hogy ő most infantilis, és akkor maráskodik az emberrel. Én nem dőltem be neki, én nem hiszem, hogy igaz volna ez a személytelenség, amit annyiszor ő mondott. Ugye Stendhal írja, hogy az írók mindenféleket mondanak magukról, és akkor hülye kritikusok elhiszik nekik, hogy az igaz. Inkább egy Proteusz volt, aki hol ilyen volt, hol olyan volt, mint ahogy hát a legtöbb ember, pláne költő olyan. De hát olyan versek, mint a Psziché, vagy olyan versek, mint reggeli lehetne sorolni, ugye, mert 500 nagy verse van. Ő egy egészen, hát most csupa közhelyet mondok, úgyhogy inkább abba is hagyom. Sanyi egy a megvalósult csoda volt. A megmagyarázhatatlan, amit nem lehet szétmondani, nem lehet megérteni, Isten ajándéka. Rendkívül érdekes volt az, hogy szóval hol borzasztó idegen volt neki, ahogy az irodalmat nézte. Tehát néha és agyrémnek tűnt, ugye Jungvári német őti Tóth László a nagyobb költő, mint Berzsenyi, hát hogy hülyéskedik, hát ezt nem gondolhatja komolyan. Néha még olyan rávilágító dolgokat mondott. Csináltam én jó néhány évvel ezelőtt egy Magyar Erátó című antológiát, amiben a testi szerelem versei voltak. És akkor sokat dolgoztam könyvtárokban, és találtam egy szerintem gyönyörű verset, ami nem jelent meg soha egy 18. századi kollégától egy ilyen kézirattos könyvbe. Nem találtam nyomát, hogy ez megjelent volna, és elküldtem neki, hogy szerintem mi ez. És hát kaptam tőle, tényleg az is valahol megvan az a levél, azt publikálni kéne. Kaptam tőle egy ilyen hát lelkes levelet, hogy hát ez fantasztikus, és ezt be kellett volna venni a három verébe, és hogy ez szerinte Édes Gergely írta, és akkor megmagyarázta, hogy szerinte miért. Hát nem tudom, hogy igaz volt, de nagyon jól ismerte a magyar költészetet egyébként. És hát olyan füle volt, hogy Mozartról mesélik azt, hogy valamelyik észak-olasz városban volt egy mise, amit ott rejtegettek, titkoltak, nem publikálták, és minden évben egyszer eljátszották. És akkor Mozart, nem tudom, 9 éves korában egyszer oda elkerült, és meghallgatta, és nagyon tetszett neki, és mondott, hogy hazaviszi Salzburgba. És elment a paphoz, és mondta, hogy kéri, hogy a kottát ő szeretné ezt lemásolni. És akkor az pap azt mondta, hogy ez titok, ezt nem adja oda. Igen, mondta Mozartot, akkor játsszák le neki még egyszer. Akkor játszották, és leírta. Utána, na, ott helyben nem íratott, megjegyzett egy misét. Na, ez az, amit nem lehet fölfogni. Szóval ezt mi nem értjük meg. Na, a Vörös is ilyen volt. Vers értésben is, és költészetben is. Szóval ezek más kategóriák, mint amiket egy földi halandó követni tud. Mert neki valami úgy máshogy volt a feje megcsinálva.
1: Nem gondoltál még arra, hogy kiadda hozzád írott leveleket? Hiszen azt hiszem, hogy több kötetet kitenne már.
0: Nem, ezzel nem gondoltam. Holmiban talán egyszer-kétszer. Ezek rendezve is vannak nagyjából. Ez egyszer a Holmiban egy részét talán meg, ami igazán érdekes. Egy darabig nem gyűjtöttem őket sajnos, szóval volt egy idő, amikor elloptam őket. Tehát aztán egy idő múlva rájöttem, hogy mégiscsak ez egy baromság, és azóta elteszem őket. Nem voltam elég sznob az életemben, kérlek. Sznob voltam, nem voltam eléggé. Szóval tulajdonképpen hát rá kellett, hát olyan emberekkel kerültem össze, mint mondjuk a Vörös, vagy Szabó Lőrinc, vagy nem tudom. Hát fel kellett volna ismerni azt, hogy ezt építeni kell. És valahogy gőgből, vagy lustaságból, vagy hülyeségből nem magam életét akartam élni. Holott jobban szolgáltam volna ezeket, akkor most többet tudnék neked mesélni.
2: Rész Pállal beszélgetett Parti Nagy Lajos. A hatodik rész hangzott el. A felvételt Gajdos Ferenc készítette. Szerkesztő Szebényi Cecília.
3: Az életinterjú felvétele 1993-ban készült, és utoljára 2005. október 24-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Műsorajánló.
1: Az is a küldetésünk, hogy országszerte elmélyítsük a Kresszel kapcsolatos ismereteket.
2: Az online tesztet kitöltő legjobb 10 játékos, akik a televíziós döntőben a Kressz témájában mérik össze tudásukat.
1: Merre mennél az autóddal, ha innen jönnél? Mi ennek a jelző táblának a jelentése, Vivien? Mi a helyes áthaladási sorrend?
2: Nagy diák teszt. Vasárnap 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
3: Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
4: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Polyák Adrián, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Szonnevent Pált, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére, jelentette be Facebook oldalán a képviselő csoport vezetője. Bújdosó Andrea azt írta, Szonnevent Pál szakmai életútja, alkotmányjogi tapasztalata és nemzetközi elismertsége garancia arra, hogy az alkotmánybíróságban a jog, az alkotmányosság és a függetlenség értékei képviseletet kapjanak. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a Tisza frakció olyan alkotmánybírót jelöl, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. A kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében számolják fel a demokráciát és a jogállamot Magyarországon, jelentette ki Orbán Viktor Tusnádfürdőn. A Fidesz elnöke a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktáborban mondott beszédében úgy fogalmazott, Magyarországon veszélybe került a szabadság, ezért önkritikára épülő ellenzéki politika helyett most ellenállási politikára kell váltani. Magyar Péter kormány főközösségi oldalán a Fidesz elnökének tusványosi beszéde után néhány perccel azt közölte, menthetetlen, bukott maffia főnökkel foglalkozni felesleges. Azt írta, köszönjük a bölcsességet és a bizalmat Magyarország. A Mi Hazánk mozgalom szerint a Tisza párt önkényuralmi rendszert épít ki az országban, azonban erre a Fidesz által létrehozott választási rendszer miatt van lehetőség. Torockai László Orbán Viktor tusványosi beszédére reagálva hozzátette, a volt miniszterelnök még mindig nem értett meg semmit a választási vereségből, emellett saját hibáiról sem tett említést. Az erdélyi magyarság fogyására figyelmeztetett Tusnádfürdőn Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke. A korábbi Királyhágó melléki református püspök úgy fogalmazott, a romániai magyarság Európa veszélyeztetett népcsoportjai közé tartozik, egyúttal szorgalmazta a Székelyföld és a Partium történelmi régiók elismertetését. Medve támadt egy magyar újságíróra futás közben az erdélyi Tusnádfürdő közelében. A tudósító a falu közelében egy sűrű bozótosban találta szembe magát a barna medvével. Az állat felemelkedett és eltátotta a száját. A férfi ekkor elkezdett üvölteni, és a telefonját a vad felé hajította. Emiatt az hátra hőkölt, az újságíró pedig futásnak eredt. Menekülés közben egy kutya, majd egy fiatalokból álló társaság sietett a segítségére. Így szerencsésen megúszta a támadást. Napos az idő, csak a Dunától keletre vannak felhősebb területek. Holnap a napsütés mellett nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és délután már előfordulhat kisebb eső, zápor, zivatar. Az ország nagyobb része azonban várhatóan így is szárazon marad. A szél gyakran megélénkül. Éjszaka 10-18, holnap napközben 29-35 fok várható. Híradással legközelebb 17 órakor jelentkezünk.
6: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Boldog karácsonyt, szabad Románia! Hangemlékek az 1989-es román forradalomról a Magyar Rádió hangarchívumából. Második rész. December 22. fordulópontot jelent a román forradalom történetében. Megdől Nicolae Ceausescu, szocialista államelnök, negyedszázados diktatórikus hatalma. Az ország több nemzetiségű, végsőkig kizsigerelt lakossága immáron a hadsereg támogatásával menekülésre készteti a gyűlölt Ceausescu klánt, Elenával a hitvessel, Nikuval és Zolával a gyerekeikkel, kiterjedt rokonságukkal, valamint feltétel nélküli kiszolgálóikkal együtt. A kivívott szabadság azonban még rengeteg véráldozattal jár. A diktátorhoz hű, s hatalmukat ezidáig féktelenül gyakorló Securitate és erők a megtorlástól félve a végsőkig kitartanak az egyelőre még ismeretlen helyen őrzött kondukátor mellett. A december 22-éről 23-ára virradó éjszaka különösen drámainak bizonyul.
1: Kapcsoljuk Aradról munkatársunkat, Orosz Józsefet.
2: Jó estét kívánok Aradról, én csak sejtem, hogy adásba kapcsoltatok. Igazán, Tibor, nem hallok semmit visszafele. Minden esetre az aradi városháza egy sötét szobájában vagyok, ahol többet magammal a földön hasonló. Ennek az az oka, hogy Temesváron újból lőttek a Securitate emberei a tömegben. Nem tudni, hogy hányan sérültek meg, és hogy meghalt-e valaki Temesváron. Minden esetre körülbelül 20-an a Securitate emberéből átjöttek ide Aradra, és megpróbálják blokkád alá venni a városi tanácsnak a házát. Az előbb osztották ki a fegyvereket, az önkéntesek ellen két Aradon, a tanácsház előtt az egy óriási téren páncélos autókat látok, és körülbelül 5-800 embert, akik zászlókat tartanak, de ez egyszerűen elképesztő, hiszen ez egy óriási tér, amit körbevesznek a házat, és abszolút védtelen, és bármelyik pillanatban szépülhetik itt Aradon is, csak úgy, mint Temesvárott az embereket. Nem tudom, lehetett-e Budapesten hallani?
1: Igen. Nagyon jó a vonal. Folytasd, légy
2: kíves. Annyit tudni minden esetre, hogy ahogy ránézek a televízióra, most van adás. A Nemzeti Megmentés Bizottságának 1-2-3-4-5-6-7-8 képviselője beszél. Annyit lehet tudni, hogy ha nincsen adás, akkor éppen ostromolják Bukarestben a rádiót, illetve a televíziót, és akkor csak egy szürekkelet sugároz a televízió, majd nem sokára újból visszajön az élőkép. Ez a bizonyos Nemzeti Megmentés Tanácsa körülbelül egy órával ezelőtt egy rövid távú nemzeti programot hirdetett. Azt ígérték, hogy jövő áprilisban parlamenti választások lesznek. Azt ígérték, hogy tiszteletben tartják az emberi jogokat. Egyébként ennek a tanácsnak a tagja többek között Tőkés László és Dornel Corneos. Egy pillanat, mert most az... Kér, akkor megpróbálom kirakni az ablakba a telefont, hogy lehessen hallani. Megérkezett egy páncélozott jármű az egyik mellék utcából, egyébként most a téren 1-2-3 páncélozott járművet látok, egy vízágyúval felszerelt tűzoltó autót, és az emberek abszolút rendezetlen rendben állnak a téren, és mindenki retteg attól, hogy melyik házból fognak lőni a Securitate emberei. Egy pillanat, mert valami megérkezett egy újabb csoport, azt nem tudni honnan.
1: Egyenruhások vagy civilek?
2: Nem tudom, lehet-e hallani?
1: Igen, minden.
2: Tehát nem tudni, hogy honnan, de most már a téren legalább 2,5-3 ezre lehetnek. Iszonyúan védtelenek. Egyedül ez a három páncélozott jármű áll a tér sarkában. Most megint egy két lövés is dördölt. És az emberek itt állnak maga tehetetlenül, egyeseknél fegyve, most már megindult a fegyveres összöze Aradon, és itt állnak az emberek Arad főterén teljesen védtelenül, óriási lövések történnek, két másodás sorozatban a térről, védekezik az egyszerkelő, világító rakéták érkeznek főterre a térbe, én elhúlyok az ablak vége azonban, nagyon jól látom, hogy minden minden irányból támadnak. Kamera és a páncélozott járművek, de valójában ők meg tudnák védeni a tömeget. Még mindig a földön fekszik ennek a 10 000 embernek a java, és a fegyverek lopogása közepette ezeknek az embereknek, magyaroknak, románoknak és báboknak, amikor az életüket támadja, ki tudja, hogy hány szekuritátet is van erejük arra, hogy értessék a román szabadságot, a saját szabadságukat, amiért már elmúlt szombat éjszaka a Temesvárot 4500 embert mészárolt le a Ceausescu rezsim legsötétebb katonái, és nem sokkal ezelőtt képviselővel ezelőtt újabbakat mészároltak le, hová nem erősítette ezt még senki. Temesvárot, mint mondtam, elfoglalták a postát és a középületeket. Ezek az emberek továbbra is kiabálják. Libertáte, libertáte. Az emberek kezdenek megnyugodni. Hát amennyire lehet megnyugodni. Boldogok, mert azért szabadok. Le a szekuritáteval. Az emberek azt kiabálják, hogy le a szekuritáteval. Hát talán ezt lehet hallani, ugye Budapesten.
1: Igen. Hallom, hogy az emberek szabadok, hát mire megvált a szabadságot.
3: Felkelők zászlókkal járják Bukarest utcáit, élő láncot alkotva mentik az objektumokat, a nép egy emberként küzd a szabadság végső kivívásáért. Időközben tovább ropognak a fegyverek mindenütt. Mentő egységek érkeztek helikopterekkel, és az ejternyősök megerősítették a televízió székházának védelmét. A város sok pontján nagy utcai csaták zajlanak. A fegyverek zaját egy-egy alkalommal helikopterek zúgása nyomja el. Katonai támaszpontokról érkezett segítséget kapott a főváros. Közben kiderült, hogy miért volt, hogy drámai az éjszaka. A titkos helyen tartózkodó Ceausescu irányításával a Romániában kiképzésen lévő idegen zsoldosok az éjleple alatt megszállták a főváros több pontját és segítséget nyújtottak a szekuritáti egységeknek. Szemtanúk megerősítik, hogy a megbuktatott rendszer külföldi terroristákat vetett be, ezeknek holttestei fekszenek az utcákon. Ebben a helyzetben a forradalmi erők felvették a kapcsolatot a bukaresti szovjet nagykövetséggel, amely azonnali katonai segítséget ígért a felkelőknek. Ropog, reng minden, a helyzet most is eléggé áttekinthetetlen.
0: A bukaresti rádió adását megszakítva jelentette be, hogy letartóztatták Tudor Postelnikut, Ceausescu egyik legközelebbi munkatársát. A híradásban jelezték, hogy segítséget kérnek, mert feltételezhető, hogy civil ruhás szekuritáte ügynökök jutottak be a rádióba, hogy megakadályozzák a műsorok sugárzását. A rendkívüli közleményben sürgették, hogy jelentkezzenek mindazok, akik ismerik a bukaresti elnöki palotta, valamint a pártszékház közötti alagút és kazamata rendszert, vagy térképük van a titkos alagutakról. A felkelők a televízióban elmondták, hogyan szökött meg tegnap Ceausescu. Délelőtt, amikor a forradalmárok betörtek a pártközpontba, Ceausescu még beszélni próbált velük. Ám a tömeg fenyegetően közeledett feléje, és kövekkel dobálták meg. Ekkor a biztonsági emberek körbefogták, és az épület tetején indulásra kész helikopterhez vitték. Később a helikoptert megtalálták, de a kondukátor onnan gépkocsival menekült tovább. Feltételezhetően egy titkos föld alatti bunkerben tartózkodik. A televízióban beolvasták Tudor Postelnikú volt belügyminiszter felhívását. A letartóztatott belügyi vezető felszólította a még harcoló biztonsági alakulatokat, hogy azonnal szüntessék be a tüzet és adják meg magukat. A bukaresti rádió jelentése szerint mészárlás kezdődött Brassóban. A szekuritáti emberei elfoglalták a városi kórházat, ahol módszeres kivégzés folyik a kórtermekben. A biztonsági erők egységei polgári otthonokba is betörnek, és válogatás nélkül agyonlőnek mindenkit. A bukaresti rádió Brassó és Szeben azonnali megsegítésére szólított fel. Aradon a városháza előtti tömeget felszólították, hogy térjen haza, mert félő, hogy a biztonsági alakulatok helikopterekről fognak az emberek közé lőni. A szekuritáte 60 embere elbarikádozta magát a parkhotelben, és felvették a harcot a katonákkal. Ugyanakkor az utcán a rendőrség emberei autókból válogatás nélkül lövik a békés járókelőket. Az éjszaka agyonlőttek két magyar gépkocsi vezetőt, akik segélyszállítmányokat vittek a városba. Közülük az egyik Tóth Sándor, aki a Magyar Demokrata Fórum Hódmezővásárhelyi szervezetének segélyszállítmányát vitte Aradra. Kolozsváron a helyzet nyugodtnak tűnik. Délelőtt nagy gyűlést szerveztek, ahol az erkélyekre kitett televízió segítségével követték az emberek a bukaresti fejleményeket. Temesváron a biztonsági szolgálat emberei gépkocsikból válogatás nélkül lövik az utcán sétálókat. Ugyancsak tüzet nyitottak a Securitate alakulatai, a fegyvertelen katonai alakulatokra is. Temesváron egyébként egész éjjel folytak a harcok. A titkos rendőrség egységei megpróbálták bevenni a hadsereg alakulatainak főhadiszállását, amelyet az operaház épületében rendeztek be. Még reggel is voltak lövöldözések az operaház előtti téren. Ugyanakkor a Tanjuk hírügynökség úgy értesült, hogy eddig 12 000 áldozata van a városban a vérengzésnek. A Securitate több mint 13 000 embert vett őrizetbe Temesváron, és közülük 7600-at azonnal kivégeztek. Romániában futótűzként terjed a hivatalosan még meg nem erősített hír a Ceausescu házaspár szökésének meghiúsulásáról és letartóztatásukról. Egy ország a ravasz nemzetiségeket egymásnak uszító, gyűlöletet szító politikával évtizedekig manipulált, megalázott lakossága reménykedik abban, hogy a hír igaznak bizonyul. Bodor Pál, Erdélyből Magyarországra települt újságíró, Nikolae Ceausescuról.
4: Nem akarok pérélektani kalandozásokba bocsátkozni, bár érdemes lenne eltöprengeni itt most azon, hogy vajon van-e bűntudata Ceausescunak? Nekem az a meggyőződésem, akármilyen valószínűtlenül hangzik, hogy őt egy missziós tudat töltötte be, hogy saját szemében ő minden tettét igazolva látja. Ő valóban azt hiszi, hogy a román nemzet fölemelkedésért tette mindazt a szörnyűséget, amit tett, mert ő a maga különös és ellentmondásos nacionalizmusában nem ezt a létező román nemzetet szerette, ezt mélyen megvetette. Ő egy elvont, majdani dicsőséges román nemzetben gondolkodott, amely nincsen, és amelynek az érdekeiért sárba taposta, tönkretette és megnyomorította mai népét. Nem fog büntetlenül maradni. Az köztudott volt Romániában, hogy azokat az úttörőket, romániai szóval pionírokat, akik őt nemzeti ünnepeken, nagy gyűléseken köszöntötték, megpuszilták, ugye ismerjük a régi képet még Stalintól, azokat egy héttel ünnepélyes jelenlőtt,

0: erős hatású, tehát a tegnapi vizet ő már nem itta meg, mindig az aznapi forrásvizet tálalták neki. Tudunk arról, hogy elnézést azért a majdnem triviális apróságért, szörnyű, hogy ilyen történelmi pillanatokban WC ügyek is ide kerülhetnek a nyilvánosság elé. A palotájában, a rezidenciájában egy különleges kis készülék működött a WC-be beépítve, amely naponta székletmintát vett, tehát kiemelt a székletből analízis céljából székletet, naponta így módon vizelet és székletvizsgálat történt. Valóban azt hiszem, hogy még a világon nem volt olyan császár, olyan király, olyan zsarnok, akire ilyen hallatlan erőkkel, nem csak biztonsági erőkkel tehát, hanem orvosi erőkkel, laboratóriumokkal, tudománnyal vigyáztak volna, mint őre. Azt hiszem, leegyszerűsítjük a képletet, ha azt mondjuk, hogy Ceausescu retteget. Ceausescu nagyon könyörtelenül realista volt, ami a hatalom megszerzésének, megragadásának és megőrzésének a technikáját illeti. Mélységesen gyanakvó volt, mert önmagából indult ki. Nem egyszerű félelem működött ezekben az önvédelmi, néha kísérteties intézkedésekben, hanem a fölmérése annak, hogy hányféle módon lehet valakit likvidálni, lehet valakit elsöpörni, megszüntetni, és így tovább. És ő igyekezett fölkészülni valamennyi változatra, azt hiszem csak arra az egy változatra nem volt képes igazán fölkészülni, hogy több százer ember Bukarest szívében ellene zendül. Hallgatom ilyen nappal a bukaresti rádiót, már számtalanszor beszéltek különféle szónokok, különféle kommentátorok, írók, politikusok arról, hogy Ceausescut föltétlenül bíróság elé kell állítani, és törvényesen kell elítélni. Amikor a fiát, Nicu Ceausescut megmutatták a képernyőn a tömegnek, elnézést, mint majmot a ketrecben, akkor is azt hangsúlyozták, hogy törvényes, tisztességes ítéletnek kell alávetni Nicu Ceausescut is. Én azt remélem, hogy erre fog sor kerülni, de bevallom őszintén, nem tudom elképzelni, hogy Nikolaj Ceausescut élve elfogják. Én azt hiszem, hogy inkább öngyilkos lesz.
1: A román rádió bemondta, hogy bocsánatot kérnek mindenkitől a hazugságokért, mától szabad a román rádió, a televízió, a sajtó, mindenkit várnak haza, szabad a határ, mindenki menjen, ünnepeljen velük együtt. A tankokon kenyér van és tej van, a tankok félrevonultak az úrból.
2: Megy haza?
1: Ceausescu se elmenekült Kínába. Szekuritátézó, nem tudnak semmit.
2: Mikor jött ide Magyarországra?
3: 3 hónap, de én ezt 8 éve csinálom azt mondom.
1: Újságíró vagyok én is, megyek.
3: Én ezt 8 éve csinálom, és mindenki bolondnak nézett nekem. Van egy papírom otthon, amiket elírtam, hogy betettem a szekrényembe, hogy az idén le fog esni a Ceausescu rendszer. Ezzel 2 héttel mondtam, ezzel 1 hónappal mondtam, hogy az idén leesik. Mindenki bolondnak nézett.
2: És hova megy haza?
3: Szatmára.
2: És maga mióta volt itt?
4: 3 hónapja. Már nincs mit félni, vége Ceausescunak, a gyilkosnak.
2: És ki várja magát?
4: A férjem és a kicsi leánykó.
5: Mikor tudunk hazamenni? Mikor lehet hazamenni?
2: Hova megy haza?
5: Aradra. Ott van 2 kisfiam.
2: Tudja, mi van velük? Sikerült nem beszélni? Tudom.
3: Térdeljetek le! Harangoznak! És nem dél van, emberek, hallgassátok! Csöndben hallgassd a harangot!
6: 1989. december 18-ától vagyok itt a nagykövetségen. Egyetlen egy percet nem várt, nem aludtam. Ha itt kellett volna lenni 1 évet, akkor 1 évig itt lettem volna a nagykövetségem.
7: Kirabolták a palotáját Bukarestbe.
2: Igen?
7: Kirabolták a palotáját, megrohant a nép a palotáját. Szabad Európát, Kossuthot, minden.
8: Reméljük, hogy nem is lesz semmiféle megtorlás azoknak, akik most veszik át a hatalmat a volt rezsimmel és a volt rendszerrel szemben.
2: Milyen érzés, mert én egy... Nem tudok objektív lenni.
8: Ez egy nagyon nagy
2: tűkölnek az autók. Tűkölnek az autók, a rendőrök és a tüntetők összeülelkeznek. Volt-e ilyen?
8: Ez egy csodálatos érzés. Ez egyszerűen nem, itt senki.

0: Senki nem tud tulajdonképpen objektív lenni, nem lehet kívül helyezni magunkat az eseményeken.
1: Ha már halottaknak kellett lenniük Romániába, egy is nagyon sok ahhoz, hogy egy rendszert megbuktassanak, de én úgy gondolom, nem kéne most per pillanatban egy írtó hadjáratot rendezni a szekuritáti emberei ellen szemben.
2: Körülbelül egy órával ezelőtt hoztak ide egy bábút, Ceausescu bábút, és felhúzták a fára.
1: Igen.
2: Ez a bábú eltűnt, 12-kor úgy eltűnt, mint
1: igen,
2: annak a
1: az itt van. Az itt van az a bábú, egy megsemmisült hatalomnak a jelképeként, ezt ma meg fogjuk gyújtani.
3: A hadsereg, átállt a néphez. Akárcsak a milyen köpte ott.
4: Én megyek haza, csomagolok, és megyek Aradra a rokonaimhoz.
2: Ugye mi van velük?
4: Nem. Nem, sajnos nem tudom, de remélem, hogy ma este már tudni fogom.
3: A villamos, ne engedjétek el! Gyere!
5: Vége, vége!
6: Kész a Ceausescu-nak! Megszakadt!
7: A rádióban a német nyelvű műsor egyik munkatársa bocsánatot kért a Romániában élő magyar és német nemzetiségektől egy felhívás. Magyarország legyen az elsők között, akik segítenek. Holnap csökken a felhívás, amely kezdtek az időre számít. A
8: Magyarországon a szél tovább, a

John Iliescu, a Nemzeti Felszabadítási Front tanácsának az elnöke, a bukaresti rádióban hivatalosan is megerősítette a Ceausescu házaspárt, Nicu és Ilie Ceausescut, Emil Bobut, John Dinkát és a többi volt vezetőt letartóztatták, és a hadsereg felügyelete alatt vannak.

0: December 24-e, vasárnap.
1: A Bukaresti Rádió 5 percenként ismétli meg azt a délben először elhangzott felhívást, hogy holnap 5 óráig a polgári személyek tegyék le a fegyvert és azt adják át a fegyveres erőknek. Mindez ideig azonban a Nemzeti Megmentési Front tanácsának közleménye hatástalan marad, ugyanis azok a politikai foglyok, akik a tegnapi amnestiával szabadultak, több ezeren is lehetnek talán, vérbosszút fogadtak és fegyverhez jutottak. Ma délóta újabb halálos áldozata van a bukaresti egyre hevesebb lövöldözéseknek. A Securitate egyik csoportja közel a városközponthoz lelőtt egy járókelőt. Mértékadó források szerint eddig 70-80 ezer halálos áldozata van a román forradalomnak. A sebesültek száma eléri a 300 ezeret is. A televízióban Jon Iliescu többször megerősítette, hogy a Nemzeti Megmentési Front tanácsa az egész országban kézben tartja a helyzetet, azonban csak további súlyos vérveszteségek árán tudnak rendet teremteni. A fővárosban újból lőtték a pártcégházat, ahol egyébként a tanács, más néven az ideiglenes kormány is van, de már nem kívülről, hanem belülről. A Securitate emberei az ezidáig feltérképezetlen 9 emelet mély kazamatákból újból előjöttek és tüzet nyitottak az épületben tartózkodókra. A Securitate egységei továbbra is tartják magukat, és az elszigetett csoportokat annak ellenére sem sikerült felszámolni, hogy a fegyveres erők ma csapatösszevonást hajtottak végre. A nemzetközi repülőteret továbbra is a Securitate egységei tartják kezükben, erősítette meg a román katonai vezetést, és repülőket nem fogadnak. Domokos Géza, aki egyébként tagja a Nemzeti Megmentés Tanácsának, délutáni televíziós beszédében azt mondta, hogy Romániában a nemzetiségi jogok kollektív biztosítására törekszenek.
2: Ma további rendszeres kapcsolat volt a magyar és a román katonai vezetés között, és ennek sorában egy nagyon érdekes információm van. Kárpáti Ferenc közben járt Tőkés László érdekében, akinek tartózkodási helyét az utóbbi napok sajtóhírei felfedték, s így biztonsága kétségessé vált. Tőkés Lászlót barátai 3 dácsiával elszállították biztonságos helyre, ezt Bukarestből Domokos Géza és a magyar katonai attasé is megerősítette, a román honvédelmi miniszter első helyettese pedig megköszönte a magyar miniszter figyelmeztetését. Én úgy gondolom, amikor a katonáknak már erre is jut figyelmük, akkor ez valóban egy örömteli esemény.
3: Kolozsvárot csütörtökön voltak a nagy tüntetések, a sortüzek. Máig égnek a gyertyák az áldozatok emlékére, minden a sortüzekre, az áldozatokra emlékeztet az emberek. Az öröm ellenére nem tudják felejteni a halottaikat, habár itt közel sincs annyi áldozat, mint Temesvárot, az a 36 fiatal, aki életét adta, az mindennél fontosabb ma Kolozsváron.
4: Politikai élet milyen most?
3: A helyzet rendkívül kaotikus. Azok jutottak be a helyi bizottságba, akik a tüntetéseken elsőként haladtak a sorban, az ászlót vitték. Ezek az emberek mind valamilyen formában szenvedtek a Ceausescu rezsim alatt, közvetlenül mind ismertek voltak kiállásokról. Van köztük rengeteg munkás, akik szintén ott volt a harcokban, a tüntetésekben, ezek szintén helyet kaptak. Természetesen feltűnő volt az, hogy ezek között ismert magyar értelmiségi viszonylag kevés van. Ugyanakkor már formálódik, alakul a kolozsvári magyar értelmiség új politikai gondolkozása, új politikai koncepciója. Megfogalmazták a hívószót, amit az új kolozsvári lap a Szabadság között. Ez a hívószó, ez tulajdonképpen a politikai krédójukat rögzíti, ami a magyar nemzetiség részvételét szabályozza és körvonalazza az új forradalmi keretek között.
4: Van nálad egy példány ebből a felhívásból?
3: Az eredeti példány van, még a fogalmazvány van nálam, amit én Kántor Lajos kiváló erdélyi kolozsvári irodalmártól, költőtől és tudostól kaptam meg. Balogh Edgár fogalmazta az alappéldányt, ezt fogalmazták át többen, Magyarországon is ismert nevek, Balogh Sándor, Benkő Samu, Cségyi Mesi Éva, Kányádi Sándor, Lászlófi Haladár, összesen 15-en. Ezekben a sorokban ők a legsürgősebb feladatnak azt nevezték, hogy jogi és intézményes biztosítékokat teremtsenek meg az anyanyelv korlátlan használatára. Hát itt megemlítik a kolozsvári Bolyai Tudományegyetemet is.

0: December 25-e, hétfő. George Bush, az Egyesült Államok elnöke üzenetet küldött a román népnek, amelyet Alan Green nagykövet olvasott fel a televízióban. Az Egyesült Államok osztozik a román nép örömében, és mellette áll abban a reményben, hogy megvalósul a demokrácia felé az átmenet. Hozzáfűzte, hogy készek támogatást és segítséget nyújtani Romániának, ha elindul a reformok útján.
1: A nyugat-német kormány elismerte a Romániai Nemzeti Megmentési Front tanácsát, mint a román nép törvényes képviselőjét, közölte Bomban Genscher nyugat-német külügyminiszter. A politikus, aki a Romániával foglalkozó válságstábot irányítja, hozzátette, hogy Bon kész azonnali együttműködésre a tanáccsal. Bukarest lakossága összefogott, hogy segítséget nyújtson a hadsereg alakulatainak, a felkelőknek és a hazafias gárda fegyveres osztagainak a security állások megsemmisítésére. Elrendelték a lakóházak bejáratainak eltorlaszolását és bezárását. A lakók éjjel-nappal ügyeletet tartanak, és csak a házak lakóit engedik be az épületekbe. Marosvásárhelyen Király Károly lett a Nemzeti Megmentési Front Maros megyei tanácsának elnöke. A testület tagjai között van Süti András író, Pop Dorel, a vegyi kombinát igazgatója, Tőkés András középiskolai tanár, aki Tőkés László testvére, és Ihés Kinga, az ismert színművésznő is. Csíkszeredán a Nemzeti Megmentési Front megyei bizottságának vezetőjévé Patak Imrét, a faipari vállalat igazgatóját választották. A kolozsvári szervezet helyi vezetésében is több magyar nemzetiségű kapott helyet, így Balog Edgár, Kányádi Sándor és László Fialadár. A bukaresti rádió felhívta a város lakosságát, hogy kezdjék meg a város takarítását, a romok elszállítását, mert a közszállító járművek egyelőre a televízió és a rádió védelmére torlaszolják el a környező utcákat. Ugyancsak kérték az embereket, hogy ne telefonáljanak sokat, mert a vonalak túlzsúfoltak, és nincs szabad telefonvonal a szükséges intézkedések lebonyolítására. Bukarestben az emberek egyébként elindultak munkájukra, és lassan újraindul a termelés is az üzemekben.
2: A szovjet televízió tudósítói közölték, hogy Temesvárott este 7 után ismét kiújultak a harcok. Ezt megelőzően újabb szekuritáte egységeket dobtak le a városba. Nagy Szebenben a pályaudvarról érkezett segélykérés, mert helikopterek támadták meg az állomást, ahol friss ásványvizet tartalmazó vagonok vesztegelnek. Ez azért is fontos, mert korábban olyan hírek terjedtek el, hogy megmérgezték a környék kutyait. Brassóban is harcok folynak. Itt a szekuritáte terrorista csoportjai néhány fős egységekre bonlottak fel, és így próbálnak szembeszállni a katonákkal. Sürgős erősítést kellett küldeni a brassói olajfinomítóhoz, mert a Ceausescuhoz hű fegyveresek megpróbálták elfoglalni.
3: Ha már Brassónál tartunk, Keszthelyi Gyula kollégánk röviddel ezelőtt egy román nyelvű rádióadásra hivatkozva beszámolt arról, hogyan tört be a legnagyobb erdélyi városba egy arab kommandó.
4: A BBC román adása ezekben a percekben jelentette, megbízható nyugatnémet forrásokra hivatkozva, hogy tegnap este Brassóban helikopterekkel arab egységek szálltak le, bevonultak a városba, végigmentek a hosszú utcán, betörtek házakba, és minden útjukba kerülő embert lelőttek. Az arab egységeket sikerült a páncélosoknak később órák múlva városból kiűzni.
2: Kolozsvárot lemondott Nagy Gyula református püspök, és valószínűleg Pap Gyula nagyváradi püspök is benyújtja lemondását a holnapi napon. Ők ketten voltak azok az egyházi személyiségek, akik hosszú idő óta minden támogatást megtagadtak Tőkés László református lelkésztől. Kolozsvárot egyébként karszalagos járőrök ellenőrzik a rendet, átkutatnak minden kocsit, felnyitják a csomagtartókat, és a szekuritáte tagjai után kutatnak.
3: Tőkés László egyébként jól van. A Fekete Doboz nevű videó folyóirat munkatársai interjút is készítettek vele. Ezt alig fél órája a televízió kettes műsorában sugározták. A református lelkész első szabad nyilatkozatából adunk közre egy részletet.
5: Nem tekintem száműzetésnek, mindig azt hangoztattam a temesvári 9 hónapos ostromállapot idején, hogy addig maradok a helyemen Temesváron, ameddig Isten engedi. És mondhatni, leszámítva az itten található rendőri őrizetet, farkaskutyákat, reflektoros, körülkerített, kivilágított kényszerlakhelyet, hogy zökkenőmentesen itthon éreztem magam, itt voltak az én menyői testvéreim, akik közismerten a szilárdsági néppel együtt a református magyarság a legjobb típusát képviseli, és itthon éreztem magam közöttük, és itt is azt mondhatom minden igei pátosz nélkül, hogy ameddig Isten akarja, itt végzem a szolgálatomat.
4: Romániában gyorsan peregnek az események. Ma délelőtt közleményt ismertettek, amely szerint a Nemzeti Megmentési Front tanácsa John Iliescu-t elnökké, Dumitru Mazirut pedig első alelnökké választotta. Ezen kívül rendeletet adtak ki, amely szerint miniszterelnöknek Petre Románt, honvédelmi miniszternek pedig Nikolai Militárut nevezte ki a Nemzeti Megmentési Front tanácsa. Ez utóbbi két kinevezésről szóló okmányt John Iliescu írta alá.
2: Az új román vezetés ismételten megköszönte Magyarországnak az eddigi értékes segítséget és azt a szolidaritást, amelyet a magyar nép, a parlament, a kormány, a politikai pártok és mozgalmak már a fordulat előtt is nyújtottak a román népnek. Ezt közöltem a Horn Gyula külügyminiszter a Magyar Távirati Irodának adott nyilatkozatában. Elmondta, folyamatos a kapcsolat az új román vezetéssel, és ennek során fejezte ki a Nemzeti Megmentés Tanácsa köszönetét. Ugyanakkor a tanács leszögezte, hogy az új alapokra kívánja helyezni kapcsolatait a szomszédos országokkal, mindenek előtt Magyarországgal. Végleg megszűnt a két nemzet közötti gyűlölködés. Ezt kell tudatosítani a határ mindkét oldalán, hangsúlyozza a román vezetés. Horn Gyula bejelentette, hogy a Magyar Köztársaság kormánya hivatalosan is elismeri az új bukaresti kormányt.
0: John Iliescu, a Nemzeti Megmentési Front elnöke, előző nap, december 24-én rendeletet adott ki egy rögtönítélő bíróság felállítására a Ceausescu házaspár mielőbbi törvény előtti elszámoltatása végett. A katonai törvényszék december 25-én Gica Popa tábornok hadbíró vezetésével, több más tábornok köztük Viktor Stankulescu részvételével ül össze a per lefolytatására. Másnap, december 26-án kedden egész Románia arra vár, hogy a televízió által közvetített képsorok segítségével bizonyosságot kapjon Nikolae és Elena Ceausescu megbűnhődéséről.

0: kulcsa.
1: Nem tudom, van-e most valamilyen panasza?
2: Nincs. Mérjék meg a vérnyomásomat holnap reggel.
1: Reggel?
2: Igen, majd reggel.
3: Kérem, kísérjék az ágyhoz.
1: Kérem, tegye szabaddá az egyik karját. Foglaljon helyet. Feküdjön hanyat. Így, hogy a vérnyomását az előírásoknak megfelelően megmérjük.
2: Igen, igen.
1: %170/105.
2: Nem, nem most kellene.
1: Nem akarja csak is a reggeli órákat?
2: Majd holnap. Úgy van, holnap délelőtt.
1: Kívánja, hogy más vizsgálatokat is végezzünk. Mármint az egészségi állapotát illetően.
2: Semmit.
1: Ön sem akar semmilyen vizsgálatot?
4: Nem, semmit. Nincs semmi bajom.
3: Nem szenved valamilyen krónikus betegséget?
4: Mit mond?
3: Nincs valamilyen krónikus betegséget?
1: Ami vizsgálatot vagy kezelést igényelve.
4: Miféle vizsgálatot?
1: Hát orvosi, klinikai vizsgálatra gondolok.
4: Nem, nincs szükségem ilyesmire.
1: Vagy kezelésre?
4: Kezelést sem igénylek, egyelőre nincs rá szükségem.
5: Egy pohár víz legyen az asztalon. Egy pohár víz.
2: Nem fogadok el más törvényszéket, csak is a nagy nemzetgyűlést.
5: Uraim, foglaljanak helyet.
6: Megengedik? Nikolaje Lipanu, bukaresti ügyvéd vagyok. Kollégámmal együtt mi látjuk el a két vádlott védelmét a területi katonai törvényszék előtt. Kérem, engedjék meg, hogy beszéljünk a két személlyel.
5: Két percet adok rá.
6: Igen. Ceausescu úr.
2: Tessék.
7: Ceausescu úr, most lehetőségük van, hogy elmondják, mi késztette önöket arra, hogy elkövessék mindazt. Szóval önök egy legálisan megalakult bíróság előtt állnak. A nagy nemzetgyűlést, amelyre önök állandóan hivatkoznak, a román nép ereje és akarata már eltörölte. Amennyiben megértettek engem, kérem, mondják el, hogyan kívánnak védekezni.
6: Egy pillanat, ez erkölcsi kötelességünk önök iránt. Ön tárgyaláson van, ezért kérem álljon fel, függetlenül attól, hogy ezzel egyetérte vagy sem. Ön mégiscsak egy törvényes úton létrehozott bíróság előtt áll. Álljon csak föl, ahogyan annak idején mi is felálltunk ön előtt. Hagyja, mindazt, amit saját védelmükben felhoznak, mi jogi nyelven tolmácsoljuk a katonai bíróságnak. Ön csak azt mondja el nekünk, hogyan, milyen érvekkel kíván védekezni. Egyébként önre is kötelező a perrendtartás. Függetlenül attól, hogy a hadbíróság elé idézett vádlottaknak mi erről a véleménye.
2: Az ország alkotmánya szerint engem csak is a nagy nemzetgyűlés vonhat felelősségre, aminek a jogköre egészen a választások napjáig változatlan. Ezért én nem is vagyok hajlandó önöknek bármiről is számot adni. Ismétlen. Csak is a nagy nemzetgyűlés előtt beszélek.
6: Ezt akarja nekünk elmondani?
2: Nem, nem is válaszolok. Nem ismerek el egyetlen bíróságot sem.
6: Tehát ön nem is akar válaszolni?
2: Nem válaszolok.
6: És nem is kíván védekezni?
2: Nem ismerem el ezt a bíróságot.
6: De ami a perrendtartást illeti...
2: Nem ismerem el.
6: Ezt mi jobban tudjuk.
2: Nem ismerem el.
8: Védő urak, kérem, foglalják el a helyüket. Ön 25 éven keresztül megtagadta a párbeszédet a néppel, habár mindig a nép nevében beszélt. Ön, mint a nép legszeretettebb fia, ennek a népnek a nevében űzött gúnyt a népből. És még most sem hajlandó együttműködni a bírósággal. Az adataik ismertek. A születésnapjukból például nemzeti ünnepet csináltak. A két vádlott valóságos lakomákat rendezett ilyenkor. Maga köré gyűjtötte a slepjét, és a lehető legnagyobb fényűzéssel pompázatos ruhákban együtt ünnepeltek. Ilyen fényűzéseket sehol a világon, sem egyházfők, sem trónon ülő királyok nem tehettek, és nem is ismertek. A népnek pedig kiosztottak fejenként 20 deka szalámit, személyi igazolványt. népirtás volt, amit ez a két vádlott véghez vitt. Kirabolta a népet, és magának vindikálta a jogot, hogy a nép nevében szóljon. És lám, most meg nem akarnak beszélni. Gyávák. Igen, azok. Tudjuk, hogy kik ők. Egyik sem különbözik a másiktól. Kérem az ügyészség képviselőjét, tartsa meg a vádbeszédet. Megadom ennek a szót.
2: Én csak is a munkásosztályt és a nagy nemzetgyűlést ismerem el.
8: Megtagadja a választ a hadbíróság kérdéseire.
2: Én csak is a munkásosztályt és a nagy nemzetgyűlést ismerem el.
8: Ezt már nagyon sokszor elmondta.
2: Hogy hallja és tudja meg az egész világ.
8: Az egész világ tudja, mit tett maga.
2: Pucsistáknak nem felelek. Azoknak nem válaszolok, akik külföldi hadsereget hívtak be az országba. Nem válaszolok.
8: A nagy nemzetgyűlés, amelyről maga beszél, már feloszlott, megfosztották a hatáskörétől. Ma megjelent, ha tudni akarja,
4: nem,
8: ma megjelent.
4: Nem,
2: senki nem oszlathatja fel.
8: Minden a nép akaratából történt, és ma már új hatalmi szerv működik, a Nemzeti Megmentés Frontjának tanácsa. Ez gyakorolja a hatalmat, és már el is ismerték.
2: Nem kérek tanácsot senkitől.
8: És elismerték mások is.
2: A nép erői még mindig harcolnak szerte az országban is. Harcolni is fognak ezeknek a, ennek a hazáruló bandának a felszámolásáit, amely külföldi erőkkel szorosan együttműködve megszervezte ezt az államcsínt.
8: Kérem jegyzőkönyvbe venni. A vádlott azt mondja, nem ismeri el az újonnan alakított hatalmi szervet. Van-e tudomása arról, hogy önt elmozdították arról a posztról, amelyet betöltött? Azokról a posztokról?
2: Én Románia elnöke vagyok és a fegyveres erők főparancsnoka.
0: De én nem ezt kérdeztem. Én mást kérdeztem. Senki sem kérdőjelezheti meg az eljárás törvényességét.
2: Elsősorban nem ismerem el magukat, nem ismerek el semmiféle törvényességet, nem ismerem el magukat semmilyen minőségben, csak mint egyszerű állampolgárokat.
8: Írja-e vagy sem?
2: Aki itt azt állítja magáról, hogy ő ügyész, azt én beperelem becsületsértés miatt.
8: Igen, munkahelyi döntőbizottság előtt.
2: Ott is, és majd ott bíráskodjanak felette. Az lesz az igazi bíráskodás. Bízom a munkásokban, a munkahelyi döntőbizottságokban.
8: Aláírja-e a nyilatkozatot?
4: Nem.
8: Vádlott aláírja-e?
2: Nem. Nem nyilatkoztam semmit. Már megmondtam önöknek, mint egyszerű állampolgároknak, hogy a
8: vádlott megtagadja a vallomás aláírását.
9: Temesváron gyalázatos bűnöket követtek el a gyermekek és az egész nép ellen. Tankok lánctalpai tapostak el ártatlan gyermekeket és diákokat. Gyalázatos volt az a felforgató cselekedetük is, amikor arra vetemettek, hogy a Securitate tisztjeit katonai egyenruhába bújtatták, hogy így a népet a hadsereg ellen fordíthassák, és hogy ebben a zűrzavarban önök ketten időt nyerhessenek. Önök különféle árvaházakból gyermekeket hozattak ki, és neveltettek fel. Külföldre küldték őket, hogy azután kommandó csapatok tagjaiként visszahozzák, és bevessék őket a román nép ellen. Nem akarok most az idős emberek sorsáról szólni. De önök rendelték el, hogy a kórházakban kapcsolják ki a beteg gyermekek mellől a lélegeztető készüléket, hogy kórházakat és betegeket ágyúval lövessenek, hogy a levegőbe röpítsék például a kórházak vérplazmaraktárait és gyógyszerkészletét is. Azt a rengeteg élelmiszert, amelyből Bukarest hónapokig táplálkozhatott volna, behordatták a föld alatti bunkerekbe, ahonnan az önök terroristái ma is élelmezik magukat, és ártatlan embereket gyilkolnak abban a reményben, hogy önök még egyszer valaha megfizetik őket. A román nép méltóság teljes erőfeszítéseire önök páváskodva csak annyit mondtak, hogy kifizettük az adóságokat. De úgy fizették ki, hogy közben kizsigereltek bennünket, és saját maguk számára hatalmas összegeket helyeztek letétbe. Ön elutazott Iránba, utolsó tisztelgése az ajatollákhoz. Önök épp olyanok voltak, mint ő. Ugyanaz a zsarnoki szellem, amely legyilkolta saját népét. Önök azt mondják, nem ismerik el a mi szervezeteinket, a néphatalom szerveit. Nem kell őket elismernie, ex-elnök uram, mert 1947-ben, amikor átvették a hatalmat Mihály király rendszerétől, ugyanez volt a helyzet, de a király nem hivatkozott a román állam egyetlen törvényére sem. Mert Mihály királyban több emberi méltóság volt, mint önökben. A román nép talán önt is sokkal többre becsülte volna, ha leköszön, és ott maradt külföldön, Iránban. Idegen földön élhetett, és halhatott volna meg. Elnök úr, egyike vagyok azoknak, aki hajlandó lett volna az igazságügyminisztériumban harcolni azokért a törvényekért, amelyeknek emberségeseknek kell lenniük, méltóknak az igazságra, és azokért az igaz eszmékért, amelyekért ma harcolunk. Kértem volna a halálbüntetés eltörlését, mert voltak rossz tapasztalataink is. Tanúi voltunk elkövetett hibáknak. Én nem kérnék halálos ítéletet. Valaki javasolta is ezt. Csak hogy a román népnek nehéz továbbra is elviselnie a legnagyobb szenvedést, azt, hogy ezek mellett kell élnie. A legnagyobb szenvedés, a legnagyobb büntetés a Ceausescu házaspár számára az volna, hogy éljen, de olyan körülmények között, amelyeket nekünk teremtett. Éljenek rettegésben, rettegjenek attól, hogy bármikor kivégezhetik, vagy letartóztathatják, beinjekciózhatják, vagy akár bolondok házába zárhatják őket. Rettegjenek attól, hogy családjuk ellen bármikor a leggyalázatosabb dolgokat követhetik el, hogy a rokonságukról személyi dossziét vezetnek. Éppen olyat, amilyet a nagyságos asszony talált ki, és hogy lehallgatják őket éppen úgy, ahogyan azt uraságod másokkal tette. Igen, még a vécékben is lehallgattatta az embereket, a saját híveit is. Hát ezzel foglalkozott a mi nagyra becsült vezetőségünk.
4: Nem igaz, semmi nem igaz.
9: Ő a mi világhírű nagy tudósnőnk, aki még a CO2-t is CO2-nek mondja. Elnök úr, talán van egyetlen enyhítő körülmény. Ceausescu vádlott három katasztrofális balfogása hozzásegített bennünket ahhoz, hogy szabaddá váljunk. Lefogadta azokat, akikről tudta, hogy ellene vannak. Megölette a tábornokát, aki pedig az ő bőrét védte. Megölette, mert a tábornok valóban nem volt hajlandó a munkások közé lövetni. A hadsereg sosem állt rá, hogy ilyesmit tegyen. No és a harmadik, a vádlott gyermekeket ölt. Mi volt a védkük azoknak a nagyszerű gyermekeknek? A mi szabadságunk ára ezeknek a gyermekeknek a lelke és a vére volt. Elnök úr, hát ezek volnának az enyhítő körülmények. Mert hogy tényszerűek legyünk, szólnunk kell a nagyzási hóbortjáról is.
8: Kérem, fogja rövidebbre.
9: Szóval a nagyzási hóbortja juttatott bennünket idáig. Igen, éppen emiatt meglátják az ítélet határozottságát, amit a tények igazolni fognak. Köszönöm a figyelmüket.
8: Nikolaj Ceausescu vádlott kíván szólni az utolsó szó jogán.
2: Nem vagyok vádlott. Románia elnöke vagyok, és az is maradok. Csak is a nagy nemzetgyűlés és a munkásosztály képviselői előtt vagyok hajlandó válaszolni. És ezzel befejeztem. Minden hazugság, az elejétől a végéig.
8: Elena Ceausescu.
2: Önök azokat szolgálják, akik az államcsint elkövették. Elárulják a népet, és Románia függetlenségére törnek.
8: Magával nem lehet civilizált emberhez méltó párbeszédet folytatni.
2: Olyan emberekkel.
8: Logikusan nem lehet beszélni.
2: Korrekt emberekkel. Amikor a gyárakban jártam, tekintélyen volt a munkások előtt.
9: Elnök úr.
2: Temesváron is.
9: Ha ezt tovább folytatjuk, szerintünk sértő lenne a román népre és a román igazságszolgáltatásra is.
8: A bíróság ítélethozatalra visszavonult. Álljanak fel.
4: Nem, drágám, emberek vagyunk.
8: A törvényszék, a törvény és a nép nevében, titkos szavazással Nikolaj Ceausescu és Elena Ceausescu vádlottat egyhangulag halálra és teljes vagyonelkobzásra ítéli. Az ítéletet ma 1989. december 25-én nyilvános ülésen hirdettük ki.
2: Nem, nem fogadom el. Én nem fogadom el. Nem ismerem el őket.
0: Azzal, hogy nem ismeri el a törvényszéket, nem kaphat semmilyen fellebbezési lehetőséget. Ilyen feltételek mellett kérem, vegyék tudomásul, hogy az ítélet jó.
2: Aki elkövette az államcsin,
8: a bíróság visszavonul.
2: Lelövethet.
8: Az ülést berekeztem.
2: Románia élni fog. Az összes áruló, bármennyien vannak is, elnyerik büntetésüket. Élni fog Románia és a román nép szabadon, nem árulókkal.
10: Elég volt. Álljatok le. Senki se lőjön többet.

romániai rendszerváltás óta 2 évtized telt el. E 20 év alatt történészek, politológusok, a napi politika szereplői, szemtanúk vagy az események közvetlen résztvevői különböző kiváltó okokat keresve és megnevezve más és más megvilágításba helyezték a történteket. Egy azonban bizonyos. Mi itt Magyarországon azokban a napokban, 1989. december 16-ától 26-ig feszült figyelemmel, szorongva, reménykedve követtük a híradásokat, amelyek forradalomként, népfelkelésként mutatták meg a diktatúra megdöntését. Köszönet a Magyar Rádió minden munkatársának, akik akkor, magukat nem kímélve, éjjel-nappali, kitartó munkájukkal, az eseményekben való személyes részvételükkel átélhetővé tették az utókor számára is a szívszorító, felemelő történelmi napokat.

0: Boldog karácsonyt, szabad Románia! Hangemlékeket hallottak az 1989-es román forradalomról a Magyar Rádió hangarchívumából. Az elhangzott műsort Csaba Klári szerkesztette. Készítésében közreműködött Kornides Tamás, Debreceni Géza, Fodor Sándor, Kakó Gyula és Soltenszki Tibor.
1: A Dokumentum műsor 2009-ben készült, és utoljára 2009. december 20-án hangzott el a Magyar Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz.
2: Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Poyák Adrián, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Hajókat és olajipari létesítményeket is támadtak az ukrán erők éjszaka. Volodymyr Zelenszkij arról számolt be, hogy a Kaszpi-tengeren csapást mértek egy orosz hadihajóra és két teherhajóra, amelyek Iránból szállítottak katonai árukat. Támadtak egy tengeri olajkitermelőt és tüzet okoztak a nyugat-szibériai Tyumen olajfinomítójában, amely mintegy 2000 kilométerre található a határtól. Egyre súlyosabb az erdőtüzek okozta helyzet Franciaországban. A lángok a szél miatt tovább terjedtek, és mintegy 30 kilométerre közelítették meg Bordeaux-t. Eddig már csak nem 200 ezer embert kellett kimenekíteni a térségből. A bordeaux-i repülőteret lezárták, a tűzoltók mellett már a hadsereget is mozgósították. Eközben Spanyolországban országos vészhelyzetet hirdettek, ott több mint 63 ezer embert kellett kimenekíteni a terjedő erdőtüzek miatt. Szonnevent Pált, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére, jelentette be Facebook oldalán a képviselőcsoport vezetője. Bujdosó Andrea azt írta, Szonnevent Pál szakmai életútja, alkotmányjogi tapasztalata és nemzetközi elismertsége garancia arra, hogy az alkotmánybíróságban a jog, az alkotmányosság és a függetlenség értékei képviseletet kapjanak. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a Tisza frakció olyan alkotmánybírót jelöl, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Visszautasította a balatonfüredi Anna Bál fővédnöki tisztségére szóló felkérést a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök. Forsthoffer Ágnes azt írta, az Anna Bál hungarikum, hagyomány, valamint generációk emlékeit őrző esemény, amelynek kizárólag a kultúráról, a táncról, a zenéről és a hagyományok ápolásáról kell szólnia, nem pedig pártpolitikai szereplők kiemeléséről. Tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés augusztustól. Budapestről még több településre, egyebek mellett Biatorbágy és Pomász térségébe lehet majd könnyebben eljutni, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a járatokat az utolsó metrókhoz és a hévek, valamint a vonatok menetrendjéhez igazítják. Újdonság egyebek mellett, hogy Újpest városkaputól egészen Visegrádig lehet majd utazni éjszakánként. A részletes menetrend a MÁV csoport oldalain érhető majd el. Egy hét alatt csak nem 6 fokkal hűlt le a Balaton vize, míg múlt szombaton 26,6 fokot mértek. Ma reggel már csak 20,8 fokos volt a tó, derül ki a Hungaromet Facebook bejegyzéséből. Azt írták, június első felében a változékony időjárás miatt erősen ingadozott a Balaton hőmérséklete, azonban a hónap végén a tóvizének napi átlaghőmérséklete már elérte a 29,2 fokot. A mérések kezdete óta júniusban még soha nem regisztráltak ilyen magas napi átlagértéket. Holnap a napsütés mellett nyugat felől megnövekszik a felhőzet, délután már előfordulhat kisebb eső, zápor, zivatar, az ország nagyobb része azonban várhatóan így is szárazon marad, a szél gyakran megélénkül, éjszaka 10-18, holnap napközben 29-35 fok lesz. Híradással 18 órakor jelentkezünk legközelebb, 17:04.
1: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ki az az Emília? Bárdos Pál hangjátéka.

0: Halló, Adorján főorvos urat kérem. Nem tudom. Hát ő mondta, hogy ezen a számon. Halló?
1: Hozzám beszélsz?
0: Szólt se szóltam. Halló, jó, majd keresem később.
1: Magadnak beszélsz?
0: Még hogy beszélek, még hogy magammal? Soha sem szoktam magamban beszélni.
1: Jó, nem kell mindjárt úgy felvenni. Akkor telefonáltál.
0: Nem telefonáltam, hetek óta nem telefonálok. Ugyan kinek telefonálnék? Állandó nagy gyanúsító.
1: Bocsáss meg, én csak azt hallottam, hogy...
0: Hallottad? Meghal az ész. Azt mondod, hallottad. Ha összedől a ház, azt se hallanád meg.
1: Most is hallom, hogy süketnek neveztél.
0: A süketség nem jellemében.
1: Mi van?
0: Mondom, nem jellemhiba, az csak egy állapot.
1: Miféle állapot?
0: Időskori állapot, ha ezt akarod hallani.
1: Nem kérsz egy pohár vizet?
0: Mire nekem korán rüggel egy pohár víz?
1: Délelőtt van, hát hogy megigyad. Azt mondják, a hideg víztől lehiggad az ember.
0: A nyakor öntik vele. És miért kellene lehiggadnom? Éppen elég higgadt vagyok.
1: Hát te tudod, drágám, nekem úgy tűnt, nem vagy tökéletesen, hogy úgy mondjam, 100%-ig higgadt. Annyit jegyeztem meg, hogy beszélsz magadba, és te azonnal a plafonon vagy.
0: Nem gondolod, hogy gyermeteg a viselkedésed? Ez már a második.
1: Mi a második?
0: Második gyermekkor.
1: Na, legjobb lesz, ha megvárom, amíg magadhoz térsz. Majd szóljál, ha újra elviselhető vagy.
0: Nem oda buda, ne osolj te a konyhába.
1: A saját konyhámban nem mosok.
0: Ne oldalogj, ne sompolyog. Úgy is tudom, mit csábítod, amikor így lopakodsz.
1: Na, ugyan mit?
0: A cvakkunikum.
1: Tehetek arról, hogy rossz a gyomrom.
0: Halló, Adorján főorvos urat. Milyen jó, megpróbálom, köszönöm. Gyere már!
1: Abba hagyod a piszkálást?
0: Abba hagyod a piálást?
1: Nekem az unikum gyógyszer.
0: Miféle gyógyszer?
1: Gyomorkeserű, kell nekem az emésztéshez.
0: Neked minden kell az emésztéshez. A konyaktól a denaturált szeszig, a pálinkától a kölni vízig, minden kell az emésztéshez. A rumot is úgy vedd el, mint a matrózok a marrakesi kikötőben.
1: A matrózok grogot isznak te.
0: Na nézd oda, mindent elfelejt, hova tovább a lánykori nevét is tőlem kérdezi majd meg, de hogy a matrózok grogot isznak?
1: Nem tudom, mi bajod a memóriámmal.
0: Nem tudja, Isten az égben, nem tudja. Na ide figyelj, emlékszel a viccre Emiliáról?
1: Emiliáról?
0: Igen, róla.
1: Hogy ne emlékeznék, bár így hirtelen most nem jut eszembe.
0: Ne esd kétségbe, elmondom. Szóval Emília néni meghívja a három barátnőjét vendégségbe. Ideig oké?
1: Minden világos.
0: Nehogy elfelejtse, fölírja egy papírosra. Föltétlenül megkínálni őket kávéval. Emlékszel már?
1: Nem, mesélj tovább.
0: Szóval jönnek az öreglányok, folyik a babazsúr, Emília néni meg egyre csak azon töri a fején, hogy valamit elfelejtett, de mi lehet az? Végül eszébe jut a cédula. Megvan. Elveszi, elolvassa, megkínálni őket kávéval. Elad. Kértek kávét? Kérdezi megkönnyebbülten. A három barátnő kér, és megissza. Megy tovább a trécserés, de Emília nyugtalan. Valamit elfelejtett, de mi lehet az? Hát a cédula. Előveszi, elolvassa. Megkínálni őket. Kávéval? Megvan. Na. Nem kértek egy kávét? Kérdezi a barátnőket. A vendégek kérnek. Megfőzi, megisszák. Békésen beszélgettek tovább, de Emília nyugtalan. Hirtelen eszébe jut a cédula. Ez az, a cédula. Elolvassa. Megvan. A kávé. Gyorsan megkérdezi. Nem kértek egy kávét? A vendégek kérnek, és megisszák. No, jön az este, búcsúzkodnak, puszi-puszi, ahogy mennek lefelé a lifttel, megszólal az egyik öreglány. Borzasztóan öregszik ez az Emília. Már azt is elfelejtette, hogy megkínáljon bennünket egy kávéval. Mire a másik öreglány? Ki az az Emília?
1: Na és?
0: Mi az, hogy na és?
1: Hát mondom, na és? Azt ígérted valami viccet.
0: Ez volt. Elmondtam.
1: Nem felejtettél ki valamit?
0: Hogy képzeled?
1: És a vége is megvolt?
0: Hát persze.
1: Hát akkor hol a poén?
0: Nincs poén. Nincs. Ez valami modern dolog. Fekete humor. Non-figuratív. Post-modern. A vicceket még engedélyezik, de a poént letartóztatják a közlekedési rendőrök. Szennél is öreg oszonyokkal meg pláne tilos viccelni. Ezért könnyen megüthetjük a bokánkat.
1: Mint ha afelől érdeklődtél volna, hogy emlékszem erre a bűbályos tréfára. Hát képzeld, ezt speciál elfelejtettem. Mi lesz a következmény? Be a Cadili házba? Ezentúl hálós ágyban kell aludnom?
0: Soha sem fogom megtudni. Viszonylag korai szenilitásod nem a túlzott alkoholfogyasztással függ össze?
1: Ha téged hallgatlak, azt hiszem, alkoholista vagyok.
0: Igen? Nem hiszem, hogy alkoholista lenne, csak iszákos, de annak krónikus.
1: Na, hát elég volt, ezt nem hallgatom tovább.
0: Tudom, hogy inni mész.

0: Halló, Adorján főorvos úr. Úgyhogy nem. Ő adta meg a számot. Balog Ernő vagyok. Az eredményről. A feleségem vizsgálati eredményét szeretném. Jó, bárok. Hát kezdj csokolom, nővérke. A főorvos... Értem. Jó, majd újra hívom, igen.
1: Na, ugye, hogy telefonáltál?
0: Téves, állandóan tévesen kapcsolat a telefon.
1: Nem hallottam, hogy csöngött volna.
0: Hát ez az, mondom, hogy süket vagy. Na, mi van? Elfogyott az unikum?
1: Hát mennyit iszom én? Hangyányit, egy gyűszücskével, te meg rögtön alkoholista. Tudod, Isten, milyen egy alkoholista?
0: Aki veled éltene az életét, az pontosan tudja, milyen egy alkoholista. 20 éves korodban vedeltél, 30 éves korodban úgy ittál, mint egy kórhely fiákkeres, 40 éves korodra berúgtálak az alkohol szagától is, mára pedig utántöltő részeg lettél, aki sohasem józanodik ki. Na, ettől eltekintve persze szinte abszcinens vagy, száraz, mint a csont, és sosem láttál még apró fehér állatkákat.
1: Azért nem kell túlozni. Egy-egy piros szemű fehér egér már előfordult, de ez kultúra kérdése. Mindig tudtam, mikor kell megállni, vagyis visszafordulni. Annyira azért nem ittam el az eszem, hogy ne vegyem észre, mi folyik itt.
0: Ugyan mi?
1: Súgás, búgás, titokzatos telefonok, hirtelen elhallgatások.
0: Az ész megáll. Mit karattyolsz?
1: Neked liaisonod van telefonon.
0: Mi van neked?
1: Egy cseppetjéd.
0: Hát nem igaz, csak nem féltésekkel.
1: Egész életedben poligám voltál, és akkor még tartózkodóan fejeztem ki magam.
0: És ezért most jut eszedbe szemrányást tenni?
1: Most mondtad kétségbe, amit a saját fülemmel hallottam, hogy telefonáltál.
0: Jól hallottad, egyáltalán pompásan hallasz. Ez egy új szolgáltatás, telefonszex. Van valami kifogásod?
1: Sohasem azt kifogásoltam, hogy szexelsz, csak hogy kigadj belőle.
0: Slussz, itt a vége. Tudod, mi köztünk a különbség? Én évről évre jobban tudom, hány éves vagyok. Te évről évre kevésbé.
1: Ez az én szerencsém. Na, erre iszunk.
0: Te mindenre iszol, az ivásra is iszol. Most persze azt hiszed, hogy alig, hogy kitetted a lábad, kapom a telefont és telefonálok. Bordélyházakat hívok föl, szexvonalat, telefongörlöket. Te pedig szép lassan mezitláb lábújhegyen ide lopódzol, és rajta kapsz a telefonorgián. Micsoda megszégyenülés! Hú! Leleplezett förtelmes perverzióma, távbeszélőn közösültem, elküldtem egy csinibobának a faksomat, sőt, elképzelhető, hogy csúnya szavakat vittem be az internetbe. Vén távközléses trotli, mi? Nem elég neki a hálózat, rádiótelefonba is csinálja. Na, mi van, hallgatózol már? Hát, hülye vagyok. Most kellett volna megpróbálni.
1: Azért ez nem szép dolog.
0: Mi nem szép?
1: Mondjuk, nagyot hallok.
0: Mondjuk.
1: Az egy fogyatékosság.
0: Semmi kétség.
1: Te pedig a fogyatékosságból viccet csinálsz. Sőt, kifejezetten szekálsz miatta. Megbocsáss, ez nem val jó nevelésre. Ízléstelenség.
0: Na jó. Nézzük a dolgot merőben üzleti szempontból. Amikor megkötöttük a házassági szerződést, kifogástalanul hallottál. Föl sem merült. Célzást se tettél arra, hogy megbocsáss a nyers kifejezését, egyre süketebb leszel. Mondok mást. A nyakad sima volt. Gyönyörű nyakad volt, ezt meg kell hagyni. De szó se szóltál, nem is említetted, hogy a gyönyörű nyakad ráncosodni fog. Te voltál az iskola legjobb tanulója, városszerte híres memóriával. Nem is álmodhattam, hogy egyszer csak kezdesz felejteni, és pár év múlva már semmire sem emlékszel. A vasegészségedet is említhetném, szó sem volt róla, hogy göthös, nyavajás vénasszony lesz belőled. Attól tartok, több rendbeli szerződésszegés történt. Ez pedig engem is fölhatalmaz erre-arra. Például, hogy olykor-olykor igazat mondjak.
1: Igazat mondani egy nőnek? Aki ráadásul a tulajdon felesége, már megbocsáss. Erre senki se hatalmazott föl.
0: Belőlem azonnal bebizonyíthatott szellemi fölényedet fölöttem, csak valamint, hogy semmi baj a memóriádnak. Csak egy roppant egyszerű, gyakorlatos kérdése meg kell válaszolni.
1: Már sem okom, sem kedvem szellemi párviadalra, de neki mi halljam a kérdést.
0: Bevettem reggel a gyógyszeremet.
1: Nézd meg a gyógyszeres dobozkát.
0: Ezen túl vagyunk, üres.
1: Hála Istennek, akkor bevetted.
0: Vagy bele se készítettem.
1: Hát akkor most bevetted, vagy nem vetted be?
0: Ezt kérdezem én tőled.
1: A betalokot nem szabad kihagyni.
0: A többit sem.
1: Kétszer bevenni tilos.
0: Pontosan.
1: Tehát?
0: Ha válaszolj a kérdésemre. Bevettem, vagy nem vettem be a reggeli gyógyszeradagot?
1: Fogalmam sincs.
0: Látod. Ezért mondom, memória zavarozban.
1: Miért nekem kell számon tartanom, hogy te bevetted az életfontosságú szívgyógyszereket? A te szívedről, gyógyszeredről, végső fogon a te életedről van szó.
0: Köszönöm, nagyon köszönöm. Belátod az életem, most szó, és mit teszel? Segítesz, tanácsot adsz, kiúzol a csápából, ne? Jelenetet rendezel. Ha mondhatom, köszönöm szépen.
1: Na látod, ezért jobb az alkohol, mint a gyógyszer.

0: hallásom nem is engedi meghallanom.
1: Asszonyom, töltöttünk együtt néhány jobb órát.
0: He? Mondd. Neked az Adorján doktor...
1: Mi van azon a sarnatán?
0: Mondott valamit?
1: Mit mondott volna?
0: Nem tudom. Olyan zavaros, mint ha várt volna valamilyen eredményeket.
1: Ugyan miféle eredményeket?
0: A szövettani eredményeket.
1: A fogalmam sincs, hogy miről beszélsz.
0: Akkor jó.
1: Mi a jó?
0: Az jó, ha már semmire se kell várni, mert az rossz lenne, ha még várni kellene valamire, mondjuk szövettani eredményre. Ha magad is beláthatod, az rossz lenne. Nem is egyszerűen rossz. Bal jóslatú. Nem gondolod?
1: Valóban. Ha még tényleg várni kéne holmi eredményt, a szövettani lenne, és az rossz lenne.
0: Mert bal jóslatú.
1: Mert bal jóslatú lenne.
0: Na de szerencsére.
1: De szerencsére nem kell semmiféle eredményre várni.
0: És ez azt jelenti, szövettani eredményre se kell várni.
1: És akkor bal jóslatú eredményre se kell várni.
0: Na, erre iszunk egyet.
1: Hát nem mész?
0: Hova?
1: A konyhába.
0: Minek?
1: Inni egyet.
0: Csak a konyhába lehet inni.
1: Mindenütt lehet inni, de te úgy szoktál, hogy mondva csinál tűrégyekkel, mondva csinál tűrégyekkel, kisomfordász a konyhába, mint a féle tevékeny és szorgalmas háziasszony.
0: Én nem vagyok elég szorgalmas.
1: Mint a féle háziasszony, akit hív a kötelesség, pedig csak arról van szó, hogy a konyhaszekrényben dugdosod a nyakolajat. Hányszor kimész, meghúzod a bugykost, délre teljesen elázol. Mostanában már kétszer előfordult, hogy délután elájultál a részegségtől. Elvesztetted az eszméletedet, drágám. Olyan totál káros voltál.
0: Azt mondod, totál káros?
1: Hát mit mondjak? Mólés, szalonspicces, pityókos, kapatos. Minden szó kevés kifejezni, milyen állapotba hozod magad délutánra, drágám.
0: Mindez azért a néhány csepp unikumért. Isten az égben. Hallod ezt? Látod, mit kell nekem elviselni? Sajnálják tőlem, amit megiszom. Morális megvetéssel sújtanak, kiprédikálnak, átadnak a józan társadalom megvetésének. Na ebből elég, nem tűröm tovább. Az anyám lánya vagyok.
1: Jó, hogy említed. A kedves mamában meggyulladt a pálinka. Hát muszáj neked az ő útján.
0: Az anyám lánya vagyok. Emel fejjel kell átmenni a tűzön, a gyalázaton. Üres kézzel, de fölemelt fővel. Megyek a konyhába levest főzni. Meggyalázhatsz, de a méltóságot nem veheted el az embertől.
1: Konyhatündér! Nem levest főzölte, hanem mérget! Halló, ez Adorján doktor úr szobája. Kérem a főorvos urat. Balog Ernő vagyok. Kérj egy csókolom, doktornő. Hát talán tetszik emlékezni. A feleségem leletei. A szövettani, igen. És a főorvos úr mikor? Holnap után? De doktornő, kérem, ha már megjött az az eredmény, nem teszel? Na jó, értem, hát a főorvos úr határozott ki másnak, hogy személyesen. Hát hogyne, megértem az ön szempontjait, doktornő. De hát ő még nagyon fiatal. Nem biztos, hogy érti azt a szorongást, amit... Na de kérem, ez mégis sok. Engem bácsinak nevez a doktornő, hát Istenem, elveszett valahol a nevem. De hogy az én feleségem, mama, ezt már nem, ezt kikérem magamnak.
0: Boros kedvel ébredek, titikus november. Reggel azt hiszed, meg kell fagyni, szitál az eső, délelőtt szakadoznak a felhők, délben kisüt a nap, ebéd után még melegít is egy csöppet. Reggel el sem lehet képzelni a délutáni napsütést. Hát ilyen a kedvem is. Morcosan ébredek, fokozatosan vidulok. Aztán délután...
1: Elájulsz.
0: Hát egyáltalán nem biztos, hogy elájulok, mert egyszer előfordult.
1: Kétszer fordult.
0: Na jó, kétszer.
1: 3 hét alatt.
0: Na jó, 3 hét alatt. Hát minek ebből ilyen nagy ügyet csinálni? Időnként mindenki elájul.
1: Nem mindenki.
0: Néhányan talán nem.
1: Igen, sokan nem rúgnak úgy be délutánra, hogy eszméletüket veszítsék.
0: Sosem imponált, hogy olyan legyek, mint mások.

0: Mit hogyan ideges?
1: Nem vagyok ideges. Mitől lennék ideges?
0: Engem akarsz félrevezetni ennyi év után? Nem szép tőled, hogy amikor a hangulatom kezd javulni, te egyre idegesebb leszel?
1: Lehet, azért leszek ideges, mert a hangulatod az unikumtól kezd megjavulni. Vagy már átértél másítókára? Hol tartasz? Még urinő vagy a francia konyakkal, vagy már napszámos vegyes gyümölcspálinkával? Esetleg ilyen korán eljutottál a terpentined és a körnivéshez?
0: Fúj! Közönséges fráter. Nem is reagálok. Szegény anyám.
1: Aki tűzvész áldozata lett.
0: Miket beszélsz össze?
1: Meggyulladt benne a pálinka.
0: Szegény anyám bort ivott világ életében.
1: Hát az ember is lenne, ha nem laborból itta volna.
0: Sose láttam olyat, hogy laborból.
1: Demizsombor se?
0: Na, hát olyat láttam.
1: Kedi csokolom, kedves mama, hány demizsombort szíveskedett ma lehajtani?
0: Na, gúnyolod csak. Ez nem változtat a lényegen. Jól láthatóan ideges vagy. Vársz valakit?
1: Olyan kit?
0: Hírt, levelet, üzenetet?
1: Nem.
0: Telefont?
1: Már régen nem várok telefont. Senkitől.
0: Az itt gyerekek néha felhívnak.
1: Néha. Igen.
0: Na látod, hát akkor miért vagy ideges? Gyere! Így áll velem! Na! Csak egy picurkát.
1: Nem kérek. Azért te csak így áll nyugodtan. Talán úgy vélek kicsit nyugta, hát némiképpen ingerültem.
0: Úgy, némiképp ingerültem.
1: Na hát ez a látszat, ez a tévedés abból fakad, hogy eszembe jutott egy barátom.
0: Melyik?
1: Mi melyik?
0: Melyik barátod?
1: Miféle barátom? Nem barátom, osztálytársam. Még az elemi iskolából. Ő mesélt egy történetet. Most nem valamiről, de csak úgy általában eszembe jutott. Végig gondoltam ezt a történetet, és talán valami futó ingerültség.
0: Na ezt mondom én, hogy ideges vagy.
1: A barátom ezt mesélte, valamilyen leletet várt a felesége orvosol.
0: A doktor Adorján?
1: Dehogy a doktor Adorján. Hogy jön ide a doktor Adorján? Szólt így a doktor Adorjánról. Ez egy másik orvos, akitől a barátom meg a felesége várták egy vizsgálat eredményét.
0: A szövettanit.
1: Nem szövettani. Miket beszélsz itt össze-vissza? Mit tudom én? Baszempróba, hívpróba, béka reakció, hogy teres vagy nem teres a nagyságos, az, hogy bármi lehetett. Miért éppen szövettan?
0: Jó. Ha nem, hát nem. Most miért haragszol? Igyál egy cseppecskét.
1: Szóval, várták az eredményt, roppant idegesen. Már egy hosszú kivizsgálás vége volt. Azt mondja az osztálytársam, hogy agyon kínozták azt a szegény feleségét, és az utolsó lehet már élet-halál kérdése. Ide figyelsz te egyáltalán?
0: Nem jó. Megosztom a figyelmem közted, és a pohár. Ez a viszki egyre jobban ízlik. Ha elkezded egyszerűen, nem lehet...
1: Abbahagyni. Ezért is odájulási.
0: Jaj, de morcos! Jaj, de zsémres ez az öreg manus. Ronda, morgó, én ember lesz belőled. Meglásd.
1: És az orvos az közben külföldre. Te mondd. Hogy van az, hogy a menő kuruzslók állandóan külföldön konferenciáznak, és mindig van extra helyeken? Új-Zéland. Hát mit keres egy pesti némand Új-Zélandon? Az osztálytársam meg hívta a megadott számon, és semmi. Nem elég az a végtelen idő, ami a kivizsgálással, meg a laborálással telt, még a doktor úr kijutatására is várjon a beteg. Azt pedig mi is megtanultuk az utóbbi időben, milyen érzés soromva rémülten lesni az eredményeket. Ultrahang, komputer, tomográfia, meg a többi. Hát némelyik vizsgálat felér egy kiadós betegséggel.
0: Az a te nagy hibát, hogy nem iszol. A viszkinek különös tulajdonsága. Zene bujkál benne. A viszkibe feloldódva mindenféle kis dallamfoszlányok. Ki szeretnének jutni belőle?
1: A barátom. Tudod, az a bizonyos osztálytársam az általános iskolából. Már teljesen kikészült. Óránként hívta a tanárról, de hiába. És akkor végül összeakadt a vonalban az alorvos nővel.
0: Azzal a peroxid szőkével.
1: Miféle szőke?
0: Az olyan főorvos Samesza.
1: Nem! A barátomnak semmi köze az Adorján tanárhoz. Ennél fogva nem a hirtelen szőke démonnal akadt össze a vonalban. Miért beszélsz képtelenségeket?
0: Hát nem.
1: Szóval, mondja az iskolatársam, az alorvosnő közölte, hogy megvan az eredmény. De ha a főorvos úr elutazott és ragaszkodni szokott hozzá, hogy személyesen tájékoztassa a betegeket, így aztán meg kell szépen várni, amíg hazaér. Erre az a bizonyos osztálytársam elkezdett rimánkodni. Ilyeneket mondott, letértelek maga elé, összetett kezekkel kérem az Isten nevében. Satöbbi. Legyen már szíves, kapja markába a valagát, tegye odébb két szobával, és olvassa be a telefonba a főorvos úr asztalán heverő leletet, mire a doktornő...
0: Az egy hiperolos hajából.
1: Mondtam már, nem az a szőke, egy másik szőke.
0: Na jól van, te tudod, a te iskolatársad.
1: Mire a doktornő azt mondja, tessék már lecsillapodni a bácsinak, inkább nyugtassa meg a mamát.
0: Nem mindenki hallja ám a dallamot a viszkiben. Ez avatott fülkkel. Kifinomult érzékek. A legtöbb ember csak vedel. Kérdem én, hol van itt a muzikalitás?
1: Már maga a bácsizás. Hát hol veszhettem el a nevemet? Kérdi az iskolatársam. Szerintem teljes joggal. De ez még semmi. Mi az, hogy az én feleségem mama? Mi az, hogy mama? Kérdi teljes joggal az iskolatársam. Hát már itt tartunk.
0: Hát már itt tartunk, szívem.
1: Hol vagyunk, kérem szépen, az erdőben? Mi csinál velünk az Isten verte idő, ami csak múlik, telik, holott látszólag semmi se történt?
0: Kérdi az osztálytársad.
1: Kérdi az osztálytársam. Igen.
0: Akarod, hogy kimenjek?
1: Miért mennél ki?
0: Te akarsz valahova telefonálni? Az előbb kicsit féltékenykedtem, de most már nem. Telefonálj nyugodtan.
1: Nincs kinek, nincs miért. Az unikumhoz szeretnék ison fordálni?
0: Áttértem a viszkire. Nem iszom össze-vissza.
1: Nem szeretném, ha ebéd előtt elvesztenéd az eszméletedet.
0: Attól te csak ne félj. Mi lett a történet vége?
1: Milyen történet?
0: Ott azt mondod, a barátod, az iskolatársad, aki várta a felesége vizsgálati eredményét. Mi lett a történet vége? Meggyógyult a nő?
1: Nem tudom.
0: Idétlen történet.
1: Belátom. Ez egy se füle, se farka történet.
0: És mondját rá! Engem kifejezetten megvigasztal, hogy míg rohamosan butulok az alkoholtól, te egyre ostobább leszel, pedig nem is iszol. Egyiküket Tiszalőkre kidobják, a másikat Tiszadobról kilökik. Hát mi a különbség? Akkor legalább megiszom a magamét.

0: Dalog Ernő vagyok. A főorvos... Tudom, tudom, kérem, tudom. De hogy... Nem hagyott te üzenetet. Semmit. Köszönöm. Köszönöm. A kezi csokó.
1: Ernő. Ernő.
0: Mi van?
1: Bevetted a reggeli gyógyszereket?
0: Jó kérdés.
1: Mi az, hogy jó kérdés?
0: Ezen már korábban eltűnődtem.
1: Én nincs. Ez nem lehet igaz. A lelkedre kötötték, ezek szívgyógyszerek, értsd meg, orvosi felügyelet nélkül szigorúan tilos abba hagyni őket.
0: Miért abba hagytad?
1: Mert? Hát bevetted?
0: Az ember mindenre emlékezne, kibírhatatlan bosszú álló lény lenne.
1: Hát most hogy jön ez ide? Most ezt most mire mondod?
0: Csak úgy.
1: Hát talán furcsának találod, de egyre jobb a hangulatom.
0: Nem csodálom. Megittálom egy fél üveg viszkit.
1: Jég nélkül. Nehogy torokgyuszit kapjak.
0: Torokgyuszi. Gyerekszó.
1: Említetted már.
0: Mit említettem?
1: Második gyermekkor. Te mondtad.
0: Annyi mindent összeordtunk a hosszú arra.
1: Torokgyuszi. Nagyon jó kis szó. Te persze elvárnád, hogy latinul mondjam. Aki már délelőtt latinul emeleget egy banális betegséget, az az én véleményem szerint közönséges snob. Akkor már inkább jöjjön a torokgyuszi. Éljen a második gyermekkor.
0: Aha. Kezd a viszki beszélni belőled.
1: Beszélni. Énekelni. Énekelni. Figyelj. Szeretemék, csak annyit mondjon. Szeretemék, hogy sincs más gondom. Szeretemék.
0: Na, mi van?
1: Kimegy a kígért. Ha már eszembe juttattad... Nem félek a torokgyuszitól.
0: Hát legalább a dalt befejezted volna.
1: Még itt nem. Sápat vagy. Elfelejtetted bevenni a gyógyszereket. Jól felhúztad magad, azon fölül valami sületlen történetbe keveredtél. Sok ez a te beteg szíveddel. Hanem amilyen muzikális kultúrember voltál egész életedben.
0: Kultúrember... Hogy jön ez ide? Most mondd meg. Hogy jön ez ide?
1: Ki kell mennem Jégért. Abban bízom. Vagy legalább remélem. Nem fogsz dallam közben. Elmenni nekem.
0: Értelek. Ravasz vagy. Mielőtt kimennél a frigiderhez, ha megengednél egy kérdést, mondd.
1: Hadd hallom.
0: Ki az az Emil?

0: Ki az az Emília? Bárdos Pál hangjátéka hangzott el. A férj szerepében Gábor Miklóst, a feleségében Vas Évát hallották. A hangfelvételt Liszkai Károly és Komes Zsolt készítette. Zenét összeállította Hegedűs Emmi. A rendező munkatársa Vígvári Ágnes. Dramaturg Soltinszky Tibor. Rendező Varga Géza.
1: A regény rádióváltozata 1997-ben készült, és legutóbb 2011. április 3-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
2: És versek. Válogatta Kántor Péter.

Petri György, halálomba belebotlok. Részeg napok, részeg éjek, ami közel messze széled, lucsok, mocsok, zokog, tocsog, öreg majom motyog, makog. Száraz éjek, száraz napok, sarapereg, sívó homok, homok évek, évtizedek, sivatagi szelesziszeg. Holott élek, holott halok. Halott élő, élő halott. Egész valóm nem valóság, koszorú drót, rothat rózsák. Amit én csak félve sejtek, tudván tudják már a sejtek. Egész lényem lüktet, gennyed. Nem fogadnak be a mennyek, nem fogadnak be a poklok. Halálomba belebotlok. Esetlen beverem orrom, mint a bohóc a porondon. Valaki más, nem én vagyok, ki az ágyon hülten vacog, kiben étel nem maradik, már a száján által szarik, hasa püffed, szára szárad, zsibbad, lüktet, szíve fárad. Sziklaközöny tompa fogja, már csak sugárszike fogja, aztán néha, mégis, mégis, föllobbantja a poézis, de többnyire mégse, mégse. Nem érdekli már a végse. Állandó kín éle tompul, bizony már csak egyet gondol, bárha végre oda lenne, és fekünne, oda lenne. Így kezdődött. Micsoda képtelenségnek is tűnhetett ez a kései vad fellángolás. A gebe nő s a szakállas öreg. Botrány, sok szóbeszéd, s az a földult lakás, mit földult? Szétvert bútorok, bezúzott tükrök. Így reagálta le Maja a történteket. Fel is pofozott engem, s Marit. A dráma robaja messze hangzott. Pletykás kis elitünk nem tűrte, hogy ennyire elütünk a szokványtól. Diszkrét félrebaszás helyett elkezdünk élni egy új életet 46 évesen. Ez felelőtlen hóbort. Álstabilitásuknak ez provokáció volt. Amíg lehet. Ahogyan megyünk, összebújva az iskola utcán, fázós boldogan. Őszi szerelem, mondta kis pimasz fiacskám. Őszi. És akkor mi van? Bár persze tudtuk mi is pontosan, hogy ami jön, az tél, nem a tavasz. Hogy most már minden utoljára van, hogy az öregség tele behavaz. De addig itt a kocsma és az ágy. Addig legyen tivornya, buja vágy, amíg lehet. És aztán szépen együtt, egymás kezét el többé nem engedjük, s együtt, együtt, bár úttalan, utatlan. Toporgunk, tipegünk a tébolyult hóviharban.

Fodor Ákos, kérés és ígéret. Halál, légy gyöngéd. Ha nem erőszakolsz meg, jó szeretőt kapsz. Elkészítési javaslat. Versemet old föl életed vizében, úgy, ahogy szereted. Kör. Ébredni alszom, lefeküdni kelek föl nap, mint nap, mint nap. Jelenkép. Színpadunk szűkül, párbeszéd nincs, csak lárma. Tömegmonológ. Öngyilkosság. Törölni a tárgyat a por alól. KS emlékkoncert. Feszült drótokat súrol a szélvonója, eső kíséri. Derű. Csak gyerekfüllel hallhatóan röhögök, mint a hintaló. Idő, pénz és más közmegegyezések. Kapaszkodókat gyártunk, s mire eszmélünk, kész is a ketrec. Erkölcsi kérdés. A rés méretén múlna, hogy amit látsz, azt nézed vagy lesed. Dichtung und Wahrheit. Türelmes szeretnék lenni, de csak fegyelmezett vagyok. Lír. Rátok hagytam-e tébolydát s vágóhidat. Mégsem szerettek.

Tóth Krisztina. Napló. Vasárnap a vadszőlő hirtelen elengedte a lombját. Mint aki egyszer csak fejéhez kap és visszafordul. Mondata élete közepén vállat vonna az ember, hogy hát. Hűvös ez egy kicsit, nem mondja, nézi, hogy hull. A szürkület ez a szoba záporos árnyék tapéta. Növi be oldalát lassan az ajtóig ér el. Égnek szemben a villanyok, vége a napnak éga. Tévé növekvő szerelem tud ilyen hunyorgó furcsa fénnyel. Mit is kerestem, valamit akartam az előbb még. A takarót, a takarót lehozni persze a kis szobából. A vadszőlő levele vörösen néhány hete is nemrég. Különben mit keres egyáltalán bárki bárhol? Itt szokott aludni a fiam, ez az ő ágya. Csíkokat rajzol a rács a kinti fénytől a földre. Mióta él, tavaly óta innen figyeli forgás. Közben, hogy fut a lámpa, álomgalopja körbe-körbe.

0: Térei János semmi jónak elrontója. Béke lesz, a legsilányabb, bármi áron béke, örök, mint a luftballon. Elkeveredik alés felépítmény törmeléke, nem marad bombatölcsér, lövedékcsipkészte rom, kiegyenlítődik minden üreg és kiszögellés. Nyelvemen ott a békebeli ostya, a sokadalom legaljára merülök, az igazi gyümölcs valódi rostja eltűnik az örlő fogak között. Mímelni fogom, hogy mi se történt. Szemem láttára sosem mozdult a talaj, kereshetik rajtam az eredeti helyszínt, mint nyomra vezetőt a kárvallott tulaj. Holdbéli tájon rengeteg nép. Nem veszem észre, hogy temetnek. Kifigurázom a maskarákat, beintek farsangba illő idétlen mezeknek. Nem hiszem már a szerelmet, mint a törvényt, ugyanúgy. De köröm szakadtáig őrzöm látszatát, hazárd nyoszolyámon elaltatom a gyanút. Ketten voltunk túl sokan, két bába között forgolódott a gyerek. Akik meggörbítették a hajat szálát, kik voltak ezek az idegenek? Dühös szurkolók villamosunkat kibelezhetik, nem figyelünk oda. Ha ügyünkről beszélünk, fülünk mellett ágyút is sütögethetnek, nosza! Folytatódik vesszőfutásom. Figyelemmel kíséri okos tojások kibickórusa, átvizsgálják szemetesünk tartalmát, jóléti társadalomról tanúskodik-e. Talajszinten lett egyenlő a házunk. Éppen ezt akarták, ugye? Aszály ideje. Tökéletesen árván maradok a színen. Nem morzsolom el a hiszek egyet, mindig voltál, voltam valahogy, na hiszen. Az őrs előtt egy másodpercre mindig kialszik a metróbeli fény. A mi kohónknak csak a magja ont hőt. Nem ragyog a felszínén.
1: Fodor Ákos, Petri György, Térei János és Tóth Krisztina verseit Simon Aladár és Szervét Tibor mondta el. A műsort Gebauer Mária, Marsal Éva és Simon János készítette.
2: A versműsor 1999-ben készült, és legutóbb 2011. április 4-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6:45-től a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Poyák Adrián, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Szonnevent Pált, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére. Jelentette be Facebook oldalán a képviselőcsoport vezetője. Bújdosó Andrea azt írta, Szonnevent Pál szakmai életútja, alkotmányjogi tapasztalata és nemzetközi elismertsége garancia arra, hogy az alkotmánybíróságban a jog, az alkotmányosság és a függetlenség értékei képviseletet kapjanak. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a Tisza frakció olyan alkotmánybírót jelöl, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Illegitim módon eltávolított alkotmánybírónak nem lehet legitim utódja. Így reagált a Fidesz frakció arra, hogy Szonnevent Pál egyetemi tanárt jelölte alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére. Ebben a színjátékban a Fidesz nem vesz részt, sem a jelölésben, sem a választásban, közölte az ellenzéki párt. Folytatódik a gazdasági és energetikai minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása, közölte a tárca vezetője közösségi oldalán. Kapitány István azt írta, egyenként, alaposan, minden esetben dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket és a korábbi döntéseket, amit pedig feltártak, továbbítják az illetékes hatóságoknak. Visszautasította a balatonfüredi Anna Bál fővédnöki tisztségére szóló felkérést a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök. Forscsófer Ágnes azt írta, az Anna Bál hungarikum, hagyomány, valamint generációk emlékeit őrző esemény, amelynek kizárólag a kultúráról, a táncról, a zenéről és a hagyományok ápolásáról kell szólnia, nem pedig pártpolitikai szereplők kiemeléséről. 11 halálos áldozata és 16 sebesültje van egy üdülő tábor elleni éjszakai dróntámadásnak. Záporizsja orosz fennhatóság alatt álló részén, közölte a régió Oroszország által kinevezett kormányzója, polgári célpontok támadásával vádolva az ukrán erőket. Az orosz nyomozóhatóság terrorcselekmény gyanújával indított eljárást. Egyre súlyosabb az erdőtüzek okozta helyzet Franciaországban. A lángok a szél miatt tovább terjedtek, és mintegy 30 kilométerre közelítették meg Bordeaux-t. Eddig már csak nem 200 000 embert kellett kimenekíteni a térségből. A bordeaux-i repülőteret lezárták, a tűzoltók mellett már a hadsereget is mozgósították. Eközben Spanyolországban országos vészhelyzetet hirdettek, ott több mint 63 000 embert kellett kimenekíteni a terjedésből. Erdőtüzek miatt. A világbajnoki címvédő Lando Norris a McLaren brit versenyzője nyerte a 41. Forma 1-es magyar nagydíj mai időmérő edzését a Hungaroringen, így a holnapi futamon ő rajtolhat majd az élről. A 26 éves pilótának ez az idei első, pályafutása során pedig a 17. pole pozíciója. Norris tavaly megnyerte a magyarországi futamot. Holnap a napsütés mellett nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és délután már előfordulhat kisebb eső, zápor, zivatar. Az ország nagyobb része azonban várhatóan így is szárazon marad. A szél gyakran megélénkül. Éjszaka 10-18, holnap napközben 29-35 fok várható. Híradással 20 órakor jelentkezünk legközelebb. 18:04.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Amit én tudok, azt mindenki más is érzékeli, harmadik rész. Nádos Péter íróval Mihancsik Zsófia beszélget.
3: Április 3-a. A tömeghez való tartozás az bizonyára egy nagy élmény, és ilyen értelemben is élmény, de miért élmény az ideológia szintjén? Ez nem világos, mert aztán hazamennek, és tovább élteti őket ez
4: nem,
3: az eufória.
4: Nem, két különböző dologról beszél együtt. Én ezt elválasztom, tehát azt mondom, hogy a revolúció az egyfajta, a másik fajta a dolgoknak a konzerválása, tehát egy helyzetnek a, csak erre nem találok megfelelő szót, ami a revolúciónak az ellentétje lenne, de amiről maga beszél, az a tömeghisztéria, az egy másik dolog. Az nem annyira az individuális, a személyes közösség vágyából, hanem a horda ösztönéből származik, és ez két teljesen különböző dolog, tehát az, hogy...
3: Összekeverednek, nem?
4: Hát összekeverednek, de a fasiszták egy nagy gyűlést tartanak a Hősök terén, akkor ott egész más arcokat lát az ember, mint amikor 56-ban egymás karjába karolva jönnek az egyetemisták és a nem egyetemisták a bentérről. Akkor a testnek egész más jelei, tehát az egyik esetben valami ellen szól, valaki ellen szól, a másik pedig értünk van. Tehát az együttlétnek két teljesen különböző fajtája. Máshonnan ered. Az egyik az individuumból ered, a személyből, tehát amelyik minden személybe benne van, és oda is tart. A Spartacus lázadás is oda tartott, mert Spartacus azt mondta, hogy én nem vagyok alacsonyabb rendű, hát ezt nem így fogalmazta meg, mint az arisztokraták, és én is enni akarok. És itt az enni akarok, az a magamra vonatkozott, és nem annyira mások ellen szólt. Magamra és a többiekre, akikkel azonos vagyok. Az más kérdés, hogy a következő lépcsőben természetesen a revolúciónak is meg kell nevezni azokat, akik ellenére vannak, akik ezt nem engedik, és aztán a szervezete az felemészti magát a revolúciót. Tehát azt, a közösségi érzést eszi meg először, és hát ezt is ismerjük a közelmúlt példáiból, amiért lett volna. Tehát az emberek elkezdik egymást becsapni, elkezdenek helyezkedni, elkezdik a kis üzleteiket csinálni a nagy rovására. Vagyis a vágy marad, az élmény is marad, tehát ez egy állandó élmény, abban a pillanatban lemegyek az utcára az élmények tömegeért, tehát ha valakinek belenézek, az ezért kerüljük el, hogy állandóan belenézzünk egymás szemébe. Ugyanakkor az ember a saját egyet fejlődése során, vagy tehát a saját individuális fejlődésében, vagy a saját individuális életútjában egyszer, kétszer, többször megvalósítja, és ezek az alapélményei, amikor az ember szerelmes lesz valakibe, ez érinti a legmélyebb réteget. Ez érinti azt, hogy az ember szellemi, testi, érzékszervi felfogó képessége az magasabb rendű mindennél, vagy majdnem mindennél, vagy az összes többinél. Tehát akkor Rómeó beleszeret Júliába, holott a szülők azt mondták, hogy ez nem szabad, akkor a szegény titkárnő beleszeret a gazdag gyárosba, és a gyáros el fogja venni, holott ott is azt mondták, hogy az se szabad. Ott a fiú beleszeret a fiúba, holott mondták, hogy ez nem szabad, a lány a lányba, az se szabad. Tehát ott csomó olyan dolog történik, amit nem szabad. Megállás nélkül más dolog se történik, mint ami nem szabad, és ez a nem szabadok tömege, ez abszolút jóvá válik. És hogy ne akarná az ember ezt tartósítani? És akkor azt mondja, ha ezt a vágyát tartósítani akarja, akkor azt mondja, hogy nem, hát ezt a társadalmat meg kell változtatnom. Mert ha nem változtatom meg, akkor hát ez mállandóan azt fogják nekem mondani, hogy ez se szabad, meg az se szabad, meg az se szabad. Tehát elindítok olyan mozgalmakat, mert ezben mindenki egyetért, hogy két ember találkozása az egy nagyszerű dolog, ha tényleg találkoznak, és ez az élménye ebből az élményből így vagy úgy majdnem mindenki részesül. Tehát nagyon kevesek nem részesülnek, és aki nem részesül, annak is van valamilyen furcsa előzetes tudása erről. És akkor ezt ennek az előzetes tudásnak megfelelően igyekszik, vagy törekszik a társadalomra, mint egy átvinni ezt az állapotot, rögzíteni a társadalomba ezt az állapotot, holott a társadalom, tehát a nagy közösség, az a pillanatból él, tehát ott nagyon nehéz valamit tartósítani. Ha viszont tartósodik, akkor az nagyon hosszú távra, nagyon hosszú századokra tartósodik.
3: Ez azért furcsa, hogy ezt ennyire ez a dologhoz köti, mert azokat az ideológiákat, amelyek a társadalom megváltoztatására vonatkoznak, azokat az ember sokkal inkább az intellektus tevékenységének gondolja, semmint ennek a puszta vágynak a kivetítéseként képzeli el.
4: Igen. Én ezt nem így gondolom. Én azt gondolom, hogy nagyon keveset tudunk ezekről a valóságos összefüggésekről. Tehát azért vagyunk még változatlanul az előtörténetbe, nagyon kétséges, hogy leszünk-e a történetbe, mert erről nem tudunk. Tehát minden, ami a technika tárgykörébe tartozik, a tárgyak és az anyagokkal való foglalkozás, a fizika tárgykörébe, arról nagyon sokat tudunk, mert a Kopernikus végrehajtott egy fordulatot. Ugyanez az emberről való tudással kapcsolatban nem mondható el. Tehát addig, ameddig ott ezek a fordulatok, mint amilyen a Kopernikuszé, a Newtonné és az Einsteinné, de nem zajlik, addig változatlan egy nagy sötétség lesz, és a társadalom szervezés ugyanolyan sötétség marad. Tehát ugyanazok a rossz minták fognak ismétlődni. Jelen pillanatban a lehető legrosszabb az európai minta, a lehető legagresszívebb minta, ami az én meggyőződésem szerint sehol nem vezet. Nem tudja kioltani a szenzualitást, ezért egy állandó elégedetlenséget okoz mindenkibe, azt is abba is, aki csinálja, és azt is abba is, aki elszenvedi, abba is, aki rászavaz, és abba is, aki, tehát egy állandó skizofrén állapot. De enélkül, a fordulat nélkül, egy megváltoztatott kapcsolatrendszer felismerése nélkül, illetve nem a kapcsolatrendszert kell megváltoztatni, hanem a kapcsolat, látni kell, hogy a kapcsolatrendszer, tehát nem úgy vagyunk összekapcsolva saját magunkkal és a többiekkel, ahogy azt gondoljuk, tehát nem a politika nagyon szükséges, én egy politikus ember vagyok, de nem az a funkciója, amit mi tulajdonítunk neki. Máshova van bekötve, belénk kötve, például az érzékelésünkbe, vagy alapvetően az érzékelésünkbe.
3: Azzal, hogy maga ezt, amit történelemnek neveznek, azt most maga a szenzualitásra vezeti vissza, ezzel tulajdonképpen nem hajt végre egy kopernikuszi fordulatot?
4: Nem, mert nem. Én nem vezetem erre vissza. Én azt mondom, hogy a várakozásainknak, amit egy társadalommal szembe támasztunk, és a társadalom állandó javításának, a vágyának a mintája az a legmélyebb helyen szunnyad. Ennek a jellege, ennek a természete nem politikai, sőt nem is tehető a közös diszkuszió tárgyává, tehát erről társadalmi vita nem folytatható. Tehát arról, hogy az ember társadalmi vágyainak, vagy társadalmi törekvéseinek és igényeinek a mintája a szerelem, és nem fordítva. Tehát ez ma Európában pont fordítva gondolják, a Foucault mondjuk egész tevékenysége egy fordítva gondolásnak az eredménye. Tehát ő úgy gondolja, hogy van egy társadalom, ami az ember szerelmi tevékenységét a kezébe tartja, mozgatja és elnyomja. Nem, fordítva van. Az embernek van szenzualitása, a szenzualitás működésének az egyik legfontosabb kereszteződési pontja az, amikor szerelmes, itt élmények érik, és ezt az élményt, mint mintát megpróbálja megvalósítani a társadalomba, ami egy csodálatos dolog, fantasztikus dolog, csak kudarcra van ítélve, tehát nem csinálható, nem végrehajtható, egy örök vágy marad, és ezért aztán a társadalom szervezésbe óriási hibákat is követel. Tehát rossz helyen szervezi a társadalmat, olyan helyen szervezi, és úgy szervezi, ahogy nem lehet szervezni, vagy olyasmit vár el tőle.
3: Hiába nevezi mintának, amit mond tartalmilag, az mégis azt jelenti, hogy ez nem minta, hanem mozgatórugó.
4: Is.
3: Hát akkor mégiscsak Kopernikuszi a fordulat, amit maga végrehajt.
4: Én nem hajtok végre semmit. Én akkor hajtanék végre bármit, hogyha mondok inkább példát.
3: Tehát Kopernikus a csillagokat lögdöste ki a helyéről, csak fölismert valamit.
4: Ne. Hát igen, ez az a kérdés, hogy az ember ki tudja a csillagokat lögdösni a helyéről, vagy nem. Nem tudja. A csillagok ott vannak. Hogy aztán ezt hogy értelmezi, az egy megint egy másik dolog. Tehát, hogy ezt úgy értelmezi-e, mint az anyag mozgását, vagy úgy értelmezi, mint az istenek tevékenységét, vagy akár mint egy isten tevékenységét, vagy úgy értelmezi, mint a saját belső, tehát a saját belső szerkezetének, énjének a kivetülését. Ezt nagyon sokféleképpen lehet értelmezni, de a csillagok gyakorlatilag, vagy elméletileg, nem tudom, kimozdíthatatlanok, ott vannak. Néha augusztus éjjel lehullanak, vagy úgy látjuk, mintha lehullanának. De inkább egy példát mondanék, tehát az talán jobban megvilágítja, hogy mire gondolok. Amikor a Shakespeare Rómeó és Júlia szerelméről ír, akkor egy árva szó nem esik szerelemről. És az egész európai irodalomban nagyon kevés szó esik szerelemről. A szerelemre, mint olyanra, nincs reflexiónk, nincs látható reflexiónk, amikor a Shakespeare ír a szerelemről, vagy a Flaubert ír a Bovary-né szerelméről, vagy a Fontané ír az Effie Briszt boldogtalan szerelméről, akkor gyakorlatilag szociális viszonyokat írnak le, tehát a szerelem akadályairól írnak. Arról írnak, hogy a szerelem hogy van akadályoztatva különböző szociális konfliktusok által. És arról ír, én regényíró vagyok, a költészetről nem tudok beszélni, a költészet bizony beszél a szerelemről. De az egy más típusú beszéd, tehát az nagyon közel áll, közel ül, közel fekszik, közel lebeg a szenzualitáshoz. Tehát az a reflexiónak egy nagyon folyékony, megfoghatatlan formája, majdnem olyan, amikor az ember főleg fiatal korában mondjuk az Ódát olvassa, vagy a Flóra verseket olvassa, ezeket a hihetetlen méretű szerelmes verseket olvassa, minthogyha megtörténne vele. Ugyanabban a közegben mozog a költészet, vagy majdnem ugyanabban a közegben mozog, mint a szerelem maga. Néha nagyon furcsa, tehát ennek is van irodalma, ugye, hogy amikor az ember megpróbálja magát helyettesíteni versekkel, és a szerelmének Rilkét olvas föl hangosan, mert az jobban mondja, mint ahogy én mondanám, és plusz a szemérmemmel nem tudok mit kezdeni, mert prózában nincs az önreflexiónak, vagy a reflexiónak ez a mélysége, tehát nem teremtődött meg, filozófiában sem teremtődött meg, tehát a maga a nyelv, tehát nincs olyan nyelvi közeg, amiben egymással diskurálni tudnánk arról, ami történik velünk. Akár utána, akár 20 év múlva, ezek a nyelv előtti vagy nyelv utáni területen maradnak ezek az élményeink. Bármilyenféle, hogy úgy mondjam, kopernikuszi fordulatot végre lehessen hajtani, ahhoz az kéne, hogy a próza nyelvén, összefüggő beszéd nyelvén, amelyik sok tekintetben mintát ad egy diszkuszióhoz, egy párbeszédhez, egy diskurzushoz, azon meg tudjuk fogalmazni azokat az érzelmeknek, a gondolatoknak, az asszociációknak, a vágyaknak, a reménységeknek és a realitásnak, ami szagokból, a tapintás minőségéből, a bőr hőmérsékletéből, az izzadmányokból, a test nedvességeiből és a testből kiáradó váladékokból áll, rettentes sok dologból, a nézésből, a nézés megtagadásából,

0: ezért tud megjelenni egyáltalán, mert erről nem tudunk beszélni. Ezért,
1: ez nagyon furcsa gondolat, komolyan.
0: Ezért nem tud megjelenni közösségiként. Tehát hogy tudnék én idegen emberekkel a kommunába, a poliszba, a városba, a falun olyan dolgokról beszélni, aminek nincs nyelve, nem tudok beszélni. Ezért a úgynevezett modern ember erre a pornográfiát választja, egy olyan szintet, amin jól kiismeri magát, a fizika szintjét. Tehát a szellemnek a Kopernikus, Newton, Einsteini vonalát az anyagban turkál, az anyagban kotorászik. És ez bizonyos igényeit ki is elégíti, mert a szerelem is anyaghoz kötött, én is anyag vagyok. Nekem is éppen ez az érdekességem, hogy csak ebben tudok megnyilvánulni, és mégis a megnyilvánulásom, tehát a másikkal közös megnyilvánulásom egy másik szintre kerül. És ezt a szenzualitás biztosítja, ezért én a szenzualitásnak egy kivételes helyet tulajdonítok, és a szerelemnek egy mintaértéket tulajdonítok, és ezt én úgy érzem, hogy természetesen a maga helyén csak úgy lehetne belefűzni a kommunába, a poliszba, a politikába, hogyha ennek lenne egy írásos kultúrában egy megfelelő nyelve. Ezt azért hangsúlyozom, hogy írásos kultúrában, mert ha a kultúránk nem lenne alapvetően írásos, akkor valószínűleg ez problémaként nem ismerülne föl. De tehát az úgy nem megy, hogy bizonyos dolgokról diskurálunk, másokat meg, sőt, a tiltás alá helyezünk, tabusítunk.
1: Maga azt mondja most, kifejezetten a szerelemről beszélt, szerelemről mintaként és mozgatórugóként, mert az előbb azt mondta, hogy valóban az is, ami nem csoportos, nem tömeges, individuális, minden kultúrában az. Ezt érzem problémának, tehát a személyközi jellegét a dolognak, és nem azt, hogy írott kultúrában nincsenek kifejezési eszközök. Ezt érzem problémának, hogy más szférában játszódik a kettő, tehát át se volna vihető, noha maga szerint át volna vihető, ha meg lenne hozzá az eszközünk.
0: Nem, hát ez többféle metódus lehetséges arra, hogy valamit jelezzünk. Az írás előtti kultúrákban, vagy az írás utáni kultúrákban, lehet, hogy most egy írás utáni kultúrába lépünk be, és lehet, hogy az egy egész más feltételrendszert fog teremteni, én nem tudom. De az, hogy egyáltalán ez létrejöjjön egy ilyen állapot, a belénk épített kutatáskeresés vágya. Tehát az, hogy az ember 14 éves korában, vagy 13 éves korában, vagy 12 éves korában elkezd valamit keresni, amire nem tudja, hogy mi. És ha megtalálja, akkor se tudja, hogy megtalálta. És keresi tovább. És 35 éves koráig más se csinál, mint keresi. Akkor is keresi, ha megtalálta, inkább elveszti. De keresi tovább. Na most, ez egy folyamat, amit átviszünk a szónak a szimbolikus értelmébe, átviszünk a szociétászra, átviszünk a közösségre, átviszünk szociális magatartásként, ha bár beszélni nem tudunk róla. Tehát mindenki minden reggel 7-kor elviszi a keresését, ezt az ingerét, holott este megtalálta már, elviszi ezt az ingert a többiek közé. És hihetetlen erőfeszítésekkel kompenzál. Nem azt mondja, amit gondol, elfordítja a tekintetét, a körözésben megáll, belemélyed a másik szemébe, és közben azt mondja, igen, a termelési mutatók idén 3,5%-kal emelkedtek. Mondja, ilyen vagy olyan hangon, és valami egész mással foglalkozik, a kereséssel foglalkozik, a megtalálással foglalkozik, ezzel a vágyjal foglalkozik. Tehát egyrészt egy szimbolikus rendszerben mozog, mert kénytelen megnyilvánítani, nem tudja nem megnyilvánítani, minden gesztus egy-egy megnyilvánítás, csábítás és a csábításnak való odaadás, és nem veszi észre, hogy ez hogy, tehát a szociális, a társadalom szervezés elveivel, hogy

0: állandóan, minden pillanatban hogy keveredik össze. Azt nem tudjuk, hogy egy politikai szónok milyen vágyainak tesz eleget, amikor belelovalja magát valami ökörségbe, vagy éppen valami csodába. Tehát amikor lánglelkűen, a lánglelkű forradalmár szónokol, akkor hova tette a libidóját? Ezt mindenki nézi, aki hallgatja.
1: Benne van a szónoklatában.
0: Mindenki nézi, nem, a szónoklatában nincs benne. A testében van benne. Nekem egy egyetemi tanár, egy Amerikában tanító magyar filozófus egyszer azt mondta, és gyönyörű volt, és boldog voltam vele, azt mondta, hogy néha egyszerűen föl kell állnom az asztaltól, ki kell mennem az asztal elé, mert érzem, hogyha most nem nézik meg a testemet, a fejem bubjától a talpamig, akkor nem fogják nekem Plátont elhinni. Tehát meg kell magát mutatnia, és ez minden tanár, aki valamennyire tisztességes viszonyban van önmagával, azt tudja, a tanítás az bizonyos értelme pedofilia, tehát a gyerekek elcsábítása. Hát a gyerekeket mivel lehet elcsábítani? A testemmel lehet elcsábítani, a hangommal lehet elcsábítani, tehát mindezzel, ami az embernek van, azzal lehet elcsábítani.
1: Hát az intellektusával.
0: Hát az intellektusával is, de hát az intellektus az anyagon keresztül nyilvánul meg, a hangján keresztül nyilvánul meg, a hangszíne az egy hihetetlen fontos dolog, hogy mikor magas az ember hangja, mikor mély az ember hangja, hogy ezt maga irányítja, vagy ezt hagyja-e.
1: Nagyon fontos árnyaló tényező, de hát most nem mondja, hogy én most történetesen azért szeretek itt magával beszélgetni, mert maga játszik a hangjával. Nem, azért szeretek magával beszélgetni, amit mond. Az érdekel.
0: Nem föltétlenül. Tehát ez is egy kettős dolog. Tehát egy beszélgetésben, egy dialógusban két ember megállás nélkül tapogatja a másikat. Tehát a dialógus az tapogatózás, annak a kérdésnek az eldöntése, hogy a másik kell-e nekem való-e, tudok-e vele valamit kezdeni. Tehát ez az alapkérdés, ez a szenzualitásnak az alapkérdése. És nincs olyan viszony, két mérnök között sincs, csak hát mondjuk a mérnökök értenek a legkevésbé ehhez. De két mérnök között, két politikus között sincs olyan viszony, még akkor is, hogyha mind a kettő két hájgombóc, hogy ne egymást tapogatnák, egymást tapogatják arról, hogy mi történik velük, erről semmiféle tudással nem rendelkeznek. Az hozzátartozik ahhoz a téveszmerendszerhez, amiben élünk ebbe a kultúrába.
1: A politikusok tényleg egymást tapogatják, de ezzel az eszköztárral is, amely ebből a képességből fakad, egymás szándékait tapogatják. Amikor maga történetesen egy nőt próbál így szemügyre venni, akkor maga nem a nő szándékait kutatja, azt majd később. Nem. Maga azt keresi, hogy ez magának való-e ez az ember.
0: Igen, két politikus is elvileg az kellene, hogy a politika nyelvén keresse, csak azért nem tudja a politika nyelvén azt keresni, mert összetéveszti a személyest, megállás nélkül minden pillanatban összetéveszti a személyest, és azt, amit a közösség érdekében tennie kell, hát az összes, tehát a politikai mozgalmak mindig ezen buknak meg, és azért téveszti össze, az én meglátásom szerint, mert a sajátjával nincs tisztában. Tehát a saját szenzuális működéseit nem tudja, és ez azért, ez különben nem lenne alapkövetelmény, hanem az európai kultúrában élnénk, ahol a differenciálás, a dolgok egymástól való megkülönböztetése, és bizonyos dolgokkal való összefüggésbe hozása az alapkövetelmény. Tehát ennélkül nem vagyunk el. Illetve, ha ezt rosszul csináljuk, akkor mindig tévútra mentünk. De most egy ilyen munkát, amiről én beszélek, csak akkor lehetne elvégezni, ahhoz el kéne végezni bizonyos alapműveleteket. Az alapműveletek közé tartozott például az, amit a Jung elvégzett, a szinkronicitás elméletet, az egymás mellett futó események elméletével, az archetípusok elméletével, tehát megpróbálta külön választani azt, amit mintegy a születés előtről hozunk magunkkal, de mágikus jellegű, kulturális jellegű, és szimbolikusan állandóan a cselekményeinkbe beépítjük. tehát nem individuális jellegű, holott individuumokban jelenik meg. Amit a Freud csinált, az is egy alapművelet, tehát megnézni, hogy a libidónak és a libidó megnyilvánulásainak a szerelmi vágy, vagy az erotikus vágy, vagy hát amit újkori nyelven a szexualitás, az mikor nyilvánul meg, és mikor nem, milyen feltételek között sérül, és mikor, miként gyógyíthatóak ezek a sérülések. De ezek csak még azon alapműveletek közé tartoznak, amivel a furcsa módon a század első fele foglalkozott, és aztán nem ment, a második világháború miatt nem tudott tovább menni, tehát ott az egész kultúra erősen sérült. És aztán ezeknek az alapműveleteknek az elvégzésének a folyamata is megállt. Ezek az alapműveletek nem föltétlenül a pszichológia dolgai lennének, és ez minden korszakban úgy is volt, hogy általában egy-egy tudomány és a művészet azonos dolgok iránt érdeklődött, mint tudom én, a Freud-Álon fejtése ugyanabban az évben jelenik meg, mint a Hjalmar Söderberg Dr. Glass című regénye, ez egy svéd regény, ami a, mintha olvasta volna már az álomfejtést. Egy nagyon fontos regény egyébként, amit Magyarországon talán le se fordítottak. Tehát vannak állam ilyen összeesések. Az alapműveletek közé tartozna a szenzualitást fogalmivá tenni, tehát a beszéd részévé avatni, és a ezáltal a pornográfia alól kihúzni a talajt. Egy olyan korban, amikor tulajdonképpen az ember a pornográffal, tehát a fizikaival, a rémessel, a testivel, a durvával, a közvetlennel, tulajdonképpen el van telve. Tehát egy olyan pillanatban kéne a nyelvbe behozni azt a nyelvet, amitől el vagyunk telve, és amit már nem, tulajdonképpen nem is nagyon akarunk, idegenkedünk tőle, miközben a tömegfogyasztás részévé vált. Egy nagyon nehéz dolog. Mindenképpen én úgy érzem, hogyha ez nem válik a diszkuszió részévé, tehát ha két személy nem tud egymással róla beszélni, akkor ugyanazokat a mintákat fogják, ugyanazokat a szimbolikus mintákat fogják követni, amelyeket eddig követtek, és egy nagyon fejlett kultúra leszünk változatlanul, ami minden fizikait, tárgyit, anyagit illet, és nagyon még kevesebbet fogunk tudni önmagunkról, mint eddig, és nagyon rossz megoldásokat fogunk választani.
1: A pszichológia vagy a filozófia terminológiájával nyilvánvalóan nem fog róla beszélni a köznapi életében. A költészetével nem tud. Akkor mi marad, hiszen maga mondta, hogy nincsenek rá.
0: Ülök az asztalomnál, azt megpróbálok nyelvet találni valamihez.
1: Maga, mint író?
0: Igen, hát ez nagyon fontos. Már bocsánat, hogyha durván fejezem ki magam, de hát ha ezt nem érti, akkor az irodalomból semmit nem ért.
1: Nem, nem.
0: Az író ül, és valamihez megpróbál nyelvet találni.
1: Ami aztán nem válik addig, a köznyelv részévé.
0: Ami a köznyelv részévé válik, mert, mit tudom én, a magyar köznyelv részévé nagyon sok minden, ami az irodalomban le van, nem, hát...
1: Nem, ugyan a maga az emlékiratok könyve az nem arra volt jó az én megítélésem szerint, hogy nyelvet segítsen találni adott esetben azoknak az embereknek, akik igényelnék ezt, tehát egyáltalán tudnak róla, hogy igényelhetnék, hanem pusztán arra volt jó, hogy a saját folyamataikat megfigyeljék. A saját folyamataikat tudatosítsák. A nyelvtől ez még nagyon messze van. A kifejezés lehetőségétől az még nagyon messze van.
0: Hát erről beszélek. Az irodalom az mindig én vagyok. Tehát olyan irodalom, ami te, az csak rossz irodalom. Vagy az a triviális irodalom. Tehát amelyik nem magáról beszél.
1: Mármint az író önmagáról.
0: Hát fogalmazhatunk így is. Én úgy fogalmazok, hogy egy individuum megjelenik a világba, és ott van. És az próbálják ellögdösni. Ez mindig így, az Ady Endrét megpróbálják ellökni, hogy ne legyen ott. A József Attilát a vonat alá lökik. Hiába lökték a vonat alá, azóta a magyar társadalomnak lelkismeret furdalása van, olyanoknak is, akik Attilát, ezt a törékeny embert, aki egyébként valószínűleg egy kiállhatatlan ember volt, nem ismerték, mégis a magyar társadalomnak folyamatosan lelkismeret fordulása van néhány halottja miatt. Többek között ez az egyik József Attila. Hogy ne lenne a köznyelv része? Tehát van valaki, aki saját magát...
1: De mi a köznyelv része?
0: Hát például a lelkismeret furdalás valakinek a halálával kapcsolatban. Az nagyon könnyű. Tehát ez a legfelületesebb rétege, ez igaz. De egy nagyon fontos rétege. Tehát van valami, amit nem lehet megkerülni. Ez egy... nagy, jelentős szerző, mondjuk Ady Endre, József Attila, Bartók Béla, ezeket nem lehet megkerülni. Tehát ha valaki kinyitja a rádiót és hall három Bartók taktust, akkor az akár zeneileg művelt, akár nem művelt, az hallja, hogy ez magyar zene, nem tudja megállapítani, hogy miért. Nem tudja megmondani, hogy meg lehet mondani, zenetudós meg tudja mondani, ez hallja, úgy megismeri, mint ahogy azt, hogy az és, arra nem kell a szótárhoz mennie. Ez anyanyelv. Tehát ugyanúgy bizonyos szinten Ady Endre, József Attila köznyelvé válik. Azért, mert olyan pontokat talált, amin az individuum azonos azzal a közösséggel, amelyikbe beleszületett, vagy amelyikkel együtt él. Tehát megtalálja a közös pontokat. Tehát, hogyha
1: Ez nem a kifejezés közösség. A József Attila a sorsa miatt érzett mind a mai napig tartó lelkismeret furdalás, ez nem a kifejezés képessége. Az valami olyan közös tudás, vagy közös állapot, ami még nem jutott, az nem biztos, hogy eljuttat a kifejezés.
0: Nem, mert hát annyian öngyilkosak lettek 1967 óta, nagyon sokan öngyilkosak lettek, és az összes öngyilkosok miatt nem érzünk közös lelkismeretfurdalást, de a József Attiláért, meg a Latinovics Zoltánért furcsa módon érzünk. Azért, mert ezek a tevékenységük miatt, ezt akár ismerjük, akár nem, szimbolikus tárgyaivá váltak a társadalomnak, és mintán a társadalomnak problémája az öngyilkosság, mindenki az első gesztusban Magyarországon, mint például én is évtizedekig meg akarta magát gyilkolni, és néha meg is gyilkolja magát, hol sikerül, hol nem. Ezért ez szimbolikus, de hát a közvetítő elem az mégiscsak az, hogy valamit elmondott, aminek volt hitele. Tehát az, ha csak öt ember szemébe volt hitele, akkor csak öt ember szemébe, de ez az öt ember fontos volt. És ez meg tudta mondani, hogy mi az irodalmi hitel?
1: Két dolgot összekever. Hát József Attila akkor is, jó, most hagyjuk azt, hogy nem tudott volna ilyen verseket írni nyilván, hogyha normálisabb személyiség a szóköznapi értelmében, de mi most ezt hagyjuk. Ilyen verseket írt, ha ilyen verseket írt, akkor is a közös tudatunk, meg a közös élményanyagunk része lenne, ha nem fekszik a vonat alá, és nem olyan életet él, amilyet élt, vagy olyanra kényszerítették, amilyetre kényszerítették. De ez két különböző dolog?
0: Két különböző dolog, de a két különböző dolog nagyon erősen összefügg.
1: Persze, hogy összefügg, de most nem ez a problémánk, az a problémánk, hogy azt mondja, hogy azért nem értem, hogy mi az, hogy irodalom, sőt, még azt se értem, hogy mi az, hogy költészet, mert nem fogom föl, hogy József Attila azzal is többek között, hogy a vonat alá feküdt, nyelvet teremtett a számomra.
0: Nem azt mondom, nem, akkor félreért. Én úgy gondolom, hogy az az ember, vagy az az alkotó válik szimbolikus jelentőségűvé, és annak az élete válik aztán bizonyos értelemben szimbolikus jelentőségűvé, aki a legerőteljesebb nyelvi, filozófiai, esztétikai formát adja nekünk arról, hogy mi ő. Tehát nem azt mondja, nem azt akarja nekünk megtanítani, hogy milyennek vagyunk mi, nem akar gyereket beszélni a hasunkba, ő csak elmondja, hogy ő milyen. Ez az irodalom. Na most azáltal, hogy ezt elmondja, azáltal bizonyos emberek magukra ismernek, és azt mondják, jé, nekem is ilyen van, én is ilyen vagyok, én is így éreztem, pedig nem is vagyok férfi, nem is vagyok 32 éves, nem is a középkorba éltem, hanem nem is lettem öngyilkos, és nem is akarok lenni, és még, jaj, hát velem is így történik. Ez az a szint, ez az a virtuális világ, ami kultúraként megteremtődik, És hogyha ez megteremtődött, tehát ez jelen van és elkezdett működni, tehát itt emberek, akik nem is ismerik egymást, nem is látták egymásról, nem is fogják látni egymásról, mégis találkoznak, és hát ennek az egyetlen közvetítő közege az irodalom esetében a mondat, az értelmes vagy éppen értelmetlen mondat, akkor ez beemelkedik épp úgy, mint a szerelem, az individuális szerelem beemelkedik a társadalmi közlekedés szintjére. Fölemelkedik, mértékké válik, mintává válik, szótárrá válik.
1: Nyelvénem válik, ezt akarom mondani pontosan.
0: Hát ez egy kijelentés, akkor két kijelentés áll egymással szemben. De
1: az óda szavaival soha nem fogom tudni a szerelmesem tudomására hozni, hogy én őt hogyan szeretem. Szóval nem fogom tudni alkalmazni az óda szavait, a sajátjaim meg kevesek. Magyarán ugyanolyan beszédképtelen vagyok. Az más kérdés, hogy jobban tudom, hogy mi történik velem, ha elolvasom az ódát.
0: Ez egy... hogy mondjam, amit mond, az én értem, csak én úgy érzem, hogy ez egy meggondolatlan kijelentés. Egy ellenpéldát szeretnék mondani, ami egész máshonnan van. Amikor a német kiadóm elvitt Németországba egy klinikára, egy szanatóriumba, hogy ott megkikuráljanak betegségemből, egyetlen idegen voltam, tehát egyetlen nem német voltam, mit tudom én, 120 beteg között, nem volt sok beteg. És már az első napokban arra lettem figyelmes, hogy a egymással való érintkezésnek van egy rendszere, amit én eddig is ismertem, de mintán itt minden nagyon csupasz, és minden nagyon gyors. De viszont minden a világon kívül van, tehát mint a Zauberberg, mint a Varázshegyen, a Thomas Mannnál, tehát sokkal jobban látszik minden, és én ezt ismerem, mert hát ismerem az irodalomból, ismerem a tapasztalataimból, csak még nem láttam. Hát ez fantasztikus, hogy ezek minden nap, minden percében, mintha Kantot olvastak volna, végrehajtanak egy a felvilágosodástól kezdve érvényes, a német filozófiában gyökeredző ritust a következőből áll. Tehát, hogy két német hogyan beszélget egymással. Az egyik mond valamit, és rögtön definiálja. A másik meghallgatja a definíciót, és hozzászól. Elmondja a saját definícióját. És akkor két definíció, akkor mind a kettő megáll, nézik egymás arcát, egy pillanatra, tehát a gondolkodás pillanata, és akkor a két dolog történik. Attól függ, hogy mennyire van idejük, attól függ, hogy mennyire akarnak-e belemászni a problémába, vagy egymásba, tehát a dolognak a szenzualitás szintjén maradnak, vagy pedig átlépnek a úgynevezett politikai szintjére, tehát a dialógus szintjére pusztán. Attól függően megjegyzéseket tesznek a definíciós különbségekre, vagy utalnak arra a problémára, amiből ez a definíció származott. És akkor vagy elkezdődik a diskurzus, vagy véget ér a diskurzus, vagy azt mondják, hogy nekik erről más a véleményük, vagy azt mondják, hogy erről én szívesen beszélgetek veled. Vagy azt mondják, hogy más a véleményem, és ez, éppen ezért süt a nap, és szélcsend van, és milyen jó sétálni. Vagy azt mondják, hogy igen, ez engem is foglalkoztat, nem gondolja-e. És akkor ismét kezdődik egy definíciós, mert akkor azt kell tisztázni, hogy mit ért a másik azon, hogy gondolja-e. Na most ez egy adott kultúrában mindig azonos módon megy. Ez Franciaországban egészen máshogy zajlik. Ez Franciaországban a nyelvnek például sokkal kiszolgáltatottabban zajlik, és a nyelv mögé bújva sokkal inkább a dolognak a szenzuális érzelmi rendszere az érdekes. Sőt, indulati. Németországban ez ki van hűtve. Ez majdnem, hogy két beteg véletlen találkozásánál, és ha aznap 36-szor találkoztak, akkor is 36-szor azt fogják mondani, hogy jó napot kívánok. És meg fognak állni egy pillanatra, és azt fogják mondani, 36-szor aznap, hogy kék az ég, és akkor a kéket definiálják, vagy nem definiálják, hogy ez olyan kéke, mint tegnap volt, vagy nem olyan kék. Azt mondom ezzel, hogy József Attila benne van a magyar közgondolkodásban.
1: Ebben egyetértettünk.
0: Abból származik, és hogy Ady Endre. Ha azt mondom magyarul, hogy héjan állsz a zavaron, akkor nem kell föltétlenül mindenkinek tudnia, hogy a versor honnan való, és mégis be fogja tudni lőni, hogy mit mondok.
1: De ezen
0: tisztáztuk, hogy ezen értünk az irodalom definíciójával.
1: Nem. Nem. A probléma az, hogy ebben eddig is egyetértettünk abban is, hogy a személyiség csinálja az irodalmat, meg abban is, hogy a irodalomban megnyilvánított, vagy az írás művészetében megnyilvánított személyiség, így aztán előbb-utóbb a kultúra részévé válik, meg a köztudat részévé válik, meg az érintkezés részévé válik, de nem válik a beszéd részévé, és ez volt az a probléma, amiből elindultunk.
0: Nem, ez nem így van. Hol azzá válik, hol nem azzá válik, nem válik azzá. Ez attól függ, hogy egy adott korszak mindig különböző szerzői vannak, és nagyon érdekes, hogy miért tekint egy adott korszak valakit szerzőjének, és ugyanakkor él egy másik ember, aki a kis padlásszobájába írogat, és azt meg nem tekinti a saját szerzőjének, hanem azt ugye szélre sodorja. Tehát vannak korszakok, amikor bizonyos dolgokról beszélünk, beszélni akarunk, más korszakok, amikor bizonyos dolgokról nem beszélünk, és jön egy erőszakos figura, mint az Ady Endre, és megállás nélkül
1: félreértett. Persze, hogy a beszéd részével válik, hát különben nem tudnám, hogy magának is fontos, mert nekem is a nyelv részével nem válik, az ő nyelve. Tehát az a
0: az mód... Ő nyelve nem föltétlen, mert azért, mert Szabó Dezső érint engem, nem föltétlen fogok írni és beszélni egy olyan nyelven, amit ő használt. Ez világos. Persze, hogy nem. Itt arról van szó, hogy mi egy adott egy adott nyelvi közösségen belül, egy adott korszakon belül, és távlatban egy nyelvnek a szótára. Merefelé tágul, merefelé szűkül. Merefelé szükséges, hogy táguljon, merefelé szükséges, hogy esetleg szűküljön. Erre a világ kifelé, tehát már a közösségen kívül, hogyha lefordítják, mert azért a nyelvek nagy nehézséggel ugyan, de egymásba bizonyos értelemben legalábbis megkísérelhetjük, hogy fordítsuk őket, akkor ezek hogy jelennek meg, ezek az adottságok egy másik közegben? Az a közeg, hogy reagál? Magáinak tekinti-e, vagy nem tekinti magáinak? Melyik kultúrkörök tekintik magáiknak mit, és melyek mit nem? Hát ezek mind rettentesen érdekes jelenségek, és én csupán azt mondom, hogy az európai kultúrából, az európai írásos irodalomból, holott a szenzualitás eszközeivel van megcsinálva, az egyik minket leginkább foglalkoztató téma, a szerelem témája, az, hogy úgy mondjam, áttolcettik hiányzik, és csak úgy jelenik meg, mint közönségesség, mint pornográfia, vagy úgy, mint a szociális feszültség, politika. Holott fordítva van, a közönségesség, a mindennapiság és a politika, a közös dolgaink megszervezésének a módszere, az függ tőle, és nem fordítva. Csak ezt mondom, semmi mást. És hogyha én nekem az a bizodalmam, hogy ennek valakik meg fogják teremteni a szótárát, a fogalomtárát, vagy legalábbis megpróbálják elvégezni azokat az alapműveleteket, én legalábbis ezt próbálom, azokat az alapműveleteket, amelyek szükségesek egy ilyen szó vagy fogalomtárhoz, hogy erről két ember is beszélgetni tudjon, aki ezeket esetleg nem olvasta.
1: Csináljuk úgy, mintha vágnánk egy radikálisat, ahhoz képest, amiről az előzőekben beszéltünk, noha nem fogunk, de azért örülnék neki, hogyha elmagyarázná, hogy mit jelent a maga számára az, hogy a politika fontos dolog, és melyik az a szint, ahol maga szerint fontos dolognak számít. És mi az egyáltalán a maga értelmezésében?
0: Én legalábbis a 60-as évek végétől, mindenképpen 68 utántól, 69-től kicsi öntudatlanul, de aztán egyre tudatosabban, tehát a családregény végétől egy olyan szintet kerestem, az írásmódnak egy olyan szintjét, amely nagyon személyes, nagyon individuális, a szónak abban az értelmében, hogy a legszemélyesebb tapasztalataimra épül, de nem közvetlenül autobiográfikus, tehát el van tolva, de nem marad ennél az individuálisnál, személyesnél, hanem olyan, egy olyan szinten keresi az individuálist és a személyest, amely kapcsolódik a közöshöz. Ez főleg Jung olvasmányok hatására alakult ki, a freudizmussal, az individuál pszichológiával egy csomó bajom volt, tehát nagyon ösztönzött az, amit a Jung a kollektív emlékezetként határoz meg. Tehát mi az, amit minden ember emlékezete függetlenül mindentől, tehát a szociális kapcsolataitól, vagy a nemétől, minden ember emlékezete őriz. Tehát ezt a szintet kerestem, és hát aztán az emlékiratok könyvében másról sincs szó, mint erről a szintről, tehát hogy erről az individuális, de ugyanakkor kollektív szintről nem elmozdulni. Ez azért volt szükséges, és a politika azért fontos, mert hát ugye itt volt egy politikai kényszer, olyan politikai kényszer, ami az ember vagy az emberiség egyik legmélyebb vágyát lovagolta meg. Tehát az, hogy legyünk kollektívek, és hogy az individuum nem számít. Én ezzel szemben az individuumra szavaztam, illetve az individuumot állítottam középpontba, és egy egészen más típusú kollektivitást. Egy olyan kollektivitást, amit hát én a szenzualitás kollektivitásának nevezek, tehát annak, ami minden emberbe egy olyan szint, ami minden emberbe közös, és amire tulajdonképpen egy politikai elmélet épülhetne, ami már nem a kollektivizmust akarná megteremteni, hanem abból indulnak ki, hogy az embernek van egyfajta közössége, és erre a közösségre lehet építeni, minden ember erre épít.
1: Akkor ezt hogy neveztem, mert akkor nyilván nem a szenzualitás általánosságának nevezte még a családregény idejében.
0: Abszolút nem. Mondom, akkor ez abszolút ösztönös volt, nem is fogalmaztam meg. Csak azt érzékeltem, tehát ahhoz képest, amit addig írtam, azt érzékeltem, hogy egy ilyen általános alanyban nem tudok beszélni, vagy nem tudok gondolkodni, mert nem érdekel. Tehát menet közben, miközben írok, engem untat. És hát ha engem untat, akkor untat másokat is, felteszem. Hanem ragaszkodnom kell egyetlen személyhez. És akkor ez lett az első személyű elbeszélő, akitől aztán jó ideig el sem tudtam válni. Csak hát egy ilyen első személye elbeszélő, aki én vagyok, az nincs. Tehát olyan én nem vagyok. Az író legfeljebb az emlékirataiban, a saját emlékirataiban azonos az első személyű elbeszélővel. Miközben írok, én mellettem állok, vagy helyesebben mellettem ülök, de az nem én vagyok. Még akkor se, hogyha autobiográfikus elemekből indulok ki, azokat valamelyest, vagy valamilyen irányba el kell tolnom ahhoz, hogy valami fajta rálátásom legyen. Ez a distancia, ez elengedhetetlen.
1: De a rálátás az csak értelmezés, szóval ettől még lehetne autobiográfikus teljes egészében, és mégsem az. Akkor mitől nem az? Nem pusztán az értelmezéstől gondolom.
0: Nem, ez két dolog. Egyrészt az egy nagyon hosszú folyamat volt, amíg rájöttem, hihetetlen mennyiségű kudarc van benne, tehát munka, és csak a kudarcok az érdekesek a munka szempontjából, mert ott látja az ember, hogy hol nem tovább, vagy hol nem megy, és hát főleg a bevallott kudarcok, tehát a nem bevallott kudarcnak a végén megint van egy kudarc. Rájöttem, mire minden valamire való írónak rá kell jönni előbb vagy utóbb, tehát az, hogy az élet jelenségei nem megismételhetők, tehát egy más dimenzióban mozgok. És ilyen értelemben én egyrészt a saját életem jelenségeit nem tudom ebben a dimenzióban megismételni, megismételhetetlen, mert sokkal gazdagabb látszólag, holott hát egy költészeti jelenség, nem feltétlenül egy próza jelenség, de egy költészeti jelenség, valójában gazdagabb, mint egy életjelenség, de az sem ismétlés. Tehát a gazdagságát más forrásokból nyeri. És hát a kérdés az, hogy mik, melyek ezek a források, vagy mi táplálja őket, vagy nem. És ez egy nagyon nehéz, nagyon bonyolult folyamat, amíg erre rájön az ember. Én oda konkludáltam, oda jutottam, vagy arra jutottam, hogy egy pszichológiai tapasztalatból, illetve hát a tudományt is segítségül hívtam, tehát olvastam is hozzá, indultam ki, hogy mintákat követünk, és hogyha mintákat követünk, viselkedésben, és ha mintákat követünk, akkor azonos eredményekhez jutunk, és ezeket kell visszakeresni. És akkor ezekből kiíródik egy történet, ezekből a mintákból, ezekből a közösségekből. Egyrészt, másrészt kiíródik az individualitásom, a személyességem, és a kollektivitásom, a társadalomhoz fűződő viszonyomnak a képe. Tehát akkor egy képhez jutok, anélkül, hogy gyakorlatilag olyan sokat kellett volna tennem érte. Tehát ez inkább a szerkesztésnek a dolga. Most akkor ezzel rájöttem arra, hogy egy írásban mi tartozik a szerkezet, tehát mit kell hordoznia a szerkezetnek, és mit kell hordoznia a mondatnak. Tehát nem akartam túlterhelni a mondatokat olyan dolgokkal, ami nem az ő dolguk. Nem, egy csomó dolgot rábíztam a szerkezetbe. A családregény végébe is, a darabokba is, és az emlékiratok könyvébe is.
1: Úgy kell érteni, hogy nem mondatokban írta meg, hanem asszociáltatja velem az olvasóval a szerkezet révén?
0: Nem. Hanem a szerkezet a zenéből jöttem rá, klasszikus zenéből. Tehát abból, hogy a zene ugye az a nem tökéletesen kitöltött csend. Tehát még mindig marad csend két hang között, és ettől hallunk két egymás mellett elhangzó hangot, két egymás mellett elhangzó hangnak. Ha nem maradna közöttük csend, tehát két zongora billentyű leütése között nem maradna csend, akkor azt nem tudnánk, hogy ez kettő. És hogy hát a zene az nagyon exakt módon foglalkozik a zenei hangok viszonyának az elméletével és gyakorlatával. Az írásnál ezt mindenkinek magának kell megtanulni, mert ezt sehol nem tanítják, és nem is nagyon tanítható, ezt mindenki magától tanulja. Most ezeknek a tartalmát kellett nekem kidolgoznom magamnak, vagy magamból, mint egy megtanulni saját magamtól a saját magam ritmusait, a saját magam ritmusképleteit, és ennek sokkal nagyobb funkciót szánni, mint amit hagyományosan a magyar próza szán, különösen, és aztán általában a próza. Amit fordítani valószínűleg nem lehet, tehát nem lehet lefordítani, ezek nagyon a magyar nyelvhöz kötött szövegek ezért, vagy alig lehet, inkább csak egy másik közegben valami egész más jelenik meg, de minden esetre ezeket elkezdtem mérni, kimérni a családregénytől kezdve. Addig nem, addig teljesen öntudatlanul úgy írtam bele a világban mondatokat, függetlenül. Én akkoriban ezt a lélegzetvételnek, tehát az, hogy egy prózában nem csak a témának kell benne lenni, a témának nem csak valami fajta dramatikájának, hanem ennek a dramatikának meghatározott légzésritmust kell követnie, csak akkor igazán jó a dramatika, ha az olvasó képes az én légzésritmusomat átvenni, és végig menni egy-egy folyamaton. És aztán bizonyos szüneteket is tartani ott, ahol a szünet természetes. Ennek egyrészt individuálisnak kell lenni, tehát rám jellemzőnek, másrészt pedig általános átélhetőnek, tehát nem extrémnek, a semmiképpen, amit ma már utólag bánok, tehát hogy az extremitásaimat, saját extremitásaimat ennek érdekében mindig levagdostam, és mint szemetet eldobtam.
1: Például melyik fajta extremitásait vagdostam?
0: Nagyon sokat tematikusan is levagdostam. Ennek például politikai oka volt. Kifejezetten politikai oka volt. Tehát az, hogyha az emlékiratok írása közben ott merült föl először problémaként. Világos volt, hogy egy olyan témát fogok választani, ami, illetve kell választanom, nem tudom nem választani, ami provokatív. De egy olyan közegben kell elhelyeznem, amit senki nem tud elutasítani magától. Tehát mintegy az egyikkel megetettem a másikat, és ez pedig az egyszerű tény, hogy ebben a ez egy szerelmes regény, az emlékiratok, csak éppen nem egy nő és egy férfi szerelmesek, hanem két férfi. Most erre azért volt szükség, mert a különböző neműek szerelmének a szociális akadályai a 20. század közepére megszűntek. Tehát az, hogy szegény és gazdag, megházasodik szegény és gazdag, és nem okoz különösebb botrány, megesett lány, már a 60-as években, bár én még úgy nőttem föl, hogy ez egy elég borzalmas dolog volt. Most ez megszűnt, tehát ez 68-ban a pillével, a különböző módszerekkel, ez megszűnt, ez nem... És hát ezzel a rettenetes kürettel. De ezzel egy időben furcsa módon a szerelmes regény, tehát a szerelmi regény is eltűnt. Holott a szerelem nem tűnt el. Tehát az emberek változatlanul szerelmesek voltak egymásba, és szerelmesek egymásba mai napig. És ettől látszott, hogy eddig az irodalom ezt nem szerelemként ábrázolta, hanem szociális problémaként. Tehát én kerestem egy pontot, ahol egy szociális probléma, de nem szociális problémaként ábrázoltam. Tehát nem arról beszéltem, hogy én igenis meleg vagyok, és küzdök a melegek jogaiért. Nem küzdök semmiért, leírok, ábrázolok. Ez a dolognak a tematikus része, tehát itt is egy ilyen átmenetet kerestem, ami miatt a saját extrém elképzeléseimet, vagy a saját végletességeimet, ami az irodalomnak egy nagyon fontos része, mert egy individuum csak akkor látható igazán, hogy a legextrémebb tulajdonsága is jelen van. Azokat kénytelen voltam elhagyni, levágni, de és ugyanígy, hiszen ez tematikusan így történt, hát ugyanígy mindaz, ami ennek a ritmus képlete, és az az elsődlegesebb, a lélegzete, azt szintén elhagytam, mert odáig nem akartam elmenni, mert politikailag benne akartam maradni abba a körbe, ami nem visz ki a kollektívből. És ez a kör, ez akkoriban, amikor én ezen a regényen gondolkoztam, vagy amikor ezt a regényt írtam, ez a kör legszélesebben úgy volt meghúzható, hogy azt mondta az ember, hogy majdnem mindannyian a magyar társadalomban a 48-as politikai hagyományhoz tartozunk. Tehát én egy olyan modus vivendit kerestem tematikusan és az ábrázolás eszközeit illetően, amelyik ebben a körben még benne van. Tehát nagyon érdekes, hogy olyan emberek, akik messze nem fogadják el normálisnak vagy természetesnek azt, hogy két férfi között szerelmi viszony legyen, politikai okokból a könyvet mégiscsak nem, hogy kénytelenek voltak elfogadni, hanem örömmel elfogadták, legfeljebb eltekintettek erről, és hogyha beszéltünk, akkor némi szemrehányást tettek nekem, vagy akár írásban, de nem szememre hányták, hogy minek ez, nem értették meg a szándékát, de elfogadták, mert hát a tudat alatti működik, és hát úgy természetesen mindenki érti a szándékát, meg mindenki érti, hogy itt nem valami gonoszságról van szó, hanem egy emberi individuumnak a természetes működéséről.
1: Mégis szeretném, hogyha bővebben elmondaná, hogy mik voltak ezek az extremitások, mert értem, hogy tematikusan melyek voltak ezek, de nem értem, hogy például konkrétan mi.
0: Az emberi érintkezésnek van egy nagyon fontos alapformája, az a szeretkezés. Most miközben írtam ezt a könyvet, Mészői Miklós és az én kisoroszi házam, vagy házacskáink között egyetlen egy telek volt, tehát munka végeztével vagy ő, vagy én átmentünk egymáshoz, és már nem, soha nem beszéltünk konkrétan a munkáról, de hát témákról, meg az óhatatlan, ami az embert izgatja. És az ő állítása az volt, hogy szeretkezésről írni pedig nem lehet, és nem is kell, és az én állításom pedig az volt, hogy semmi másról nem kell írni, csak arról. Ugyanis ami egy szeretkezés közben lezajlik, az igaz, hogy nem tartozik a tudatos felség területére, tehát ezért szavakkal igen nehezen megközelíthető, de a tudatosságnak az elemeit tartalmazza, tehát ez egy tudatosan végrehajtott cselekmény, ahol a tudatos és az öntudatlan, a tudat alatti és a kontrollált állandóan ölelkeznek szintén, mindenkiben külön, és furcsa módon együtt. Tehát egymásra vannak hangolva, és külön maradnak. Ez az irodalomnak az alaptémája, erről kéne beszélni. Tehát Karenina Anna szerelmét, vagy Effie Briss szerelmét meg kéne ebből a szempontból is írni. Hát ehhez, ez tényleg komplikált, mert egyszerre kéne nőnek lenni, és egyszerre kéne férfinek lenni, amitől önmagától, magától a feladattól elrémül az ember, és nem, ennek egyáltalán nem mertem nekivágni. Tehát ez volt, amit levágtam, hanem pont fordítva csináltam. Tehát
1: mert, vagy nem tudott?
0: Nem is tudtam, meg nem is mertem.
1: De meg se kísérelte, így értem?
0: Meg se kíséreltem, mert, illetve megkíséreltem, hát hogy ne kíséreltem volna meg, csak mindig hát erről szól ez a regény, hogy vagy rükvercben kellett írni arról, hogy mi történik a szeretkezés közben, vagy meg kellett állni, tehát egy ábrázolásba a csók határán, vagy még a csókba megpróbáltam belemenni, de már nem nagyon sikerült. Egy pseudotudományos szöveget csináltam belőle, hogy valamit érzékeltessek, azért, mert ezen a nyomon nem is lehetett, tehát akkor egy más nyomon, tehát a szociális nyomon nem lehet belemenni. Tehát egy más nyomvonalat kell választani, egy olyan nyomvonalat, ami önállóan az európai irodalomban nincs. Mindenesetre én itt levágtam. Éppen a tematikusan a szélsőségesnek tekintetből indultam, kifüggetlenül attól, hogy én ezt nem tekintem szélsőségesnek. De annak a szociális vonatkozásaiból, ott elmerészkedtem ezen a szociális vonalon a lehető legmesszebbre, messzebbre, mint amilyen messzire a nem pornográf irodalom elmerészkedhet, de a nyom rossz. Tehát a nyom rossz, ezt már írás közben tudtam, ha ahhoz akarok elérni, akkor egy másik nyomvonalat kell választani.
2: Elhangzott, amit én tudok, azt mindenki más is érzékeli, harmadik rész. Nádos Péter íróval Mihancsik Zsófia beszélgetett, szerkesztette Bán Magda. A Portré műsor felvétele 1997-ben készült, és utoljára 2002. október 16-án hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. A Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz.

az aranyszamár. Apuleius regényét Révai József fordítása nyomán rádióra írta és rendezte Pós Sándor és Szabó Kálmán. Harmadik rész.

0: most elő. A házat körülvettük, nem menekülhetsz.
1: A törvény nevében kinyitni.
2: A legekre is egy nyitva van.
3: Ja, mit akartok tőlem?
1: Ő volt az?
0: Igen, ő volt. Felismerem.
1: A nevedet mond, idege.
3: Lucius Himettos.
1: Lucius Himettos, készülj. Három hipatai polgárvére tapad a kezedhez. A törvény előtt fogsz felelni elvetemült tettedért.
4: Fogtak és vittek. Kisvártatva ott találta magam az amfiteátrum ácsolt emelvényén. Az első sorokban Birhena néném, Quincianus oldalán, és Pamphile, és Milo. Körülöttem zajongó tömeg. Vessel a bűnös, szemet szemért, fogad fogért. A fejemet követelték. De volt valami különös vérszomjas óhajtásban. Mindez pukkadozó pofával, röhögéstől vöröslő ábrázattal történt. Elaljasult népség, gondoltam megtörve, és védeni magamat beszédembe kezdtem.
5: Esküszöm, igazat szóló polgárok! Egy cseppet sem szépítem a történteket. Tanúim a vendégvédő Jupiter, s az Olimposz minden lakói legyenek.
0: Hallottál! Én van!
6: Bármit mondasz, vérjük véred után kiáll!
5: Az úgy volt, hogy Birhenna néném estéjéről egy kicsit későn indultam hazafelé, meg aztán el is voltam ázva alaposan. Nos, midőn lakásom kapuja elé érek, derék polgártársatoknál, Milónál vagyok szálláson, látom ám, hogy egy néhány sötét alak settenkedik a kerítés mentén, azon fáradozván, hogy valamiképpen túljusson rajta. Ekkor szörnyű sikoly hasította fel a lopakodó csendet, kétségbe esett női sikoly, egyenest a kertből, s ez vadcselekvése ingerelt. Házigazdáim iránt érzett aggodalmam nem engedett időt semmiféle fontolgatásnak. Előkaptam a kardomat, és az egyik felém suhanó alakba döftem. Halálos volt a csapás, mert a martalóc nyomban a lábam elé zuhant. Ekkor cimborái vakmerő bajtársuk segítségére siettek. Kardjukat sóoktatva nekem rohantak, jobbról, balról, ketten egy ellen. Hogy mégis én kerekedtem felül, azt az Istenek kegyének köszönhetem meg annak, hogy igazságos ügyért szálltam szembe benne.
3: Miró fejem majd szétcsattan a vértorulástól, mely fuldokló röhögését kíséri. Hát ez a hála, ez az együttérzés. Én főbejáróváddal tereltem, állok itt, ő meg nem elég, hogy cserben hagy, de még kacag is pusztulásomon.

0: nincs mi ránk! Ujjaj már minékünk!
1: Hipat a könyörületes polgárai! Csókolatlan testünkért, meg nem született gyermekeinkért álljatok bosszút a förtelmes gyilkoson, hogy özvegységünk sajgó sebét az ő kiontott vére enyhítse!
2: És én nyomorult, minden reménytől megfosztott özvegy anya, árván maradt parancsomra kérlek benneteket, hogy mielőtt a gyilkos zsiványt felakasztjátok, ő maga leplezze le áldozatainak holttestét, borzadjon tettétől, hogy a végső kétségbeesés súlyától megrodjanva adja át magát a megváltó halálnak.
3: Lássuk, hogyan állod szörnyű tettek súlyát.
4: És bűnös, és borzadj! Fogd meg a leplet! Ránsd le! Fogd meg és ránsd le! Fogd meg és ránsd le! Fogd meg és ránsd le! Fogd meg és ránsd le!
5: Hiába minden ékes szólás, elvégeztetett, nincs kegyelem. Bűnösért kiállt a tömeg, vért akar, haláltusát. Ó, Ízisz, miért hagysz el engem? Hiszen nem vagyok bűnös. Lásd tettemmel, bátran szembenézek. És föltárom hideg testüket. Jóságos egyet. Micsoda furcsaság. Miféle szörnyedegek ezek? Ez a három nem emberi tetem, még csak nem is tetem, hanem három tömlő. Három jókora boros tömlő. Mi tagadás alaposan összeszorgálva. Nem értem. Vinciánus a szemét törölgeti, úgy kacog, Birhanna néném a fejét csóválja, de már mosolyog, a többiek pedig torkuk szakadtában rengnek. Mert a tragédia nem tragédia. Ó, Ízisz, Ízisz. Ma van a nevetés ünnepe.
6: Lucius Hivertas, derék barátok, ocsúgy! Oszlasd el lelked komor hangulatát, szíved keserűségét, ha is bessze magadtól! Kérlek, neves velük! És mi ettől kezdve nem rajtad, hanem veled nevetünk felszabaduló érzéssel!
0: Polgárok! Éljenezzük meg kedves vendégünket és barátunkat! Válasszuk meg őt nyomban, felséges urunk, a nevetés áldott istenének első számú bajnokává!
3: Én, Lucy! Én,
6: pompás játék hősét ezentúl minden utadon szeretők egyenlével kísér, és soha sem fogja megengedni, hogy lelkedben tanyát verjen a szomorúság.
3: Emeljük meg válunkra, s vigyük végig a városon.
6: Úgy van, add a kezed!
3: Gyere vele,
6: válunk!
7: Megragadtak, vittek. Válluk karuk erdejébe vesztem. Kis hián megfúltam, majdnem összetörtek. Nem vélt bűnömért, csak mert megszerettek, mert szívükbe zártak. Istenek, ti ott fenn, ámulok még ma is, mibe keveredtem. Ki adhat rá választ? Milo? Pamphile? Talán a néni?
5: Nem. Csak egy valaki adhat rá választ. Ő aztán igen... És esküszöm, hogy minden kérdésemre felelni fog.
8: Hol tész? Itt vagy? Merre bujkálsz? Ha egy csöpnyi tisztesség szorul beléd, merészkedj elő, és nézz a szemembe! Fatis!
9: Itt vagyok, uram! Eszembe sincs, hogy bujdokoljak előle.
8: Még neked áll fejed? Igazad van, egy ilyen ostoba és hiszékeny fickó, mint én, ilyen sorsot érdemel. Hittem neked, Fótis, ez az én tévedésem. Hittem a hazug szemednek, a csalók a szádnak.
9: Nem, Lucius, nem igaz. Sosem hazudtam neked.
8: Nem-e? Akkor az a komédia mi volt tegnap délután? Cselvetés? Hogy éjszaka még biztosabban besétáljak a kivetett csapdába? Vagy talán nem te sikoltottál? Talán nincs is közöd az egészhez?
9: Azt nem mondtam.
8: Úgy, ahogy közöd van, hogy minden kedvessége csak arra volt jó, hogy gyanútlanná, hogy gyermekén hiszékenyét tegyél.
9: Lucius, hallgass meg! Igaz, minden szenvedésednek én vagyok az okozója, de tegnap délután nem hazudtam neked.

0: kedvéért higgyem el.
1: Hidd el, Lucius! Vagy ha nem hiszed, itt ez a korbács. Könyörgök, verj meg. Amit tettem, megtettem, igaz, hogy parancsra tettem. Tudom, nem lehet mentség, és nem oldozhat fel a bűnösségem alól, csak azt ne mondd, hogy hazudtam neked.
0: Fortis! Mit csinálsz? Azonnal add ide azt a gyalázatos szerszámot.
1: Üss meg! Hitványnő személy vagyok, megérdemlem. Minden szenvedést, ami a fejedre zúdul, tüstén tegye jóvá az én vérem folyása.
0: Fortis, mit nem beszélsz? Nézz a szemembe. Te könnyezel. Drága csillagszemed könnyekben úszik. Hiszen akkor te... Akkor hát te ne...
1: Lucius, ne haragudj rám. Soha semmi rosszat nem tudnék elkövetni ellened.
0: Ó, édes kicsikém. Hogy remeg a tested. Gyere, puhi ide hozzám. Hadd kapjalak az ölembe.
1: Ugye megbocsájtasz, édes Lucius?
0: Én? Te bocsáss meg nekem, hogy olyan goromban rád támadtam. Fú, a szád most olyan, mint a kétfelé nyíló kajsziból. Nem bírom tovább. Akarlak, Fótis. Meghalok, ha most is nem mondasz.
1: Eszembe sincs, hisz majd meghalok én is a vágytól tegnap óta. Ölej, Lucius. Kívánlak, a tiéd vagyok, szeres.
0: Nem tudom megoldani a ruhát. Jó, milyen forró a teste. Összecsomózódott ez az átkozott madzag.
1: Tépd szét, Lucius. Ebben a harcban nincs kegyelem.
0: A Tartaroszba veled, hitványról. Jó. Csodálatos vagy, Fótis. Gyönyörű, mint maga Vénusz. Szebb, mert annak nincs anyajegy a hasán.
1: És te, meddig akarsz-e díszes szapatokban fölöttem térdepelni?
0: Úgy tűnt, hogy már semmi sincs rajtam. Azonnal, kedves.
1: Igen, így. Akkor szerettem beléd, amikor kibújtál vizes peplonatból. Tegnap délután. Hadd csókoljalak meg ott a szívednél.
0: Hajladozó virágszám. Én meg hadd csókoljam végig mézillatú bőrödet. Itt a válladnál, nyakad hajlatában kezdem. Sorra veszem még remegő almádat, feszes bimbóidat. Hasad szelid lejtőjén, köldököd mélyébe ereszkedem. Vénusz halmocskáját göndör pihékezt megpihenek. Aztán csókjaim záporával combod lehellet bársonyát.
1: Édes Lucius, ezt nem lehet kibírni, gyere, csókolj, ellobban.

0: nemrég a földgyomra korgott utánam, slá. Most a felhők fölött járok. Fó, tiszta jég és tűz. Te epe és méz.
1: Édes Lucius, szeretlek. Bármit kérsz, megteszem, hogy keserű perceid terhét lelked tovább ne cipelj.
0: Már megtetted, kedves. Aranybarna szemedre mondom meg. Hanem, ha valóban a kedvemben akarsz járni, arról beszél, mi történt tegnap éjszaka. Miként támadtak rám azok a förtelmes boros töblők?
1: Asszonyom ötlete volt, hogy te légy a tréfa hőse. Egy nappal a nevetés ünnepe előtt házunkba toppan egy gyanútlan idegen. Sosem jöhettél volna jobbkor. És amit te nénét házánál mulattad magad, ő mindent megszervezett és előkészített. Nekem a sikoltozás jutott. Az ünnep hercege te lettél, de a siker bizonnyal az övé.
0: Még mindig nem értem.
1: Mit nem értesz?
0: Hogyan mozogtak, törtek rám azok az élettelen micsodák?
1: Ne feledd el, hogy asszonyomnak mindez gyerekjáték, hiszen értő különb dolgokhoz is.
0: Fú, tíz kicsi lány. Szeres, nagyon szeres, és légy a cinkosom. Asszonyodat kívánnám meglesni bűbájoskodása közben. Ha? Mit szólsz hozzá?
1: Örömmel teljesíteném kívánságodat, de ő, ha efféle titkos mesterkedéseit űzi, roppant óvatos. Sosem lehet tudni, merre rejtőzködik a házban.
0: Segíts nekem, hiszen te sem vagy egészen járatlan a boszorkány tudományban. Magamon tapasztaltam azt a bűvös ölelést, amivel végképp a hatalmadba kerítettél.
1: Hallgass csak, szerelmem. Zajt hallok amonnan felülről.
0: Valaki járkál. Mi van ott fel?
1: Egyik padlásszobánk. Lehet, hogy vágyad már is teljesülni fog.
0: Csak nem Pamphile.
1: Alig, hanem ő. Minden bizonnyal készül valami.
0: Fótisz egyetlenem, gyönyörűséges melledre, forró öledre kérlek. Hadd élvezzem vonzalmat, pompás gyümölcsét. Vezess a közelébe. Ki akarom lesni őt?
1: Halkabban, Lucius. Veszedelmes játékba kezdünk. De lásd, mennyire szeretlek. Legyen meg az óhajod. Tudok egy helyet, ahonnan mindent látni fogsz. Kövess hát vigyázva. Óvatosan, Lucius. Látod a falon azt a rést?
0: Aha.
1: Esztendeje hasadt, amikor földrázó megingatta házunkat. Azon keresztül tán elét tárul a titok. Kémlej be hát.
0: Aha. Látom. Látom őt.
1: Mit csinál?
0: Az ablakot nyitja.
1: Más nem tesz?
0: Csak áll és néz mozdulatlan kifelé. A hajához nyúl, bíbelődik, kibontja, mint vörös zuhat a gomlik vállaira. Most meg!
1: Miért hallgatsz? Mit most meg?
0: A ruháját ereszti le.
1: Mesztelen?
0: Mint mikor az anyja szült.
1: Gyere el onnan! Talán csak öltözete cserél. Azt nem illik kikémlelni.
0: Ne cibálj, Fótisz, hiszen te vezettél ide. Kilesem, addig élek is.
1: Még mindig mesztelen?
0: Nyughass már! Az izgatottan jár kell. Gyönyörűség látni, mint a Fédiász mindázta volna meg.
1: Oh, te cudar, te álnok! Miért is engedtem kérésre?
0: Várj! Valamit szorongat a kezében. Amolyan tégelyformát. Tartalmát óvatosan szétkenőcsli a hóna alján, hasának lejtőjén, ahol barna. Vörös pihék díszítik a bőrét.
1: Istenek, nógassátok egy kicsit!
0: Magasságos Olimpos. A pihékből madártollak fakadnak. Halálosat igazi boszorkányság! A termete sokorodik, haja meg többet tollazattá mered, már egész testét tollak borítják, orra megnyúlik, csőrré kampósodik, szemei kikerekednek, lába szép formája horgas karmú csüddé durvul, keze helyén két hónart szárnyak lógnak alá, most próbát tesz velük, a földről felugrál, a levegőbe lendül, s kiussan a nyitott ablakon át. Itt van hát, enyém a titok. Tenyeremben tartom. Egy diónia varázsszerből és szálva keringve habzsolhatom a végtelen szabadságot.
2: Hogyan is csinálta Pamféle? Hónagödrében kezdte, aztán combjatáját dörrölte be vele, majd haladt egyre följebb, és egyre lejjebb. Hó, megálljunk.
1: Mi lett, Lucius?
2: Az ellenszer, Fótis. Nem tudom, mi az ellenszer.
1: Semmit se aggódj, én tudom. Élvezd a repülés kellemességeit, aztán ha meguntad, vitorlász haza. Addig én forrásvízbe dobok egy marék csalányt, savanyú borbolyát, és a főzetet meghintem 1000 jó fűvel, azzal majd megitatlak, megfürdetlek. Ó, jaj, szegény fejem.
2: Mi az, mi bajod, Fótis?
1: Lucius, a lábad. Nézd a lábad.
2: A lábam? A lábam. Ó, Istenek, a lábam. Hiszen ez nem madárláb. Ez szamárcsű patákkal, és nem tollak, hanem sörte borítja.
1: És ott hátul, Lucius.
2: Mi van ott hátul?
1: Lucius, drágám, neked farkod van ott hátul. És jaj, iszonytató.
2: Hatalmas Istenek, ez mind az enyém. Mi történik velem, Fótis? Ez a kenőcs nem az a kenőcs. Tévedés, én repülni akarok. Hé, mit bámulsz? Csinálj valamit, kérlek. Nehogy ilyen ocsmány állatás irányulni.
1: Szerintem, persze, már, már is. A rózsák. Majd a rózsák mindent feloldanak. Gyere, tüstét, fussunk a kertbe. Ott megeszel néhány bimbos rózsavirágot, és már is visszanyered délcegten magad. Csak ne csüggedj, szerelmem. Gyere, gyere.
2: Oh, hogy a hárpiák ragyasszák le ezt a lépcsőt. Ilyen lábakkal, nem Grádicson, de Tesszália, túl sima mezőin se bírnék lépegetni. Fótis, segíts, mert ültömben itt vénülök meg.
1: Hát a kezed, majd felsegítlek. Ó, a kezed, már a kezed is. Lucius, durva szőrös a kezed. Gyorsan, gyorsan, egy pillanatot sem veszíthetünk.
2: Mi ez, Fótis? Egyetlen szálvirágot sem látok. Csupasz szárak mindenütt.
1: Én nem tehetek róla. Asszonyom vághatta le, mint áldozatul a nevetés istenének. Reggel hát ezért járt a kertben.
2: Akkor most mi lesz, mit tegyünk?
3: Rabló partalótok, meneküljetek, rejtsétek javatokat, mentsétek életet.
1: Ez a szomszéd hangja, a féllábú öreg. Lucius, drága, az átkok napja ez, meneküljünk, mert minket is felkoncolnak.
2: Fótis, itt maradsz, rejtőzel a bokrok közt és várj. Lásd, bőröm már mindenütt irhává szőrösödött. Az istállóban láttam, hogy parányi oltárt rózsákkal díszítve. Aztán majd segít. Tüstént visszatérek. El ne mozdulj addig.
4: Jupiter, segíts! Micsoda szörnyete! Hé, cimbora! Fussunk! Az alvilág szörnyei leselkednek ránk!
5: Mit ordítasz, fajankó? Magad mondtad, senki sincs a házban. Ott részegednek a főtéren, megtisztelvén vele a nevetés urát.
4: Esküszöm mindenre, ami szent! Egy szörnyű faun, egy szatír van odabent. Ránk lesz, hogy vérünket szopja.
2: No, ez jól berezelt. De nehéz mindent, akkor alig bírok két lábon maradni. Amott az istálló. Csak addig tartson ki bennem az erő. Bévül vagyok végre. Jó, amott a rózsakoszorú. Magasabb fönn a gerenta. Egy pár, hogy nyújtózom. El nem érhetem.
4: Jézus!
2: Arcom megnyúlik.
4: Arcom megnyúlik.
2: Ujjukaim kitágulnak. Ujjukaim
4: kitágulnak.
2: Ajkam lefittyen.
4: Ajkam lefittyen.
2: Füleim szőrösen hosszúra nyúlnak. Az átok beteljesült. Szamár vagyok. Szamár. Az állatok legocsmányabbika.
5: Hé, fiúk! Erre! Kardot a kézbe, szekercsét! Valaki vagy valami odabent rejtezik. Egyszerre törjünk rá! Háj, akárki vagy, reszkes, nyomorult! Ó, te beszari barom! Hát hová tetted a szemed? Ettől az ocsmántöktől futottál volna világra?
2: Pedig itt van.
6: Te szőlőlétől ázott pacol a ház, üresen kong, sehol egy rézgaras, Te meg idétlen tréfákon töröd a fejed!
4: Láttam bejönni azt a micsodát. Még most is reszketek.
7: Itt van, akkor rajta keresd és találd meg! De ha nem leled a gatyádat, rajtad rúgjuk szét!
4: Itt van, itt kell lennie, ha csak nem boszorkány vagy lidérc és bogárrá változott.
7: Keresd, te tökkelütöd, keresd és valamit találj!
6: Az átkozott milóházát fölforgatni, te javaltoznék önk!
7: Rajta, mozdulj, tető, serénykedj!
4: Részegnek, hibbanteszűnek tartotok, ellenem fenekedtek mind. Pedig én vagyok, ki ezer lépésről akár megfejti, Vemhese az őssuta. Göncében a kalmár hol rejti aranyát? S ha szedni kell lábunk, egérút merre kínálkozik?
7: Arról, papa, inkább a vén Miló hol tartja kincseit? Vagy üres kezünk szégyenét rajtad verjük el?
4: Tán éppen a szatír őrzője a kincsnek. És ahol ő van, ott van az arany. Ide futott be, és most egy jászol vagy vájú mögött bujkál. Na, segítsetek megfordítani ezt.
8: Fortuna, Merkur és a többi szent, itt van, mélyre, megvan vége, micsoda fogák!
7: Arany, ez is gyémánt, serlenek, láncok, egy egész vájú tömve, agyag és szalma takarója alatt. Így kotolt hát kincsein a vén uzsorás.
9: Szatér egy szál se, de kifordult elénk a sok drágaság. Rajta, fiú, szedjük össze gyorsan, mielőtt a házé figalmából visszatér. Te meg, fiszkó, örvendj, hogy nem lőttél bakat.
10: Itt állok megkövültem. Egyik csoda után zúdul rám a másik. Állatpofámból nyál és mélaság csorog. Mi lett belőled, Lucius? És ki tudja, eztán mi lesz még veled?
9: Imhola dög, kapóra jön nekünk. A deges zsákokat szíjazátok jóra. Jó. Erős, mint a marha, ne kiméljétek. Mozgás, cimborá, sürget az idő. A lovat magam kötöm el. Arra is jut még néhány terhes bagyó.
10: Teherhordó barommáz ülök. Rablott kincsek alatt reszket a lába. Ez hát a fényes sors, amivel hitegettem.
9: Megvagytok már? Na, mi lesz? Rajta, indulás! Üssétek a bitangot, ha lépkedni restel!
8: Nézzétek! Egy bagoly! Követi lépésünk. Fejünk felett köröz.
4: Aténi madara, a bölcsistennőjé.
10: Ez ő. Csak is ő lehet. Míg utóbb lecsap rám, csőrét és karmát a szemembe vési. Felém tart egyenest.
11: Oktalan állat, te! Ember voltál egykor, nem kevésbé botor. Pamfile titkát jöttél kikémlelni? Messzebbre jutottál. Önkezettől lettél kínot hordozója. Nekem jó kis tréfa, neked keserves mulatság. Lásd, kontárságot fizetsége! Ez!
9: Nem tetszik-e, madár? Félek, gazdája nem fogja pártunk. Mars, Istent hívom segítni ellened. És hogy mi is tegyünk magunkért valamit, el innen szaporán, ne kíméljük lábunk.
6: Gyerünk, futás!
10: Égveret Hipata, csodák városa, hol a boszorkányok űzik buja praktikáikat, és ostoba fajankók lépre mennek nekik. Hú, Ízis, Ízis! Tudom, én kerestem bajom, de te űztél, hajtottál messzi földről engem. Csak tudnám, mi végre. Áruld el. Miért?

0: Az aranyszamár. Apuleius regényének rádióváltozata. A harmadik rész hangzott el. A szereposztása következő volt. Apuleius Szabó Sándor. Lucius Tordi Géza. Főbíró Huszár László. Fótis Császár Angela. Lamachus György László. Pamfile Olsavszki Éva. Közreműködött Eperjes Károly, Farkas Zsuzsa, Karics János, Hadics László, Harkányi János, Horváth József, Ivánka Csaba, Kismari, Putnik Bálint és Zolnai Zsuzsa. A felvételt Kosárszki Péter, Kornides Tamás és Pápai Mónika készítette. Zenei munkatárs Kelemen László. A rendező munkatársa Tolnai Ildikó és Berecki Sándor. Szerkesztő Linka Ágnes. Rádióra írta és rendezte Pós Sándor és Szabó Kálmán.
1: A regény rádióváltozata 1981-ben készült, és utoljára 1995. február 22-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg.

amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kulturpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig hallhatóak. Hallgassák akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Nyári szünidő a nagyszülőknél. Fűszermesék. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Húsz óra. Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Poyák Adrián. A Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Szonnevent Pált, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a TISZA frakció Hende Csaba helyére. Jelentette be Facebook oldalán a képviselőcsoport vezetője. Bújdosó Andrea azt írta, Szonnevent Pál szakmai életútja, alkotmányjogi tapasztalata és nemzetközi elismertsége garancia arra, hogy az alkotmánybíróságban a jog, az alkotmányosság és a függetlenség értékei képviseletet kapja. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a TISZA frakció olyan alkotmánybírót jelöl, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Illegitim módon eltávolított alkotmánybírónak nem lehet legitim utódja, így reagált a Fidesz frakció arra, hogy Szonnevent Pál egyetemi tanárt jelölte alkotmánybírónak a TISZA frakció Hende Csaba helyére. Ebben a színjátékban a Fidesz nem vesz részt, sem a jelölésben, sem a választásban, közölte az ellenzéki párt. Újabb szerződést mondott fel a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség. 1,5 milliárd forintot kapott egy a Hősök terére tervezett esemény megvalósítására. A Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégcsoport, mondta Pósfai Gábor belügyminiszter. A tárcavezető közölte, a Mándoki koncert elnevezésű megrendelésben sem a rendezvény pontos időpontját, sem a fellépőt nem jelölték meg. Emlékeztetett, az augusztus 20-i ünnepség sorozatban is. Az eredetileg tervezetnél jóval alacsonyabb költségből rendezik majd meg. Az erdélyi magyarság képviselőivel, kulturális, politikai és egyházi vezetőkkel találkozik a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán a közösségi oldalára feltöltött videóban azt is közölte, hogy Segesváron egy Petőfi Sándorral foglalkozó múzeumot nyit meg. A miniszter úgy nyilatkozott, az erdélyi magyar közélet képviselőivel arról fog beszélni, hogyan tudnak a következő időszakban is együttműködni. Már 8 tartományban küzdenek erdőtűzzel a spanyolok. Valencia tartományban a lángok áldozata lett egy 78 éves férfi. Tűzütött ki Manises lakott területének közelében a szurdokban, a hatóságok napközben megkezdték a helyiek evakuálását. Az oltási munkák közben egy kiégett autót fedeztek fel a tűzoltók, nem sokkal később pedig megtalálták a mozgásában korlátozott férfi holttestét. Vélhetően figyelmen kívül hagyta a hatóság utasításait. Spanyolországban vészhelyzet érvényes az erdőtüzek miatt, 60 000 embernek kellett elhagyni otthonát, az oltásban pedig több mint 3 000 szakember vesz részt. Idén eddig 133 ember életét mentették meg a vízi rendőrök a Balatonon, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. A vízbe fulladás megelőzésének világnapján felhívták a figyelmet arra, hogy fürdőzés előtt érdemes tájékozódni a víz mélységéről, sodrásokról, áramlásokról. Az extrém melegben kerülni kell a fürdőzést és az alkoholfogyasztást. Holnap a napsütés mellett nyugat felől megnövekszik a felhőzet, délután már előfordulhat kisebb eső, zápor, zivatar, az ország nagyobb része azonban várhatóan így is szárazon marad. A szél gyakran megélénkül. Éjszaka 10-18, holnap napközben 29-35 fok várható. Híradással 21 órakor jelentkezünk legközelebb. 20 óra 4 perc.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Irodalom és adaptáció. Békés Pállal és Nagy Andrással Nagy Attila Kristóf beszélget.

0: Mindketten adoptáltatok már műveket, és mind a ketten írtatok úgy, hogy tudtátok, hogy ez könyvben fog megjelenni, és írtatok úgy, hogy tudtátok, hogy ez színpadon, vagy filmen, vagy valamilyen más formában, nem írott formában fog megjelenni, és találkozni a közönséggel. Mi az a lélektani attitűdbeli különbség, ahogy hozzáálltok mondjuk egy dráma írásának, vagy egy forgatókönyv írásának, és egy könyv szövegnek az írásához?
1: Nem tudom ezt igazán elkülöníteni, és nyilván ez a saját alkatomból adódik, hogy az, hogy az én számomra igazán mi ad ötletet, vagy ihletet, vagy olyan elhatározást, hogy én elkezdjek dolgozni, ez nagyon gyakran, különösen színpad esetében egy olyan mű, aminek már van valamiféle előélete. És ilyen értelemben azt hiszem, hogy ez egy nagyon meghatározó tradíció is, hiszen rengeteg olyan színpadi mű van, amelyik, ha úgy tetszik, nem eredeti.
0: Hogy az egész Shakespeare élet.
1: Vagy az egész Shakespeare életműre. Tehát azt hiszem, hogy a színpadon, ugyanakkor nem kétlem, hogy természetesen létezik másféle tradíció is, de hogy a színpadon bizonyos értelemben az ember mítoszokat gondol újra. Ez nagyon evidens a görögök esetében, amikor ugye senkinek nem jut eszébe beülni azért egy Szofoklész darabra annak idején, hogy meg tudja Antigonével végül is mi történik. Hanem arra kíváncsi, hogy ez hogy történik, amiről mindenki tud, hogy mi. Vagy ugyanez a helyzet Shakespeare-nél, ahol megint csak egy nagyon létező, ha nem is ennyire a köztudatban élő mitológia, kincs vagy történetrendszer az, amit ott újra elmond. Nos, a mi számunkra ilyenek már nincsenek. Viszont amikor ezeket a bizonyos nagy regényeket én nagy előszeretettel színpadra állítom, akkor azon túl ez egy tökéletesen képtelen vállalkozás, mondjuk az Anna Karenina, vagy a Vörös és Fekete, vagy még képtelen, de mondjuk a Kierkegaard esetében a Csábító Napóleon még csak nem is igazán regény, hanem inkább egy filozófiai esszé, akkor a másik rész az, ami engem vonz, hogy ezeket a modern kor számára létező nagy mitológikus történeteket, mint mondjuk az Anna Karenina házasságtörés mítosza, vagy a Vörös és Feketében a karrierizmus mítosza, ezeket hogyan lehet újra elmondani. Úgyhogy én ezeket a magam alkata számára nem is tudom igazán elkülöníteni.
2: Mitől válik egy mű, amelynek az a címe, és amelyet Nagy András ért, hogy Anna Karenina pályaudvar, Nagy András művé.
1: Ez az, ami igazán izgat. Ez a fajta, hogy az ember hogyan tudja a saját történetét elmondani egy más történetben. És az Anna Karenina pályaudvar éppen, amelyiket ugye szándékosan a pályaudvarra az ember jelzi, hogy itt valami deviál Tolsztojtól nagyon erőteljesen, és amiben körülbelül ugyanannyi Tolsztoj szöveg marad nagyon sok áttételen keresztül, mint mondjuk amennyi Wittgenstein, vagy Dostoyevsky, vagy Kierkegaard. És mint hogy engem már akkor éppen az Anna Karenina pályaudvar írása idején nagyon érdekelt mindaz, amit ugye a dán egzisztencializmus, vagy egyáltalán az európai egzisztencializmus atya például a három stádiumról elmond, nagyon érdekelt, hogy például ez a modell, ez hogyan húzható rá, hogyan formálható, meg hogyan tükröztethető például az Anna Kareninának a háromféle szerelem típusában. Na most nem tudom, hogy Tolstoy az tudta-e, vagy olvasta-e, feltételezem, hogy nem olvasta Kierkegaard. Dostoyevskynél ez érdekesebb a kérdés, mert mondjuk ott éppen a Karamazov testvérekben a három testvér, az minthogyha a három stádiumnak volna, tehát az esztétikai, az etikai és a vallásos stádiumnak valamilyen megformálója. De ez érdekelt engem, hogy elmondható-e mondjuk egy szerelmi történet, ebben az esetben ugye a Csábító, Vronszky, a férj, Karenin és Anna Karenina története, háromféle szerelem története, úgy egy teljesen autonóm módon, hogy nem az érdekel engem, hogy az események a regényben hogyan szövődnek, és azok a nagyon nagy vonalúan bánnak, hogyha finoman akarok fogalmazni, hanem az érdekel, hogy ez a fajta egészen különös szerelmi viszonyrendszer, ez megformálható-e olyan módon, hogy Vronszky ezt a bizonyos esztétikai stádiumot képviseli maga a Csábító, hogy maga Karenin, az etikai stádium, a férj, tehát aki számára a szerelem az egy etikai megbizatás, Anna számára az egész, az teljesen mindenféle etikai, morális, esztétikai kategória fölött van, szinte vallásos, irracionális érzés, mint rendesen a szerelem, és az ember a Tolstoi történet bizonyos fragmentumainak a felhasználásával, újra elgondolásával ezt megpróbálja elmondani.
0: Tehát nálad először adott egy váz, és akkor ezt próbálod felöltöztetni később a konkrét szöveggel, a konkrét mondatokkal. Ez a fajta tervez belül van meg, vagy pedig ez eleve egy ilyen mérnöki vázlat alapján készül nálad?
1: Ez egy nehéz kérdés, mert nem tudom, hogy először az öltözet van meg, vagy a váz, vagy először az ötlet van meg, ami ebben az esetben az Anna Karenina esetében mondjuk egy dramaturg az általunk közösen ismert és szeretett Böhm György ötlete volt, hogy miért nincs ezzel kedvem játszani, és akkor 6 éven keresztül gondolkodtam, hogy hogyan volna ezzel kedvem játszani, és mindez a gondolkodási folyamat is benne van. Ez a kettő valahogy együtt működik, a váz maga, a ruha olykor, és nyilván mindazonnak a gondolatoknak és élményeknek a megformálása. Ebben egyébként azt hiszem, hogy az legalábbis megerősít, de nem akarom, és éppen nem akarom azt a mondjuk utat ilyen értelemben elhomályosítani, vagy amit éppen a Pali jár nagyon másféle adaptációs gondolkodásával. Tehát, hogy nagyon gyakran úgy érzem, hogy minden egyes befogadó hasonlóképpen rekonstruálja és építi föl magának a történetet. És ilyen értelemben én egy csapást nyitok, hogy mondjuk az Anna Karenina történet, az a mi élményrendszerünkkel így mondható el. De ezer másféle élményrendszerrel, ezer másféleképpen elmondható, Tolsztoj is megpróbálta.

0: ami engem illet, hogyha számomra van valami fontos elmondandó, akkor a kérdés úgy jelentkezik, hogy ennek mi az érvényes formája. És alkalmanként versengenek bennem a különfajta lehetőségek. Tehát, hogy egy problémakör, egy élmény, egy elmondandó történet, vajon milyennek az érvényes formája, és alkalmanként úgy döntök, hogy ennek a színpad az érvényesülési terepe, máskor meg úgy, hogy nem, hanem a próza. Alkalmanként pedig a kettő együtt. Ez egy külön kérdéskör, hogy mikor lesz az egyik, mikor a másik, hogyan lesz egyikből a másik oda-vissza a játék. Csak hogy, és azt hiszem, hogy ha az adaptációról beszélünk, ez kulcskérdés. Mivel a színpadról beszélünk. A színpadnak szabályai vannak, és technikája van. Ez olyas valami, ami nem megkerülhető. Ha valaki megkerüli, akkor általában igen rossz művek kerülnek ki a keze alól. Tehát mit is tesz Nagy András, hogy ő ráutalja a helyt? Kitalál, vagy ő, vagy dramaturgia, vagy együtt közösen egy ötletet, amely ötlet mondhatnók rá, hogy te hiszen az csak egy ötlet, és valójában a lényeg azon stádiumoknak felsorolása, amelyeket András itt elmondott. Mégis, ami színpadon emészthetővé teszi, befogadhatóvá, eljátszhatóvá, vagyis a közösség élmény lehetőségét megnyitja, az az ötlet, hogy ez a mű, ez a Nagy András mű, egy bizonyos pályaudvaron zajlik, amelyet folyamatosan építenek, és amely mellesleg, hiszen időben is eltoltad a darabot, a krími háború idején játszódik, vagyis katonák jönnek, mennek, vonulnak a krími háborúba. Vagyis talált egy dramaturgiai kulcspontot, egy helyszínt, ahova bezsúfolja az összes eseményt érvényes módon. Én nem régiben azt a fölkérést kaptam a Miskolci Színháztól, hogy Szélinger zaphegyezőjét állítsam színpadra, amely különfajta hányathatások után létrejött, ahol ugyanez volt a feladvány, tudnélik az, hogy egy epikus mű, amely belül játszódik elsősorban, tehát Holden lelkében játszódik, valamint egy háromnapos New York-i vándorlás 10 000 helyszínnel még az utcákon. Mi is ennek a helyszíne, hogyan állítható színpadra, mi a technika? És végül is az én ötletem az volt, hogy ez abban a Vidám Parkban zajlik az egész darab, az elvarázsolt kastélyban, ami a regényben 4, azaz 4 mondat erejéig szerepel a végén. Tudnék utolsó alkalommal a főhős és húga ott találkoznak, de az egész belekerült az elvarázsolt kastélyba, és az elvarázsolt kastély tükrének fénytörésében zajlott le a darab. Pusztán azt akarom mondani, hogy két, hát ha úgy tetszik, ötlet kapcsán, hogy színpadi adaptáció esetén, amikor az epika, hát végtelen terepéből az ember a médium, ebben az esetben a színházakán kénytelen leszűkíteni a deszkákra, a doboz színházra a művet, akkor szinte bizonyos, hogy egy-egy ilyen típusú ötlet létkérdés, és hogyha ez nem bukkam föl, akkor valószínűleg valamilyen szétfolyó és színpad értelemben használhatatlan szöveghalmaz jön létre, aminek tökéletesen helye van a regényben, és tökéletesen nincs helye a színpadon.
1: Saját mű esetében ezt a leszűkítést már az elején megkezditek, vagy pedig elkészül egy szöveg, és akkor utána kerestek hozzá bizonyos támpontokat, hogy hogyan lehet ezt úgy leszűkíteni, hogy működjön egy zárt térben?
0: Hát, hogy is mondjam, nekem nem régiben azért jó 2-3 évet jelent, volt van egy olyan témám, amelyről én úgy gondolom, hogy úgy színpadon ez elkészült, mint regényben, ehhez csak hozzákezdtem, helye van. Regényként kezdtem el először írni, majd viszonylag rövid idő után, a viszonylag rövid idő az pár tucat oldalt jelentett, tehát így mérem az időt oldalszámban. Úgy döntöttem, hogy nem. Először a színpadi változatát fogom megírni, és most, hogy ez elkészült, szinte bizonyos vagyok benne, hogy a regényben nem igen fognak más helyszínek szerepelni, nem igen fog tágabb térség szerepelni, mint amennyi a színdarabban, csak sokkal több belső tér, ami természetesen a színpadon ebben a formában nem kaphat helyet, vagy csak nyögvenyelősen, vagy amit beleértem, azt már ki is húztam az előadásból, mert nem működik.
1: Tehát akkor itt az a feladat, hogy hogyan lehet a reflexiót dialógussá alakítani?
0: Az egyik feladat, azt hiszem ez. Illetve nem tudom, András, hogy gondolja, de ez a szóba jöhető feladatok egyike. Nem, mintha nem volna elképzelhető olyan színpadi mű, amely hát csupa belső monológból áll. Akkor ennek a színházszerűsége kérdéses, de András több ilyen fajta darabot írt.
2: Hát igen, és nagy kudarcokat sikerült vele már eddig elérnem. Éppen egyszer, amikor az egyik regényemet szerettem volna először kísérletképpen színpadi monológokban valami semmiképpen elmondani. De hát ezért hozzan érdekes, és azt hiszem, hogy másfél minden ötlet maga diktálja a formáját, legalábbis az én számomra. És ez az egyik legdöntőbb, hogy itt például egy olyan pillanat, mint egy ilyen vidámpark, egy ilyen elvarázsolt helyszínnek a megtalálása, amiről Palli beszélt, már önmagában valami olyan fantasztikus asszociációrendszert, gondolatrendszert kínál egy helyszínen és egészen különös szituációs sorozatában, hogy ez kimondottan egy izgalmas színpadi vagy színházi ötlet. És azt hiszem, hogy az én számomra ez most az erősen különfálik már az első pillanattól kezdődően, hogy az az ötlet, ami engem éppen izgat vagy foglalkoztat. És ez nem kell, hogy belülről jön. Nagyon sokszor ez egy külső megbízás, vagy egy valaki, aki ismer engem, az kínálja és dobja fel a labdát, és akkor nagyon sok labda között az ember az egyiket leüti, vagy tetszik, vagy megpróbálja leütni, és így tovább. De mondjuk éppen mostanában foglalkozom már hosszabb ideje egy történettel, amelyik egy nagyon izgalmas levéltári kutatásokkal, interjúkkal, egyebekkel egy történeti dokumentum nyomozás, amit valamiképpen egy dokumentumfilm számára szerettem volna végrehajtani, aztán kiderült, hogy ez százszor érdekesebb, mint amit én valaha el tudtam képzelni. Ugyanakkor most zajlik egy gondolkodási folyamat, nyilván te is ennek valamennyire része vagy, amit a Kaposvári Színház iniciatívájára az 56-os évforduló, jövő évi évfordulónak a drámává fogalmazása, tehát egy drámapályázat, hogy konkrétabb legyek, és ez valahogy annyira más, tehát bármennyire is egy izgalmas, élő, döbbenetes anyag kerül a kezembe, nem tudok arra gondolni, hogy pusztán azért, mert mondjuk ez éppen itt kéznél van, ez formálható valamiképpen színpadra. Míg lehet, hogy az ember arra gondol, most itt a Bródy Sándor utcába, egy stúdióba be vagyunk zárva, és itt nem olyan, hát úgy értem, 40 évvel ezelőtt itt lövöldöztek, lehet, hogy ez a szituáció az, amikor az ember egyszer csak úgy érzi, hogy igen, ez az a fordulópont. Tehát, hogy nem föltétlenül maga az anyag kezdi diktálni, vagy nem, hanem inkább van ugye egy ötlet, amelyik revelatívá tud válni egy pillanatban, és akkor az ember.

0: hogy ez a revelatív ötlet meglegyen ehhez úgynevezett színházi embernek kell lenni? Tehát, hogyha az ember sokat sürgülődik a színház világában, jobban ráérez ezekre az ötletekre, mint hogyha mondjuk a dolgozószobában ül, és ott próbálja ezeket a drámákat, vagy színdarabokat megírni?
1: Hát, nézd, nagyon sokszor ugye színházi emberek azt szokták mondani, újra meg újra visszatérve Shakespeare példájára és Molière példájára, hogy nevezett urak színházban nőttek föl, színi direktorok voltak, és ebből következően hát vérük volt a színház, tehát egészen természetesen alkottak ebben a közegben, vagyis olyan embernek, aki színház számára ír, ugyanez a feladata. Ez egy lehetséges állítás, ugyanakkor vitatható állítás, hiszen nem kevés nagyon nagy színházi szerző, színműíró volt, hogy csak Csehovot említsem, aki nem így élte életét. És önmagában ez a művek minőségén nem változtat. Illetve nem ez határozza meg a művek minőségét, így értem. De az biztos, hogy a színpadnak mindmáig úgy gondolom mindenfajta színházi forradalom ellenére, amelyek újra meg újra lezajlanak, és az a dolguk, hogy folyamatosan zajoljanak, vannak szabályai. És hogyha az ember ezeket a szabályokat mellőzi, akkor két dolog történhet. Az egyik az, hogy valóban megújítja a színpadot, ami nem kizárható esély.

0: úgy gondolom, hogy hogy mondjuk egy költészeti példát véve a szonett formáját nem lehet megújítani. Két dolgot lehet tenni, szonettet írni, vagy nem szonettet írni. De ez egy meglehetősen kötött műfaj, amelynek két-három változata van, ezt nevezzük szonetnek, ami pedig egyéb, azt nem nevezzük szonetnek. Ezen belül viszonylag kicsi a variációs lehetőség. A szonetten belül természetesen ott is vannak ilyen vagy olyan rímképlet létezik, és így vagy úgy lehet törni a sorokat. Ez nem jelenti azt, hogy valaki nem lehet nagy költő szonet nélkül, de hát ez egy fontos műfaj.
1: Igen, de mondjuk a dráma az egy sokkal képlékenyebb kategória. Gondoljunk arra, hogy a szonetnek azt hiszem, hogy nincs igazán nagy irodalma, mert mindenki tudja, hogy mi a szonett. Ezt leírják a legalapvetőbb poétikák is. Ezzel szemben 20 igazán rangos dráma emelet van forgalomban, amelyek homlok egymást ellent mondanak egymásra. Most én talán a legrangosabbra vagy a legismertebbekre utalok. Gondoljunk mondjuk a Bécsi Tamásféle dráma elméletre, amely szerint a Godó nem dráma, mivel nem kétszintes, és nincs egy metafizikai szféra fölötte, vagy megszűnik az a fajta metafizikai háttere. Ebből a szempontból mondjuk a te drámaid, te színdarabéd megfelelnek ennek a dráma koncepciónak, hiszen ott van a metafizikus háttér. Van és egy új mitológia.
2: Föltéve nem, hát a Bécsi Tamás, akit éppen nagyon nagyra becsülök, nagyon gyakran volt, hogy olvastam most éppen egy darabomat, amit próbálnak a Tália Színház stúdiójában, Alma a neve, mármint hogy tényleg a neve, mert hogy az Alma Mahler felől szól, aki között egy nagyon érdekes szöveg volt, hát ez természetesen nem dráma, mondta nagyon barátian, hát persze. De ugyanezt aztán mondta már olyan műveimről, amiket azért ennél, mert ez legalább egy monodráma, vagy legalábbis annak indul, de amit én igazi drámának
1: konfliktus számunk értem.
0: Jó, de hát azért mindenképpen el kell válaszolni egymással, hogy mi az, hogy biztos, hogy a beszélgetés keretében nem tudjuk megoldani, mi az, hogy dráma, de hogy a dráma, valamint egy színpadi előadás, amely valamely műből készül. Ezek nem azonosak itt, ez egyszerűen összemaszatolása a dolgoknak.
2: És ugye az nagyon érdekes, megint csak itt akartam lábjegyzetként jelentkezni, amikor ezt elmondtad, hogy természetesen a dráma elméletek azok létezhetnek, de színpadi előadásnak elmélet az már borzasztóan kockázatos dolog. Gondoljunk arra mondjuk a Jeles András, amikor veszi a Dobozi Imrének azt a TSS-ítő darabját. Most biztos van benne konfliktus minden, tehát lehet, hogy a legszigorúbb kritériumok szerint is dráma, ugyanakkor senkinek eszébe nem jutna, hogy ezt bemutassa, mind drámát. És a Jeles András egy döbbenetes erőszínházi produkciót tud ebből csinálni, csak éppen nem azt a struktúrát követi, hanem azt a struktúrát persziflálja, amit annak idején a Dobozi megírt. És nagyon sok ilyen példát lehetne mondani, menjünk távolabbra, mondjuk Bob Wilson esetében, amikor ő Margaret Duras-nak csinálta meg mondjuk a Halálos betegség című darabját, ami nagyon érdekes darab, de folyamatosan, hogyha itt tetszik, a darab intenciójával szemben teremt egy rendkívül izgalmas, intenzív színpadi teret, amiben egészen más kép mozognak ezek az emberek, de ugyanezt meg lehet csinálni Csehovval, és meg is csináltam mondjuk Halász Péter annak innen Csehov három névrét, három férfival, és így tovább. Tehát itt azt hiszem, hogy ezek, ami az előadással válható szövegek, nek az elmélete az egy borzasztóan kockázatos dolog, hiszen azt az ember csak induktívan minden egyes előadás elemzésével tudja megállapítani. Míg a mi feladatunk, akik legalábbis nem az előadásokban gondolkodunk elsősorban, hanem színdarabok létrehozását szeretnénk, tehát móhatatlan, amit a Pali pontosan mondta, hogy be kell tartani a színpad szonetszerűségének azokat
0: ami sokkal a tágabb persze, mint a szonet természetesen szóval.
2: Igen. Ugyanakkor a mi számunkra halálosan fontos, hogy olyan, ha úgy tetszik, nyersanyagot, most, hogy szónak a lehető legnemesebb értelmében, mondjuk bélszín értelmében, ebbe a konyhába szállítani, amit végül is majd remek módon lehet felhasználni. De mégiscsak nekünk borzasztóan pontosan tudatába kell lenni, hogy ezek szerepek kellene, hogy legyenek, hogy itt konfliktusok, szituációk, mondható nyelv, egyebek. Ezek nélkül is zseniális előadások jöhetnek létre. El tudok képzelni olyan együttműködést, mikor egy szerző mondjuk olyan módon teremti meg ezt a nyersanyagot, hogy semmi egyetlen, nem csak a Bécsi Tamás, de mondjuk a Szondi Péter, vagy a nem tudom én, a Jánkó dráma elméletébe sem illik bele, és mégis fantasztikus előadásá válhat. Itt azonban nyilvánvalóan egy nagyon izgalmas szimbiózisnak kell létre.
1: Igen, azt hiszem, hogy én ott csúsztattam, hogy a Bécsi Fél dráma elmélet az csak az írott szövegre vonatkozik, és attól a pillanattól kezdve, hogy ez kilép a színpadra, ő már nem tartja mindezt.
0: Én azt hiszem, hogy ha szabad így mondanom, bár nem érzem magam vénnek, de mégis ifjabb koromban ugye mindenfajta elméleteket követtem. És általában, hát nem is hittem az elméletekben, de igen komolyan vettem őket. Az idő múltával és a tapasztalatok halmozódásával ez megváltozott, és igen sok dologról merem elmondani azt, hogy fogalmam sincs, hogy mi történt.
2: Mi egyszer megpróbáltuk magát a három nővért adaptálni, ami borzasztóan érdekes, megint csak a dolog

0: a végtelen lehetőségeit mutatja. A Kapás Dezsővel volt egy nagyon vonzó és nagyon sikertelen kísérletünk, amikor megpróbáltunk abból kiindulni, hogy ugyanis a mi számunkra rengeteg jelentés dimenziója teljesen elhomályosult, vagy el is tűnt annak, ami a három nővér korabeli nézői számára még evidencia volt. Tehát nem csak azt kell lefordítani nekünk, hogy mit mond Olga, Mása, Irina és a többiek, hanem az egész mögötte levő kulturális kontextus szamovárostól, hogy hányat üt az óra, hogy milyen fák virágoznak, hogy mik azok a hírek, amiket az orvos fölolvas, és így tovább, hogy ezeket hogy lehet a mi anyanyelvünk, ha úgy tetszik, a szellemi kontextus anyanyelvén visszaadni. És akkor megpróbáltuk félig meddig egy ilyen krúdis, századfordulós nyírségi világba beletenni a három nővért, és soha nem jut el Budapestre. Na most a történet nem jön össze, és a nagyon heroizmus. És a téglagyárba, a Tuzmba. És azért ott már megint csak, hogy a Tuzmba az nálunk ki lehet. Egy nagyon heroikus és nagyon izgalmas kísérletsorozatot tökéletes kudarc koronázta, miközben egy rettenetesen jó rendező, és egy még jobb stábbal dolgoztunk együtt.
1: Hogy az íróról ne is beszéljünk. Antonmában is gondoltam.
0: De ez megint csak arra utal, hogy léteznek olyan területek, amelyek még egy ilyen színpadi, ha úgy tetszik, újra elmondott történet számára is teljesen föltáratlanok. Mi is csak, ahogy Pali mondja, hogy arra tudtunk rájönni, hogy mi az, amit még nem tudunk. És valószínűleg soha nem fog megtudni.
1: Hogy ebben az értelemben tulajdonképpen valóban minden adaptációnak tekinthető abban az értelemben, hogy egy maroknyi alaptörténet, amely bennünk van, természetesen műveltségi szintjétől függően kinek-kinek több vagy kevesebb, és ilyen vagy olyan fajta alaptörténet rejlik az emberekben. Ezeknek az újra elmondásával kísérletezünk újra meg újra. Tehát ebben az értelemben bármikor, bármilyen formában a görög mitoszvilág alaptörténetei itteni mai magyarországi budapesti közegben elmesélve új színművé válhatnak, és fölmerül az a kérdés, hogy adaptációról van-e szó, vagy sem. Fölmerül az a kérdés, amikor mondjuk Márton Laci Carmen címen ír egy színdarabot, amely tulajdonképpen semmilyen módon nem tér el az ismert Carmen történettől, mégis Márton László színdarabnak tekintetik, és úgy publikáltatik. Egy szóval nagyon problematikus, sikamlós, nehezen megfogható az egész kérdéskör, ami tulajdonképpen ott csúszik ki az ember kezéből, ahol egy-egy konkrétumot megpróbál megfogni, és megpróbálja elkülöníteni egymástól az egyes kategóriákat, fogalmakat.
2: Igen, ahol már minden toposzott, már semmi sem toposztul.
1: És még azt szeretném volna hozzátenni, hogy az egy űrületesen fontos dolog, amit András mondott, hogy az, hogy itt ma Magyarországon, hiszen itt élünk, egy ilyen vagy olyan adaptáció, hogy és miként kerül színpadra, vagy rádióba, vagy televízióba, ez a szerző intencióitól, vágyaitól, mint egy függetlenül különfajta kényszereknek, véletleneknek, megrendeléseknek a függvénye, amire nekem egy ilyen halhatatlan emlékem, ami itt a rádióban zajlott le, amikor azt mondták, hogy James Joyce Ulysses. Képtelen dolog, ezt természetesen nem lehet megcsinálni. Van rá 3x60 percet, azt csinálsz, amit akarsz, szevasz. És akkor született valami, amiről a résztvevők hát nem egészen tudják, hogy micsoda, de élveztük.

0: biztos előkerülnek olyan rétegek is, mikor ti színpadon látjátok a saját műveiteket, amelyekre talán még ti sem gondoltatok. Volt már ilyen nagy szembesülés, hogy esetleg egy rendezői koncepció, vagy egy egészen kiváló színészi alakítás révén olyasmi is kiderült számotokra, amiket ti nem akartatok a műbe eredetileg belekódolni?
1: Hát számtalanszor, és ez általában nagyon szerencsés találkozásokhoz tud vezetni. Tehát például éppen mondjuk az említett Anna Karenina pályaudvar esetében, ahogy Takács Kati megformálta ezt az asszonyt, és ahogy életre kelt, és akkor egyszer csak kiderült, hogy Istenem, mi minden van, vagy lehet ebben. Ez elég gyakran érvényesül. A másik eset az egy, és ez egy nagyon hálás dolog is, ez mondjuk az egyik vonzereje annak, hogy az ember ilyesmikkel foglalkozhat. A másik az a kimondottan a fölakasztott hóhér esete volt, tehát hogy egyszer engem a főiskolára ide a színművészetre meghívtak az, hogy szeretnének egyszer egy élő szerzőt úgy szétszedni. Tehát azt, amit mi csinálunk rendszeresen, hogy valakinek a regényéből, azt az egy szemétság az én regényemmel, a Kedves Lukács című dolgozattal, ami azért volt érdekes, és neki kellett egy élő szerző. Na most sok minden elmondhat, ez legalább még elmondhatom, hogy élő vagyok. és akkor ez történt, hogy ott egy dramaturg osztály ezzel játszott, és az rendkívül érdekes volt, mert akkor teljesen más optikából láthattam, és még csak ugyan nem poszthumusz, azt, hogy mi az, amit az ember ilyenkor egyébként csinál a nagyon jól viselkedő poszthumusz szerzőkkel, mert én akkor fel tudtam sikoltani, vagy azt mondom, na azt azért ne. De megint borzasztó érdekes volt egy másik szemszögből követni azt, hogy hogyan metszenek ki bizonyos motivumokat a szerző szövegtestéből, hogy ezeket hogyan rakják össze egy saját, amit én ilyen állati nagyvonalon csinálok, hogy nekem most ez a koncepcióm, vízióm, elgondolásom, és én akkor ezt így rakom össze, hogy ez hogyan tud elkezdeni valamiféle színpadszerűségé alakulni és működni. Tehát ez valami rendkívül tanulságos dolog, amikor az ember egyszer csak rádöbben arra, hogy miféle mozgást és lehetőség van. Ennek az ideál tipikus esete csak ugyanaz, amikor zseniális színészek és rendkívül izgalmas rendezői elgondolás párosul azzal, amit az ember szövegként megír, a másik az, amikor egyszer a szövegét is egy ilyen divatos a környezetvédelemből kölcsönzött, szóval recycling, tehát újra felhasználja, és akkor egyszer csak kiderül, hogy mi is az, amit abból eldobnak, és mi is az, ami abból még hasznosítható elem.
2: Mi?
0: Volt olyan, hogy a lényeget metszették ki éppen?
1: Hogyne, és ez borzasztóan izgalmas, nagyon sokszor ez nagyon érdekessé tud válni, amikor kiderül, hogy a lényeg kimetszésével nagyon fontos dolgok mondhatók el, és egy nagyon, ott éppen az volt mondjuk a történetnek az egyik legérdekesebb mozzanata, hogy ami egy szerelmi történet, és nyilvánvalóan egy férfi szemszögéből megkonstruált szerelmi történet, azt ott egy dramaturg aztán, ahol történetesen főleg, mondjuk nem is csak főleg, hanem kizárólag hölgyek voltak, a nő szemszögéből mondták el a történetet. Na most ez rettenetesen érdekes és fontos, mert óhatatlan az ember, benne van egy csomó, hogy finom legyek, vakfolt, amire nem tud rápillantani ilyenkor, és az ő pusztán a lényükből adódó, hogy mondjam, adottság az ezekre a vakfoltokra egyszer csak rá irányította a figyelmet.
2: A Félülény című félig meddig gyerekeknek, félig meddig nem gyerekeknek szóló darabból több előadásban kerül színre, és valóban szembesültem azzal, hogy másról szól. Igazán és valóban másról szól, ezt többen többféleképpen elmondták. Az egyik elképzelés szerint ez egy zöld darab, amely kultúránk utolsó vétkező foltjáról. Igen, igen, ez tudom, most a méhnek az a neve, a hivatalos neve, hogy Hungarian Recycling. De az előtt azt mondom, hogy viszem az újságot a méhbe, most viszem az újságot a Hungarian Recyclingba. Tehát miután egy kis erdőben játszódik a dolog különfajta mesefigurák között, tehát ez az utolsó védhető kis erdőről szól, ergo zöld darab. A másik elképzelés szerint ez egy nemzeti sors kérdésekkel foglalkozó színmű, ahol az derült ki, hogy hát a kis erdő nyilvánvalóan Transzilvániára utal, és a szorongatott kisebbségek helyzetéről szól. Egy szóval többszörösen szembesültem ezzel, de még ennél keményebb dolgokkal is egy másik darabomnak, a Pincejátéknak egy előadásával, ahol én, hát ez most már hanem is 10, de 8-9 évvel ezelőtt volt, amikor még pokolnyan ragaszkodtam a névelőimhez és a közönséghez, az igekötőimhez, ami azóta megváltozott, már most is fontosnak tartom őket, de hát. Amikor egy olyan helyzetbe kerültem, hogy kiderült az egyik színészről, egy vidéki előadáson, hogy tökéletesen reménytelen, tehát semmilyen formában nem képes a közelébe sem kerülni, nem hogy a szerepnek, hanem az egész elgondolásnak. És a rendező kínjában azt mondta, miután újra meg újra kísérletet tett ezzel a színészel, és különfajta praktikusokból és a színházban, hát ezek uralkodó szempontok, a praktikus szempontok, hogy kérem, ez a darab ezzel meg ezzel a másik színművel van egyeztetve, nem tudom lecserélni, nem tudok egy másikat hozni, bemutató két hét múlva. És odafordult hozzám a rendező, és azt mondta, hogy dramaturgiai minimumra húzni, ami annyit jelent, hogy bejön, jó napot, lerakja, kimegy. Most ez egy hatalmas szerep volt, amit én felépítettem, és hát mennyi időn keresztül verejték ezt emberre, hogy minden a helyén legyen, és hát zokogva megtettem, tudván, hogyha nem én teszem meg, akkor ők teszik meg, és akkor még mindig valamilyen súra vagyok a terepnek, és legnagyobb döbbenetemre a darab működött, és jobb volt ilyen módon. Na most ez egy iszonyú csapás a szerző számára.
1: Egyébként ez egy nagyon pontos dolog, azt hiszem, hogy színház tényleg, mondjuk úgy is lehet fogalmazni, hogy fertőzés. Én inkább azt mondom, hogy van egy ilyen elképesztő érzéki vonzása. Tehát szinte olyan erejű föltétlen, hogy az ember tudja, hogy ezek nem mindig sikerülhetnek, hogy rettenetesen bonyolult, hogy minden szempontból, vagy nagyon sok szempontból egy kockázatos vállalkozás elleni a volt, stb. És az ember mégsem tud ellenállni.
0: Nagyobb élmény, mint könyvalakban találkozni az írásatokkal? Tehát a könyvnek van egy bizonyos elidegenedési ideje, hogyha egy színdarabot hosszabb ideig játszanak, és jól is sikerül, és elégedettek vagytok, akkor az nehezebben idegenedik el, mint egy könyv, mint egy tárgy.
1: Azt hiszem, én lehet, hogy az is benne van, hogy hosszabb időt töltöttem könyvek előállításon, Magvető könyvkiadóban, mint szerkesztő dolgoztam éveken keresztül, és akkor talán az egészet minden oldalról, mindenhogyan láttam, engem most sokkal jobban izgat az, hogy valami produkcióvá válik, tehát, hogy eleven emberek közötti interakcióká, és sikerré, és bukássá, és feszültségé, és tehát ez a fajta szinte rituális erejű izgalom, ami létrejön. A könyvnek van egy másféle, tehát a könyvnek van valami más varázs, de talán itt belejátszik az is, hogy én nekem a legutolsó könyv, amit nagy erőfeszítésekkel, hosszú éveken keresztül írtam, nem igazán sikerült, egy nagy regény, és most nyilván magam számára találtam ideológiát, hogy akkor megpróbálunk kisebb közösségben bukni.
2: Nagyon nehezen összehasonlítható a kettő. Én magam jóval később kezdtem színdarabokat írni, tehát végül is 12 évvel ezelőtt írtam az első színdarabomat, és addig tulajdonképpen meg sem fordult a fejemben, megbízás volt éppenséggel az első színdarabom, nosza próbált meg alapon, és változatlanul párhuzamosan művelem a kettőt, és hát ez kétségkívül eleven, és engem nagyon vonzó terep, és hát ez az érzékiség, amit András elmondott, tehát egy próbasorozatom, amikor az ember darabját próbálják, ami azért nem olyan sűrűn adódik az emberrel, olyan élmény, amit egy élet megőriz, még akkor is, ha egy színházi társulat az egyik darabon próbáján kitüntetett az alig élő szerző titulussal. valóban úgy is távoztam a próbák végeztével.
0: Az, hogy színpadi műveket is írtál, ez visszahatott a prózádra is. Gondolok itt arra, hogy például az Érzékeny utazások című könyved, az legalább annyira filmszerű, mint könyvszerű, tehát van egy nagyon észrevehető érzéki filmes rétege. Gondoltál te például, mikor ezt a könyvet megírtad, arra, hogy ez valamilyen dramatikus formában megjelenjen?
2: Hát igen és nem is. Igen azért, mert a szerkezete ezt valóban természetessé teszi, és hát számomra kívánatos, hogyha egyszer erre lehetőség nyilna. És nem azért, mert egy olyan stílusjáték vonul végig a könyvben, ami ugye részben Kazinczy Ferenc stílusát imitálja egy részben archaizáló módon, aminek a képi megjelenítési formája az szinte lehetetlen, pontosabban egy olyan típus ötlet kell hozzá, amelyel én ebben a pillanatban nem rendelkezem, és csak hogyha egy rendező előállna azzal, hogy megvan az ötlet arra nézvést, hogy mi a képi megfelelője ennek a dolognak, akkor bulintanék rá boldogan, mert enélkül a stílusjáték nélkül ez egyszerűen egy utazó regény, egy utazó film, tehát egy road movie lehetne az 1980-as évek elejének stílusában, keresztül a cseh-szlovák szocialista köztársaságon és a német demokratikus köztársaságon, tehát történelmi jellege is volna a dolognak. Így van. Tehát az biztos, hogy ezek a szerkezetek és megközelítések, a filmes, illetve a színpadi, ezek valamilyen módon bennem élnek, ugyanakkor az érzékeny utazások stiláris okoknál fogva teljesen nyilvánvalóan egy prózamű, ahol csak ismételni tudom önmagamon, nincs e pillanatban ötletem a képi megjelenítésre, de várom, hogy valakinek legyen. A hópalackosta.
1: A színházi előadásoknak csak ugye megvan az a nagyon különös varázsuk is, meg gyengességük is, hogy az elmúlik. Tehát az épp olyan mulandó, mint mi. És ez az, amiért az ember ezeket szereti. Még a könyv az mégiscsak ott lesz a polcon, még néhány emberültön keresztül. Ezen...
0: Ha ott lesz, szépen most hallottam, hogy olasz írók már meglévő regényeket permutálnak számítógépen, tehát mondjuk beírják mind a ketten a számítógépükbe a Tony Okrögert, és elkezdik átírni úgy, hogy az eredeti motivumból minél többet felhasználják, de ezeket úgy permutálják, hogy ebbe egy teljesen más történet jön ki, majd átfakszolják a másiknak, hogy na, ehhez mit szólsz? Úgyhogy ennyit a művek örök érvényiségéről.
1: Hogyne, persze, ezek egyébként újra is újra jönnek, hogy könyvnyomtatást föltalálták, akkor ugyanilyen pánik fogta az embereket, hogy az eredetiséggel.

0: mind dolgoztok most? Van-e valamilyen színházi tervetek? Van-e olyan tervetek, amely adaptációval kapcsolatos?
1: Hát ez egy komplex kérdés, és hogyha babonás volnék, most nem tudom, hogy leszek-e, akkor az ember arról, amire éppen készül, vagy arról nem nagyon tud beszélni. Ami most zajlik, az éppen két produkciónak a színpadi, vagy színpadra állítás. Az egyik, ez a bizonyos Alma Mahler Werfelről írott monodráma a Thália Színház stúdiójában, ami egy nagyon izgalmas, és éppen előadásként egy borzasztóan izgalmas produkciónak ígérkezik. A másik pedig a címe még igazán nincs, a legutóbbi az, hogy Mi hárman, amit Debrecenben mutatna be a Csokonai Színház, aminek megint csak az adaptációs, hogy mondjam, gyökere az a Szabó Lőrinc 26. év című szonett ciklusa, amiben elsiratja azt a bizonyos szerelmét, akinek az egész 25 éven keresztüli történetét próbáltam meg ebben megformálni és földolgozni, ha úgy tetszik, megint egy adaptáció, másfél, ha úgy tetszik, egy archetipikus szerelmi háromszög történetnek egy különös megjelenítési kísérleten. Ezek azok, amik most éppen zajlanak, valamint az a bizonyos történelmi kutatás, amiben még nagyon sok minden lehet. Talán egy könyv is, és akkor szeretnék én is csak ugyan visszatérni, így mélyebb szeletét kihasítva annak, amit az ember az irodalomból mégiscsak gondol.
0: Távol álljon tőlem, hogy most itt
1: nem,
0: különbséget
1: teljesen
0: tegyek.
1: Értem, és ez egy nagyon, nagyon legitim. Az ember hajlamos elfelejteni azt, hogy hát mi az, ami örökkévaló, és mi az, ami nem.
2: Ami engem illet, egy adaptációs munkám van, illetve én már befejeztem, ez pedig a Dzsungel könyvének a Víg Színházi előadása, amit én írtam, és most készül hozzá a zene. Ez is egy példa, amely tulajdonképpen érinti mindazt, amiről eddig szó esett. Tehát itt van a Dzsungel könyve. Akkor elhangzik egy színházi megrendelés, amely úgy hangzik, hogy legyen egy színdarab a Dzsungel könyvéből, hiszen ez a cím önmagában igen vonzó, és garantálja, hogy a nézőközönségbe jön. És akkor az ember azt mondja, hogy rendben van. Mi is a Dzsungel könyve? Az utcán akárhány embert megállítok, és megkérem, hogy mondja el, hogy mi is a Dzsungel könyve. Egyrészt mindenki azt fogja mondani, hogy ismeri. A következő fázisban ki fog derülni, hogy a Walt Disney rajzfilmet ismeri, és hogy valójában nagyon ködös gyermekkori emlékei vannak arra vonatkozóan, hogy mi is a Dzsungel könyve. Ezek a ködös gyermekkori emlékek még mindig tartalmazni fogják azt, hogy kik a főszereplők, és mi az alaptörténet. De a hangulatát, a valóságos mélységét a dolognak már nem. Én most abban az élményben részesültem, hogy újraolvastam a Dzsungel könyvét 3 egymást követő alkalommal, azért, hogy aztán elfelejtsem és megírjam a magamét, amiből ugye kiderül, hogy szemben az édesdett gyermek történettel, amire mindenki emlékszik, és aminek mindössze az az alapja, hogy egy kisfiú és az állatok, tehát ugye ez jó gyerekmese alapanyag, ez egy tragikus, misztikus történetsor, amelyben mindenki meghal, hol heroikusan, hol nyomorultul. Egy csipetnyi rasszizmussal van fűszerezve, ami Kipling gyarmati hivatalnak voltából következik, és az angol fehér ember, illetve az indiai alávetettek viszonyát tükrözi a műben. Tehát véres, tragikus, misztikus történetsor, aminek semmi köze ahhoz, ami mindenkinek az emlékezetében él, amit tehát Walt Disney alakított. Ehhez képest létrejött egy színpadi adaptáció, amely arról szól, hogy egy kisfiú elkerül a vadonba, farkas akar lenni a farkasok között, akik ezt nagyon jól tűrik egészen addig, amíg érdek ellentétben nem kerül, amikor azt mondják, hogy menj a fenébe, rohadt idegen, te ember vagy. Ekkor elmegy az emberek közé, akik nagyon jól tűrik jelenlétét addig a pontig, amíg érdek ellentétben nem kerül, amikor azt mondják neki, hogy menj a francba, hiszen te egy állat vagy egy farkas, takarodj. És a végén ott áll, és azt mondja, hogy se a vadon, se az emberek, mi lesz velem. Körülbelül erről szól a történet. De hát, ha úgy tetszik, ez természetesen egy adaptáció a sok lehetséges között.

Elhangzott Irodalom és adaptáció. Békés Pállal és Nagy Andrással Nagy Attila Kristóf beszélgetett. Rendezte Katona Imre József. A Dokumentum műsor 1995-ben készült, és utoljára 1995. október 25-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Anyai örökség. Új sorozat. Minden hétköznap 18:55-kor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Poyák Adrien, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Szonnevent Pált, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére, jelentette be Facebook oldalán a képviselőcsoport vezetője. Bujdosó Andrea azt írta, Szonnevent Pál szakmai életútja, alkotmányjogi tapasztalata és nemzetközi elismertsége garancia arra, hogy az alkotmánybíróságban a jog, az alkotmányosság és a függetlenség értékei képviseletet kapjanak. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a Tisza frakció olyan alkotmánybírót jelöl, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Illegitim módon eltávolított alkotmánybírónak nem lehet legitim utódja. Így reagált a Fidesz frakció arra, hogy Szonnevent Pál egyetemi tanárt jelölte alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére. Ebben a színjátékban a Fidesz nem vesz részt, sem a jelölésben, sem a választásban, közölte az ellenzéki párt. Helyére került a déli körvasút új 2500 tonnás acélhíd szerkezete a Soroksári út felett, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid, aki a helyszínen követte a munkálatok egy részét, azt írta, a beruházás óriási előrelépés a magyar és benne a budapesti vasúti közlekedésben. Emlékeztetett arra, 7 éve már, hogy kitalálták a déli körvasút koncepcióját. Ennek legfontosabb eleme az új közvágó hídállomás, amely Budapest belvárosának új déli kapuja lesz. A miniszter kitért arra is, hogy a következő hídszerkezet jövő nyáron kerül a mostani mellé, így adódik majd össze a 4 vágányos, 2 középperonos új állomás. A kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében számolják fel a demokráciát és a jogállamot Magyarországon, jelentette ki Orbán Viktor Tusnádfürdőn. A Fidesz elnöke a 35. bálványosi nyári szabadegyetem és diáktáborban mondott beszédében úgy fogalmazott, Magyarországon veszélybe került a szabadság, ezért önkritikára épülő ellenzéki politika helyett most ellenállási politikára kell váltani. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán a Fidesz elnökének tusványosi beszéde után néhány perccel azt közölte, menthetetlen, bukott maffiafőnökkel foglalkozni felesleges. Azt írta, köszönjük a bölcsességet és a bizalmat, Magyarország. Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke, Orbán Viktor tusványosi beszédére reagálva azt írta, a volt miniszterelnök még mindig nem értett meg semmit a választási vereségből, emellett saját hibáiról sem tett említést. Markó Bélával, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség korábbi elnökével egyeztetett a határon túli magyar közösségek előtt álló kihívásokról, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Segesváron. Tar Zoltán közösségi oldalán a megbeszélésről azt írta, egyetértettek abban, hogy a kultúra és az oktatás támogatása, valamint a közösségek önrendelkezésének megerősítése elengedhetetlen a jövőjük szempontjából. Holnap a napsütés mellett nyugat felől megnövekszik a felhőzet, délután már előfordulhat kisebb eső, zápor, zivatar, az ország nagyobb része azonban várhatóan így is szárazon marad. Éjszaka 10-18, holnap napközben 29-35 fok várható. Híradással 22 órakor jelentkezünk legközelebb, 21:04.
0: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A Géza gyerek. Hály János színművének rádióváltozata.
4: Már megint késik az a kurva busz. Viszont...
5: Pedig lehetnek jön, meglöki magát, aztán legurul.
4: Reggel, amikor fölkeltem, olyan büfögtem föl, olyan keserű volt, majdnem elhánytam magam. Már azt hittem, kiköpdösöm az egész májamat.
5: Az epe az ne fossál.
4: Nem máj.
5: Az epe a pálinkától.
4: Én nem ittam tegnap pálinkát.
5: Hogyhogy nem?
4: Hogyhogy nem?
5: Biztos nem emlékszel.
4: Végül is lehet. Az végül is lehet. Nem volt semmi tegnap különben.
5: Nem tudom, mi lett volna.
4: Semmi.
5: Rózsika néni!
4: Rózsika néni!
5: Rózsika néni!
6: Jó Isten, ijeszgeszte, gyerek! A mindjárt földülök a biciklivel.
5: Ha nem látja, hogy itt állunk?
6: A fene figyel benneteket.
5: Csak tekerget itt a nyakát, azt a semmi sem lát.
6: A buszt nézem, te gyerek, a buszt. Meg a Tóth Josó fiát, hogy nem jön-e éppen azzal a marha traktorral.
4: Hát nem jön, látja, hogy nem jön. Olyan hangja van, mint egy tangnak. Azt hallani, Rózsika néni, azt biztos hallani.
6: Jó, de a múltkor se hallottam.
5: Hogy nem?
6: Mert a szél szembe fújt a traktorral, érted? A traktor hangjával.
4: Szembe?
5: Neki a traktornak?
6: Persze, lentről fújt a traktor, meg fentről jön.
4: Ez istenit! Visszafújt a hangját, hogy jött a traktor, mintha nem is jönne a traktor.
6: No, hát nem. A Tóth Josó fiának a haja is visszafelé állt.
5: Hátra, szembe az út irányjal.
6: Persze, amerre a szél is.
4: Az istenit, így aztán könnyen lehet baj.
6: Egyszerre csak ott a traktor, ahol én is vagyok.
5: Ott a bicikli mellett.
6: Pont ott a dromedár, hogy alig tudok a járdára felszaladni, mert annyira ott van már.
5: Az istenit.
4: Az különben hülye az a gyerek, az nagyon hülye.
5: A Tóth Josó fia mindig is tiszta hülye volt, de tisztára.
6: Na jó, megyek. Mert a Géza várja a parizert. Különben mit akartatok?
4: Semmit különben.
6: Hát akkor megyek a semmit.
4: De valami mégis volt, nem Pityu?
5: Hát, ja, hogy keresi a Laci?
6: Milyen Laci?
5: Tudja, a főnök Laci a fejtőből.
6: De mit akar?
4: Azt nem tudjuk, vagyis hát...
5: Majd elmondja, nem?

0: Csókolom, Rózsika néni.
1: Mi van, Marika? Már ma is elkezdődött a nap.
0: Ne is mondja. Alig bírtam kivakarni magam az ágyból.
1: Volt valami tegnap?
0: Vagy egyig nyomtuk Rózsika nén, vagy egyig a klubban.
1: Mit nyomtatok Marikámat? Mit lehet ott nyomni?
0: Jaj, Rózsika néni, mit izél már? Tudja, hogy mi az? Biztos maga is látta a műholdason, nem?
1: Hát, nálunk nincsen olyan. Csak a szlovák egy-kettőt lehet fogni a külföldiekből.
0: Különben kereste a Laci.
1: Mit akart? Nem mondta, hogy minek?
0: Azt mondta, jobb, hogyha személyesen. Majd elmegy magához, kérdezte, hogy hol laknak, mert már 10 éve nem járt a fölvégbe. Na, mondja Rózsika néni.
1: Hát mit mondja?
0: Hát, hogy mit adjak azt?
1: A szokásos, Marikám. Fél kenyér, tej, 15 párizs.
0: Nem mondja még a kéz a parizet.
1: Szereti, Marikám. Ezt szereti.
0: Vajos kenyeret, párizs.
2: Néni, de jó, hogy már megtalálom.
1: Mi van, Lacikám? Mit akarsz annyira?
2: Rózsika néni, nagy hírem van. Leszóltak a németek, hogy kell a biztonság a fejtőbe. Hogy megbüntetik, ha nem lesz elég biztonságos.
1: Hát a németek aztán tudják, mindig tudják, mit kell csinálni.
2: Szóval azt mondták...
1: Mit?
2: Hát, hogy felügyelet kell a szallakhoz, mert különben baleset után fizetni kell. Mi meg beszereztünk a Máva úttól egy buszülést, azt oda tettük a szallak közepéhez, ahonnan a legtöbb látszik belőle. Olyan jó buszsofőr ülés, barna műbőrből, nagyon jól néz ki ott. De kéne hozzá egy sofőr is. Hát mi a Gézára gondoltunk. A Géza gyerekre, hogy ő pont jó lenne enne.
1: Hogy a Géza lenne?
2: Persze, Rózsika néni, persze. Csak beszélje meg vele, már holnap jöhet is. A Banda Lajos meg a Herda Pityu ott várják reggel a busznál.
1: A Lajos meg a Pityu a busznál?
2: Persze, Rózsika néni, persze. Velük jöhet. Majd ők elrendezik a Gézát. Vigyáznak rá, érti?
1: Értem. Persze, hogy értem, Lacikám. Haj, Lacikám, hát ez... De gyorsan szólok a Gézának.
3: Fekete-szürke. Csókolom, mama, jó napot, hol jártál, hol van? Megint jár hoztál párizsit, kenyeret, meg tejet? Megreggelizünk, én már fölkeltem, fölvettem a nadrágomat, az ingemet.
1: Figyelj rám
3: maga,
1: egy kicsit.
3: Mama, nem iszik kávét.
1: Figyelj rám egy kicsit.
3: Figyelek, mama, figyelek, csak számolom, hogy hány fekete kocka van, meg hány szürke a köveken, de mindig elrontom, hogy hány fekete van, meg szürke. Mindig elrontom a számolást.
1: Na, hagyjad
3: fekete,
1: most.
3: Szürke,
1: hagyjad már.
3: Fekete, szürke.
1: Az előbb itt volt a Laci.
3: Milyen Laci? Ismerem a Lacit, ismerem.
1: A kőfejtőből a Laci. A főnök Laci.
3: Ott dolgozik a Laci a kőfejtőben, tudom, a Banda Lajos bácsi is ott dolgozik, meg a Herda Pityu bácsi is ott dolgozik a kőfejtőben. Dolgozik a Laci, tudom.
1: Holnaptól tudom. Te is mehetsz, azt mondta a Laci. Érted, kisfiam? Azt mondta a Laci, hogy mehetsz te is.
3: Jól van. Azt mondta a Laci, de mit csináljak én a kőfejtőben? Én nem tudok ott munkát csinálni, maga is tudja, hogy én nem mehetek oda. Nekem azt nem szabad. Tudja mama is, hogy nem szabad. Ki fogja nézni itt a konyhaköveket? Ki vigyáz akkor a házra? Kicsoda? Én nem lehetek ott dolgozó. Én nem tudom ellátni a feladatokat. Maga is tudja, hogy én nem mehetek el itthonról. Mert bajom lesz, az orvos is megmondta, hogy nekem nem lehet csinálni a munkát, mert bajba kerülök.
1: Nem olyan munka ez. Pont neked való. Van egy szék, olyan, mint a buszsofőröknek.
3: Milyen az a szék? Hol van az a szék? Én ezt nem tudom.
1: Olyan szék, olyan barna műbőrből, mint a puszokban. Érted? Olyan van a szalag fölött.
3: Értem. A szalag fölött van a szék. Értem. Szalag fölött.
1: Neked meg ott kell értem. Ülnöd, és nézned a szalagon, rendesen mennek-e a kövek.
3: Na, ez az. Pont ettől félek, hogy nem tudom, mikor mennek rendesen. Meg hogy mit csinálok, mikor nem mennek rendesen. Nekem nem szabad izgatottnak lenni a doktornak, és megmondta nekem Várcán, hogy nem szabad.
1: Na, ugyanúgy mehetsz munkába, mint a többiek. Ahogyan a Banda Lajos bácsi, meg a Herda Pityu bácsi.
3: A Banda Lajos bácsi, meg a Herda Pityu bácsi.
1: Fizetést kapsz. Előveszük az apád táskáját, azt a váralkasztósat. Megvan még a padláson.
3: A papa táskáját?
1: Azt, persze. Csomagolok bele enni neked. Minden reggel csomagolok neked vajas kenyeret párizsival, meg egy üveg szódás szörpöt.
3: Megyek végig a Dózsa utcán. A táskával, a vállamon, a táskával?
1: Persze. mint amikor még az apád élt. Úgy végig.
3: Megyek a buszmegállóba, a táska ott van a vállamon a buszmegállóban.
1: Oda hát, oda a buszhoz, a félhatoshoz.
3: Ott lesz a Banda Lajos bácsi, meg a Herda Pityu bácsi.
1: Persze, hát ott fognak várni téged.
3: Aztán elmegyünk szobra a fejtőbe.
1: El hát, ott leszel egész nap. Rendesen dolgozol, este meg jössz haza. Elmész a Banda Lajos bácsiékkal a kocsmába, aztán hazajössz vacsorázni.
3: Elmegyek dolgozni a Banda Lajos bácsival, meg a Herda Pityu bácsival.
1: Persze, pont velük.
3: Megyek dolgozni, nézem a köveket a fejtőben, a szalagon. Én fogom nézni a köveket a fejtőben. Azt lehet, hogy én nézem a köveket a fejtőben. Azt lehet. Én leszek a kőnéző. Nem mondják majd, hogy Géza gyerek. Azt mondják majd, a kőnéző. Azt mondják, a Géza kőnéző a fejtőben, hogy kőnéző Géza, azt mondják. Kőnéző Géza, azt. Nem az, hogy Géza gyerek.
1: Nem az.
3: Mit ugattok, mi? Mit ugattok az udvarban, mi? Egész nap csak ugattok, mi? Egész nap csak van, egész nap? Egész nap? Ugattok egész nap, mi? Van, egész nap, mi? Mit ugattok itt az udvarban? Egész nap csak van. Van az udvarban, mit ugattok? Egész nap ugattok? Egész nap ugattok. Mit ugattok egész nap? Egész nap ugattok? Egész nap
4: Gyere, Géza! Mindjárt itt a busz, gyere
5: már! Van egész nap, mi?
6: Hagyjad már azokat a kucsákat, gyerek!
3: Mit ugattok? Jó napot, jó munkát, Pityu bácsi, Lajos bácsi, jó munkát, jó napot!
7: Szevasz!
3: Lajos bácsi, mit pakolt magának Ilonka néni, mit pakolt?
7: Kenyeret meg tokaszalonnát. Pálinkát, ezt nem tedd be. De vettem egy 2 dekásat itt a kisboltban, ugye, Pityukám? Neked mi van benne?
3: Vajos kenyér párizsival, Lajos bácsi, vajos kenyér van párizsival, meg málna szörp szódás.
8: Szódás szörp, az nagyon veszélyes ital, gyerek. Az nagyon veszélyes. Kiviszi a meszet az ember csontjaiból. Aztán még meg se öregszik, már nincsen csont a testében. Aztán összerogyik, mint egy kapcarony.
3: Összerogyik,
8: olyan lesz, mint egy rakás fos. Nem ember fos lesz, hanem fos ember.
3: Összerogyik az ember, az veszélyes, hogy összerogyik.
7: Kicsit tiszta hülye vagy. A gyereknek telehordult minden szarral a fejét.
6: Különben meg ne hajolj a pofámba, mert olyan a leheleted, mintha felrobbant volna a gyomrodban egy propánbután palack.
3: Összerogyik az ember?
8: A te pofáncaga verődik vissza az én pofámból. Verődik. Mit a visszhang?
6: Minden csontom megvan, mindegyik a kezemben, még 2 is van itt lent. Ha az egyiket kimossa a szóda, még akkor is marad egy. Pityu bácsi! Egy még akkor is marad!

0: Főnök! Itt van a Géza gyerek, elhoztuk!
1: Szevasz, Géza! Géza gyerek. Örülök, hogy eljöttél.
2: Jó reggelt, Laci bácsi, jó reggelt. Jó, nagyon jó, mert busszal jöttünk Hedda Pityu bácsival, meg Banda Lajos bácsival együtt itt a Géza gyerek.
1: Na, gyerek!
2: Eljött a Géza gyerek.
1: Gyerek! Látod ott azt a széket? Ott a szallag fölött.
2: Látom, Laci bácsi, persze, hogy látom.
1: No, az lesz a te trónod.
2: Az, látom, látom, ott
0: mint
2: a szalag fölött.
0: Egy király, olyan lesz, érted?
3: Tisztáról itt egy király ott fönt.
1: Gyere, megmutatom, hogy mit kell csinálnod.
0: Figyelj, Géza, nagyon figyelj.
3: Ez a lényeg, Géza. Érted, ezért vagy itt.
2: Megtanulom, Lajos bácsi, megtanulom.
1: Szóval, itt van ez a kapcsolóház. Látod?
2: Látom, Laci bácsi, kapcsolóház.
1: Itt ülsz. Beindítod. Aztán nézed a szallagot. Nézem a szallagot! Ha valami gyanúsat látsz, akkor megnyomod a pirossal! Látod, megáll.
2: Látom, látom. Nyomom a pirosat, megáll, megáll a pirosra.
1: A zölddel meg elindíthatod a szallagot, érted? Érted? Elindítod, ha jeleznek.
2: Értem, megnyomom a pirosat, megáll, megnyomom a zöldet, elindul. Megy, indul, ahogy nyomom, mint a tévé kapcsoló ki a pirossal.
1: Na, nyomd meg. Próbáld ki.
2: Próbálom ki. Piros. Ki? Zöld. Be.
3: Piros. Ki?
2: Zöld. Be.
3: Ki?
2: Be.
3: Ki? Be. Ki? Be. Ki?
1: Jó, elég. Ezután csak akkor állítsd meg, ha valami történik, érted? Ha valami nagy kő rázuhanna a szallagra, vagy rögös lesz az anyag. Meg persze akkor, aztán a legfontosabb, ha baleset van, érted? Ha valaki ráesik a szallagra, érted?
2: Értem, ha valami történik, értem.
3: Nagy kő? Azt látom, hogy nagy kő. Akkor meg, ha baleset, akkor ez kell. Pirosra ki?
2: Be a zöldre.
3: Értem! Nézem egész nap, nézem minden a székbe, mint egy király! Azt mondta Laci bácsi, mint egy király egész nap! Mint egy király!
4: Géza most már rendes ember lett.
5: Hogyha rendes?
4: Mint mi?
5: Megy melózni reggel.
4: Aztán meg ide, a kocsmába.
5: Megyek dolgozni, megyek reggel dolgozni, megyek reggel.
0: Rendes.
3: Éjszakai műszak. Az is van.
5: Reggel megyek, reggel.
4: Hagyom már gyereket.
3: Hagyom én. Csak azt mondom, hogy meg lehetne most már neki mondani, hogy mire valók a szerszámok. No.
0: Milyen szerszámok?
4: Lapát, vagy mi?
3: Ha már kipisálta magát az ember, érted?
4: Ha már kipisálta magát, akkor lapától, vagy mi?
3: Új, te Pityu, mikor láttad az asszonyt otthon? Most komolyan? Hogy ennyire lassan forog az agyad?
4: Tegnap. De mi van a szerszámok?
5: Hogy megtudom, hogy mire valók a szerszámok, pedig tudom, mire valók a szerszámok, pedig tudom. Tudom.
4: Hát a Géza tudja.
3: Hát a Géza azt tudja. De te biztosan nem?
4: Mit?
3: Na mit gondolsz, mi a fasz? Na mit? Pont a fasz. Az, hogy mire való. Na.
4: Jó, ez volt.
3: Hát ezt csak, hogy megérted, hogy ezt. Szóval befizethetnénk a Gézát a vizikéhez.
4: Na, azt tényleg
3: kellene már a Gézát.
5: Nem szabad nekem, nem lehet, nem, nem.
3: De hogy nem Gézuka, lehet azt neked.
5: Nem, nem, nem, mondta a doktornő Vácon, Vácon mondta, hogy nekem még nem szabad.
0: Nekem meg tudod, mit mondott a Váci orvos? Tudod, mit mondott? Hogy ne igyak se pálinkát, se bort, mert elpatkolok, azt mondta.
5: Azt mondta, azt mondta.
0: És tudod, mikor mondta? Tudod, mikor?
5: Mikor mondta?
0: Öt éve, öregem, öt éve, és még semmi bajom.
3: Jézuka, mi van? Fataket van
5: nekem? Nem, nekem mondta Vácon, mondta, hogy nem szabad nekem.
4: Szóval se élek, jobb esetben az ezreseg.
5: Nem lehet, Pityu bácsi, nem lehet, nekem nem lehet.
0: Megpróbáltad, Géza, legalább valamit. A fejtőről is azt gondoltad, hogy nem, úgy árul is azt gondoltad.
5: De ezt nem lehet, Lajos bácsi, ezt nem lehet. Na megyek viszontlátásra, megyek 7 óra van, majd holnap találkozunk viszontlátásra. Szervusztok, holnap találkozunk.
3: Isten, Géza, hogy ott
1: ülsz! Azt
0: tiszta Isten! Egy festményen, ahogy a felhőkből lesz!
4: Ezt nem gondoltad volna egy hete még?

0: Végig néztem a követ, minden kődarabot. Olyan szürke követ fejtenek ott. Világos szürke kő a szalagon. Azt néztem így. Nagyon néztem. Nehogy valami történjen, annyira néztem.
1: De nem volt semmi. Remélem, nem volt.
0: Semmi nem volt, mama. Mert én néztem, és ha lett volna valami, megnyomom a piros gombot, ha lett volna valami. De nem volt.
1: A Lajos bácsi ott volt?
0: Ott volt, mama.
1: És a Pityu bácsi is ott volt?
0: Ott volt, mama.
1: Megetted a kenyeret?
0: Megettem, mama. A Lajos bácsi meg tokaszalonnát hozott.
1: Tokaszalonnát?
0: Azt hozott. Jó a szalonna, Lajos bácsi, jó a szalonna. Ezzük a szalonna, Lajos bácsi.
2: Ja, az jó. Te mit eszel?
0: Vajos kenyeret, Lajos bácsi, vajos kenyeret, meg szódászörpet.
3: Az ártalmas. A szódászörp.
2: Hagyjad már, gyereket, Pityu.
3: Lenyomjuk a délutánt, aztán mehetünk a kocsmába.
2: Hallottad, hogy a Bacsányi felkötötte magát?
3: Az istenit. Meg volt.
2: De, kórházban van.
3: Begolyózott az, vagy mi az Isten?
2: Azt mondják, hogy az asszony eldugta a pince kulcsot, az meg inni akart, hogy hoz bort a pincéből, a kulcs meg nem volt sehol, a kulcs.
3: És ezért felkötötte magát. A hülye ez a Bacsányi. Tiszta hülye. Ahelyett, hogy az asszonyt verte volna pofán.
4: Ja, Bacsányi, tiszta hülye Bacsányi.
2: Az kellett hülye volna, Bacsányi. Az kellett volna pofán baszni az asszonyt, azt.
3: De hülye, úristen, de hülye. No, nálunk ilyen aztán, hát mondjuk pincénk sincs.
2: Mondjuk ez azért nagy különbség.
3: Ez mondjuk nagy, de különben, ha lenne, akkor se, érted?
0: Fél egy van, Lajos bácsi, Pityu bácsi, szól a Laci bácsi a szalagér, hogy indítson, mindjárt szól.
2: Jól van, gyerek, mindjárt már jól van. Na.
5: Géza, indulunk!
0: Ugye mondtam, hogy fél egy van, én tudom én megmondtam, hogy szól.
2: Olyan vagy, mint egy óra.
3: Az biztos, hogy a Gézához lehet állítani a rádiót, az biztos.
2: Hogy a rádiót, nem értem.
3: A híreket!
2: Ja, a híreket. De miért?
3: Nem tudom, csak úgy.
2: Ja, az igaz.
3: Mi?
2: A rádió.
0: Itthon vagyok, mama. Itthon vagyok, mama.
1: Látom, kisfiam.
0: Itthon
1: látom.
0: Vagyok. Itthon vagyok,
1: na.
0: Mama.
1: Máma, történt valami?
0: Semmi, megint semmi, csak ülök ott a székben is, soha nem történik semmi, soha.
1: Addig jó, amíg nincsen baleset. Addig jó, nem igaz?
0: De nem jó, mert nem történik semmi, semmi nem történik.
1: Hát még szerencse, hát még jó, hogy nem történik.
0: De akkor minek vagyok ott, ha nem történik semmi? Akkor minek ülök ott? Minek a kezemben azok a gombok, mama? Minek nekem az a gomba kezemben?
1: Ez a munkád. Azért vagy ott, azért fizetnek, hogy ott ülj. Azért, hogyha történik valami.
0: De nem történik semmi, mama, nem történik semmi. Nem kell megállítani a szalagot. Nekem soha nem kell megállítani. Már fél éve vagyok a kőfejtőben, és nem kell megállítanom a szalagot. Én azt hittem, hogy meg kell állítanom a szalagot. Én azt hittem, hogy történik valami. És én fogom a gombot, és megnyomom a pirosat. Amit meg kell nyomni, azt megnyomom a pirosat. A szalag meg pont akkor, amikor nyomom, akkor pont megáll. A kövek rándulnak egyet, ahogy a buszon. Mikor a Karcsi bácsi fékez. Ahogy a buszon az emberek. Mikor a Karcsi bácsi. Minek vagyok ott, ha nem áll meg? Minek nekem a kezembe azok a gombok? Minek? Ha soha nem. Ha nem kell megnyomnom semmit. Ha soha nem történik semmi. És én nem állítom meg a szalagot, csak nézek. Így. Így. Így nézek, ahogy a konyha követ. Reggel is nézek, és ebéd után is nézek. Mindig csak nézek.
1: Miért? Hát más mit csinál? Más se csinál semmit. Csak egész nap ugyanaz.
2: Csak a te feleségedé feketém, mert a lába olyan szőrös, mint a Sanyi bácsi seggelyuka.
3: Különben mindegy, mit csinálunk. Reggelre én már semmire nem emlékszem. Azt most tényleg nem tudom, hogy mikor voltam az asszonya együtt.
6: Miért voltál?
3: Valamikor, biztos valamikor. Nem tudom, mikor. Azt most biztosan nem tudom.
2: Még az a szerencse.
3: Mi a szerencse?
2: Hogy nem emlékszem. Az.
3: Miért szerencse az, ha nem emlékszik?

0: elfelejti, mi történt vele, nem?
1: De az miért jó, hogy elfelejti?
0: Mert nem emlékszik rá, érted? Ezért érdemes élni, érted? Hogy elfelejtjük, mi történt?
2: Inni meg azért kell, hogy ne unatkozzunk felejtés közben. Érted? Hogy elteljen az idő, azért.
3: Jó estét, Lajos bácsi! Jó estét, Pityu bácsi! Lejöttem, megint lejöttem.
0: Jó van, Géza, ha lejöttél, akkor lejöttél. Iszol egy kis szörpöt, ha már itt vagy.
1: Csak nehogy szénsavasod, mert kiviszi belőled a csontot, aztán összerogysz, mint a fos.
3: Nem kérek, Lajos bácsi, nem kérek, csak lejöttem. Lejöttem,
0: Lajos
3: bácsi.
0: Gyere már beljed, gyere, mit állsz ott a lebaszott fejjel? Mi a franc van veled?
3: Nem megyek holnap. Nem megyek el dolgozni holnap. Nem akarok, mert nem munka az, amit csinálok. Én nem fogok dolgozni.
0: Mi a jó Isten van veled, Géza? Itt áll valamit, vagy?
2: Már elkapta a vizitet, pedig még be se fizettük. Már is elkapta a Géza.
1: Fogd meg a pofád, baszd meg, Béla. Fogjad be, meg kiverem a fogaidat.
0: Mi van, gyerek? Mondjad már, mi van?
3: Nem megyek dolgozni. Én nem. Viszontlátásra, én nem megyek dolgozni.
1: Most mit ugatsz itt össze-vissza? Mi a fasz bajod van? Nem tetszünk neked, vagy mi a fasz van?
0: Na, ne baszogass már a gyereket, ne baszogass. Látod, hogy valami baja van, látod?
4: Ez nem munka, Lajos bácsi, ez nem munka, amit csinálok.
0: Dehogy nem, pont megvan, hogy mit kell csinálod, pont megvan.
3: De semmit se csinálok, semmit. Csak ülök, és nézem a követ. De nem csinálok semmit.
0: Hát éppen azt csinálod, hogy ülsz, és nézed a követ. Na, ülj le.
1: Gyere, ez pont ilyen munka, hogy ülsz, és nézed a követ.
4: Nem csinálok semmit, csak ülök, és nem csinálok semmit. Reggeltől estig nem csinálok, csak ott van a piros, meg a zöld gomb, és
3: soha nem nyomhatom meg. Hiába van a kezemben, soha. Ez nem munka. Ezt nem kell csinálni. Itt nincsen mit csinálni, csak ülök. Nézem a köveket. Lesem egész nap a szürke köveket, összefolyik a fekete szalagkal. Hogy azt játszom, hogy mikor bukkod elő a kövek alól a szalag. Reggeltől estig azt játszom, hogy mikor magasabbak a kupacok, mikor alacsonyabbak a kupacok. Csak ezt nézem. Hogy mikor látszik ki a fekete szalag, mikor látszik a kövek alól.
0: Ide figyelj, Géza. Most az jó volna neked, ha meg kéne nyomlod? Mert én ott heverek véresen a szalagon, rajta a köveken. Az jó lenne neked?
3: De azért vagyok ott, ha van valami, én megnyomjam, azért vagyok ott, Lajos bácsi, azért.
0: Nem érted, Géza, nem érted. Az jó volna neked, ha én megsérülnék? Vagy a herda picsú megsérülne? Az jó volna, akkor örülnél, mert végre megnyomhatod? Akkor neked jó volna?
3: Azt nem, Lajos bácsi, azt nem akarom. Azt én nem akarom, csak megnyomni.
0: Látod, Géza, látod, eddig nem értetted az egészet, hogy éppen azért vagy ott, hogy ne kelljen megnyomni.
1: Érted, gyerek, érted? Ha meg kell nyomni, akkor valami nagy gáz van. Érted? Akkor valakinek vége.
2: Halá, Géza, az a halá.
3: Lajos bácsi, ha nem ülök ott, akkor sincsen semmi. Ha nincs ott senki, akkor se történik semmi, akkor se.
1: Nem érti a gyerek a Isten faszát.
2: Halál! Halál kell a gyereknek, halál!
1: Hogy már a pofád, Béla? Lajoskám, mondjad el neki, mert nem érti a gyereknek.
2: Vér kell a gyereknek, vér!
1: Kúszolj már meg, kirúgom a
0: pohányra! Figyelj már, Géza! Ha én véletlenül ráesek a szalagra... Látod a szalagot? Most látod?
4: Látom, Lajos bácsi, látom!
0: Látod, hogy megbotlok egy kövön, és ráesek a szalagra. És a szalag elkezd engem is cipelni, érted? Ott a szemed előtt, ott rángat el a szalag.
3: Akkor kell megnyomni a pirosat, akkor megnyomom.
0: Érted már? Ha meglátsz, akkor megnyomod a pirosat, és megáll a szalag, érted? Nekem meg semmi bajom nem lesz, érted? Semmi. Ha ráesek, és senki nem állítja meg, akkor nekem végem, érted? Életet menthetsz.
4: Életet menthetek. Tudom, Lajos bácsi, életet.
2: Életmentő vagy, Géza, életmentő.
0: Azért maradok meg, mert te megnyomod a piros gombot.
1: Érti, nem látod, érti?
0: Hogy mondj, hagyj mondjam már, mit pofázol mindenbe bele, amikor én mondom.
1: Csak azt mondom, hogy érti.
0: Persze, hogy érti, mert megmondtam neki, azért érti.
1: Én is azt mondom, hogy megmondtam.
0: Jó, de ne mondjad, mert idegesít.
2: Halál kell a Gézának, a halál kell neki.
0: Na, igyár, ugass.
3: Értem! Hát értem!
0: Na, látod, hogy érti?
1: Én is azt mondom, csak, hogy érti!
3: Akkor holnap a busznál, Lajos bácsi, Béla bácsi.
0: Jól van, Géza, jól van, holnap. Mi a faszom már itt az asztal alatt? Az nem az üveg, bazd meg, az nem az üveg.
2: Mi van? Kukacra bukott a bálna.
0: Itt van a vizike az asztal alatt.
5: Még mindig itt vagyok.
2: Mit gondoltál Amerikában?
5: Azóta itt van a poram.
2: Itt? Mindig ide kell tenni, mert elfelejti az ember, hogy hol van különben.
5: De mi van, ha nem tudjuk, hogy oda tettük?
2: Akkor meghalunk. Akkor már meghaltunk, ha nem tudjuk. Vagy már előtte, vagy közben. De akkor meghalunk.
0: De Pityu, mit nézel? Mit nézel a falon? Mi van ott?
5: Átlát a falon a Pityu. Tisztára átlát.
1: Csak eszembe jutott a Géza, hogy milyen szar neki. Csak nézi a követ, reggeltől estig nézi. Mi a jó a Gézának? Neki mi a jó? Nem tudom, minek van a Géza. Nem tudom, minek él, ha nem jó neki semmi. Neki semmi jó nincsen a Gézának.
0: Egy százas a Gézára. Picsukám, told meg te is a Gézának.
5: Én is kellek hozzá, mi?
1: Hát pont neked gyűjtünk! Dazd meg! Pont neked!
2: Egy százast én is teszek rá!
0: 300 a Gézára!
5: Tetszik a markomba, tetszik ide, Lalikám! Elég a 3 a Gézára, az pont elég! Holnap meg lesz, tetszik ide, Lalikám!
0: Majd utána!
5: Mit szívasz, Lalikám? Minek szívasz?
0: Nehogy úgy leszok magad, hogy elfelejtsd, mit kell csinálnod holnap!
4: Nem csörög. Nem hallottam, hogy csörög, nem csörgött. Nem hallottam. Akkor kelek, amikor csörög. Veszem a nadrágom, az oknit, a cipőt, megyek a konyhába, reggeli, csomag a táskába. Mit viszek ma, mama? Mit viszek? Mama azt mondja, vajas kenyeret viszek. Vajas kenyeret? Mondom én a mamának, igen, vajas kenyeret. És párizsit kapok bele, mama, Párizs is lesz benne? Igen, Párizs is lesz benne. Nem csörgött. Nem hallottam, hogy csörgött. Amíg nem csörög, addig én alszok. Éppen addig. Addig vagyok az ágyban. Azután vagyok ébren. Én vagy ébren vagyok, vagy alszok. Amikor csörög, nem kérdezek semmit, nem mondom, hogy nekem most más kell csinálni, amikor csörög, én fölkelek, amikor még nem csörög, akkor én alszok az ágyban. Nem mondok olyat, miért nem vagyok ébren, amikor alszok, és miért nem alszok, amikor ébren kell lenni. Én ilyet nem kérdezek, hogy ez legyen, vagy az legyen, mert tudom, hogy ennek vagy annak kell lenni, amikor megszólal az óra. De most nem csörgött. Nem hallottam, hogy csörgött. Ilyenkor mit csináljak? Maradjak az ágyban, vagy fölkeljek, nem? Nem csörgött. Nem.
6: Előbb ébredtem, lenyomtam a gombot.
4: A mama lenyomta?
6: Le.
4: A csörgőnek a gombját a mama lenyomta?
6: Lenyomtam, hogy majd én keltelek.
4: De a mama nem csörög.
6: Nem.
4: A mama nem, csak az óra csörög. De most nem csörög. Nem csörög. Az óra most nem csörög. Ez az. Most csörög. Most ébredés van. Én azt tudom, hogy most ébredés van. Én azt tudom.
6: Na, keljél, kisfiam. Csinálom a reggelit, öltözzél föl. Kimegyek a konyhába.
4: Igen, mama. Igen.
6: Milyen sötét van? Mennyire sötét? Pedig már itt a tavasz.
4: Marahülyek kutyák vannak az utcában, van? Marahülyek gatos kutyák vannak az utcában. Valakinek érezni kell a házra, ha valaki be akar... Valaki be akar jönni, értem én, hogy vigyázni kell. Nem félek tőlük, de marha hülye kutyák vannak. Nem félek.
1: Gyere, Géza! Gyere, gyerek!
4: Jövök már, csak nézem a kutyákat, hogy mennyit ugatnak ezek, ne csak nézem. Wow! Wow! Mennyit ugatnak ezek egész nap, mennyit?
7: Látod, milyen jó, hogy itt vagy. Látod, milyen jó.
4: Jó, hogy itt vagyok. Jó, hogy itt vagyok. Már várt a Lajos bácsi. Jó, hogy itt vagyok. Meg a Pityó bácsi is várt. Jó, hogy itt vagyok.
7: Na, mit hoztál uzsonnára?
4: Olyas kenyeret párizsival.
7: Az jó. Az nagyon jó.
4: Lajos bácsinak mit pakolt Ilunka néni?
7: Tok a szalonnát, meg kenyeret.
4: Az jó, Lajos bácsi. Az jó. Az nagyon jó. Lajos bácsi mindig ugyanazt teszik? Mindig?
7: Mindig.
4: Miért teszik mindig ugyanazt, Lajos bácsi?
7: Nem tudom, Géza, nem tudom miért.
1: Na négy, csak elhúzott az a kurva cél?
2: El a kurva anyját! El vége!
0: Bedugtam a hűtőket.
1: Né, ki voltak húzva?
0: Persze, tényleg kihúztam. Ki az a marra, aki fűti a konyhát, érted? Eltűzel 6 köbméter fát, az egyik sarkot meg elkezdi hűteni, nem? Tiszta hülye az, nem?
2: Az tiszta hülye, az biztos, hogy tiszta hülye.
0: De most bedugtam.
1: Mit dugtál be? Most mit mondasz? Mit?
0: Mondom, hogy a hűtőt. Azt.
1: Azt.
0: Azt.
1: Másra gondoltam.
0: Most röhögjek.
1: Mind.
0: Mindegy.
2: De nagyon hallgat ez a gyerek máma.
1: Pedig király volt a Géza máma. De király volt.
0: Isten, mint az Isten olyan.
4: Király, Isten, király, az voltam máma. Az voltam Lajos bácsi, az voltam.
0: Ahogy otthon a kutya, érted?
4: Értem, a kutya, ahogy a kutya. Azok is istenek a kutyák. Azt mondják egész nap, wow, wow, wow. Meg éjszaka is. Wow, wow, wow.
1: Azt mondják egész nap, mert az a dolguk, hogy azt mondják.
4: Ahogy én is nézem a szalagot egész nap, úgy mondják, hogy wow, wow, wow, wow. Ahogy én a szalagot, királyok, istenek, kutya istenek.
1: Hagyjad már, gyerek, hagyjad már. Értette azt jól, nem vagy olyan hülye.
4: Nem vagyok olyan hülye, mint a kutyák úr, nem vagyok hülye. Csak úgy csinálok, ahogy én. De én nem vagyok
0: hülye. Jó, elég volt már, menjél haza most már, menjél haza.
4: Jól van. Menni kell.
1: De menjél is akkor, ne csak mondjad, menjél!
4: Megyek, Pityu bácsi. Akkor megyek majd holnap, Ős bácsi. Majd holnap, akkor...
0: Jól van, Gézzük a szemes.
1: Na, menjél már utána. Hogy megbeszéltünk, tudod? Amit megbeszéltünk.
5: Jó van, elugdózni már, megyek már. Várjál a Géza, várjál. Amit ugatnak ezek a hülye dögök?
4: Azért ugatnak, mert kutyák. Az a dolgok, hogy kutyák.
5: De nem kéne minden este. Nem kéne mindig, mikor jön.
4: Az a dolgok. Ugatnak a királyok, a kutyaistenek. Azok ugatnak a kutyaistenek, azok.
5: Mi van, Géza? Na, álljam már le, hallom.
4: Ugatnak az istenek. Vannak az égben istenek, vannak az égben is ugatnak.
5: Ne vakogjál már, Géza, az istenekkel. Ne vakogjál már.
4: Nem kapcsolják ki a gondot, nem kapcsolják ki. Az a dolgok, hogy ne kapcsolják ki az. Az a tollás.
5: Na, én megjöttem. Megjöttem, Géza.
4: Én még megyek, én még nem vagyok otthon, én még megyek.
5: Nálam nincsenek kutyák. Látod? Nincsenek.
4: Itt nincsenek istenek, itt nincsenek, nem ugatnak. Oh, oh, oh.
5: Gyere be, adok vajas kenyeret. Vajas kenyeret.
4: Nekem mennem kell, vár a mama, engem a mama.
5: Dehogy vár, még nem vár, még nincsen 7 óra. Még nem vár.
4: Minek menjek, mit akarok én, nem tudom, mit akarok én itt benni, nem tudom.
5: Vajas kenyér, jó, vajas kenyér.
4: Nem csörög az óra, az nem csörög, nem megyek, nem csörög az óra.
5: Megcsörgetem, gyerek, megcsörgetem, ne félj.
4: Mit akarom? Vizike néni?
5: Le kell venni.
4: Mit akar?
5: Nem megy másképp.
4: Mit akar, Vizike néni?
5: Le kell venni.
4: Vizike néni?
5: Nyúljál már ide.
4: Nekem nem szabad.
5: Ide, nyúljál már ide.
3: Tudom, tudom, én tudom. Tudom. Ez most nem. Nekem nem lehet. Nem engedte Vácson. Nem engedte nekem. Nem engedte Enti. Nekem nem szabad. Nem szabad. Az Isten. Az Isten. Az Isten. Nekem nem. Nekem nem szabad. Vizi kell élni. Nem szabad.
8: Na, mi a fasz? Már itt van a vizike.
5: Lajoska, mi
0: jön ez a 300? Először mesélj, bárónő, mesélj először.
1: Szóval mi volt?
2: Mekkora van a gyereknek? Azt mondják, a bolondoknak akkora van, mint a lovak.
0: Fogd már be a papádat, Béla! Na, szóval?
5: Hát...
0: Mi az, hogy hát?
5: Hát, azt mondja...
0: Na, ne hápogjál már, ne hápogjál! Mi volt? Azt mondjad, hogy mi volt?
5: De én azt mondom, hogy mi volt. Na. Most minek ugatsz mindig be? Pont azt mondom.
0: Ne arról beszélj, hogy én mit csinálok, hanem hogy te mit csináltál a Gézával. Azt mondja.
5: Azt mondom, bazd meg. Pont azt mondanám, ha nem popáznál mindig. Hol a pénz különben?
0: A pénz az megvan, az rendben van, attól te ne félj. Na, szóval mi volt? Hm?
5: Szóval nem volt semmi.
1: Semmi?
8: Összeszarom magam, nem volt semmi.
0: Hogy, hogy nem volt semmi, mi az Isten mondasz, mi az Isten? Megmondtuk, mit kell csinálni, nem?
5: Megmondtátok, de akkor se volt semmi. Nem volt, mert elszaladt a gyerek, érted? Elszaladt.
0: Hogy a faszba szaladt el? Hogy a faszba tudott elszaladni?
5: Most mit kiabálsz? Nem látod még ezt a sebet a fejemen? Tiszta véres a hajam is. Most mit kiabálsz? Nekilögött a szekrénynek, és elszaladt, érted?
1: Hagyjad már, Lajos, hagyjad már!
0: Nem hagyjam, mit hagyjam? Olyan hülye ez a vizike, mint egy asztallám. Nekirontott a gyereknek, az biztos, nekirontott. Nem tudja, hogy ez a gyerek még nem tudja, hogy mit kell csinálni. Nekirontott a hülye, hogy a gyerek megijedt. Mikor lökött az meg valakit is? Mikor? Olyan ártatlan, mint egy lerúgott bakancs. Csak megbotlani lehet benne.
5: Nem, nem vagyok én ápoló, csak finám van, érted? Azt adtam más, nem tudok adni neki, nem érted? Nem vagyok ápoló.
0: Na, milyen a vajas kenyér?
4: Vajas kenyér párizsival, szeretem. Vajas kenyéret párizsival, Lajos bácsi, szeretem. Vajas kenyér.
0: Na, nem kérdezel semmit, Géza?
4: Mit kérdezzek, Lajos bácsi?
0: Hogy milyen a szaronna, azt?
4: Most hallgatok, Lajos bácsi.
9: Minek hallgatsz?
0: Mi baj, Géza?
4: Nincs baj, Lajos bácsi.
9: Biztos a vizike miatt.
0: Neked ment tegnap, az a baj, hogy neked ment, mi?
4: Abból nem lett baj, Lajos bácsi, abból nem lett, mert elszaladtam, Lajos bácsi. Elszaladtam, mert az orvos nem engedi, nekem nem szabad, aztán elszaladtam. Mert nekem nem lehet, és nem lett baj, Lajos bácsi. Nem lett baj.
0: Pétyú, szólj már te is a gyerekhez.
9: Most mit szóljak? Végül is nekem sincs kedvem beszélni, most semmiről.
0: Na, valami volt otthon, vagy mi az Isten? Hm? Az asszony?
9: Az engem nem érdekel. Az asszony nem.
0: Hát akkor?
9: Semmi. Csak a Cehersanyit kórházba vitték. Felpufadt a mája.
0: Majd leereszt a kórházban, nem igaz?
9: Na, vagy elpatkol, mint a Bárdiani tavaly. De a Kovácskor lesz a nyárom. Meg a többiek. Már mind bekrepáltak. A Jani osztálytársam volt. A Karesz meg egyen járt fölöttem.
0: Hülye vagy, Ticsú, most nem kell annyira beszarni.
9: De én beszartam. Mert nekem már volt baj a májammal, érted? Nekem már volt. Majd ha neked is lesz valami, akkor tudni fogod, miről beszélek. Akkor, ha majd a Váci kórházba behúznak a intenzívre, amikor a csövek között ébredsz, akkor majd tudni fogod, hogy miről beszélek.
0: Most nem gondolhat az ember mindig arra.
9: Na, jó. Menjünk dolgozni.
0: Valamit kéne csinálni a Gézával.
9: Mit?
0: Nem tudom.
9: Hát ez az.
2: Te, figyelj, Pityó, ide figyelj, Pityó.
0: Van egy ötletem.
2: Az Istenet, hogy ez neked még nem jutott eszembe. Az Istenet.
9: Mit akarsz csinálni?
0: Ott ez a kutya, az a tök, amelyiket reggel. Érted? Csupa fehér.
9: Nem. Vagyis hát értem. De mit kell érteni?
0: Hogy ott az a kutya, az a döglött, amelyik
10: Szétment a kötöl.
1: És akkor mi van?
10: Hát, hogy a Géza, érted? Hogy a szalag vihetné, érted?
1: Hogy tegyük a szalagra a kutyát? A Gézának, vagy mit akarsz?
10: Hogy te kiabálsz, hogy jaj, Lajos, mi lett veled, jaj, Lajos, érted? A gyerek meg látja a kutyát a szalagon.
1: Hogy kutya lett belőle, vagy mi az Isten, hogy megy ott egy kutya, én meg azt kiabálom, hogy jaj, Lajos, kutya lett belőle, vagy mi az Isten akarsz? A gyerek látja, hogy kutya, nem hülye a gyerek, érted? Látja.
10: Figyelj, fogjuk a cafatokat, az inget betekerjük. Aztán véresen be a kövek közé, de meg akkor kiabálsz, érted?
1: Jó! Ez így egészen jó, az itteni de ezt beszopatjuk a Gézát! De beszopatjuk a Gézát!
11: Géza! Géza, figyelj a szallagra! Géza!
12: Figyelek! Jó, nincsen jó. Semmi, nincsen!
1: Jaj, mi lett már? Jaj, kerem!
11: Figyelj, Géz! Jaj, nem a szalag kapta el a Lajost!
1: Jaj, mi lett vele?
12: Nem látom! Most valami véres kövek, meg...
1: Nyomd meg a gombot! Géza, mit szalakod?
12: Megnyomtam! Ha megnyomtam! Csak a lendülettől meg még... Mindjárt leáll! Leáll! Mi történt Lajos bácsival? Lajos bácsival mi történt?
11: Gyere le a székből, Géza! Gyere le!
12: Én megnyomtam! Én nem tettem, nem! Nem én voltam! Lajos bácsi, nem én voltam! Én megállítottam a Lajos bácsi! Hogy lett ez ilyen? Szétmenve felrobbant a Lajos bácsi? Felrobbant, vagy mit csinált a Lajos bácsi? Mit csinált?
1: Jó, megállította a gyerek! Jó csináltad! De a Lajosnak már mindegy volt, érted? Mindegy! Nem te tehetsz róla! Az Isten!
12: Én megnyomtam a gombot!
11: Na, menj haza, Géza! Menj haza, elég volt ez neked mára! Menj, szálljál föl a buszra, aztán menj haza!
10: Csókolom, mama. Hazajöttem.
6: Mi történt, kisfiam? Mi történt?
10: Megállítottam a szalagot. Megnyomtam a piros gombot, és megállítottam.
6: Miért állítottad meg, kisfiam? Miért?
10: Megnyomtam a piros gombot, és megállt a szalag, megállt rendesen.
6: De miért kellett megnyomni?
10: Megállítottam, mert ez a dolgom. De a Lajos bácsinak meg mindegy volt. Mindegy volt neki a Lajos bácsinak.
6: Miért? Miért volt mindegy a Lajos bácsinak? Mi történt?
10: A Lajos bácsit szétszette a robbanás.
6: Hogy micsoda? Mi történt?
10: Darabokra, mama, mint a malacot télen, ahogyan az édesapa malacot szokta, úgy szedte szét darabokra.
6: Uramisten, úristen, mi történt
10: mama,
6: ott?
10: Én nem voltam hibás. Én megállítottam a szalagot. Megállítottam, ahogyan kellett. Rögtön megnyomtam, és megállt a szalag, mama. Én időben megnyomtam. Már darabokban volt, mikor a szalagra esett. Én csak akartam, hogy legyen munkám, hogy érjen valamit, hogy nézem a köveket. Nézem egész nap a köveket. Én csak azt akartam, hogy dolgom legyen. Én nem akartam, hogy a Lajos bácsinak baja legyen. Én nem akartam. Majd megmondom az Ilonka néninek, hogy nem én vagyok a hibás, megmondom neki. Hogy én megnyomtam a gombot, én csak dolgozni akartam, hogy csináljak én is valamit, azért üljek ott, de a Lajos bácsit azt nem akartam. És az Ilonka néninek is lehet, hogy jobb így, mert már annyira haragudott a Lajos bácsira, hogy csak a kocsmába iszik egész este, és haza nem megy, hogy megcsinálja a disznóhólat. Az Ilonka néninek is jobb így. De én nem tehetek róla, csak gondoltam sokszor, hogy az Ilonka néninek milyen rossz lehet, mert a Lajos bácsi nem szereti. De én a Lajos bácsit soha nem, mert én szerettem őt, és mindig megkérdezte, hogy mit viszek uzsonnára, mindig megkérdezte a Lajos bácsi, szerettem a Lajos bácsit.
6: Feküdj le, feküdj!
10: Nem voltam én, nem!
6: Feküdj!
10: Most jön be a busz, most érkezik, most állnak ki, most jönnek a hírre.
6: Maradj már, senkit nem érdekel a busz, maradj!
10: De nekem le kell menni a kocsmába, oda kell mennem a kocsmába.
6: Dehogy mész most a kocsmába, dehogy mész el.
10: De én lemegyek hozzájuk, nehogy azt higgyék, hogy hibás vagyok. Én figyeltem, én megnyomtam a gombot.
6: Maradj!
10: Nekem le kell menni.
6: Nem hallod, hogy maradj!
11: Aztán mondtam a picsulak, hogy dobjuk rá a dögöt a szalagra.
13: Az legyen a Géza gyereknek valami munkája. Ne gondolja, hogy hiába jön az.
14: Most már rádobtál!
0: eltekertük a cafatokat az ingembe, és rádobtuk. Jó, híresen! Kicsi meg, kiabált! Kiabált, hagyd kiszakadt a mandulája! A gyerekek persze beszart, mikor...
1: Beszart, rendben! Megnyugta a leállítót, csak úgy remegett! Úgy megijedt!
0: Azt hiszem, többet nem akarja majd leállítani. Nem.
13: Szerintem örülök, ha nem
0: kellünk
13: semmit csinálni.
0: Szóval, csak bánunk azokkal a nagy gümszemekkel a véres húsokra, a Laci meg mondja neki, na, menjél most már haza, Géza, menjél, menjél! Jó, megcsináltad a munkát. Mi van? Gyere, Géza, na, gyere már! Mit szólt az egész, érted? Na, gyere már, Géza, ne szarozott az ajtóban.
3: Halott a Lajos bácsi. Halott! Mint a malac! Úgy van szétszedve a Lajos bácsi. Halott!
0: Itt vagyok, gyerek, ha nem látod.
3: Halott!
0: Mit szólt az egész, érted, Géza? Ne izélj már! Ha, gyere ide!
3: Halott a Lajos bácsi! Meghalt! Meghalt! Nem megyek oda, nem megyek! Nincs ott a Lajos bácsi! A Lajos bácsi nincs! Nincs!
14: Na mi van? Nem megy a Géza dolgozni?
6: Nem akar többet, Marikám. Nem akar.
14: Jobb neki itthon. Biztosan jobb.
6: Hiányzott, mikor nem volt itthon.
14: Elhiszem. Rendes gyerek ez a Géza. Amikor az iskolában voltunk, akkor is. Ahogy csöngettek, már vette is a könyveit. Aztán pakolt. Hiába volt még benne tanár. Még nem fejeztem be, Géza. Csöngettek, tanár úr, vége. Csöngettek, ki kell menni a tanár úrnak. Már ki kell menni. De nem fejeztem be, Géza. Nem a tanár úr fejezi be, a csengő fejezi be.
6: Mit csinálja, Marika? Sokszor gondoltam, de... kimondani nem mertem volna, hogy miért nekem ez a csapás. Nem mertem kimondani.
14: Nem csodálom, Rózsika néni, nem csodálom.
6: De aztán megszoktam, hogy nekem ez van. Ha meghalok, úgyis egyedül van. Egyedül.
15: Mama!
6: Mi van, kisfiam?
15: Mama! Csak az a rossz ezeknél a kockás konyhaköveknél, hogy...
6: Mondjad, kisfiam, mondjad.
15: Hogy hiába nézem, nem tudom eldönteni, hogy a szürke van a feketén, vagy a fekete a szürkén, hogy melyik a szalag és melyik a kő, hogy...
6: Azt nem lehet, Géza, azt nem lehet eldönteni.
15: Az Isten tudja, azt tudja, mama?
6: Az biztosan, kisfiam.
15: És ha történik valami hiba?
6: Milyen hiba?
15: Mondjuk a földön valami hiba.
6: Akkor mi van?
15: Hogy akkor kijavítja-e?
6: Nem tudom, kisfiam. Lehet, hogy nem.
16: A Géza gyerek. Hály János színművének rádióváltozatát hallották. Szereplők voltak. Géza gyerek, Kaszás Attila. Rózsika néni, Csomós Mari. Banda Lajos, Nagy Zoltán. Herda Pityu, Lukács Andor. Krekács Béla, Derzsi János. Laci bácsi, Szombati Gyula. Marika, Börcsök Enikő. Vizike, Nagy Mari. A felvételt Kornides Tamás és Váli Marian készítette. Zenei munkatárs Demjén Erzsébet. A rendező munkatársa Csepeli Sándor. Dramaturg Sári László. Rádióra alkalmazta és rendezte Horváth Péter. A színmű rádióváltozata 2001-ben készült, és utoljára 2013. március 3-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Műsorajánló.
1: Az is a küldetésünk, hogy országszerte elmélyítsük a Kresszel kapcsolatos ismereteket.
2: Az online tesztet kitöltő legjobb 10 játékos, akik a televíziós döntőben a Kressz témájában mérik össze tudásukat.
1: Merre mennél az autóddal, ha innen jönnél? Mi ennek a jelző táblának a jelentése, Vivien? Mi a helyes áthaladási sorrend?
2: Nagy diák teszt. Vasárnap 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
3: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Óra jó estét kívánok, a Kossuth Rádió híreit hallják, a mikrofonnál Jávor Miklós. Szonnevent Pált, az ELTE tanszék vezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére, jelentette be Facebook oldalán a képviselőcsoport vezetője. Bujdosó Andrea azt írta, Szonnevent Pál szakmai életútja, alkotmányjogi tapasztalata és nemzetközi elismertsége garancia arra, hogy az alkotmánybíróságban a jog, az alkotmányosság és a függetlenség értékei érvényesüljenek. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a Tisza frakció olyan alkotmánybírót jelöl, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Illegitim módon eltávolított alkotmánybírónak nem lehet legitim utódja. Így reagált a Fidesz frakció arra, hogy Szonnevent Pál egyetemi tanárt jelölte alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére. Ebben a színjátékban a Fidesz nem vesz részt, sem a jelölésben, sem a választásban, fogalmazott az ellenzéki párt. A magyar családoknak kiszámítható árak kellenek, a vállalkozásoknak pedig kiszámítható szabályok. Ezt a gazdasági és energetikai miniszter közölte Facebook oldalán, miután Bóna Szabolcs agrárminiszterrel együtt találkoztak a kereskedelmi szövetségek képviselőivel.

0: Kapitány István hangsúlyozta, az egyeztetésen arról volt szó, hogy hogyan működjön jobban az élelmiszerkereskedelem a termelőtől a boltok polcáig. Helyére került a déli körvasút új 2500 tonnás acélhíd szerkezete a Soroksári út felett, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, a beruházás óriási előrelépés a magyar és benne a budapesti vasúti közlekedésben. Emlékeztetett arra 7 éve már, hogy kitalálták a déli körvasút koncepcióját. Ennek legfontosabb eleme az új közvágóhíd állomás, amely Budapest belvárosának új déli kapuja lesz. Az erdélyi magyarság képviselőivel, kulturális, politikai és egyházi vezetőkkel találkozik a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán a közösségi oldalára feltöltött videóban azt is közölte, hogy Segesváron egy Petőfi Sándorral foglalkozó múzeumot nyit meg. A miniszter hangsúlyozta, az erdélyi magyar közélet képviselőivel arról fog beszélni, hogyan tudnak a következő időszakban is együttműködni, és mik azok a problémák, nehézségek, örömök, amelyek a Romániában élő magyar közösséget jellemzik. Az ukrán elnök szerint újabb 30 ezer észak-koreai katona bevetésére készül az orosz-ukrán háborúban Moszkva. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, a csapatok érkezését Oroszország Voronyezsi régiójába várják, fennyan pedig új ballisztikus rakétaindítókat is a térségbe szállíthat, ami egész Ázsiára veszélyt jelent. Hozzátette, Moszkva az iráni rezsim hírszerzését is segíti a közel-keleti konfliktusban. A középkorban épült tunéziai faluval bővült az UNESCO világörökségi listája. A 14. században alapított Sidi Bou Said mediterrán építészetét és az ősi Kartágó romjaira néző panorámáját évente mintegy 4,5 millió turista csodálja meg. A döntéssel már 10 tunéziai helyszín szerepel az UNESCO világörökségi listáján. Híreink végén az időjárásról. Holnap a napsütés mellett nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és délután már előfordulhatnak kisebb eső, zápor, zivatarok. A szél gyakran megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 10-18, napközben 29 és 35 fok között alakul.
1: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Macskakő, ponyva. Írta Lengyel Péter. A csacska-macska titka.
3: Csacska-macska nagy kávéház és mulató. Reggelik, ebédek, házikoszt. Café Chantant, szolid polgári és családi mulatság, ajánlva hölgyvendégeknek bizton. Tánc, dal, pupilla, az Adria tündére, kink és kálkasa, illúzionisták a csodás messzi India földjéről. Mamzell Clarendon Bóra, chanteuse excentrik. A cicák bájos jelenete, a hölgyviadal, hát és idegborzoló dráma. Látható az animatográf, a jövő század találmánya, valamint számos meglepetés minden este. Az első műsor kezdetét veszi 10:30 órakor, a második műsor éjfélkor. Csacska-macska, Café Chantant, nagy kávéház és mulató.
4: A baronesz kissé félrehajtja a nehéz bársonyfüggönyt, és kinéz a kávéházi nagy terembe, csöndes elégedettséggel. A forgalom gyarapszik, a bolt virágzóban. Este, mint most is, amikor a kávéház táncteremmé alakul. Jó a zongorista, jó kink és kálkasa, jók az öregecske cicák. A belső műsort pedig a minap újította meg. Sikerült megint egyszer megoldani a lehetetlent. Összehangolni a két műsort, mely ég és föld, pokol és menny, ám a zenéjük ugyanaz. Bóra a földszinten estéről estére eldobja.

0: hallgatója Lanyha tapsért az egyszem románcát. Néha meghallgatja Dajka doktor is, és ő így pompásan elszámolhat, hogy mire tartja az énekesnőt. Az igazi dala pedig az fölségesen bevált. Ha énekli, akkor rejtelmek bújnak a finom ráncú szeme szögletében, s a puszta jelenléte vonzza a minden rendű és korú férfiakat. A Tremmelné hétvégéje után soha egyikkel sincs dolga, mégis érte minden vendég tovább marad, és megnő a nagy úri tékozló kedve.
1: A dalocska befejeződik, Bóra meghajol. Belőle szinte semmi nem látszik a macska gúnya alatt.
0: Középkorú tisztes művésznék adják a bájos jelenetet.
2: Egyikük Cica fehér bóbitával,
3: másikuk Mica feketével.
0: Mindketten kisé álmosan mozognak a mit sem jelentő deszkákon.
4: Nézem a műsort.
0: Az Adria gyöngye.
4: Figyelem. Figyelgetem.
0: A hölgyviadal.
4: Fél tizenegy előtt frissiben frizírozva smokingban léptem ki a macska előtt a fiákeremből. Aki napközben látott, amint cigánygyerekekkel egyponyván, szőrösen, piszkosan szedegetem föl az odavetett alamizsnát, nemigen ismerhette föl a lényegi azonosságot. Hogy a kifogástalanul szabott estélyi darab épp oly esetlenül áll rajtam, mint a tűznyelő mutatványosnak lompos szakkója. Egy hosszában kettéhajtott bankó segítségével elnyertem egy oldalpáholyt. Végigülöm türelmesen a dalt, a bájos jelenetet és a kínos tragédiát, és ha olykor előbukkan a hajdon volt lányok elnehezült bokája, elmerengek rajta, hogy a többi vendég urak és hölgyeik. A zenét az ezüst szellőző kürtők alatt helyet foglaló zongorás szolgáltatja. Egy nyugtalanító ütemű, bizonnyal párizsi zenére együttlejt bohókás és szelíd körtáncot Pupilla az Adria tündére, Cica és Mica, valamint a viador hölgyek.
0: Véget ér az indomos körtánc, s kigyúlnak a fények.
4: A leány, akit keresek, nem szerepelt.
0: A terem színei altatóan fáradt zöldek és drappok, sápadt ezüstök.
5: Polgár leányok és asszonyok, egy közönséges, idegborzoló és biztonságos este vágyában.
6: Szigorúan férjé vagy atyai kísérettel.
5: A zenét és a táncos nőket izgatóan romlottnak élvező családanyák szájuk szélét rágják a füllett környezetbe.
0: Itt és ott elszórva polgármulatságot nézni jött magányos férfiak.
7: Előkelő urak,
8: terményfelvásárlók,
9: bankfiúk,
10: amott egy tiszti csákó.
0: A teremben sehol egyetlen mozdulat, egyetlen hang, melyen a legkönyörtelenebb erkölcsfelügyelő fennakadna.
4: És mégis belül váltig azt súgja valami, hogy ez az egész nem az, aminek mutatja magát.
10: Fiatal pincérek látják el a vendégeket.
4: Nem látom sehol a málna színnapernyős leányt.
8: A fehérhajú disztinkvált főúrra semmi szükség az asztalok között.
4: Valamire emlékezhet, ahogyan járkál, de mire?
8: Sétáló könnyű lányra, ki várja, hogy megszólítsák.
11: Kisvártatva magához is inti egy ártány ábrázatú, vidékiesen öltözött pénzes bajuszos.
8: A főúr odalép hozzá, lehajol figyelmesen.
11: Az ártány körül pillant, mintha tilosban járna. A pincér fülébe sugdos.
8: Amaz biccent, s a terem hátsó része felé int a fejével.
4: Feltűnő, hogy a vendég milyen feltűnés nélkül igyekszik arra felé.
8: Az őszhajó pincér követi, mint az árnyék.
4: Ikerszavas macska kődalra koncátlankodik ugrabugrán a fülemben. Zingi zongoráznak a kipikuplerájban. Be kellene menni. Lássuk csak.
8: A fehérhajó visszajön, sétál az asztalok között.
4: Finoman megcsendítem a pezsgős poharamat.
8: Meghajlás, szolgálatkész mosoly.
12: Mondd, fiam, itt ennyi van?
8: Reszenéstelen arc, tűnődő tekintet.
4: Körbe mutatok a termen a tömött bőr pénzes tárcámmal. Intésen befogja a pacsuli szagú nőket, brillantinos izzadt táncosaik a csakókat életű színpadot.
8: Finoman megdöntött felső testtel áll az asztal előtt. Tartása annyit mond, nem ismerem az urat.
4: Ideje hát, hogy bemutatkozzam. Kezében nyomom az előttem heverő itallapot.
8: Bűvészi mozdulattal tünteti el belőle a ropogós bankjegyet.
4: Azt se látom, hova lesz.
8: Nevem Aladár. Méltóztassék velem fáradni, szól Aladár.
1: A nagy terem sarkából folyosószerű beszögellés nyílik.
4: Elhagyjuk a termet. Utánunk szól a kecses és zaklatott ritmus.
8: Aladár úgy tud vonulni elől, mintha ő menne hátul.
1: A beszögellés végén jelentéktelen ajtó. Rajta tábla. Tilos a bemenet.
4: Helyben vagyunk.
8: Aladár meghúzza a réz oroszlán főscsengőt.
4: A nagy terem zenéje még ide hallik.
1: Kinyílik az ajtó.
4: Nincs mögötte senki.
1: Gattamba zárul.
4: Egy csapás a csönd vesz körül.
8: Itt lépcső van. Méltóztassék vigyázni.
4: 12 lépcső felfelé.
1: Ajtók sora az egyik oldalon. A másikon palánk a mennyezetig.
4: Az éjszakai hűvösség lebeg a deszkák mögött kint az űrben.
8: Erre parancsoljon, nagyságos úr.
1: Fel és le.
4: Új meg új fordulók.
1: Fel és le.
4: Útvesztők, szűk folyosó.
1: Fel és le.
4: Szintek zűrzavar a harc közöttem és az építő között, ki elvesz egyben.
1: Fel és le, fel és le, fel.
4: Végre 9 lépcső felfelé egy párnázott ajtóhoz. És ha jól vigyáztam, a táncterem felett lehetünk. Csavaros volt az út. Fél perc alatt értünk mégis ide. Szinte hallom még a kávéházi zene ugri taktusait. A hátam mögött a semmibe olvad vissza Aladár, és megnyílik előttem az utolsó ajtó. Feltárul a vörös szalon.
1: A vörös szalon.
4: Átmenet nélkül rám nehezül bevágott arancsillagaival a nyomasztóan alacsony mennyezet. Megcsap az alája sűrűsödött vágható füst, pára, verejték, kölni víz, bor és szivar szaga, és még valami, amit megzavart érzékeim hamarjában nem tudnak a helyére tenni. Megtorpanok az ajtóban, és csak némi talajt vesztett ácsorgás után tudom felfogni. A terem zenéje.
1: Zingi zongoráznak.
4: Ugyanazt. És mintha egészen úgy, mint odakünn, és ott is folytatnák egy kis megzökkenés után, ahol az imént elhagytam.
1: Aki ezt a rejtett világot ide varázsolta, pontosan tudta, hogy a füst, a verejték, a szezgőz és a zene sűrűjében más színekre van szükség, mint a polgári tisztes földszinten odalent. A tapéta, a szőnyegek és a bársonyfüggönyök különböző árnyalatú dúsvörösét csak a karcsú tartó oszlopok aranya foglalja keretbe.
4: A fülem mellett a falhoz csattan egy pezsgős pohár. Lekapom a fejem, bár a lövedék nem nekem szól, hanem a világ búvának, bajának.
11: Egy csapásra akar végezni vele az iménti ártány.
4: A buborékos folyadék lecsorog a sok viszontagságot megért tapétán.
1: Láthatatlanul ivódik sötétveres brokátjába.
4: Villámos világítás erőtlen pontjai küszködnek a terem füstködével.
1: S szemközt a dobogót halvány fehérre színezik.
4: A zene ugyanaz, s mégsem ugyanaz.
1: Ezek közt a színek közt, ebben a fényben, ebben a légben, s a zaklatott női hanggal ösztönökre ható, fergeteges, érzelmi dal.
4: Bámulom a színpadot.
5: Karéban kancaleányok, kiknek fején világos forgó, domborokon széles farhám, s fehér lófarok leng,
1: körül lovacskáznak az apró porondon,
5: egyszerre kapál a lábuk, telivér farukon megfeszül a hám.
1: A szólista mozdulatlan a kar előtt. Az ő ruhája izgalmasabb minden pőrességnél. Fölül szigorú, csukott kék parád és kocsis öltöny aranysújtásokkal. Zubbony a nyakig gombolt, karján hosszú, zárt. Csak karcsú derekára olvad rá, ahogy nőnek olvadhat. S alul hosszan felhasított szoknya ugyanazon színekben.
4: A zingi zongora letakarva.
1: Szól a zongora.
4: Elgondolkodom. A zongora szól.
1: A zongora letakarva.
4: Nem értem. Nem érdekel. Meglátom, akit keresek.
5: Illedelmesen lesütött szemmel,
2: lesimított haján fehér bóbitával, csipkés kötényben, nyakában széles hevederen tálca. Ő itt a kenyeres lány.
4: Nem sokára egy veres frakkos pincér hívni fogja.
7: Buborék, ide!
4: Akár már a nevén szólíthatnám.
2: A buborék elindul a hívásra.
4: Elindulok hát én is.
9: Akassa király ül ott, kitüntetett helyen, színpad közeli fal melletti pamlagos asztalnál. Egyedül.
2: A buborék megáll előtte, oda kínálja tálcáját.
9: A király rámosolyog, szivart vesz tőle, elegáns, könnyed, jól mulat.
4: Elmegyek mellette.
9: Szemeserebben.
4: Számítani lehet rá.
13: Minden asztal foglalt.
11: Minden asztalnál egy úr.
14: Egy úr leánykával.
4: Vagy egyedül. Semmi sem egyértelmű végül.
15: Egy veres frakkos pincér türelmesen vár.
4: Pesgőt hozatok a legjobbikból. Skaviárt. Szivart.
7: Buborék, ide!
2: A buborék oda perdül. Mosolyog, villan a hófehér fog az ománca.
4: Az életem. Az életem. Kiveszek egy szivart.
15: A veres frakkos a fal melletti fotelkékben verép sorban ülő házi leánykák felé pillant.
4: Azután kérdőn reám. Megrázom a fejem, köszönöm, nem.
11: Mozdul az ártány arcú. A földszinti tisztes nyárspolgár már röpke óra múltán négy kézláb, zilált gallérral, ingmellel, kilefenő ingderékkal, s izzadságtól fénylő ábrázattal röffen, böffen a fal tövében. Foga közt szalagcsokor a zabla, tokáinak puffatak sora elvész a nyakában nyargaló, vézna leány bugyogós combocskái között.
4: Tombol az élet.
14: A ház leánykája megrángatja hátas disznaja Hosenprogerét, s kettős fordulatra lógatja.
11: De neki minden összpontosító képességét kimeríti, hogy föl ne dőljön négy kézlábán. Elporoszkál valahogy a hátsó függönyös fal felé.
14: A leány félrehúzza a megyszín függöny szárnyakat.
11: Látványosan vergődnek fel a lépcsőkön.
4: A függöny mögötti lépcsősor tetején egy szárnyú ajtó nyílik, azon át tűnnek el. A látvány kielégít.
13: A szalomban béke van, a maga veres módja.
4: Tudom, amit tudok.
9: A zongora melletti asztalkától a kassza király hódulattal emeli poharát a pódiumocska művésznőjére.
1: Bóra visszamosolyog rá. És a váratlan mosolytól ferdén metszett, sötét szeme felragyog, fáradt, hervadó arca varázsosan megszépül.
4: Kezdhettem volna itt is a történetet.
2: A kenyeres lány fellejár az asztalok között, szerény bóbitájában, észrevétlen.

0: Macskakő. Ponyva. Írta Lengyel Péter. A hatodik rész hangzott el. A főszerepben Kaszás Gergő. A zongoránál Darvas Ferenc. A szereposztásból. A baronesz Takács Katalin. Bóra Molnár Ildikó. Aladár főpincér Velencei István. Az ártányarcú vendég Keresztes Sándor. A felvételt Kis László és Maksai Helga készítette. Zenéjét összeállította Horkai Rózsa. Szerkesztő Szebényi Cecília. Rendezte Zoltán Gábor.
1: A rádióváltozat felvétele 1996-ban készült, és utoljára 1996. november 25-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Szombathelyen 93 MHz. Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából.
1: Voltomiglan. Nyerges András regényének rádióváltozata. Első rész.

0: Gyerekkoromban egyetlen embert ismertem, akit lázba tudott hozni egy ruhadarab pedigréje. Apám anyjára volt ilyen hatással a téli kabát, amit ő maga terített ki a rekamiéra. Aztán valami fura hátgörbítéssel, szokatlan deréktartással járt a körbe újra meg újra. Úgy tűnt épp csak, hogy nem hajlong előtte. Ezt a kabátot pár órája zsákmányolta egy szeretet akción, melynek maga a főméltóságú asszony volt a védnöke. Bár kánikula volt, télre való holmikat adományoztak a rászorulóknak. Nagyanyám diadalittasan tért haza. Apró, egymástól távol álló szemei ragyogtak az elégedettségtől.
1: Na mit szóltok? Magáé Istvánkáé volt.
2: Egész jó állapotban van, igazán.
1: Ha mondom, hogy Istvánkáé volt, mit akarsz még? Tökéletes.
2: Rendben, mutter, de bújjon bele a gyerek. Lássuk, jó-e neki. Ha kell, én át tudom alakítani.
1: Gondolod, hogy ami egy Horthy Istvánkának jó volt, a te fiadnak nem felel meg? Tökéletes. Istvánka kinőtte. De olyan, mint az új.
3: Van ám kapucnia is. Nézd, Bandi.
1: Istenem, látod, mit művelnek ezek velem? Na, gyerünk, tedd fel.
0: Aznap még a falak is szinte izzadtak, de rámadták a kabátot. Melegen van, nyögtem panaszosan, és kezdtem volna a díszes hurkokat sorra lepattintani a fagombokról.
3: Persze, csillagom, bújjál csak ki belőle.
1: Engedd el. Majd én. Most pedig szépen öltözöm.
0: Látszott, retteg attól, hogy még kárt tennék Istvánka kabátjában, a suta kis ujjaimmal, ahogy mondani szokta. Nem voltam még 4 éves, de azt már tudtam, mit jelent, ha valamit a nagyanyám teszel. 3. születésnapomra a keresztapáméktól egy tűzoltó autót kaptam, hatalmasat és szépet. Piros volt, de körben mindenütt aranycsík futott rajta, a kerekek meg a többi alkatrész viszont feketén csillogott. Volt rajta egy apró kurbli, ha azt tekertem, a létrája magasabbra bújt ki, mint amekkora én voltam, és a létra körbe tudott forogni. Kívülre a vezető ülés mellé egy pici gumitömlőt is felszereltek, amivel dudálni lehetett, épp olyan hangot adott, mint az utcán látható autóké. Egyszer játszhattam vele. Akkor, amikor odaadták. Amint keresztapám még elmentek, nagyanyám szélsebesen lecsapott az autómra, visszacsomagolta és a szekrénye tetejére rakta. Majd én elteszem, mondta, te még tönkre tennéd a suta kis kezeddel. A kabátot válfára akasztotta, és betette a szekrénybe, a kulcsot pedig, amit sosem felejtett elől, tüntetően a zsebébe süllyesztette.
1: Istvánka kabátját nem fogjuk minden nap nyúzni.
2: De mutter, a gyerek kinövi, mire maga elővenné.
1: Azt csak bízd rám. Neked se volna egy rendes darabot, ha én gondodat nem viselném.
0: A kabátról ezután szó se esett. Kivéve azokat a napokat, amikor látogatóba érkezett valamelyik barátnője, aki egyúttal üzletfele is volt. Kis fehér tégelyekben árulta nekik a maga főzte édeskés illatú rózsaszínű kenőcsöt, amit Irénke krémnek nevezett el, mert állítólag a saját bőre is attól lett annyira szép. Én ugyan nem láttam annyira szépnek, de az biztos, hogy ráncos nem volt. A barátnőjé viszont annál inkább. Nagyanyám, amikor még nem volt nyergesné, önálló kozmetika manikűr volt, és házakhoz járt fésülni, köztük a legelőkelőbb családokhoz. Istvánka kabátját egész télen nem láttam többé, pedig vasárnaponként elmentünk a terézvárosi templomba a 10 órás misére. Olyankor azonban a régi kinőtt kabátomba gyömöszölt nagyanyám, és ő maga is azt vette fel, amiben a piacra járt vásárolni. Sokáig nem értettem, miért teszi ezt. de egyszer meghallottam, amit öltözés közben a szekrény ajtó takarásában mormogott. Micsoda szégyen, ha legalább az egyházi adót fizetni tudnánk. Mindig ugyanabba a padba, ugyanazok mellé ültünk, hogy vagytok szegény Irénkém, hallottam a sopánkodást.
1: Hát, hogy lehetnénk? Ha ez a gyerek megmarad, én nem tudom, miben fogjuk járatni. Nem tudom, minek kellett annyira sietni vele. Kint van a fenekük a nadrágból. Fiatalok még. Ráértek volna.
0: Rendszerint ekkor kezdték pisszegéssel figyelmeztetni a szomszédai, hogy én is hallhatom, amit suttogni vél, de csak legyintett, és ha hallja, úgy se érti. Mire idáig jutott, Hévei, a plébános rendszerint már prédikációra készen állt fönn a szószéken, az ujjával kopogott felénk, mert addigra mindenki más csöndben volt. Egy reggel aztán korábban ébredtünk, mint máskor. Egyenest a szemünkbe tűzött a nap. Később se borult el, az eső se esett, a szél sem fújt, tiszta kék volt az ég.
1: Akit az Isten szeret, meg is jutalmazza. Látod, ezt a szép időt ajándékul kaptam a születésnapomra, a jó Istentől. Ma van április 5-e, és pont ma múlt el a randa, hitek?
0: Egész nap barátságos maradt az idő. Este apám meg is jegyezte, ha továbbra is ilyen lesz, ugye mutter elkezdi levegőre vinni a gyereket. A fehér keresztben mondta az orvos, hogy hiába adtak vérátömlesztést, ha nem visznek magaslati levegőre, megint baj lesz velem. Magaslatra dünnyögte apám, és homlokán a két felső ránc elkezdett V betűt formázni. Apám délután 4-ig dolgozott az MRG és Palma Kaucsuk RT Sas utcai irodájában. És amikor hazaért, aludt egy órát, majd fölvette a smokingját, és ment zenélni a Parisien Grillbe, a Kolibri bárba, vagy az MK-be, ahová épp a szerződése szólt. Sose tudtam igazán, most ő szabó-e, vagy zenész? Az meg, hogy mindkettő, nem fért a fejembe. Záróráig volt köteles játszani, de kikötötték, hogy kívánságra tovább kell maradnia, és rendszerint hajnalban került haza. Napi 5 pengő járt ezért. Egy fekete kávé és a tányérpénz 1/5. Dr. Győri a fehér keresztől azt mondta, a tüdő nem játék, a gyereknek magaslati levegő kell, és ha az utazás nem megy, ki kell engem vinni naponta a Schwab-hegyre, a Ligetbe, mit tudom én, a nyugati füstjénél minden jobb. Ahányszor szellőztettünk, utána mindig ment a sopánkodás, itt nem érdemes takarítani, új nyivastagon áll a korom a bútorokon. Mivel anyámnak szereznie kellett valami olyan munkát, ha már a táncmesteri diplomáját nem használhatta, amivel ő is tud keresni egy kis pénzt, egész nap állás után loholt. Így nagyanyámra maradt, hogy engem levegőre vigyen.
1: Nem kell mindenféle aljanéppel elegyednünk. Vettem bérletet a Margit-szigetre, 1 hónapra 3 pengő. De megéri.
0: Hiába volt a Városliget ingyen, épp azt nem szerette, hogy ott akárki odaülhet mellé a padra, és beszélgetést kezdeményezhet. A sárga kartonlapra, melyre a fényképemet erősítették, rá kellett írni, hogy a gyermek és kísérője közül utóbbi milyen megszólításra tart igényt. Ahányszor a szigeti bejárónál felmutatta a bérletet, s az őr, mint nagyságos asszonyt köszöntötte, olyan lett az ábrázata, mint szent áldozáskor, ha épp az ostját érezte a nyelvén. Minden más volt már akkor is, ha a szigetre csak készülődtünk. Nagyanyám a megszólításhoz öltözködött. Felvette például a csináltatott kabátját, amiben legnagyobb meglepetésemre neki az egytömbből faragott hatalmas teremtésnek dereka is volt. Kesztyűt húzott, kalapot tett fel, és a gyöngyökkel kirakott apró retiküljét vette magához, amiből a villamoson nehéz dolog volt az ő bütykös ujjaival előkotorászni az apró pénzt. Púder az arcra, egy csepp kölni a füle mögé, pillantás a tükörbe, mintha nem is a nagyanyámmal, hanem egy vadidegennel kelnék útra.
1: Ilyenkor már kint vannak a fácánok is, megnézheted őket. Gyere, bújj bele a kabádba.
4: Még hogy kinövi.
0: Mielőtt kiléptünk volna a lakásból, megtorpant egy pillanatra, s a hüvelyk meg a mutatóujját összeszorítva, hogy közben éreztem a körmét is, keresztet karcolt a homlokomra, aztán lódított a vállamon egy csöppet. Na, mondta, indulunk Istennek nevében.
1: Istennek nevében.
0: Hunyorogtató éles fény tűzött egyenest a szemünkbe, amint kiléptünk a kapun. A vadnapsütésben az Ötvös utca valósággal kicserélődött. A bádogos cégtávláján szikrázott a kopott zománc. Csillogtak a teljes kannák a szemközti járdán, ahol meg árnyék volt, arra felé, mintha lejtett volna az úttest. Nagyanyám a két felső gombot kipattintotta a kabátján.
1: Te nem. Nem szabad. Képes volnál megfázni. Na tessék. Már prüszkölsz is. Most mit csináljak veled, mi? Mit csináljak? Forduljunk vissza?
0: Némán én tettem nemet. A terjeszkörút sarkán, mielőtt átkeltünk volna a túloldalra, elrobogott előttünk egy teherautó, és ott hagyta maga mögött a friss kenyér illatát. Nagyanyám hirtelen rántott rajtam egyet, s nem a Podmanicki utcai megálló felé vonszolt, ahol épp bent állt egy 66-os, hanem merőben, szokatlan módon a nagy posta felé.
1: Ha jó leszel, ha egyszer az életben jó gyerek tudnál lenni, akkor ma gyalog mennénk a szigetre. Ha gyalog megyünk, útba ejtjük az Epsteint. Ott van a világ legjobb sós kiflije. Na, lesz mivel etetned a fácánokat. De ha nyafogsz vagy faxnizol, fordulunk is vissza. Én nem fogok mindenki előtt szégyenkezni miattad.
0: Jó leszek, suttogtam megadóan. És csak amikor elcsörömpölt mellettünk a 66-os, akkor döbbentem rá, hogy mit veszítettem. Ma nem találkozunk a kalahúzzal. Nem láthatom a sok zsebes bőrtáskáját. Nem lesz új villamosjegyem se. Két hetente átvillamosoztunk anyám szüleihez Budára a Szél-Kálmán térig. Onnét aztán már csak keveset kellett menni a meredek Ostrom utcáig. Amikor a szüleimmel voltam, még a kalauz meg a táskája se érdekelt. Csak elhevertem a kettejük ölében úgy, hogy a fejem és a többi részem is érezzen belőlük valamit. Az Ostrom utcában folytatódott ez az álomszerű boldogság. Ott fehér csempével volt kirakva a fal, a fürdők át körül, nem úgy, mint nálunk, ahol csak le volt festve. Engem rögtön bedugtak az illatos habbal teli vízbe. Pancsolhattam benne, amíg akartam, úsztathattam a kis sárga kaucsuk halacskámat, bugyogott ki a száján a víz, ha megnyomtam a farkát. Utána ágyba dugtak, a szoba ablak a kertre nézett, és a barna spaletta rácsaik közt ferdén belső sugarakban repülő figurákat láttam, vagy csak képzeltem, ez sose derült ki, mert elaludtam. Úgy ébredtem, hogy testőrség állt két felől az ágy mellett. Anyám, apám jobb felől, Zsiga nagyapám, Margit nagyanyám bal felől.
5: Mit parancsol, kis felség?
0: Kérdezte az utóbbi, de nem kellett válaszolnom, mert ez egy bevett szertartás volt, mindenki tudta, mi következik. Csiklandozás! 107 kilós nagyanyám fürge ujjacskáival, aki közben édesen nevetgélt. Én meg tekeregtem az ágyban, mintha el akarnék bújni előle, de mindig elkapott és megtalálta az érzékeny pontjaimat. Annyira kellett visítanom és nevetnem, hogy rendszerint rám jött a köhögés, és mivel a derekam, a hátam fedetlen volt, félni kezdtek, hogy még megfázom.
5: Még neki. Megfázik?
0: Akkor Margit nagyanyám hirtelen eltűnt, és az én csészémmel hömpölygött vissza. Ez kínai porcelánból volt. Arancsík futott körbe a peremén, lejjebb pedig kék és rózsaszínű halacskák kergetőztek. Kakaó gőzölgött benne, és volt hozzá ugyanilyen mintájú kis tányér is, mazsolás kaláccsal. Testőreimnek végig kellett várniuk, hogy elfogyasztom mindezt, és elégedett vagyok-e.
5: Jól lakott, kis felség?
1: Vagy netán talán hozzak még egy csészével?
5: Nem, Margit, nincs több kakaó, a kis felség most lovacskázni akar. Vagy inkább legyen, zsákot vegyenek? Na, opá, hátabra. Zsákot vegyenek, van egy jó nehéz zsák.
1: Zsiga, a szíved!
5: De hogy is adlak el?
3: Apa, ez nem neked való, árt a szívednek.
5: A szívemnek? Délti úgy tesz egy unoka a nyakban, és pucom.
0: Amíg így száguldoztunk, nagyokat cippantottam a nagyapám ingéből és mellényéből áradó finom illatból. Megkérdezte, mi az, aminek ilyen jó szaga van? Amitől boldogan kiáltozni kezdett, aha, jól van, azt hiszem, Big Fitz, te is nagy pipás leszel.
5: Azt hiszem, Big Fitz, te is nagy pipás leszel.
0: Amint hazaértünk az Ötvös utcába, Irén nagyanyám azzal fogadott bennünket, hogy alul marsz kezet mosni.
1: Kész a vacsora. Órák óta várok rátok. Nem győzöm melegíteni az ételt. Sóska főzelék van, hússal.
0: Nem is vagyok éhes, kiabáltam rögtön, mert láttam magam előtt a savanyú zöld katyvasz közepén úszó fehér csomókat, és lút bőrzött tőle a hátam. Kaptam kalácsot meg kakaót, nem vagyok éhes. Dur! Irén nagyanyám végigdübörgött a hosszú előszobán, bevágta a konyhajtót. Léptei alatt sírtak, nyekeregtek a hajópadló öreg deszkái.
1: Adni a jóságost? Na persze, két hetente egyszer. Az könnyű. Kakaó meg kalács. Mi kell egy vérszegény gyereknek? Kakaó meg kalács. Abban van a vitamin. Ez a nagy tudomány a drága látosnak. A vén, büdös, istentagadónak a sok diplomájával. És a nászasszony? Az is megéri a pénzét. Majomkodni, nyalni, falni, mindent ráhagyni a büdös kölyökre. Mert ő a jóságos nagymama. Én meg, aki szenvedek vele naponta, én vagyok a gonosz. De meg is nézném, hogy boldogulna, ha neki kéne etetnie. Hamar elege lenne, az biztos. Nem szokta a cigány a szántást?
0: Dermedten ültünk anyámmal. Apám már elment zenélni, most ki fog megvédeni minket? Csörömpöltek a vitrínben az üvegfigurák, billegett a kis fiókos szekrény, recsegtek a meglazult parketták. A lakásban nem lehetett anélkül közlekedni, hogy a többiek az összes helyiségben ne tudták volna, ki megy, honnét és hová. Éjszakánként néha arra ébredtem, hogy nagyanyám az ajtó felé lopakodik a sötétben, és rövid fülelés után átkiabál.
1: Sok lesz már a jó volt.
2: Mutter! Mégiscsak házasok vagyunk, mit képzel? Ne csinálja már ezt, mert...
1: Mert? Mi lesz? Kezet emelsz anyádra? Az lesz a szép! Majd ne bünted érte a jó Isten, de én megmondom...
2: Mutter! Gondoljon a gyerekre! Éjszaka van!
0: Most nem volt éjszaka. De ugyanúgy dugta be a fejét az ajtón, és be is nyomult. Egymás mellett kucorogtunk anyámmal a rekamié szélén, nagyanyám meg odatornyosult fölénk, és bömbölte a magáét.
1: Mondd meg azoknak ott Budán, hogy a buta Irén mama üzeni, nincs több kakaóztatás. Többé nem fogom tűrni, hogy elvegyék az unokám étvágyát.
0: Itt a Szent István körúton azonban, mintha nem is ő lett volna. Elidőzött minden kirakatnál, mindent megbámult, és azt is láttam, hogy az üvegen az alakját lesi. Átnéz a válla fölött, és úgy mérlegeli, nem kell-e valamit igazítani a magán, egy tincset vissza a kalap alá, simítani egyet a gallérián. Nem is séta volt már ez, inkább olyan, mintha a körút egy tó volna, és mi csónakban ringatóznánk rajta. Jött egy kis szél a Margit híd felől, és finom, ismerős illatot hozott. Megrántottam nagyanyám kabátulját, éhes vagyok, kérem a kiflimet. Ebben a pillanatban csapott le ránk a víjogó éles hang. És nemhogy elkezdett volna csöndesedni, vagy meg is szűnni, folyton csak erősebb és erősebb lett. A fejem fölött is szólt, a talpam alól is szólt. Hiába szorítottam a két tenyeremet a fülemre, áthatolt mindenen. Annyira erős volt, hogy az már fájt. Megpördültem, de hiába nem lehetett szabadulni tőle. Egy szemvillanásnyi idő alatt körülöttünk is megváltozott minden. A körút barátságos zsivaja eltűnt. A ráérősen témfergő járókelők üvöltő és sikító vadakká változtak, akik vakon rohantak a híd felé, mások meg a pályaudvar irányába, és aki az útjukba került, fellökték, legázolták. Az autók ott álltak meg, ahol a víjogó hang érte őket. Vezetőik kinyúltak a kisablakon, és folyamatosan nyomták a piros gumitömlőt. Állt a villamos is a két megállója között. Vezetője a lelógó bőrszíjat húzta, hogy a csörömpöléssel jelt adjon magáról. Az a hang itt körözött felettünk, mint egy ragadozó, hol lejjebb ereszkedett, hol kicsit följebb húzódott. Gyalázatos, kárörvendő hang volt. Leszkapsz, leszkapsz! Egyfolytában ezt visította. Nagyanyám keményen fogta a karomat, mintha tudná, hogy félelmemben képes volnék elkezdeni rohanni, ő meg folyton az égre bámult, és mozgott a szája, de nem hallottam, mit beszél. Mennyi idő telhetett bele, hogy ez az iszonyat is megszokottá vált, nem tudom, de lassanként érteni kezdtünk néhány kiáltást. Hátulról szinte fölemelt és tolt és taszított bennünket a tömeg. Nagyanyám megragadott és úgy vitt, mintha súlytalan volnék. Beugrott velem egy kapu alá. Mindjárt bombáznak, sikoltotta egy női hang. Tegnap is bombáztak Csepelen. A rohadt brittek, tódította egy harmadik. A rohadt gyilkos brittek. Tompa puffanások és dörrenések hallatszottak távolról, aztán közelebbiek lettek. Végül hatalmas robaj és csörömpölés következett. Szentséges ég, ez itt volt, valahol itt mellettünk, visított egy fiatal nő. Akkor a következőt mi kapjuk, ezt meg egy reket férfi hang dörmögte. És kik miatt van az egész, kérdezte az iménti brittező. Kik értesítik a britteket rádión? A zsidók, kezi csókolom, a zsidók. Az előttünk álló szemüveges hátrafordult, de már nem sokáig, hál' Istennek. Teszünk róla, hogy ne tehessék. Mikor megyünk már haza? Ráncigáltam nagyanyám kabátját. Tudod, hogy éhes vagyok, és pisilni is kell. Itt napocska sincs, menjünk már haza. Nagyanyám rám pisszegett. Imádkozom, ne zavarj. Emberek, eszmélt valaki. Emberek, nem hallják. Csend van. Füleltünk, és tényleg nem hallatszott semmi. Akkor lefújták, mehetünk. Na, ezt megúsztuk, tört ki valakiből a megkönnyebbülés. Kiértünk az utcára, és meg voltunk lepődve azon, hogy a nap most is süt, sőt, lehet, hogy abba se hagyta közben. Azt hittem, akkor végre megyünk kiflit venni, aztán ki a szigetre. Ehelyett hazafelé indultunk.
1: Hunyd a szemed! Hunyd de rögtön! Az nem gyereknek való, ami itt van. Sehova máshova ne nézz, csak a lábad elé. Megértetted? Indíts! És ne busszacs a kiflidemet! Lesz kapsz!
0: Hát jó, gondoltam, csüggettem, menjünk haza. A házmesterné éles rikoltása már otthon ajtónyitás közben ért el bennünket. Várjon, nyergesné, keresték magukat, levelet is hagytak. Mi nem vártunk, nem látszott nagyanyámon, hogy vissza akarna menni bármiféle levélért. Végig rohantunk az előszobán, mintha oda bent már nem várhatna ránk semmi rossz.
1: Ide jössz. Ide jössz, és hálát adsz az Úr Jézusnak, hogy megmentett minket.
0: A szobájában a fehér kissé megdőlt cserépkája és az ajtó között volt egy maga állított a kis oltár. Ő már előtte térdepelt, engem pedig maga mellé rántott. Valami olyasféle viszonyban volt a jó Istennel, mint egy másik öreg asszonnyal, aki abban különbözik a többitől, hogy nem csak képes megérteni, mit és miért kér tőle, de hatalma is van hozzá, hogy a kívánságait teljesítse.
1: Add, hogy túléljem, élje túl a fiam, az unokám.
0: És itt egyszerre abbahagyta a sorolást. Ez sehogy se tetszett nekem. Anyut kifelejtetted, mondtam, hogy figyelmeztessem rá, de csípős suhintást éreztem az arcomon. Miért ütsz, kiabáltam? Kihagytad anyut? Muszáj volt szólnom. Láttam az arcán, hogy felbőszítettem. De aztán mégis szerencsém lett. Valaki becsöngetett. Fekete hajhálóval a fején, fekete mamuszban és kötényben a házmesterné állt ott, akitől még nagyanyám is tartott, amióta többször is elkéstünk a lakbérrel. Nekem egy jó erős labdán bánta, hogy lemert esni az udvarba. Nem hallotta nyergesni, kiabáltam, hogy keresték magukat. Mi lett volna, ha visszajön, vagy vár egy csöppet? Összehajtott gyűrött papírt kotort ki, kötényének valamelyik feneketlenül mély zsebéből. Tessék, ezt hagyták itt. A kedves nászasszonya volt, bökte ki sziszegbe, mint aki azt is tudja, mennyire nem kedves az illető nagyanyám számára. Én adtam neki papírt, mert semmi se volt nála, még egy retikül se. Úgy tett, mint aki megy már, de érezhető volt, hogy még tartogat valamit. Azt ajánlom, figyelmeztesse, hogy a csillagot kabáton kívül kell hordani. Nagyanyám, amint betette utána az ajtót, hátával a falnak dőlt, a fejét rázta.
1: Tudtam, hogy bajt hoz ránk. Tudtam. Légy szíves, vizelzél be egy zsebkendőt. Hozd ide.
0: Szokatlan volt ez a légy szíves. Még furcsább, hogy a zsebkendőt nem a homlokára tette, hanem kigombolta a blúzát, és az alá tette be. Ácsorogtunk, és nem tudtam, mire várunk. Az se, hogy én végre bemehetek-e. Aztán szétnyitotta a papírt, és azzal se törődve, hogy ott vagyok, hangosan elolvasta az üzenetet. Itt jártam, Ágikám, apát ma reggel elvitték a... Nem akkor, és nem tőle tudtam meg, hogy nagyapámat kik vitték el, és hová. Ez talán benne se volt abban a pár sorban. Az elvitték, mégis elég félelmetesen hangzott, hogy rögtön valami tisztázatlan félelem ébredjen bennem. 20 évvel később, a 24. születésnapom éjszakáján, álmomban újra ott sétáltam Irén nagyanyámmal a körúton. Tudtam, hogy felnőtt vagyok, de 4 éves is voltam. És fuldokolva tömtem a számba a kiflimet, mert el kellett fogynia azelőtt, hogy kiérünk a szigetre, különben adhatom a csücsköt a fácánoknak. Annyira közel volt a Duna, hogy kinyújtott karral elérhettem volna a túlpartját, de persze a kiflit nem engedhettem el, hát csak néztem oda át azt a házat. Egy túl nagy házat. Még az ablakai is hatalmasabbak voltak, mint a vetítővászon a moziban. És nagypapa állt az egyikben. Láttam, ahogy 2 katona lép mellé, és a karját kicsavarva próbálja hátra vonszolni az ablakból. Nagypapa azt hitte, hogy látjuk őt. Átkiabált ide a pesti oldalra, itt vagyok, én vagyok itt, nézzetek már rám! Zsebre raktam a kifli véget, és abban a szempillantásban kemény, éles kokit éreztem a kobakomon. Nyughas kölyök! Ordította a nagyanyám, és a szeme vérben forgott. Ez nem viccel, gondoltam, meg fog folytani. Végre sikerült fölébreszteni magam. Merő lucsok voltam a verejtéktől, és csöppet se éreztem úgy, hogy túl volnék a veszélyen. Még bejöhet és megteheti, ez cikázott bennem, amíg rá nem jöttem, hogy arra a félig magatehetetlen öregasszonyra gondolok, aki tőlem 2 szobányira alszik, és a teás csészét sem tudja a szájához emelni, ha nem segítenek neki. Az elmaradt szigeti sétánkat követő reggelen is a nagyanyám üvöltése ébresztett.
1: Még mit nem? Sose leszek a cinkocs!
6: Ne csinálja ezt! Mutál.
1: Hagyjál! Ha anyádra nem gondolsz, gondolnál legalább a fiad életére, de te átálltál ezekhez. Ezért megbüntet még az Úr Jézus. Megbüntet. Meglátod. Csak azt ígérd meg, hogy nem csinálsz semmit, amíg az egészet meg nem beszéltem a lelki atyámmal. Délig nem jövök. Semmi kedvem találkozni azzal a...
0: Aztán csak a bejárati ajtó dörrenését hallottam. Akkora volt, mint egy ágyulövés. Valamivel később megérkezett másik nagyanyám, ez is fura volt, évente egyszer szoktak átjönni nagypapával, akkor se hétköznapon. Pizsamában voltam még. Mezítláb rohantam ki, amikor megismertem a hangját, rácsimpaszkodtam. Ugye most játszunk? Kiabáltam boldogan. Mi van a táskádban? Kalácsot szerettem volna találni benne, amilyet vasárnap délutánonként kaptam, de hiába kutattam. Nagyanyám szelíden lecsúsztatott az öléből, és amikor puszit adott, könnyekkel kente össze az én arcomat is. Hirtelen eszembe jutott a tegnapi levél, amit a házmesterné hozott fel, és rájöttem, hogy nem lesz itt csiklandozás, se bújócska, se semmi. Margit nagyanyám valahogy túl kicsinek látszott most, mintha a felére fogyott volna, amióta utoljára náluk jártunk. Folyamatosan bőgött, s még beszéd közben se tudta abba hagyni.
6: Puskatussal törték be a könyvszekrények ajtaját, pedig mindegyikben benne volt a kulcs. Kidobálták az összes könyvet, az összeset. Kiborították a fiókjait, szétszórták a céduláit, a szótárát, amit 40 éve gyűjt. Tudjátok, mit szokott mondani? Ha semmi más nem marad utána, más latin, német, magyar természettudományi szótár, akkor se lesz itt, csak a doktor Fülöp féle. Azt hittem, nekik is ugrik, amikor a csizmájukkal kotorták szét a céduláit. Nem bírtak beletörődni, hogy semmit se dugott el. Hát mit dugott volna el? Nem volt konspirátorfajta. Mindig mondtam is neki, Zsiga, ha teszid oda nyilasokat, azt lent a Szél Kálmán téren is hallják. Hát kell félni egy ilyen embertől.
0: Hirtelen, fékezhetetlenül kitört belőle valami furcsa, üvöltő sírás. Egy olyan hang, mintha nem is felnőtt torkából jönne. Sokféle nevetését ismertem, s valahogy azt képzeltem, nem is illik hozzá más. Sírni? Most először hallottam életemben. Minél tovább tartott, hiába volt szokatlan, annál ismerősebb lett. S egyszer csak megéreztem, mire hasonlít. Arra, ahogy én szoktam sírni, ahányszor csak úgy éreztem, bármit megtehet velem a gonosz világ, aki történetesen Irén nagyanyám volt, mert estig ki vagyok szolgáltatva kényére kedvére, és nincs, aki megvédjen.
6: Zsiga nagyapád azt mondta még utoljára, üzenem Andriskának, hogy egyen rendesen, én nehezebb zsákot is elbírok. Ha legalább azt tudnám, hogy él. Semmit se bánnék, ha legalább azt tudnám. De mondd meg, Bandi, egy érszűkületes, szíves, cukros ember, aki 62 elmúlt, kibírja ezt? Érzem, hogy nem bírja ki.
0: Apám gyanús sietséggel kapta félre a fejét, fel is pattantam, hogy megnézzem, csak nem kezdett el bőgni ő is. Nyílt az ajtó, és anyám másodmagával állt a küszöbön. Nem is vettem észre, mikor tűnt el. Ott állt a háta mögött az alattunk lakó kerekképű, tök kopasz ember, akit a lépcsőházból ismertem, előlépett, s kezet csókolt Margit nagyanyámnak. Nem tetszik megismerni, ugye? És rögtön hátra lépett, hogy jól szemügyre lehessen venni. Nagyanyám arcán még ott voltak a szétmaszatolt könnyek, de már a hajához nyúlt. Ültében kihúzta magát, félénk mosoly kezdett derengeni az arcán, és egyszer csak megszólalt, ugye a tanítványa volt, de hol is? A kopasz repesett a büszkeségtől, hogy ráismertek, én vagyok az Lohkarcsi. Szlóf Károly köz- és váltóügyvéd, de ami per pillanat fontosabb a tanár úr szempontjából, a Lóden posztó igazgató tanácsának tagja. Nagyanyám értetlen pillantását látva hozzátette, ez hadi üzem. És egy hadi üzem jogtanácsosa ma sokat tehet. Különben is Fülöp tanár úrért az ég adta világon mindent megtennék. Tudnom kellene viszont, hogy pontosan mi történt. Azt kellene tudni, nem lehetett-e tévedés? Egy hibás név, egy eltévesztett lakcím.
6: Szó se volt tévedésről.
0: Szó se volt tévedésről, kapta fel a fejét Margit nagyanyám, mint akit hiúságában sértettek meg.
6: Az állt ott Schwarz auf Weiz, hogy dr. Fülöp Zsigmond, Ostrom utca 4...
0: Dr. Fülöp Zsigmond, író, Ostrom utca fordító. 4, tanár, író, fordító. Jó, bolintott Zloch, ne toljatok be, tette hozzá gyorsan, mielőtt nagyanyámból kitört volna a sírás, estére okosabbak leszünk. Nem kellett estig várni. Apám a smokingját kefélgette, indult volna zenélni, amikor csöngettek, és Zloch, ahogy meglátta őt, szájára tette az ujját, hogy csak halkan. Ebben a pillanatban ért ki anyám az előszobába. Baj van, ugye? Nagy baj van.
3: Baj van, ugye?
0: Hát,
3: nagy baj van.
0: Az a helyzet, hogy apádat Hein Péterék vitték el, fent van a Schwab hegyen, a Majesticben. Nem mondtátok, hogy a tanár úr ennyire belemászott a politikába? Azok a rendszeres titkos összejövetelek. Elhihetitek, elég zsenáns volt, hogy exponálom magam, is a gestapon mondják a képembe, mi a helyzet. Igazán beavathattatok volna? Ha tudok erről, másképp lépek fel.
3: De miről? Nincs miről tudni, szó se igaz az egészből.
7: Várjál csak. Kisanyám, lehet, hogy a szerdákat fújta be valaki.
3: Erre nem gondoltam. Legalább 20 éve minden szerdán feljártak apámhoz a volt tanítványai. Pár év óta megint a saját nevével írhatott a Népszavába. Aki többet akar tudni a témáról, az felment hozzá.
0: Áj, kiáltott fel Zloch. Megvan a lényeg, a Népszava. Szüleim csak bámultak rá, és szemlátomás nem értették, mi lehet a lényeg. Hát kinek alapja a Népszava, kérdezte Zloch. És mivel hiába várt, maga adta meg a választ. A Szociáldemokrata párté. Már kapizsgálom, miről lehet szó. Meglátom, tudok-e valamit csinálni. Zloch elment. Mielőtt apám bármit mondhatott volna, csattant a kilincs és szobája ajtajából, Irén nagyanyám kezdett harsogni.
8: Régúton kellene lenned. Nincs elég bajunk ezek miatt. Tegyene ki a zenekarból is.
7: Már úgy is taxival kell menjek, de ha még maga is rákezdi, mutterkám.
8: Mi az, hogy ne kezdjem rá? Mit ne kezdjek rá? Én figyelmeztettelek, én időbe szóltam, hogy ez a házasság...
7: Mutter, most kérem, amíg még nyugodt vagyok, legyen már magában egy csepp jó érzés. Bajban van a család.
8: A te családod én vagyok? Én? Meg a fiad? Nem, ezek
7: Mutter!
8: Ezek feszítették meg az Úr Jézust. Ezek küldik ránk a bombákat. Minket is meg fognak
7: elég, elég, Mutter! Most legyen elég!
8: Megmondtam, hogy ne vegyél el zsidó lány!
7: Maga sose képes elhallgatni!
8: Jézus! Kezdetem el a
7: fagyádra! Hallgasson a fesszerét! Hallgasson! A kezdetemért!
0: Apám olyan lassan, mintha ólomból volna, elvette a kezét nagyanyám szájáról. Láttam az arcán, hogy maga is meghökkent attól, amit tett. De a háta jelezte, hogy még minden porcikája görcsben van. Feszülten várja az újabb támadást. Nagyanyám állkapcsa sem ígért semmi jót. Attól, ahogy apámra, majd anyámra nézett, reszketés fogott el, aminek nem tudtam parancsolni, kivert a hideg, pedig nem is fáztam. Ezek, pillantottam sajnálkozva a szüleimre, ezek nem tudják, milyen erős. Mindannyiunkat meg tudna ölni. De majd én vigyázok.
8: Az Úr Jézus sebére esküdtél, hogy nem fordulsz anyád ellen. Megesküdtél, Bandi. Megbüntet még a jó Isten!
0: Egymáshoz zárt mutatói és középső ujjával a plafon felé döfködött, s oly rémülten nézett az ujjai után, mint aki maga is fél attól, ami ott lehet. Bevágta az ajtót, de most nem ijesztett meg vele. A vakolat darabkák potyogásának ismerős zaja megkönnyebbülés volt ahhoz képest, hogy tűznyelvek is kicsaphattak volna a mennyezetből, ahogy nagyanyám kérte. Apám halála után tudtam csak meg, hogy miféle esküre hivatkozott nagyanyám, és miért volt az, hogy apám erre mindig elnémult, mintha nem volna mit felelnie. 1972. januárjában halt meg, amikor már egy másik lakásban laktunk, és neki életében először, de csak 3 éven át lehetett egy külön kis szentélye. Egy műhely, amit magára zárhatott, ha dolgozott valamin. Pár hét beletelt, mire anyámmal lett elég lelki erőnk, hogy benyissunk. Gyönyörű rend volt a szerszámok a dobozkák és ládikák között, és akkor minden mögül és alól előbukkant egy papundekli doboz, oldalán az árulkodó reklámfelirattal Dr. Noseda Baby Cream Soap. Egy fekete ágaskodó paripán huszár ül, aki hátrafordulva kezében trombitával éppen riadót fúj. Erőt vettem magamon, és felnyitottam a noszedás doboz tetejét. És mindjárt előszörre megláttam a hatalmas feszületet, ami nagyanyám szobájának falán lógott.
3: Tudod, mi ez? Ez az a bizonyos, amire megeskedte apádat. Ezt az egészet közvetlenül az esküvőnk előtt tudtam meg én is, miután hazajöttünk Gibraltárból. Apádnak meg kellett magyaráznia, miért kell egy fedél alatt élnünk az anyjával. 5 éves volt, mikor megeskedte rá, hogy sosem hagyja magára. Mindig akkor kezdte emlegetni az esküt, ha attól félt, hogy nő van a dologban, akinek a kedvéért majd elhagyja. Olyankor újra meg újra elmondta, csak egyszer tegyen ilyet, megátkozza. Hiába tudta apát, hogy ez butaság. Valahogy mégis félt tőle. Tudod, apa nélkül nőtt fel. Nagyanyádnak mindent egyedül kellett előteremtenie. Senkire sem számíthatott. A családja kitagadta, amikor Pestre szökött. Meg sem merte írni nekik, hogy férjhez ment, és a férje apát születése után 3 hónappal elhagyta. Pedig így volt. Nyerges Ágoston, a te nagyapád, aki persze nem volt a nagyapád, 3 évre kiment Nürnbergbe nyomdászatot tanulni. Közben egyszer sem járt itthon. Mire hazajött, mint gépmester, nagyanyád 8 hónapos terhes volt apáddal. Becsületére válik az öreg nyergesnek, hogy kivárta, amíg apád megszületik. Nevére vette, és csak utána adta be a válást. Nagyanyád viszont úgy viselkedett, mintha az ura csalta volna meg őt. Arra is megeskedte apádat, hogy sose kérdezősködik az apja felől. Ha valaki, egy idegen megállít az utcán, kisfiam, és azt mondaná, hogy ő az apád, egy olyan magas, bajuszos, kerekfejű ember, ne szól semmit, az égvilágon semmit, csak fuss el, fuss, ahogy bírsz, mert ő rossz ember, rosszat akar a mamának és neked is. És ha egy vékony, szemüveges, vöröses hajú ember csinálná ezt, ugyanígy tégy, ő is rossz ember. Azon a délutánon besötétített, és vastag, szentelt gyertyákat gyújtott. Apád még 30 év múlva is riadtan emlegette, hogyan ugráltak a megnyúlt árnyékok a falon, milyen ijesztő sercegéseket lehetett hallani időnként. Oda kellett térdepelnie a feszület elé. Nagyanyád megfogta a csuklóját, és a párnás kis ujjacskáit jól rászorította a keresztre. Az Úr Jézus szent sebére esküdj, hogy sose hagyod el anyádat, sose fordulsz ellene, Isten téged úgy segéljen, és ha megszeged, a pokolba pottyansz, a kénköves pokolba, a patás ördögök közé, akiknek ekkora szarvuk van, né? És tüzesített vasvillával ugrálnak körülötted, mert leszámott egy nagy kondér is, lángok nyaldossák az alját, és abban főzik meg az esküszegő gyerekeket. Csoda-e, ha apád még 30 évesen se tudta elfelejteni? Beszélni se beszélt róla, amíg nem volt muszáj. Gibraltárban például, amikor megkérte a kezem, és tervezgettük, hogy hogyan fogunk élni, mélységesen hallgatott az anyjáról. Apádék zenekara már 1/2 éve játszott a Palómában, amikor a tulaj gondolt egyet. Kapósabb lenne a műsor, ha a magyar zenekar mellé magyar táncosokat is szerződtetne. Így kerültünk ki mi is. Eszünkbe se jutott újságot olvasni, rádiót hallgatni. El voltunk foglalva egymással. Olyan volt, mint a hideg zuhany, amikor kiderült, hogy mindenfelé balhék vannak, és a britek, pláne akkor fél évvel a világháború előtt, már senkivel se tettek kivételt. Aki bejelentette, hogy ott akarna házasságot kötni, azt egyszerűen kiutasították, mert automatikusan járt volna a brit állampolgárság. Haza kellett jönnünk. Volt egy mesés hajóútunk. Még a tengeren is csak tervezgettünk. Téged is ott találtunk ki. De itthon aztán kiderült, hogy van a házasságunknak az angoloknál is nagyobb ellensége. Nagyanyád ki akarta tagadni apádat. Megátkozta. Engem is megátkozott. A végén kikötötte, hogy együtt kell laknunk vele, és később se. Soha nem költözhetünk külön lakásba. Nagyanyád nem akarta, hogy apád felesége legyek. Legalábbis akkor azt hittem. Semmi másról nincs szó, csak is erről. De most már kezdtem azt gondolni, hogyha eszelősen is, egyszerűen csak féltette a fiát. Azok olyan idők voltak. Eszelős idők.
0: Különös és meglepő volt anyám szájából ezeket a megenyhült mondatokat hallani. Eszembe jutott, hogy a 60-as években Irén nagyanyám túl a 80-on már nem csak maga tehetetlen volt, de ágytálazni is kellett, mosdatni és törölgetni, és reggeltől estig kibírhatatlan büdösség terjengett körülötte. Egyedül anyám gondoskodott róla. Bevitte neki a tálcát, kihozta a maradékot, ellátta, ügyelt rá, hogy bevegye a gyógyszerét, otthon megvárta a körzeti orvost, hát ha van valami utasítása, vett nagyanyám ízlése szerint való üdvözlő lapokat húsvétkor és karácsony előtt, hogy tarthassa a kapcsolatot, akivel akarja. Én just sem segítettem neki. Sőt, azt sem értettem, ő miért csinálja. Végül azzal magyaráztam meg magamnak, hogy ez valamiféle nemes bosszú mindazért, amit nagyanyám elkövetett ellene. Néha kiszűrődött nagyanyám szobájából a hálálkodás, Ágikám mondta, te egy szent vagy. Jó lett volna látnom ilyenkor anyám arcát, látszik-e rajta az elégtétel. Anyám mindenről úgy beszélt 1972-ben, mintha 44-ben nem is éltem volna. Tehát semmit sem tudhatnék az eszelős időkről. Pedig voltak emlékeim. Egy csapásra éles kontúrokat nyert az a nap is, amikor dr. Szlochnak 12 nap után sikerült kihozni a nagyapámat a Majesticből, egyenesen a Margit kórházba kellett vitetnie, és feljött hozzánk, hogy ezt elmesélje. Magától értetődőnek tartottam, hogy megyek a szüleimmel nagypapát látogatni. De apám megcsóválta a fejét.
7: Sajnos, kisbocsom, nem jöhetsz velünk. Tudom, hogy szeretnéd látni a nagypapát, de ő maga kérte, hogy ne vigyünk be hozzá. Beteg, nagyon beteg, csövek állnak ki a karjából, fölkelnie se szabad, alig tud beszélni, és borzasztóan le van fogyva. Azt hiszi, megijednél tőle.
0: De nem ijednék, kezdtem kiabálni dühösen. Nagypapa eddig is sovány volt, nem igaz, hogy ezért nem akar látni. De én tudom, miért nem visztek magatokkal. Nem kellek már neki. Nincs szüksége olyan unokára, aki... Elharaptam a mondatot, és bömbölő sírásba menekültem, mert az futott át az agyamon, hogy nagypapa rájött, milyen vidáman sétafikáltunk Irén nagyanyámmal, amíg őt kínozták a németek, és nekem csak a kifli volt a fontos, meg a futkosás a Margit szigeten, nem ő. Igazából attól a gondolattól kellett sírnom, hogy én se akarnék látni egy ilyen gyereket, ha nagyapa volnék. Annyira sírtam, hogy nem volt mit kezdeni velem. Ez hisztéria, mondta dr. Szloch, indulnunk kéne. És el is indultak, majd megnyugszik, vagy álomba sírja magát. Ebben az évben nem virgácsot kaptam nagyanyámtól Mikulásra, és karácsonykor is valahogy másképp viselkedett, mint szokott. mintha élvezné, hogy most egyedül ő a nagyszülő, mert se Zsiga nagyapám, hiába engedték ki akkorra már a kórházból, se Margit nagyanyám nem lehetett velünk. Azt persze senki sem kötötte az orromra, hogy miért nem.
8: Még az hiányzik. A gyerek a múltkor is megkérdezte a Mihala Endestől, igaz-e, hogy ő nyilas? Még az a szerencse, hogy a Mihala jó ember. Mindig látom a nagymisimnek a körmeneten, nem lett baj belőle. De ha a gyerek azt is elfecsegi, hogy a drága nászura még...
7: Ki ne mondja? Ágikám, sajnos ebben a mutternek igaza van. Jobb, ha a kölök nem tudja.
0: Karácsony után meg már eszébe se jutott senkinek, hogy ilyesmivel foglalkozzon. Le kellett hurcolkodni a légópincébe, mert egyre közelebbről lőttek, és folyton az utcai harcokról volt szó, meg valami gyűrűről, ami bezárult körülöttünk. Számomra az volt a legszebb ezekben a pincében töltött hetekben, hogy folyton velem van anyám is, apám is. Akkor bújok oda hozzájuk, amikor csak akarok. Én sűrűbben akartam, mint a többi gyerek, akik csúfoltak is ezért, de nem érdekelt. És igazam volt, mert apámat a háború után nem sokkal vidékre küldték dolgozni a szocdemek, akikhez anyámmal együtt siettek belépni. Havonta egyszer tudott hazajönni, de megesett, hogy egyszer sem. És ha itthon volt, egész nap a politika miatt marták egymást, mert anyám meg 9. kerületi nőtitkár lett. Ez nekem eleinte jó volt, mert ahelyett, hogy Irén nagyanyám egzecíroztatott volna odahaza, bevitt magával a Boráros téri irodába, ahol mindenki örült nekem. De aztán egyszer csak becsörtetett egy izzadós, kövér, kopasz ember, rám nézett és kiabálni kezdett. Ágneském, el kéne döntened végre, hogy mi akarsz lenni, pesztonka vagy nőtitkár, mert itt nem vagyunk óvodai ellátásra berendezkedve. Anyám elsápadt, leszegte a fejét, azt hittem kiabálni fog, de inkább soha többé nem vitt magával. Aztán egyszer csak vége lett a

0: fürdőszobát hívták. Oda költöztünk be. Muszáj volt anyám és apám között aludnom, amiért is úgy éreztem, hogy kicsit folytatódik a pincebeli boldogság. Nap hosszat az ágyban játszottam, nem is lett volna hely másutt ilyen körülmények között. Anyám újra meg újra felolvasta a Dugó Danit, apám meg drótból és dugóból elkészítette Danit és szélkelepet. Esténként, ha már ágyba bújtunk, s villany nem lévén erre hamar sor került, apámék megvárták, amíg az el másik szára felől horkolás hallatszik, és akkor halkan a régi még Gibraltárból ismerős slágereket kezdték zümmögni. Rendszerint erre aludtam el, és ehhez képest mit sem számított, hogy büdösek a mécsesek, és minden délben meg este ugyanazt esszük, mivel semmi másunk nincs, szárított sárga borsót, amit apámék még decemberben zsákmányoltak. Odakint még vadul lőttek, néha evés közben is úgy éreztük, ínog, reszket az egész ház, szó sem lehetett arról, hogy az utcára merészkedjünk, de egy nap ebéd közben anyám hirtelen letette a kanalát, és elsápadt.
1: Valaki kopog.
2: Senki se kopog. Magyar ember ilyenkor eszik, és nem zaklat másokat. És különben se jár senki az utcán.
3: De bizony, hogy kopognak. Megyek. Kinyitom.
1: Én is megyek.
2: Te csak egyél. Nem áll és kodj!
0: Sokáig egyikük sem jött vissza. Aztán apám bedugta a fejét az ajtón, és rám kacsintott.
3: Futás az előszobába. Meglepetésed van.
1: Na, mire vársz? Szaladj oda.
0: A hosszú cső túlsó végén két csontvászszerű sárgás bőrű alak imbolygott. Révült tekintetük nem rám irányult, pedig engem néztek. Hátrálni kezdtem. A torkómat nekifeszítettem apám hasának, és akkor az egyik jövevény alig hallhatóan megszólalt.
4: Zsákot vegyenek, zsákot, eladó a zsákon.
0: Tétován léptem előre néhányat, ám megcsapott a szag. Ugyanaz, amit lent a pincében éreztem. Most a másik alak felé vetettem egy pillantást. Margit nagyanyámnak kellett volna ott állnia, de akit láttam, még rémisztőbb volt. Lógott rajta a rongy, amit a kabát alatt viselt, mert nyomtalanul elvesztek a lágy puha párnácskái, melyekre olyan jól esett rásimulni, ha az ölébe vett, és amelyek édesen hullámzottak és rászkódtak, ha nevetgélt, már pedig többnyire nevetgélt. Mély fekete gödörben ült a szeme, s mintha még tőlem is félt volna. Az a figura, amelyik a nagypapára hasonlított, megpróbált legugolni, hogy amikor odafutok hozzá, egy magasságban legyen a fejünk. De közben elveszítette az egyensúlyát, megtántorodott, s ahelyett, hogy a tenyerével próbálta volna kitámasztani magát, riadtan a szemüvegéhez kapott. Ebből a mozdulatból végre ráismertem. De akkor meg a pár hónappal korábbi sértődöttségem akart mindennél előbb utat törni magának a torkomon. Nem hagytad, hogy én is bemenjek a kórházba. Pedig akkor nem is féltem volna tőled. Most félek. De most meg itt vagy.

Voltomiglan. Nyerges András regényének rádióváltozata. Az első részt hallották. Szereplők. A narrátor Fodor Tamás. Nagymama Béres Ilona. Nagypapa Kézdi György. Margit Nagyi Csomós Mari. Anya Németh Borbála. Apa Szőcs Artúr. A felvételt Liszkai Károly készítette, zenei szerkesztő Molnár András, a rendező asszisztense Srankó Orsolya, rádióra alkalmazta és rendezte Varsány Anikó. A regény rádióvá

változata 2009-ben készült, és utoljára 2009. február 8-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg.

0: Az éhező művész. Franz Kafka novelláját Kézdi György olvassa fel.
1: Az utóbbi években igen megcsappant az éhező művészek iránti érdeklődés. Míg korábban igen jövedelmező volt efféle nagy látványosságok rendezése saját vállalkozásban, ma a dolog tökéletesen lehetetlen. Más idők járták. Akkoriban az egész várost az éhező művész foglalkoztatta. Éjségnapról éjségnapra nőtt az érdeklődés. Mindenki legalább napjában egyszer látni akarta az éhező művészt. Később már bérlők is akadtak, akik naphosszat ott ültek a kis ketrec előtt, éjszaka is jöttek nézők, s hogy a hatást fokozzák fákja fénynél. Szép időben a ketrecet kivitték a szabadba, s így elsősorban a gyerekek bámulták az éhező művészt. Míg a felnőttek számára többnyire mulatságféle volt csupán, melyben a divat kedvéért vettek részt, a gyerekek tátott szájjal bámulva, biztos, ami biztos, egymás kezét fogva nézték, hogyan ül ott fekete trikóban, jócskán kiugró bordákkal, még egy széket is elutasítva, a földre hintett szalmán, hol udvariasan biccengetve, minden erejével mosolyogva válaszolgatott a kérdésekre, s olykor még karját is kidugta a rácson, hogy tapinthassák, milyen sovány. Máskor azonban teljességgel magába süllyedt, senkivel sem törődött, még a számára olyannyira fontos óraütéssel sem. Az óra volt egyébként a ketrec egyetlen bútordarabja, hanem csak nézett maga elé, csak nem teljesen hunyt szemmel, s olykor vizet kortyolt egy apró pohárból, épp hogy az ajkát megnedvesítse. A mindig változó nézőkön kívül voltak állandó, épp a közönség által választott őrök, érdekes módon általában mészárosok, akiknek mindig hármójuknak egyszerre az volt a dolguk, hogy éjjel-nappal figyeljék az éhező művészt, nehogy valamiféle rejtett módon mégis táplálékot vegyen magához. De ez merőben formaság volt a tömeg megnyugtatására, mert a beavatottak jól tudták, hogy az éhező művész az éhezés ideje alatt soha, semmi körülmények között még kényszerítésre sem enne egy csipetnyit sem. Művészetének becsülete tiltotta ezt. Persze nem mindegyik őr fogta fel ezt, akadtak olykor éjszakai őrcsoportok, melyek igen lazán látták el tisztüket, szándékosan elhúzódtak egy távoli sarokba, s ott kártyázásba merültek, nyilvánvalóan azzal a céllal, hogy az éhező művész egy kis frissítőt vehessen magához, amit feltételezésük szerint valamiféle titkos készletből kerít bizonyára. Semmi sem gyötörte jobban az éhező művészt, mint az ilyen őrök. Elszomorították, rettenetesen megnehezítették éhezését, olykor legyőzte gyengeségét, és ameddig csak bírt, énekelt efféle őrségek idején, csak hogy bebizonyítsa ezeknek a népeknek, mennyire igazságtalanul gyanúsítják. Ám ez sem sokat segített. Ilyenkor is ügyességét bámulták, inkább, hogy éneklés közben enni tud. Sokkal jobban szerette azokat az őröket, akik szorosan odatelepedtek a rácshoz, nem elégedtek meg a terem bánatos éjszakai világításával, még az impresszárió által rendelkezésükre bocsátott zseblámpák fényképéjét is ráirányították. Egyáltalán nem zavart az éles fény. Aludni úgy sem tudott, egy kicsit elbóbiskolni meg mindig képes volt bármiféle világításnál, s a nap bármely szakában, még a zsúfolt zajongó teremben is. Örömmel kész volt rá, hogy ilyen őrök jelenlétében alvás nélkül töltse az éjszakát. Szívesen eltréfálkozott velük, történeteket mesélt vándor életéből, majd az ő történeteiket hallgatta, s mindez csak azért, hogy ébren maradjon, hogy mindannyiszor bebizonyíthassa nekik, nincs semmi ehető a ketrecében, s hogy úgy éhezik, ahogy egyikük sem lenne képes. A legboldogabb azonban akkor volt, ha reggel lett, és saját számlájára gazdag reggelit hozathatott nekik, melyre aztán a kínkeservesen átvirasztott éjszaka után az egészséges emberek éhségével vetették rá magukat. Akadtak olyanok is, akik a reggelit mindenképp az őrök illetlen befolyásolásának tekintették, ez azonban mégiscsak sok volt egy kicsit, és ha megkérdezték őket, hajlandók lennének-e reggeli nélkül, csak magáért az ügy kedvéért átvenni az éjszakai őrséget, visszakoztak, ám a gyanúsítgatásokkal nem hagytak fel. Ez persze csak az éhezéstől eleve elválaszthatatlan gyanúsítgatások része volt. hiszen senki sem tölthette őrszolgálatban az éhező művész mellett minden nappalát és éjszakáját, senki sem lehetett tehát szemtanúja, vajon csak ugyan megszakítatlan és hibátlan-e az éhezés. Ezt csak maga az éhező művész tudhatta, vagyis ő lehetett az egyetlen, éhezésével tökéletesen elégedett néző. Ő viszont megint csak másokból sosem volt elégedett. Talán nem is az éhezéstől soványodott le annyira, hogy némelyek sajnálatukra távol kellett, hogy maradjanak a mutatványtól, mert nem bírták volna elviselni a látványt, hanem az önmagával való elégedetlenség tette mindezt. Ő volt ugyanis az egyetlen, aki tudta, amit egyetlen beavatott sem, hogy milyen könnyű az éhezés. Nincs ennél könnyebb a világon. Nem is titkolta, ám nem hittek neki. A legjobb esetben is szerénynek tartották, leginkább azonban reklámhajhászónak, vagy éppen szélhámosnak, akinek persze, hogy könnyű az éhezés, mert tudja a trükkjét, s még van képe félig meddig be is ismerni a dolgot. Mindezt el kellett viselnie, az évek során hozzászokott, belülről azonban mindegyre emésztett az elégedetlenség, és még soha, egyetlen éhezési időszak után sem hagyta el, ezt nem vitathatták el tőle, önszántából a ketrecet. A legfelső éhezési határt 40 napban állapította meg az impresszárió, ennél tovább éhezni soha sem hagyta, nagyvárosokban sem, és erre jó oka volt. 40 napig, a tapasztalat ezt bizonyítja, sikerülhet fokozatosan erősödő reklámmal felszítani egy város érdeklődését, utána azonban ellankadt a jobb közönség. Az igények jelentősen megcsappantak. E tekintetben városok és országok szerint bizonyos kis különbségek mutatkoztak, általánosságban érvényes volt azonban, hogy 40 nap a felső határ. Akkor tehát a 40. napon kinyitották a virággal övezett ketrec ajtaját. Az amfiteátrumot lelkes közönség töltötte meg. Katonazenekar játszott, két orvos lépett a ketrecbe, hogy az éhező művészen a szükséges méréseket végrehajtsa. Megafonon hirdették ki az eredményt a teremben, s végül két ifjú hölgy jelent meg boldogan, hogy rájuk esett a választás, és le akarták vezetni az éhező művészt a ketrecből pár lépcsőfokon egy kis asztalhoz, ahol gondosan összeállított betegkoszt adag várta. És ez volt az a pillanat, amikor az éhező művész mindig ellenállt. Csontkarját ugyan készséggel oda tette még a fölébe hajló hölgyek segítőkészen kinyújtott kezébe, felállni azonban már nem akart. Miért éppen most, 40 nap után hagyja abba? Még sokáig, végtelen időkig kibírná. Miért hagyja abba éppen most, amikor a legjobb, sőt, még csak nem is a legjobb az éhezés? Miért akarják megfosztani attól a dicsőségtől, hogy tovább éhezzen? És nem csak minden idők legnagyobb éhező művésze legyen, hiszen valószínűleg így is az már, de hogy még önmagát is felülmúlja, túl az értelem határain, mert úgy érezte, éhező képessége nem ismer határt. Miért, hogy ez a népség, mely annyi bámulatot tettet, nem türelmesebb iránta? Ha ő kibírja még tovább az éhezést, ők miért nem bírják ki? Meg fáradt is volt, jól ült a szalmán, s akkor most tápászkodjon fel, és menjen enni, holott az étel puszta képzetére rosszul lét fogta el, és csak a hölgyekre való tekintettel folytotta vissza undora megnyilvánulását. És belenézett a színleg oly kedves, valójában kegyetlen hölgyek szemébe, és megcsóvált a gyenge nyakának túlságosan nehéz fejét. De akkor megtörtént, ami történni szokott. Jött az impresszárió, karját némán, a zene lehetetlenné tette a beszédet, az éhező művész fölé tárta, mintha az eget hívná, legyen tanúja önnön művének, ez szalmán, ez sajnálnivaló mártírnak, mert az éhező művész az volt, még ha ellenkező értelemben is, majd átfogta az éhező művész vékony derekát, miközben túlzásig vitt óvatosságával közölni akarta, micsoda törékeny valamivel van dolga, és átadta őt, titokban egy kis rázintás sem ulasztva el, úgyhogy az éhező művész tehetetlenül kalimpált karjával, lábával a levegőben, az időközben halott sápatra vált hölgyeknek. Most már mindent eltűrt az éhező művész. Feje mellére csüngött, akár ha legurult, ott maradt volna megmagyarázhatatlanul. teste üres volt, lábai, bár az önfenntartás összene folytán térben szorosan összezárva, a talajon kaparáztak mégis, mintha ez még nem lenne az igazit még meg kellene keresni, és testének egészen kicsi terhe az egyik hölgyre nehezedett, aki segítséget kérőn, elfulladó lélegzettel nem így képzelte a megtiszteltetést. Előbb a nyakát nyújtogatta tőle telhetően, hogy legalább arcát megkímélje az éhező művész érintésétől, utána azonban, mivel ez nem sikerült, és szerencsésebb társnője nem sietett segítségére, hanem megelégedett azzal, hogy az éhező művész kezét, ezt a kis csontköteget maga előtt vigye, a terem elragadtatott nevetése közepette sírásban tört ki, s egy régóta készenlétben álló szolgának le is kellett váltania. Akkor jött az evés. Az impresszárió kihasználta az éhezőművész ájulásszerű félálmát, s beletöltött pár kanállal, vidáman csevegve közben, hogy a figyelmet az éhezőművész állapotáról elterelje, majd még egy pohár köszöntő következett a közönségnek, melyet állítólag az éhező művész suttogott az impresszárió fülébe. A zenekar hatalmas tussal mondott rá, áment. Majd szétszélett a gyülekezet, és senkinek sem volt joga, hogy a történtekkel elégedetlen legyen. Senkinek, csak is az éhező művésznek. Mindig csak neki. Így élt rendszeres kis pihenőkkel sok éven át, látszólag nagy fénnyel s a világ tiszteletével övezve, többnyire azonban rosszkedvűen, s egyre rosszkedvűbben azáltal, hogy senki sem akadt, aki valóban komolyan vehette volna. Mi is vigasztalhatná meg? Mi kívánni valója lehetett még? S ha akadt is olyan jó szívű lény, aki megsajnálta, s felvilágosította volna, hogy szomorúságát valószínűleg az éhség okozza, megtörténhetett, különösen már előre haladott éhségidőben, hogy az éhező művész dükitöréssel válaszolt, s mindenki rémületére állatként rázni kezdte rácsát. Eféle állapotaira volt azonban az impresszáriónak egy igen nagy kedvel alkalmazott büntető eszköze. Elnézést kért az éhező művész nevében az összegyűlt publikumtól, elismervén, hogy csupán az éhség által előidézett, a jól lakott ember számára nem okvetlenül érthető ingerlékenységről van szó, ami egyszer mint megbocsáthatóvá is teszi az éhező művész viselkedését, majd ezzel összefüggésben kitért az éhező művész ugyanígy magyarázható kijelentésére, miszerint képes lenne sokkal tovább éhezni sem, mint szokott. Ezt a megállapítást aztán egyszerűen fényképek felmutatásával próbálta cáfolni. A képek ugyanis egy éhezés 40. napján mutatták az éhező művészt ágyban kimerültségtől félholtan. Az igazságnak ez a bár jól ismert, mégis újra meg újra pusztítónak érzett kipacsarása már sok volt az éhező művésznek. Hogy azt, ami az éhezés túlságosan korai befejezésének következménye, okként állítsa be valaki. Lehetetlen harcolni a képtelenségek világa ellen. Egy darabig csak hallgatta jóhiszemű várakozással az impresszáriót a rácsnál. A fényképek előkerülésekor azonban mindig eleresztette a vasrudakat, sóhajtva visszahanyatlott szalmájára, és a megnyugtatott közönség közelebb jöhetett, s nézhette őt megint. Ha efféle jelenetek szemtanúi néhány év múlva visszagondoltak a dologra, gyakran önmagukat sem értették, mert időközben bekövetkezett a már említett fordulat. Csak nem egyik pillanatról a másikra. Nyilván mélyebb okai voltak, de ugyan kinek érdeke, hogy kiderítse. Tény az, hogy egy nap az elkényeztetett éhező művésznek azt kellett látnia, hogy szórakozni vágyó közönsége elhagyta, és szívesebben tódul más látványosságok felé. Az impresszárió még egyszer körbehajkurázta Európán, megbizonyosodni felőle nem lelhető-e felított újra a régi érdeklődés. Minden hiába. Akárha hallgatólagos megegyezés alapján mindenütt ellenszem fogadta az éhség mutatványt. Persze valójában mindez nem történhetett ilyen hirtelen, és utólag emlékeztek is már néhány a siker bódulatában eléggé figyelembe nem vett, el nem nyomott előjelre, de most már késő volt bármit is tenni ez ellen. bár nem lehetett felőle semmi kétség, hogy egyszer feljön még az éhezés csillaga, de az élőknek ez sovány vigasz. Mihez kezdjen már most az éhezőművész? Ő, akit ezrek ujjongtak körül, mégsem produkálhatja magát vásári mutatványos bódékban. Ahhoz pedig, hogy más szakmát tanuljon, az éhezőművész nem csak öreg, de az éhezésnek is sokkal inkább megszállottja volt már. Megvált hát impresszáriójától, páratlan pályafutásának társától, és egy nagy cirkuszhoz szerződött. Érzékenységét kímélendő, meg sem nézte a szerződés feltételeit. A nagy cirkuszok sok egymást kiegyenlítő és kiegészítő emberük, állatuk, apparátusuk között mindenkit mindig használni tudnak. Még egy éhezőművészt is. Természetesen kellőképp szerény igényekkel. Továbbá ebben az esetben nem is magát az éhezőművészt szerződtették, hanem régi híres nevét. Se művészet sajátosságainak megfelelően, mely az évek szaporodásával korántsem fogyatkozik, még csak azt sem mondhatnánk, hogy egy kiérdemesült, immáron pályája delelőjén túljutott művész menekült nyugalmas cirkuszi állásba itt, ellenkezőleg. Az éhezőművész szavatolta, hogy éppen olyan jól éhezik, mint valaha, ami hihető is volt, sőt, azt állította, hogyha szabad kezet biztosítanak tevékenységében, és ezt minden további nélkül meg is ígérték, most ejti majd csak igazán ámulatba a világot. Ez a kijelentése persze tekintettel a korszellemre, amiről az éhezőművész buzgalmában bizony elfeledkezett, szakemberek körében nevetést váltott ki csupán. Alapjában véve azonban az éhezőművés sem tévesztette szem elől a valóságos viszonyokat, és magától értetődőnek tartotta, hogy nem valamiféle főattrakcióként állították ketrecét a porondra, hanem odakint helyezték el. Igen jól megközelíthető helyen egyébként, az istállók közelében. Nagy színes festett feliratok hirdették a ketrec körül, mi ott a látnivaló. Amikor a közönség az előadás szüneteiben az istállókhoz tódult, hogy az állatokat megtekintse, csak nem elkerülhetetlenül elhaladt az éhező művész előtt is. Az emberek megálltak egy kicsit, s talán hosszasabban elidőznek nála, ha a keskeny folyosón az utánuk tolakodók, akik nem értették ezt a megtorpanást, a vágyva vágyott istállók felé vezető úton lehetetlenné nem teszik a tartósabb szemlélődést. És ez volt az oka, hogy az éhező művész reszketett is mindig ettől a látogatási időtől, amelyet élete céljaként természetszerűleg áhított. Eleinte alig várta az előadások szüneteit. Elragadtatással nézett szembe a feléje hömpögő tömeggel. Míg azután, és itt a legmakacsabb, csak nem tudatos öncsalás sem segített a tapasztaltakon, hamar meggyőződhetett róla, hogy szándékuk szerint csak nem kizárólag istálló látogatókkal van dolga mindannyiszor. És ez a távolkép maradt mindig a legszebb. Mert ahogy odaértek hozzá, nyomban kiabálás és szitkozódás tombolt körülötte, szüntelenül újjáalakuló pártoké voltak ugyanis, és hamarosan ezek jelenléte vált az éhező művész számára kínosabbá, akik kényelmesen meg akarták nézni őt,

persze nem szakértelemből, hanem szeszélyből és dacból, s voltak megint, akik egyenesen az istállókhoz igyekeztek. Ha a fősereg elvonult, jött az utóvéd, s még ezek is, holott már nyugodtan elaldogálhattak volna, amíg csak kedvük tartja, hosszú léptekkel, jóformán oldalra se pillantva tovább siettek, hogy idejében az állatokhoz érjenek. És ritka volt az olyan szerencsés véletlen, hogy egy családapa jött gyerekekkel, az éhező művészre mutatott, és részletesen elmagyarázta, miről is van szó, hajdani évekről beszélt, amikor efféle, persze hasonlíthatatlanul nagyobb szabású látványosságoknak volt szemtanúja, s a gyerekek, bár az iskolától és az élettől nem kaptak elegendő szakismeretet éhezni, ugyan mit jelent ez nekik. Eléggé értetlenül nézték, de vizsgálódó szemükben felvillant, s eljövendő boldogabb időket sejtetett valami. Talán, mondta magában ilyenkor néha az éhező művész, minden jobbra fordulhatna egy kicsit, ha törzs helyen nem lenne olyan közel az istállókhoz. Így módon az emberek számára túlságosan könnyű a választás, nem is beszélve arról, hogy az istállószag, az állatok éjszakai nyugtalansága, a vadállatoknak hordott nyers hús, az etetés közben hallatott üvöltések nagyon bántották és szüntelenül nyomasztották, de nem mert jelentkezni az igazgatóságon. Végül is az állatoknak köszönhet a látogatók tömegét, akik között néha akadhatott olyan is, aki éppenséggel kimondottan rá kíváncsi, és ki tudja, hová dugnák, ha felhívna a figyelmet létezésére, s egyszer s mind arra is, hogy lényegében csak akadályt jelent az istállókhoz vezető úton. Persze kis akadályt, egyre kisebb akadályt. Hozzászokott a gondolathoz, hogy manapság furcsa lenne érdeklődést várni az éhező művészet iránt, s hogy hozzászokott, már ítéletet is mondott maga felett. Éhezhetett, ahogy csak tőle telt, és éhezett is, de semmi sem menthette meg. Elmentek mellette. Magyarázni az éhező művészetet, ha valaki nem érzi, mi az, úgy sem lehet megértetni vele. A szép feliratok összekoszolódtak, olvashatatlanná váltak, némelyiket leszakították, senkinek eszébe sem jutott, hogy pótolja. A táblácska, melyen eleinte gondosan cserélgették a letöltött éjségnapok számát, régóta ugyanazt mutatta, a személyzet ugyanis az első hét után megunta még ezt a kis munkát is. Így azután az éhező művész tovább éhezett, ahogy valamikor megálmodta, és minden megerőltetés nélkül sikerült is neki, jóslata szerint. De senki sem számolta a napokat, senki. Még maga az éhező művész sem tudta, mekkora teljesítménynél tart már, és a szíve nehéz lett. S ha nagy néha megállt mellette valami naplopó, és csalást emlegetve jót mulatott a régi számon, ez volt ebben a vonatkozásban a legostobább hazugság, amit a közöny és a természet adta gonoszság kitalálhatott, hiszen az éhező művész nem csalt, ő becsületesen dolgozott, csak éppen a világ fosztotta meg a jutalmától. Ám elmúlt sok nap megint, és ennek is vége lett. Valamelyik felügyelőnek feltűnt egyszer a ketrec, és megkérdezte a szolgákat, miért hagyják kihasználatlanul ezt az igen jó állapotban levő kalitkát, alján a rothadt szalmával. Senki sem tudta, míg végre valakinek a számtábláról eszébe nem jutott az éhező művész. Rudakkal feltúrták a szalmát, és megtalálták benne a ketrec lakóját. Még most is éhezel? Kérdezte a felügyelő. Mikor hagyod már végre abba? Bocsássatok meg mindnyájan, suttogta az éhező művész. Csak a felügyelő hallotta, fülét a rácshoz szorítván. Hát persze, mondta a felügyelő, és ujját a homlokára helyezte, hogy a személyzettel érzékeltesse az éhező művész elme állapotát. Persze, hogy megbocsátunk. Egyre csak azt akartam, hogy csodálják éhezésemet, mondta az éhező művész. Csodáljuk is, mondta készségesen a felügyelő. Pedig nem kellene csodálnotok, mondta az éhező művész. Nos, hát akkor nem csodáljuk, mondta a felügyelő. De hát miért nem kell csodálnunk?

0: éheznem kell, mert nem tehetek másképp, mondta az éhező művész, kis fejét felemelte valamelyest, és mint a csókra csücsöríteni ajkát, úgy beszélt egyenesen a felügyelő fülébe, hogy semmi veszendőbe ne menjen. Mert nem találtam ételt, mely ízlene. Ha megtaláltam volna, nem csinálok ekkora feltűnést, és jól teleeszem magam, mint te és mindannyian. Ezek voltak utolsó szavai, de megtört szemében látszott még a szilárd, ha immár nem is büszke meggyőződés, hogy tovább éhezik. De most aztán rendet csináljatok itt, mondta a felügyelő, mire az éhezőművészt szalmástól elásták. A ketrezve pedig egy fiatal párduc került, még a legeltompultabb léleknek is érezhető felüdülést jelentett, hogy az oly régóta sivár kalitkában ott járt kelt ez a vadállat. Semmi baja nem volt. Eledele ízlett neki, hozták is minden töprengés nélkül az őrök. Úgy látszott, még a szabadságot sem hiányolja. Ez a nemes, minden szükséges dologgal szinte szétpattanásig ellátott test, mint a szabadságot is önmagában hordozta volna, ott volt talán a fogai között. És az életöröm olyan erővel sütött belőle, hogy a nézők csak üggyel bajjal állták tekintetét. De erőt vettek magukon, körültolongták a ketrecet, és nem akartak tágítani tőle.
1: A Novella Rádió változata 1992-ben készült, és utoljára 2019. június 1-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Éjfél van.

0: fél múlt 2 perccel jó estét kívánok, a mikrofonnál Jávor Miklós. Zonnevent Pált, az ELTE tanszék vezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a TISZA frakció Hende Csaba helyére, jelentette be a képviselőcsoport vezetője. Bujdosó Andrea azt írta, Zonnevent Pál szakmai életútja, alkotmányjogi tapasztalata és nemzetközi elismertsége garancia arra, hogy az alkotmánybíróságban a jog, az alkotmányosság és a függetlenség értékei érvényesüljenek. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a TISZA frakció olyan alkotmánybírót jelöl, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Illegitim módon eltávolított alkotmánybírónak nem lehet legitim utódja. Így reagált a Fidesz frakció arra, hogy Zonnevent Pál egyetemi tanárt jelölte alkotmánybírónak a TISZA frakció Hende Csaba helyére. Ebben a színjátékban a Fidesz nem vesz részt sem a jelölésben, sem a választásban, fogalmazott az ellenzéki párt. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai, jelentette be közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, már elkészült az adatközlési rendszer szakmai módszertana, az információk pedig egységes definíciókra, validált adatokra és nemzetközi szakmai tapasztalatokra épülnek. Kamattámogatást hirdetett a tejpiaci válság kezelésére az agrárminiszter. Bóna Szabolcs az MFB agrárforgóeszköz hitelprogram keretében 100, az MFB élelmiszeripari forgóeszköz hitelprogramnál pedig 70%-os kamat hozzájárulást vezetett be. A rendelet célja a tejhasznú szarvasmarha tenyésztéssel foglalkozó gazdaságok és a tejfeldolgozó vállalkozások támogatása. A kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében számolják fel a demokráciát és a jogállamot Magyarországon, jelentette ki Orbán Viktor Tusnádfürdőn. A Fidesz elnöke a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktáborban mondott beszédében úgy fogalmazott, Magyarországon veszélybe került a szabadság, ezért önkritikára épülő ellenzéki politika helyett most ellenállási politikára kell váltani. Magyar Péter kormányfő közösség oldalán a Fidesz elnökének tusványosi beszéde után azt közölte, menthetetlen bukott maffia főnökkel foglalkozni felesleges, és azt írta, köszönjük a bölcsességet és bizalmat Magyarország. Parockai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke Orbán Viktor tusványosi beszédére reagálva azt írta, a volt miniszterelnök még mindig nem értett meg semmit a választási vereségből, emellett saját hibáiról sem tett említést. Markó Bélával, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség korábbi elnökével egyeztetett a határon túli magyar közösségek előtt álló kihívásokról a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Segesváron. Tar Zoltán azt írta, egyetértettek abban, hogy a kultúra és az oktatás támogatása, valamint a közösségek önrendelkezésének megerősítése elengedhetetlen a jövőjük szempontjából. Idén eddig 133 ember életét mentették meg a vízirendőrök a Balatonon, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. Felhívták a figyelmet, fürdőzés előtt érdemes tájékozódni a víz mélységéről, sodrásáról és az áramlásokról. A Forma 1-ben a világbajnoki címvédő Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte az időmérő edzést a Hungaroringen, így a mai futamon ő rajtolhat az érről Mogyoródon. Továbbra is napos felhős idő várható, délután kisebb eső zápor előfordulhat. A hőmérséklet hajnalban 10-18, napközben 29 és 35 fok között alakul majd.
1: Amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben, hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig hallhatóak. Hallgassák, akár éjféltől éjfélig, a kicenzúrázott hangjátékokat. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.

Krasznahorkai László, Rombolás és bánat az ég alatt. Részlet. Az utolsó mandarin.

0: Közvetlenül Kínába történt elutazásom előtt Münchenben találkoztam Yang Liennel, aki ismervén 1998-as kínai tapasztalataimat s az e tapasztalatra épülő véleményemet az otthoni helyzetről egyáltalán nem osztotta azt. Szerinte a kínai szellem nem halott. A kínai szellem a mélyben még mindig alapvető, s amikor befejezte előadását a kérdésről, hallgatott egy kicsit, aztán huncut tekintettel rám nézett, és szavai megerősítéséül, mint egy hozzáfűzte még, hogy de várj csak, menj el majd az apámhoz Tiencsinbe, el nem ulazd, mert akkor látni fogod, hogy a klasszikus kultúra bizonyosan él. Látni fogod a klasszikus kultúrát teljes életnagyságában, mert ő, az én drága apám Tiencsinben, maga a megtestesült klasszikus kultúra. Most itt ülök ezzel a méltóságos, gyönyörű, őszhajú idős emberrel egy tiencsini lakótelep szegényes kicsi lakásában, mely egyéb iránt nagyon emlékeztet arra, amelyet én béreltem Shanghaiban a Fudan Egyetem közelében. Ott ülök szemben Yang Qingguával, s rögtön beszélgetésünk elején elmesélem neki, mit mondott róla a fia. Nagyot nevet, de nem felel rá semmit. Úgyhogy megkérdem még egyszer, hogy igaz-e, hogy benne a klasszikus kultúrát tisztelhetem. Azt hittem, nevetni fog megint, de nem. Ezúttal nem. Most elkomolyodik, s rövid gondolkodás után válaszol.
1: Érdeklődöm a klasszikus kínai kultúra iránt.
0: Akkor, mondom, hogy rögtön a közepébe vágjak, engedje meg, hogy megkérdezzem a véleményét arról, mi a szerepe, vagy mi lehetne ennek a klasszikus kultúrának, vagyis Kína hagyományos kultúrájának a mai életben. Yang úr megint gondolkodik egy darabig, majd mély levegőt vesz. Ebből már tudom, hogy előadás következik. Hamar kiderül, hogy Lien édesapjának minden szóbeli megnyilvánulása kinyilatkoztatás. De arra is hamar rájövök, hogy mindaz, amit elmond, egyszerűen igényli is ezt a fajtáját a gondolatok kifejtésének. Rendszere van mindannak, amit mond. Valami nemes retorikája. Egy hajdani, nagyon régi retorikát hallok a távolból, amely tulajdonképpen már nincsen.

Úgy vélem, a hagyományos kultúra befolyása a modern életre, mireánk, mindannyiunkra hatással van. Mi vagyunk a legdicsőbb ókori civilizáció. Egyedülálló ez az egész világon, mert a mi kultúránk egy igazi különlegesség a történelemben. Minden egyéb ókori civilizáció, az egyiptomi, a római és így tovább, mind véget ért, eltűnt. A miénk az egyetlen, amelyik még mindig életben van, s ennek az az oka, hogy a mi tradíciónknak van egy rendkívül különleges vonása. Történelmünk ugyanis írott történelem, és ez alatt azt értse, hogy ez egy olyan kultúra, amely az írás feltétlen primátusára épült. A kínai történelem az írott nyelv hatása alatt fejlődött. A kínai nemzet számára az írás volt a legfontosabb. És itt már is szólnom kell Konfúciuszról. Én nem szeretem Konfúciusz gondolatrendszerét, és azért nem, mert túlhangsúlyozza a tekintély szerepét a társadalomban. Ha te ebben a társadalomban létezel, meg vagy határozva egy tekintély által. Alá vagy vetve az apának, alá vagy vetve a császárnak. Én nem szeretem a tekintélyt. Én a szabadságot szeretem. A szellem szabadságát. És Konfúciusznak van egy ellensúlya a kínai hagyományban, Laozi, illetve Zhuangzi. Az én véleményem szerint ők, az ő filozófiájuk a legmagasabb rendű Kínában. És egyúttal ez az, ami rám a legnagyobb hatással van. De ahogy kimondtam az imént, a Konfúciuszt bíráló szavaimat, már is igazítanom kell rajtuk valamennyit. Konfúciusz ugyanis magától értetődően benne van a gondolataimban, abban, ami vagyok. Ismerem Konfúciusz műveit, és nagyon sok tanítása mélyen befolyásolta, mit gondoljak a világról. A konfúciuszi iskola, tudnélik, nem az elméletre hatott, hanem a hétköznapi életre. Ha volt egy barátom, aki valahonnan messze földről eljött engem meglátogatni, boldoggá tett. Már hogy is ne lettem volna boldog? És ez Konfúciusz. Nyilván ismeri, melyik híres jelenetre és mondatra utalok. Összefoglalva tehát, mi mindannyian Konfúciusz árnyékában éltünk és élünk.

amikor 21 néhány éves voltam, amikor kezdtem megismerkedni a nyugati szellemi világgal, akkor példának okáért találkoztam azzal a fogalommal, hogy demokrácia. Semmi ilyesminek nincsen nyoma a kínai kultúrában, pedig ez valami jó dolog, értettem meg. Az egyenlőség, a szabadság, a demokrácia. Úgy gondoltam, ezek mind helyes, pozitív eszmények. És hamarosan ezen eszmények kezdtek beépülni az én kínai kultúrámba. És mivel a gondolataimnak a kínai kultúra a bázisa, a kiinduló pontja, a gyökere, a külföldről szerzett információk, a nyugati hatás engem soha nem fordított szembe a saját kultúrámmal. És egyensúly jött létre bennem. És ez azért történhetett így, mert én magam a saját kultúrámat Laozire és Zhuangzire alapoztam, akik azt tanították, hogy te szabad vagy, ha a belső világot szabad. Így hát kijelenthetjük, hogy akár Konfúciusz, akár Laozi, valamiképpen mindenki itt az ókori kínai kultúra befolyása alatt áll. De ha mélyebbre mégy, beszélned kell az értelmiségről. Az értelmiség a mi tradíciók szerint a legjobb, a legnemesebb része a társadalomnak. Ezek azok az emberek, akik megvédik a tradíciót. Nélkülük nincs haladás, nincs kultúra, így hát ők a legfontosabbak, az agyak, akik gondolkoznak. A dolgozó emberek, a munkások, a parasztok nem erősek a gondolkodásban. Ők a közösség befolyása alatt állnak. Gondolataik közönségesek. Közönséges, ahogy gondolkodnak, és közönséges, ahogy cselekszenek. De ők is az ókori kínai kultúra hatása alatt teszik, amit tenniük kell. Viszont míg ők változatlanok, állandók, addig az értelmiség, és csak az értelmiség újra és újra megújul a maga szellemében, ők azok az írástudók, akik újra meg újra a szellemhez fordulnak, és kezdik látni, mi az élet. Meg kell mondanom, hogy én beszélek egy kicsit magamról. Nekem vannak gyerekeim. Van Lien, van a lányom, van egy kisebbik fiam. Nekem 3 gyermekem van. Nagyon jó a véleményük rólam. Ők mind nagyon szeretnek engem. És elmondhatom, nincs köztünk generációs konfliktus, mert én értelmiségi vagyok. Nekem nincs, és nem volt nagy kedvem nyomasztani őket. Mindig szabadon beszéltem és beszélek velük, de nem csak velük, minden emberrel így beszéltem egész életemben. Úgy vélem, ha az ember szabadon nyíltan beszél, nincs tévedés a beszédében, és te beleszólhatsz, ha nincs igazam. A lányom azt mondja, én vagyok a legjobb ember az egész világon. Azt mondja, sehol nem talál egy olyan embert, mint én, aki engedi őt beszélni, aki hagyja, hogy ő elmondja, amit valóban akar. Van néhány olyan igazság, amit én mondok, van néhány olyan, amit ő. Én elfogadom, ha neki van igaza. Ha neki van igaza, megváltoztatom a véleményemet. Sőt, én véleményednek azt a részét is akceptálni tudom, ami nem igaz. Soha nem mondom, ezt nem engedem. Tedd, amit szeretsz. Én persze tudom, mi az, ami nem helyes. Ott van a fiatalabbik fiam. Amikor katona volt 20 éves korotáján, mi történt? Van egy nagyon rossz tradíció a kínai hadseregben, mindenki cigarettázik, iszonyúan cigarettázik, ez rossz az egészségnek, de én soha nem mondtam a fiatalabbik fiamnak, hagyd abba a dohányzást. Így ő maga hagyta abba. A helyes tehát hagyni, hogy az ember szabadon válasszon. Talán ezért szeretnek a gyerekeim. Ők elmondják, mi a gondjuk, én elmondom, mit gondolok erről, de nem erőltetem rájuk a véleményemet. Lehet, hogy az én véleményem nem mindig helyes. Nekik kell eldönteniük. Nekik kell átgondolniuk. Az-e?

0: Nos, visszatérve tehát az értelmiséghez. Vannak emberek, akik egy jobb világ dicsőségét hordozzák. Ez egy nagyon fontos hagyományunk. Hogy van ez az emberi minőség, az értelmiség minősége a kínai kultúrában. Ez nagy különbséget mutat a nyugati és a keleti rendszerekben. A korai időktől kezdve az európai államok mindig egy erős katonai hatalomra törekedtek. Egy európai állam mindig komoly figyelmet szentelt a katonai oldalnak. Azok voltak a legkiválóbb emberek, akik a legtöbb ellenséget voltak képesek megölni. Ugyanakkor nekünk, itt Kínában, azt mondja Konfúciusz, nem gondolok sokat azokról az emberekről, akik bátrak abban, hogy hegyeket tartván a vállaikon eljutnak a keleti tengerhez. Nem értékelem sokra az ilyen embert. Én azokat az embereket szeretem, akik gondolkodnak. Egy szóval a gondolkodók, a tanítók a fontosak. Nos, ez a mi tradíciónk. És ez a tradíció nagyon szorosan függ a nyelvtől. A nyelvünk négyzetbe foglalt írásjegyekből áll. Mégpedig tökéletes arányban férnek el mind egy-egy négyzetben. Ennek jelentősége van. És ezzel a jelentőséggel minden művelt értelmiségi tisztában volt, és tisztában van.
1: Ezen a ponton elmesélem neki, hogy nagyon sok értelmiségével beszéltem az elmúlt hetekben, és korábbi útjaim során is. Kérdeztem őket, nem éreznek-e veszélyt? Hogy nem érzik-e a veszélyét annak, amit a pénznek ez a mindinkább totális uralma jelent. Hogy nem érzik-e úgy, kérdeztem tőlük, hogy a bomlás és a széthullás van abban, ha megszűnnek a morális értékek. Nekem más a véleményem a konfucianizmusról, vetem közbe egy zárójelben, mint neki. De hát persze én, ismerem el kissé lehajtott fejjel, nem Kínában éltem és élek. Én a konfucianizmust épp úgy tisztelem tudnélik, mint Laozit és Zhuangzit. Mert számomra, mondom tovább, a konfucianizmus az egyetlen szociális filozófia, amely az erkölcsöt bevezette a hétköznapi életbe, az emberi életbe. Ez a kereszténységnek nem sikerült. És amikor erről beszéltem, számolok be most róla, minden beszélgető társam bólogatott, és azt felelte, igazam van, konfucianizmus nélkül nincs Kína. S bár érzik, hogy van veszély a mai társadalmi fejlődésben, azt tagadták, hogy a konfucianizmus eltűnt volna ebből a társadalmi rendszerből. Ez megdöbbentett, mert én ennek pont az ellenkezőjét tapasztaltam és tapasztalom.
0: Egyetértek önnel. A konfuciánus iskola jó hatással volt az emberekre. Az erkölcsöt mindig magasabbra helyezte, mint a sikert. Te lehetsz sikeres, lehetsz híres hivatalnok, de ez morális szempontból nem jelent semmit. Helyezd magasabbra az erkölcsöt, mint a sikert, mondta Konfúciusz. A konfucianizmusnak ez a hatása feltétlenül jó, egyetértek. És abban is, hogy itt, ennél a kérdésnél a konfucianizmus mélyebbre hatolt, mint a kereszténység vagy a buddhizmus. A kereszténység, a buddhista vallás nagyon jók. Amennyire én látom, és én metodista iskolába jártam, tehát ismerem a kereszténységet. A kereszténység nagyon pozitív vallás. Elsősorban azért, mert figyelmet szentelt a szeretetnek. Azt mondja, neked szeretned kell az embereket. Ez például számomra sokkal fontosabb, mint a konfuciánus erkölcs. Mert mi itt Kínában soha nem fordítunk.

fordítottunk kellő figyelmet a személyes szeretetre. Kétfajta ember van, akivel nehéz bánni. A gyerek és az asszony. Mivel mind a kettőt az érzelmei vezetik. Konfúciusz soha nem beszél a férfi és a nő közötti szeretetről. A szerelemmel sem foglalkozik. Ezzel szemben a kereszténységben a szeretet áll a középpontban. És ez engem nagyon mélyen érintett, mind a mai napig. És ez az én életemben mindig azt jelentette, szeresd a gyerekeidet. Pontosabban mutasd ki a szereteted a gyerekeidnek, ez mindennél fontosabb. És ez az, ami nálunk nagy gondot okozott, és okoz ma is. Mindenki kínozza a gyerekét, hogy tanulj, tanulj, de nincs szeretet. Itt mindenki azt mondaná önnek, de hiszen én szeretem a gyerekemet. Amire pedig én azt mondom, akkor szeresd. Tényleg. Mutasd meg nekik, hogy szereted őket. A legtöbb tévedés, a legtöbb félreértés és a legtöbb meg nem értés ebből származik. A kereszténységet tehát, összefoglalva a dolgot, azért tartom nagyra, mert hangsúlyozza a szeretet jelentőségét.

生，生别长恻恻，江南瘴疠地，随客无消息。

思别以通声，声别成册册，江南仗立壁，随客无消息。

A buddhizmus az ürességről beszél. Minden létező ürességéről. Vagyis, hogy a dolgok vége az üresség. Azt hiszem, ez tökéletesen, ez makulátlanul igaz. Mindennek van kezdete, mindenkinek és mindennek élnie és halnia kell, és mindennek és mindenkinek van vége. Az univerzumnak is vége lesz. Nem tudjuk, mi volt a kezdete, és mi lesz a vége az időnek. Tudjuk, hogy vannak határok, de tudjuk azt is, hogy valójában minden határtalan. Soha nem lehet eljutni valaminek a végére. Sem a nagy, sem a kicsi ismerete nincs meg bennünk. Sem a kis időé, sem a nagy időé. Sem a kis téré, sem a nagyé. És akkor jön a buddhizmus, és azt mondja, minden üres, és minden üressé válik. És ez megfellebbezhetetlenül igaz. Ez a teljes igazság. Azt hiszem, nekünk tanulnunk kell ebből. Azt hiszem, nem kell túl nagy figyelmet szentelnünk a sorsnak, a világnak, mert mindezek üressé lesznek. Ami saját személyes életünk is üressé lesz. Semmivé. Ezt tanítja a buddhizmus. És ezért a buddhizmust is nagyon nagyra tartom. De nekünk, itt Kínában, Laozi a legfontosabb. Laozi nagyon bölcs ember volt. Ha olvassa az ember a könyvét, abban mindennél mélyebb tudás van. Mert mivel kezdődik az egész? Hogy az igazság kimondhatatlan. Nem mondhatjuk, hogy az igaz, de nem mondhatjuk azt sem, hogy nem igaz. Az igazság valami olyasmi, amiről nem beszélhetsz. Te nem juthatsz el a dolgok végére. És most beszéljünk a modern világról. Én nagyon aggódom az emberiség jövője miatt, nem csak Kína jövője miatt, az egész világ miatt. Nagyon aggódom. A 20. század annyi fejlődést hozott, amennyit talán 20 évszázad se addig összesen. Biztosak lehetünk benne, hogy a 20. század jelenti a legnagyobb fejlődést a történelemben, viszont a dolgoknak borzasztó sebességük lett, és én nem tudom, ki fogja megállítani ezt. Hiába állítjuk meg majd a romokban, akkor már késő. Nagyon aggódom. Nem szeretem a modern világot, nem szeretem a sebességet. A szellem nem boldog ebben a világban. Túl sok tárgyad van. Van televíziód, van kompjútered. Ott van a kompjúter, senki sem tudja, mi ez valójában. És hogy mit tudunk vele csinálni. Engem már zavar a kompjúter. Miért? Tudom, hogy a kompjúter nagyon érdekes. Én szeretek játszani. Órákat tudok eltölteni előtte, de nincs hozzá energiám. Ez megöl engem. Na, várj. Várj néhány évet, és utolérnek. De az életem nem elég. Én nem tudok ennyit játszani. Ettől a sebességtől, ettől a borzasztó sebességtől aggódom én nagyon. Az egész emberiség nevében. Ki fogja megállítani? Te nem tudod megállítani. Ami a fantázia, az néhány napon belül tény lesz. És akkor az agyadat össze tudod kapcsolni a kompjúterre. Ha ez megtörténik, akkor mindent meg tudsz tanulni. Minden tudás a te személyes kompjúteredben lesz. Nem ismerem a magyar nyelvet, de benne lesz a kompjúteremben. Ez tényleg ijesztő. El fog tűnni az összes kultúra, és ebbe beletartozik a klasszikus császárkori kínai kultúra is, amit én annyira szeretek, semmivé lesz. Vegyük a fiatalokat. Őket egyáltalán nem érdekli a klasszikus kínai kultúra, nincs idejük tanulni. Olvasnod kellene könyveket, hogy megtudd, mi micsoda. De neked nincs időd. Játszani akarok a kompjúteremen, relaxálni akarok, könnyű zenét akarok hallgatni és táncolni este. Őket nem érdekli az ókor, őket nem érdekli a kultúra, nincsenek vele viszonyban. És ezt sem tudod feltartóztatni. A fejlődés borzalmas. Ilyen fordulatot, ami végbe ment, nem lehet érzelmekkel követni. Semmit nem tudsz azonban tenni, hogy meg.

Young nagyon egyszerűen, nagyon pontosan fogalmaz. És szavainak egyszerűsége és pontossága mögött egy harmonikus világmagyarázat mély átgondoltságát érzékelem. Megnyert magának teljesen. Érzem, ahogy egyre inkább fellelkesít, hogy végre valódi dialógust folytathatok egy igazán bölcs emberrel. S mert talán ezt érzékeli ő is, saját szavainak hatását rám, nem éri igazán váratlanul, amikor sokkal bizalmasabb hangra váltva elmondom neki, hogy én e folyamat mögött egy metafizikai hatalmat keresek. S az egészet én is megállíthatatlannak érzem, és úgy hívom ördögi hatalom. Tehetetlenségünk, mondom, hogy nem tudjuk ezt a világot, ezt a sebességet, a folyamatnak ezt az ijesztő sodrását megállítani, ez a tehetetlenség engem nagyon emlékeztet tehetetlenségünkre az ördögivel szemben. Az emberek egy része őhozzá, Young úrhoz hasonlóan fél a sebességnek ettől a megállíthatatlanságától. De én még jobban félek attól az erőtől, aminek ezt köszönhetjük. Young úr, kérdem minden szót erősen hangsúlyozva, érti a különbséget? Én úgy gondolom, hogy ha a rossz megjelenik, azzal szemben senki nem tud tenni semmit. És ha erre gondolok, kimondhatatlan félelem lesz úrá rajtam, folytatom, mert tudom, hogy ekkor elvesztünk az időben, mert elvesztettük a jelent, nincs jelenünk. Mindig csak a következő pillanat van meg. A most nem létező következő pillanat. És ez ördögi. És nem tudunk ellene tenni semmit. Én úgy gondolom, hogy csak egy új metafizika segíthet rajtunk, fejtegetem Young úrnak a tiencsini szűkös lakótelepi lakásban. Ez a metafizika azonban gyökeresen más kell legyen, mint minden eddigi. Nem épülhet semmiféle dihotómiára, nem épülhet ellentétre, kettősségre, egy újfajta rejtély megnevezésére, nem épülhet kifejezések megváltó erejére. Nem hiszem, magyarázom, hogy a szavaknak szerepük lehet benne. Én nem hiszem, hogy a fogalmazás

0: Maknak szerepük lehet benne. Megkérdezem tőle, szerinte van-e valami esélye annak, hogy egy ilyen új metafizikát felépíthetünk?
1: Nagyon nehéz kérdés. Egy ilyen feladatot senki nem tudna megoldani a kommunista rezsimben. A kormány nem tud tenni semmit. A tanítók, az írók, az értelmiség még csak nem is gondolkodnak ezen. Nem érzékelik a problémát, hogy van probléma. Nem találnak semmit, ami probléma volna. Ők azt érzékelik csak, hogy van fejlődés, hogy minden jobb, mint 10 évvel ezelőtt. Ők most boldogok, nem éreznek veszélyt. De az én véleményem az, hogy fordulóponton vagyunk. És most az egész emberiségre gondolok. Elértünk egy korszak végére, és most nem tudjuk, mi az, ami van. Mert már benne vagyunk egy új korszakban, és ez nagyon más, mint az ezelőtti. A tudomány és technika világa olyan gyorsan megváltoztatja a dolgokat, hogy meg tudta változtatni a saját testedet is. Így hát, hiába volt itt egy ókori eredetű kultúra, megáll ezen a ponton. Van valamilyen hatása, valamilyen folyamatossága, de az egészet nem tudja értelmezni és átalakítani, valamilyen abszolút erővel befolyásolni. A következő korszak tele lesz veszéllyel, tele lesz nehézségekkel. Valószínűleg ez nem lesz egy jó jövő az emberiség történetében. Lehet, hogy az emberiségnek ez az új korszak a véget jelenti. De senki nem tudja megállítani.
2: Tájhá,

0: 静亦幽灵，安安亦幽灵，如亦幽灵的，不由本我，自有终始，无所限乎即其道义，故知欲明明德，于天下者，先知其国。欲知其国者，先知其家。欲知其家者，先修其身。欲修其身者，先静其心。欲静其心者，先行其义。欲行其义者，先知其知。知之在格物，物极而后知之。知之以后以行，以行以后心静，心静以后心修，心修以后家宅，家宅以后国地，国地以后天下平。祝天主依旧率真，一书改以修心为本，以本乱。其所不者乎？礼敬有也。
1: Mit tehetek én? Én megpróbálom a saját befolyásommal azoknak az életét, akiket szeretek, akik körülvesznek, segíteni. Sok ember hallgat engem. Hallgatják, amit mondok. Szeretik azt a szellemet, ami az enyém. Én befolyással lehetek rájuk, talán jó hatással is. Olyannal, hogy ők is jót tegyenek maguk körül. Persze a leginkább a gyerekeim érdekelnek. A gyerekeim jövője. Mit gondolhatnak ők a világról? Mit tehetnek ők a világért? Mit? Azt hiszem, segíteni kell őket, hogy boldog életet élhessenek, hogy boldogan éljenek a halálukig. Ez a legfontosabb dolog. Nekik egy boldog életet kell élni. Ha sikeresek, ha sok pénzt keresnek, ha nevet szereznek, ez mind megtörténhet, de ez nem fontos. Lehet sikeres, lehet sikertelen, de lehetsz boldog is. És ez az, amit én teszek. Sokan nagy házakban élnek, én ebben a kis lakótelepi lakásban. Nincs semmi, nem érdekel. Sok osztálytársamból sikeres ember lett, soknak nagy hatalma lett. De az osztálytársaim közül egyedül én vagyok boldog. Az az én stratégiám, hogy boldog.

Engem nem érdekel a hírnév. Lusta vagyok, nem szeretek írni. Ahhoz, hogy írjál, össze kell szedjed az agyadat, és én ezt nem szeretem. A gyerekeim azt akarják, írjak valamit, de én elutasítom ezt, szóval nem érdekel ez sem. És a gazdagság sem. Csak a boldogság. A nagyapám mandarin volt, és nagyon gazdag, viszont soha nem volt boldog. Nem szeretnék olyan lenni, mint ő. Nagyon kegyetlenül bánt a szegényekkel, ezért mindenki az ellensége volt. Pontosan kell tudni, mi fontos, és mi nem. A hírnév nem fontos, mert nem ad boldogságot. A hatalom sem. Vannak barátaim, akik hatalmasak lettek. Ma van hatalmuk, és te egy senki vagy, és engedelmeskedsz nekik. De egy nap elfáradnak, és nincs hatalmuk többé. És hirtelen senki nem engedelmeskedik nekik többé. Megéri? Boldogok? Maguknak fontosságot tulajdonítottak, de ez csak egy álom, egy látszat. Egy tünemény, ami elmúlik. Vége lesz, kész. Azt teheted, hogy megmondod az embereknek, mi a boldogság, és hogyan válhatnak boldoggá. Én egész életemet boldogságban éltem le, mert szabad volt.

水晶帘动，微风起，夏日长，绿树阴浓，满架蔷薇，一院香，夏日长。冷画屏，青罗小扇，夏日长。绿树阴浓，楼台倒影，入水晶。

0: Teljesen a hatása alá kerültem a szavainak, és ezt be is vallom most neki. De egy valami az eszembe jutott, fűzöm hozzá, és ez mindig az eszembe jut, ha a személyes boldogságról hallok. Én hosszú-hosszú évek óta, mondom, állandóan vándoroltam. Most itt vagyok Tianjinben, holnap Pekingben leszek, aztán Suzhouban, aztán elindulok valamerre nyugat felé, és ezelőtt Berlinben voltam, meg Zürichben, meg Londonban, és Párizsban, meg Szarajevóban, meg Budapest 8. kerületében, azelőtt New Yorkban, és Barcelonában, és Kiotóban, és Tokióban, de mindegy, hol, megyek az utcán, és látom a nyomorúságot. Látom a boldogtalanságot, hallgatom a borzalmakat, amik megtörténtek, és látom a borzalmakat, amik megtörténnek. Egy szóval látom, hogy a világ tele van rosszal és borzalommal, és fájdalommal és reménytelenséggel. Látom, hogyan működik az emberi gyűlölet. És ilyenkor, ha erre gondolok, ha ezzel találkozom, akkor nehezen tudok mit kezdeni az ő szavaival. Zavarba jövök tőlük, mert hát hogyan is követhetném én az ő tanácsát? Hogyan törekedjem a személyes boldogságra a boldogtalanok között? Hogy teremthetek boldogságot magam körül, miközben látom a világ borzalmát és szomorúságát? Buddha azt mondta, a világ szenvedés. És a Buddha nem mondott semmit arról, hogy szabad vaknak lennem a szenvedés kellős közepén. Én nem tudok otthon ülni és szeretetet adni a gyerekeimnek, miközben tudom, hogy másnak nem adhatok. Megfojt, megbénít, Yang úr, mondom neki egészen nyíltan. Most hallgatom az ő rendkívüli szavait, az ő rendkívül egyszerű szavait, és úgy érzem, nem veszi zokon, ha megkérem, adjon tanácsot, mit tegyek ebben a képtelenségben.
1: Számomra ez egy könnyű kérdés. Te szereted a másikat, neked szeretned kell a többi embert. Neked a szeretetet, a barátságot kell reprezentálnod. Ki kell fejezned az együttérzésedet a szenvedőkkel, az elég. Meg kell tenned, amit megtehetsz. Lényed legjobb részével segíts mindazokon, akiken tudsz. Érezd együtt velük, és ez elég. Iszonyatosan sok szenvedés van a világban. Neked segítened kell a szenvedőkön, de te nem tehetsz meg mindent.
0: De én nem tudok együtt érezni az elvetemültekkel és a megátalkodottakkal. Ellenkezem.
1: Természetesen. Neked gyűlölnöd kell őket. Neked szeretned kell az embereket, akik szenvednek, de a gonoszokat gyűlölnöd kell. Én is gyűlölök embereket, de tenni nem teszek ellenük semmit. Ők könnyen megölhetnek engem, de én őket nem. Neked nincs hatalmam ehhez. És nem is akarom, hogy legyen.
0: Ezen gondolkoznom kell. Yang úr hallgat, hagyja, hogy gondolkozzam. Aztán úgy érzem, nagyon elfáradtam, és az eszembe jut, hogy ha én így vagyok, milyen fáradt lehet ez a 70 éves öregember. El kéne mennem, és hosszan gondolkoznom mindazon, amit mondott. A nagy csend után végre megszólalok. Yang úr, mondom, nekem még soha nem esett ilyen nehezemre, hogy abba hagyjak egy beszélgetést. De ránéztem az órámra, és ránéztem önre, látom, hogy elfáradt. Már biztosan aludna, én meg feltartom. Éjszaka van, ne haragudjon, nem hagyom pihenni.
1: Ugyan. Soha nem alszom éjjel. Csak reggel. Délelőtt. Naponta 7-szer alszom. De mindig csak egy kicsit. Éjjel nem. Soha.
0: Soha, soha nem alszom éjjel. Visszhangoznak bennem aztán Yang úr szavai. És nem mozdulok. Nem kelek fel, nem indulok, pedig illő volna már. Meg talán szükséges is, hisz el kellene érnem az utolsó vonatot Pekingbe, és már éjszaka lehet. Csak hát képtelen vagyok megmozdulni, felkelni és elindulni, mert csak hallgatom Yang Qingguát. Aki újra beszélni kezd, csak hallgatom, ahogy mondja, csak nézem ősz fejét, nemes vonásait, csak csodálom ezt a mandarint a tianjini lakótelepen. Ő meg csak mondja, a maga rendkívül precíz angolján csak mondja és mondja a világ legegyszerűbb mondatait. És odakint már valóban késő éjszaka van. Késő éjszaka. Késő éjszaka.

独坐敬亭山。李白：众鸟高飞尽，孤云独去闲。相看两孤雁，自有敬亭山。

众鸟高飞见，乌鹰独去闲。独坐敬亭山，李白。众鸟高飞见，乌鹰独去闲。详看阳孤雁，至有敬亭山。

独坐敬亭山，子哀。众鸟高飞倩，孤鹰独去闲。翔看阳孤雁，自由

生日休令，暗暗日休令，如日休令的，没有本源，只有终身。

下先行第一，行第一甲先第一丁，弟弟在吉物不接地后弟弟，弟弟以后以行，以行以后心静，心静以后心修心。

Sensor.

0: Elhangzott Krasznahorkai László, Rombolás és bánat az ég alatt. Részlet. Közreműködött Kulka János és Scherer Péter. Önök Hortobágyi László és Markovics Ferenc műsorát hallották. E-mail címünk fmarko@axelero.hu.
1: A rádiókompozíció 2005-ben készült, és utoljára 2019. január 6-án hangzott el a Kossuth Rádióban.

Háború és béke. Lev Tolsztoj regényének rádióváltozata. 5. rész.

0: 1811 végén megkezdődött Nyugat-Európa erőinek fokozott felfegyverzése és összpontosítása, 1812-ben pedig ezek az erők, embermilliók, megindultak nyugatról keletre, és július 12-én átlépték Oroszország határát. Kitört a háború. Vagyis bekövetkezett egy olyan esemény, amely ellentétben áll az emberi ésszel és az ember egész természetében. Millió és millió ember oly tömérdek gaztette, csalást, árulást, lopást, bankóhamisítást, rablást, gyújtogatást és gyilkosságot követett el, amennyit évszázadok alatt sem gyűjt össze a világ valamennyi törvényszéke sem. És abban az időszakban mindezt nem tartották bűnnek azok, akik elkövették. Mi idézte elő mindezt? Ha megérik az alma és leesik, miért esik le? Azért, mert vonza a föld, azért, mert elszáradt a kocsánya, azért, mert a nap megérleli, mert egyre nehezebb lesz, mert lerázza a szél, mert az alatta álló kisfiú szeretné megenni. Egy is nem az igazi ok. Mindez csupán egybeesése azoknak a feltételeknek, amelyek megszabják minden életbe vágó, organikus, elementáris esemény bekövetkezését.
1: Azt hiszem, régen gyűlt össze ennyi szép nő Vilnában, mint most.
2: Felség, felséges uram.
1: Kedves Balasov, remélem jó hírt hozott.
2: Felség, Napóleon csapatai átkeltek a Nyemenen.
3: Micsoda? Hadüzenet nélkül? Hadüzenet nélkül betörni Oroszországba?
1: Tárgyalást ajánlanak.
3: Csak akkor tárgyalok, ha már egyetlen ellenséges katona sem van az országomban. Csak is akkor. Jöjjön Balasov, maga viszi a levelemet.
4: Ha azt kérdezi tőlem apám...
5: Igen?
4: Én ugyan nem akartam szóvá tenni, de ha már kérdezi, hát megmondom nyíltan...
5: Mit gondolsz, Andrej? Gazember vagyok én? Vagy vén bolond, hogy minden ok nélkül elhidegülök a lányomtól, és összemelegszem ezzel a kis francia nővel, ezzel a Mademoiselle Bourienne-nel? Maria hercegnő az oka. A húgod szánszándékkal gyötör és bosszant.
4: Ha nézeteltérés és villongás van maguk között, akkor én semmiképpen sem okolhatom ezért Maria hercegnőt, mert tudom, hogy szereti és tiszteli apámat. Ha nézeteltérés van, annak csak is ez a némber az oka. Nem volna szabad, hogy barátnője legyen a húgomnak.
5: Miféle barátnő, édes fiam, mi?
4: Én nem akartam apámnak bírája lenni. Maga biztatott rá, és én megmondtam, hogy nem Maria hercegnő a hibás, hanem maga. És az a francia lány.
5: Megítélsz hát, megítélsz. Kifelé! Takarodj! Tisztulj a szemem elől!
6: Nos, tábornok, elolvastam Sándor cár levelét. Én nem kívánom. És nem is kívántam a háborút, de belekényszerítettek.
7: Felséges uram, császárom, biztosíthatom, hogy Sándor cár sem lát elegendő okot a háborúra, és így nem is kívánja azt. Ezen kívül az ön ellenségével, Angliával nincs semmilyen kapcsolatunk.
6: Még nincs. Egyébként én legalább annyira óhajtom a békét, mint Sándor cár. De mit követelnek önök tőlem, hogy megkezdhessük a tárgyalásokat?
7: csapatainak visszavonását a Nyemen mögé, fenség.
6: Most ezt kívánják. Ha! Úgy! És csak a Nyemen mögé?
7: Igen.
6: Két hónappal ezelőtt pontosan ugyanígy azt követelték tőlem, hogy vonuljak vissza az Odera, majd a Visztula mögé, és lám, ennek ellenére is hajlandók tárgyalni. Akkor ajánlott tárgyalást, amikor már milliókat költöttem? Akkor, amikor szövetségre léptek Angliával, és már nagyon rosszul állnak? Hát mi a célja az Angliával való szövetségüknek? Mit nyújt ez önöknek? Úgy hallom, békét kötöttek a törökkel is.
7: Igen, megkötöttük a békét, és...
6: És nem kapták meg Moldvát és Oláországot. Én pedig odaadtam volna.
7: Igen.
6: Én Sándor cárnak adtam volna Moldvát és Oláországot, mint ahogy Finnországot odaadtam. Így pedig elesik ettől a két gyönyörű tartománytól. Pedig birodalmához csatolhatta volna, és akkor egyetlen uralkodó országlása alatt egyesítette volna a Botteni-öböltől a Dunatorkolatáig terjedő területet. Háj, milyen gyönyörű birodalom! Milyen gyönyörű birodalom lehetett volna! Most pedig egy hete kezdődött a hadjárat, és önök már is elveszítették Villát.
7: Egész hadseregünk ég a vágytól.
6: Én mindent tudok! Mindent. Önöknek nincs 200 000 katonájuk sem. Nekem pedig kétszer annyi. A Dvina, a Dnyeper mögé vetem önöket, és visszaállítom azt a gátat, melyet csak bűnös vakság miatt engedett lerombolni Európa.
7: Felség, az orosz hadsereg...
6: Tudom, mi a kötelessége. Tudom, mit kell mondania. És azt is tudom, hogy maga sem hiszi, amit mondani szándékozik. Nem tartóztatom, tábornok.
7: Felség?
6: Várjon, tábornok! Hány temploma van Moszkvának?
7: Több mint 200, felség.
6: A sok kolostor és templom mindig a nép elmaradottságának jele.
7: Ahány ház, annyi szokás, felség.
6: Európában már sehol sincs semmiféle.
4: Visszamegyek a hadsereghez, Mária. Most... Azonnal.
8: André!
4: Hál' Istennek, én elmehetek. Nagyon sajnálom, hogy te nem.
8: Miért beszélsz így? Apánk olyan öreg, és Mademoiselle Bourienne...
4: Ne is emlegesd! Ha az ember belegondol, hogy milyen hitvány, kicsodák, micsodák is okozhatják az ember boldogtalanságát...
8: Én megértelek. De ne gondold, hogy az emberek okozzák a bajt. Büntetni nekünk nincs jogunk. Te is megismered majd a megbocsátás örömét.
4: Ha nő volnék, én is így gondolkodnék, Mari. Ez a nők erénye. Ha arra akar rábeszélni, hogy bocsássak meg, ez azt jelenti, hogy már régen bosszút kellett volna állnom. Bosszút Anatol Kuraginon. Natasha Rostováért. Adjö, Mari.
8: Adjö, André.
9: Lelkem imádott hitvese, édes szanyám. Csak is a becsület tart vissza attól, hogy hazamenjek. Semmi más. De most, a hadjárat megindulásakor, becstelennek tartanám magam nem csak bajtársaim, hanem önmagam előtt is. Ha a boldogságot többre tartanám a kötelességnél és a hazaszeretetnél. Hidd el, hogy a háború után, ha élek, és ha még szeretsz, mindent itt hagyok, és repülök hozzád Moszkvába, hogy immár örökre lángoló keblemre szorítsalak.
5: Takarás! Tűz! Oszlopba sorakoz! Roham!
10: Oldalba kapják őket a francia dragonyosok!
5: Oldalba a gazemberek!
10: Ha most innen lecsapnánk
11: rá... Hátalékban vagyunk, Rostov! Nem kaptunk parancsot!
10: Úgy szétmorzsolhatnánk őket, hogy...
5: Huszárvágás volna, de csak ugyan...
10: Akkor! Utálom!
12: Futnak! Futnak!
13: Itt vagy, jó madár!
12: Nesze! Nesze! Zsubiron!
14: Ez itt az én foglyom! Vigyétek! Kötözzétek be a karját!
13: Megfutottak. Szóval ők még jobban félnek, mint mi. Akkor miért nem örülök a győzelemnek? Nem. Nem bűnbánat. Akkor mi a baj?
12: Rostov? Rostov? Ez igen. Ez huszárvágás volt, becsületemre mondom.
14: Köszönöm, ezret parancsnok úr. A hazáért tettem.
13: A hazáért tettem? Ezt nevezik hősiességnek? Mit vétett ez a gödrös állú kékszemű francia? Hogy megrémült? Azt hitte, hogy agyonvágom. De miért vágnám agyon? Még mindig reszket a kezem.
12: Rostov, jelenteni fogom a hadsereg parancsnoknak, és fölterjesztem Gyargykeresztre.

0: Ő az. A bátyja, a minap megkapta a György keresztet.
1: Hogy lefogyott, de még mindig szép.
2: Megint egy vasárnap, megint egy hét. És még mindig ugyanaz az élettelen élet. Szép vagyok, fiatal vagyok, sőt, most már tudom, hogy jó is. Azelőtt rossz voltam, de most jó vagyok. Tudom. És mégis semmi hasznára telnek el a legszebb éveim. Nem vagyok senki.
3: Fölolvasom az imát, melyet az imént kaptunk meg a Szent Szinódustól. Seregeknek ura, szabadító Istenünk, irgalmadban és kegyelmedben tekints le ma a te alázatos népedre, és könyörülj mi rajtunk. Ellenség támad ellenünk, háborgatván a te földedet, és el akarván pusztítani a te hűséges Jeruzsálemedet, szeretett Oroszországodat. Urunk Istenünk, hallgass meg minket, akik hozzád esedezünk.
0: Uram, taníts meg engem, a te erőddel, Alexander, hogyan bánjak az életemmel?
3: Ami felettébb
0: hogyan javuljak meg mindenkor?
3: Nagy és korlátlan uralkodónkat. Óvd meg seregét, tégy ércéjat azoknak kezébe, akik a te nevedben kelnek hadra, és vérteszt fel
0: erőtel minket a határa. És bocsásd meg a bűnömet, amit Andrej Herceg ellen azokat,
3: akik rosszat akarnak minékünk, essenek belé rejtett kelepcébe, omoljanak szolgáidnak lábai elé, és tiporják meg őket a mi harcosai.
0: Taníts meg engem,
3: atyáim,
0: miként éljek tulajdon akaratommal.
3: Írsd a mi elleneinket,
0: és védj magadhoz engem,
3: őket a te híveidnek lábai alá. Te vagy a benned bízóknak oltalma, segedelme és diadalma, és mi magasztalunk téged, az atyát, a fiút és a szent lelket, most és mindörökkön örökké. Ámen.

0: Oroszul írok önnek, kedves jó barátnőm, Mária hercegnő, mert gyűlölök minden franciát. A nyelvüket hasonlóképpen, annyira, hogy hallani sem bírom. Mi itt Moszkvában mind lángolunk a lelkesedéstől, imádott uralkodónk iránt.
1: Itt vidéken pedig rettegnek az emberek, Zsüli. Egyre jobban félnek.
2: Látom, olvasgatsz. Nyugodt vagy, nem? Jó neked?
1: Monper, a parasztok azt beszélnek...
2: Örül a lelked, ugye, hogy összeveszítettél a fiammal? Meg vagy elégedve? Nekem fáj. Nagyon fáj.
1: Monper, a parasztok azt beszélik, hogy a hadszintér nem sokára annyira közel húzódik hozzánk.
2: Hadszintér, nem értenek ezek semmihez. Mindent összekevernek. Én azt mondom, hogy a Nyemennél tovább sose nyomul az
1: már a Dnyepernél járnak, Monper.
2: Vénasszony pusmogás, hercegnő. Azt se tudod, melyik hol van. Inkább küld be a dolgozó szobámba Alpaticsot. Megy Szmolenszbe.
1: Szmolenszbe akarja küldeni?
2: Mint rendesen. Vásárolni. Összeírtam egy némely dolgot.
1: De a franciák...
2: Ez szamárság. Küld csak be hozzám.
3: Hát azt hallották-e, hogy... Hallották, hogy Golicin herceg orosz tanárt fogadott. Egy orosz herceg oroszul tanul, mondja, hová jutottunk. Hanem Bezuhov gróf, ha összeszedik azokat a népfölkelőket, meg lehet, hogy magának is lóra kell ülnie.
4: Igen. És azután gyerünk a háborúba. Hát milyen katona lennék én.
5: Pierre! De örülök, hogy újra eljött hozzánk. Jöjjön! Na jöjjön!
4: Igen.
5: Én olyan boldog vagyok ma, mintha valami tehertől szabadultam volna meg. Képzelje, újra meg akarom próbálni az éneket. Foglalatosság ez is.
4: Nagyszerű.
5: Tudja, hogy Nikolaj Szent György keresztet kapott?
4: Hogyne. De nem akarom feltartani, Natasa. Bizonyára a többi vendéggel is akar foglalkozni.
5: Baj, hogy énekelek, gróf?
4: Te miért volna? Ellenkezőleg.
5: Magam sem tudom. Én semmi olyat nem akarok tenni, ami nem tetszik önnek. Én feltétlenül bízom önben. Ugyanabból a parancsból, amelyben Nikolájt kitüntették, láttam, hogy Andrej herceg megint a hadseregben szolgál. Mit gondol? Megbocsát nekem valaha? Nem lesz rossz szívvel irántam? Mit gondol?
4: De azt gondolom, nincs mit megbocsátania. Én az ő helyében.
5: Ön az más. Önnél különb, nagy lelkűbb ember nem ismerek. Ha ön nincsen, akkor én nem is tudom, mi lett volna vele.
6: Pierre! De jó, hogy megtaláltam.
4: Tessék, Petya.
6: Pierre, hogy áll az ügyem? Csak magában van minden reményem.
4: Miféle ügyed? Ja, a huszárság.
6: Igenis, a huszárság. Már 15 éves vagyok, megyek a bátyám után.
4: Persze, de először a...

0: Mert... Azért, mert... Nem, semmi. Csak dolgom van.
1: Először is 8 konc levélpapírt veszél, Alpatics.
2: Értettem.
1: Várjál csak, itt a minta. Ezt vidd magaddal Smolenskbe. Aranyszegélyű legyen, feltétlenül a minta szerint. Aztán lak...
2: Pecsétviasz?
1: Jól mondod, pecsétviasz. Egy fonotaládikó, abban tartom majd a feljegyzéseimet. Akkor retesz. Igen, az mindenképpen kell.
3: Mi ez a moraj?
4: A nép, felséges uram, amely Moszkvába érkezése óta minden üvé követi. A piskóta, felséges uram.
3: Ízletes. Történt valami?
4: Semmi, felséges uram. A nép még mindig reménykedik, hogy megláthatja felségedet.
3: Nyisd ki az erkély ajtót. Kimegyek. Leesett egy darab piskóta. Még agyon nyomják egymást. Hozzon ki egy tál piskótát.
4: Parancsoljon, felség.
3: Tartsa a tálat. Majd én dobálom.
5: Isten hozott, Jakov Alpatics, nálam akarsz megszállni?
6: Mint mindig, Ferapontov, mint mindig, 30 éve nálad szállok meg, ha Smolenskbe jövök most. Miért olyan furcsa?
5: Hát, mert egyedül te vagy, aki befelé igyekszik Smolenskbe. A többi mind kifelé szalad.
6: Aztán miért megy mindenki elfele?
5: Buta népség, mind fél a franciától.
6: Anyám, asszony, katonái.
5: Én is azt mondom, de hát parancsol rá, hogy senki ne menjen el. És mégis mennek, mind. Már 3 rubel, egy fuvar, rablók.
7: Beszélik, hogy holnapra itt lesznek a franciák.
6: Holnapra?
5: Hát, igen, azt mondják.
8: Felség?
3: Biktálok?
4: Igenis, felség.
3: Ásbárónak, Smolensk városa polgári kormányzójának.
4: Igen.
3: Biztosítom önt, hogy Smolensk városa egyelőre a legkisebb veszélytől sem fenyegettetik, és nem valószínű, hogy fenyegettetni fog. Az egyik oldalról Barclay de Tolly, a másik oldalról Bagration hadserege tör előre, hogy egyesüljön Smolensk alatt, s egyesült erővel védelmezendi az önre bízott kormányzóságban lakó honfitársainkat. Akiket 2 ívítésereg védelmez, azok bízvást bízhatnak a győzelemben.
5: Na, ezek már a franciák!
6: Úgy azok!
9: Jé, micsoda erő! Szilánkokra vágta a tetőt meg a mennyezetet! És úgy föltúrt a földet, akár biztos. Itt átod a szádat, Mavra! Gyerünk már, gyerünk! Mavra! Mi van veled, Mavra?
10: Jaj, édeseim, kedveseim, az oldal, ne hagyjatok itt meghalni!
9: Vége! Oroszországnak vége! Magam gyújtok fel minden! Hol egy csóva?
11: Gyújtsunk fel minden!
9: Hagyjad! A saját házad majd én! Így! Krisztet is! Vigyétek, gyújtsátok! Napocsátok! Ne is rapidatkodnak semmi!
12: Alpatics! Alpatics!
13: Andrei herceg, kegyelmes uram, bátyuskám.
14: Hogy kerülsz ide?
13: Csak ugyan elvesztünk kegyelmes.

0: Azt kérdem, hogy kerülsz ide Smolenskbe?
1: Az édesapja küldött, hogy a rendes évi bevásárlát.
2: Nem kapta meg a levelemet? Már régen Moszkvába kéne lenniük. Írok most azonnal, te meg lóhalálában viszed és átadod Maria hercegnőnek. Mondd meg, hogy egy percet se késlekedjenek. Nincs vesztegetni való idő.
1: Igen, és kegyelmes uram.
2: Te intézed a herceg, a hercegnő, a fiam és a nevelője útbaindítását.
1: Igen, és kegyelmes uram, csak annyit mondjam. Elveszett Oroszország.
0: Úgy mondj el mindent, ahogy üzentem.
3: Ez már többi! Elkapott! Jól van, fiú!
4: A városházát is! Minden! Minden!
5: Képzelje, Anna Pavlovna! Egyes pétervári körökben fölmerült az a képtelen ötlet, hogy Kutuzov volna az az ember, aki minden követelménynek megfelel.
6: De tudomásom szerint Kutuzov...
5: Igen?
6: Eddig még csak is kellemetlenséget okozott az uralkodónak. Ezt mindenki tudja. Igaz, Vasili herceg?
5: Ne, úgy látszik, nem mindenki. Ugyanis éppen ezt hangoztattam a nemesi gyűlésen, de... Sajnos nem hallgattak a szavamra.
6: Nevetséges. És mindez csupán azért, mert a mi pétervári nemeseink is majmolni akarják a moszkvaiak ostoba lelkesedését. Hát kérdem én, ki lehet nevezni az orosz hadsereg főparancsnokává olyan embert, aki nem tud lóra ülni, és ráadásul a lehető legerkölcstelenebb életmód rabja?
7: A hadvezéri képességeiről nem is beszélve.
5: Nem értem, azok igen gyengécskék.
6: Lehet egy ilyen pillanatban egy roskatak és vak vén embert kinevezni? Hát jó járunk egy vak hadvezérrel, hiszen semmit se lát. Játszott szembe kötősdít. Még egy kis teját, Vasili herceg.
5: Örömmel, Anna Pavlovna.
8: Lisie Gorit egy hét múlva elfoglalja az ellenség. Azonnal induljatok Moszkvába, Andrej.
1: Hercegnő, kegyelmes asszonyom.
8: Igen?
1: Kegyelmessége a herceg.
8: Mi történt?
1: Szélütés.
8: Hol van?
1: Erre.
8: Hogyan történt?
1: Éppen a főparancsnokhoz akart indulni. Felöltözött a díszedje ruhájába, az érdemrendeket is föltette. Kilépett a kertbe, és akkor hirtelen rögtön bevittük a szobájába. Már elküldtem orvosért.
8: Mon père! Fáj? Fáj a lelkem?
9: Igen. Mindig csak rád gondolok.
8: És én már egyszer azt kívántam. Bár halna meg.
9: Köszönöm neked, édes lányom. Kedvesem, mindent köszönök. Bocsássanak. Hívjátok ide Andrusát.
8: Kaptam tőle levelet.
9: Hol van?
8: A csapatánál, Momper. Smolenskben.
9: Elveszett Oroszország. Romlásba vitték. Várja.
8: Igen.
9: Vedd fel a fehér ruhádat. Ezt nagyon szeretem.
8: Mumper. Apám.
10: Mit szól, Anna Pavlovna? Hallotta már a nagy újságot?
5: Vége minden nézeteltérésnek. Kutuzov herceg a fővezér. Olyan boldog vagyok. Úgy örülök neki. Végre egy igaz ember.
6: Igazi örömhír. Egy kis teját, hercegem.
5: Ó, köszönöm, Anna.
6: De azt mondják, Kutuzovak?
5: Ugyan már. Lát ő éppen eléggé. De aminek a leginkább örülök, az az, hogy az uralkodó tejhatalommal ruházta fel. Kutuzovnak olyan hatalma van valamennyi seregrész és az egész terület fölött, amelyen még soha egyetlen főparancsnoknak sem volt. Szinte második cár lett belőle.
6: Atya Isten.
5: Így igaz. Azt mondják, az uralkodó nem szívesen ruházta rá ezt a különleges hatalmat, és elpirult, mint egy szűzlány, amikor kimondta, a cár és a haza tünteti ki ön tetisztséget. De fő az, hogy megtette. Ideje volt már. Én régóta mondom, megjegyzem, hogy ez, higgye el, kedves Anna Pavlovna, ez az egyetlen helyes megoldás.
6: Hát persze. Hiszen ezt mondjuk mindnyájan. Még egy kis teját, Vasili herceg.
5: Ó, örömmel, Anna Pavlovna.
11: Jön!
12: Ez igen. Válogatott szép szelgránátosok. És ilyen kemény legényekkel mindig csak visszavonul.
13: Vigyázz!
11: Kegyelmes uram!
12: A herceg, jó napot, kedves fiam, jó napot. Hát, édesapád, hogy mint van?
11: Tegnap kaptam a hírt, hogy meghalt.
12: Az örök világosság fényeskedjék neki. Teljesedjék be az Isten akarata rajtunk mindnyájunkon. Szerettem és becsültem őt, és teljes lelkemből együtt érzek veled. Gyere, fiam, beszélgessünk. Beszélgessünk róla.
14: Hercegnő. Hercegnő.
8: Alpatics. Tessék.
14: Kérem, hercegnő, ne haragudjon, hogy megzavarom gyászában, de támadt egy kis nehézség.
8: Nehézség?
14: A parasztok nem akarnak fogadot állítani.
8: Hogy? Hiszen el kell mennünk. Mindnyájunknak.
14: Azt mondják, hogy nincs ló, apródonként elvitte a katonaság, amit meg nem, az elhullott.
8: Hát, ha így van...
14: Nincs így, hercegnő. Hazudnak. Ismerem én ezeket. Három röfnyire látom azt is, hogy mi van alattuk.
8: Akkor, hát, mi az igazság?
14: Az az igazság, hogy némelyikük, amelyik jár a környéken fuvarral, vagy ilyen-olyan dologban, azzal a hírrel jött vissza, hogy a kozákok feldúlják a falvakat, ahonnan már eltakarodtak a lakosok. A franciák viszont nem vetnek rájuk kezet. Néhány napja meg az egyik paraszt Viszluhovóból, ahol már franciák állnak, valami írásfélét hozott egy francia tábornoktól, hogy nem vallanak semmi kárt, ha maradnak. Sőt, mindenért, amit elvesznek tőlük, pénzt kapnak. Bizonságul hozott is 100 rubelt bankóban. Én meg hiába magyaráztam, hogy hamis. Nem hitte. Most aztán egészen megháborodtak. Már a második hordót gurítják elő.
8: Majd én beszélek velük.
14: Az nem lesz jó, hercegnő.
8: De beszélnem kell velük. Oda megyek hozzájuk. Szétosztjuk az urasági gabonát.
14: Urasági gabona megvan mindegy szemig, mert a herceg megtiltotta, hogy eladjuk.
8: Ost csak szét közöttük. Osszéje mind? A bátyám nevében parancsolom. Ha most itt volna, ezt tenné ő is. Sőt, még többet. És mondd meg nekik, ami a miénk, az az övék is. Semmit nem sajnálunk tőlük. Egyébként hagyd! Majd megmondom én.
13: Uraim, ez itt a franciák arcvonala. És amint látják, a bal szárnyunkkal nagyon is túlszárnyaljuk az ő jobb szárnyukat. Jusson hát eszükbe Szuvorov és az ő szabálya. Ne tegyük ki magunkat támadásnak, támadjunk mi magunk. Ahhoz, hogy megállítsuk Napóleont, ketté kell vágni az ellenség hadműveleti vonalát Szmolenszk és Vjazma között. Ennek érdekében az első és második hadoszlopot át kell irányítanunk gyorsított menetben az előrehajtott állások erősítésére, a derékhadat
11: hazafias érzés,
13: húzni, amennyire
11: józan érvelés,
13: hadászat, melletti hadállásunkat, de
11: semmi sem érdekli.
13: A franciák jobb szárnyai
11: tud valami mást, ami független a józan észtől és a fenkült érzésektől.
13: Látják, uraim? Csak is itt, ezen a síkságon tehetnék meg, ahol a mi tartalék csapataink várakoznak. Egyenesen a karunkba futnának.
12: Mindnyájan hallottuk a tervet, uraim. És mindnyájan teljesítjük a kötelességünket.
8: Nagyon örülök, hogy együtt talállak benneteket, barátaim. Tudom, hogy koldusbotra juttat benneteket a háború. Ez közös bajunk. Én mindent odaadok nektek, barátaim. Vigyétek mind az egész gabonánkat, hogy ne szenvedjetek szükséget. Induljatok minden ingóságotokkal Moszkva környéki birtokunkra. Én ott mindent magamra vállalok, és megígérem nektek, hogy nem láttok szükséget semmiben.
15: Nagyon hálásak vagyunk kegyelmességedért, de nem való az, hogy elvegyük az urasági gabonát.
8: De hát miért nem? Miért nem beszéltek?
16: Nem kell mi nekünk az a gabona.
15: Miért hagyjunk itt minden?
17: Nem állunk rá, nem egyezünk bele.
16: Menj magad, egyedül.
8: Miért nem akartok velem jönni? Megígértem, hogy szállást és élelmet adok nektek. Itt pedig kifoszt benneteket az ellenség.
17: Hát fosszon ki!
16: Lámcsod! Milyen jól kitanultok! Azt mondja, adok nektek gabonát. De miért?
17: Hogy menjünk utána robotolni neki! Hogy is ne?
15: Nem megyünk!
17: Nem megyünk!
15: Nem megyünk jobbá a csorba!
18: Szónya, Natasha, hol vagyok? Senki földje, igen, igen. Az előőrs vonalban. A jelszó. Szó. Szónya, Natasha, neszél a társukat.
19: Jobbra egy kicsit, nagyságos uram! Te semmi!
18: Mi? Látom. Látom, te Napóleon, te! Te... Napóleon... Huszárla van. A Tverszkaján ott lovagolt az a bajuszos huszár a Gurjeváz előtt. Az öreg Gurjev. Igen. Nesze a táska, na táska. Igen, igen. Együtt.
1: Kegyelmes uram. Ha szabadna zavarnom, kegyelmes uram.
18: No, Mikkel, ki vagy?
1: Ennek a birtoknak a jószág igazgatója, és azt szeretném megtudni, hogy messze még a francia?
19: Közel. Nagyon közel.
1: Segíts rajtunk, nagyságos uram, mert úrnőm a nemrég elhunyt Nikolaj Bolkonszkij herceg lánya nehéz helyzetben van.
18: Micsoda? Ez itt a Bolkonszkij birtok?
1: Ameddig a szemmel lát. A hercegnő nehéz helyzetben van.
19: Mi a baj?
1: Bátorkodom jelenteni, kegyelmes uram, az itteni durva népség nem akarja elengedni urnőnket a birtokról, és fenyegetődzi.
18: Lehetetlen.
14: A színigazat van
13: szépen. Zimmafla! A parasztok lázonganak, a jószágigazgató meg csak tátja a száját. Nem tudsz tán elbánni velük. Na, gyerünk, Lavrusika!
5: Tref király. Körász. Pigdáma. Katonai szolgálatba lépjek és vonuljak be a sereghez, vagy várjak. Körkirály. Dáma. Ha kijön a passziánsz, akkor azt jelenti. Mit is jelent?
7: Kedves Pierre, nem jön velünk Voroncovóba, már mindenki szedelőzködik.
5: Minek?
7: Megnézni a hadi léggömböt, amelyet Lipik készített az uralkodó királyságára.
5: Léggömb nagyon érdekes.
7: Csak át ne fújja a franciákhoz a szél.
16: Hé! Kicsoda itt a starosta?
20: Hát az meg minek magának?
16: Hadd beszélsz te!
20: De kegyelmes...
16: Sapkát le, áruló! Hol a starosta?
21: Alul, menjél már!
16: Szóval te vagyok.
22: Jaj, mi nem lázadtunk, kegyelmes uram. Mi nem is lázadhatunk, mert hogy épp a rendre vigyázunk.
16: Mi felesez? Lázadók, zsiványok, árulók! Kötözzétek meg!
22: Jaj!
16: Ne! Ezt nem halljátok, Avruska, segítsél csak
22: legyen! És kegyelmes uram!
16: Na, a többi pedig mars haza, és egy pisszenés se halljak többet!
21: Ugyanhat, nem ártottunk senkinek.
20: És csak... Butaságból tettük.
21: Ugye megmondtam, hogy nem lesz ez így jó.
22: Megmondtad? Jakovat, megmondtad?
20: Bolondságot tettünk, Jakov Alpatics. A butaságunk volt az oka. Hát, nem megmondtam én neked, Szemül, hogy nem szabad így beszélni az urakkal.
22: Talán nem te kezdted.
6: Megmentett, gróf.
23: Szóra sem érdemes. Akármelyik rendőrfőnök megtette volna. De nagyon örülök, hogy alkalmam nyílt megismerkedni önnel. Szerencsét és vigasztalódást kívánok önnek, és azt, hogy szerencsésebb körülmények között is találkozhassunk.
6: Gróf, én örülök...
23: Ha nem akarja, hogy piruljak, kérem, ne hálálkodjék. Milyen regényes helyzet.
6: Andrei nagyon szerette a húgát, Natasát. Nem véletlen, hogy idejött, mégpedig ebben a percben. Ez csak is a gondviselés akarata lehet.
23: Isten áldja, hercegnő.
6: Isten áldja, gróf.
5: Ne felejtsd el, barátom, én apád helyett apád vagyok. Azért hívattalak, hogy magam mellett tartsalak.
24: Köszönöm főméltóságodnak, de attól félek, nem vagyok én már a vezérkarba való. Megszoktam az ezredet, megszerettem a tiszteket, és azt hiszem, az embereim is szeretnek engem.
5: Sajnálom. Mert szükségem volna rád. De igazad van, nekünk nem ide kellenek az emberek. Tanácsadó van mindig, még sok is. De ember nincs. Austerlitz óta emlékszem rád. Emlékszem, hogyan rohantál az ászlóval. Menj a magad útján, Isten áldjon. Tudom, a te utad a becsület útja. Tudod, barátom, sok szemrehányás ért engem. A háborúért is, meg a békéért is. De mind jókor jött, minden jókor jön annak, aki várni tud. Csatát vívni nem nehéz, de hadjáratot megnyerni, az. Ahhoz nem ostrom kell, hanem türelem. és idő. Hidd el, eszik még lóhúst a francia.
24: De hát nem vonulhatunk vissza tovább.
5: De, kedves fiam, nincs erősebb, mint ez a két harcos. A türelem, meg az idő. Ezek mindenre képesek. Megmondom én neked, mit kell tenni, és mit teszek én. Kétes helyzetben maradj veszteg. Ezt teszem. Vagyis ezt tenném legszívesebben.
24: Végül mégiscsak vállalnunk kell az ütközetet.
5: Kell. Ha mindenki azt akarja, akkor én hiába ellenkezem. Akkor nincs mit tenni. Akkor vállaljuk. Ott, ahol éppen vagyunk. Mondd, fiam, hogy hívják ezt a falut?
24: Borogy.

0: Háború és béke. Lev Tolsztoj regényét Makai Imre fordításának felhasználásával rádióra alkalmazta Békés Pál. Az ötödik rész hangzott el. A szereposztás a következő volt. Nikolaj Bolkonszky, Szabó Sándor. Andrej Bolkonszky, Balkai Géza. Mária, a húga, Takács Kati. Nikolaj Rostov, Rudolf Péter. Natasa Rostova, Udvaros Dorottya. Pierre Bezuhov, Vajda László. Kutuzov, Mádi Szabó Gábor. Napóleon, Sinkó László. Sándor cár, Oszter Sándor. További szereplők: Agárdi Gábor, Almási Éva, Ambrus András, Beregi Péter, Botár Endre, Csíkos Gábor, Dengyel Iván, Galkó Balázs, Garai József, Gábor Miklós, Győri Franciska, Horesnyi László, Huszár László, Kaszás Gergő, Lesznek Tibor, Márkus Ferenc, Muszte Anna, Nagy Gábor, Simon György, Sinkovics Imre, Szersény Gyula, Tihanyi Péter, Usztics Mátyás, Vallai Péter, Zsurs Kati. Zenéjét összeállította Molnár András. Darvas Ferenc szerzeményeit a Zsoldos Együttes adta elő. A felvételt Kis László és Borlai Kinga készítette. Dramaturg Varga Viktor. Rendezte Varga Géza.
1: A regény rádió változata 1991-ben készült, és utoljára 2012. január 21-én hangzott el a Kossuth Rádióban.
0: Háború és béke. Lev Tolsztoj regényének rádióváltozata. Hatodik rész.

0: Miért került sor a borodinói ütközetre? Sem az oroszok, sem a franciák szempontjából nem volt a legcsekélyebb értelmese. A legközvetlenebb eredménye az volt, mert nem is lehetett más, hogy az oroszok közelebb sodródtak Moszkva pusztulásához, pedig épp attól féltünk a legjobban a világon. A franciák pedig közelebb sodródtak hadseregük pusztulásához, pedig épp attól féltek a legjobban a világon. Ezek a következmények már akkor is egészen világosan előreláthatóak voltak. És Napóleon mégis felkínálta, Kutuzov pedig elfogadta ezt az ütközetet.
1: Bezuhov gróf, na, hogy kerül ide kegyelmes uram?
2: Hát csak szeretné megnézni.
1: Igen. Lesz mit nézni.
2: Ha nem tartom fel, kedves barátom, meg tudnám mondani, hogyan hívják azt a falut ott előttünk?
1: Burgino, vagy valamiféle.
2: És azok ott, a lovasok, a mieink?
1: Igen. Ott messze meg a franciád, hamar.
2: Hol?
1: Kicsit jobbra, a dom mellett. Szabad szemmel is látni. Hamar.
2: Hol?
1: Kicsit jobbra, a dom mellett. Szabad szemmel is látni.
2: És azok ott?
1: Azok? A mieink.
2: És amazok?
1: Azok megint franciák. Nagyon készülődnek.
2: De hát hol van a mi hadállásunk?
1: Ez már nem vág a szakmámba. Orvos vagyok. Miért nem megy fel a dombra, a főméltóságúrhoz?
2: Egy Kutuzovhoz?
1: Elkísérném szívesen, de bizony Isten, rengeteg a dolgom. Egy 100 000 fős hadseregre legalább 20 000 sebesültet kell számítani. Nekünk meg nincs se hordágyunk, se kórházi ágyunk, se felcserünk, se orvosunk, még 6 000-re sem. Na, Isten áldja, gróf úr.
2: Isten áldja, barátom.
3: Oda nézzetek, micsoda kalapja van.
4: A semmi, a zöld frakját nézzet, Fyodor.
2: Ebből a terjedtek egészséges, fiatal és öreg emberből 20 000 halálra van ítélve. 20 000 halálra ítélt. De ők az én kalapomat bámulják.
5: Nos, Rap, mit gondol? Jól megy vagy holnap a dolog?
6: Emlékszik, felség, mit kegyeskedett nekem mondani Szmolenszkben? A bort lecsapoltuk, most már meg kell inni.
5: Na, majd meglátjuk. Kutuzovban lesz dolgunk. Azt mondják, már annyi időre sem ül lóra, hogy megtekintse az erődítményeket.
6: A puncs, felség.
5: Köszönöm. Nem érzem sem az ízét, sem a szagát. Úgy utálom ezt a dátát. Folyton az orvostudományt eblegetik, de hol itt a tudománya, még a náthámból se tudnak kigyógyítani.
7: Tudja, Rap,
5: a hadtudomány mégiscsak más.
8: Itt van a fejemben az egész ütközet. Minden világos és határozott.
9: Pierre!
10: Mi szél fújt erre?
2: Eljöttem. Csak úgy, mert érdekel. Tudja, látni akarom az ütközetet.
9: Igen, de hát mit mondanak a szabadkönyves testvérek a háborúról?
2: Hát.
9: Hogyan is lehet elejét venni? Na, mi van Moszkvában? Hogy vannak az enyém? Megérkeztek végre?
2: Megérkeztek. Zsuli Drubeckaja mondta. Elmentem hozzájuk, de nem találtam otthon őket. Nyomban elutaztak a Moszkva környéki birtokra.
9: Helyes.
2: És barátom, kérem, mondja el nekem, nem vagyok katona. Így azután nem vagyok teljesen tisztában a csapatok felállításával.
9: Nem is szükséges, Pierre. A siker sohasem függött, és nem is fog függeni sem a hadállástól, sem a fegyverzettől, sőt, még a létszámtól sem.
2: Hát mitől?
9: Attól az érzéstől, amely bennem van, és minden egyes katonában. Mi nyerjük meg a csatát. Bármi történjék is, mi nyerjük meg. Az embereim abbahagyták a vodkaivást, és azt mondják, Nem olyan nap van, máma.
2: Moszkvában azt beszélik, Kutuzovban nincs semmi kezdeményező készség.
9: Igen, igen. Holnap sem lesz egyetlen saját ötletesem. De meghallgat mindent, észben tart mindent, a maga helyére állít mindent. Nem akadályoz meg semmit, ami hasznos, és nem enged meg semmit, ami árt.
7: Diktálok, Rab.
6: Igenis, felség.
7: No, csak röviden. És erélyesen. Írja, Rab. Vitézek. Itt a csata, melyet úgy kívántatok.

0: Csak tőletek függ a győzelem. Az majd meghozza mindazt, ami kell nekünk. Kényelmes szállást és mielőbbi hazatérést. Küzdjetek úgy, mint Austerlitz, Vitebsk és Smolensk alatt. Büszkén emlegesse mai hőstetteiteket, a kései utókos. Mondhassák el mindegyik kötökről, ott volt a nagy ütközetben, keltezés Moszkva alatt, stb. Nos, a sakkfigurák föl vannak állítva. Hajnalban kezdődhet a játék.
1: Pierre, a háború nem játék. Küzdeni kell, és neki menni a halálnak. Ha rajtam állna, én nem ejtenék foglyokat. Moszkva alatt állunk.
2: De a lovagiasság és a hadijog...
1: Lovagiasság. Nem szabad háborúsdit játszani. Komolyan és szigorúan kell venni ezt a szörnyű szükségszerűséget. Éppen ezáltal csökkenthető a kegyetlensége. Undorító, de így van. Összecsapnak, hogy halomra öljenek, lemészároljanak, nyomorékká tegyenek 10 meg 10 000 embert, és utána hálaadó Isten tiszteletet mondatnak a sok hulláért, és mindezt annak biztos tudatában, hogy minél több embert öltek, annál dúsabb az érdemük. Hát hogy néz le rájuk az Isten odafentről? Hogyan nézi őket?
3: Kedves lelkem, az utóbbi időben nagyon nehéznek érzem az életet. Túlságosan is sokat kezdek tudni. De már nem tart sokáig.
2: Andrej. Andrej herceg.
3: Menj. Menj, Pierre, eredj. Tartalékba vezényelték az ezredemet. Oda kell vezetnem őket. A dom melletti mezőre.
2: Látjuk-e még egymást?
3: Menj, Pierre.

0: felség? Mivel a testétől jövök? Azt kéri felségettől, adjon még egy hadosztályi erősítést, és akkor egy fél órán belül tönkreveri az ellenséget.
1: Miféle erősítést kér? Mifélét? Hiszen kezében van az oroszok gyenge szárnya ellen küldött sereg fele. Képtelenség! Mondja meg neki, hogy még nem látom elég világosan a sakktáblámat. Menjen!
0: Igenis, felség.

0: Méltóságos uram! Uvarov tábornok kérdezteti, engedélyezi a méltóságot, hogy lovasaival támadást indítson a franciák balszárnya ellen. Most jó lehetőség kínálkozik, mert visszavonulnak a sáncerőtől is.
1: Igen, csináljátok. És ha már arra jársz, akkor nyargalj a középre, kedvesem. És nézd meg, hogy is áll Miloradovic tábornok. Tudja-e még tartani magát?
0: Igenis, méltóságos uram.
1: A népfelkelők tiszta fehér inget öltöttek mind. Csodálatos nép. Nincs ennek párja.
2: Bölcs! Ne azt! Hanem a kettes ágyuk! Tűz! Most az egyest! Tűz! Jól van, lelkeskény! Szabad kérnem, uram! Tessék vigyázni az útból!
3: Igen, igen, persze, bocsánat.